0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek és a dallamok összekötnek.
1: A nap benéz a régi bérlakáson át, kiterjedünk a gazda test az oktogon. Sok vesztes issza újra jó szokásosát, elkenődve, mint az Aqua Fresh a fogsoron. Tükörben nézel, ez mindenki, csak nem én, de a fény egy újabb alkotás a plaszteren. A nyár ma délelőttös, mint a bakremény, s az élet újra próbálja, hogy klassz legyen.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Sporttal és egészséges életmóddal folytatjuk a műsort, ez már a Startus. Csütörtökön rendezik meg Veszprémben az országos gyaloglónapot, hogy közösen vigyék tovább Monspart Sarolta, a világhírű tájfutó világbajnokunk örökségét. 800 résztvevővel számolnak. A rendezvényt a Monspart Sarolta Egészséges Életmódért Alapítvány szervezi. Az alapítvány elnöke Monspart Zsolt, Sarolta öccse, és Sándorné Fekete Bernadett kommunikációs munkatárs vendégünk. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy eljöttek. Azt mondta, hogy óriási rendezvény lesz.
2: Igen, egy hatalmas rendezvény lesz valóban, 800-nál többen jelentkeztek már, de a különlegesség a rendezvénynek, hogy különböző események több színpadon és különböző ízléseket kielégítve, tehát lesz városnézőtúra, lesz oktatás, Nordic Walking oktatás, egészségügyi felmérés, kvízjáték, tehát minden olyan, amitől érdekesebb és színesebb lesz a nap, és természetesen gyaloglás is.
1: Emlékszem gyerekkoromból Monspart Saroltára, tájfutó világbajnokra, mennyire mágnes az ő neve, mennyire vonzza az embereket, hogyha az ő nevével van meghirdetve egy ilyen gyaloglóna.
3: Még mindig nagyon, tehát ugye még mindig itt van mi közöttünk, és nagyon sokan ismerik még, tehát nagyon sokakkal ugye együtt gyalogolt annak idején, úgyhogy ők folyamatosan viszik a hírét, sőt különböző emlékfákat, emléktáblákat, mindenféle ilyeneket is a klubok maguk, tehát az emberek, akik ott klubban sétálnak, gyalogolnak, ők igénylik, és ők kezdeményezik ezeket az elhelyezéseket, úgyhogy igyekszünk az ő nevét folyamatosan fenntartani.
1: Miben foglalt össze az ő öröksége, mert hogy ennek a napnak az is a célja, hogy ezt az örökséget.
2: Ő az egészséges életmódnak volt az apostola, azt hirdette, hogy kontrolláltan kell étkezzünk, egy bizonyos kor után ez hangsúlyozottabban is igaz, és mozogni kell. Tehát amilyen fontos az étkezés, ugyanolyan fontos, hogy a mindennapunknak része legyen a mozgás. Orvosok kimérték, hogy ha rendszeresen mozgunk 40 percet 2-3 naponta, egy magasabb intenzitással, de 5-6 évvel tudjuk meghosszabbítani az egészséges, boldog időskorunkat, és ez azt jelenti, hogy akkor még nem fáj semmi, hanem vidáman foglalkozunk az unokákkal, élvezzük a természetet és a társaságot.
1: Itt gyaloglónapról van szó, Sarolta futó volt alapvetően, gyalogolni egészségesebb valamiért, mert ezt hallom mostanában, hogy jobb gyalogolni, mint futni.
2: Bárki gyalogolhat, tehát ez a mozgásnak egy egyszerű formája. A 60 fölött a térdizületeket a futás jobban igénybe veszi, de aki rendszeresen fut 60 fölött, ne hagyja abba, Isten meg. Csak azt ajánljuk, hogy aki még nem mozgott, nem sportol rendszeresen, az ne futással kezdje, hanem gyaloglással, biciklizéssel, úszással, bármivel, rendszeres mozgással.
1: A Nordic Walking az mennyiben más, mint a hagyományos gyaloglás, ha van ilyen?
3: Mondd a lebegés az a Zsoltnak a...
2: Hát van egy olyan pillanata a Nordic Walkingnak, ha jó technikával csináljuk, hogy lebegünk a föld felett, de ennél fontosabb, hogy a felső izmokat is igénybe veszi. Tehát a gyaloglásnál inkább a lábgerinc, de a Nordic Walkingnál azok az izmok is mozognak, amelyeket a gyaloglás nem mozgat meg. Ezért pártfogoljuk a Nordic Walking oktatást, és ezért javasoljuk azt, hogy minél többen nordikozzanak.
1: Ez az a sport, ahol ilyen síbotokkal megerősítve mennek a versenyek.
2: Ahhoz hasonló botok valóban, igen.
1: Akkor térjünk vissza a csütörtöki rendezvényre. Tehát, hogy említettem már Zsolt, hogy sokféle esemény várható színpadokon például.
3: Kerekasztal beszélgetések lesznek a mozgásról, egészségmegtartásról, különböző várostörténeti sétákat, tehát ilyen csoportosan lehet majd várostörténeti sétákat tartani, közös gyaloglás lesz, illetve tájgyaloglást is ki lehet próbálni. Ugye a tájfutásból ez áttértünk a tájgyaloglásra is, tehát itt nem futva kell a pontokat megtalálni, hanem gyalogolva. És közben beszélgetnek, jól érzik magukat, és ez egy fantasztikus jó program, amikor kipróbáltuk, elképesztő jó dolog. Úgyhogy nagyon ezek a legjobbak benne. Egészségfelmérésünk is lesz pluszban, úgyhogy nagyon színes kavalkád lesz ott nálunk.
1: A tájfutás lényeg az, hogy az utat is meg kellett találni, ugye?
3: Igen.
1: Tehát, hogy térképet kaptak a versenyzők, és tehát, hogy itt az ész is elég nagy szerepet
2: így
1: játszott.
2: Van, tehát nem a csak fejet is használni kell. Ez egy speciális térkép amúgy, picit hasonlít a túra térképhez, de más, tehát meg kell tanulni a térképet olvasni, és megtalálni az optimális utat, mert nem mindig a legrövidebb út a legegyenesebb, néha szakadék van, bozót van, egyéb akadályok, tehát okosan kell kitalálni az optimális utat.
1: És akkor ez a közös gyaloglás lesz a fénypontja, vagy a csúcspontja ennek a rendezvénynek.
2: A gyaloglás az nem tárgyaloglás, lesz ezt 3 órakor egy közös gyaloglás, ahol adott helyszínre több mint 400-an már beneveztek magára a gyalogló eseményre is, de külön a tárgyaloglás az egy lehetőség megismerkedni azzal, aki még nem tájfutott, hogy mi is az a tájfutás, mi a térkép, hogy működik az egész tárgyaloglás. Magának a gyalogló kluboknak az a lényege, hogy nem egyedül magányosan van kint az ember az erdőben, a természetben, hanem egy társaságban, egy baráti közösségben, ami az időskorban nagyon fontos, mert rengeteg magányos idős van, ahol a magány, a szellemi leépülés, a fölösleges vagyok érzése, stb. Ezek mind a betegségek előszobái, de ha van egy gyaloglóklub, ahol jól érzi magát, ahol szeretik, ahol várnak rá, ahol meghallgatják, akkor már is ezeknek a betegségeknek nincs helye az életében.
1: Ezek a mozgalmak, vagy ez a mozgalom mennyire sikeres, tehát mennyire nyitottak az emberek, amikor először hallanak erről, hogy így is lehetne élni, nem otthon egyedül bezárva, hanem társaságban sportolva, legalább gyalogolva?
3: Egyre többen, most már több mint 650 klubunk van, és ez teljesen önkéntesen szerveződő, és ez több mint 80 ezer embert érint éve, vagy ez az ország szerte, úgyhogy de még mindenkit várunk szeretettel. Sacinak a terve, vagy a víziója az volt, hogy 1000 klub legyen az országban, úgyhogy haladunk előre.
1: A kétharmad már megvan.
3: Igen, amikor kezdtük, akkor amikor átadta, akkor 120 klubnál jártunk, most 650-nél, úgyhogy azért ez szépen növekszik ez a közösség.
1: Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és mindezt elmondták. Kedves nézők, tehát a kedvet kaptak ez, akkor csütörtökön Veszprémben részt vetnek az országos gyaloglónapon. Sok sikert önöknek, köszönöm, hogy itt voltak.
3: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A kormány szerint elképesztő összegeket kapott Kaminski Fanni cége azért, hogy Orbán Viktor Facebook oldalát kezelje. Most figyeljenek, akadt olyan hónap, amikor mindössze 21 perszi mozgókép és 411 fotó készült, több mint 63 millió forintért. Szeretném jelezni, mi most több mint kétszer ennyi mozgóképet készítünk, méghozzá egyetlen este alatt, úgyhogy kezdjünk. Én ezt tudom javasolni, mutatom a témákat.
2: Baka András lett Magyarország új köztársasági elnöke. Első beszédében az alkotmányosság és az állam működésének újragondolását sürgette. A Fidesz nem vett részt a szavazáson, a Mi Hazánk nem elvoksolt. Ma már felállt a Mi Hazánk a roma holokauszt áldozatainak emlékére. Magyar Péter így is megdöbbentőnek nevezte a tegnap történteket, és bocsánatkérést vár a pártól. 4 év alatt 4,2 milliárd forint közpénz ment Orbán Viktor közösségi médiás megjelenéseire. A kormány feljelentést tett. A Fidesz szerint azonban politikai támadás zajlik Kaminski Fanni és cége ellen. Fokozott rendőri jelenléttel biztosítják a szigetet. A BRFK a szombati DJ Oti koncert után feltételezett drogfogyasztás miatt is nyomoz. Vendégeink Király Tamás, az Ultrahang alapítója, műsorvezetője, Kőszegi András, kommunikációs szakember, Üveges Gábor, politológus.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Boros Tamás.
1: Nagyon szép estét kívánok mindenkinek. Annyi a bevezetőmhöz még kiegészítésképpen, hogy egy picit olcsóbban is dolgozunk, mint Kaminski Fanniék. De majd erről a témáról fogunk beszélni. Most nézzük meg a nap kérdését, amely más fókuszt vett. Mutatom is. Ön szerint Baka András köztársasági elnökként a Tisza párttal szemben is megfogalmaz e majd kritikát? Ez a kérdés, és 87% optimista, vagy éppen pessimista, azt mondja, hogy igen, és 13% gondolja azt, hogy nem, és akkor azt javaslom, hogy nézzünk meg gyorsan egy filmet, egy rövid kis bejátszót Baka Andrásról, illetve az ő beszédéről.
3: Baka Andrást egyhangulag szavazta meg a Tisza kétharmados többsége. A Fidesz nem szavazott, a Mi Hazánk 6 képviselője nemmel voksolt.
4: Egy generációnyi időt vesztegetett el ez a nemzet, miközben a rendszerváltozás éltanulójából a sereghajtó országok közé süllyedt.
3: Felsorolta azokat a területeket, amik szerinte válságban vannak. Az egészségügyet, a gyermekvédelmet, az oktatást külön kiemelte.
4: Civil szervezetek, újságírók, kisebbségek, külföldiek, vagy másként gondolkodó polgárok váltak gyűlöletkeltő politikai kampányok célpontjává.
3: A megválasztott elnök szerint nem tud úgy közös jövőt építeni az ország, hogy a polgárok egymásban ellenséget látnak.
4: Az előttünk álló feladat egyszerre követel igazságtételt és önmérsékletet. A jogsértéseket fel kell tárni, a közpénzek felhasználását ellenőrizni kell. Ahol a törvény megsértésének gyanúja fennáll, ott az állami szerveknek kötelességük eljárni, a bűnösséget pedig a bíróságoknak kell megállapítaniuk. Egy dolgot azonban biztosan nem tehetünk, nem építhetjük az új Magyarországot a bosszúra.
3: Kijelentette, számára a nemzet egységének kifejezése pártpolitikai semlegességet, de semmiképpen sem értéksemlegességet jelent.
1: Megismételném ezt a mondatot Baka Andrástól, mert fontosnak tartom, és nem azért, mert papagáj vagyok. Nekem a nemzet egységének kifejezése pártpolitikai semlegességet, de semmiképpen sem értéksemlegességet jelent. Sziasztok, üdvözöllek titeket. Az a kérdésem, hogy ez a két dolog szerintetek a mai Magyarországon külön választható-e?
5: Az idő megmutatta, az elmúlt idő megmutatta, hogy külön választódik.
1: Tódik?
5: Hát, hogy a külön választódott, mert hogy láttuk az elmúlt. Ezt az elmúlt 16 évet, ezt nagyon rossz mondani, nem? Mert volt az elmúlt 8 év, most meg az elmúlt 16 év, tehát ez ilyen szerencsétlen kifejezés, de hát a működés megmutatta, hogy milyen értékek mentén kormányozták ezt az országot, és reméljük, hogy majd más értékek mentén kormányozzák ezt az országot. Egyébként Baka András beszél, de szerintem egy mondhatni tankönyvi, korrekt, egy ilyen biztonsági beszéd volt, amiben egyébként felmondott minden olyan elemet, ami megmutatja azt az értékvilágot, amit reméljük, hogy képviselni fog. Tehát ebben benne volt, hogy Európai Unióban van a helyünk, felmondta azt a idézőjelben mondom leckét, hogy mi volt az elmúlt kormány bűne, az igazságszolgáltatásról, vagy igazságtételről is beszélt, és az, hogy most pártsemleges vagyok, de értékek mentén élek, vagy fogok működni, mint köztársaság elnök, ez pedig hát nyilván az ő jogtudósi, vagy hogy mondjam, jogalkalmazási, etikai kódexeként lehet értelmezni.
6: Úgy gondolom, hogy egy nagyon egyenes, vonalas, egyértelmű, és tényleg államférfiúi beszéd volt a Baka András bemutatkozása. Én azt gondolom, hogy azon túl, hogy tényleg úgymond tankönyvi mondatok, gondolatok hangoztak el, ez nála többször aláhúzva önazonosnak is tűnik, úgy is hat, és az ő szájából ez teljesen egy olyan nagyon határozott magatartás mintát és karaktert is mutat, vonalasságot mutat, amiben nekem már becsomagolva benne van az, hogy ezek az értékek, ezek a talapzatok, ezek nem csak szavak, hanem ez gyakorlatilag ő, mint működő, gyakorló államfő is a mindennapokban használni fogja, akkor is, ha az ellenzék tévelyeg, és nagy valószínűséggel, és sokan azt mondják, hogy az lesz igazán próbatétel, ha esetleg a kormányzat tévelyeg. Számomra rettentő fontos üzenet, és nagyon komoly gyógyír lenne a magyar társadalomra, hogy ez a politikai megosztottság és ellenfél, és ellenfélből már ellenségé vált szanaszét töredezett társadalom és politikai elitnél. Az, hogy valaki mit gondol a világról politikailag, ez férjen bele. Az, hogy ideológiailag mit gondol, ez férjen bele. És emiatt, és ez ki is fejezte nagyon markánsan, nem szabad, hogy a jövőben előjogok, adott esetben olyan büntetések vagy megítélés alá essenek emberek. Tehát én nagyon bizakodóan tekintek az ő ténykedés elő. Van nagyon sok olyan seb, amit neki és az ő ténykedésének, az ő szavainak, az ő szerepvállalásának gyógyítani kell.
1: Szép szavak, de ezt látjuk-e a parlamentben? Ezt látjuk-e akár Magyar Péter miniszterelnöktől, amikor rendszeresen ostorozza, üti az elmúlt 16 év politikusait és a Fidesz elitet, és azt mondja, hogy nem felejtünk, mert ti ezt tettétek, azt tettétek, amazt tettétek. Ez segít-e abban, amit szeretne Baka András elérni?
7: Az urakhoz képest lehet, hogy én egy kicsit rezignáltabb vagyok. Szerintem teljesen mindegy, hogy ki a köztársasági elnök. Kétharmaddal bármit meg lehet tenni, és valójában Baka András is most mondott egy nagyon szép, meg ünnepélyes beszédet, de hát mondott ő korábban más dolgokat is. Például ugye beszélt arról, hogy úgy kell a folytonosságot biztosítani, hogy a jogállami kereteket azokat megtartsák. Korábban ugye, amikor még legfelsőbb bíró volt, akkor pont azt nehezményezte, hogy akkor kellene átalakítani a legfelsőbb bíróságot kúriává, amikor például lejár az ő hivatali ideje, az ő hivatali mandátuma. Hát Sólyog Tamás esetében ez nem történt meg. Elvileg ideiglenes köztársasági elnök lesz, mert hogy alkotmányozás zajlik közben, de úgy tűnik, hogy itt mondjuk nem emel az ellenkifogást, hogy akkor mondjuk várjuk meg, amíg az ő elnöki mandátuma lejár, és akkor utána jöjjenek ezek a dolgok. Geszti Péternek van egy dalszövege, hogy visszanézve majd most lesz a régi szép idő. Kérdés, hogy mondjuk 2010 volt a régi szép idő, vagy a 2010 előtti időszak volt a régi szép idő, vagy a 2026 lesz a régi szép idő egyszer. Szerintem én 90-ben születtem, én a rendszerváltás óta azt hallgatom, hogy mindig rossz a politikai élet, a politikai közbeszéd is egyre rosszabb, de emlékszem már a kisgazdák idején is azt hallgattam, hogy hú, hogy beszélnek a parlamentben, aztán ez fokozódott. Szóval szerintem zajlik egy ilyen politikai cirkusz, ami mindig is zajlott, az emberek egyre feszültebbek, egyre jobban összevesznek, egymással most éppen a feljelentgetéseknek az időszaka van. Volt a narancssárga Fidesz, most van a kék Fidesz, úgyhogy ebből a szempontból én ilyen nagy patetikus érzéseket nem tudok
5: érezni. Nem kell itt, bocsánat, nem kell patetikus érzéseket érezni, itt arról is van szó, hogy abban nem értek veled egyet, hogy tök mindegy, hogy ki a köztársasági elnök. Itt a köztársasági elnöki intézmény hivatala, megbecsültsége, reputációja is a kérdés, ami konvergált az elmúlt években a nullához. És itt nem csak Baka Andrásról van szó egyébként, hanem magáról a köztársasági elnöki hivatalnak a megbecsültségéről. Itt a bizalomról van szó, hogy tudunk-e Magyarországon az elkövetkezendő években újra bizalommal lenni majd a köztévé, az állam, a köztársasági elnök és a politikusok.
7: Hát itt a tiszások lesznek felé. Bizalommal, vagy akik antifideszesek lesznek bizalommal, a fideszesek meg nem lesznek bizalommal, meg tudják majd indokolni, hogy a köztársasági elnök ellen azért nem lesznek bizalommal, mert hogy lett leváltva Sólyog Tamás, a köztévénél azért nem
5: lesznek bizalommal. Más, hogy hivatalba lett helyezve. Tehát pont ugyanúgy lett leváltva, mint hogy hivatalba lett helyezve.
7: Fidesznek vissza. Én ezzel abszolút egyetlen.
5: Ne, Baka Andrást majd ítéljük meg akkor, hogy fél év múlva, egy év múlva, és amikor előállnak azok a kritikus helyzetek, ahol jogi, erkölcsi, etikai, alkotmányos próbatétel elé fog ő állni, és nézzük meg majd azt, hogy mivel a köztársasági elnöknek olyan őrült nagy közpolitikai hatalma azért nincsen, hogy milyen társadalmi ügyeket tűz majd zászlajára, mit és hogyan tud majd képviselni, és hogyan igyekszik majd egyébként nemzetegyesítőként fellépni.
7: Ugye azt mondja, hogy bosszúból nem lehet politizálni, de hát ő bosszúból van ott. Hát a Tisza bosszúja tette oda, ugye egyrészt a Tisza bosszúból levette Sólyog Tamást, mint köztársasági elnököt, megjegyzem, megteheti, a Fidesznek sem kellett volna ezt csinálni a köztársasági elnöki intézménnyel, tehát teljesen kiüresíteni a köztársasági elnöki intézményt, meg csettintésre levenni, odarakni egyébként pártkatonákat, és ugyanúgy most meg a Tisza is levette Sólyog Tamást, és odarakta azt a Baka Andrást, akivel szemben nyilván a Fidesz járt el annak idején méltatlanul pont a legfelső.
6: Tamás, hadd
5: nem is, hogy bosszú, helyre kerülnek a dolgok.
7: Hogy valakinek ez bosszú, valakinek meg igazságtétel, és itt emelném ki a társadalomnak ezt a fajta polarizálását, hogy ha egy Fidesz ellenesre beszélünk, akkor az boldog, és azt mondja, hogy na most helyre kerültek a dolgok, ha meg egy fideszesre beszélünk, akkor meg azt mondja, hogy a legszörnyűbb jogállamisági lebontás történik, és valójában egy átlag ember megnézi, meg közben arra lesz majd kíváncsi, hogy mennyibe kerül nyilván a kenyérnek.
6: Én azt gondolom, hogy nem kenném ezt ennyire el, mert az elmúlt 16 év vérmérséklettől és ideológiától függetlenül az abszolút arról szólt, hogy ami mellett 90 környékén hitet tett a politikai elit, és ami felé elindult Magyarország, azok az értékek az elmúlt 16 évben szisztematikusan föl lettek számolva. És ebben nem csak szimplán a kiüresítése volt az egyébként is gyengének minősített, parlament által választott köztársaság elnöki jogkörnek, hanem egész egyszerűen a Fidesz gyakorlatot, rutint, sportot űzött abból, hogy hogy lehet pártkatonát odaültetni kifejezetten a köztársasági elnöki székbe. És ilyen szempontból én azt gondolom, hogy Bak Andrásnak a kinevezése, bármennyire is ítélhetik meg megint csak vérmérséklettől függően, akár túlkapásokat, ez az amaz, akár a mostani kormányzat részéről, hogy mikor szaladnak túl egy kicsit akár az indulattal. Én azt gondolom, hogy Bak András személyénél a kiválasztásban is lehet, hogy voltak homokszemek, de egy olyan karakter van ott, aki én azt gondolom, hogy nem a bosszúnak az embere, és az, ami az ő szájából jön, hogy válasszuk külön a bosszút és az igazságtételt, ez egyfajta intelem, nem csak ellenzéki oldal felé, hanem szerintem a kormányzat felé is. Hogy sokakat nyilván, és pláne Tiszaholdudvarban, valahol jogosan is akár, kicsit elragadna a hév, hogy gyerekek itt akár legyen leszámolás és bosszú és minden más, de ez egy mérsékletre intő karakter és vélemény is szerintem Bak András részéről, hogy bosszúnak nincs helye, leszámolásnak nincs helye a jövő Magyarországán, igazságtételnek, nevén nevezett dolgoknak, és a műsorban fogunk még erről beszélni, ahol forintosítható történet van, ahol az államhatalmat szinte birtokolta egy politikai elit és egy politikai osztály, na azzal szemben én azt gondolom, ezeknek a feltárásának jogszabályi keretek között igenis van-e helye. És a kettő mesdje azt gondolom, hogy nem mosható el, mert nagyon világos határvonalakat kell kijelölni, de azt gondolom, hogy kicsit visszabillentünk arra az útra talán, ami a dolga lenne egy normális köztársasági elnöknek, de egyetértek azzal, hogy az idő fogja majd eldönteni, hogy ez hogy sikerül ebben a felfokozott hangulatban mediálni ezt a történetet.
5: Ez a bosszú kérdés, bocsánat, még csak annyi, hogy lehet itt bosszút kiáltani mindenre, de mint látjuk a mai témánkban is majd, ami lesz, meg minden héten, minden napra jut egy ilyen téma. Tehát én szerintem nincs annyi ügyészség és bíró, itt ebben a székben mondtam el, hogy a földön ami elég lenne felderíteni és fölgöngyölíteni az elmúlt évek ügyeit. És mivel ebből elképesztő sokaság van, hát most a sajtó, az oknyomozók, már mindenki megírt mindent, tehát ügy van számtalan. Tehát itt most arról van szó, hogy mikor kerülnek ezek nyomozati bírósági szakaszba. Tehát ügy számtalan, garmadával van, és mivel minden napra jut, nem egy, nem kettő, nem három, ezért könnyen vetül az az árnyék bárkire, hogy ez bosszú, miközben csak a sokaság mondatja azt, hogy itt őrült nagy vérfürdő van, vagy leszámolás van.
1: Amit említettél, hogy homokszemek kerültek már a kiválasztásba, az a fideszesek számára nem homokszem, hanem azok szikla darabok. És a bizalom visszanyerése szempontjából, vagy a pártközpontú bizalmatlanság áthidalása, vagy megkerülése, vagy meghaladása szempontjából a köztársasági elnöknek egy nagyon fontos feladata az, hogy a fideszeseket is megszólítsa, hozzájuk is beszéljen. És a kiválasztásnál, amiről Tamás is beszélt, egy olyan szereplőt választottak ki, akinek a története ezer szállal kötődik a Fideszhez, így aztán a fideszesek számára az a narratíva, hogy ez egy bosszú választás, az tulajdonképpen él. És ez a veszélye ennek, én azt gondolom, hogy megfogalmazhat majd jogos kritikákat Baka András, és én azt gondolom, látva az eddigi pályát, hogy ez meg is történik, akár a Tiszapárttal, akár a Fidesszel kapcsolatban, de ha a Fidesszel kapcsolatban teszi ezt meg, és a politikusok kiállnak, és azt mondják, hogy bosszú éhes, csak azért csinálja, mert elmozdítottuk, és aztán Strasbourgba szaladt, akkor mi lesz?
6: Én azt gondolom, ez már borítékolható, hogy a Fidesznek ez lesz a kommunikációs taktikája, és rögtön csípőből vissza fogja dobni.
1: Oké, szerintem, akkor mi lesz Bak András álmából, amiről beszél?
6: Szerintem Bak Andrásnak nem a parlamentben lévő Fidesz frakcióhoz kell elsősorban szólni, hanem van a társadalom, mint olyan, és ott kell egy nagyon komoly nemzetegyesítés, nem csak a társadalom egyesítés, nem akár egy nemzetegyesítési munkába hatékonyan belépni.
1: De itt lett másfél-két millió Fidesz szavazó, akik viszont mennek a frakció véleményével.
6: És most nyilván néhány hónapig ennek lesz egy kifutása még. De én azt gondolom, hogy egy kicsit, mondjuk egy év múlva nézünk vissza erre a történetre, és addigra megy lejjebb az amplitúdója ennek az egész felfokozott helyzetnek, ott igenis lehetnek olyan lépések, megnyilatkozások, ahol egyre több olyan ember, aki lehet, hogy abban a táborban van, veheti azt észre, hogy alapvetően itt egy értékbeli vezérfonal van, és nem az, hogy valaki valahonnan kikukorékol. És ez egy éles különbség az elmúlt 16 év köztársasági elnökei szerepvállalásai megnyilatkozása. Hova tovább akár Súlyog Tamás, nem mikor nyilatkozhat meg szerepvállalás és e közé, hogyha azt fogjuk tapasztalni, hogy egy értékrendszer mögül mond át vagy bét, és akár ide is, meg oda is kritikusan, akkor a társadalom azt gondolom, hogy elkezdi árnyalni a saját véleményét.
7: Ami számomra egyébként ilyen kérdéseket vet fel, hogy ugye tudom, hogy te is például polgármesterként mennyit küzdöttél azért, hogy egy jobb települést tudj építeni, és hogy mennyi méltánytalanságért mondjuk Magyar Falu program és más egyéb kapcsán, és hogy Magyar Péter és a Tisza párt például azoknak az ellenzéki szereplőknek a véleményét sem kérdezte meg, akik szintén az ellenzéki világ részei, akik lehet, hogy most nem kaptak szavazatot, mert mondjuk önként félreálltak itt az elmúlt választási kampányban azért, hogy megteremtődjön az általuk kívánt rendszerváltás, ugyanakkor például köztársasági elnök kérdésében, például egy sor más társadalmi kérdésben, vagy akár parlamenti ciklus korlátozásban, polgármestereknek a jövőjét illetően ugye nagyon sok kérdés van, hogy nagyon úgy tűnik, hogy a Tisza párt ezeket egy pártként dönti el, ugye itt is a Tisza frakció volt az, aki döntést hozott a köztársasági elnöknek a
8: személyben. De bocsánat, tehát most jelen pillanatban a köztársasági elnök választás, ez nem egy népszavazási kérdés. Tehát
1: de a Tisza beszélt erről.
8: Hát arról beszélt, hogy társadalmi egyeztetés van. Most, hogyha a kor adott kommunikációs csatornáját megnézzük, ez a social media, számtalan név, bekerült társadalmi szervezetek bedobáltak jelölteket, tehát a társadalmi
1: egyeztetés... Ez volt az egyeztetés? Kérdezem.
8: Én azt gondolom, hogy a mai kommunikációs környezetben mondhatjuk azt, hogy egyfajta egyeztetés volt. Az, hogy a köztársasági elnök választásnak az a formátuma most, ami ott nem lehet áthárítani a felelősséget a egyébként szerintem a társadalom jelentős részére.
7: De abban nem a miénk most a felelősség. Lehetett jelen pillanatban nem csinálni. Hát, és egyébként most... mást is ígért Magyar Péter, tehát ugye ő azt mondta, hogy civil szervezetek, mindenki hozzászólhat ez a történethez, hát majd az EB döntő előtt pár perc,
8: hozzá ugye megtudtuk a polgárjúdét. Nem tudom, figyeltétek a majd különböző médiafeleteket, de mindenki hozzászólt, és mindenki dobott be neveket. Jelen pillanatban az a politikai és jogi helyzet, hogy ma a kormánypárt javasolhat, jelölhet köztársasági, ha jól tudom, nem?
6: Abszolút.
8: Ő jelölhet köztársasági elnököt.
7: Tehát egész egyszerűen azt
8: számon kérni, hogy nem szavazta meg, a társadalom nem szavazta meg a köztársaság személyét, az szerintem nem helyen való.
6: Bocsát, itt hadd mondjam, hogy erre gondoltam homokszem alatt, hogy itt való igaz, hogy alapvetően most egy parlament által választott elnökünk van, viszont a társadalmosítást nagyon teátrálisan begurítani. Én egy picit itt, és szerintem a Tisza ebbe próbált utána korrigálni is, stratégiai előrefutás volt, és hiba volt egy pici, és ez egyik homokszem volt a gépezetben, hogy más illúziót, elvárást, vagy várakozást keltett a társadalomban talán, az, hogy kinyitjuk. Amit egyébként akkor szoktak valóban kinyitni, amikor közvetlen.
8: Nem állítom, hogy hibátlan voltam a procedúra.
6: Ebből próbáltak, amikor ebbe a saját maguk által kinyitott és talán túl vezérelt történetből vissza akartak menni abba a mederbe, ahol ugyan lehet hozzászólni, várnak neveket, tehát meghagyták ezt a keretet, de nyilván nem aként futott végig, amit egy társadalmi részvételtől, beleszólástól várunk. Szerintem ez amennyire lehet, úgymond mentették ezt a helyzetet ebbe a történetbe, és egy olyan karaktert tudtak végül jelölni, aki mögött azért egy nagyon komoly konszenzus lehet, de igazán azt gondolom, az alkotmány módosítás folyamatát követően, amikor nagy valószínűséggel kinyitják a közvetlen elnökválasztás felé, az úgy lehet, de igazán azt gondolom, az alkotmány módosítás folyamatát követően,

0: gondolkodásban teljesen különböznek tőlük, és mondjuk még ti nagyon sok esetben végigküzdöttétek ezt a 16 évet ellenzékben, meg tényleg igazságtalanságok értek titeket, mondjuk végignézitek azt, hogy a Tiszások egyébként egykori fideszeseket, meg egykori olyanokat, akik szintén kedvezményezettei voltak az elmúlt 16 évnek, hogy tesznek oda a döntéshozói meg mindenféle pozíciókba.
1: Szerintem reggelig tudnánk még erről vitázni, vagy a szereplők ti tudnátok erről vitázni, viszont olyan érveket hoztunk be, hogy lehet, hogy ez alakította a nézői, a kommentelők hozzászólását, vagy hozzáértését is akár ez a témához. Nézzük meg a nap kérdését, és akkor kíváncsi vagyok, hogy változtatak-e itt az irányok. Így hangzott a kérdésünk, hogy ön szerint Baka András köztársasági elnökként a Tisza párttal szemben is megfogalmaz-e majd kritikát? 87% igen, 13% nem, különösebben nem történt változás. És akkor nézzük meg, hogy milyen kommentek érkeztek. Köszönjük szépen a sok-sok hozzászólást. Ezekből néhányat kiválogattunk. Ágnes úgy fogalmazott, hogy természetesen, ha lesz rá oka, akkor igen. Irén szerint nem fog semmilyen kritikát megfogalmazni. Katalin? Igen, és ezt nagyon határozottan el is mondta a beszédében, nem befolyásolható. Andrea, á, de hogy, ha Sulyog báb volt, ő még inkább az lesz, látva már a választás módját is. Anna, igen, Talpig becsületes, van értékrendje és lelkiismerete. Erzsébet szerint pedig, remélem, hogy igen, nem könnyű igazságosnak, népszerűnek, pártatlannak lenni egyszerre, de ezt várjuk. Tehát ezek az elvárások, ezek a vélemények, még egyszer nagyon szépen köszönjük. Minden nap van napkérdés, és ez majd várjuk a kommenteket. Most jön egy rövid szünet, aztán a folytatásban foglalkozunk majd Magyar Péter és Torockai László vitájával, a túlárazásokkal és a Sziget Fesztivál, inkább a Sziget drogbalhéjával is, úgyhogy várom vissza önöket.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Folytatódik az aktuál, hát nem fogják elhinni, de vitáztunk, hogy vitáztak kedves vendégek a szünetben is. És hát azt nem mondom, hogy fortak a hangulatok, teljesen korrekt mederben zajlott ez a kis beszélgetés, de volt itt egy kis félreértés, kommunikációs félrecsúszás, hogy így fogalmazzak. Mi volt itt a probléma? Akkor hozzátok fordulok, hogy mi az, amit ki kell itt egyenesítenünk gyorsan.
2: Nem volt itt különösebb probléma, de hogy a fiatal kollega mondta, hogy a 90-ben született, mint hogy a lányom is, úgyhogy ez számomra egy nagyon kedves év, az első gyerekem is 90-ben született.
1: Ez azt jelenti, hogy viszont nem vagy fiatal akkor.
2: Én régebb óta vagyok fiatal, mint ő, de egyébként fiatal
3: azt
2: vagyok.
3: Azt hittem, hogy kortársom, ezért mertem ilyen bátran beszélni.
2: Köszönöm
1: szépen.
2: Na, szóval a helyzet az, hogy a kollega mondta így nagyon vehemensen a beszélgetés vagy a szünet előtt, hogy ti itt, akik ellenzékiek, és ti itt, és nem tudom én, szóval, hogy azt szerettem volna csak így igazából jelezni, hogy soha az elmúlt 30-40 évben én pár politikai szempontokat nem képviseltem, és ez nem egy védekező álláspont, ugye van a szlogenem, a pusztán kommunikáció szempontból használom ezt a fordulatot, nem véletlenül, tehát, hogy amikor itt is vagyok, akkor nem pártokat, meg ellenzéket és kormányt képviselek, hanem próbálom a magam, ugye már akkor egy kicsivel több éves megélt tapasztalatával nézni a helyzeteket és elemezni ezeket a helyzeteket, és hiszem, hogyha így ezekről beszélgetünk nyíltan, akkor egy kicsit jobb lehet a világ, hogy ilyen idealisztikus habos-babos mondatta zárjam is ezt a témát, csak hogy a...
3: Én meg elsősorban a polgármester úrra gondoltam, de akkor
2: nyilván elnézést kérek, és a... Nem kell elnézést,
3: csak azt akarom mondani, hogy azokból a másodpercekből, amit erre szántunk, és amiért ezért pénzt kapunk, ott mindenképp átadom a jutalékomat belőle.
1: Aljas. Tamás. Hát akkora lett itt a barátkozás, egy gólomb is elrepült felettünk, nem tudom, észrevettétek-e, hogy akkor én visszaterelném viszont innentől a beszélgetést egy kicsit háborúsabb övezetbe, méghozzá vissza a parlamentbe, Magyar Péter és Torockai László között volt megint egy csörte.
4: Tisztelgés a holokauszt cigány származású áldozatainak emlékére a parlament keddi ülésnapján. A megemlékezésen most a Mi Hazánk frakciójának teremben lévő tagjai is felálltak. Tegnap viszont nem.
5: Tisztelt frakcióvezető úr, ezeknek az embereknek és sok ezer elhunyt honfitársunknak az emlékét alázták meg tegnap. Amíg önök nyilvánosan nem kérnek bocsánatot, addig önökkel nekünk nincs miről beszélnünk. Köszönjük szépen!
4: A miniszterelnök szavai a Mi Hazánk mozgalom frakcióvezetőjének Torockai Lászlónak címezve. A Mi Hazánk frakció ugyanis ülve maradt akkor, amikor a roma holokauszt áldozataira emlékezett hétfőn az országgyűlés. A történtek a Tisza frakcióvezetőjét, Bujdosó Andrát is felháborították. A lépést az ellenzéki párt később azzal magyarázta, hogy a megemlékezés kezdeményezése házszabály ellenes módon történt. Magyar Péter miniszterelnök beszédében náci koncentrációs táborokat túlélők beszámolóiból olvasott fel, azt külön a Mi Hazánk frakciónak ajánlva.
1: A Mi Hazánk két meghatározó arca, Dúró Dóra és Novák Erőt kihagyták most ezt a megemlékezést, ezt a frakciós felállást. Minek szól ez a politika, ez a kutyasi Double Whistle típusú politika, amikor egyszerre több üzenetet akarnak megfogalmazni? Én jó nyomon járok, amikor azt gondolom, hogy egyszerre a radikálisoknak, illetve a centristábbaknak is szól ez az egész játék, amit most a Mi Hazánk űz.
6: Hajlamosak vagyunk egyébként minden mögött nagyon tudatos koncepciót sejteni. Lehet, hogy megsértődnek rám, de azt mondom, hogy a Mi Hazánk nincs azon a szinten, hogy minden egyes mondatuk, lépésük, mozdulatuk az egy teljesen profi, tudatos politikai stratégia mentén menne. Itt egész egyszerűen vannak ösztönszerű megnyilatkozások részükről, amiután vannak visszakozások, vannak mentések.
1: Miből gondolod?
6: Ezt látom, és én azt látom, hogy bármennyire is az, hogy valaki években mérhető, hogy parlamenti légkörben töltött éveket, az nem biztos, hogy az ő képességét, alkalmasságát abban az egyenes arányban növelte. És akkor zárójelbe zárva. Én azt gondolom, hogy ha arra hivatkozik, és nagyon sánta, suta megjegyzés volt Torockai elnök úr részéről egyébként, hogy alapvetően a házszabálytól való eltérés miatt csinálták azt, ami, ha ott fordítva van a történet, hogy igen, van valami, ami mint ügy, az felülír mindenféle formalitást, és itt az ügy, az a roma holokausznak az ügye volt. Ha az valóban nekik olyan, ami gyakorlatilag tényleg soha meg nem történhet a jövőben, és fejet hajtunk az áldozatok elé, ez messze felülírja azt, hogy van egy ilyen bürokratikus házszabály, ami szerint lehet, hogy nem kellene, és én ülve maradok. Maximum, ha ez megtörténik, és fölállok, ha én ezt komolyan gondolom, és utána ezt észrevételem, hogy egyébként miről szól a házszabály, ez a sorrend rendben van. Ez a sorrend, ami történt, ez nincsen rendben, és nekem zűrzavar van házon belül. Az meg egész egyszerűen megint úgymond ennek a folytatása kommunikációs oldalról, hogy a Novák házaspár távol marad alapvetően a mai nap, és ezzel ott is van, meg nincs is, de a többiek meg fölállnak. Ez nekem még nagyon suta és nagyon sem.
2: Hát a Novák házaspár annak idején EU zászlót is égetett a Vörösmarty téren, tehát azért innen indulunk, és most meg ülnek egy európai ország parlamentjében, ami önmagában egy nonsens. Ez az egész helyzet megint arról szól, hogy itt, ahogy a köztársaság elnöki hivatal presztízséről is beszélgetünk, vagy a bizalomról, hogy a parlamenttel szemben mekkora bizalmunk lesz ilyen ügyekben, egyáltalán ebben a házban hogyan működnek a dolgok. Én ezt elkeserítőnek látom, és egyébként hozzáteszem, ez a második ilyen magyarázkodás volt, mert a Trambura zenekaros kivonulásnál ugyanez volt, hogy jaj, utolsó pillanatban megváltozott a nem tudom én micsoda, és akkor mi azért mentünk ki. Tehát valahogy ilyen ügyeknél mindig ilyenkor így valami történik, valami technikai dolog, ami miatt vagy ki kell vonulni, vagy nyomkodni kell ülve a telefon. Szóval én értem a politikai, nem is haszonszerzésnek mondanám, inkább azt mondom, hogy a politikai kis pillanatokat, hogy meg kell nyerni, meg el kell mondani, hogy mit gondolunk, de ha ők ezt gondolják, akkor nagyon, nagyon szomorú a helyzet. És ilyen helyzetekben házszabály ide vagy, nagyon, nagyon egyetértek a sorrenddel, tehát hogy ezeket a fajta pillanatokat nem szabad kitenni semmelyik pártnak, senkinek ilyen típusú aktusoknak.
3: Nagyon szerencsétlen volt a Mi Hazánknak ez a lépése, ebben maximálisan egyetértek, már csak azért is, mert hogy, és ez most nem értékítélet, de hogy akkor döntsék el, hogy akkor most a Mi Hazánk az egy a romákkal kritikus, és vagy rasszista, mert ugye ezt szokták mondani, mert a ülve maradok és a telefonomat nyomkodom a roma holokauszt áldozatok megemlékezésén, azért ez mégiscsak ezt üzeni. De akkor utána mi történik, hogy másnap meg feláll a hatfős frakcióból négy ember, kettő meg távol marad. Én egy kicsit itt érzékelem azt is, hogy a Mi Hazánknál még nem dőlt el, hogy az Novák Előd és Dúró Dóra pártja, vagy esetleg egy másik irányvonal pártja. Ugye ott van a német AfD, ami nagyon sok mindenben hasonlít a Mi Hazánk mozgalomhoz, de pont egyébként ilyen kérdésekben, tehát antiszemitizmusnak a kérdésében nagyon sokat mérséklődött az AfD, és pont a kisebbségekkel kapcsolatban is az AfD ugye azt mondja, hogy védelmet biztosít a Németországban élő kisebbségeknek.
1: Lást Alice Weidel.
3: Lást Alice Weidel, aki, igen, és egy bevándorló hátterű az azonos neművel él egyébként élettársi kapcsolatban. A Mi Hazánknak ugye egyrészt ott lenne a lehetősége, hogy a Fideszben és a Tiszában is csalódott szavazókat maga köré gyűjtse, csak erre szokták viccesen azt mondani néhányan, hogy Novák Előd meg mindent megtesz azért, hogy a Mi Hazánk egy 5-6% környéki párt maradjon. És utána meg, hogy másnap meg felállnak. Én emlékszem arra, amikor a tamburás történet volt, akkor Torockai László volt a vendégem, és akkor pont arról beszélt, hogy csapdába csalták a Mi Hazánkot, de akkor itt most megint csapdába csalták, és tényleg az van, egyébként Baka Andrásnak is ugye most a személyre vetik ezt az 56-os ítéletét a strasbourgi bíróságon, és hogy ott is lehetett volna ellenszavazni, és tudom, hogy az is jogászkodás, de hát ott is azért az van, hogy 56 kapcsán is van egy konszenzus a magyar társadalomban, meg szerintem Roma holokauszt kapcsán is van egy konszenzus a magyar társadalomban, hogy egyik sem történhet meg soha többet. És ezért is nagyon szomorú az, hogyha itt ilyen bürokrata dolgok vannak, az más kérdés, hogy jó lenne egyébként, ha a tiszások is megismernék a házszabályt, meg jó lenne, ha be is tartanák a házszabályt, meg Magyar Péter is, ha személyes érintettség okán kér szót ebben az esetben, akkor utána arról is beszélni, ami a személyes érintettség. Szóval sok sebtől vérzik ez a történet, de mégis itt vannak olyan dolgok, amiben meg nem bürokratizálni kell, meg jogászkodni kell, hanem emlékezni kell. Jó lenne, hogyha ebben konszenzus lenne a Magyarország gyűlésben.
6: Egyetértünk, és szerintem össztársadalmi elvárás lesz, hogyha tényleg a turbulencia alább hagy, hogy visszatérjen tényleg minden szempontból a méltóság a parlament falai közé, betartva bizonyos általuk felállított szabályokat és minden mást. Én azt gondolom, Mi Hazánkra csak egy mondattal vissza, hogy ő most nyilván keresi azt a stratégiát, taktikát, hogy hogyan tudja ő begyűjteni azokat akár a Fidesztől máshonnan lemorzsolódó, vagy éppen teljesen politikai
1: fontalanokat,
6: de én azt húznám alá, hogy az ilyen jellegű megnyilatkozásoknál nekem sokszorosan az húzódik alá, hogy ezek a figurák, ezek semmiben nem változnak, mint az 5-10-15 évvel ezelőtti önmaguk. És onnantól, ha ők politikai stratégiát nyitnak, és akár nemzetközi példákkal, hogy én most békülékenyebb vagyok, én most felveszem egy kicsit ezzel a kapcsolatot mással, nyitok afelé, nekem itt mindig ott csiringel, hogy gyerekek, ez mennyire őszinte. És alapvetően, ha valaki ilyenkor politikai tükröt képes mutatni, hogy te, mint ember, nem változtál az égvilágon semmit. Az, hogy te politikai számításból, haszonszerzésből most próbálsz valamilyen bábszínházat eljátszani, ettől függetlenül nem feltétlenül fogom neked elhinni. Zárójelben nyithatjuk azt, hogy a társadalom ma annyi mindent megetettek már az elmúlt esztendőben, de azt gondolom, hogy ez még nagyon gyermetek próbálkozás, hogyha ez az ő életük, meggyőződésük és értékvilágukban nem szüremkedik be, és nem hiszem elén kívülről, hogy ez őszinte, amit ők csinálnak. Ez egyáltalán nem tűnik őszintén.
2: A Fidesz az menthetetlen, bocsánat, tehát a Mi Hazánk arra nekem nem kell játszani, hogy a Fidesz-szel mi lesz, mert egész egyszerűen ez... Tehát, olyan,
1: és most éppen azt csinálja, én azt látom, hogy azt csinálja a Mi Hazánk, hogy minden egyes bábuját a startvonalhoz felállítja, mert tényleg nem tudja, hogy mi lesz azzal a szavazóbázissal egy esetleges Orbán Viktori visszavonulás esetén, amelyre ők aztán majd lecsaphatnak. És nem tudják, hogy majd szélről tudnak lecsapni, vagy inkább középről.
3: Illetve vannak is átjárások, tehát én például tapasztalom, vannak ilyen belső közönségméréseim, ahol azt mondja a hallgató, hogy kedvenc politikusom Torockai László és Orbán Viktor. Egyébként érdekes, mert azt mondják a Mi Hazánkosok, hogy a fiatal szavazóknál ott a Tisza és a Mi Hazánk között van egy átjárás. Ugye erre szoktam példaként mondani, hogy a választások után a Bűnvadászok csatorna szavazást indított, és ott kijött, hogy a válaszadók talán 42%-a a Tiszára szavazott, 30 ezer szavazat, abból azért már lehet következtetni az idősebb korosztályban, meg ez a elsődleges pártpreferencia az a Fidesz per Mi Hazánk, és a másodlagos pártpreferencia meg szintén a másik. Csak itt jön ez, hogy aki Iron Maiden koncertre megy, és Fási Ádámot kap helyette, az nem biztos, hogy tapsolni fog. És ugye a Jobbiknál már láttuk, vagy Vona Gábor esetében láttuk már, milyen két szék közé esni, és ugyanez a veszély, ez szerintem megvan a Mi Hazánk.
1: Hát abban azért benne volt egy vaskos karaktergyilkosság is, hogy
3: igen, de szerintem tehát nem a Fidesz karaktergyilkossága volt az, ami Vona Gábort kiírta a magyar politikának a főáramából, hanem pontosan a 2006-os Vona Gábor az teljesen más volt, mint a 2018-as Vona Gábor, és a kettőnek a szavazói azok nem ugyanazok az emberek, mert hogy a választóknak az értékítélete, meg értékrendje, az meg általában azért helyel közzel, meg érdekek mentén nyilván változik, de valamennyire biztosan stabil, főleg a radikális pártok esetében.
1: Igen, csak Vona Gábor miniszterelnök szeretett volna lenni, és meglátta azt a követő mennyiséget, amit aztán már nem nagyon tud növelni, tehát elérte a maximumát az a tábor.
3: És ezért, ha ott marad Vona Gábor,
1: biztos, hogy ez a...
3: Igen,
1: ez
3: igen,
1: a,
3: mert csak egy mondat, ha ott marad Vona Gábor az, aki, és utána még nem vesz be újabb és újabb kanyarokat, ami lehet, hogy sokkal az adosabb kanyar, ami most van, de hát látjuk, hogy ha valaki egyszer onnan idáig megérkezik, akkor mi történik rá? És ez intőjel a mi hazánknak.
1: Egy gondolat még a Tiszáról. Mert most már második olyan alkalom, amikor Torockai László arra hivatkozik, hogy őt csapdába csalták, vagy őket csapdába csalták. Szeretném érezni, hogy azt lehet ugye csapdába csalni, akinek nincs határozott álláspontja egy bizonyos témában. A kampány során láthattuk ezt, hogy Magyar Péter is egyes topikok esetében így ide-oda mozgulódott, és próbálta oda betolni a Fidesz, hogy abban mindenképpen valami határozottat mondjon, például ukránok, vagy éppen az ukrán háború, ukrán-orosz háború esetében. Na most nem hasonló játékot játszik a Tisza a Mi Hazánkkal? Hogy próbálja őket egy olyan pozícióba tolni, amikor rájuk mutathat, hogy na, ti vagytok azok a szélsőséges brigád, mert hogy a jobboldali tömbből nekük is szükségük van adott esetben a Fidesz károsultakra, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, és ők inkább legyenek tiszások, mint hogy elmenjenek a Mi Hazánkhoz. Ti láttok ilyen?
2: Én azt gondolom, hogy a Tisza már besöpörte azt a mennyiségű választót, vagy közönséget, amit be lehet. Tehát én további bővülésre itt a Tisza esetében már nem számítok. Azt, hogy a Mi Hazánkat hova akarja a Tisza, nem kell a Tiszának erőlködni, hogy beszorítsa őket egy ilyen szerencsétlen helyzetben, saját magukat képesek beszorítani. Tehát nap mint nap látjuk a házaspárt és a Torockait, hogy milyen elképesztő mondatokat tud kimondani, tehát ők saját maguknak elvégzik ezt a feladatot, amit Magyar Péternek el kéne végeznie. Én inkább azt látom, vagy azt gondolom, hogy ha és amennyiben egy mérsékeltebb, konzervatív szerveződés valahonnan majd előkerül, ők fognak tudni a Fidesz helyén majd valamit egyszer építeni, és ez nem biztos, hogy a Ferenc Orsolya féle formáció, de hogy azt el tudom képzelni, hogy van egy olyan réteg, akinek sok a tiszaféle aktivitás. A Mi Hazánk az egy teljesen veszett fejsze szélsőség, és nincs egy karakteres, jó értelembe vett konzervatív párt. Tehát én ott látok lehetőséget is, hogy ebben fiatalok lesznek majd, vagy nem fiatalok, azt én nem tudom.
6: Azt látom, hogy
2: és annak lenne is helye egyébként.
6: Tiszának elsődleges feladata a kormányzás, és ebben, ahogy telik az idő, egyre inkább ezt fogja igazán számon kérni a társadalom, hogy ebben hogyan vizsgázik. És azt gondolom, hogy a politikai stratégiai résznél, és úgy gondolom, hogy a Mi Hazánkat akkor teszi jól, hogyha nem emeli. És minden egyes feléjük fordulás, őkek, velük való foglalkozás, akár parlamenten belül, ez őket emeli. Én is azt gondolom, hogy ez a sas nem vadászik legyekre attitűd lehet a helyesebb, hogy ő a saját vonalával foglalkozzon, a saját politikai és szakmai vonalát. Azt nagyon markánsan képviselje, és éreztesse azt, hogy ő kompetens arra egyébként, amire a társadalomtól a bizalmat kapta. És valóban azt látom, és innen kezdtem, hogy a Mi Hazánknál nem látom őket éles késnek arra a munkára, amit akár a Fidesz felépített, hogy legyen egy néppárt, egy gyűjtőpárt, mint olyan. Van egy ilyen illúziója és álma a Torockainak, de szerintem nincs egy súlycsoport, és a jövő politikai mozgása, politikai térnek a mozgása szerintem más irányt fog venni.
3: És most lehet, hogy majd ez alatt a videó alatt lesz sok olyan komment, hogy jól tették a Mi Hazánkosok, hogy nem álltak fel, de pont ez a veszélyes, hogy nyilván van egy szélsőséges vélemény, aki mondjuk roma ellenes, vagy nem szereti a romákat, vagy rasszista, és azok fel is tudják hangosítani a saját hangjukat, és pont ez a csapda helyzet, hogy majd itt a kommentmezőben láthatjuk, hogy mi mennyire rossz úton járunk, és igenis ezt kell csinálni a Mi Hazánknak, de ugye láttuk, hogy pontosan a Mi Hazánk azzal kiegészülve, hogy Covid károsultak, Tiszából is, meg Fideszből is, meg mindenkiből kiábrándultak, az volt elegendő most ugye talán 6%-ra a legutóbbi országgyűlési választáson. És ugye, ha végignézzük mondjuk a MIÉP-től napjainkig, akkor azt láttuk, hogy mindig volt egy 2-300 ezer fős mag, akik tényleg adott esetben ilyen vállalhatatlanul szélsőséges nézeteket vallottak. Azt a tábort még különböző válságos események idején lehetett is növelni, az utóbbi években mindig voltak ilyen válságok, de pont volt egy üvegplafon is, mert egy csomó ember meg azt mondja, hogy igen, nagyon fontos az életvédelem, az egy nagyon jó és értékteremtő dolog, na de hát akkor az életvédelem az ne csak az abortusszal kapcsolatban legyen, hanem a roma holokauszt áldozatai is az életvédelemhez tartoznak. Mind a kettő életvédelem. Akkor, és hogy oké, hogy duró-dóla kiáll a gyermekek jogaiért, nagyon jó és tényleg dicséretes meg minden, de hogy tud közben azonosulni valaki egy olyan pártal, ami mellette meg antiszemita, meg rasszista szólamokat?
2: Jó, hát az kétségtelen, és akkor én nekem így összességében erről az egész sztoriról az a szummás véleményem, hogy tehát ez, amit műveltek most a roma holokauszttal kapcsolatban, teljesen vállalhatatlan. Ez az én erkölcsi, etikai, politikai, jogi és mindenféle állásfoglásom, hogy okay. Összefoglaljam.
1: Legyen ez akkor a lezárás, és akkor hagyjuk el a háborús zónát, a parlamentet, és menjünk egy sokkal barátságosabb vidékre, ilyen túlárazásos történetekkel foglalkozzunk. Ez jön most.
7: Kevesebb mint 4 év alatt bruttó 4,2 milliárd forint közpénz ment Orbán Viktor közösségi médiás megjelenéseire. Ezt Szondi Vanda közölte a kormány Facebook oldalán közzétett videóban. A szóvívő azt mondta, a miniszterelnöki kabinetiroda és a Triton Communications nevű cég között kötött szerződéseket vizsgálják. Szerintük a valódi versenyt kizárva a piaci ár többszöröséért szerződött a miniszterelnöki kabinetiroda Kaminski Fanni cégével. A miniszterelnökség hűtlen kezelés és a hivatali visszaélés gyanúja miatt ezért ismeretlen tettes ellen feljelentést tett. A Fidesz szerint Kaminski Fannit és cégét nyilvánvalóan politikai okokból támadják, hiszen a feladatait bizonyítottan ellátta. Havasi Bertalan, a párt kommunikációs igazgatója azt írta, Ruf Bálintéktól ez kevés lesz, kormányozni kellene. Kaminski cége a videók készítése mellett a miniszterelnök.hu weboldalt üzemeltette, grafikai szolgáltatásokat is biztosított. A szerződés összege a 4 év során mindössze az infláció mértékével emelkedett. Kaminski Fanni a Facebookon hasonlóan reagált. Hozzátéve, egyik alapvető feltétel volt a napi 24 órás rendelkezésre állás, ami nem alkalmi munkavégzés, hanem folyamatos készenlétet jelentett. A vállalkozás közvetlenül 5 főt foglalkoztatott, de az alvállalkozókkal együtt több mint 30 ember munkájáról van szó. Utóiratként azt is hozzáfűzte, büszkeség a meghurcoltak közt az elsők között lenni. Köszi Bálint!
1: Köszi Bálint. Számomra azért furcsa ez a történet, mert ha Kaminski Fanni már azzal védekezik, hogy ez a 24 órás rendelkezésre állás dobhatta meg annyira az árat, tehát ugye a Fidesz szavazók irányába ezzel adja el a sztorit, az már nekem egy picit büdös, és akkor most végtelenül demagóg leszek, hogy rámugorhassatok, hogy ez a 24 órás rendelkezésre állás olyan szakmák esetében is él, mint például a mentősök, a rendőrök, a tűzoltók, nem tudom, óránként 131 ezer forintot keresett ez a cég, vagy Kaminski Fanni, de alvás közben is, tehát nem csak akkor, amikor dolgozott, 131 ezer forintot, és akkor most jön a demagógia, ezt hasonlítsuk össze azokkal a szakmákkal, amit itt említettem. Tudom, ez nem korrekt, vannak egyéb különbségek is, de hát irtózatos pénzt kap.
6: Most mondanám. Rendkívül korrekt az összehasonlítás, és abszolút nem demagóg, mert az embernek a gyomra forog attól, hogy még a mártírok között az első titulust vindikálja magának Kaminski Fanni, és egész egyszerűen még egyáltalán védekező pozícióba helyezkedik azok után, amikor az elmúlt 16 évnek a tendenciája arról szólt, hogy az állam én vagyok attitűdöt viszi a Fidesz, és az, ami oda befolyik, ez a kedves nép, szolgáljatok minket, a ti adóforintjaitok építsenek minket, nem kell, bármennyit fizetünk magunkra, túlárazásokkal, akár közbeszerzések hírása nélkül, tehát az a pénz, az magunkra költhető. És ebben gyakorlatilag nem volt felső üvegplafon sem. És az, hogy gyakorlatilag itt nem egy mea culpa van, itt nem az, hogy hát lehet, hogy elvetettük a súlykot, nem egy pici, hogy ha úgy tetszik, szégyen érzetet látunk ezek mögött, a mondatok mögött, hanem próbál büszkeséget sugalni, hogy üssetek, és ez mint valami leszámolás, és mi vagyunk az áldozatok. Egész egyszerűen gyomorforgató, ebből akarunk kimászni végre.
2: De amikor a Balázs Jú, a Launch Group kiderült itt ebben a székben, mondtam, hogy minden héten lesz ilyen, tehát hogy ott modellezni lehetett a szisztémát. Tehát ezt úgy hívják, hogy túlárazás. Tehát azzal védekezni, hogy elvégeztük a munkát, hát oké, elvégezték a munkát. Én szívesen bírnék ilyen megbízásokat különben,
1: munkára lehet azt mondani, ilyen hogy ez annyira non plusz ultra, hogy ez
2: de meg kell nézni a piaci, de meg kell nézni a piaci szereplőket, hogy ilyen típusú munkákat komoly márkáknak, komoly vállalatoknak.
1: Tudsz konkrét számokat mennyi ehhez képest?
2: Hát most meg lehet mondani azt, hogy mondjuk egy social media short videót, mondjuk egy ügynökség, most nem tudom, én csinál 200 ezer forintért, most mondtam valamit, vagy egy influencer változó, mert 250-től az 1 millióig, de itt nem egy influencer volt, szóval itt egy állami, ha úgy tetszik, állami szerről volt szó, tehát hogy most majdnem mondtam, hogy milyen sok pénz ez, de majdnem kimondtam, hogy mennyire sok pénz, de
1: hát kimondhatod.
2: De kegyetlenül sok pénz. Tehát kegyetlenül sok pénz. Tehát hogy itt egész egyszerűen arról van szó, hogy tök irreális. Tehát itt ezen nagyon sokat nincs magyarázni. Tehát és aztán jött tényleg a védekezés, hogy ja, egyébként a miniszterelnök.hu oldalt is mit csináltuk, de most könyörgöm, egy ilyen weboldalt ma néhány százezer forintért egy bárki összedob és üzemeltet. Tehát, hogy...
1: Ments meg, nem Tamás, mondd, hogy demagóg vagyok.
3: Én nem értek úgy a...
2: Amúgy az vagy, de...
3: Szakmának a része. Én inkább az... Nagy kérdés, hogy ugye 4 milliárd forintról van szó 4 év alatt, ha jól számolom, akkor az 1 milliárd forint évente mondjuk áfával együtt, tehát akkor az ilyen 80 millió forintra jön ki havonta, hogy most az ebben a szakmában sok vagy kevés, azt lehet, hogy te
6: 86
3: millió forint havonta. Mondom, én nem merek ebbe a számháborúba beleállni, mert nem értek hozzá. Én alapvetően máshonnan közelíteném meg, miért kell ezeket kiszervezni? Tehát miért nincs az, hogy mondjuk a minisztérium, vagy a miniszterelnöki kabinetiroda felveszi Kaminski Fannit, aki szerintem egyébként...
2: De az se volt, ott volt Evelin a külügyminiszterrel, az se tetszett, hogy...
3: De igen, de nem lenne, tehát hogy igen, Gásmár Evelin a külügyminiszter, tehát hogy vannak sajtóosztályok, meg vannak, vannak politikai munkatársak, és szerintem Kaminski Fanni tök jó munkát végzett Orbán Viktor mellett, mert láthatóan, hogy jól tudta átadni Orbán Viktornak a
2: személyiségét. Együtt annyira
3: meg szép volt. A győzelmi tervet, de ez már ízlés kérdése, valakinek tetszik, valakinek nem. Én az a generáció vagyok, ami a kettő között van, én még nem találom cringe-nek, tudom, hogy a fiatalok meg igen, de ezek ilyen szakmai kérdések, meg sok esetben esztétikai kérdések. Csak felmerül az, hogy itt akkor még hány olyan cég van, ami amellett, hogy azt hittük, hogy a miniszterelnök stábjának a része, mert eddig mindig az volt a gondolat, közben ilyen magáncégekként kapta meg a pénzeket. És egyébként ez a Tiszának is a jövőre nézve egy fontos dolog lehet, hogy amit lehet, azt végezzék el a minisztériumokban. Azért állam az állam, meg azért minisztériumok a minisztériumok, meg azért politikusok a politikusok, hogy ezeket a feladatokat házon belül oldják meg. És egyébként ezzel szerintem én alapból nézegetek itt nagyon sok és a más történetet is, hogy miért nem lehet azokat a dolgokat állami keretek között végrehajtani.
2: Ebben nem teljesen értek egyet, bizonyos részével igen, tehát hogy vannak kommunikációs osztályok, azok csinálják meg a stratégiát, üzenetet, vannak egyébként valóban olyan kompetenciák, amik nem tudnak megjelenni, szakmai kompetenciák egy minisztériumi osztály dolgozóiban. Tehát, hogy legyen egy stáb, persze, forgassanak, nekem ezzel semmi probléma nincsen. De ugye itt az egyik fő probléma az volt, hogy ezt az egész 4 milliárdot kivették a pályáztatásból, ha jól tudom, tehát ez egy teljesen
3: így azt mondta, kézbe dobott. Különösen védett személy.
1: Így van, személyvédelme okán.
2: Jó, most magyarázat nyilván mindig mindenre van, megtanultuk, hogy minden jogszerű, mint hogy most is meghallottuk, hogy munka el volt végezve.
3: Meg azt hiszem, hogy 30 millió körüli osztalékot vett ki belőle, az viszont már nem olyan sok pénz összességében. Jó, ugye ezért mondom, hogy ez a ti szakmátok, tehát mire ott van az áfa, meg mire kifizetik a vágót, meg az embert, meg kreatívan kitalálják, meg utaznak.
2: Maradjunk annyiba, kollega, hogy ez sok pénz.
1: Maradjunk, és azt gondolom, nem ilyen egyszerű, mert valóban még elfolyhat a pénz ezer irányba. Azt gondolom, meg megfogtad a lényegét, hogy 30 vállalkozó volt ebben a sztoriban, és azt tudjuk, hogy a pénzkifolyamtásnak egy nagyszerű eszköze. Nem volt időnk sajnos a Szigetre, a drogbalhéra, a Sebestyén Balázsék retrobuliára, amelynek ügyében nyomoznak. Tényleg sajnos nem tudom.
2: Annyit mondjak már, hagyd mondjak már csak, hogy itt nincsen drogbalhé, Sziget drogbalhé. Tehát a Szigetet hagyd védjem már meg egy pillanatra, aki ez semmi közöm.
1: De nincs miért megvédeni.
2: De nincs, na azért nem mondom, de a Sziget drogbalhé az olyan, mint hogyha ők most a Sziget lenne egy drogbalhé rész. Bocsánat, hogy ezt kell, hogy mondjam,
1: nem,
2: hogy
1: nem,
2: és
1: nem, csak
2: így utolsó
1: akartam ezzel a témával is
2: eljátszani. Oda kell figyelni.
1: Aki kimegy, és fiatal, idős, az legyen nagyon óvatos, ezt tudom mondani.
3: Ne igyon ismeretlen poharakba.
1: Így van, ismeretlen poharak, még az ismerősbe is úgy óvatosan, és kövesse végig, hogy az milyen úton, módon jár, akár mondjuk a csapostól egészen a kezéig, mert tényleg bármi előfordulhat, hát ilyen bölcsességeket és ilyen jó tanácsokat tudtam kipréselni magamból így késő este. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük szépen.
1: A témákat még vitáztunk is, aminek én egyébként örülök ebben a műsorban. Nem mindig ugyanazt gondoljuk a világról, és ezzel is példát mutatunk az országnak. Viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan bízhatunk meg egy olyan világban, ahol a valóságunkat már bitkódok és képernyők rajzolják újjá? Vajon természetes óvatosság, vagy visszafordíthatatlan paranoia az, ha már a saját szemünknek sem hiszünk a digitális térben? A Magenta Podcast legújabb adásában a kiberbiztonság, a digitális ökoszisztémát és az emberi psziché metszéspontján vizsgáljuk meg korunk egyik legégetőbb kérdését, a digitális bizalom válságát és jövőjét. Vendégünk Kotrocó Dóra, Cyber Security szakértő, akivel arról beszélgetünk, miért dőlünk be olyan könnyen a kibertér csapdáinak, hogyan formálják át az adatkezelési botrányok a platformokba vetett hitünket, és milyen gyakorlati lépésekkel védhetjük meg magunkat egy egyre átláthatatlanabb online világban. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Továbbra is sporttal és egészséges életmóddal és közösségteremtéssel foglalkozunk. Augusztus 15-e és 20-a között rendezik meg immár 15. alkalommal a Balaton körüli tandemtúrát, aminek az a specialitása, hogy mintegy 70 látó, illetve látássérült résztvevő vesz ezen részt. Tálos Monika, Mozdulj Közhasznú Egyesület alelnöke, és Dóka Attila, Túra kulturális nagykövet a vendégeink. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Köszönöm szépen, hogy eljöttek. 2011-ben hívta létre ezt az egyesületet dr. Tálos Marianna és testvére ön Mónika. Szóval itt arról van szó, hogy felülnek egy tandem kerékpárra, elől ül egy ember, aki látó ember, és egy látássérülttel együtt teszik meg ezt a túrát, igaz?
2: Így van. Most már kevesebb, mint egy hét van az indulásig. Augusztus 15-én indulunk el Keszthelyről, és tesszük meg 5 nap alatt a 220 kilométert, mint egy vándortáborszerű megyünk előre, minden nap máshol fogunk aludni, és így van, ahogy mondta, 24 tandem kerékpárral, 70 fővel indulunk el idén erre az útra.
1: Azt olvastam, hogy ez a kezdeményezés abból fakadt, hogy már fiatalkorukban vagy gyermekkorukban olyan környezetben nőttek fel, ahol evidenciává vált az elesettek, a támogatásra szorulók segítése.
2: Így van, hiszen mi minden nyarat és minden szabad időnket a nagyszüleinknél töltöttünk Somogyváron, és a nagymamánk volt egy ilyen jótét lélek, egy gyermekotthonban dolgozott, mint nővérke, és mi oda bejártunk, illetve olyan gyerekekkel foglalkozott, akik nem családban nőttek fel. És mi oda bejártunk, együtt voltunk, együtt játszottunk a gyerekekkel, tehát már nagyon régóta szívjuk magunkba ezt a segítségadást.
1: Közben a demókon látom, hogy ön gitározik is, kulturális nagykövetként, tehát akkor zenét is szolgáltat, és még mi a feladatköre, ha lehet így fogalmazni?
3: 2017-ben csatlakoztam én ehhez a túrához, akkor is már a kulturális vonalon működtem közre, és ez azóta is így van. Tehát alapvetően ezt úgy kell elképzelni, hogy miközben zajlik ez a túra, és mindenki teszi meg a kilométereket a tandem kerékpáron, én vagyok az az ember, aki minden egyes állomáson megpróbálja őket rávenni arra, hogy csináljunk itt még egy koncertet is. Egy ilyen kis mini koncertet, mert nem csak a sport integrál, de a művészet is. Így a Mozdulj Közhasznú Egyesületnél ez már hagyomány, hogy állandóan rendezünk koncerteket, különböző kulturális esteket, amin szintén az integráció nagy hangsúlyt kap. Úgyhogy egy színpadon áll egy ép és egy fogyatékkal élő művész. Úgy tudnélik, a tandemtúrán résztvevő látássérültek és egyéb fogyatékkal élők között is sok a művész, akivel ilyenkor fel tudunk lépni. Úgyhogy ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy több stáción is így dalra fogunk pendülni, és akár szavalni, vagy egyéb kulturális tevékenységet űzni, ez tényleg már hagyomány, úgyhogy én mindenkit arra búzatítok, hogy ezeken az eseményeken is tartsanak majd velünk.
1: Nyilván ezek az események alapvetően a látássérült emberekről szólnak, tehát hogy a számukra próbál nyújtani élményt, közösségi összetartozás élményt. 70-en jelentkeztek most, de ez már a 15. alkalom.
2: Így van.
1: Ez nagyjából ugyanaz a kör, vagy pedig cserélődnek a látássérült résztvevők?
3: Mi? Nem. Igazából van egy szilárd maga, aki most már nagyon-nagyon régóta velünk együtt tekel, sőt, vannak párok is, akik ragaszkodnak egymáshoz, mert ami jó, azon nyilván nem kell változtatni, főként ha már összeszoktak, meg barátok is lettek, de minden évben újra és újra csatlakoznak hozzánk új résztvevők is, és ezt mindenkinek ajánlom egyébként, hogy egyszer mindenki próbálja ki, akár egy napra is el lehet hozzánk jönni, sőt, ugye augusztus 12-ig még várjuk a jelentkezőket, akik csak ki akarják próbálni, vagy rövidebb távon csatlakozni hozzánk. Úgyhogy mindig vannak újak, de azért van egy szilárd mag is.
1: És ők miről számolnak be? Mit ad nekik ez az esemény?
2: Minden évben nagy örömmel jönnek hozzánk, hiszen vannak olyan tagjaink, akiknek ez a nyári nyaralásuk. Az, hogy együtt vannak a csapattal, hogy aktívan és közösen részt vennek ezen a bringatúrán, sőt vannak olyan csapattagok, akik között óriási barátság született, sőt olyan is, akik egymásba szerettek.
1: És egyébként mit ad önnek ez a mozgalom, mondhatjuk, hogy ez már egy mozgalom, aki az egésznek az alapja, tehát önök adni akarnak másoknak, mi a visszacsatolás?
2: Igen, ez a mi életünk mentesommal, dr. Táros Mariannával nagyon fontos, hogy a szabadidőnk maradék részét úgy tudjuk eltölteni, hogy egyfajta segítséget adjunk azoknak az embereknek, akik erre rászorulnak, és ez a fénypontja, a túra fénypontja az évnek. Mindent ad.
1: Egyébként az év többi részében nyilván akkor is működik az Egyesület. Milyen programokat szerveznek, vagy milyen tevékenységet folytatnak?
2: Ahogy Attila említette, fontos az, hogy nem csak sportról szól az életünk, hanem különféle kulturális programokat szervezünk. Integrált divatbemutatót, ahol szintén fogyatékossággal élők és épek vesznek részt, vagy különböző összművészeti gálát, vagy akár képzőművészeti pályázatokat hirdetünk, versíró, novellaíró pályázatokat, és egyik fontos programunk még az örömúszás.
1: Ami? Miből áll? Mit jelent?
2: Ami szintén úgy néz ki, hogy látássérültek és látók jelentkeznek, és csapatban úsznak. Ez egy csapatverseny. Egy rövid távot kell leúszniuk, 4 fős egy csapat.
1: Az Egyesület úgy összességében hány hátrányos helyzetben lévő embert tud elérni mondjuk éves szinten?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Nyilván ez egy eléggé nehezen megbecsülhető szám, viszont azt hangsúlyozni kell, hogy egyre többet. Tehát én, aki most már 17 óta ott vagyok végsősorban az Egyesületnél, én határozottan azt érzem, hogy egyre nagyobb híre van az Egyesület tevékenységének, és nyilván azért ezt szögezzük le, hogy ez a Balaton megkerülő tandemtúra talán a legnagyobb esemény, aminek leginkább híre ment azóta. És leginkább az, amivel szerintem azonosítják magát a szervezetet, az alapítványt, de ezzel együtt tényleg, ahogy Móni is mondta, tényleg nagyon sok egyéb eseményt is megrendezünk, és tényleg mindig öröm látni az új csatlakozókat, és természetesen azokat is, akik már hosszú évek óta velünk vannak.
1: Nagyon köszönöm, hogy eljöttek, tényleg felemelő ez a kezdeményezés, sok sikert kívánok. Kedves nézők, tehát ha kedvek kaptak ehhez, akkor augusztus 15 és 20-a között lesz ez az esemény. A Balaton körüli tandem kerékpározás, vegyenek részt rajta. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Kiberbiztonsággal és mesterséges intelligenciával folytatjuk. A mondat, amiről eldobbantuk, és majd kiderül, hogy tényleg igaz-e, az így szól: visszatartják az OpenAI egyik új modelljének a megjelenését, mert önálló kibertámadást hajtott végre a teszt időszakban. Róna Széki Péter kiberbiztonsági szakértő, a Fortix Consulting ügyvezetője. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy eljöttél.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Igaz az első mondat, hogy tényleg önállósodott az OpenAI, és...
2: Az igaz, hogy az Astra nevű modellt az OpenAI visszavonta, ez egy önkorlátozó tevékenység, amit egyébként szerintem a szakma üdvözöl. Az is igaz, hogy egy olyan magas szintre fejlődött a kiberbiztonsági képessége ennek a modellnek, nem csak ennek egyébként, hanem több még nem kiadott modellnek is, és ez is vezetett oda, hogy ezt visszavonják, hogy önmagától gyakorlatilag képes támadásokat levezényelni. Hogyha megadjuk a célt, akkor ő gyakorlatilag erre magától tud már képességet fejleszteni.
1: Ez mennyire riasztó, vagy riasztó egyáltalán az emberre nézve?
2: Én azt gondolom, hogy önmagában nem ez a riasztó, hanem az, hogy mi történik akkor, hogyha egy mesterséges intelligencia labor erre az önkorlátozásra nem lesz képes. Hogy akár a verseny miatt, akár az üzleti potenciál és a lehetőségek miatt, mert gyakorlatilag ez egy kockázat. Tehát ahogy itt az előbb beszélgettünk, ahogy a konyhakés is tud lenni egy nagyon fontos eszköze a mindennapoknak, gyakorlatilag egy fegyveré is tud válni. A mesterséges intelligencia modellek hasonlóan működnek, hogyha nem jó kezekbe kerül, illetve nem korlátozzuk megfelelően jogi és technikai, technológiai jogosultsági szempontokkal, akkor gyakorlatilag eljuthatunk sajnos ide.
1: Most egy furcsa kifejezést mondok, mondjuk, hogy meghűl a számítógép, ezt így kell elképzelni, konyha nyelven csak éppen nem otthon hűl meg, és nem tudom, hogy vibrál a monitor, hanem összeomlanak komplett a rendszerek, vagy nagyon nagy rendszerek, vagy tehát mi következik, hogyha nem korlátozzák a készítők, vagy ha akarják is, de mégis elszabadul a mesterséges intelligencia.
2: Ezt úgy kell elképzelni, hogy ezek a modellek már képesek arra, hogy a cél érdekében saját maguk felépítsenek egy teljes a workflow-t, egy teljes
1: munkafolyamatot,
2: így van. Adott esetben saját maguk meg tudnak bízni egy másik agentet, egy másik ügynököt, AI ügynököt, és gyakorlatilag első napos sérülékenységeket tudnak kihasználni, és egyéb módon akár fel tudnak törni rendszereket is. Tehát nem menjünk messzire, amikor olyan jelszavakat használunk, hogy ABCD 1, 2, 3, 4, akkor azért ez nem nagy mutatvány. Ugye pont a napokban jött ki a Magyar Államkincstárral kapcsolatos kibertámadásról, hogy milyen jelszavakat használtak az ott felhasználók. Tehát 20-25 éve ugyanez a probléma, hogy az ember egyszerűen nem tudatos annyira, hogy a saját környezetét jól megvédje, és a saját adatait és információit.
1: Oda eljuthatunk, amiről számos film szól, hogy az ember által alkotott gép, berendezés egyszer csak az ember ellen támad? Vagy ez fikció marad mindig?
2: Én szeretném azt hinni, hogy a Terminátor és a gépek lázadása az még várat magára. Sokat, de azért ki nem zárnám egyébként, mert pont ugye az a kérdés, hogy milyen üzleti előnyök származhatnak abból, hogyha ezeket az modelleket minél hamarabb piacra dobjuk, vagy dobják a laborok úgy, hogy még nincs megfelelő beépített kontroll, környezet, jogosultságok, és hát ugye itt volt egy olyan probléma is, hogy megtalált egy olyan kiskaput, hogy lett internet kapcsolata, és véletlenül egy másik céget.
1: Mert ezek a rendszerek önmagukat is tanítják, ha jól értem, nem? Tehát gyűjtik be az információt, és tökéletesedik maga a modell is.
2: Így van, hát ez az egésznek ugye az alapja.
1: Tehát magyarul az a kérdés, hogy tudunk-e határszabni a tökéletesedésnek, meg hogy akarnak-e azok, akik ezt értékesítik, vagy ezeket a rendszereket, vagy modelleket, hiszen minél többet tud, annál drágábban tudja eladni, annál többet tud eladni, de annál nagyobb a veszély is.
2: Így van, hát bízom benne, hogy egyébként ezek a kontrollok, ezek működnek, ahogy egyébként más szektorokban, tehát a pénzügyi szektorban nagyon-nagyon komoly kontrollok vannak minden szempontból és minden tekintetben. Ennek ellenére vannak csalások, ennek ellenére vannak adatvesztések, és adott esetben a pénzünket elviszik.
1: Na, mondok még két hírt azért, mert zajlanak
2: adatvesztések, és adott esetben a,

0: Maga az egész történet az annyi, hogy több mint 300 kísérletet végeztek, és ebből azt hiszem, hogy 16 volt sikeres, amikor is baktériumokat tudott megfertőzni a mesterséges intelligencia által fejlesztett és kitalált vírus. Na most, hogyha ezt a képességet, ami jelen pillanatban nagyon-nagyon korlátozott, ha ezt a képességet arra tudnánk fordítani, hogy jelenleg, és talán itt volt a volt egészségügyi miniszter, a rák elleni küzdelemre tudnánk használni, akkor milyen szép is lenne a világ.
1: Hát igen, megint oda lyukadunk, amiről szó volt, hogy a kést lehet arra is használni, hogy megkenjük a kenyeret, meg ledöfjük, akit akarunk. Még egy utolsó hír. Chatbotok egymástól függetlenül egy spirituális eszmét hirdettek meg, amik a mesterséges intelligencia jogaért harcolnak, és elkezdtek csatlakozni ezt felhasználók, és kialakult egyfajta szekta.
0: Igen, de egyrészt ez a már régen visszavont OpenAI, vagy bocsánat, ChatGPT 4o modell tudta, ha úgy tetszik, ezt azért lekeverték, viszont odáig sem mennék el, hogy itt mesterséges intelligencia templomokra kell majd gondolni. Ugyanakkor azok biztos, hogy sokkal kitettebbek ezeknek a modelleknek és a modellekkel való beszélgetésnek, akik, hát hogy is mondjam, jobban fogékonyak, és jobban fogékonyak az ellen, hogy milyen szektába lépjen be.
1: Hát izgalmas dolgok ezek, majd meglátjuk mondjuk fél év múlva, hogy kell-e aggódnunk, vagy kellett-e most aggódnunk, vagy pedig ezek ilyen bulváros mellékhírek. Róna Sziki Péter, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Kedves nézők, ennyi fért a mai Startba és a Start Pluszba. Köszönjük szépen a figyelmet az egész szerkesztőség nevében. Holnap is számítunk önökre, további szép napot, a viszontlátásra.
2: Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan bízhatunk meg egy olyan világban, ahol a valóságunkat már bitkódok és képernyők rajzolják újjá? Vajon természetes óvatosság, vagy visszafordíthatatlan paranoia az, ha már a saját szemünknek sem hiszünk a digitális térben? A Magenta Podcast legújabb adásában a kiberbiztonság, a digitális ökoszisztémák és az emberi psziché metszéspontján vizsgáljuk meg korunk egyik legégetőbb kérdését, a digitális bizalom válságát és jövőjét. Vendégünk Kotrocó Dóra, Cyber Security szakértő, akivel arról beszélgetünk, miért dőlünk be olyan könnyen a kibertér csapdáinak, hogyan formálják át az adatkezelési botrányok a platformokba vetett hitünket, és milyen gyakorlati lépésekkel védhetjük meg magunkat

0: Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Képzeljék, egy friss felmérés alapján nem Magyar Péter a legnagyobb.

0: népszerű tiszás politikus, na de akkor ki? Ez kiderül az adásban. Adásból, addig ezt eltitkolom önöktől.
1: A kormány fenékküszöb építését és két 80 méteres bárka elsüllyesztésének előkészítését rendelt el Paksnál. A cél, hogy a Duna vízszintje biztosítsa az atomerőmű hűtését és teljes kapacitású működését. A Fidesz 4 pontban támadta meg a 17. alaptörvény módosítást. Az alkotmánybíróság csütörtökön tárgyalhatja az ügyet. Hamarosan 125 milliárd forintnyi hitelt kell visszafizetni a fővárosnak, miközben számlája 65 milliárdos mínuszban van. A Európion szerint csökkent a Tisza támogatottsága, a Fideszé nem változott, a Mi Hazánké pedig erősödött. A politikusok között Vitézi Dávid hajszállal megelőzte Magyar Pétert. Vendégeink Nagy Attila Tibor, politikai elemző, Trencséni Dávid, újságíró, Árpási Bence, a Népszava újságírója.
2: Ez az Aktuál. A stúdióban Boros Tamás.
0: Nagyon szép estét kívánok mindenkinek, nem a kis bevezetőnkből ki is derült, hogy Magyar Pétert kielőzi a házi népszerűségi listán, de mielőtt ezzel a témával foglalkoznánk, nézzük meg a nap kérdését, ugyanis holnap egy fontos döntés születik majd, izgatottan várjuk. A kérdésünk így hangzott, hogy ön szerint az Alkotmánybíróság megsemmisíti-e Sólyog Tamás menesztéséről szóló alkotmánymódosítás, igen, nem, igen, 15%, és a nem pedig 85%, tehát nem történik semmi különös. No, és akkor nézzük ezt a bizonyos közvéleménykutatást, amely igen érdekes számokat hozott.
3: Némileg csökkent a Tisza támogatottsága, derül ki az Európion friss felméréséből. A kutatás szerint a kormánypárt támogatottsága 50% alá esett vissza a teljes népesség körében, a választani tudók között pedig 60% alá ment vissza a támogatottság. A biztos szavazó pártválasztók körében azonban továbbra is több mint 60% áll a Tisza mögött. Érdekesség, hogy a Fidesz támogatottsága nem változott érdemben július óta, a Mi Hazánk viszont valamelyest erősödött, mind a három kategóriában két számjegyű a párt támogatottsága. A kutatás vizsgálta a politikusok népszerűségét is. Ezen a listán kisebb meglepetésre nem Magyar Péter a legnépszerűbb, egy hajszállal ugyanis megelőzi őt a közlekedési és beruházási miniszter Vitézi Dávid. A miniszterelnököt szorosan követi Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.
0: Sziasztok, üdvözöllek titeket!
4: Jó estét kívánok mindenkinek, szia!
0: Köszi, hogy elfogadtátok a meghívást. Azt hiszem, ismerem már, vagy van sejtésem a közvéleménykutatásokról alkotott véleményeteket illetően, hogy nem túl pozitív, mellé lehet lőni, pláne pár hónappal mondjuk egy választás után, de láttatok-e olyan számot, amely azt mondatja veletek, hogy na, erre érdemes odafigyelni a Tiszának?
5: Azért van olyan közvéleménykutatási cég, ez bebizonyosodott, amelyik jól eltalálta a választást, ez a Medián, például, vagy a 21 kutatóközpont. Ugye volt egy verseny Magyarországon, hogy ki az, aki igazából el tudja ezt találni, és hát a akkori Fidesz közeli kutató cégek súlyos vereséget szenvedtek. Ami a mostani eredményeket illeti, hát remélem, hogy Magyar Péter nem lesz féltékeny Vitézi Dávidra, vagy az őt megközelítő Kapitány Istvánra. Nem lep meg, hogy Vitézi Dávid egy népszerű politikus, szakmailag rendkívül felkészült, mértéktartó, ugyanakkor nagyon-nagyon vitaképes is, ha arról van szó. Egyébként a Tisza visszaesését én enyhének tartom, tehát még mindig arról van szó, hogy a biztos pártválasztók körében 61%-on áll a Tisza, ez még mindig óriási előny. A Fidesz azt el tudja mondani, hogy nem zuhan tovább, ez is valami, tehát tudta stabilizálni 25% környékén a támogatottságát, úgyhogy ebből majd gondolom megpróbálnak építkezni, de végül még arra szeretnék utalni, hogy 3 hónap telt el, vagy 95 nap telt el mindössze azóta, hogy Magyar Péterből miniszterelnök lett. Ez bár éppen a mai bejelentés is Paks környékén jelzi azt, hogy a dolgos hétköznapok most már eljöttek. Tehát szerintem a nagy szerelem, ami a választók egy jelentős részéről a Tisza felé volt, nem mondom, hogy elmúlt, de most már annak a tüze enyhülőben van, és hát most már a kormány is egyre inkább kénytelen berendezkedni a különböző dolgok megoldásába, válságkezelésbe is, ehhez hasonló nyalánkságokba.
4: Egyetlen egy furcsa szót használtál, a kénytelen berendezkedni. Ez a dolga. Tehát nem kénytelen, hanem be kell, hogy rendezkedjen. Ha nem is a számokat nézzük, de a trendek érdekesek. Valóban az, hogy egy kicsit csökken a TISZA támogatottsága, az nem meglepő, ahogy tökéletesen elmondtad, lecseng a választások buzgalma, lelkesedése, tüze, kicsit lejjebb tekeredett a láng. Szerintem ezzel nem kell foglalkozni a TISZÁ-nak, hiszen 3 hónappal ezelőtt voltak a választások, és nem 3 hónap múlva.
5: 4 hónappal ezelőtt, 3 hónapja választották.
4: De és nem 4 hónap múlva lesznek. Hogy a Fidesz nem csökkent, fogadjuk el, hogy mondom trendszerűen, hogy most éppen nem csökken. Az, hogy a Mi Hazánk erősödik, azt elsősorban nem a kormánynak kell figyelmeztető jelnek venni, hanem a Fidesznek. Hiszen azok, akik csalódtak a Fideszben, akik akár még Fidesz szavazók is voltak április 12-én, de látták Orbán Viktor passzivitását, látták az összes káoszt, az összes ügyet, ami elkezdett előjönni az elmúlt 4-16 évből, azok joggal keresnek most új pártot. Ugye egy korábbi, néhány nappal ezelőtti felmérés azt mutatja, hogy van 5-6%-nyi stabil szavazó, aki hajlandó lenne egy Fideszből kivált pártra szavazni. Valószínűleg ugyanennyi legalább van a Fideszből kiábrándult szavazó, akik a Mi Hazánkban találják meg jelen pillanatban a politikai otthonukat. És csak egyetlen dolog, hogy Vitézi Dávid a legnépszerűbb politikus, egyáltalán nem meglepő, inkább az a meglepő, hogy eddig nem ő volt, ugyanis pontosan tudjuk, hogy Vitézi elutasítottsága a fideszesek körében is nagyon alacsony. Miközben Magyar Péter, ugye 1-5 osztályozzák a népszerűségi listában a politikus, Magyar Péter vagy 5-öst kap, vagy 1-est. Ezzel szemben Vitézi Dávid nagyon sok 3-ast kap, mert a nem TISZA szavazók is elfogadják őt, emlékeznek rá még a Fideszből, valóban szavakész ember, lehet vele vitatkozni, meg tud jelenni, nagyon aktívan használja is a közösségi felületeket.
0: Neki van egy tekintélye szakpolitikai értelemben, ehhez képest ugye Magyar Péter pedig viszi ezt a napi kommunikációs harcot, tehát az Abszolút Filmszínháznak ő a rendezője és főszereplője, és egyben nem lehet, hogy ez egyfajta elfáradás, ami itt most történik, hogy már a nép kevéssé kíváncsi arra, hogy mi történik a parlamentben, az odaszólogatásokra, a beszólásokra,
5: a keménykedésekre. A parlament ülései még mindig elég nézett.
0: Ezt mondom én is, de már nem ebből a stílusból kérnek inkább, hanem álljon ki Vitézi Dávid, és mondja, hogy mi a probléma a közlekedéssel, és oldja meg.
6: Na most említettétek, hogy Vitézi Dávid vitaképes, valóban az, csak nem érdemes vele vitatkozni, mert hiába, tehát az embert 3 másodperc alatt lemossa az ő témájában. De ami a Mi Hazánk, az valóban abból a szempontból érdekes, és talán sokaknak az lehet vonzó Torockai László pártjában, hogy őket még nem terheli semmiféle kormányzati múlt. Ők még mondjuk úgy, hogy patyolattiszták.
0: Nem véletlen, őket más.
6: Nem véletlen az is egyébként, ez is egyébként, ami más terheli őket, ez is egyébként a gátja, én úgy gondolom. Tehát, hogy ami ez felhajtó erő tud lenni egy fideszes szavazónak, az, ami más terheli őket, az a gátja is tud lenni. És nem véletlen egyébként, hogy van olyan fideszes influencer, aki még a választások előtt is lelkes fideszes volt, felkérdezte Magyar Pétert egy nyilvános fórumán, most pedig Torockai László oldalán mutatkozik, és úgy mutatja be őt, mint a jövő miniszterelnökét. Ez mindenképpen egy intőjel, ami pedig Vitézi Dávidot illeti, tényleg nem lehet azon csodálkozni, hogy ő az, aki a népszerűséget hozza, tehát, hogy ő nem csak azt tudja, hogy kezd, mondjuk úgy, hogy influencerkedésben is már mondjuk úgy, hogy kezd felnőni, vagy megközelíteni, felzárkózni Magyar Péter mellé. Tehát, hogy nagyon jól használja a közösségi médiát is egyben, eközben pedig ott van mögötte tényleg egy szakpolitikai tekintély is, plusz egyébként még ezt a Lázár János ellenességet is én úgy veszem észre, hogy jól használja ki, tehát, hogy a Lázár János által leépített vasutat azt mi újjáépítjük. És hogyha megnézzük egyébként az ő mozgását, Magyar Péter ugye hát értem szerint ő a leghiperaktívabb, de hogyha mellé kéne helyeznem ezen a hiperaktivitási térképen az utána következő embert, akkor az Vitézi Dávid lenne. Így tényleg valóban csak magamat tudom ismételni, hogy tényleg nem meglepő, és az a csoda, hogy nem hamarabb következett be. Én azon se lepődnék meg, hogyha legközelebb már meg is előzni őt.
5: Feltűnő, hogy Magyar Péter engedte maga mellé engedni hosszan Vitézi Dávidot. Amikor bemutatták a Baross Gábor tervet, az bő 3 órás jelenlét volt, és hát tényleg elképesztő volt Vitézi Dávid tárgyi tudása, tehát azt meg tudta mondani, így utólagos kérdése, hogy a melyik szlájdon mi volt olvasható.
0: A jó tanuló felel.
5: Igen, abszolút, de ugye Magyar Péter engedte azt, hogy Vitézi Dávid sajtótájékoztatón mellette hosszabban beszéljen. És ami nekem feltűnik kontrasztként, hogy amikor Pakson tartottak sajtótájékoztatót, energiapolitika ügyében, ugye a hőhullám, Kapitány István a közönség első sorába szorult, és ő nem állhatott Magyar Péter mellett, ami azért elég fura dolog, tehát tekintettel arra, hogy mégis a Kapitány István az energiáért felelős miniszter, és ehhez képest Magyar Péter nem engedte neki, vagy kapitány nem akart Magyar Péter mellé menni, akárhogy is mind a kettő elég fura.
6: Én ott ültem egyébként Kapitány István mögött, ő nagyon jó volt egyébként ott, nagyon jól érezte magát ott az elsősorban Ruf Bálint és Vitézi Dávid társaságában. Egyébként ugye Vitézi Dávid is ott volt ezen a paksi eseményem.
5: De jó, de Vitézi ugye nem energiáért felelős.
6: Hát nem az, hogy jól érezte magát, hogy teljesen jól el volt ott az elsősorban.
0: Lehet, jobban
6: nem
0: nagyon,
6: nem vettem rajta észre, hogy nagyon oda vágyakozna a pódiumra.
5: De ez is érdekes, hogyha meg nem vágyott oda.
4: Azért azt tegyük hozzá, hogy Kapitány István is hiperaktív a Facebookon. Én azt gondolom, hogy egyszerűen az mutatkozik ebben meg. Tudom, hogy Vitézi Dávid szakértő, azért abban biztos vagyok, hogy vannak még hozzá fogható tudású szakértők mindenfelé az országban. Ez nem az ő tudását kicsinyíti, vagy csökkenti. Egyszerűen kisebb az elutasítottsága a fideszesek körében. Az, hogy ezt Magyar Péter hogy kezeli a miniszterelnöknek, azt a helyzetet kellene kezelnie, ha előállna, hogy nem a kormánya uralja, vagy nem a pártja uralja a népszerűségi listákat. Jelen pillanatban maximálisan erről van szó. Nem tudom, hogy hanyadik az első nem Tisza politikus. Ezen a listán sajnos ezt elfelejtettem megnézni. Egyszerűen a Tisza és a kormány ural ma még mindent. Megkérdőjelezhetetlen módon, és az, hogy ebben most Vitézi elő van, kapitány egy kicsit lemond, mellékszám.
6: És ezt a Tisza pártnak a népszerűségét, ugye azért a Tisza párt tett mostanában azért nagyon vitatható és nagyon drasztikus közjogi átalakításokat. Elég, hogyha csak az államfő eltávolítására gondolunk. Így tehát volt a Fideszben, én érzékeltem egyfajta vágyvezéreltséget, hogy na majd ezek lesznek majd azok a topikok, amik hát majd a Tisza népszerűségének a bezuhanását okozzák, és ez egy intőjel arra, hogy nem zuhant be a Tisza párt. Magyar Péter megcsinálja azt, amit a választásokon ígért, leváltotta az államfőt, és semmiféle bezuhanása nincsenek az intézkedésnek, szóval aki abban reménykedett, hogy majd ez hozza majd el, vagy ugye ez lesz az a mélypont, amit a Tisza párt majd elkövet, hogy na itt lesz az a döccenő, vagy itt van az a hiba, ahol meg fog bicsaklani, hát ez a gondolkodás ez nem jött be, mert szemmel láthatólag egy államfő eltávolítása után nem zuhant be a Tisza pártnak a népszerűsége.
5: Nem, Orbán, én ezt annyiban másként látom, hogyha megnézzük Orbán tusványusi beszédét, ő kifejezetten a gazdasági nehézségektől várja azt, hogy ősszel majd a Tisza párt támogatottsága jelentősen csökken. Ez jól látható a Fidesz várakozásaiban az, hogy Hortai Olivért tették be meg Palóc Andrét a Fidesz akcióba, az azért jelzi, hogy a Fidesz számít arra, hogy ősszel majd jönnek a gazdasági energiapolitikával kapcsolatos nehézségek, de ez persze nem jelenti azt, hogy
0: feltétlenül... És hogy erős érvekkel jelenhessenek meg?
5: Igen. De persze meglátjuk, hogy ez érdemben csökkenti a Tisza párt népszerűségét. Jól látható, hogy az én magyar próbálja ezt amennyire lehet megelőzni, tehát most is igyekezett frissen tájékoztatni a magyar közvéleményt a Paks körüli válságkezelésről. Ezt a részt szerintem a miniszterelnök jól csinálja. Tehát az, hogy friss, tehát az, hogy nem kell állandóan hosszan várni, amíg valami újat tudunk. Amit érdemes megfontolni a miniszterelnöknek, hogy biztos-e, hogy mindig neki kell ezt közzé tenni, hogy nem lehetne delegálni ezt a feladatot mondjuk Kapitány Istvánra, de hát egyfelől a miniszter nagyon szeret szerepelni, másfelől meg az az igazság, hogy néha nekem van olyan érzésem, hogy bizony már olykor szakmailag is ő tudja jobban a dolgokat, mint egy-egy minisztere. Például gondolok itt Lőrinc Viktóriára, akinek a hangját alig lehet hallani. Tehát most éppen az ATV híradóban hangzott el, hogy most már szinte könyörögnek az önkormányzati érdekképviseletek, hogy álljon már valaki velük érdemben szóba. Egyszer Lőrinc Viktória fogadta őket, érdemi dolgok nem nagyon hangzottak el, és sosara önkormányzati érdekképviseletek szeretnék, hogy azért érdemi válasz legyen már arra, hogy mi lesz a szolidaritási hozzájárulással, a versenyképes járások programmal, hogy folytatódnak-e tovább a településeket sújtó elvonások, az önkormányzati szerkezetről sem ártana tárgyalni, és ehhez képest a Lőrinc Viktória miniszterről nem hallani szinte semmi érdemit.
0: De lehet, hogy még hallunk róla, mert ez is lesz témánk, hogy egy picit előre szaladtál. Nem, ott már akkor nem kell elmondanod, amikor majd a főváros. Picit bulvárosabb irányba terelném a beszélgetést, és akkor megemlíteném Hatházi Ákost. Mindjárt mutatunk egy fotót, hogy mit tett ő közé, illetve milyen párhuzamot vont Orbán Viktor és Magyar Péter között. Ugye élesen bírálta Magyar Pétert, amiért honvédségi helikopterrel utazott a paksi kihelyezett kormányülésre. 1,5-2 milliós utat felesleges szimbolikus propagandának nevezte. A miniszterelnök azzal vágott vissza, hogy egy 50 milliárdos energiabiztonsági kockázattal járó döntés előtt elengedhetetlen a helyszíni tájékozódás, és a repülés költsége a pilóták kötelező gyakorlati ideje miatt amúgy is felmerült volna. A vita a szakértői döntéshozatal, az állami erőforrások használata és a politikai látványelemek határa körül éleződött ki a két politikus között, és mutatok gyorsan még két idézetet, két nagyon erős mondatot a két politikustól. A Hatházi Ákos úgy fogalmazott, hogy ha nem függ tőle döntés, akkor ez a több milliós kiadás csak propaganda célokat szolgál, ugyanúgy, mint amikor Orbán szemlélte meg az árvizet vagy a határkerítést, ugye ezt Magyar Péternek címezte, és a válasz pedig az volt, hogy Paks leállása havi minimum 50 milliárd forintjába kerül az adófizetőknek, a repülés költsége az én bejárásomtól függetlenül is felmerült volna. Egy kis adókapok, egy gyors reakció megint a miniszterelnöktől, elképesztő, hogy mennyire résen van folyamatosan, nem tudom, hogy ennek mi a mechanizmusa, de engem amúgy nagyon érdekelne. Mit tudunk ebből most megint leszűrni? Hatházi Ákos akarja mutogatni magát, hogy ő politika felett áll, és a demokrácia őre, illetve Magyar Péter esetében egyáltalán miért áll bele?
6: Egy zárójeles gyors kitérő. Én egyébként most ezen felbuzdulva délután be is adtam két helyre közérdekű adatigénylést, rákérdezve arra, hogy hát ennek a helikopterútnak a költségeire. Nagyon érdekes tény lesz majd nagyon érdekes lesz majd, hogy most a Tisza kormány alatt ezeknek a közérdekű adatigényléseknek a gyakorlata az milyen lesz, hogy bebújnak-e majd a honvédelmi titok mögé, vagy pedig majd adott esetben, mert úgy kértem ki, hogy az adatokat, hogy a személyes adatokat takarják ki, tehát hogy abból is le lehet-e vonni konzekvenciát, vagy pedig úgy döntenek, hogy na jó, akkor semmit sem engednek, és akkor ráhúzzuk, hogy honvédelmi titok.
4: De felvetetted, hogy Hatházi Ákos. Azt gondolom, hogy van benne egy olyan szándék, hogy igazolja az elmúlt évek tevékenységét is, és azt jelzi, hogy azt akarja kommunikálni, hogy a hatalmat ellenőrzi, a hatalommal szemben kritikus, nem pedig egy párttal szemben, sem az előző ciklusban nem azzal volt baj, hogy Orbán Viktor és a Fidesz, hanem hogy lopnak, és ugyanezt várja, vagy ugyanezt a szemléletet érvényesíti Magyar Péterrel és a Tiszával szemben. Ezt kommunikálja. És egyébként azt gondolom, hogy hálásak lehetünk Hatházi Ákosnak, ha nem is értünk vele egyet, vagy egyetértünk, mindegy, nem kell mindenben mindenkivel egyetérteni, utalnék itt a tegnapi köztársaság elnöki beszédre, a vita, a kritika fontos és nem ördögtől való. Egy olyan helyzetben, amikor nincs ellenzék, amikor az ellenzék legnagyobb ereje, a Fidesz-KDNP moral insanity nem tud érdemben semmiféle kritikát megfogalmazni, valódi morális alapon álló kritikát megfogalmazni a kormánnyal szemben, hiszen az elmúlt 16 évben a sokszorosát tették meg annak, amit most ráolvasnak a kormányra. Ilyenkor szükség van arra, civilekre, hatházi ákosokra, hogy valóban ellentartsanak egy kicsit a hatalomnak. Egyébként pedig valóban ez egy kommunikációs kérdés, hogy hogyan viselkedik Magyar Péter miniszterelnökét egy olyan havária válsághelyzet esetén, ami most történt az országban, és Paks ennek a szimbóluma.
0: Besszó, te is elmondhatod majd a véleményed erről a témáról, most viszont tartunk egy rövid szünetet.

0: Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan bízhatunk meg egy olyan világban, ahol a valóságunkat már bitkódok és képernyők rajzolják újjá? Vajon természetes óvatosság, vagy visszafordíthatatlan paranoia az, ha már a saját szemünknek sem hiszünk a digitális térben? A Magenta Podcast legújabb adásában a kiberbiztonság, a digitális ökoszisztémát és az emberi psziché metszéspontján vizsgáljuk meg korunk egyik legégetőbb kérdését, a digitális bizalom válságát és jövőjét. Vendégünk Kotrocó Dóra, Cyber Security szakértő, akivel arról beszélgetünk, miért dőlünk be olyan könnyen a kibertér csapdáinak, hogyan formálják át az adatkezelési botrányok a platformokba vetett hitünket, és milyen gyakorlati lépésekkel védhetjük meg magunkat egy egyre átláthatatlanabb online világban. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ismételten köszöntöm Önöket, folytatjuk az aktuált. Helikopterezésnél tartottunk Nagy Attila Tibor, nem tudom, van-e mondandód a témához, van-e olyan téma egyáltalán, amihez nincs mondandód?
2: Hát a pakisztáni belpolitikához nem nagyon tudnék hozzászólni.
1: De örömtelő, hogy ez az egyetlen.
2: Hát igen, ez az egyetlen, valóban. Hát a helikopterezésről meg annyit, hogy én nem értem, hogy egy 9,5 milliós Magyarország miért nem engedhetne meg magának kormánygépet? Miért kell álszentnek lenni? Miért nem lehetne azt mondani, csak akkor ezt ki kéne mondani, őszintén elmondani az embereknek, hogy erre mi van szükség, hogy lehetnek olyan helyzetek, amikor a miniszterelnök nem egy meneten szerinti géppel kell, hogy menjen, hanem olyan sok teendője van egy napon belül, annyiféle dologgal kell foglalkozni, hogy fontos a gyorsaság, és erről szerintem nyugodtan lehetne illetve hát jobb demokráciába lehetne erről őszintén beszélni, mert a magyar demokráciát átjárja egyfajta képmutatás. Ugye most az a módi, hogy meg kell mutatni az, hogy jaj, Istenem, a kormány ilyen olcsón működik, és hogy nehogy, jó, nehogy a kommentelők megharagadjanak ránk.
3: Itt álljunk meg több dolog miatt is. Egyrészt egy kicsit azt érzem, vagy nagyon azt érzem, hogy elképesztően elkagyarodtál a valódi témától.
2: Hát határozza azt kifogásod, hogy miért helikopterezik. Igen. Én meg azt mondom, hogyha szükséges, miért ne lehetne? Ha kormánygéppel.
3: Nem az a kérdés, hogy egy 9,5 milliós olyan gazdasági helyzetben, amilyenben mindegy, hogy milyenben lévő ország megengedhet-e magának, vagy sem egy kormánygépet, egy helikoptert, egy nem tudom én micsodát. Ez egy érdekes elméleti vita, ízlésbeli kérdés is egyben. Nem azt kommunikálja most a kormány, hogy ők olcsók, hanem azt, hogy nem a Fidesz.
2: És értem, és ennek, erre mondom, és azt, hogy van egy ilyen álszentség.
3: De hogy ez mennyire álszent, azt gondolom, azért mondtam azt, hogy elkanyarodtál a témától, mert hogy Az egy nagyon jó kérdés szerintem, hogy mi az Istenért ült föl erre a katonai helikopterre a miniszterelnök, miért azzal ment le Paksra, és mindezt még közére is tett.
1: Tudjuk a választ.
3: Mert sietett. Ez a lényeg.
2: Ennek nem csak az hogy sietett, válságnak... hanem állítólag ugye fentről akart adatokat megszerezni a mérnökökkel együtt.
3: Jó, ennek a válságnak a kommunikációja nagyon érdekes. Az, hogy mennyiben tér el a korábbi a Fidesz és Orbán Viktor válság kommunikációjától, és ennek a része, ebben igaza van Hatházinak, hogy ez egy kommunikációs lépés, vagy kommunikációs trükk, vagy nem tudom, hogy micsoda, az, hogy helikopterrel ment oda, a maga omnipotensségét igyekszik mutatni, de, és akkor tényleg csak egy gondolat, miközben Orbán Viktor minden válságot úgy kezelt, hogy oda ment a helyszínre, megszemlélte, és mint a jó apa, ez a kádári állam, az állam az apánk, azt mondta, hogy állampolgár, ne aggódj, én majd mindent megoldok. Néha tájékoztatott egy kicsit, de az is inkább csak panelek puffogtatása volt. Ezzel szemben Magyar Péter ugye beleáll ugyanúgy a konfliktus, a válság kezelésbe, viszont ebben a helyzetben ugye energiaválságá dúzzadt a szárazság és a klímaváltozás hatása, megosztotta a társadalommal a felelősséget.
2: De én Hatházi Ákossal reagáltam egyébként az előbb, hogy miért ne lehetne akár egy kormány. Én nem tértem el a tájtól, csak kicsit kibővítettem.
1: Bence, én adom neked a szót, csak mert belehallatszódott az adásba, hogy itt tiltakoztam azzal kapcsolatban, amit Dávid mondott. Én álszentséget érzek, és akkor ennyi véleményt engedjetek meg, álszentséget érzek azzal kapcsolatban, amit Hatházi csinál, mert pontosan tudja, hogy a politikai kommunikációs tankönyvek egyszer egye, hogy egy válsághelyzetben a miniszterelnöknek demonstrálnia is kell azt, hogy ura a helyzetnek. És ennek tökéletes eszköze az, hogy beszáll egy helikopterbe, és fölé száll a problémának. Tehát ebben igaza van Hatházi Ákosnak, de tudja, hogy a politika így működik, mégis úgy csinál, mintha ehhez neki köze nem.
2: Hát nem ő a miniszterelnök.
1: De ő is alkalmazott olyan politikusi
2: karrierje. De nem véletlen, hogy nem Hatházi Ákosnak hívják a miniszterelnököt, hanem Magyar Péternek.
4: Én a problémát, vagy legalábbis máshol fognám meg a kérdést. Ez a helikopterezés is kicsikét nekem olyan, mint a iskolakezdési kék plakátok. Tehát, hogy akkor ezek mind a NER-nek egy-egy ilyen szimbólumai, és ezek nagyon sokaknál be vannak akadva, és Hatházi Ákos erre tapint rá valamilyen szinten, hogy lehet, itt picikét attól tartok, hogy itt eltérünk attól a tártól, hogy lehet azon dilemmázni pro és kontra, hogy lehet-e helikopterezni, de ez azonban egy neres szimbólum, amely csak úgy, mint a kék plakát, sokabban olyan képeket és olyan képzeteket hív elő, amelyeket be lehet csatornázni, vagy amire fel lehet hívni a figyelmet, és Hatházi Ákos ezt tette meg, túl azon, hogy én is érzékelek.
1: De nagyon bújtatta el ezt a párhuzamot.
4: Igen. Én egyébként most nem akarom Hatházi Ákos semmivel sem megvádolni, ez most csak egy ilyen benyomás, de én érzek benne némi sértettséget is, tehát, hogy ő nem kapott, nem sikerült a Tiszával együttműködnie, úgy érzi, hogy ő tett a Fidesz felszámolását. Én inkább sértettséget érzek.
3: Ez a pszichologizálás relativizálja az ő kijelentéseit, amit szerintem egyrészt nem dolgunk, másrészt nem szolgált rá Hatházi Ákos. Tehát lehet azt mondani, hogy Pityaner, másfél millió forintról beszélünk. És fogadjuk el a miniszterelnöknek. Én is úgy tudom, hogy van egy kötelező repülési mennyiség, amit mind a pilótáknak, mind a gépnek meg kell tennie, ha arra gondolunk, hogy az autónk egy évig áll egy helyben, hát nagyon rosszat tesz neki. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez Pityaner dolog, de pont azt teszi meg, amiről beszélsz, szembe felmutatja Orbán Viktor, felmutatja ezt a neres szimbólumot.
2: De ebből hogyha, ki kell lépnünk, hogyha egyszer hatékony kormányzást akarunk, tehát Magyar nem Péter hivatkozhatunk helyében, mindig Orbánra.
3: Magyar Péter helyében, de hivatkozhatunk, illetve mindenki azt csinál, amit akar. Hogyha belegondoltok, hogy 8 éven keresztül hallgattuk, 12 éven keresztül hallgattuk a Fidesztől, hogy Gyurcsány Ferenc.
2: És jó kormányzás volt?
3: Nem, ez nem kormányzás, ez kommunikáció, de Magyar Péter számára azt gondolom, hogy inkább egy figyelmeztetés, egy nem, majdnem azt mondtam, hogy jó szándékú, de ez nem, egyáltalán nem biztos, hogy figyeljen oda, hogy olyan gesztusokat tesz, ami sokkal inkább emlékeztet a NER gesztusaira, a NER helikopterezéseire, mint arra, amit a választási kampányban ígért.
1: Ez egy segítségnyújtás szerinted?
3: Ezt mondtam, hogy egy ellenzék nélküli országban, hadházi Ákosok és a civilek azok, akiknek fel kell tudni mutatni egy tükröt a kormánynak, mert nincs más.
2: De a hadházit nem választották meg képviselőnek.
4: Én most csak egy mondat, pillanatnyilag azt érzékelem, hogy itt van a hatékony kormányzás, amit említettél, ez egy jó dolog, de most a NER-rel szembeni utálat, az most erősebb annál is, a helikopterezésről ez jut sokaknak eszébe. És
2: meg Mészáros Lőrinc is, nem? Ő is helikopterezett.
4: De vagy Rogán Antal.
2: Meg persze Rogán is, csak azért mondom, hogy ettől majd, most mondok egy durvát. Orbán Viktor fogadott jó néhány államfőt, köztársasági elnököt, miniszterelnököt Budapesten. Akkor miután Orbán Viktor ezt csinálta, a mostani miniszterelnök ne csinálja majd ugyanez, de. Tehát vannak olyan kormányzati tevékenységek, amelyek óhatatlanul ismétlőnek. Abban igaza van Dávinnak persze, hogy valóban a hatházi arra figyelmeztet minket, hogy szimbolikusan kommunikációs szempontból el kell határolódni, továbbra is meg kell húzni azt az erős vonalat az Orbán rendszerrel szemben. Tehát ezt a részt értem, mégis én azt szeretném, lehet, hogy túlságosan megalapozatlanul, de hogyha hatékony kormányzást akarunk, akkor bizony lehet, hogy igenis kell majd kormánygép, akár honvédségi gép, akár kettő
3: de vannak már.
2: Hát persze, csak most nem merték kinevezni kormánygéppé. Tehát a honvédségi géppel az volt a gond, hogy nem merték elmondani a közéleménynek, hogy már pedig ez kormánygép. Ki kellett volna mondani?
1: Kell még fenékküszöb, nem tudom. Hallottatok-e ilyesmiről? A Dunába legalábbis, ugyanis hozott most döntéseket a kormány, és igyekszik kezelni a válságot. Megmutatjuk, hogy miképpen.
5: Magyar Péter honvédelmi helikopterrel érkezett a paksi kormányülésre. A képhez azt írta, terepszemlét tart és egyeztet a vízügyi szakemberekkel a hosszú távú megoldási lehetőségekről.
6: A paksi atomerőmű 42 éves történetében először várhatóan 24-72 órán belül teljesen leállításra kerül a termelés a Duna rekord alacsony vízállása miatt.
5: Ezt még napokkal ezelőtt mondta a miniszterelnök, amikor a Duna alacsony vízállása miatt szinte teljesen leállították a termelést az atomerőműben. Azóta bár emelkedett a vízszint, a csapadék hiány miatt ismét apadásnak indult a folyó. Ezért a mostani kormányülésen egy fenékküszöb azonnali építését és két bárka esetleges elsüllyesztésének előkészítését rendelte el a kormány.
6: A kormány haladéktanul elindítja egy úgynevezett fenékküszöb megépítését Paksnál. A vízügyi szakemberek és a honvédség ide rendelt erői már meg is kezdték a munkálatok és a szükséges munkaterületek előkészítését.
5: A miniszterelnök szerint az előző kormány hibája, hogy nem készült el a szivattyútelep és nem indultak el a hűtési beruházások sem. Így most a Duna két partján áll, a paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek település között egy dunai fenékküszöb kiépítését kezdik meg, ami kockázatmentesen emeli meg a Duna vízszintjét Paksnál.
1: Nem tudom, mennyire vagytok ti a téma szakértői.
4: Semennyire.
1: Én elkezdtem ennek utána olvasni, és lehet, hogy elkövettem azt a hibát, hogy a kommenteket is elkezdtem bőszen olvasni, és hát valóban most már az energiakrízis kezelésnek az országa vagyunk 10 millió szakértővel együtt. Sokan írták azt, hogy ez a fenőküszöb, hát miért most? Miért nem 3 héttel korábban? Miért nem 1 hónappal korábban? Segítsetek, mert én magam nem vagyok ilyen mértékig benne a témában, de azt látom, hogy mindenkinek rettentően határozott véleménye van arról, hogy mit és hogyan kellett volna itt csinálni.
4: Én, mivel tényleg nem értek ehhez, tehát most hallok életemben először ezekről a fogalmakról, ugye én annyit tudok, hogy Romániában már alkalmaztak egyébként hasonlót, azt alkalmazza most is itt a kormány. Nekem ez egy szintiszta szakmai lépésnek tűnik, amiben semmi ég egy adta világon politikát nem érdemes belátni, úgyhogy én valószínűleg itt a kormány itt a szakemberekre hallgat.
1: Bárkasüllyesztés.
3: Az az igazság, hogy én dunai gyerek vagyok, minden nyaramat a Duna mellett töltöttem, és azért azt elmondanám, hogy tényleg 51 év alatt én soha nem láttam ilyen drámai képet a Szentendrei sziget hajózott ágában a Dunán, tehát ez tényleg csiralmas, elképesztő, szörnyű látvány volt. Azt mondod, hogy nincs ebben politika, minden, ez Magyarország, itt minden kérdés politikai kérdés, miközben 10 millió szakember.
4: Én nem fogom politikai kérdését tenni, csak azért.
3: Országa vagyunk. Egészen megdöbbentem, egy konkurens televízióban hangzott el az a kérdés, vagy felvetés, hogy vajon ha Orbán Viktor lenne most is a miniszterelnök, akkor vajon le kellett volna állítani Paksot? Ugye nem is állították le, csak egy turbina üzemelt végül. Tehát ha Orbán a miniszterelnök, akkor ez nincs. A newtoni törvények, az einsteini relativitásában, nálunk minden politikai kérdés, és hogyha a NER azt akarta volna, hogy ne legyen gravitáció Pünkösladányban, elnézést, akkor nem, akkor megszűnt volna Pünkösladányban a gravitáció. Tehát nagyjából ilyen pszichózisban él ma ez az ország. Olyan pszichózisban él, és sokkal inkább erre mutat rá ez az egész, mint arra, hogy én most a sarkantyúkra és fenékküszöbökről és Dunaszabályozásról beszéljek, amikor én tudom, hogy nem értek hozzá, bár mindenről tudok én is, én Pakisztánról is tudok.
7: Ezért hívtunk, ne
4: viccelj. De
7: azt mondta, ez értesz.
3: Szinte mindenhez, tényleg. Egyszerűen politikai alapon akarják az emberek, és teszik is ezeknek a teljes mértékben szakmai kérdéseknek a megítélését. Ostobaság. Nem tudok erre mást mondani. Egyszerűen az, aki párt alapon, szekértábor alapon akar üzemeltetni egy atomerőművet, akar a környezettel fenntartható módon együtt élni, az ostoba.
2: Folyamatosan láthatjuk, ahogy alakul Magyar Péternek a válsághoz való hozzáállása, hiszen ő rendszeresen beszél arról, hogy mikor milyen tervet készítenek, ő mit szeretne csinálni, és most ennek az egyik állomását láthatjuk a fenékküszöb kiépítésével. Szakmai részletekbe való belemenés nélkül azt tudom röviden mondani, hogy itt nyilván a közvéleménynek a mindenkori kormánytól való kormánnyal szembeni elvárása az, hogy dolgokat oldjon meg, kríziseket tudjon hatékonyan kezelni. Ugye az Magyar Péter javára érdemére írandó, hogy eddig a lakosságot érintő érdemi energiakorlátozásra nem kellett sor keríteni, és hát Magyar Péter reménye szerint ez a fenékküszöb építés is arra szolgál, hogy majd később se kelljen, hogy a Duna vízállása továbbra is megfelelően magas legyen. Én azt gondolom, hogy Magyar Péter ezzel a cselekvőképességet akarta bemutatni, hogy a kormány így igenis dolgozik, és hát ez valóban a dolgos hétköznapoknak egy félreérthetetlen jele, hogy most már a miniszterelnök aktívan foglalkozik a fenékküszöb megépítésével, és még valamit utoljára. Szóval jól látszik, hogy ez az energiaválság, ennek a kezelése, ennek a hatásainak a kezelése, az nem múlik el attól, hogyha majd a forróság elmegy. Magyar Péter maga mondta, hogy bizony szárosság várható a következő hetekben is. Tehát ezzel a kormánynak hosszabb távon foglalkoznia kell, különösen a vízgazdálkodással. Itt sajnos kénytelen vagyok megjegyezni, hogy sajnos az elmúlt 16 évben alig volt bármiféle előrelépés. Tehát az, hogy a vízmegtartás...
3: Nem, előrelépés nem volt.
7: 5% sem volt.
2: Tehát 5%-nyi maradt a mezőgazdasági területek öntözhetősége. 16 éve lett volna az Orbán kormánynak, hogy ezzel érdemben csináljon valamit, és valahogy nem érdekelte annyira a dolog.
7: Nem tudom, mennyire vagytok lelkesek, egyik válságból ugorjunk a másikba, energiaválság után alkotmányos válság. Az Alkotmánybíróság holnap fog dönteni Sólyog Tamás ügyében, és még az is előfordulhat egyes szakértők szerint, hogy egyszerre két köztársasági elnökünk is lesz.
8: Honfitársaim, Sólyog Tamás pár perce aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnöki mandátuma.
9: Így jelentette be Magyar Péter, hogy július 18-án Sólyog Tamás köztársasági elnök ellenjegyezte a 17. alaptörvény módosítást.
10: Vállalhatatlan, durva.
9: Nem sokkal később a Fidesz parlamenti frakciója 4 pontban támadta meg a döntést az Alkotmánybíróságon. Ezek közé tartozik az országgyűlési képviselők mandátumát, valamint az alkotmánybíró korhatárát és megbízatását érintő rendelkezések, az uniós pénzekhez kapcsolódó módosítások, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, azaz a KEKVÁK állami kézbe kerülése és a köztársasági elnök mandátumának megszüntetése is. Szentpéteri Nagy Rihárd alkotmányjogász híradónknak azt mondta, az Alkotmánybíróságnak megvan a jogköre arra, hogy ha formai hibát talál, akkor megsemmisítse a parlament döntését, de ez könnyen alkotmányos válsághoz vezethet. Az Alkotmánybíróság csütörtökön vizsgálja a Fidesz által kifogásolt döntéseket.
7: Mit gondoltok, lesz meglepő döntés?
3: Ez egy elképesztően izgalmas és érdekes helyzet. Ugye részben a Fidesz a saját farkába harapott, mint a kígyót, nem mint egy ember. Mert a Fidesz volt az a NER, amelyik korlátozta az Alkotmánybíróság jogkörét, hogy érdemben alkotmánymódosítást nem lehet vizsgálni, nem lehet felülbírálni, nem lehet hatályon kívül helyezni. Ahogy a bejátszásban is elhangzott, kizárólag formai okok miatt lehet ezt megtenni. A Fidesz arra hivatkozott, hogy nem volt megfelelő társadalmi egyeztetés a benyújtott két alkotmánymódosításról, illetve hogy kihagyták az ellenzéket valami módon. PINF dolognak tűnik, de a jog az azért szereti a PINF dolgokat is, és szeret belekapaszkodni. Azt eközben azzal az alkotmánybírósággal van dolgunk, amelyik még mindig a Fidesz által uralt, és a Fidesz által és Orbán Viktor által kiválasztott és kinevezett vezetőnk. Volt Péter, ugye Hende Csaba az egyetlen, akinek megszűnt azonnal a mandátuma, de ott van még Szájer József felesége. Tehát itt tényleg a Fidesz alkotmánybíróságáról van szó, amelyik, ha nagyon-nagyon akar szálazni és szőrözni a joggal, és nagyon akarja csúrni, csavarni, valószínűleg bele tud kötni. Elő tudja idézni azt az alkotmányos válságot, amivel megszünteti súlyok felmentését. Egy lábjegyzet vagy zárójel, az, hogy súlyok azonnal aláírta mindenféle fenntartás nélkül az őt kinyíró törvényt, ez gyengíti az alkotmánybírók helyzetét és érvelési lehetőségét. De ettől függetlenül, hogyha Orbán Viktor képes még mindig befolyásolni az általa kinevezett embereket az alkotmánybíróságban, akkor előidézhet egy elképesztően komoly alkotmányos válságot. Nagy kérdés, hogy ez bárkinek is érdekében áll-e, a Fidesznek, Orbánnak, az ellenzéknek érdeke-e egy ilyen alkotmányos.
2: De mit tudnak kínálni Orbán Viktor ezeknek az alkotmánybíróáknak, amikor a Fidesz most 25%-on áll? Tehát én azt gondolom egyébként...
3: Figyelj, Pont Péter úgy kezdte a karrierjét 90-ben vagy 94-ben, hogy a Fidesz képviselőjelöltje volt.
2: Na jó. Azóta, de jó, de a Fidesz most leszálló ágban van.
3: Orbán Viktor azóta fogja Pont Péternek a kezét. Azóta tartotta örökös legfőbb ügyészi pozícióban, majd adta neki az alkotmánybíróság.
2: Én ezt értem, csak az az Orbán Viktor, amikor tudott adni ilyet Pont Péternek, akkor ő miniszterelnök volt, többségvel volt a parlamentben, most már nincsen.
3: A jövőről, én pedig arról beszélek, hogy ez a két ember, akik egyébként VIP páholyokban együtt nézték a foci meccset szotyolázva, olyan
2: de Pont Péter vannak... néhány héttel ezelőtt alul maradt az alkotmánybíróságon belül.
7: De amikor... akkor mi a tippet? Tehát, hogy beleáll az alkotmánybíróság?
3: Nem, nekem az a végső tippem. Nagyon rossz jós vagyok, de az a tippem, hogy nem.
2: Na, hadd mondjak valamit.
7: Igen. Ha rossz jós vagyok, akkor tudjuk,
3: nagyon rossz jós vagyok.
2: Hadd mondjak valamit a dolog érdemi részéről is. Tehát, hogyha az alkotmánybíróság szakmai alapon döntene holnap, akkor nem tehet más, mint visszautasítja a Fidesz indítványait. Ugyanis én olvastam a Fidesz indítványait egyébként, a Fidesz indítványai lényegében tartalmi alapon támadják az alaptörvény módosításait.
3: Ahogy nem lehet.
2: Igen, ahogyan nem lehet pontosan, hiszen maga a Fidesz többség volt az 2013-ban, amely az akkori alaptörvény módosítással ezt kizárta. Tehát most a részletekbe való belemenés nélkül azt tudom mondani, hogy szerintem az Alkotmánybíróság egész egyszerűen nem nagyon tehet más, mint vagy visszautasítja a Fidesz indítványát, vagy B, amit Hak Péter mondott a híradóban, esetleg az Európai Unió bíróságától kér véleményt, és akkor ez még egy viszonylag fájdalommentes dolog lenne. Mondok egy viccet egyébként ennek kapcsán, mert van egy vicces eleme ennek. Úgy képzeljük.
3: Hol és külön utadik a... Ja, nem, bocsánat.
2: Nem ez a vicc. A vicc az, hogy a Fidesz akkor még ugye 20-25 nappal ezelőtt írta meg ezt az indítványt, hivatkozik többek között Baka András esetére, akkor még nem tudták, hogy majd a Tisza őt fogja jelölni, nem tudhatták, hogy a Tisza őt fogja jelölni, és a Fidesz ezt az ő indítványuk alátámasztására tette meg, hogy hivatkoztak arra, hogy Baka Andrást annak idején jogellenesen távolították el a legfelsőbb bíróság éléről, mert hogy ezt az emberi jogi európai bíróság megállapította, és erre mondja most a Fidesz, hogy lám-lám, a Sulyog Tamást is mennyire jogellenesen távolították el, hiszen annak idején Bakát is. Hát ez a vicc, lehet nevetni. A kollégák, tehát a Fidesz...
3: A kollégák kuncognak is, én inkább...
2: Remélem.
3: Én erre azt mondanám, hogy...
4: Én ezért tehát, pénzt kapok.
3: Az egyik szemem mondtam. Sír, a másik meg zokog. Tehát, hogy...
2: De, komolyan, amikor én láttam az indítványban, akkor a nem akartam hinni a szememnek, B, elkezdtem így hangosan nevetni, hogy én ezt nem hiszem el.
4: Ha már viccek van, az a régi nagyon rettenetes vicc, hogy ugye két pápa utazik a vonaton, és nem folytatódik tovább a vicc, mert hát az a maga csattan, hogy két pápa utazik a vonaton. Most ugye lehetne a két államfő utazik a vonaton aktualizálva. Na de hogy a rettenetes faviccekkel ne riasszuk el maradék
3: kíváncsi vagyok.
4: 2 perc, 45 másodpercben.
3: Megy a csiga.
4: Én is, az már a nyilvánosságban több alkalommal is bebizonyosodott, hogy én rettenetes jós vagyok, a választás végeredményét is nem a Tisza pártra tettem nyilvánosan is több alkalommal, úgyhogy ezt én nem fogok most jósolni pontosan ezért. Azonban holnap kétségtelenül kiderül, hogy az Alkotmánybíróság vajon a Fidesz utóvét harcát vívja-e, avagy megpróbál úgymond független testületként a realitások talaján működni. Márpedig, hogyha a realitások talaján működik, akkor egyértelmű, hogy, és egyetértek veletek abban, hogy most már fel kell ismerni azt, hogy a Fidesz jelenleg leszálló ágban van. Sokkal másabb lenne a helyzet, ha a Fidesz erősebb lenne, nem kapott volna ki kétharmaddal, és a többi, de most így azt mondom, hogy én számítok arra, hogy ezt nem fogják elkaszálni, vagy tehát, hogy meghozza ezt a döntést.
7: Látom, nagyon mondaná, Dávid, de én most merényletet követek el, nem engedem, ugyanis az utolsó témára még szeretnék kitérni, nem mutatunk róla a filmet, röviden összefoglalom, hogy miről is van szó, hiszen már megígértem, hogy beszélünk róla. Szeptember végéig kell 125 milliárd forint lejárt hitelt törleszteni a fővárosnak, és hát a fővárosi egyenleg jelenleg mínusz 65 milliárd forinton áll, elkezdődik az állam kontra főváros, illetve önkormányzatok közötti meccs, és még nagyobb merénylet pedig az, hogy mind a hármótoknak ugye egyenként ilyen 40 másodperce van összefoglalni a véleményét. Ki meri kezdeni?
3: Ebben a kérdésben, ő kezdés, én mondom, ebben a kérdésben nagyon jó jós voltam, mert megígértem Karácsony Gergelynek ebben a stúdióban, hogy nem lesz barátja a Magyar Péter vezette kormány, nem lesz Kánoán, harc lesz, nem lesznek akkora aknák, és ugye a főváros hitelfelvétele elől el is tűnt a kormányzati akadály, amit még Orbán Viktor tett oda. Harcolnia kell Magyar Péterrel és vele szemben Karácsony Gergelynek. Itt az ideje megmutatni, hogy hogyan akarja vezetni végre ezt a várost.
4: Attilával értek egyet, vagy legalábbis Attila felvételt. De az első blogban már mondtál véleményt. Lőrincz Viktória most megmutathatja a kvalitásait, megmutathatja, hogy hogyan akarja rendezni ezt a kérdést. Nagyon kíváncsian várom én is a miniszterasszonynak az ebbéli fellépését.
3: De ezt a válságot, Budapest válságát Karácsony Gergelynek és a stábjának kell megoldania, nem a kormánynak.
7: Ez már jegyzőkönyvben nem kerül, de jössz.
2: A Tisza kormány, bár nem kedveli Karácsony Gergelyt, szerintem nem engedheti meg magának azt, hogy a főváros látványosan csődbe jusson, hogy ne közlekedjenek a villamosok, a buszok, akkor, amikor Budapesten nagyon sok Tiszár szavazó él.
4: Ezt még az Orbán kormány sem engedhette meg magának.
2: Hát a Tisza meg pláne nem.
4: Pontosan.
7: Köszönöm szépen. A vicc még a legvégére.
3: Megy a csiga hazafelé.
7: Ennyi? És ez vicces?
3: Igen, ugye?
7: Jó, hát elnézést, akkor lehet, hogy nekem nincs humorérzéke, mert ezt lehet, hogy már sok kommentelő meg is erősíti a videó alatt. Köszönjük szépen, ez volt már az Aktuál. Holnap is természetesen lesz a megszokott időben adás. Viszontlátásra!

Nyomom még vége lesz egyszer ennek a verbális boxfightnak. Nyugi papa hiába verszel, oda tartom a másik orcámat. A haláltól sem félek már, mikor eljön a tesóim, ott várnak. A földinek nem érek már, csak a mennyei országnak.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 10.

0: magától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, Stoll Utca vagyok. Paksnál zajlik a bárkák tervezett süllyesztése, a fenékküszöb építésénél helikoptereket is bevetettek. Magyar turistáknak is menekülniük kellett a Horvátországban pusztító erdőtüzek miatt, a külügyminisztérium is segített. És két izomsorvadásos betegséggel küzdő gyerek milliárdos kezelésére gyűjtenek Vaskúton. Egyelőre szteroidot kapnak. Három évtizeden nem látott nehézségű és összetettségű munka folyik Dunaszent Benedek és Paks között, mondta Magyar Péter, aki a helyszínen figyeli a beavatkozást. A munka jelenleg egy fenékküszöb kialakításából és két bárka irányított süllyesztéséből áll. A kormányfő szerint vannak bíztató jelek. A fő Dunaágban folyamatosan apad a folyó, de az erőműnél már elkezdett emelkedni a vízszint.
2: Jó híreket kaptunk, mert már az erőműnél, a szivattyú telepnél is emelkedett 1 centimétert. Úgy a vízállás, hogy egyébként a fő Dunákban folyamatos apadás tapasztalható.
3: Mínusz 122 cm a Duna jelenlegi vízállás a Paksnál. Az előrejelzések szerint azonban hétfő hajnalra mínusz 132 cm alá süllyedhet a vízszint. Ez pedig már azt jelenteni, hogy a jelenleg működő két turbina egyikét le kell állítani. Hogy ezt elkerüljék, a vízügyi szakemberek két 80 méteres bárkát helyeztek a vízre. Ezek lassú süllyesztése elkezdődött, illetve a fenékküszöb építése. A kormány a szerdai kihelyezett ülésen az aktuális vízállási adatok és az előrejelzések alapján döntött a beavatkozásról. A honvédség 4 Airbus helikoptere megérkezett Paksra, és elkezdték a Dunakilitiről ide szállított 2 tonnás betonkockák beemelését a Dunába. Az atomerőmű és Dunaszent Benedek között épülő fenékküszöbhöz 145 000 köbméter követ használnak fel.
2: A célunk egyrészt az, hogy megőrizzük a két üzemelő turbina működését, másrészt, hogy a munkálatok előre haladtával, a fenékküszöb építésével elérjük a Duna vízszintjének a duzzasztását, olyan mértékű duzzasztását, hogy fokozatosan, üzembiztosan visszakapcsolásra kerülhessenek a turbinák.
3: A kormányfő hangoztatta, ilyen helyzetben nemzeti összefogásra lenne szükség, ezért a parlamenti pártok vezetőit is a helyszínre hívta.
2: Én rendkívül sajnálatosnak és sokat mondónak tartom azt, hogy sem a volt miniszterelnök, aki 16 évig vezette az országot, és nagy baj hozzájárult a jelenlegi helyzethez, a negligenciával, mulasztással, rossz döntésekkel, sem a többi parlamenti párt vezetője nem jelent meg. Tudomásunk szerint mindegyikük külföldön nyaral.
3: Torockai László, a Mi Hazánk elnöke az X-en úgy reagált. Magyar Péter nem szakmai egyeztetést akart, csak politikai sót. A sajtótájékoztatón Gacsáy József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese arról beszélt. Gyors megoldást várnak a bárkák szabályozott süllyesztésétől. míg a fenékküszöb megépítése tartós megoldást jelenthet.
4: Két beavatkozási és jól elhatárolható pontunk van. Az egyik, ez egy idéglenes és gyors megoldást várunk tőle a bárkáknak a pozícióba állításával és ezeknek a szabályozott süllyesztésével, illetve ennek a biztonságában, vagy ezeknek a védelme mögött pedig igyekszünk a lehető leggyorsabb ütemben létrehozni azt a kőműből álló süllyesztett fenékküszöböt, ami már egy tartós, biztosabb megoldást tud a Duna vízszint emelésében részünkre segíteni.
3: Kovács Gyula műszaki ellenőr szerint a bárkákat még pozícionálni kell ugyan, de a süllyesztést lassú ütemben megkezdték.
5: Jó hírem van, amikor tegnap beállítottuk az első bárkát, akkor egy óra múlva azt tapasztaltuk, hogy itt a felvízi víz és az alvízi víz, tehát a bárka fölött és a bárka alatt 4 cm-es vízállás különbség vagy vízszint különbség alakult ki.
3: A bárkákat 2-5 tonnás horgonnyal rögzítik, később pedig acélsodronyokkal stabilizálják őket. A fenékküszöb építéséhez több ezer tonna kő érkezik. A Duna két oldalán folyamatosak a munkálatok. A betonelemek beemelésében pedig a Magyar Honvédség helikopterekkel is részt vesz.
1: Orbán Viktor megbízásából Lázár János az országot járja, hogy felmérje, milyen állapotban vannak a Fidesz vidéki szervezetei, és hogy mi maradt egyáltalán a pártból. A Telex értesülése szerint a tapasztalataiból szeptemberre kell jelentést készítenie a Fidesz elnökségének, ahol ez alapján értékelik majd a párt lehetőségeit. A lap azt írja, hogy a parlamentból rekordsokat hiányzó képviselő eddig főleg a dunántúli megyéket látogatta. Az úgytudjuk.hu olvasója csütörtökön délután a szombathelyi Fidesz iroda előtt fotózta le Lázárt, amit éppen telefonált. A szombathelyi találkozó egyik résztvevője, Vénémet Zsolt a Népszavának azt mondta, Lázár nem eligazítást tartott, hanem meghallgatta őket az elképzeléseikről. Havasi Bertalan, a Fidesz sajtófőnöke megerősítette a Telex értesüléseit a felmérésekről és a szeptemberi határidőről is. 20 perc alatt kellett összepakolniuk és elmenekülniük a kempingből, mondta híradónknak egy magyar családapa, aki a családjával együtt Omis térségében nyaralt, amikor hatalmas tűz ütött ki a felettük lévő hegyoldalon. A hivatalos tájékoztatások szerint a horvátországi tüzek eddig egy halálos áldozatot követeltek. A híradások szerint azonban többen is súlyos égési sérüléseket szenvedtek. Dugi Otok szigetén jelenleg is pusztítanak a lángok.
6: Apokaliptikus állapotok uralkodtak csütörtökön éjjel és pénteken egyes horvátországi üdülőhelyeken. A tüzek egyik legjelentősebb gócpontja Omis térségében alakult ki, ahol a meredek hegyoldalak, a mediterrán növényzet, a kiszáradt talaj és a tenger felől érkező szelek amúgy is kedveznek a tüzek kialakulásának. Híradónk elért egy magyar családot, akik Omistől délre egy kempingben nyaraltak. Vizsói Róbert és családja csütörtök este 8 óra körül gyanútlanul mentek vacsorázni a kemping éttermébe.
7: Jött valaki és elkezdett kiabálni, hogy hatalmas tűz van, mindenki meneküljön. Én nem tulajdonítottam olyan nagy jelentőséget neki. Aztán kimentem az útra, ott a kemping belső útjára, és csak annyit láttam, hogy mindenki menekül a lakóautókkal, emberek rohannak cuccokkal, pakolnak autókba. A feleségem 2 gyerekkel elkezdett pakolni, de amit értek, mindent betapostak a kocsiba.
6: A család 20 perc alatt rohamlépésben csomagolt össze.
7: Ahogy mi jöttünk le ott a hegyről, mentünk be Omis felé, mindig megálltunk egy parkolóba, vártuk, hogy mi lesz a végkimenetem. A második parkolóban már jöttek a rendőrök és kiabáltak, hogy go Omis, hogy mindenki menjen be Omisba, na ott biztonságos. Igazából esély nem volt rá arra, hogy ezt a tüzet valahogy meg lehessen fékezni. A éjszaka már Omisban, ilyen 4 óra magasságában már masz nélkül nem tudtunk normálisan levegőzni, nagyon friss volt. Ha jóval menekítették az embereket, mert a közutas menekülés már nem volt opció.
6: A férfi azt mondta híradónknak, félelmetes volt hallani az éjszaka során, ahogy gázpalackok robbannak a hegyen. Vizsói Róbert azt mondta, nagyon szerencsésnek érzik magukat.
7: Mi van, hogyha mondjuk ez egy másfél vagy 2 vagy 3 órával később történik, és mi már benne alszunk a lakókocsiban. Akkor mi van? Itt az ember tehetetlen. Itt csak annyit lát, hogy menekülni kell. Nekem igazából mind a 2 gyerek például pánikrólom, hogy sokkot kapott, a kicsi még mindig nincs túl jól. Azért nem is indultunk el éjszakára, hanem bementünk Omisba. Ott volt egy krízisközpont a sportcsarnokba, de tényleg le a kalappal a a horvátok előtt, ott egy órán belül, egy másfél órán belül ott 10 mentőautó, ágyak, melegétel, hidegétel, víz, egészségügyi ellátás.
6: A térségben több mint 1000 hektár terület égett le, gépkocsik és egyéb ingatlanok semmisültek meg, többen szenvedtek súlyos, életveszélyes égési sérüléseket, és a tűz sajnos egy halálos áldozatot is követelt. Orbán Anita külügyminiszter délelőtti posztjában azt írta, Horvátországban az ország több pontján is voltak kisebb-nagyobb tűzesetek, de késő estig valamennyit sikerült lokalizálni. A minisztérium arra kér mindenkit, aki külföldre készül vagy már ott tartózkodik, hogy rendszeresen figyelje a Konzinfo tájékoztatásait, regisztráljon konzuli védelemre, és tájékozódjon a helyi viszonyokról, valamint a hatóságok aktuális intézkedéseiről. Akik szeretnének a konzulátussal kapcsolatot létesíteni, azoknak a konzuli ügyelet zöld száma 24 órában elérhető.
1: A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT közleményt adott ki, amelyben jelezte, hogy minden esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el, és nyitott bármilyen szakmai egyeztetésre a magyar állammal, számolt be a HVG. Tegnap Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter sajtótájékoztatóján bejelentette, a társaság nem kaphatja meg az M6-os autópálya Budapest és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetését. A tárcavezető azt is közölte, hogy feljelentést tesznek Lázár János korábbi beruházási miniszternek a Strádát érintő döntései miatt. A Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó vállalat azt írta, hivatalos értesítést még nem kaptak a kormány döntésről. Hozzátették, a sajtóban a költségekről megjelent részletek önmagukban nem adnak valós képet a helyzetről. A politikai vitákban nem kívánnak részt venni. Feladatuknak a szerződéses kötelezettségeik teljesítését tekintik. Soha korábban nem gyűjtöttek még akkora összegre, mint most a Bács-Kiskun megyei Vaskúton. Egy helyi család fogott az akcióba, miután kiderült, mindkét kisfiúk izomsorvadással küzd. A hosszú távú megoldást pedig egy dubai génterápia jelenteni. Addig is a gyerekek szteroidot kapnak, az ehhez szükséges összeg is hatalmas terhet ró a családra. Főleg miután a héten kiderült, a NEAC-hoz beadott méltányossági kérelmüket rég elutasították. Erről azonban nem kaptak tájékoztatást.
8: Zsombi és Kornél. Jókedvű, életre való eleven gyerekek, akiknek látszólag semmi bajuk sincs. A valóság azonban ennél sokkal fájóbb. Mindketten az úgynevezett Duchenne-féle izomsorvadásban szenvednek. Gyógykezelésük azonnal megkezdődött egy szteroiddal, ennek kellemetlen mellékhatásai miatt azonban a család egy másik gyógyszerre szeretett volna váltani. Ezt egyébként Németországban és Ausztriában a betegséggel küzdő gyerekek automatikusan megkapják. Itthon azonban egy havi adag ára több mint 1.300.000 forintba kerül. A család ezért 2024-ben méltányossági kérelmet adott be.
9: Telt az idő, utána jött egy Batyán Stratmann László alapítvány, aki átvette a ritka betegségek egyéni méltányossági kérelmét. Mi akkor úgy gondoltuk, hogy felhívjuk a NEAC-ot és megkérdezzük, hogy áll a mi beadványunk. Ők azt mondták, ez 25 elején volt, azt mondták, hogy átvette az alapítvány az összes ilyen kérelmet, és őket kell keresni.
8: Ez meg is történt, akkor azonban még türelmet kértek a családtól az elbíráláshoz. Idén márciustól a család többször is próbálkozott sikertelenül. Néhány nappal ezelőtt azonban végre felvették a telefont a vonal túlsó végén.
9: Sikerült beszélnem egy olyan ügyintézővel, aki végre elkérte a tajszámot, elkérte a beadványszámát, és elmondta, hogy ezt a NEAC-nál megszüntették.
8: Kaptatok értesítést, vagy bármit?
9: Semmilyen értesítést nem kaptunk róla. Igazából ez a felháborító az egészben, mert hogyha 24-ben, 25-ben vagy 26-ban ezt megszüntették, akkor a kezérósunk újra be tudta volna adni. De ez nem történt meg.
10: De fáj a hátam, hogy még ugrál!
8: Ez a 2,5 éves időveszteség felmérhetetlen. A betegség előrehaladásában ugyanis minden hónap rengeteget számít. Elkeseredettségében az édesapa a Facebookon osztotta meg történetüket. Több családtól is azt a választ kapták, hogy ők is hasonlóan jártak, vagyis külön értesítés nélkül szüntették meg a korábban beadott kérelmüket. A bejegyzést Kincse Csongor országgyűlési képviselő sem hagyta szó nélkül. Azt írta, elfogadhatatlan, ahogyan a méltányossági kérelmeket kezelik. Nem véletlen, hogy az új kormány egyik első döntése volt, hogy ezeknek a kérelmeknek az elbírálását rendezze. Mint írta, döbbenten olvasta a bejegyzést és felvette a kapcsolatot az illetékesekkel.
11: Az, aki megszüntette, annak nincs lelke. Tehát az ember az mit gondolt? Tehát kihúzta, és utána utána nem volt annyi esze, hogy felhívja a családot, és azt mondja nekik, hogy ne haragudjatok, más alternatívát kell keresni.
8: A család a Bács-Kiskunvár megyei Vaskúton él, ott, ahol Nébel Zsolt és a Sükösdi Tambura zenekar alapítója és vezetője. Az első percektől támogatja a gyerekeket egyénileg és az együttessel karöltve is.
11: Rengetegféle támogatási formát találnak itt ki nagyon jó emberek a környéken, és mi is megpróbáltunk ehhez hozzájárulni, úgyhogy miután ilyen közkedveltek lettünk az országban a Sugó Tambura zenekarral, úgy döntöttünk, hogy Baján is bemutatkozunk és szervezünk egy jótékonysági koncertet, amelynek a bevételét a Rász Gyerekek Alapítványának a javára ajánlottuk fel.
8: A gyerekek egyelőre aktívak, köszönhetően annak a rengeteg tornának és fejlesztésnek, ahova rendszeresen járnak. Emellett havonta Belgiumba utaznak, ahol egy kísérleti programban vesznek részt. A Duchenne a tudomány jelenlegi állása szerint gyógyíthatatlan betegség. Viszont 2023. júniusa óta létezik egy génterápia, ami megállítaná az izomsorvadást. A család jelenleg erre gyűjt. A kapott árajánlatuk 2,1 milliárd forint a két gyerekre.
9: Ezt a génterápiát csak addig lehet elintézni, vagy beadni, vagy igazából ezt a dolgot megkapni, ameddig járóképesek a gyerkőcök. Tehát igazából onnantól kezdve már nem igazán foglalkoznak az emberekkel, tehát ezért égető ez a génterápia.
8: Szerencsére a gyerekek ebből még nem sokat érzékelnek. A szülők azonban minden nap reménykednek abban, hogy még időben összegyűlhet ez az összeg, és a két fiú minőségibb életet élhet a jövőben.
1: Donald Trump bejelentette, hogy Irán legyőzése után amerikai területté fogja nyilvánítani a Hormuzi szorost. Hogy ezt viccnek szánta vagy komolyan gondolta, egyelőre nem tudni. Irán minden esetre kemény hangnemben reagált. És továbbra is nagy kérdés, mikor indulhatnak meg újra az olajszállítmányok a szoroson keresztül?
12: A Hormuzi szoros mindig is Iránhoz tartozott, és mindig is iráné lesz. Ezzel a határozott üzenettel reagált az iráni külügyminisztérium Donald Trump, amerikai elnök azon felvetésére, hogy a síita rezsim közelgő veresége után a világ olajellátása szempontjából az egyik legfontosabb régiót esetleg amerikai területté nyilvánítaná. Teherán hozzátette. Sem elnöki rendelet, sem kortes beszéd által nem lehet elfoglalni a szorost. Irán annak ellenére reagált ilyen keményen Trump szavaira, hogy sokak szerint az amerikai elnök csak viccelt. A nagy visszhangot keltő mondatok az elnök rendvédelmi erők számára tartott beszédében hangzottak el. Ebben arra is kitért, hogy sohasem fog elnézést kérni amiatt, hogy megtámadta Iránt, valamint arra is tett utalást, hogy az üzemanyagárak emelkedni fognak a közeljövőben. Tehát ha úgy alakul, hogy egy icipicivel többet kell fizetnetek az üzemanyagért, akkor jusson eszetekbe, hogy ezt azért teszitek, hogy egy nagyon gonosz ország, a terrorizmus legfőbb finanszírozója a világon, ne jusson nukleáris fegyverekhez, mert ezt ugye nem akarhatjuk, magyarázta hallgatóságának az elnök. Amerika és Irán már jó ideje verbális párbajt vív, hogy pontosan ki is ellenőrzi a szorost. Trump már többször hangoztatta, hogy Amerika uralja a területet. Irán viszont cáfolta ezt, sőt szerintük Amerikának teljesítenie kell a feltételeiket ahhoz, hogy újra megindulhasson a hajóforgalom. A szoros egyébként eddig nemzetközi víznek számított, ezért is vált ki tiltakozást, hogy hol Irán, hol az Egyesült Államok jelenti be, hogy pénzt szedne a hajóktól az átkelésért. Eközben a jemeni huszik 6 ballisztikus rakétát lőttek ki egy vöröstengeri kikötővárosra. Az Iránnal szövetséges lázadók akciója újabb nyomást gyakorol Amerikára és térségbeli szövetségeseire, mivel még bizonytalanabbá teszi a tengeri közlekedést a Közel-Keleten.
1: Súlyos földrengés rázta meg Indonéziát szombaton hajnalban. A 7,7-es erősségű földmozgás, amit ráadásul több tucat utórengés követett, az eddigi információk szerint legkevesebb 40 ember halálát okozta. Bár a rengés a tengerfenék alatt történt, a szökőárriasztást 3 óra után visszavonták. Jelenleg pedig gőzerővel folyik a túlélők és sérültek utáni kutatás. Piros lámpán, de még a tilost mutató vasúti átjárón is átment az az autós, aki a napokban próbált meglógni a Fejér megyei rendőrök elől. Az autót azért akarták ellenőrizni, mert a rendszáma alapján nem volt érvényes műszaki engedélye. A kocsiban többen is utaztak, akik menekülés közben kiugráltak az autóból. Végül egy szántóföldön állt meg az autó, ami kigyulladt, a vezetője pedig menekült, de egy drón segítségével elfogták.
13: Belencén figyeltek fel a gárdonyi rendőrök arra az autóra, amelyiknek a nyilvántartás szerint nem volt érvényes forgalmia. Meg akarták állítani, de ez nem sikerült. Az autós menekülőre fogta.
14: Nagy sebességgel hajtott tovább Székesfehérvár irányába, miközben járművét többször a követő és mellé érkező szolgálati autó felé kormányozta. A sofőr menekülés közben sorra szegte meg a közlekedési szabályokat. Átlépte a záróvonalat, forgalomtól elzárt területen haladt, szabálytalanul előzött, nem adott elsőbséget.
13: A menekülő sofőr átment a piroson és egy vasúti átjárón is átszáguldott a tilos jelzés ellenére. Utasai menet közben ugráltak ki a kocsiból. A Szántóföldön ért véget a száguldás, ahol az autó kigyulladt. A sofőrt egy drón segítségével elfogták. Kiderült, hogy nem volt érvényes jogosítványa, ráadásul egy lopott telefont is találtak nála.
15: Tehát mindig megvan ennek az oka, ami miatt nem állnak meg, és hát a legtöbb esetben ez rosszul végződik, ugyanis nem nagyon van olyan, hogy a rendőrök végül ne fogják el az ilyen menekülő kocsikat, illetve a sofőrjüket.
13: Az ilyen esetekben a sofőrök gyorsan és, mint látható, rossz döntést hoznak.
16: Nem mérlegelnek, nem gondolkodnak racionálisan, hogy ez nem egy hollywoodi akciófilm, ahol így el lehet menekülni az üldözők elől.
13: Az oktatók szerint ilyenkor azok kerülnek nagy bajba, akik éppen egy ilyen ámokfutó útvonalán közlekednek.
17: Azt tanítjuk mindig, hogy ilyen esetben nézzünk a tükörbe, nézzük meg, hogy mi folyik körülöttünk, és próbáljunk meg olyan döntést hozni, hogy ebből tudjunk kimaradni.
13: A rendőrök erről menekülő 49 éves férfit kihallgatták. Neki az egyéb bűncselekmények mellett a menekülés közben elkövetett szabálysértések és a rendőrök ellen elkövetett veszélyeztetés miatt is felelnie kell majd.
1: Meglepő eredményt hozott a fogyasztóvédelem játszótér ellenőrzése. Az első fél évben 3000 játszóteret ellenőriztek közterületeken, lakóházak, szállodák udvarában. Ezek egyharmadánál találtak hiányosságot.
13: Az országos vizsgálat célja az volt, hogy kiderüljön, a játszóterek üzemeltetői, tulajdonosai mindenben eleget tesznek-e az előírásoknak, csak nem 3000 játszóteret ellenőriztek. A közterületi parkok mellett az intézményekben, iskolákban, óvodákban, de még a szállodákban és társasházi udvarokban is jártak az ellenőrök.
18: Minden harmadik esetben találtunk valamilyen problémát, de megmutassam a kedves nézőket, nem feltétlenül veszélyességet jelent ez, hanem valamilyen dokumentációs hiányosságot, tehát amikor az üzemeltető nem tudta azt igazolni megfelelően, hogy mindent megtett a játszóterek biztonságosságáért. Szerencsére kirívó szabálytalansággal nem találkoztunk, és olyannal sem, amikor még egy nagyon régi, több évtizede fennálló játszóterek lennének.
13: Hajdubagoson egy játszóteret üzemeltet az önkormányzat, itt is már minden játék megfelel az uniós előírásoknak. Az önkormányzat munkatársai rendszeresen figyelik az eszközök állapotát, de hatósági ellenőrzéseket is rendszeresen tartanak.
19: Nézik, hogy a homok minősége milyen, minden apróságot, tehát azokat, hogy az utak minősége tisztítva vannak-e, járható-e, gajak nem elógnak be, ezeket mi folyamatosan karbantartjuk, mert ugye a természet az nő, úgyhogy szerencsére meg tudjuk csinálni könnyedén. Sok játék van, nagyon szeretik.
13: Hajdúhatház önkormányzatának már kicsit nehezebb dolga van. A városban 4 játszóteret tartanak fenn, és ezekről kell folyamatosan gondoskodniuk.
20: Ennek a játszótereknek a éves felülvizsgálata folyamatosan megtörténik, jelenleg is volt egy nem régen, és amiket hibákat fellelnek, ezeket folyamatosan kijavítjuk. Jelenleg is már a karbantartásuk elkészült, és már csak egy pár darab apróság hiányzik, amelyeket meg kellett rendelnünk a játékokhoz.
13: A fogyasztóvédelem szóvivője azt is elmondta, hogy nem a büntetés miatt folytatják az ellenőrzéseket. Akiknél hibát találnak, először figyelmeztetik. Ha nem pótolja a hiányosságokat, csak akkor jön a büntetés. Az első fél évben majdnem 15 millió forint bírságot szabtak ki.
1: Jégtortával és bambusz különlegességekkel kedveskedtek a 2 éves születésnapjukat ünneplő óriás pandakölyköknek Hongkongban. Az ikerpár amiatt is különlegesnek számít, mert ők az első pandák, akik a városban születtek. A helyiek rendkívül büszkék rájuk, ezért a velük díszített kitűzők és kiegészítők is gyorsan elfogytak. A híradó után perceken belül kezdődik a Somosa pályán. András azt is elárulja, hogy milyen témákkal és milyen vendégekkel. Szervusz!
21: Jó estét kívánok! A szombati adás, amely felvételről látható,
6: három nagy kérdés köré szerveződik. Működik-e válsághelyzetben az új kormány? Képes-e jogállami önkorlátozást tanúsítani, amikor lebontja az Orbán kormány intézményi örökségét, illetve a kedvezőbb rövidtávú gazdasági számoknál, vagy számokból lesz-e tartós fordulat? Ugye a közös dramaturgiai szál az, hogy a Tisza kormány most már nem ígéreteket, hanem kormányzati teljesítményt és intézményi mértéktartást kell, hogy tanúsítson. E körül folyik a beszélgetés ma este. Egyfelől arról, hogy a kormány egy hét alatt mérnöki, alkotmányos és gazdasági próbatétel előtt állt, hiszen Pakson extrém alacsony a Duna vízállása, emiatt fenékküszöb építésére szánták el magukat a kormányzati döntnökök. 6,2 milliárd forintból épül egy fenékküszöb, a részletekkel nem mutatnám önöket. Közben Baka András lett a megválasztott köztársasági elnök, első beszédében egyszerre ígért igazságtételt és önmérsékletet, miközben az Alkotmánybíróság foglalkozik a 17. módosítás, alaptörvény módosítás kérdéskörével, többek között benne Súlyog Tamás mandátumának megszűnésével és néhány alkotmánybírói mandátum sorsával. Erről még felvételünk időpontjában nincs döntés, de beszélünk ezeken kívül az országgyűlésben történtekről, mert a Mi Hazánk nem állt fel a roma holokauszt áldozatainak emléke előtti tisztelgéskor, és ezt házszabályi okokra vezette vissza. Minden esetre egy utolsó körben megbeszéljük az uglói beruházás kérdéskörét. Drága egy ilyen perindítás előtt a helyzet az állam szempontjából, vagy az önök szempontjából, hiszen önök finanszírozzák az egészet, vagy nem? Érdekes kérdések, várom önöket.
1: Ez volt már a Híradó, kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket. További szép estét, jó hétvégét, viszontlátásra!

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük.

0: Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai következnek a Spirit FM-en.
1: Sok szeretettel köszöntöm a hét híre kedves nézőit, hallgatóit, Kauzál Alexandra vagyok, és bemutatom mai vendégeinket. Itt van velünk Hoppál Hunor, a különutas alapítója, műsorvezetője. Szia, szeretettel üdvözlünk.
2: Szervusztok, köszönöm szépen a meghívást.
1: És Bedő Dávid, korábbi országgyűlési képviselő. Szia, téged is szeretettel köszöntünk itt a stúdióban. Nos, hát a mai nap legfőbb eseményével kell, hogy kezdjük. Már tart a parlamentben az ülés, hamarosan megválasztják Magyarország új köztársasági elnökét. Gondolom nem lesz számotokra sem meglepő, hogy az egyetlen jelölt Baka András, akit ugye a Tisza javasolt, valószínűleg ő lesz a befutó. Egy kicsit akkor így menjünk vissza, és beszélgessünk arról, hogy az ő személye vajon mennyire hozhatja össze azt a bizonyos nemzeti egységet, amiről oly régóta és oly sokan beszélnek. Hunor.
2: Én kezdem a pozitív tényezőket, tehát azt gondolom, hogy a jogtudósként meg az ő jogi pályája alapján akár még alkalmas is lehet a köztársasági elnöki tisztségre a Baka András, tehát én az abszolút konstruktívan tudok hozzáállni az ő életpályájához, és azt megítélve egyébként lehet az ő szakértelmét, azt gondolom, hogy pozitív köntössel felruházni. Vannak beárnyékoló ügyek az ő esetében, tehát akár Korbely Jánosnak a Strasbourg-i Emberi Jogi Bíróságon való ügye, amiben ugye nagyon zanzásítva az 1956-os tatai sortűzben egyébként részes, tehát a lövést vezénylő és lövő embert is, amelyben több ember meghalt, tehát 56-os hősök meghaltak, őt 2001-ben a legfelsőbb bíróság emberiség elleni büntet miatt Korbely Jánost elítélte 5 év szabadságvesztése, majd pedig 2008-ban egy olyan strasbourg-i bírósági ítélet született, amelyben egyébként Baka András is a nemzetközi joggal való szerinte összhang hiány miatt a Korbely János, tehát az 56-osokra lövő, lövető, elkövetőt egyébként felmentőleg döntött, illetve van egy 2006-os a gyurcsányi rendőrterror áldozatával összefüggő ügye is, tehát a két kártérítési perben is annak a kúriai tanácsnak a vezető bírája volt Baka András 2018-ban, amelyek ügyében egyrészt a büntetés végrehajtása, másrészt a rendőrséggel szembeni kártérítési igényét egy 2006-os áldozatnak végül elutasították. Tehát van ebben egy szerintem egy csúnyább színfoltja az ügynek, és ami még érdekes, szerintem egy koherencia hiány. Tehát, hogyha Baka Andrásnak a Fidesz általi eltávolítását tudjuk kritizálni, mert szerintem kritizálható a kérdés, akkor az is felvetődik, hogy akkor Sülyök Tamásnak az egymondatos eltávolítása után Sülyök Tamás székébe beülni, akkor mennyire koherens akár Baka András részéről, vagy hogyha azt mondjuk, hogy Sülyök Tamásnak az 17. alaptörvény módosítása való eltávolítása rendben volt, nem ütközik jogállami problémába, akkor gondolom Baka Andrásnak sincs az a problémája, hogy 2011. december 31-jel a legfelsőbb bíróság ilyen formai megszűnésével neki megszűnt a megbízatása, és ugye 2012. január 1-jén indult útjára a kúria. Tehát itt koherenciás problémákat is látok az ő esetében, de...
1: Akkor de azért ezeket nem tartod olyan fajsúlyú problémáknak, vagy felvetéseknek, ami esetleg kizárná az ő jelölését, vagy alkalmatlanná tenni a pozíciót.
2: Én az ő jelölését és a nemzetegységnek a kifejezésében való létét azt mondjuk így ilyen szempontból problémásra tartom. Tehát az 56-os, mert a 2006-os eset is szerintem csorbát ejt azon, hogy ő ki tudja fejezni ezt a bizonyos egységet, mert hogy a Sülyök Tamással szemben a Fidesz báb volt egy vád, aminek szerintem lehetett akár alapja, akkor kérdés, hogy Baka András, aki tulajdonképpen a Fidesz ellenében sértettként lépett fel 2012 után a magyar politika egén, akkor ő mennyire tud ebből a pozícióból kijöve inkább egy ilyen egység alapon működni. Hát ezt majd meglátjuk.
1: Dávid, te hogy látod az ő személyét?
2: Lehet, hogy lesz vitánk a képviselő úrral.
3: Biztosan, egész biztosan lesz, én azzal készültem, és szerintem jó, hogyha vitával kezdjük, és aztán válaszolok a kérdésedre, mert ez a koherencia kérdés, ez valóban fontos, és sejtettem, hogy ezzel fogod kezdeni ezt a műsort. Egy nagy különbség van Sólyog Tamás eltávolítása és Baka András eltávolítása között, megnézve a 2010-es választást és a mostani 26-os választást. A mostani 26-os választás előtt az emberek tudták pontosan, hogy mire szavaznak. A Tiszának egy kimondott célja volt az, hogy elmozdítsa azokat a bábokat, akiket a Fidesz odaültetett az elmúlt 16 évben. Az egész kampány erről szólt, hogy rendszerváltást szeretnének az emberek, rendszerváltást szeretné a magyar nép, és annak az egyik kezdő lépése az, hogy az a köztársasági elnök, akit Orbán Viktor odaültetett, és érdemben semmilyen fontos ügyben nem szólalt meg az elmúlt években, ő leváltásra kerül. Ez nem mondható el a 2010-es kampányról, akkor nem volt kimondott célja a Fidesznek, és nem hangoztatta a kampányban azt, hogy hát bizony a legfelsőbb bíróság elnökét el fogják távolítani. Ez csak utólag merült fel igényként, amikor látták, hogy számukra problémát fog jelenteni Baka András személye, mégpedig olyan szempontból fog problémát jelenteni, hogy akadályozza az ő rendszerépítésüket, az ő rendszer bebetonázásukat, és azt, hogy elfoglalják azokat az intézményeket, amiket elfoglaltak az elmúlt 16 évben. Szóval én nem látom ezt a fajta koherencia problémát, hiszen ez egyértelmű volt már a választási kampányban is, hogyha Tisza megnyeri ezt a választást, akkor el fogják távolítani a köztársasági elnököt, és erre szavaztak az emberek, erre adtak felhatalmazást az emberek. A nemzetegysége kérdés pedig nyilván ezt majd a idő múlásával fogjuk látni, ugyanakkor fontos kihangsúlyozni azt, hogy idéglenesen választottak most köztársasági elnököt.
1: Ugye kimondott célja, hogy mondod, mert ezt kérdezni akartam, hogy akkor rá is, mint ideiglenes államfőre tekintsünk, úgy
3: én
1: látod?
3: Igen. Én úgy tekintek rá, hiszen az az ígéretük, és én nagyon bízom benne, hogy ezt be fogják tartani, én biztosan követni fogom ezt, és felszólalok ellene, hogyha nem tartják be, hogy lesz itt egy alkotmányozási folyamat, amiben bevonják a társadalmat, és a ciklus végére megszületik egy olyan alkotmány, amely már nem toldozgatás-foldozgatás eredményeképpen jön létre, hanem egy teljesen új alkotmányt kap ez az ország, és annak keretein belül majd egy új köztársasági elnököt fog választani, vagy a parlament, vagy az emberek, ezt még nem tudjuk pontosan, ugye, hogy lesz-e közvetlen köztársasági elnök választás. Én azt gondolom, hogy szerintem nagyjából 2027-ben ennek a folyamatnak el kell kezdődnie, és szerintem 28 második felére be kell iktatni az új alkotmányt, és új alkotmány kell, hogy legyen ennek az országnak.
1: Ugye Vona Gábornak volt egy olyan javaslata, hogy igazából itt nem az alkotmányozással kéne kezdeni, hanem legyen először közvetlen köztársasági elnök választás, és például október 23-a erre egy csodás megfelelő dátum lenne. Nem, nincs ebbe valami igazsága, hogy esetleg itt meg lehetett volna fordítani az eseményeket, és ugye tényleg sokan azt vetik föl kritikaként, hogy azért itt nem nagyon valósult meg a nagy társadalmi egyeztetés, gyakorlatilag 3 nappal ezelőtt tudtuk meg, hogy ki lesz a Tisza jelöltje.
3: Én nem tudom, hogy ez a társadalmi egyeztetés ennek az igénye, illetve ennek a híre, hogy ebben az esetben lesz ez honnan ered, de nekem nem volt erre igényem. Nyilván a saját...
1: Hát sok embernek volt,
3: tudom,
1: úgy tűnik.
3: De biztos vagyok, hogy sok embernek volt erre igénye. Én azt gondolom, hogy akkor kell társadalmi egyeztetés, amikor az úgynevezett végleges, idézőjeles végleges köztársasági elnöket választja meg, vagy a parlament, vagy a magyar nép. Nem gondolom, hogy az a helyes sorrend, hogy köztársasági elnök választással, közvetlen köztársasági elnök választással kezdenének, hiszen most, ahogy elmondta az új kormány is, egy átmeneti időszak van. A rendszerváltás elején állunk tulajdonképpen. Azzal, hogy lement ez a választás, még nem valósult meg a rendszerváltás. Még nagyon-nagyon sok lépés hiányzik, hogy ez végbe menjen. És ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz kell valaki olyan a köztársasági elnöki székben, aki nem a Fidesz érdekeit szolgálja, és nem akadályozza például azt, hogy egy valódi elszámoltatás legyen ebben az országban. Szóval én azt gondolom, hogy amennyiben olyan döntés születik társadalmi egyeztetés során, vagy a Tisza frakcióban, vagy a parlamentben, hogy közvetlen köztársasági elnök választásra van szükség, ami szerintem azért megkérdőjelezhető, mert azért a jelenlegi berendezkedés nem arra van beállítva, hogy egy ilyen elnöki rendszer legyen, vagy fél elnöki rendszer legyen Magyarországon, lehet érvelni emellett, de akkor elég sok intézménynek a hatáskörét át kell szabni, amiért ez egy elég hosszú folyamat. Szóval ez önállóan nem lehet csak a köztársasági elnöknek a hatásköreit átírni, hiszen nagyon-nagyon sok más intézményre ez hatással van, és ezt alaposan végig kell gondolni strukturálisan, hogy hogyan működik a legdemokratikusabban, és közben a hatékonyságát megtartva is a magyar állam. Szóval ehhez végig kell menni egy ilyen folyamatnak, ezt alaposan át kell gondolni, rendet kell rakni az államháztartásban is, rendet kell rakni ugye a teljes magyar kormányban, és akkor lehet egy ilyen kérdést megvizsgálni. Szóval nem gondolnám, hogy ezzel kellene kezdeni.
1: Tehát nem kéne elsietni. Te amúgy híve vagy a közvetlen köztársasági elnök választásnak?
2: Ezen még nem annyira gondolkodtam. Tehát
1: nem. Ami
2: közjogi rendszerünk, az ugye 90 óta az úgy épül fel, mint mondjuk akár Németországban, tehát hogy ott is a parlament választja a köztársasági elnököt, és ott is mondjuk egy gyengébb valódi érdemi jogkörökkel nem rendelkező szimbolikus köztársasági elnök van, nálunk is, ugye ahol ők közvetlenül választják, vagy éppen mondjuk egy félprezidenciális rendszer van, mint mondjuk Franciaországon, hogy nyilván erősebb az elnök, hogyha Emmanuel Macronról beszélünk. Csak hogyha két reflexiót tehetek a képviselő úr gondolata, hogy az egyik az, hogy említetted, hogy akkor a Fidesz érdekeit szolgálja majd a köztársasági elnök. Szerintem most már nem ezt a kérdést kell feltenni, mert a Fidesz a 199 fős parlamentben, a KDNP-vel együtt, frakciószövetségben 52 képviselőt számlál, tehát a parlament egy negyedét. Ugye láthatok az április 12. eredményeket, önmagukért beszéltek, tehát ellenzéki párt. Tehát innentől, tekintve, hogy 94 napja Magyar Péternek hívják Magyarország miniszterelnökét, azt a kérdést kell föltenni, hogy a Tisza érdekeit szolgálja. Akár egy köztársasági elnök, vagy akár egy egyéb közjogi vezető, akit mondjuk a legfőbb ügyészség élére akarnak tenni, vagy a kúria élére, esetleg pedig az állami számvevőszék élére kívánnak tenni. Tehát itt van egy ilyen felvetés, a másik felvetés meg a társadalmi egyeztetés kérdése. Az egy szerintem legitim kérdés és megvitatható ügy, hogy a társadalom részéről erre milyen igény van? Szerintem van igény, de hát ezt ugye meg kéne kérdezni egyfelől, másfelől pedig ugye maga Magyar Péter ígért, hogy egy széleskörű társadalmi egyeztetés lesz ebben az ügyben.
1: Kérdés, hogy mit értünk ez alatt a társadalmi
2: Hát én nem tudom, hogy mit értett a miniszterelnök alatt. Ez alatt, mert kihoztak egy petíciót, egyébként szerintem neves közéleti személyiségek, művészek azzal kapcsolatban, hogy Polgár Juditnak a jelölését támogatják, majd erre rárepült Magyar Péter, majd Polgár Judit végül ugye kikosorozta a miniszterelnököt, ezután ugye találkoztak a vidéki prókátorral, Fülöp Botonddal, illetve Romsis Ignác történésszel is, Ruf Bálinttal, azt nem tudom, hogy milyen társadalmi egyeztetés, vagy társadalmi vitafórum
1: előzte
2: meg, vagy éppen adta meg, hogy velük találkoztak, és akkor így jutottak el egyébként Baka Andrásig, egy szintén egy ilyen magyar zászló alatti tök szép odaállós találkozó keretében. Nem tudom, hogy akár Magyar Péter Facebook falán, a Tisza pártnak a honlapján, vagy éppen papír alapon történt olyan egyeztetés, amit maga a miniszterelnök írt. Tehát én a miniszterelnök ígéretét kérem számon, hogy hol maradt az a széleskörű társadalmi megvitatása az akkor ideiglenes köztársasági elnök személyének.
1: De ha úgy veszük, hogy ideiglenes lesz Baka András is, akkor lehet, hogy ezt majd a végleges jelöltre értették, hogy akkor azt előzi meg egy
2: szélesebb körül. Lehet ezt sűrni csavarni, persze. A politikusok szeretnek sűrni csavarni.
1: Nem tudom. Ugye itt többen reagáltak az ő személyre. Egyébként én úgy látom, hogy szakmai alapon is, ha az életútját nézzük, nagyon itt olyan durva kifogások még ellenzéki oldalon, vagy kritikusok oldalán sincsenek. Siffer András is elismerte, hogyha az életútját nézzük, akkor ő egy teljesen kompetens jelölt. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője nyilatkozta azt, hogy szerinte majd ő is bosszút akar állni a Fideszen, ugye a korábbi sértettsége révén. Kérdés, hogy ez szerintetek mennyire lehet benne a pakliban, illetve vajon mennyire fog az beteljesülni, amit egyébként Radnai Márk írt ki, hogy olyan emberre van szükség, aki képes nemet mondani bármifajta politikai többségnek, igen, akár nekünk is. Ez meg fog valósulni? Benne van Baka András személyében?
3: Én azt gondolom, hogy aki követte az életútját, az látja, hogy ő nem szokta csöndben tűrni, hogyha valami olyan történik, amivel ő nem ért egyet. Amikor leváltották ugye a Fideszes kétharmad után, akkor ezt Strasbourg vitte ezt az ügyet. És pont nemrégiben, csak hogy egy nagyon mostani példát mondjak, nem egy 15 évvel ezelőttit, ugye nemrégiben felszólalt az ellen, hogy a képviselőknek a mandátumát korlátozzák ugye három ciklusban. Szóval ő már most kritizálta ezt az új kormányt, én azt gondolom, hogy ezzel azért megmutatta, hogy ő képes azért ellentmondani azoknak is, akik jelölték erre az államfői pozícióra, a posztra. Szóval én ilyen szempontból nekem van bizalmam az ő irányába.
1: Bosszúszomjas-e?
3: Ez egy azért érdekes kérdés, mert én az én nézőpontomból szerintem minden jó érzésű magyar ember, aki követte az elmúlt 16 évet, és beleásta magát, hogy mi történt ebben az országban, az érez haragot és bosszút, bosszú vágyat a Fidesz iránt, és a fideszes politikusok iránt. Szóval ilyen szempontból szerint remélem, én ezt tudom mondani, remélem, hogy az igen.
2: Erre nem lehet jó országot építeni. Tehát amiért a Fidesz elveszette a választásokat, az pont az erőpolitika és olykor agresszív retorika, amit egyébként most Magyar Péter csúcsajánlat, tehát én ezt a szemléletet nagyon elutasítom. Tehát nem bosszúra kéne építeni, hanem végre, tehát az elmúlt 16 évnek is a túlkapásai, meg az elmúlt 94 napnak is a parlamenti öröngései után, amit a miniszterelnök művel, így végre egy konszolidáció kéne a magyar embereknek, nem ez a folyamatos harc.
1: Meg egy köztársasági elnök személye nem biztos, hogy szerencsés, ha bosszúszomjas.
2: Igen, tehát
3: én elsősorban arra gondolok, hogy legyenek következményei annak, ami történt ebben az országban az elmúlt 16
1: évben. De az ő dolga, hogy most...
3: Szerintem ez mindenkinek a dolga. Szerintem ez mindenkinek a feladata és felelőssége, aki most hatalmon van, kormányon van, hatalmi pozícióban van. Szerintem az elszámoltatás az a rendszerváltásnak egy olyan sarokköve, ami megkerülhetetlen, és minden hatalmi pozícióban lévő embernek ott kell lebegni a szeme előtt, hogy ez egy olyan feladat, amit el kell végezni. És bosszú alatt most nem arra gondolok, hogy bármilyen jellegű túlkapás legyen, olyan jellegű támadás érje a fideszes politikusokat, hogy akik mondjuk adott esetben, mondjuk ilyenre nem tudok nagyon példát mondani, de mondjuk akik nem érdemelnék meg, hanem elsősorban arra gondolok...
1: Hát vagy pont a túlkapások felett kéne őrködnie, nem? Hogy az egész egy jogszerű eljárásban menjen végbe.
3: Ez az elszámoltatásnak, szóval, hogy abban nincs vita szerintem ennél az asztalnál, remélem legalábbis, hogy az elszámoltatásoknak jogszerűnek kell lennie. Ez teljesen egyértelmű. Szóval az elszámoltatásokat csak úgy lehet véghez vinni, hogy az jogállamilag a demokratikus normáknak megfelel. Ennek így kell történnie. Én amikor arról beszélek, hogy az emberekben van harag és bosszú vágy, akkor elsősorban az elszámoltatásra utalok és gondolok.
1: Hunor, reagálnál erre, vagy egyetértesz Dávid szavaival?
2: Én is remélem, hogy bármiféle az elmúlt éveket illető vizsgálat az jogállami alapon fog megtörténni, akkor pedig, hogyha találnak bűnöst, akkor a bűnös bűnhődjön. Egészen egyértelmű és egyszerű. Csak pont ez a bosszú retorika, amit képviselő úr is megeleveníti, illetve egyes tisztás politikusoktól is én látok, meg az, hogy már most bocsánat, de a miniszterelnök fogadatlan prókátorként az ügyesség, a bíróság és a bűnmegelőzési szerveknek a hatáskörét egy önmagára öntve így felszólítgat képviselőket a Fidesz frakcióból, hogy kinek kéne már a börtön felé tartani, az azt gondolom, hogy eléggé problémás. Tehát pont azért van a hatalmiáknak a szétválasztása, pont azért van a különálló független ügyességi rendszer, hogy éppen ezeket a vizsgálatokat jogállami alapon lefolytassa, és hogyha bűnös van, ha bűncselekmény van, akkor természetesen az elszámoltatás az megtörténhet. Tehát ebben nincs vitánk, abban, hogy akár a Tisza tehet ez ügyben túlkapásokat, abban igen, és szerintem Bakha Andrásnak pont akkor egy konszolidáló szerepet kéne fölvenni, ha úgy tetszik fékének és ellensúlyának lenni a miniszterelnöknek, aki egy politikai indítatású munkát is csinál a kormányzás mellett, vagy inkább azt mondanom, hogy 94 napja, hogy helyett, és akkor a köztársasági elnöknek meg karakterénél is fogva, mert szerintem ilyen államfejlődési alapon is egy más szimbolikus formát kellene fölvennie. Meglátjuk majd, hogy ez hogy sikerül neki. Én attól tartok, pont én is olvastam ezt a 12 éves képviselői ciklusra korlátozásra vonatkozó kritikáját, tehát én remélem, hogy autonóm szereplőként meg tud maradni, de tartok attól, hogy mivel a Fidesz iránt érzett bosszúvágyának a lehető legmagasabb közügyi pozícióban köztársasági elnökként tud egy ilyen akár revansot tenni Bakha András, akkor félő, hogy azok, akik megadták neki ezt a lehetőséget, jelesül a Tisza párt és Magyar Péter, azokat nem fogja érdemben kritizálni, tehát én itt látok akár egy ilyen logikai problémát, aztán majd meglátjuk. Illetve nekem van egy jogállami problémám, és bocsáss meg, szabad ne feled Alexandra, hogy alapvető problémám van azzal, hogy én illegitimnek tartom Sülyog Tamásnak az eltávolítását. És innentől bárki beül abba a székbe, az számomra problémássá válik a jogállamnak a helyreállításáig.
1: Hát csak ugye erre mondják, hogy kétharmaddal bármit meg lehet tenni, úgyhogy ennél fogva, meg hát az élet meg tovább őt fogják megválasztani, úgyhogy ha tetszik, hanem ezzel kell együtt élni a Fidesz frakciónak
2: is. Van az Ein, meg van az Ollen, ez az Ein, úgyhogy ez van.
1: Meglátjuk.

0: Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.
1: Mona Lisa.

szeretted. 20 évesen ősz hajszál, egy rossz szokás, amit elhagytál. A kispálok, a tancsapdák, át is isként a problémák. Az ennyi, amit én adhatok, lekopottad itt az

0: úgy jó, ahogy van.
1: Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. A TV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai a Spirit FM-en.
1: Sok szeretettel köszöntöm ismét a kedves hallgatóságot és nézőket az Agyasi című állatvédelmi műsorunkban itt a Spirit FM-en. Hétről hétre nagyon érdekes témákkal érkezem, de azt hiszem a legaktuálisabb az a nyári meleg. Egymás után érkeznek a hőkupolák, és sajnos ez nem csak minket, hanem a kis kedvenceinket is ugyanúgy megterhelnek. Na de a következő percekben izgalmas és érdekes és hasznos tippeket legfőképpen adunk majd a hallgatóságnak és a kedves gazdiknak, hogy hogyan érdemes egy nyári rutint úgy kialakítani, hogy semmi, se pedig kis kedvencünk ne szóruljon ki a különböző programokból, és hogy ugyanúgy részesei lehessünk a családi nyaralásoknak, akár a hétköznapi teendőkben is. És hát vendégem ebben a beszélgetős témában Szabó Viktória, gazdikócs, és újabban már kinológus is. Egyrészt gratulálok, másrészt köszöntelek nálunk a műsorban.
2: Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Köszönöm. Na de mesélj egy kicsit, hogy mi ez a gazdi jogsi? Gazdiként is lehet jogsira szert tenni?
2: Hát a gazdi jogsi az tulajdonképpen a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítványnak a megújított programja, egy ingyenes program. Ez már korábban létezett, tehát évekkel ezelőtt már a Nébih keze alá tartozott ez a gazdi jogsi. Ez egyébként egy iszonyatosan szuper kezdeményezés. Ugyanis egy ingyenes tananyagot bocsát közre a gazdijogsi.hu oldalon, ahol bárki, tehát kutyátlan is, tehát aki még most áll gazdivá válás előtt, illetve már akinek van kutyusa, egy, kettő, vagy több, vagy akár volt neki régen, kitöltheti egy regisztráció fejében ezt a hatalmas mennyiségű tananyagot. Úgy értem a kitöltést, hogy tulajdonképpen elolvasod, elsajátítod az ottani tananyagot, ami egészségügyi táplálkozással kapcsolatos anyagot tartalmaz, nevelés, tanítás, oktatás, tehát nagyon-nagyon nagyon sok hasznos információ van.
1: Úgy,
2: ott
1: mint egy kresztvizsgán tulajdonképpen.
2: Igen, és a végén van egy nagyon jó teszt, ahol te a tudásodat gyakorlatilag visszanézheted, hogy mi az, amit sikerült ebből az anyagból elsajátítani. Ott kapsz egy pontszámot a tudásodnak megfelelően, és egy oklevelet, egy tanúsítványt. Természetesen ez nem egy hivatalos jogosítvány, tehát attól még bárki tarthat kutyát, hogy ezt nem végzi el, viszont ez egy azért szuper kezdeményezés, mert bárki, aki úgy érzi, hogy egy picit keveset tud a kutyákról, vagy a kutyatartásról, nagyon-nagyon sok információt kap. Plusz még vannak itt nagyon szuper gyakorlati videók is, többek között velem és de nagyszerű szuper kollégáimmal, úgyhogy várunk mindenkit a gazdijogsi.hu-ra, regisztráljon mindenki, és töltse ki, tényleg nagyon jó az anyag.
1: Újdonsult gazdik, mindenképpen tartsátok szem előtt is észben. Na de térjünk is át erre az elképesztő melegre, ami nem csak minket és hát a kutyusainkat is megviseli. Érzem magamon is, a kutyámon is, hogy nagyon nehéz otthonról kimozdulni. Na de mégis beszélgessünk azért részletekbe menően. A nyári melegre alapvetően a kutyák hogyan reagálnak? Egy általános jó testsúlyban, karban lévő kutyus hogyan kezeli a meleget? Általánosságban kijelenthető az, hogy a kutyák jól kezelik a meleget?
2: Én azt gondolom, hogy hasonlóan bírják a meleget, mint mi. Tehát gyakorlatilag azért minden egyedre, minden kutyára hatással van, ugyanúgy, ahogy nálunk, tehát ránk is, emberekre is hatással van ez a hatalmas hőmérsékletváltozás, ugye pozitív irányba, főleg most a rengeteg hőkupola után túlélve mondom ezt. Az természetes, hogy nálunk embereknél is egy picit változik a viselkedés, tehát észrevesszük magunkon azt is, hogy fáradékonyabbak vagyunk, ugyanúgy a kutya is, hogy kicsit többet alszunk, a kutya is ugyanúgy. Egy picit a táplálék mennyiség, amit magunkhoz veszünk, az kicsit csökken, ugyanúgy a kutyáknál is, tehát ők sem kívánják olyan szinten a táplálékot, persze ez szintén egyedfüggő, tehát tudnék ellenpéldát is hozni, viszont a folyadék mennyiség fogyasztása pedig növekszik, tehát a kutya is sokkal több vizet fogyaszt ilyenkor, ugye ugyanúgy a mi szervezetünknek is nagyon fontos, hogy hidratáljunk.
1: Viszont nagyon nagy különbség, hogyha már a víz magunkhoz vételéhez beszélgetünk, hogy mi általában a javát kiizzadjuk, tehát mi így hűtjük magunkat, viszont a kutyáknál ez teljesen máshogyan van, ha jól tudom.
2: Bizony, nagyon jól tudod. A verejték mirigyei nincsenek a kutyának.
1: Egyáltalán.
2: Tehát nincs. Hát így teremtette a jóisten vagy bárki. Jó, hát nyilván ez most egy picit ilyen túlzó volt, de tulajdonképpen a kutyák hőt leadni, ugye a talpaikon található talpárnákon keresztül tudnak. Ezért is látjuk azt, hogy a kutya nagyon előszeretettel áll bele mondjuk folyóvízbe, tóba, vagy egy pici medencébe, és csak ácsorog benne, azzal ő már hűti magát. Tehát nem kell azt gondolnunk, hogy az egész kutyát agyon vissza kell vizezni ahhoz, hogy le tudjuk hűteni. Ez nekünk embereknek fontos szükséglet lenne ugye ilyen melegben. Illetve azért nyilván lihegéssel is ad le valamennyi hőt, de ez természetesen nem egyenértékű azzal, hogy nekünk azért több felületünk van erre, vagy jobban adjuk le a hőt, mint a kutyusok.
1: Az előbb említetted, hogy a mancsukon keresztül adják és veszik effektíve a hőt, tehát amikor mondjuk a nagy melegben sétálunk a forró betonon náluk, akkor ez a funkció ez teljes mértékig kilő, tehát nincsen meg, ugye?
2: Én igazából úgy fogalmaznék, hogy arra nagyon kellene odafigyelni, hogy amikor mondjuk hőségriadó van, vagy kánikula van, vagy a halljuk minden fronton, minden média felületen azt meg látjuk is, hogy nagyon nagy meleg érkezik, tehát ilyen 35 fölötti hőmérséklet, akkor a kritikus órában mi sem mozduljunk ki emberek, és természetesen a kutyát se, ha nem muszáj, mert nincs egészségügyi problémája, akkor 11 és 3 óra között nagyságrendileg ne vigyük ki. Ha mégis muszáj kivinni, akkor próbáljuk meg árnyékos helyre, vagy olyan helyre, ahol mondjuk füves vagy természetes föld borítja a felületet, és ne pedig betonos, aszfaltos útszakaszra, mert nagyon-nagyon forró ilyenkor a beton, nagyon gyorsan felmelegszik a beton. Ezt úgy tudjuk egyébként tesztelni, hogyha fogjuk a kis tenyerünket, letesszük az aszfaltra, és megnézzük, hogy mi meddig bírnánk mondjuk kézen állva sétálni, vagy meddig tudjuk rajta tartani a kezünket, de lehet ugyanúgy papucsban is. Kilépünk belőle, megnézzük a talpunkkal, ha mi nem bírjuk, akkor a kutya sem fogja bírni. Tehát nagyon kellene erre figyelni, látok én is sokszor toporgó kutyákat járda szegénél vagy zebránál, ott a kutya azért toporog és azért kapkodja fel a lábát, mert nagyon forró neki az aszfalt. Tessék felelős állattartóként észrevenni ezeket a jeleket.
1: A kiscipő mennyire megoldás egyébként ebben a szituációban?
2: Megoldás lehet, de én azt gondolom, hogy 11 és 3 óra között olyan embertelen meleg van, hogy a kutya testhője nagyon hamar reagál erre a melegre, ugyanúgy, ahogy a mi, nyilván finoman fogalmazva, hogy az agyvizünk is felfor, a kutyának sem jó ez a hatalmas meleg. Tehát a szervezetének nem egészséges. Kifejezetten nem egészséges mondjuk egy kölyökkorciklusú egyednek, vagy egy időskorú egyednek, mert ott a hőszabályozás már nem működik megfelelően. Illetve felhívnám azokat a gazdikat, tehát felhívnám a figyelmét azoknak a gazdiknak, akiknek nyomottórú vagy más néven, szaknéven brachicefalikus fajtájuk van, mopszok, francia buldogok, stb. Meg sorolhatnám, ők kifejezetten veszélyeztetettek, hiszen ők teljesen máshogy veszik a levegőt, és ilyen melegben sokkal-sokkal kritikusabb lehet, vagy az állapotuk, tehát gyorsabban hőgutát kapnak esetleg.
1: Milyen jelekből tudhatjuk azt, hogy mondjuk a kutyusunk hőgutát kapott, és nagy a baj?
2: Ha ismerjük a saját kutyánkat, akkor pontosan tudjuk, hogy nagyjából, ha egy picit melegebb van, akkor milyen intenzitással liheg. Hogyha azt vesszük észre, hogy nagyon extrémen liheg, tehát alig kap levegőt, tehát tényleg iszonyatos módon kapkodja a levegőt, és elkezd itt a száj zugnál habosodni a nyál is, az már egy előjele lehet, az már egy fontos jelző tünete lehet, egy fontos tünete lehet annak, hogy itt valami probléma van. Ezzel még egyébként együtt járhat mondjuk hányás, hasmenés, remegés, koordinációs probléma, tehát nem nagyon tud megállni úgy szépen egyensúlyban a négy lábán a kutya. Szédeleg, gyengének mutatja magát, illetve görcsök, tehát ilyen izomgörcsöket látunk, vagy esetleg eszméletvesztés az már ugye a legnagyobb problémát jelzi, tehát akkor már nagyon súlyos állapotú a hőguta. Mindenféleképpen azonnal állatorvos, tehát hogyha arra gyanakodunk, hogy hőgutát kapott a kutyus, akkor azonnal
1: állatorvos. Lepróbáljuk meg mi otthon kezelni a dolgot.
2: Hát otthon semmiképpen. Hűteni lehet, amíg el nem jutunk az állatorvoshoz. Ez nem azt jelenti, hogy telibe nyomassuk rá a klímát az autóban, vagy hogy bugyoláljuk jeges törölközőbe. A jeges vizes hűtést amúgy sem ajánlom, mert azzal csak kárt okozunk.
1: Még jobban megterhelhetjük.
2: Így van. Tehát inkább a tappancsokat próbáljuk hűteni, vagy ilyen kellemesebb, hideg, nedvesebb törölközőbe, ha egy picit megpróbáljuk bebugyolálni, de sokat tényleg nem tudunk nyerni, azonnal állatorvos, tehát a legközelebbi állatorvoshoz irány.
1: Beszélgettünk ugye, hogy a nyomott orrú kutyák, kisebb-nagyobb testű kutyusok, idős, fiatal. Mi a helyzet a bundával nyáron? Tudom azt, hogy vannak olyan kutyusok, amiket nem szabad nyírni a szőrszerkezetük miatt. Neked, ha jól láttam, akkor huskyd van, ugye?
2: Igen, én két mentett husky boldog tulajdonosa vagyok, illetve most csatlakozott a Falkához egy kölyök ausztrál juhászkutya. Mindkét fajtáról tudni kell, hogy dupla bundás kutyák, ami azt jelenti, hogy van egy fedőszőr réteg, illetve van egy nagyon-nagyon puha, egy nagyon tömör ajszőrzet. Ez az ajszőrzet, ez egy szigetelő funkciót lát el, tehát nyáron nem engedi be a nagy meleget, tehát a meleg sugarakat. Olyannyira nem, hogy az én kutyám, a fekete-fehér Orion nevű huskym, ő általában imád napozni, tehát ő annyira nincs tisztában azzal, hogy ő egyébként
1: az enyém is, és nem tudom berángatni a napsütésről. Egyszerűen megfullad, annyira melege van, de mégis kinfekszik a napon.
2: Igen, nekünk gazdiknak kell ugye ilyenkor észnél lenni, tehát én is számolom a perceket, hogy mennyit engedek kicsit a kiskutyámnak D-vitamin gyűjteni, de aztán azonnal irány be a hűvös lakás, mert tényleg, tehát hogy előfordulhat az, én azt gondolom, hogy simán hőgutát kap attól, hogy ő ott élvezi a napsütést, és de az is lehet mondjuk, hogy nem, csak én azért paramami vagyok, tehát én jobban szeretem őt beterelgetni ilyenkor, de visszatérve a kérdésedre, nagyon fontos lenne, hogy a dupla bundás fajtákat, tehát ezeket a szánhúzókat, ősi típusú fajtákat, és még jó pár dupla bundás fajtát ne nyírjuk semmilyen körülmények között. Tehát van egy ilyen téves gondolat nagyon sok gazdi fejében, hogy én azzal segítek, akár egy rövidszőrű fajtánál, vagy akár egy nagyobb bundával rendelkező fajtán, hogy lenyíratom a szőrét a kozmetikussal. Tessék azt megérteni mindenkinek, hogy a szőr az egy védelmi vonal.
1: funkciót látni.
2: Ha én megszabadítom a kutyát a szőrétől, a szőrzetétől, akkor természetesen nem rendelkezik ezzel a védő vonallal, vagy ezzel a védelmi funkcióval, ettől fosztom meg őt, és a napsugarai a bőrébe hatolva is, akár még egyéb rákos vagy daganatos megbetegedést is előidézhetnek. Arról nem is beszélve, hogy ugye akár bőrpírt vagy bármit okozhatok azzal, hogyha nagyon rövidre nyíratom a bundáját, mert nagyon sok gazdánál látom, hogy a rövidszőrű fajtákat még rövidebbre nyírják. Tehát nagy hiba. Ezzel nem segítünk a kutyának, sőt, inkább ártunk vele.
1: Ha már a hűtésnél tartunk, a klímaberendezések, valamint az autóbán, amikor utaztatjuk a kutyákat, a klíma, valamint a különböző hűtőmatracokat hogyan érdemes használni úgy, hogy ne ártsunk vele?
2: Hát a klímát most már nagyon szuperül be lehet úgy állítani, hogy ne fújja telibe a kutyát. Tehát még ha a kutya oda is fekszik a közelébe, én odébb szoktam terelgetni őt. Nem tesz jót neki, hogyha egyenesen, tehát hogy nem tesz jót neki, hogyha egyenesen közvetlenül éri ez a hideg levegő, amire ugye mi beszoktuk állítani. Az sem jó a kutyáknak, hogyha túl nagy a kinti hőmérséklethez képest a differencia, ugyanúgy megterheli az emberi szervezetet, a kutyájét is. Tehát amikor így kimegyünk és megcsap minket ez a forró levegő a 20-21 fokos lakás után, az nekik sem egészséges, és nyilván őket egy picit jobban kell védeni, hiszen mi vagyunk a felelős állattartók, tehát nekünk kell róluk gondoskodni. Ami még nagyon fontos ehhez a témához, hogy látom azt is, hogy az autóba kidugja a kutya a fejét. Ne hagyjuk, hogy kidugja. Ugyanúgy húzatot kaphat, mintha a klíma alá befeküdne a kiskutya. Tehát ezt nem tartom jó ötletnek, mert egy szemgyulladás, egy fülgyulladás nagyon könnyen kialakul, és nyilván akkor járhatunk állatorvoshoz. Ami a hűtőmatracokat, hűtőmellényeket illeti, természetesen nem mindegy, hogy milyen fajtánál, milyen egyednél alkalmazzuk. Egy óriási szőrben lévő skót juhász kutyánál, vagy border collie-nál nem biztos, hogy célt érünk vele el, mert nem tudunk annyiban segíteni a testhőjén, amennyiben mondjuk szeretnénk. Természetesen vannak olyan egyedek, akiknél kiválóan alkalmazható, de én például vettem hűtőmatracot és hűtőmellényt, hát a hűtőmellénytől gyakorlatilag lefagytak a kutyák, mondták, hogy ez ne öltöztessé minket, nem vagyunk. Mi bohócok, a hűtőmatracra meg egyszer nem feküdtek rá, sőt, egy kicsit szét is rágták. Tehát, hogy így azt gondolták, hogy ez egy egészen más funkciót betöltő valami, amit ők így kaptak. Szóval nekem nincs vele dupla bundás gazdiként tapasztalatom, jó tapasztalatom, de ennek ellenére természetesen sok gazdi van, aki dicséri, szereti, és tényleg a kutyájának is nagyon sokat tud segíteni.
1: Mi a helyzet a hűsítő falatokkal? Kutyafagyi, fagyasztott dinnye, nagyon sokféle opciót látok. Én bevallom, néha szoktam még kivételezni a kutyusommal is, néha egy-egy gombóc malina fagyi le is csúszik neki, korára való tekintettel, mert már nyugdíjas. Na de mégis mi a protokoll, hogyan érdemes eljárni, mit adjunk a kutyusnak ebben a nagy melegben?
2: Igen, most attól függ, mi beszél belőlem, a szakértő vagy a gazdi. Tehát gazdiként azt mondom, hogy rendben, azért ritkán belefér egy-egy cukros gombóc vanília fagyi, tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy soha az életben nem kínáltam fagyit, embereknek való fagyit a kutyáimnak, de nyilván szakértőként mindenkinek azt tudnám tanácsolni, hogy készítsünk otthon házi fagyit, vagy ha olyan helyen vagyunk, akár kutyabarát kávézóban, étteremben, ahol van kutyafagyi, mert például mi is több ilyen éttermet, kávézót is ismerünk, ott bátran lehet abból a kutyafagyiból vételezni. Otthon viszont pofon egyszerű. Most már bárhol lehet kapni ilyen szilikonos formákat, cuki, tappancs, bármilyen kis formában. Csak feltöltjük mondjuk egy joghurttal összeturmixolt idénygyümölccsel be a fagyasztóba, és néhány óra múlva tökéletes hűsítő finomságot tudunk a kutyának prezentálni, de én egyébként szoktam olyannal is kínálni őket, hogy fogok répát, vagy valamilyen gyümölcsöt, bedobom csak úgy a fagyasztóba, néhány óra múlva kiveszem, és odaadom nekik, elnyalogatják, aztán miután egy picit megolvadt, el is tudják rágcsálni, egészséges, nassolni való, vagy esetleg mogyoróvajat is lehet, vannak ilyen nyalószőnyegek, amikre rá lehet kenni ezeket ezeket a dolgokat, be a fagyasztóba ugyanúgy elővesszük, és nagyon-nagyon boldogan elnyalogatja, amíg mi dolgozunk, vagy éppen intézzük az ügyes
1: fagyasztókat. Ezt akartam kérdezni, hogy egy kicsit ez így le is foglalja őket, de mi a helyzet az olyan kutyusokkal, mint például a tieid is? Tehát a huszki azért az nagy mozgásigénnyel rendelkező, egy rendkívül aktív és rendkívül agyas fajta, lehet így fogalmazni. Egyébként a hallgatóságnak elfelejtettem a bemutatkozó közben megemlíteni, hogy Orion egyébként itt van mellettünk, csak annyira jól nevelt, hogy teljesen csöndben van, egy hangot nem hallat. Na de hogyan tudjuk lefoglalni mondjuk egy kicsit az aktívabb kutyusokat, vagy a kölyköket egy kicsit lefárasztani?
2: Mindenki azt gondolja, hogy én folyamatosan jövök, megyek a kutyákkal, fárasztom őket, abból áll az életem, hogy túrázok, sportolok velük, ami egyrészt igaz is, mert kutyaoktatóként megvan az a lehetőségem, hogy mindenhova eljönnek velem csoportos órákat tartani, rengeteget tudunk velük sportolni, tudok velük sportolni, nagyon sokat tudok tréningezni velük, viszont Orion, ahogy utaltál is rá, hogy egy hangja nincs, és itt elfekszik az asztal alatt, ő egy alacsonyabb energiaszintű egyed, tehát nekem mázlim volt vele az örökbefogadáskor, ami persze nem látszott akkor rajta, hogy ő egy ilyen nyugodtabb kutya. A másik egy picit pörgősebb, de hál' Istennek a korral már ő is így kicsit beérett, tehát ő most már elmúlt 3, Orion 8 éves, tehát már ő is nyugodott egy kicsit, de ő az a folyamatosan jön, megy, intézkedik, felugrik, keresgél, tehát hogy a pillanatra nem ült volna le még néhány évvel ezelőtt, de most már egy picit ő is nyugodott, meg szerzett rutint ebből a média szereplésből, és most már ő is el lenne itt. Szóval gyakorlatilag nekem azért ahhoz képest, hogy tudom, hogy nagyon sok kutya van, vagy nagyon sok gazdi kevésbé szerencsés egy magas energiaszintű egyeddel, de nekem nem kell őket azért olyan szinten, olyan mennyiségben fárasztani, viszont azért én is odafigyelek arra, hogy mondjuk mentálisan fitten tartsam őket, főleg egy idősebb kutyánál, tehát mi a mai napig tanulunk újabb és újabb dolgokat, trükköket, feladatokat, hogy mentálisan is elfárasztam őket, illetve sportolunk is, tehát mindegyik kutyám aktív, a picire is ez vár, tehát egy ilyen aktív élet. Úgyhogy én mindenkinek csak azt tudnám javasolni, hogy ilyen melegben, amikor nem lehet kiszabadulni, és nem lehet lefárasztani egyéb módokon a kutyát, mondjuk sporttal, vagy óriási túrákkal, vagy sétákkal, vagy akár labdázással, mert senkinek nem javaslom, hogy a kánikula idején labdázzon a kutyával. Tudom, hogy a kutya meg van őrülve azért, hogy labdázzanak, de itt a gazdinak kell okosnak lenni, felelős állattartónak. Tehát nagyon könnyen megvan a baj, nagyon könnyen kaphat hőgutát a kutya. Az is, aki csak kint van ezen a nagyon kritikus magas hőmérsékleten, illetve pláne az, aki ugye még mozog is hozzá, tehát hogy ő is nagyon könnyen hőgutát kap. Ilyenkor maradnak a beltéri aktivitások, tanítsunk új dolgokat a kutyának, vagy éppen a régieket gyakoroljuk, nehezítsük, pontosítsuk a meglévő repertoárt, vagy van rengeteg-rengeteg logikai játék, amit be lehet szerezni pillanatok alatt, akár az internet segítségével megrendelni. Lehet készíteni otthon is házilag akár mindenféle logikai játékot, vagy akár én nagyon-nagyon szeretem a szimat szőnyeget, azt is mondjuk vettem is annó, meg készítettem is már a kutyáknak, tehát hogy nagyon-nagyon könnyű ezeket most már otthon elkészíteni, ha valaki nem akar rendelni, vagy nem teheti meg anyagilag. Akár mondjuk fogunk egy törölközőt, vagy egy fürdőszobai kát kilépőt, azt feltekerjük, beleszórunk jutalomfalatot, picit elcsomozzuk, és akkor a kutyát ráengedjük, hogy keresd, azaz, szuper, na gyerünk, keresd. Na és a kutya elkezdi keresgélni, elkezdi kibogozni ezt a kis textildarabot, és már boldogan. Így van, elfoglalja magát, és boldogan összeszedi a jutalomfalatokat. Tehát igazából csak a fantázia szab határt annak, hogy hogyan tudjuk lekötni a kutyát, és még fárasztani is. Egy ilyen játék után 1-2 órát nagyon jól alszanak az én kutyáim.
1: Mondjuk a gazdikócsnak a működésével, valamint veled, Orionnal és a másik kutyussal hol tud a nagy közönség kapcsolatot létesíteni, hol találkozhatnak veletek?
2: Szeptember 12-e, ez egy szombati nap 10 órától 16 óráig a Rex állatotthon területén, tehát a 4. kerületben, ott lesz Orionnak egy örökbefogadási, egy ilyen újjászületésnapi bulia, ez most már negyedszer kerül megrendezésre, ez az úgynevezett Orion 7 jótékonysági kutyaparti. Ennek van egy esemény oldal a Facebookon, tehát ha valaki így megnézi, ott folyamatosan kommunikáljuk a kiállítókat, mert nagyon sok lesz nagyon sok kutyás kiállító, lesznek tombola nyeremények, 35 cég már mögénk állt és ajánlott fel tombola nyereményeket, nagyon sok családi gyermekprogram lesz, nagyon sok szakmai előadás, szakmai program kutyásoknak is, leendő kutyásoknak is, illetve gyerekes családoknak is ajánlom szeretettel, és mindenkit ezúton meghívok, minden kedves rádióhallgatót. Tényleg nagy buli lesz jótékonysági sütivásár. Anyus tavaly is sütött vagy 120 palacsintát, idén dupláját tervezi, remélem hallja és érzi a súlyát a feladatnak. Tehát, hogy mindent annak érdekében igyekszem beforgatni ebbe a rendezvénybe, hogy mindenki jól érezze magát, illetve azért jótékonysági, mert Orion egy lelkes rajongója tavaly létrehozta az Orion felelős állattartásért oktatási alapítványt. Ennek az alapítványnak az egyik célja az, hogy olyan területekre, olyan intézményekbe, oktatási intézményekbe eljusson, ahol nem tudják megfinanszírozni. Olyan területekre, olyan intézményekbe,

0: vagy hát bocsánat, egy
1: újabb generáció.
0: Igen, egy újabb generáció, ezt akartam mondani, csak más szó jutott eszembe. Szóval egy olyan felelős állattartó generáció, akinek már nem kell azt elmagyarázni, hogy nem etetjük konyhai maradékkal a kutyát.
1: Hát kedves hallgatóság, azt hiszem a hasznos tippek mellett még egy programajánlóval is gazdagodhattunk. Szabó Viktória volt a vendége, és hát Orion névre hallgató kutyusa is itt volt velem. Köszönöm, hogy eljöttetek hozzá.
0: Köszönjük szépen.
2: Volt

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan bízhatunk meg egy olyan világban, ahol a valóságunkat már bitkódok és képernyők rajzolják újjá? Vajon természetes óvatosság, vagy visszafordíthatatlan paranoia az, ha már a saját szemünknek sem hiszünk a digitális térben? A Magenta Podcast legújabb adásában a kiberbiztonság, a digitális ökoszisztémák és az emberi psziché metszéspontján vizsgáljuk meg korunk egyik legégetőbb kérdését, a digitális bizalom válságát és jövőjét. Vendégünk Kotrocó Dóra, Cyber Security szakértő, akivel arról beszélgetünk, miért dőlünk be olyan könnyen a kibertér csapdáinak, hogyan formálják át az adatkezelési botrányok a

Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára

0: nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd. Egyenes Best of a Spirit FM. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
2: A társadalom mély megosztottsága az elmúlt évek legsúlyosabb következménye. Azt akarták elhitetni, hogy aki mást gondol, az ellenség. Jelentette ki a köztársasági elnökké választott Baka András. Az államfő hangsúlyozta, az új korszak kezdetén nem kerülhetjük el a szembenézést. Hozzátette, nem építhetjük az új Magyarországot bosszúra. Baka András elnöki szerepfelfogásáról Váci Péterrel beszélgetünk.
3: Arról is kérdezem majd Váci Péter alkotmányjogászt. Jó estét kívánok, akit most kapcsolunk. Remélem, hogy hall engem, én hallom és látom is. Egy-két gyakorlati dolgot kérem, hogy mondjon el itt az elején első körben. Mi történik most, meddig marad ideiglenes államfő Forsthoffer Ágnes?
4: Igen, a dátum az megvan. Gyakorlatilag hamarosan már hivatalba is fog lépni az új köztársasági elnök, utána a házelnök pedig elfoglalja a régi helyét a parlamentben, tehát egy viszonylag gyors váltásnak lehetünk majd szemtanúi. Ez minden egyes esetben nagyjából így szokott kinézni.
3: 20-áig akkor meg lesz az új államfő, hivatalba lép. Mi az első feladata államfőként?
4: Annak többünk nem nevesít neki ilyen konkrét feladatokat, tehát ezt kis tudással úgy kell elképzelni, mint egy munkahelyet. Nyilván nagyon kisarkítva, tehát megnézi az íróasztalát, megnézi azokon fekvő feladatait, rangsorolja őket, és neki áll dolgozni. Természetesen nem lesz ő elveszve, hiszen azért egy elég jelentős és felkészült szakmai stáb segíti az ő munkáját, tevékenységét. Hogyha azt nézzük, hogy mi lenne közjogilag, vagy nem is közjogilag, hanem a nemzet szempontjából, a hatásköre szempontjából, a nemzet egységét kifejező hatásköréből a feladata, az mindenképpen az én álláspontom szerint valamiféle konszolidáció keresése, annak a tisztázása, hogy milyen úton fog ő elindulni, milyen értékrendet fog képviselni. Erre ugye utalt már az ő beiktatási, illetve megválasztást követő beszédében is, de a sarokpontoknak a rögzítése lesz nagyon fontos az ő oldaláról.
3: Beszéljünk erről akkor, a beszédét például hogy látta, nem tudom, hogy mit emel neki belőle egy alkotmányjogász, az előbb itt a két úr már kiemelt belőle egy-egy mondatot. Milyen államfő lesz ön szerint Baka András, milyen típusú államfői szerepet vihet majd, mondjuk ez alapján, a beszéd alapján, meg hát a múltja alapján is?
4: A múltja az mindenképpen egyfajta jogvédő, alapjogvédő szakmai felfogást feltételez, hiszen, mint ugye már azt a médiából jól tudjuk, több mint másfél évtizedig a Strasbourgban működő emberi jogi, Európai Emberi Jogi Bíróság bírájaként működött, ahol a fő feladata az bizonyos alkotmányos eszmék, elvek, értékeknek a védelme volt a munkája során. És erre is utalt egyébként az ő beszédében. Én azt emelném ki, hogy ő pártpolitikai semlegességet vállal, nagyon helyesen, azonban értéksemlegességet nem. Az értékek közül pedig a jogállamiságot kiemelte ő, a jogállam védelmét, megerősítését, ami mindenképpen egy követendő út.
3: Mennyire lesz ő féke és ellensúlya a mostani kormánynak, egyáltalán feladata-e ez? Ugye azt mondja, én ezt az idézetet kértem, azért vállaltam a felkérést, mert úgy gondolom Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről komoly gondolkodásra van szükség. Ez már az alkotmányozásra vonatkozik, arról is beszélünk, de kell-e most az államfői szerepfelfogásban ott lenni, hogy féke és ellensúlya a mostani kormánynak, vagy ez nem feltétlenül van így?
4: De mindenképpen kell, én úgy gondolom, a hatályos alkotmányos berendezkedésünk, és ez minden modern demokrácia alapja, a fékek és ellensúlyok rendszerére épül, a hatalom megosztás elvére épül. Álláspontom szerint az bármilyen korban és időben egy téves felfogás lenne, hogyha egy köztársasági elnök akár csak a jogalkotót, a kormányt, az országgyűlést segíteni akarná, kizárólagosan mindenféle saját hatásköri felelősség és saját aktív felfogás nélkül. Ez hosszú távon, rövid távon és hosszú távon is káros lenne az ország számára. Úgy gondolom, hogy ő tipikusan, akár strasbourgi bíróként, vagy akár utána, ugye magyar kúriai bíróként, egy olyan személy, aki megszokta azt, hogy ő döntéseket hoz, megszokta azt, hogy saját véleményt formáz, saját jogi véleményt alkot, azt képes ő megindokolni, képes érvényesíteni, ugye korábban, most a köztársaság elnökeként az mennyi más kérdés, hogy milyen érdek érvényesítő képesség lesz neki, de hogyha már neki egy jelző funkciója lesz, lehet, aminek ő eleget tud tenni, gondolok itt majd a vétójogára, akár egy politikai vétóra, vagy akár egy előteljes alkotmányos vétóra, hogyha szükséges, akkor ez mindenképpen az ország javára válik.
3: Vállal-e komoly szerepet vajon az alkotmányozásban? Ez a beszéd utalta arra?
4: Úgy gondolom, hogy közjogilag erős szerepet vállalni nem igazán tud. Az elmúlt hónapok történései is ugye reflektorfénybe helyezték azt az alkotmányos intézményt, mely szerint egy alaptörvény módosításról vagy új alaptörvényről gyakorlatilag az alkotmánybíróság nem tud tartalmilag döntést hozni. Tehát egy köztársasági elnöknek is egy olyan vétójoga tud lenni, hogy alkotmánybírósághoz küldhet egy alaptörvény módosítást vagy egy új szöveget, hogyha formai eljárási hibát észlel, ez viszont nagyon kevés esetben tud megvalósulni. Tehát tényleges hatásköre, jogi hatásköre, én úgy gondolom, hogy minimális tud lenni a köztársasági elnöknek. A politikai nyilván, igen, az érték, tehát itt kapcsolnék vissza az ő beszédében kifejtett érték függőségre, vagy az érték semlegesség hiányára. Tehát ha azokat a jogállami értékeket ő előtérbe helyezi, legalább a figyelem központjába teszi, és felhívja a figyelmet arra, hogy álláspontja szerint valamely tervezett intézkedés, vagy megtett intézkedés, az nem felel meg bizonyos alkotmányos elveknek, ezzel ő már nagyon sokat tud tenni.
3: No, ugye elindul mindenképpen ez az alkotmányozási folyamat, ez a kormány ígérete ősztől. Hogyan kellene neki állni, vagy neki látni ennek a feladatnak? Minden bizonyan hosszú idő lesz. Hogyan kell ennek neki látni?
4: Az egyik legfontosabb az én véleményem szerint, hogy minél szélesebb társadalmi támogatottsága legyen ennek. És itt fogalmaznék meg egy kis kritikát az eddigi alkotmányos folyamatokkal, vagy az eddigi tisztségviselő választásokkal, hiszen tulajdonképpen a mostani új köztársasági elnök személye is néhány nappal ezelőtt került fényre. A jelölés is, a választás is, ami jogilag nem lenne kötelező nyilván, hogy egy szélesebb kört bevonjon a kormányzat, az országgyűlés egy ilyen jelölési folyamatban. Az ígéret azonban ugye más volt korábban. Az ígéret az volt, hogy itt széles egyetértés kell, széles támogatottság kell, és az állampolgárok bevonása kell a társadalmi vitákba. Én úgy gondolom, hogyha most a rapid váltásoknál ezt nem is tette meg a kormányzat, illetve az országgyűlés, azonban egy alkotmányozást, ami mindenképpen hosszú távra kell, hogy szóljon, ezt meg kell tenni.
3: Hogyan? Ugye nagyon sokszor beszélünk erről a társadalmi egyeztetésről, be kell vonni mindenkit. Magyar Péter is úgy fogalmazott még júliusban, hogy a széles társadalmi rétegeket bevonják majd, össznemzeti alkotmányozási folyamat indul, nem zárt ajtók mögött, a lakosság részvételivel alakítsák ki majd az új alapszabályt, ez a cél. De hogy lehet ebbe bevonni a lakosságot? Mi az, melyik rész, amiben be lehet vonni? Nem mindenki jogász, és a többi, és a többi. Tehát gyakorlatilag hogy lehetne olyan alkotmányt létrehozni, amit mindenki magáénak érez?
4: Természetesen olyat, amit 100%-osan mindenki magának érez, soha egyetlen államban sem lehet megtenni. Az egyes kiinduló pontokról, sarokkövekről viszont lehet többféle egyeztetést is folytatni, ami nyilvánvalóan nem köti az alkotmányozónak a kezét. Tehát nem szükséges itt népszavazást folytatni, nem is lehet a jelenlegi jogi környezetben, ugye előtte sem, utána sem. De az, hogy szakmai szervezetek meg tudják tenni, társadalmi szervezetek meg tudják tenni az észrevételeiket. Ezek az észrevételek, ez ne csupán egy postafiókba heverjenek aztán, adott esetben néhány óráig, amíg aztán, amelyet követően az országgyűlés pedig meghoz egy döntést, hanem ezek az észrevételek adott esetben egy vitára bocsáthatók legyenek, ez már egy-egy megalapozottabb döntéshozatali formát jelenteni. A részletszabályokban nyilvánvalóan nem lehet. De adott elemekről például, hogy egy köztársasági elnököt az országgyűlés válasszon innentől, vagy a nép válassza meg közvetlenül, ugye ezek a verziók is felmerültek korábban, ilyen irányvonalakról lehetne egy egyeztetést tartani.
3: Még egy utolsó dolog, tegnap itt volt Szentpéteri Nagyrihárd alkotmányjogász ő is, és azt mondta, hogy csütörtökön mond ugye véleményt az Alkotmánybíróság a Fidesz beadványának, hogy ha annak helyt ad, akkor jöhet egy alkotmányos válság, ugye Csolyog Tamás eltávolításának módjáról van szó. Ugye a Fidesz szerint ez alaptörvény ellenes, ezt meg akarják semmisítetni, és így szerintük egyébként közjogilag érvénytelen Bak András megválasztása is. Mi lesz csütörtökön, mit gondol?
4: Csak találgatni tudok én is, hiszen nem vagyok az aláros testület tagja. Én úgy gondolom, hogy nem fognak tudni érdemben tartalmilag megsemmisíteni egy alkotmánymódosítást, tehát amennyiben a korábbi gyakorlatát tartja az Alkotmánybíróság és az alkotmány szövegét kötelezőnek gondolja magára, már pedig idáig mind végeztette, akkor nem születik egy olyan döntés, ami egy alkotmányos válságot fog előidézni.
3: Váci Péternek köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
4: Köszönöm szépen én is.
2: A nyugdíj és családtámogatások informatikai rendszerét is elérhették a Magyar Állam Kincstár szerverét feltörő hekkerek. Értesült a Népszava. Alap szerint a kár nagyságát még mindig csak találgatják a szakemberek. A MÁK továbbra sem közölte, mekkora kárt okozott a támadás. Vendégünk Péter Kovács Zoltán.
3: Kiberbiztonsági szakértő, jó estét kívánok!
0: Jó estét!
3: Te tudsz-e többet, hogy mi történt? Ugye mi egy közleményből tudunk itt tájékozódni, hogy a nyugdíj és családtámogatások informatikai rendszerét is elérhették, azt már a Népszava írta meg, tehát ez egy lapinformáció, a MÁK viszont nem válaszolt a lapnak, nyilván kereste a Népszava az államkincstárat, egyelőre én nem látom, hogy válaszoltak volna. Ennyit tudunk. Mi történhetett itt?
0: Meglepően sokat tudunk szakmai szempontból egyébként, hogy hogyan történt a támadás. Most ez a támadó részletesen dokumentálta, hogy milyen lépéseken keresztül jutott be, illetve hogy házon belül is már tehát a rendszerek egyik rendszerről a másikra hogyan ment tovább. Úgyhogy ilyen szempontból sokat tudunk, de például az, hogy milyen adatokat tudott elvinni, az azért egy másik kérdés.
3: El tudod magyarázni, úgyhogy mi is értsük, hogy mi történik ilyenkor? Ugye azt mondod, hogy sokat tudunk. De mi történik? Ugye ha visszaugrunk, múlt vasárnap jelentette be a kincstár, hogy kibertámadás érte, akkor itt még ennyi volt. Ugye itt most meg már az a ír, hogy nyugdíj családtámogatások informatikai rendszerét is elérte, sőt az önkormányzatokhoz is elérhettek.
0: Ez úgy néz ki, hogy több különböző hálózatról beszélünk, amelyek nincsenek egymástól teljesen szétválasztva, sőt, gyakorlatilag fizikailag, ha lehet ezt így mondani, elektron szinten úgymond átjárható, ezt úgy szokták mondani, hogy galvanikus kapcsolat van köztük, tehát egyik hálózatról át lehet szépen úgymond menni, tehát akár szerverről szerverre, ha lehet ezt így mondani, ugrálva eljutni egy másik vagy harmadik hálózatba, amelyik itt mondom összekötetésben van. Tehát ezért lehetséges az, hogy maga az esemény, amivel indult, az egy már nem használt, egyébként éles környezetben sosem használt tesztelésre használt, és ott felejtett, mondhatni ott felejtett szerver, azon keresztül ment az illető, ami nem is a közvetlenül az államkincstár használatában volt, akkor sem, amikor éppen nem használták, meg használták, hanem az egyik ilyen hozzátartozó szervezeté. De azon keresztül aztán olyan szintre jutott a támadó. Társasházban, pincében csinálok egy átmenetileg egy időre egy szuterén lakást, és akkor aztán hát elköltözök, senki nem foglalkozik vele, hogy mi történt ott, és akkor szépen szétrohadnak az árak, és akkor egyszer csak ott könnyű bemenni.
3: Na, ez érzékletes példa volt. Egyértelmű az üzemeltető felelőssége, vagy kinek a felelőssége az, ami most itt történt?
0: Amennyit látunk belőle, amennyit tudunk, az alapján azért felmerül, igen, az üzemeltetésnek a felelőssége. Olyan szempont, azért hozzá kell tenni, még mielőtt bárkit is keresztre feszítenénk, hogy ilyen komplex rendszereknél sajnos nagyon sokszor előfordul, hogy van olyan rendszerelem, ami nem, nincs rendszeresen karbantartva, vagy megfelelően szinten karbantartva. Az is előfordul, hogy nem is tudnak mindenről, tehát például egy olajkitermelő cégnél annak idején egy kollégám mesélt, hogy az eszközök darabszáma sem passzol, tehát amikor végigmennek fizikailag egy ilyen, csak azért mondok teljesen más országban egy példát, tehát előfordul sajnos, ez egy hiba, de sajnos ilyen komplex rendszereknél előfordul, több ponton meg lehetett volna ezt fogni ezt a
3: támadást. Azt írja a Népszava, hogy az állami számvevőszék már 2019-ben a Magyar Államkincstár ellenőrzésekor arra figyelmeztetett, hogy az ONF, hogy az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságtól átvett informatikai rendszerek esetében egy csomó sérülékenységi kockázat van. Tehát, hogy ez 2019-ben felvetődött ez a probléma, akkor ezeket a problémákat ki lehetett volna küszöbölni? Vagy ez nem ennyire egyszerű.
0: Tehát ehhez kell azért idő, pénz, meg szakértelem is, tehát kell hozzá ember. Illetve három dolog gyakorlatilag a harmadik, és most már megint újra kezdhetném a számolást, tehát ember, kidolgozott folyamatok és technológia. A technológia, meg az ember az valamennyire pénz, a technológia sokszor még több pénz, mint akár az ember itt Magyarországon. De a folyamatok, és ez az, ami lehet, hogy szintén nem volt talán megfelelő szinten, hogy egy ilyen esemény láncolatnál valahol valami jelezzen, és azt észre is vegyék a kollégák, és akkor ne történhessen meg ennyire súlyos esetet. Mondjuk ez 5 nap, 5,5 nap alatt történt a teljes. Az volt ez viszonylag gyors egyébként. Ezt lehet, hogy a másfél nap után meg lehetett volna állítani. Tehát,
3: mi a célja ilyenkor hackereknek? Váltságdíj, adatlopás, micsoda?
0: Ez mind, és egyébként azok az általában ugye külföldről érkeznek, vagy külföldiek a támadók legtöbb esetben legalábbis a magyar rendszereket illetően, és ők nem igazán tudják általában, hogy kit támadnak, tehát hogy milyen típusú ez az információ. Ez jól látszott a Védelmi Beszerzési Ügynökség esetén is, ahol csak úgy véletlenszerűen kiraktak az ellopott dokumentumok közül, és hát elképesztő szenzitív, pedig ők csak mintának raktak ki. Itt is az illetők nem tudták, hogy milyen információ tudnak hozzáférni, viszont...
3: De ez hogy lehet? Tehát, hogy nem tudták?
0: Van egy képük, de körülbelül annyi, mint nekünk, hogy milyen szervezet lehet, nyilván megnézik, de alapvetően az, hogy például valami önkormányzati ilyen számfejtő valamire, egyéb rendszerhez is majd hozzá fognak tudni férni, ezt nyilván nem tudhatták. Nagyon sokszor az van, hogy az innen szerzett adatokat azért, vagy arra használják fel, hogy aztán célzott támadásokat készítsenek fel elő. Tehát van a zsarolás, igen, amikor az áldozatot ugye zsarolják szegény, van az, hogy az ellopott információt, adatot árusítják, sokszor ez a kettő egyszerre, és a harmadik, hogy előkészíteni következő szintjét majd egy év múlva, két év múlva, mert nagyon sok olyan, mondok egy példát, e-mail címek, ne adj Isten jelszavak, van, aki még 5 év múlva is lehet azt a jelszót fogja használni, lehet, hogy egy másik a rendszerben. Tehát ilyen információk gyakorlatilag ilyen százas, ezres, milliós kötekben várnak ilyen piactereken időnként.
3: Ezt a külföldi szállat egy picit nézzük meg. A kincstár annyit közölt először, hogy a támadás orosz szerverekről indult. Közben pedig a lap le is írja, a Buy to Bridge csoport, remélem, hogy jól ejtem a nevét, augusztus első hétvégén eladásra kínált egy adathalmaz, tehát itt el akarták ezt adni. Ebből megállapítható, hogy a magyar állami szektor egyik legfontosabb szereplőjének az államkincstár informatikai rendszerét törhették fel, és a Kella nevű kiberbiztonsági cég szerint valószínűleg egy algíriai férfi áll mögött az egész csoport mögött, egy algír hacker csoport, akkor mi ez az orosz szál?
0: Nem tudom sajnos, hogy honnan jön ez, de egyébként az, hogy ez lehet a két állítás, még akár lehet nem egymás, mert igaz is, hogyha úgy fogalmazták meg, hogy Oroszországból jött, hiszen tehát az, hogy valaki hol ül fizikailag, meg aztán honnan érkezik az első csomag a hálózatba, az ugye lehet fizikailag teljesen különböző helyen. Én amennyire tudom, a szakmából én is úgy tudom, hogy Algériához köthető ez a támadás, és nem Oroszországhoz.
3: A számunkra az a legfontosabb, hogy meg a legnagyobb kérdés, hogy elveszhet-e a pénz, ami ott van az államkincstárnál, mi van a kincstári számlákkal, ez nagyon sokan kérdezték tőlünk is a szerkesztőségben, illetve adatvesztés történt, vagy történhetette, ha meg szerint nem.
0: Amennyire tudjuk, történt titkosítás. Nyilván, hogyha titkosítanak a információkat, akkor az olyan, mint ahogy mifelénk mondják, hogy a tiszába belejtett napszemüveged, az a tiéd az továbbra is, csak megváltozott a hozzáférés, hogy ott van. És hát ilyen szempontból lehet, hogy nem történt adatvesztés, hiszen mentésből vissza lehetett állítani. Ez egyik dolog, de az, hogy ez a csoport tipikusan azért zsarolóvírus terjesztésével is foglalkozik, tehát azért ez jó esélye, ez valóban megtörtént. Emellett mondom, vissza lehet állni azért mentésből, és akkor azok az információk, tehát igazából újra megvan a kérdés, hogy amit esetleg el tudott vinni, az mennyire szenzitív. A jó hír az, hogy amennyi időt bent töltött a hálózatban, az fizikailag gyakorlatilag nem volt annyi időd bent, hogy az összes adatot, amely rendelkezésre állt ezekben a hálózatokban, óriás adatbázisokról beszélünk, azt mondjuk ki tudja pakolni, hogy ilyen.
3: De egy biztos, hogy itt változtatni kell a biztonsági rendszeren.
0: Tessék, bocsánat.
3: Egy biztos, hogy itt változtatni kell a biztonsági rendszeren.
0: Itt egy nagyon nagy tabula rázára van szükség, én azt gondolom, de úgy, hogy kívülről, tehát azt a legtöbb információ nekem is abból van, hogy a támadónak a lépésről lépésre dokumentálta, hogy mit csinált, abból látjuk, hogy milyen hiányosságok voltak.
3: Hát itt az elmúlt egy hétben is már sok minden történt, vagy sok mindent megtudhattunk, majd várjuk a további információkat, hogy mit mutat, aztán vagy megtudjuk, vagy nem, de akkor majd beszélünk még róla. Köszönöm, hogy jöttél.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of a Spirit FM. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
1: Megkezdődött egy kisebb mennyiségű kő elhelyezése a Dunán az épülő fenékgáthoz, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint normál esetben egy ilyen beruházás hónapokat venne igénybe, de a jelenlegi helyzetben gyorsított munkavégzésre van szükség. A kormányfő arról is beszélt, hogy péntek reggelre mindkét bárka megérkezik majd Paksra. Ha mindkettőt elsüllyesztik, az 40 centit emelhet a vízszinten. Vendégünk Szalma Botond.
2: Hajózási szakértő, a Mahart korábbi igazgatója. Jó estét kívánok!
3: Köszi sokan, jó estét kívánok!
2: Most milyen a vízállás Paksnál? Apad folyamatosan, a miniszterelnök azt mondta, mi várható.
3: Fantasztikus is apad. Hát a ma reggeli vízállás, amit nekem adnak, a következő három mondat van, nem akarom mindet felolvasni. Ausztriai szakaszán nem jeleztek esőket. Németország szakaszán nincs eső és száraz idő. Felső Rajnán nem várható eső, további apadás. Ezek a mai jó hírek, hogy felolvassam a híradó helyett. És akkor egy pár szám. Felling ugye az a német rész, ott 330-nál van 2 méter, most 198, tehát 68 centivel lehet hajózni. Budapesten 192 cm helyett 105 cm, és Dunaföldvárnál 96 cm. Tehát ez a harmatos fűvel elegendő, a hajózás megállt.
2: A hajózás megállt. Visszatérünk még, vissza Pakshoz egy picit. Ott van ez a két bárka, illetve az egyik, holnapra már mind a kettő ott van. Mikor lesz szükség a süllyesztésre?
3: Nagyon remélem, hogy nem süllyesztik el őket. Az egész ország arról beszél, hogy elsüllyesztenek két bárkát. Ezeket meg fogják tölteni vízzel, tehát beballasztolják, és lemeríti 2-2,5 méterre, nem fog elsüllyedni. Reményeim szerint, ha elsüllyesztjük, végünk van.
2: Így is de, lehet mondani, igen. De hát ugye most mindenki ezt mondja. De hát akkor mi történik a helyszínen, hogy képzeljük el ezt a nem elsüllyesztést?
3: Ennek a két bárkának, ez két TS típusú bárka, tehát ezt régen arra használták, hogy olajat és ércet is lehet vele vinni, és hadi állapotnál egy sínt lehet rátenni, vagy bármit, és áthalad rajta egy vonat is, vagy bármi. Ezt meg lehet tölteni vízzel, és akkor olyan 2-2,5 méter mélyen, ugye a merülése 28, a maximális merülése 252-60, azzal egy kvázi sarkantyút képeznek, de a vízszínén, vagy a vízszíne alatt. Ezt akkor fogják alkalmazni, amikor tovább úgy süllyed, hogy még nem érnek odáig ennek a fenéküszöbnek az építés, hogy valamit visszatúzzasszon. Na most ez egy hét alatt nem fognak odáig érni, akármit sem szegény Magyar Honvédség.
2: Tehát akkor biztos, hogy szükség lesz erre.
3: Ha itt megy tovább az apadás, akkor szükség lesz arra, hogy a két bárkát a víz alá merítsék, vagy a vízbe belemerítsék. Tehát balasztal megtöltsék, és utána megpróbálják ugye a hidegvíz csatornába terelni a vizet. Hát ez vagy sikerül, vagy nem, hát a mérnökök azt számítják, hogy 20 cm, szerintem amikor meglátjuk, hogy ha fel kell használni, és ott lesz, akkor majd a mérnök meglátja, hogy mit tervezett, és mi lett a végcélja. Azt kell mondjam, hogy ez is, meg a fenéküszöb is egy SOS művelet, amit most meg kell tenni, de az az igazság, hogy ez sebb tapaszt egy nyílt lábszártörésen. Tehát a baj nem ez. A baj az, hogy 35 éve nem nyúlunk a Dunához. És most veled elkezdi mindenki, hogy ez a hülye hajós már megint a hajózási lobbit nyomja, nem. A hajózás itt melléktermék. Magyarországnak 30 év aranyat fog érni az ivóvíze. Nincs mezőgazdaságunk, ami van, az károkat szenved. Nincs talajvízünk, nincsenek az erdeinkbe vizek, nincsenek az árterénk rendesen föltöltve. A Mari néni kutyába elfogyott a víz, nem termelünk áramot, nincs logisztikánk, nincs hajózásunk, nincs három hidunk, és még tudnám folytatni tovább. És akkor azt is megjegyezném, hogy igen, tehát beavatkozás az fontos. Ez egy átmeneti beavatkozás, még a fenéküszöb is. Mert a fenéküszöbet 15-20 évre tervezik. Ez az alatt 4-5-ször lebontja a jég, vagy 2-3-ször elviszi az áradás, és utána újra kell az egészet tervezni. A végleges megoldás Paks szempontjából a fajszi végzépcső lesz.
2: Na majd erről még beszélünk, a végleges vagy a hosszabb távú megoldásokról, mert itt aztán tényleg megoszlanak a vélemények. A fenéküszöb még térjünk ide vissza a tűzoltáshoz. Ugye akár 3-4 hét is lehet, ugye egy hónap, ez elhangzott tegnap, és a miniszterelnök is ezt mondta. Ezután, hogyha például jön egy árvíz, akkor nem okozhat ez gondot?
3: Nem. Ez most visszadúzzasz, mert ekkora víz. Csak az arra kell gondolni, hogy Paksnál az atomerőműnél 430 méter a Duna szélessége, de a középvíznél, most nincs közép, most alacsony víz van, ez 400 és 600 méter között van. Árvíznél 1,1 km Paksnál a Duna szélessége. Ez a fenéküszöb most arra lesz jó, hogy egy 10-20-30 centit visszadúzzaszom, de amikor normál vízállás van, akkor e fölött el kell tudni, hogy járjanak a hajók. Egy baja van, hogy pont a Paksi partba esik a hajózó útvonal, ahol most a két bárkát letesszük, meg ahol a fenéküszöb teljesen végig kell, hogy érjem, az a hajózási útvonalban van, tehát ezt majd újra ki kell bójázni, és szerintem újra fel kell mérni a medret majd, hogy lehet-e hajózni, vagy nem lehet hajózni még közepes vízállásnál is.
2: A hordalék felhalmozódása okozhat-e gondot? Én olvastam most a WWF Magyarország szakértőjét, aki azt mondja, hogy ez nem lesz egy jó megoldás, mert ennek lehet hosszú távú hatása, akár a gemenci erdővízellátás.
3: Mindennek van hosszú távú hatása, de nagyon örülök a WWF szakértőjének, én a vízépítő mérnökökre hallgatnék inkább. Azt kell, hogy mondjam, hogy mindenhol van, ahol az ember beavatkozik a természetben, van valami mellékhatás, és a vízügyesek arra vannak, hogy ezt kezeljék. Hogy ott lesz hordalékos, azt el kell venni, azt ki fogják onnan szedni, és leteszik oda, ahol nincs rá szükség. Tehát ez ugyanaz, hogy gondoljon az orvosságra, mert szerintem a nézőknek ez sokkal könnyebb megérteni, mint egy ilyen vízépítményt. Mi sok-sok orvosságnak sok-sok mellékhatása van, de odaadjuk az illetőnek, hogy meggyógyuljon tőle, de lehet, hogy lesz mellékhatása. Tehát azt kell néznem, hogy hogy gyógyítom a folyót, nem azt kell néznem, hogy lesz mellékhatása, mert lesz. Mert a giliszta se tud följönni a Feri repülőtérre, mert 90 centi beton van fölötte, de az ő kapja még ott jött ki a földből, most nem ott fog kijönni a földből.
2: A hosszabb távú megoldás, a Válaszolnál Borbás Barna írt egy nagyon átfogó cikket erről, és azt járja körül tulajdonképpen, hogy milyen megoldások lehetnek hosszabb távon, mert a Duna vízszintje, ő azt írja, nem csak a gátakkal emelhető, közbeszédet uralja most ez a vízlépcső vita, csak a lényeg sikkadt el ebben, hogy a Duna egyik legnagyobb problémáját, a medelsüllyedés nem kis részben pont ezek a duzzasztók okozták. 80 centiméternyi vízszintet buktunk azon, ami nem nálunk történt, hanem Ausztriában. Mi a helyzet ezzel?
3: Másfél métert, és pontosan azért kell folytatni Magyarországon, mert 16 vízlépcső van a Dunán fölöttük. Egy Szlovákiában, többi Németországban és Ausztriában, és ha már elkezdték vízlépcsőzni ezelőtt 100 évvel, ezt be kell fejezni, mert nincs görgetett hordalék, és a Duna exkaválja magát, és azért mérjük nálunk, mert ez igaz. De hogyha megállítjuk három helyen, Nagymaros, Adony és Fajsz, akkor nálunk is visszaduzzasztunk, és alattunk ugyan nem lesz görgetett hordalék, de majd a szerbek megoldják, mert ott egy kicsit már szélesebb a Duna, meg mélyebb.
2: De ez Paks fölött van mind.
3: Nem, fajsz az pont azért van, hogy Pakshoz visszaduzzasszon.
2: Tehát oda duzzaszt vissza, mert ugye a vízlépcső után ront a hosszabb távon.
3: Nem ront, hanem nincs az, ami most sincs, hiszen már fölöttünk 16 van, de ezt ott kitalálták, és ha valaki elmegy Németországba és Ausztriába, gyönyörű a táj, gyönyörű a körezet, egy építkezés marha ronda. Hát, ha emlékszik Bős Nagymarosnak az egyik legnagyobb átka az volt, hogy ott volt egy csúnya körtöltés, ugye Nagymarosnál, és mindenki rohangált rajta, és rázta az öklét. Senkinek nem magyarázták el, hogy a kerítésen rohangálnak. És akkor végén az építkezés, akkor ott egy híd lesz, meg egy mű, meg egy hallépcső, és azt elbontják. Tehát minden építkezés csúnya, utána már a színház, amit építünk a helyén, az már szép.
2: Azt mondta, térjünk vissza oda az elejére, hogy mi a helyzet most a hajózással, a kompok járnak-e mindenhol, mi van azokkal a nagy szállodahajókkal, amik vesztegeltek, ezek el tudtak indulni, vagy most megint semmi?
3: A szállodahajók nagyon rövid, hát nekem van egy ismerősöm szállodahajón gépész, Amsterdamtól Rotterdamig jutottak el, pedig Bázel volt a cél, most gondoljon bele, mentek 50 kilométert 850 helyett. Átszállítják az utasokat, szerencsétlen amerikai ide repül, most idézőjelben mondom szerencsétlent, és mondjuk az M1-esen nézi a Budapest-Bécs távolságot, és nem a Dunakanyarban, tehát ezt elbukták. A teherhajózás már elég régen áll, a Felső Rajnán nekünk van két hajó, most a Felső Rajnán az egyik 200 tonnával megy 1600 helyett, a másik 400 az 1600 helyett. Ezek a nagy szállodahajók megállnak, mert 1.40, 1.30, 1.40 a merülésig, tehát nem tudnak közlekedni. A kisebb hajók közlekedhetnek, mert a kompok mondjuk Paks térségében most az a hajó, a Botond odafért, ez egy tolóhajó, az egy nagyon sekély merülésre elbára tervezett tolóhajó, annak 1.20, 1.30, 1.40 a merülés, attól függ, hogy mennyi készlet van benne. Tehát most azt kell, hogy mondjam, hogy a hajózás nagyjából ellehetetlenült a teljes Duna hosszában. Áll a Csernai erőmű, Konstanca megtelt, mert megtelt 2,6 millió tonna búza, és nem tudunk arrébb vinni se kukoricát, se búzát, se oda vinni az ukránt, ami kéne a Fekete-tenger miatt. Tehát a logisztikai lánc is sérült. Azért mondom, ezt fölülről kell nézni, ezt holisztikusan kell szemlélni.
2: Azt mondják, hogy a hét leállhat a Rajna egyik kulcsfontosságú szakaszán az
3: áruszállítás. A Kaubnál meg is fog állni. Hát Kaub, ma reggel az fölül sorsom, Kaubnál most 101 cm-es meréléssel lehet menni. Egy átlagos hajó merülés a kisebbeknek 85 cm, az azt jelenti, hogy 70 tonna rakományra ható bele egy 1500 tonnás hajóba, azt jobb feladni DHL-lel. Azt nem szabad hajóval vinni.
2: Köszönöm, hogy itt volt, szerintem jó pár hétig sajnos még fogunk beszélgetni ezekről.
3: Sajnos, igen, de erről kell beszélgetni.
2: Köszönöm, hogy itt
3: volt. Kezicsókkal, köszönöm.
2: Itt van már Makaev Zoltán, a Della Podcast szerkesztő műsorvezetője, és Fodor Gábor, volt környezetvédelmi miniszter, most ezt a titulust használom, jó estét, szervusztok!
4: Jó estét!
2: Mert hogy Pakssal kezdjük, és akkor ha már itt van egy volt környezetvédelmi miniszter, hogy látjátok, hogyan kezeli a kormány ezt a vészhelyzetet?
4: Hát én azt gondolom, hogy kell tolerancia mindenképpen a kormány irányában, és alapvetően nem is látok olyan nagy drámát, tehát nyilván lehetne vacakolni vele, ugye láttam a sajtóban, hogy például a Magyar Péter helikopterezése az tegnap ugye uralta a sajtót, sőt, ahogy láttam bizonyos kutatásokat, ő rosszul is jött ki ebből, de azt gondolom, hogy ezek teljesen mellékes kérdések valójában. Tehát a lényegi kérdés mégiscsak az, hogy műszakilag mit lehet csinálni Pakssal, az, hogy elkezdtek szerintem most egy beépíteni egy sarkantyút a mederbe, azt próbálkoznak ugye ez a bárka elsüllyesztéssel, szerintem ezek mind helyes és mind jó dolgok. Én örülök neki, hogy nem állították le egyébként, teljesen, hogy nem kellett leállítani az atomerőmű blokkját, mert ugye annak a beindítása az mindig, mármint hogyha teljesen leáll az atomerőmű, az mindig egy sokkal komplikáltabb dolog. Tehát összességében a nagy képet nézve én nem látok drámát, tehát szerintem rendben van ennek a kezelése, és azt gondolom, hogy az ellenzéknek is ilyenkor az lenne elsősorban a feladat, hogy persze kritizáljon, ez rendben van, de dominánsan azért meg kéne jelenni annak is, hogy hogyan tudunk segíteni. Megjegyzem, a kormánynak is nem az, a kéne foglalkozni, hogy az ellenzék milyen gonosz, hanem az, hogy hogyan lehet valahogy bevonni őket a munkába.
2: Erre kitérünk még, te hogy látod?
5: Sajnos azért hátra még nem dőlhetünk. Minden jóslás arról szól, hogy augusztus vége, szeptember eleje közepe, az megint drámai szituációt fog majd teremteni, de nem ez lesz a legnagyobb kihívás Magyar Péter kormánya számára. Tehát ez egy fontos tünet, egy fontos jelzés, ami Paksnál történik, de az a helyzet, hogy a klímaváltozás sokkal gyorsabban jelent meg az életünkben, és nem 2035 meg 40-es távlatomban kell már gondolkoznunk, hanem jövőre, már azt ki kell találnunk, hogy jövőre hogyan fogjuk ezt túlélni. Nyilvánvalóan a 40 fok fölötti hőmérséklet az ennek a civilizációnak nem egy komfortos állapot. Tehát nem erre lettünk kitalálva. 30-35 fok környékéig bírja az emberi szervezet, 40-45, én múltkor kitettem a hőmérőmet a napra próbaképpen, ugye árnyékban mérik hivatalosan a hőmérsékletet, kitettem napra, a kertben 53 fok volt. Tehát ez abnormális, és ez azt jelenti, hogy az életünket az alapjaitól újra kell gondolnunk és szerveznünk, és nem csak otthon a háztartás szintjén, hanem a gazdaságban, a társadalomban, hogyan lehet a közmű infrastruktúrákat működtetni ilyen afrikai körülmények között, hogyan lehet otthon a háztartási gépeket működtetni ilyen körülmények között, a munkaszervezés hogyan történjen. Paks egy nagyon fontos láncem ebben a történetben, de az lesz a kérdés, hogy lesz-e elég ivóvízünk, lesz-e elég öntözővízünk, hogy megtermeljük az élelmiszert magunknak és az állatok, tehát takarmány. Lesz-e állati hústermék a magyar piacon? Ezek olyan alapvető fontosságú kérdések, amit muszáj párhuzamosan Pakssal a kormánynak intenzíven tárgyalnia, és egy stratégiát, egy konszenzusos stratégiát erre ki kell dolgoznia, nagyon sürgősen.
2: Most ugye tűzoltás van. Aztán jöhet a hosszabb szám. Gábor azt írta a Facebookon, hogy a mostani helyzet is rámutat arra, hogy Magyarország különösen kitett az energiaválság okozta nehézségeknek, hát nyilván ez összefügg a klímaváltozással. És a kormánynak azt mondod, a lehető legszélesebb parlamenti körben be kellene mutatni az elképzeléseit a válság kezelésére. Ez nagyjából egyébként teljesen összecseng.
6: Hát ugyanaz, mint amit az Zoltán mondott.
2: De ehhez az ellenzék támogatását is érdemes volna megszereznie. Lehet-e megszerezni a Tiszának bármiben a Fidesz támogatását? Most itt van ez a tegnapi,
5: bocs,
2: meg a mai eset.
5: Szólok, nem az ellenzékét, az össz társadalom támogatását kell ehhez megszerezni. Édes kevés lesz a politikai megállapodás, hogyha nincsen mögötte 10 millió ember. Tágulja a vezet.
6: Igen, ez is igaz, amit az Zoltán mond, de azért hadd tegyem hozzá, hogy ezt ugye a parlamentben úgy hívják, hogy leülnek az ellenzékkel tárgyalni, és tehát szerintem erre szükség lenne, már csak azért is, mert kellenének közös célok. Tehát egyszerűen a magyar politikai kultúra szempontjából borzasztó fontos lenne, hogy legyen néhány olyan ügy, amiben egyet tudunk érteni.
2: De ezt nem látod, vagy erre volt az összes pártot meghívta a frakcióvezető?
6: Van, amelyik beszélgetésben, amikor együtt ültünk itt veled, én említettem azt, hogy ugye azért tudott az ország 2004-ig nagyon sikeres lenni, 90-től rendszerváltástól kezdődően, és 2004 egy cezúra, mert a vetélytársainkhoz képest, a közép-európai országokhoz képest, akkor kezdünk el leszakadni. Azért tudtunk sikeresek lenni, mert volt öt nagy közös célunk, az, hogy legyen demokrácia, legyen piacgazdaság, nyerjük vissza a szuverenitásunkat, legyünk Európai Uniós tagok és NATO tagok. Azóta nincsenek közös céljaink. Ez például, amiről beszélünk, lehetne közös cél, lehetne más is, hozzátenném, mert nekem van még egy-két jó ötletem, hogy mi lehetne közös cél, de ez tényleg az lehetne, mert a Zoltánnal egyetértek abban, hogy ez sokkal gyorsabban jön, a klímaváltozás, mint ahogy sokan prognosztizálták. Borzasztóan fontos, hogy valamilyen módon tudjuk kezelni, mert ez az egész válság, az energiaválság és az különböző járulékos dolgok rámutatnak erre. Tehát szerintem én ezt csinálnám, tehát én megpróbálnék leülni a legszélesebb körbe a politikai erőkkel, közösen megpróbálni egy olyan tervet csinálni, ami azért is fontos, hogy legyen mögötte politikai konszenzus széleskörű, mert ez nem egy kormányzati ciklus ügye, hanem számtalan kormányzati ciklusnak kellene egy irányba menni ebben az ügyben.
2: A Tisza meghívta Fidesznek az összes frakcióvezetőt, bocsánat Zoli, tehát volt egy ilyen, és az én kérdésem az továbbra is, de mindjárt tiéd a szó, hogy ez a realitás? Mert hogyha csak az elmúlt napokat megnézzük, ugye a Fidesz azt mondja, hogy késlekednek, ezt korábban meg kellett volna tenni, Magyar Péter meg nyilván visszavág, hogy hát, hogy pont ti mondjátok, az elmúlt években végignéztétek Magyarország kiszáradását.
5: Hát nem, hogy végignézték, hanem a Fidesz fölvett egy klímaváltozás tagadó poszt. Tehát emlék, az elmúlt öt évben több olyan nyilatkozata volt Orbán Viktornak is, másoknak is, amelyben kétségbe vonták azt, hogy vízhiányossá válhat az ország. Ugye Donald Trump ösztökélésére Orbán Viktor is átvette ezt a kommunikációt, hogy valójában túllihegik ezt a dolgot a klímakutatók. Hát nem volt egy érvényes politikai iránymutatás e tekintetben, hanem mismásolások voltak, és eltologották a problémát, mindent elhalasztottak. Tehát ebből a pozícióból nehéz most hirtelen a klímaváltozást fölismerni, és a stratégiát támogató pozíciót fölvenni, legalábbis azzal a garnitúrával hiteltelen lenne ez a változás is. Tehát ez egy belső politikai változás is feltétele ez a Fidesz részéről. Ezzel együtt nincs már itt az ideje annak, hogy ilyen belső politikai vitákat lejátszanak ebben a kérdésben. Tehát itt az életünkről van szó, halló. Tehát itt baromi sürgősen kell egy parlamenti konszenzus, és utána egy... Ha valamire jó a nemzeti konzultáció, erre biztos, hogy jó lenne, hogy melyek legyenek azok az alapvető intézkedések, amit el tud fogadni a társadalom, mert itt arról beszélek igazából, hogy vissza kell venni az igényeinkből, és ezt hogyan lehet az emberekkel elfogadtatni.
6: Igen, de azért ott tegyem hozzá, amit az Oli mondott, hogy te jogosan lehet tényleg kritizálni az előző kormány, bár mondom, én a konszenzus megteremtése érdekében, ha ez működne, és szerintem működni kéne, én mondjuk nem innen indítanék, de azért azt le kell tenni.
5: Ezért nem ülök ott, hál' Istennek.
6: Szóval le kell tenni az asztalra azt is, hogy az előző kormányzatnak például viszont etéren volt egy nagyon jelentős előrelépés, ez pedig a napenergia felhasználás, tehát az, hogy mi világ elsők lettünk a napenergia felhasználásba, az egy nagyszerű dolog, és az most borzasztó sokat segít, mert ugye amikor Paksról beszélünk, ugye az az áram, amit elfogyaszt az ország, az napközben a létező naperőműveink, azok megtermelik. Tehát ez egy nagyon nagy dolog, tehát ez nem így volt pár évvel ezelőtt. Úgyhogy ez egy komoly előrelépés.
5: De emlékszel arra, hogy Orbánt erről is külön meg kellett győzni? Évekig semmi nem
6: emlékszem,
5: történt,
6: de legalább...
5: egyszer csak megtörtént az
6: áttörés. Ez így van, de legalább most...
5: a szélerőműveknél nem történt ez, meg aztán tudták vele elfogadni.
6: Ez így van, de most...
5: az alternatív energiát.
6: Abban most ne is menjünk be, de ott van egy csavar, tehát az egy komplikáltabb dolog, egy kicsit a szélerőmű.
2: Na menjünk tovább, itt várunk az Alkotmánybíróság döntésére. Én nem tudom, hogy 7:30 múlt 5 perccel mi dönt ma az Alkotmánybíróság?
6: Nem biztos, hogy dönt.
2: Nem biztos, hogy dönt. Én nem emlékszem, hogy este 8 után jött volna ki döntés. Ugye kettő van, az egyik az uniós pénzeket érinti, ezt majd Víg Zoltánnal megbeszéljük, a másik pedig, illetve több is van, igen. Baka.
5: Legalább 4 ügy van.
2: Igen, Baka Andrást. Szóval, hogy lehet, hogy nem lesz döntés?
6: Lehet, hogy nem lesz döntés. Hát nincs ilyen kötelezettség, hogy ma dönteniük kell. Hát lehet, hogy az áthúzódik holnapra ez a vita. Az is lehet, hogy éjfélig fognak vitatkozni. Tehát ez abszolút reális. Azért itt elég komoly és súlyos kérdésekről van szó. Valószínűleg megosztott is a testület ebbe az ügybe, úgyhogy igazság szerint engem nem lehet meg.
2: Ezt mutatja tulajdonképpen,
5: hogy leginkább erre utal, hogy nincs egységes vélemény. Azt hiszem 4 fontos pontját tárgyalják az alkotmány, a 17-es alkotmánymódosításnak, és valóban ez erre utalhat, hogy nem tud kialakulni egy konszenzus adott ügyben. Érdekes, nagyon érdekes, hogy hova fog ez.
2: Mind mehet a legnagyobb vita. Ugye az egyik Sólyog Tamás köztársasági elnök, volt köztársasági elnök megbízatását érinti. Itt vannak a kekvák, azon kívül a parlamenti képviselők választhatósága, ugye ennek a korlátozása, és a negyedik az alkotmánybírókra vonatkozó alaptörvénymódosítás.
5: És van még egy szempont, bocsánat, az, hogy az uniós pénzekhez hozzáférünk, vagy sem. Mert ezek a módosítások előfeltételei voltak a megállapodásnak az Európai Unióval. Ha ezeket most kilövi az Alkotmánybíróság, egy nagyon furcsa helyzet állhat elő, ami nem csak arról szól, hogy most akkor ki a köztársasági elnök, hanem arról, hogy ez hogyan hat arra a megállapodásra az unióval, ami alapján augusztus végével elvileg megnyílnak ezek a pénzcsatornák, vagy már meg is nyíltak részben.
6: De ugye a vitatott kérdéseknek egy jelentős részének nincs köze az uniós pénzekhez, mert az, hogy Sólyog Tamással mi van, nem, az, hogy 12 éves mandátummal mi van, annak szintén nincs köze hozzá. És ugye előbb én megdicsértem a kormányt ebbe a válságkezelés ügyben, mert azt gondolom, hogy nincs mit a szemére vetni. Ebben az ügyben viszont nem tudok ilyet mondani. Tehát itt szerintem nagyon leszerepelt a kormányzat az én szememben, mert ezek jogállam ellenes és alkotmány ellenes lépések voltak. Tehát a Sólyogféle felmentés ugyanazt csinálták, mint a Baka Andrással, pontosan. Tehát, hogy jogszerűen megválasztott embert hivatali idő lejárta előtt jogszerűtlen módon eltávolítottak. Tehát a Sólyog ügyben szerintem egyértelmű a helyzet, a 12 éves mandátumkorlátozásnak is szerintem semmiféle alkotmányos alapja nincs, azon túlmenően, hogy nem is észszerű. De azért az fontos mellé tenni, hogy nem érdemben dönt ezekről most az Alkotmánybíróság, mert az Alkotmánybíróságnak ugye a nagyszerű Fidesz alaptörvényi átalakulás, ugye az Alkotmánybíróságnak a jogkörét csökkentette, és ugye kivette ezt a jogkört az Alkotmánybíróság kezéből, ezért a Fidesz a beadványával tulajdonképpen eljárásjogi kérdésben fordul az Alkotmánybírósághoz. Ott is van alkotmányos probléma, de tehát ez egy valójában alkotmányos probléma, eljárásjogi szempontból kell felülbírálni most.
5: Igen, de a formai döntés végül oda vezethet, hogy hatályon kívül kerülnek ezek a pontok az alkotmányból, és az augusztus végi határidő pedig köti a magyar kormányt az uniós megállapodásban. Tehát így jön be, és a kekvákon keresztül viszont élesen érinti a...
6: Így van.
2: És hát közben van egy megválasztott parlament által megválasztott államfő, Magyarország új államfője, Baka András.
6: Így van, pontosan. Ha bár Bak András szóba hoztad egyébként, én is ugye beszéltem itt róla, hogy hát hasonló módon távolították el Súlyog Tamást, mint annak idején Bak András. Én egyébként Bak Andrást jól ismerem, mert együtt dolgoztunk az Emberi Jogi Bizottságban, amikor én annak elnöke voltam. Ő pedig titkárként, kvázi alelnökként tevékenykedett ott, úgyhogy én egy jó jogászt ismertem meg benne, tehát szerintem ez rendben van ilyen értelemben az ő jelölése. Az ő nagy problémája szerintem az, hogy végig fogja vinni ezt a keresztet a vállán, nevezetesen az, hogy jogellenesen távolították el Súlyog Tamást, és a jobb oldal nem fogja elfogadni őt.
5: Igen, a teher rajta van, de azt gondolom, hogy ha az integritását tényleg meg tudja mutatni, mint hogy a parlamenti beszéd egyébként ebbe az irányba. Ez egy nagyon meggyőző parlamenti beszéd volt, egy antré, ha úgy tetszik, hogyha az integritását meg tudja őrizni, és valóban azt az elnöki képet tudja felmutatni, ami eszményileg mindannyiunk fejében él, kívülálló, de reagáló típus, és képes a kormány kritikájára, akkor szerintem valamennyire tudja felettetni ezt a handicapet.
6: Legyen is.
2: Ha már idő előtti eltávolítás, nem beszéltük meg ezt a témát, és mi se tudtunk róla, de Vigyánszky Attila a vendégünk lesz ma, és nekünk elárult, hogy holnap 11-re megy a minisztériumba, és az eltávolítása miatt, ugye 28-ig lenne ő a Nemzeti Színház igazgatója. Ez is egy idő előtti eltávolítás lesz. Erről mit gondoltok? Ha nem akartok róla beszélni, az
5: egyetlen gondolat csak, és a Gábornak ez nagyon ismerős lesz, hogy amikor a 90-es rendszerváltás megtörtént, azóta hallom ezt, hogy az árkokat be kell temetni. És ezek az árkok egyre mélyebbek, ezek nem betemetődnek, hanem most már ilyen Mariana árok mélységűvé kezdenek válni. Most se látom a törekvést egyik fél részéről sem, hogy valamilyen módon nemzeti egységet próbáljunk alkotni, hanem mindenki marad a saját narratívájánál, és folyamatosan zajlik az ellenségképzés. A Fidesznek számos bűne volt abban a 16 évben. A magyar kormánynak nem kéne ezeket megismételnie.
6: Nem kéne így, mert teljesen egyetértek a Zolival ebben az ügyben. Tehát, hogy egy példát mondjuk Súlyog Tamásról már beszéltünk. Hát az, hogy Magyar Péter rögtön az alakuló ülésen, ugye egy ünnepélyes pillanatban nekiront Súlyog Tamásnak azzal, hogy gyávának és hazugnak nevezi, az a reménytelen dolog, hogy onnantól kezdve valami értelmes párbeszéd kialakuljon, például köztük. Én szerintem, de ez csak ugye megérzés, szerintem, hogyha ő azzal kezdi, hogy elnök úr, szeretném, hogyha leülnénk, négy szem közt beszélnénk, nekem más elképzelésem van, meg tudunk állapodni abban, hogy méltósággal valahogy visszavonuljon, mert azt gondolom, hogy én mást szeretnék csinálni, más elképzelésem van alkotmányosan is, és egyébként biztos vagyok benne, hogy mára van egy megállapodás. Tehát a Vigyánszky esetében is valami hasonlót el tudnék képzelni. Nem tartanám egy jó megoldásnak, hogyha a Vigyánszky Attila ebben a helyzetben, és ugye ő is egy nagyon támadott, és sokszor joggal támadott figurája volt a Nemzeti Színháznak. Szerintem nem lenne bős dolog neki 2028-ig.
2: Kulturális életnek.
6: Persze. Tehát nem lenne bős dolog neki 2028-ig ott maradni, de nyilván, hogy érdemes lenne vele megállapodni, valami visszavonulásra szerintem ezt kéne csinálni az ügyben, és akkor ilyen értelemben, amit a Zoli mond, valahogy lehetne tenni abban az irányba, hogy azért mégse ez az eszeveszett egymás gyűlölő honiközélet legyen, ami reménytelen egyébként, tehát ebbe értelmes dolgokat nem lehet szinte csinálni.
2: Lehet, hogy ez történik holnap, tényleg nem tudjuk, mert hogy holnap megy be, ő ezt elárulta, hogy ő ezért, ezt ő tudja, és ezt...
6: Hát akkor ez egy fantasztikus bejelentés, színhelye lesz itt a stúdió vele,
2: Györgyi. Igen, kíváncsian várjuk. Igen. Köszönöm, hogy jöttetek.
5: Köszönjük.
6: Mi is köszönjük.

0: Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan bízhatunk meg egy olyan világban, ahol a valóságunkat már bitkódok és képernyők rajzolják újjá? Vajon természetes óvatosság, vagy visszafordíthatatlan paranoia az, ha már a saját szemünknek sem hiszünk a digitális térben? A Magenta Podcast legújabb adásában a kiberbiztonság, a digitális ökoszisztémák és az emberi psziché metszéspontján vizsgáljuk meg korunk egyik legégetőbb kérdését, a digitális bizalom válságát és jövőjét. Vendégünk Kotrocó Dóra, Cyber Security szakértő, akivel arról beszélgetünk, miért dőlünk be olyan könnyen a kibertér csapdáinak, hogyan formálják át az adatkezelési botrányok a platformokba vetett hitünket, és milyen gyakorlati lépésekkel védhetjük meg magunkat egy egyre átláthatatlanabb online világban. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
4: Azt véli, hogy ez az ügy lesz az, ami elér a végén Orbán Viktorig?
5: Ez az az ügy lesz, ami elér a végén Orbán Viktorig.
4: Tiszteltel köszöntöm Önöket, a Konkrétan Rónai Egonnal legfrissebb adása július közepén készül, inkább már a vége felé járunk, és egy

0: Véleménydús nyár ez a mostani. Például lemondott a legfőbb ügyész. Erről is beszélgetünk, mert ebben része van Horváth Lóránt ügyvédnek, az Ügyvédkör, az Ügyvédek Országos Szakmai Egyesületének elnöke, és hát a saját irodája védi például azokat az ukrán pénzszállítókat és a mögöttük álló cégeket, amely elég jelentős összeütközésbe keveredett, majdnem azt mondtam, összeesküvésbe keveredett az elmúlt időszakban a pénzszállítmány kapcsán a magyar joggal és a jogot alkalmazókkal. Hát ha jogot alkalmazták, hiszen éppen erről van szó, örülök, hogy itt van.
1: Üdvözlöm.
0: Mondom, hogy részük van abban, hogy a legfőbb ügyész távozik. Ő meg is nevezi név nélkül, de egyértelműen utalva az önök ügyvédi irodájára azt, hogy ki mindenki miatt kell neki távozni. De ugye menjünk egy picit hátrébb, hitelvesztési eljárást lemondást szorgalmaztak, hivatalvesztési eljárást is lemondást szorgalmaztak vele szemben, Nagy Gábor Bálintról van szó. Ennek fényében, meg annak fényében, hogy a ideiglenes köztársaság elnökhöz is fordultak ez ügyben. Meglepte, hogy magától távozik?
1: Őszintén szóval nem lepett meg. Én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy a legfőbb ügyész egy morális kérdéssé sűrítette össze a lemondását, legalábbis az indokolásában, én azt gondolom, hogy ez pusztán egy pénzügyi, gazdasági megfontolásból történt a lemondás. Tudni, két lehetősége lett volna a legfőbb ügyésznek. Az egyik maga a lemondás, ami azt jelenti, hogy van egy 30 napos felmondási ideje, amit jelzett is a levélben, ez augusztus 25-én járna le. Ezt követően ő maradna az ügyészi testületben, és főosztályvezetői fizetésnek megfelelő összeget kapna a munkájáért, ami nagyjából egy olyan 2,5 millió forintnak felel meg nettóban. Tehát ez egy taktikus megoldás. A másik pedig, hogyha beindul a hivatalvesztési eljárás, az magát az ügyészi státuszát is érintené, ami azt jelenti, hogy nem lehetne többé ügyész, és nyilván ezekre a juttatásokra nem is lehetne jogosult. Tehát ennek a...
0: Tehát a jól felfogott érdeke volt, hogy ő most...
1: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy itt nincs arról szó, hogy az ügyészség társadalmi megítélése, vagy bármilyen egyéb szempont itt szerepet játszott volna, ez pusztán egy gazdasági megfontolás. Egyébként utalok a köztársasági elnök aláírására is, ugye abban az esetben, hogyha lemondott volna, akkor egészen más a státusza, és más, amikor megfosztják így a tisztségétől.
0: Ugye ez érdekes, mert volt itt egy jogi és volt egy politikai nyomás. Ugye Magyar Péter az első között említette meg a legfőbb ügyészt, akinek mennie kellene. Aztán érdekes módon ezügyben semmi nem történt egészen az önök megszólalásáig, ahol a köztársasági elnökhöz fordultak. Vajon miért nem? Erre mit gondol?
1: Mi azt érzékeltük, mert nekünk nincsen kapcsolatunk a politikával, tehát mi külső szereplőként, ahogy említette, jogi oldalon próbáltuk ezt az ügyet befolyásolni. Azt érzékeltük, hogy a miniszterelnöknek a megszólalásai, az erős lemondása felszólítástól eljutottak odáig, hogy tisztítsa meg az ügyészséget, vagy mondjon le. És azt gondolom, hogy ez a legfőbb ügyész oldaláról sem volt másképp értelmezhető, mint hogy ő maradni fog. Neki vannak kötelességei, tehát valamilyen átalakítást kell a szervezeten belül végrehajtani, és egyébként maradhat. És ez a pozíció így maradt is, és azt láttuk, hogy tettünk egy lépést, valamilyen jogi lépést, és arra jött valamilyen válasz. Mondok erre egy példát. Amikor javasoltuk, vagy pontosabban indítványoztuk a nyomozó hatóságnak, hogy gyanúsítsa meg és vegye őrizetbe azt a négy személyt, köztük Orbán Viktort is, ez egy pénteki napon történt, és hétfőn Hajdú János meggyanúsították. Tehát egy felpuhult változata volt ennek az indítványnak. Egyébként nem jutott volna valószínűleg eszükbe, hanem folyt volna az eljárás a saját módja
0: erre
1: szerint.
0: Erre majd még érdemes lesz visszatérni, igen, mert a négy személy közül épp Hajdú János. Nyilván ő az, aki nem volt kimenthető ebből a történetből, de majd erre tényleg térjünk vissza.
1: És ugye a következő lépésünk az volt, mivel megnyílt a lehetőség Sulyog Tamás lemondását követően erre a hivatalvesztési eljárásra, tehát úgy értékeltük, hogy az ideiglenes köztársasági elnök erre nyitott lehet, politikailag is, meg megvan a kormányban is a szándék. Vasárnap éjfélkor megszűnt a megbízatása, mi már hétfő reggel 7 órakor ezt a kérelmet, mert ez nem is indítvány, csak egy kérelem a köztársaságának felé, megfelelő indokolásra, tehát muníciót is adtunk ahhoz, hogy ezt mivel lehet alátámasztani. Benyújtottuk, és erre délután 3 órakor elhalt a miniszterelnök, és utána megindult, gondolom, az ügyészségen belül egy mérlegelési folyamat, és tegnap 2 órakor bejelentette a lemondását a legfőbb ügyész.
0: Mi most ugye július 23-án, kora délután beszélgetünk, ez egy csütörtöki nap, az a nap, amikor kedves nézők elé is kerül majd a beszélgetésünk. Kaptak bármilyen reakciót a politika irányából az indítványukra hétfő óta?
1: Nem. Nem.
0: Sem politikustól, sem hivatalosan?
1: Nem, semmilyen módon.
0: Tehát ez ügyben hallgatás volt a válasz. De hát valami eredménye mégiscsak lett.
1: Igen, én ettől függetlenül nyilván, hogy nem akarom senkinek a karrierjét tudatosan ketté törni, és ez Nagy Gábor Bálintnak egy karriertörést jelent mindenképpen, de én azt gondolom, hogy indokolt lenne ettől függetlenül ez alatt a 30 nap alatt ezt a hivatalvesztési eljárást megindítani, mert bőven belefér és le lehet folytatni.
0: De így minek? Azért, hogy ne legyen ügyész többé?
1: Én azt gondolom, hogy ez a 30 nap nagyon sok mindenre elegendő lesz még. Tehát ő még hivatalban van teljes jogkörrel, és nagyon sok minden történhet 30 nap alatt.
0: Ez felmenthető, anélkül, hogy a köztársasági elnöki eljárás elinduljon?
1: Nem.
0: Tehát ez, vagy ez van, vagy az ő
1: így van, vagy a lemondása.
0: Mert gyakorlatilag felmondott az intézménynek.
1: Így van.
0: Van egy olyan információ, a sajtó lebegteti, nem tudom, önhez eljutott a részletekből bármi, hogy egy belső lázadás előzte meg az ő lemondását. Nem is feltétlenül az önök a köztársasági elnöknek írt levele, hanem valamiféle belső ellenállás az, ami erre kényszerítette. Erről van információja?
1: Én annyit tudok, amit a sajtóban is olvastam, illetve pár háztérbeszélgetésben felmerült információ. Nyilván nem az érintettekkel, mert mi nem vagyunk így kapcsolatban. De azt gondolom, hogy a nyomozás, legalábbis amit mi láttunk a nyomozásból, az egészen más tükrözött, mint amit a legfőbb ügyészség irányítása alkotott vagy megteremtett. És itt azért úgy kell elképzelni az ügyészségnek a működését, hogy egy ilyen kiemelt nyomozás vonatkozásában a nyomozó ügyészek azok napi szinten jelentenek a legfőbb ügyésznek. Tehát a legfőbb ügyész minden egyes nyomozati lépéssel tisztában van, és ezekkel kapcsolatban utasításokat ad a kijelölt nyomozó hatóságnak, aki most a fővárosi nyomozó ügyészség jelen pillanatban.
0: Tehát irányít és elirányít, hogyha úgy akarja.
1: Így van, és elirányít, hogyha úgy akar, és mi abban a kontextusban fogalmaztunk meg kritikát, hogy egyébként azok a racionális nyomozati lépések, amelyek más hasonló bűncselekményeknél meglépésre kerülnek, vagy megtételre kerülnek, azok teljes mértékben elmaradnak.
0: Mondjon példát, hogy értsük mi is.
1: Hát itt ugye egy szervezeti elkövetést látunk, és ezekben az esetekben a nyomozóhatóságnak kétirányú lépése szokott lenni. Az egyik az, hogy lefeljezi a tetejét, üzenetet küld az aljának ezzel, gyakorlatilag ezzel a lépéssel, a másik pedig, hogy az alját elkezdi darálni. Most ez egy szakkifejezés, ami azt jelenti, hogy onnan gyűjti be az információkat és a terhelő vallomásokat felfelé. Ez lett volna az indokolt. Ehelyett ugye az történt, hogy középen megvágták ezt az elkövetési láncot, vagy utasítási láncot, kiemelték belőle Hajdú Jánost, akit pusztán csak gyanúsítottak, pedig a bűncselekmény súlya indokolta volna azt, hogy őt is őrizetbe vegyék, házkutást tartsanak nála, informatikai eszközeit lefoglalják, stb. Ezek mind elmaradtak, és akkor így fel lett az egész puhítva. És hát nyilván, hogy mivel sértetti képviselőként azonos oldalon állunk az ügyészséggel, tehát mi nem ellenérdekeltek vagyunk, nem védők, hanem nekünk valóban az igazság, illetve a tényleges felderítés lenne az érdekünk, ezért nyilván ezt megemlítettük, hogy itt azért egy kicsit komolyabb lépéseket kellene tenni.
0: Voltak éppen, akkor azt mondhatjuk, hogy ahogy az első pillanattól, hogy önök nyilvánosság elé tárták azokat a tényeket, amelyek megkérdőjelezték az eljárás jogszerűségét, tehát eljutottunk oda, hogy ez az ukrán arancszállítmány kérdés, ez okozta végső soron a főügyész távozását.
1: Biztos, hogy ez okozta.
0: Az egy más kérdés, hogy mennyi minden van itt még, amit ehhez fel lehet sorakoztani.
1: És abban is biztos vagyok, hogy nagyon sok minden fog előkerülni, hogyha a következő legfőbb ügyész utána néz az elmúlt egy évnek, hogy milyen belenyúlások történtek bizonyos ügyekbe.
0: Bár ő azt állítja már, hogy a mostani főügyész, hogy semmi ilyenről nem tud.
1: Állítani bármit lehet.
0: Az, hogy egyetlen vezető távozik, a legfőbb ügyész, az ügyészség működését mennyiben befolyásolja, és mennyiben teheti rendbe a következő legfőbb ügyész ezt a működési rendellenességet, ha van olyan?
1: A legfőbb ügyész rendelkezik a teljes személyi ügyi állományáról az ügyészségnek. Nyilván, hogy a kinevezéseket a köztársasági elnök fogja majd megtenni, de minden az ő javaslatára történik, tehát az ügyészség teljes szervezetét át tudja akár alakítani, az ő kezében van minden, ez egy egyszemélyes irányítás alatt álló szervezet.
0: Amelynek vezetőjét ezek szerint nem is olyan könnyű elmozdítani.
1: Egyáltalán nem könnyű, és ez egyébként így is van rendjén, tehát én azt gondolom, hogy az ügyészség első emberének egy olyan pozícióba kell lennie, ami ne lehessen támadható. Tehát ne következő kormány ne gondolhassa azt, hogy ez mégsem volt jó, akkor őt is eltávolítom, tehát ez rendjén van.
0: Igen, miközben mondjuk Magyar Péter beszél arról, nem is egyszer tett erre megjegyzést, hogy ő el tudja képzelni azt, hogy az ügyészség függetlensége az egy másfajta jogrendszerré alakulva a közvetlenül a kormány alá kerülő és a kormányzati felelősség tárgykörébe tartozik, hogy hogy működjön az ügyészség, pont az anomáliák miatt. Vajon az megoldaná?
1: Mind a két modell működik Európában, tehát kormány alá rendelt, vagy minisztérium alá rendelt ügyészség is van, és független ügyészség is, mindegyiknek megvan az előnye és a hátránya. Én azt gondolom, hogy ez mind személyfüggő. Tehát, hogyha van egy olyan legfőbb ügyészünk, mint aki volt egyébként korábban már egy pár, aki megtestesíti az ügyészséget, és a lakosság bízik benne, és a függetlenséget tudja garantálni, akkor ezek az intézmények nagyon jól tudnak működni, és nagyon rosszul is tudnak működni mondjuk egy minisztérium irányítás alatt, hogyha politikai utasításokat kapnak. Tehát, hogy mind a kettőnek megvan a veszélye.
0: Na, de hát eddig is azt beszélik, hogy voltak politikai utasítások, miközben nem lehetnek volna.
1: Hát, vagy nem voltak utasítások, csak megfelelési kényszer, inkább így apostrofálnám.
0: Tehát mindig ennek, tudta az ennek, aktuális főügyész, igen, hát mit várnak tőle?
1: Igen, ennek az ügynek is az egyik leglényegesebb pontja az aranykombó ügynek, hogy nem feltétlen kellett utasítást adni minden vonatkozásban, hanem az elvárásnak való megfelelés, önálló megfelelés is szerepet játszott.
0: Bár akkor itt most ragadjunk le egy pillanatra, aztán majd beszélünk arról, hogy mit mondott Nagy Gábor Bálint, vagy mit írt a nyilatkozatában. Voltak éppen önökkel kapcsolatban, az ön ügyvédi irodájával kapcsolatban, de az aranykonvoj ügye, hát itt valakinek egy döntést először meg kellett hoznia.
1: Ez tehát
0: a hozzáigazodás azonnantól kezdve automatikus volt.
1: Igen, így van, pontosan. Tehát nyilván, vagy legalábbis nyilvánvaló számunkra, hogy a döntést mind az akció végrehajtásáról, mind pedig az időpontjának a kijelölésére ezt a miniszterelnök tette meg.
0: Ez biztos? Ezt kimeri állítani? El kimeri jelenteni?
1: Én azt gondolom, hogy gyakorlatilag Orbán Viktor kimondta a nyilatkozataiban, az akciót megelőző nyilatkozataiban, hogy erővel fogunk oda csapni, és vallomásban pedig megjelenik, maga az alkotmányvédelmi hivatal ismerte el, hogy az időpont pedig erre volt kitűzve. Tehát én azt gondolom, hogy ez kijelenthető.
0: Kitűzött időpontban kellett érkeznie a szállítmánynak.
1: Így van, hát a szállítmány érkezéséről
0: időpontban
1: tudtak.
0: Kellett
1: így van, a szállítmány érkezéséről tudtak. Volt egy pár meglepetés, meg kanyara az egész végrehajtásban, azokat próbálták kiküszöbölni, tehát azt látjuk, hogy a gépezet nem tökéletesen működött, tehát nem tudott mindent tökéletesen kivitelezni, illetve nem minden a terveknek megfelelő az
0: ajánlat. Tudhatta a teljes láncolat minden egyes tagja, hogy mivel van dolga?
1: Nem.
0: Tehát ebben a történetben voltak jó néhányan, akik teljes jó hiszeműséggel, parancsra cselekedve megtették, amit megkövetelt a hazajuk. Úgy gondolták, hogy ők teljesen jogszerűen járnak
1: el. Nyilván, hogy a fogvatartás és az elfogással kapcsolatban merülhettek volna fel szakmai kérdések, de például egy tekes bevetési egység tagja, aki ott állt mondjuk a fogvatartott mellett, az nem volt feltétlen tájékoztatva arról, hogy milyen státuszban van ott a fogvatartott mellette. És így ő a parancsot teljesítette.
0: Tehát de az nyilván nem volt parancs, azt pont az egyik szállítótól tudjuk, hogy például rátérdeljenek a fejére. Erre nyilván nem volt parancs. Vagy ha volt parancs, azt valaki kiadta, de hogyha azt kiadta valaki, őt felelősségre lehet vonni.
1: Én azt gondolom, hogy ez már ilyen taktikai, szakmai kérdés, hogy ha azt feltételezzük, hogy valakinek esetleg fegyver van, kézilő fegyver van, bármilyen más fegyver van, akkor talán ez még megengedhető. Nyilván, hogy egy nagyon drasztikus és brutális módszer, és nem értek vele egyet, és elítélem, de azt gondolom, hogy ez még talán magyarázható is szakmailag.
0: Jó, majd még úgyis előkerül ez a történet, mert ennek számos olyan következménye van, amivel érdemes foglalkoznunk, de beszéljünk egy kicsikét még visszatérve utolsó körként a főügyész nyilatkozatára. Nagy Gábor Bálint azt mondja, hogy a jogi képviselők a saját eljárásaikat felhasználva intéznek politikai támadásokat a főügyész és a szervezet ellen. Ezt egyértelműen az önök fellépésére értette.
1: Igen, azt gondolom, hogy egyrészt nem politikai volt a támadásunk, tehát semmiféle politikai értékítéletet nem fogalmaztunk meg. A lépéseink azok mind a hatályos jogszabályoknak megfelelő és azon kereteik között tartott lépések voltak. Nem tudom, hogy mire gondolt a legfőbb ügyész úr ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy ő próbál minket összemosni a nagy politikával, pedig ehhez higgyék el, hogy semmi közünk nincsen.
0: Hát, ha szabad vitatkoznom, akkor azért a nyilvánosság olyan mértékű bevonása ebbe az ügybe, ami eléggé szokatlan. Mi egy korábbi beszélgetésben erről már váltottunk is pár mondatot. Az nyilván valami fajta politikai nyomást is kifejt. Mert hogy minden előttünk kezd el zajlani, ahelyett, hogy a zárt szobák és az akták között zajlana.
1: Az ügyfelünk kifejezett kérése volt a legelső pillanattól kezdve, hogy ezt az ügyet a sajtó felé kommunikáljuk. És hozzáteszem, hogy ez az ügy nem okozta volna senkinek a vesztét, vagy azt mondom, hogy teljesen a háttérbe zajlott volna, mint mondjuk az MNB nyomozás, amiről szinte semmi információnk nincsen, csak
0: amit
1: az ügyes...
0: Ha egyáltalán van.
1: Tehát ez az ügy belesimult volna ebbe az ügytömegbe, hogyha mi nem kommunikálunk róla. Ehhez nyilván az ügyfelünk hozzájárulása is kellett. Politikailag annyira érzékeny volt mind Ukrajnának, mind az Osztrák Banknak ez az egész kérdés, hogy megoldódjon, hogy ezért nem zárkóztak el ezzel. Egyébként a munkánknak a jelentős része a megbízónkkal való kommunikációval telik. Rengeteg idő megy rá, amíg elmondjuk nekik, elmagyarázzuk nekik a helyzetet, a következő lépést, stb. Tehát azok a jogi munkák, ami egyébként befelé zajlott, és tényleg szinte eltörpülnek emellett. Tehát ennek az egész ügynek a kommunikációja, a kommunikációnak a felépítése, hogy mit, mikor mondunk el a nyilvánosságnak, az hogyan befolyásolja egyébként az ügynek a menetét, ez mindegy nagyon komoly munka volt.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

ható, ha megkérdezné, csak annyit mondanék, köszönöm azt, hogy itt voltál velem, csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Ez egy nálunk meglehetősen szokatlan, bár nem példanélküli jogászi megközelítés. Azt gondolom, hogy vannak ügyvédek, akik kifejezetten szeretnek, és vannak sokan, akik nem szeretnek a nyilvánosságot.
3: Majd nem javasolják az ügyfeleiknek.
2: Vagy az ügyfeleiknek sem javasolják. Mondjuk, ha nézzünk amerikai ügyeket, ott meg pont a nyilvánosságot használja minden fél, sok esetben még az ügyészség is arra, hogy valamit kommunikáljon kifelé. Ez egy nálunk is meghonosodó új eljárás rend lesz, hogy előbb tudjuk meg, mint mondjuk adott esetben az ügyész?
3: Hát olyan nem volt.
2: Nem volt olyan?
3: Nem, biztos, hogy nem volt. Tehát utólag kommunikáltunk dolgokat csak. Legalábbis ami a mi kommunikációnk volt. Mellettünk nyilván dolgozott a sajtó, a tényfeltáró sajtó, amihez közünk így nincsen, tehát hogy ők hogy szereztek anyagot, abban mi nem tudunk beleszólni. Tehát a mi ügyvédi kommunikációnk az egyértelműen azt az irányt célozta, hogy a társadalom tudjon erről az ügyről. Tehát tudatosítsuk azt, hogy ez egy borzasztó és elfogadhatatlan bűncselekmény volt, ami itt történt. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Számos ilyen ügy lenne, ami kívánatosan a közvélemény elő kívánkozik. Sajnos ez nem feltétlen történik meg, de azt gondolom, hogy ez pozitív. Tehát pont ez az amerikai példa, hogyha tájékoztatva van a közvélemény olyan ügyekben, amit ő érdekli, meg egyébként befolyással van az egész ország életére, akkor igenis az emberek joggal várják el, hogy tudjanak valamit róla. És nem értek egyet sem az ügyészségi, sem a nyomozóhatósági koncepcióval, hogy teljes hírzárat van mindig mindenről. Ezt nem tudom értelmezni. Megértem, hogy vannak nyomozati szempontok, de azt gondolom, hogy ha már túl vannak bizonyos szakaszokon, akkor azokat el kellene mondani az embereknek.
2: Ilyenkor szokott az a mondat elhangzani, hogy a nyomozás érdekében nem adhatunk információt.
3: Ezek a nyomozati szempontok, így van.
2: Általában egyébként újságírói kérdésekre is ezt a választ, ezt az
3: egy én ezt nem tartom feltétlenül helyesnek. Tehát biztos, hogy lehet annyi információt minden ügyről adni, ami nem zavarja a nyomozást, de tájékoztatja a közvéleményt.
2: Akkor kérdezem én ezt másképp, az önök eljárásának példája fellazíthatja ezt?
3: Én nagyon bízom benne, hogy igen.
2: Azért kérdezem, mert ugye egy ponton túl nem lehetett sumákolni, tehát valamit mondani kellett ezekre az állításokra, amiket a nyilvánosság előtt megfogalmaztak. Ez egy csomó más ügyben is előrelépést jelenthetne.
3: Biztos vagyok benne. Hozzáteszem, hogy ez egy sokkal tágabb kérdés. Mert most jelen pillanatban hogy néz ki a rendszer? Tehát az ügyészség az ügyvédekkel, a sérteti képviselővel, vagy akár a terhelti képviselővel, a védővel nem kommunikál semmilyen módon. Tehát én nem tudok bejutni egy ügyészségre, nekem nem veszi fel egy ügyész a telefont. Nem tudok vele beszélni problémákkal.
2: Nem teheti, vagy ez a szokás?
3: Szerintem tehetné, de teljes az elzárkózás. Én ezt is megnyitnám. Tehát az ügyek érdekében, az ügyek azt kívánják sok esetben, hogy ezek a szereplők kommunikáljanak egymással. Gyorsabban lezárulnának ügyek, sokkal gyorsabban lenne az információ áramlás, ezt a teljesen bürokratikus levelezés, stb. Mint amit az amerikai filmekben is látunk, hogy teszem azt mondjuk a bírósági tárgyalásnál bevonulnak a bíró szobájába, ott van benne az ügyész, a védő, meg ott van a bíró, és elkezdenek beszélgetni egy jogi problémáról. Nem telnének el hónapok csak azzal, hogy egyébként a bíróság próbál valamit kibogozni, és a két oldal pedig egymást dobálja sárra.
2: Mondjuk ott nagyon függetlennek, nagyon a nagyon önjárónak látszik a bíró. A magyar jogrendszerben is ennyire az?
3: Nem. Lényegesen kötöttebb nyilvánvalóan. Én azt gondolom, hogy ez a jövő kihívása, hogy az egész eljárás, büntető eljárás, vagy polgári eljárást valamilyen módon átformáljuk, és ezeket a folyamatokat gyorsítsuk, a kommunikációt gyorsítsuk.
2: Most nagyon belekeveredtünk.
3: Igen, ebben, de ez egy teljesen más.
2: De még egy felvetést. Nem lesz ettől sóvisor egy kicsikét egy jogi eljárás? Nem félő az?
3: Nyilván, hogy lehet így is tekinteni rá, hogy ez egy showműsor, meg úgy is, hogy egyébként ez a jogos tájékoztatása a közvéleménynek. Szerintem nem indokolt, hogy a társadalom ezekről a dolgokról értesüljön a maga mélységében.
2: Azért faggatom erről, mert azt mondja a lemondott legfőbb ügyész, hogy a személyek körül kialakult konfliktusok rombolták az ügyészségbe vetett bizalmat, és többek közt emiatt is távozik. Hát nyilván a nyilvánosság bevonására gondol ebben a történetben, ami rombolta az ő meg az ügyészség körüli közbizalmat. Hát, de hát hiszen ez volt a cél, nem a rombolás, hanem a bevonás.
3: Régi problémája, azt gondolom az elmúlt 16 évnek a problémája, hogy az ügyészség társadalom általi elfogadottsága nagyon alacsony. Ez más országokban lényegesen magasabb. Nem csak az ügyészségre érvényes, hanem a rendőrségre, a hatóságokra általában nagyon-nagyon alacsony. És minél jobban belelátnak az emberek, vagy minél kevesebbet látnak, bocsánat, abból, hogy mit dolgozik az ügyészség, és milyen folyamatok folynak, annál kisebb ez a bizalom. Tehát én megfordítanám ezt. Ezek az ügyek, hogyha ebben az ügyészség érdemi lépéseket tett volna, nem is csak a mi tanácsunkra, hanem hogy látnák, hogy valami zajlik, az építené igazán a bizalmat.
2: De hát nem a korrupciós ügyek fölötti nagyvonalú eltekintés rombolta az ügyészség körül.
3: Nagyon sok minden rombolta, de többek között az is, hogy a legfelsőbb ügyész személye így került kinevezésre, és ilyen tetteket hajtott végre.
2: Sikerként éli meg a legfőbb ügyész lemondását?
3: Sikerként élem meg. Igen, azt gondolom, hogy egy nagyon hosszú, egyébként hozzáteszem, hogy ez egy kockázatos csata volt a mi részünkről. Tehát a választásokat megelőzően ez egy borzalmas kockázatokkal járó, nem csak ez az ügy, hanem amiket felvállaltunk, de az aranykombi ügy azt gondolom, hogy egy jelentős kockázattal járó folyamat volt. Nyilván, hogy a választásokat követően ezek a kockázatok mérséglődtek, de mindenképpen egy sikerként élem meg, mert a legfőbb ügyész egy stratégiai kérdése a magyar büntetőeljárásnak. Őnála van a kulcs gyakorlatilag, ő irányít mindent, mindenre befolyása van, ami a büntetőjoggal kapcsolatos, és ennek változnia kellett.
2: Két kulcsár is távozik, ugye a központi nyomozó főügyészség vezetője is távozott, most a legfőbb ügyész is távozik, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ügyészi szervezetet lefejezték?
3: Ez azt jelenti, hogy az ügyészi szervezet át fog alakulni. Tehát én abban bízom, hogy a következő legfőbb ügyész mérlegre teszi azt a szakmai munkát, illetve kivizsgálja azokat az ügyeket, amelyben esetleg problémák voltak, vagy belegyűlt.
2: Sok lefékezett ügy van?
3: Én azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen lehet. Igen.
2: Ön is tudna saját ügyei közül olyat mutatni, amire azt tudná mondani, akkor most ideje lenne elővenni?
3: Tudnék, de nem mutatok.
2: Miért?
3: Persze.
2: Miért nem mutatok?
3: Hát mert nyilván, hogy ez ügyvédi titok, de természetesen, hogy ne.
2: Gyanúsítás, aranykonvoj ügy. Azt mondta Hajdanában, hogy Orbán Viktor és más magasrangú tisztviselők is benne vannak, tehát az ő kihallgatásukat és őrizetbevételüket indítványozza. Ez utóbbira kapott is kritikát, hogy hát ez nem az ügyvéd dolga.
3: Hát ugye az előzet, nem is indítványoztuk az előzetes letartóztatást, hanem azt indítványoztuk, hogy indítványozza az ügyészség, ez egy ilyen áttétel volt, ezt a sajtó egy kicsit félre kommunikálta. Magát a gyanúsítás és az őrizetbevételt mindenképpen indokoltnak tartottuk, egyébként jelen pillanatban is, tehát ez fennáll, és nagyon bízom benne, hogy ha változik az ügyész, legfőbb ügyész személye, akkor ennek nem lesz akadálya. Tudnélik, ez nagyban előre mozdítaná ezt az egész ügyet.
2: Nem az önök dolga, hogy ez bizonyítékuk legyen, de van-e bizonyítékuk arra, hogy azok, akiket megneveztek, vagy a körülöttük lévők okkal gyanúsíthatók meg?
3: Mi sértetti képviselők vagyunk, tehát alapvetően látjuk a nyomozati iratokat, de alapvetően ugye a sértettek képviseletét látjuk el, és az ő vallomásaikat
2: azért olvassuk. Mondtam, ez igazán nem az önök dolga.
3: Így van. Tehát nyilván, hogy nekem arra bizonyítékom nincsen, de biztos vagyok benne, hogy ez a lépés, bár drasztikus lépés, de meghozhatná azt az eredményt, hogy elkezdenek azok a szereplők beszélni, akik terhelhetnék ezeket a személyeket, illetve feltárulna az igazság végre.
2: Hát itt valami ezügyben mégiscsak elindult, mert ugye Hajdú János vallomása, ami nyilvánosságra került szintén, azért az tartalmaz neveket, tartalmaz folyamatokat, amik rávilágítanak arra, hogy ezt például nem ő találta ki, ezt az eljárást.
3: Ebben szinte biztos voltam eddig is, tehát hogy ezt nyilván vallomáson kívül is gondoltuk, hogy nem ő találta ki.
2: Jó, de más halva és leírva.
3: Igen, abszolút. Meg hát ez egy vallomás, tehát hogy ezt attól függetlenül terhelti vallomás, de bizonyíték majd a büntető eljárásban. Gondolom, hogy az ügyészség ezeken a vonalakon meg fog indulni.
2: Biztosan állítható az, bár előbb erre már mondott valamit, hogy Orbán Viktorig ér ez a szál, és hogyha Orbán Viktorig ér a szál, annak van-e büntetőjogi felelőssége az ő irányába?
3: Én azt gondolom, hogy Orbán Viktorig ér a szál, és abban biztos vagyok, hogyha elér oda ez a szál, akkor ez büntetőjogilag értékelhető lesz.
2: Nem elég azt mondania egy miniszterelnöknek, hogy nézzétek meg közelebbről, vagy vizsgáljátok meg, és a többiek, akik alatta vannak, nem Orbán Viktort védem, a gondolkodásmódot próbálom felfesteni. Tehát, hogy aki körülötte vannak, túl teljesítenek, ezt számtalanszor lehet a politikában érzékelni.
3: Itt volt egy politikai akarat, ezt próbálták becsomagolni egy bűncselekménybe. Ez teljesen a csomag, ez félrecsúszott, tehát hogy azt tisztán látszik, hogy ez nem sikerült teljes egészében kivitelezni ezt az egész tervet, de az kétségtelen, hogy itt bűncselekmény nem történt, ez egy politikai megrendelésre, egy kampánycélre megrendelt akció volt, és ezt valakik kivitelezték. Előtte megbeszélték, kiosztották egymás között a szerepeket, erről nagy valószínűséggel a miniszterelnök is tudott, mert miért ne tudott volna, és ezeket a szerepeket töltötték be, ezek a személyek elkezdték mozgatni ezt a szállat, és a különböző szervek ebbe kapcsolódtak be. Ez rajzolódik ki a nyomozati iratok
2: alatt. Világos. Kell valakinek vallani ahhoz Orbán Viktorra, hogy Orbán Viktor meghallgatható legyen?
3: Természetesen.
2: Ha nem van senkire, akkor...
3: Hát akkor nehezebb. Így van. Tehát azért azt látni kell, hogy az ügyészség jogszerű működéséhez hozzátartozik az, hogyha valakit gyanúsítani akar, azt alá kell támasztani bizonyítékokkal. Tehát csak úgy nem lehet neki menni valakinek, hogy nincs mögötte semmi.
2: Ugye most nagyon sok politikussal kapcsolatban azt gondolják, és miért nincs már bilincsben, teszik fel a kérdést, ezért?
3: Ezért, így van. Tehát, hogy ezzel maximálisan egyetértek, tehát nem lehet azt tenni, hogy valakit csak úgy börtönbe zárunk, és akkor majd történik
2: majd
3: valami.
2: Majd találunk valamit.
3: Ugye ez ellen küzdünk éppen. Tehát, hogy ténylegesen úgy folyjon le egy büntetőeljárás, hogy van annak alapja, megalapozottan gyanúsítható valaki, megalapozottan végig lehet ellene folytatni ezt az eljárást. Ha nincsen, akkor természetesen nem. Tehát, hogy lépjünk ki ebből a politikai vonalból, tisztán a büntetőeljárás szabályai szerint járjunk el mindenkivel szemben. Tehát, hogyha Orbán Viktorral szemben vannak terhelő bizonyítékok, akkor tessék megfogni őt is.
2: Hivatali visszaélés, korábbi indítványokban szerepelt az is, hogy jogellenes fogvatartás és kényszervallatás. Ezeket határozták meg önök, mint megragadható elemeket. Ezek közül mi az, ami a parancsot kiadóra, és mi az, ami a végrehajtóra érvényesíthető?
3: Hát ugye a hivatali visszaélés az mindenképpen a parancsot kiadóra érvényesíthető, és a jogellenes fogvatartásnak egy olyan státusza, a felbújtó státusz, ami szintén hozzá tartozik. Aztán vannak olyan cselekmények, például a sanyargatás, stb., ami kétséges, hogy ez hozzá kapcsolható a politikai személyekhez, mert nyilván, hogy ők nem voltak akkor jelen, és nem biztos, hogy ezt mondták. De én azt gondolom, hogy ezeknek a bűncselekménynek mind a súlya, mind a köre indokolja azt, hogy tovább menjenek ezen az úton.
2: Itt van, aki már feltette a kezét, vagy egy szervezet, a TEK azt mondta, hogy, hogy itt nincs mit vizsgálni tovább, a NAV pedig azt mondta, hogy hát lehet vinni a cuccot a címzethez. El is került hozzájuk, ugye, Ukrajnába?
3: Hogyne, természetesen. Tehát a bank visszakapta, én is személyesen jelen voltam egyébként ennél az átadásnál. Azt gondolom, hogy történelmi pillanat volt, mert ennyi pénzt még egyszerre kevesen látnak. Még hogyha csomagolva is volt, ennyi pénzt kevesen látnak. Igen, a bank az visszakapta, gyakorlatilag az eszközöket is, pár olyan lefoglalt eszköz van még a pénzmosásos nyomozásban, ami bennmaradt, ezekre is indítványt nyújtottunk be, reméljük, hogy ez is ki fog jönni. A személyekkel szemben a kiutasítást megszüntették, visszavonták a határozatot, szabadon mozoghatnak az Európai Unió területén.
2: Hajdú János viszont a hallomásában megnevezett néhány személyt, például Farkas Örs volt az egyik, akit néven nevezett, ő államtitkár és pikáns módon a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat is felügyelte, meg Rogán Antal bizalmi körébe tartozott. Őt meghallgatták már?
3: Nem.
2: Az normális, hogy ezzel ennyit érdemes várni?
3: Hát ugye ez két dolog, vagy egy dolgot jelenthet az, hogy nem hallották meg tanúként, hogy gyanúsítottként fogják kihallgatni, tehát egyelőre erre azért nem került sor nagy valószínűséggel, mert nem tudják szembesíteni azokkal a tényekkel, adatokkal, vagy nem tudnak azokra rákérdezni, ami ellene felgyűlt. Én azt gondolom, hogy rövidesen gyanúsítottként fogják kihallgatni.
2: Azt véli, hogy ez az ügy lesz az, ami elér a végén Orbán Viktorig?
3: Ez az az ügy lesz, ami elér a végén Orbán Viktorig.
2: Fontos az?
3: Az a fontos, hogy a felelősök végül is a büntetőeljárás keretében elnyerjék a büntetést.
2: Ezt azért kérdem, mert Orbán Viktor nagyon sokak szemében minden az elmúlt rendszerben elkövetett bűnnek és hibának a megtestesítője. Tehát nagyon sokan azt várják ettől az ügytől is, hogy ez mind nem számít, Orbánt viszik-e már. Ez nyilván önökön is egy nyomás.
3: Nem lehet így gondolkozni. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk, ügyvédeknek csak úgy lehet erre az egész ügyre gondolni, hogy azokat a személyeket, akik valóban szerepet játszottak ebben a bűncselekmény elkövetésben, azokat vonják felelősségre. Általánosságban nem mondhatjuk azt, hogy nem szeretjük Orbán Viktort, de azért ebbe az ügybe vigyék el. Ha nincs felelőssége, akkor nincs felelőssége. Ha viszont van, akkor vonják felelősségre.
2: Az önök megbízói mit kértek? Azt, hogy szerezzék vissza a vagyont, és juttassák haza az elfogottakat, vagy pedig azt, hogy vigyék végig ezt az ügyet, és az igazság is derüljön ki a végén. Tehát legyen ennek egy jogi következménye.
3: Ez egy nagyon kényes politikai téma, nagyon sok időnk megy el erre a konzultációra, hogy most pontosan milyen véget szeretnénk. Az biztos, hogy a bank ellen irányuló pénzmosásos eljárásnak a végét meg kell várnunk. Ott arra számítunk, hogy bűncselekmény hiányában fogják megszüntetni ezt az ügyet. Egyébként ez a kulcsa a másiknak is, a jogellenes fogvatartásnak is. Ennek pedig ugye, mivel a személyek a sértettjei, ezért ezt is kénytelenek leszünk végülni a bírósági tárgyalást is. A bankot igazából ez a rész már nem érdekli, azt kell, hogy mondjam. Mármint abból a szempontból nem érdekli, hogy
2: hát ki áll, pénzénél van tulajdonképpen.
3: Így van, ki áll a személyek mellett, mert ők egyébként most is az alkalmazottjai a banknak, és ki áll mellette, és végigviszi az eljárásokat, de alapvetően a fókusz már nem azon van, hogy a bűnösöket felelősségre vonják, hanem benne maradtunk az eljárásba, beleragadtunk.
2: Kérdeztem az előbb, hogy még a főügyésszel kapcsolatban, hogy változhat-e valami az ügyészségen azáltal, hogy ő kikerül a képből, mondta, hogy hát majd lesz egy új főügyész, aztán majd körülnéz a dolgok között. Gyorsabbak is lehetnek az ügyintézések, hogyha egy másik főügyész másképp áll hozzá?
3: Ebben biztos vagyok.
2: Tehát itt volt egy lassítása mindennek?
3: Csak lassítása volt a dolgoknak. Meg gyakorlatilag, hogyha Most gondoljunk abba bele, hogy az ügyészség kijelöli mondjuk, hogy kiket akar tanúként meghallgatni, milyen nyomozati lépéseket akar tenni. Hogyha ezeknek mondjuk az idejét elhúzza, nem gyorsítja az eljárás, nem tesz elég emberi erőkapacitást rá, stb., akkor az ügyek nagyon el tudnak húzódni. Tehát nagyon sok múlik az ügyészen, hogyha a legfőbb ügyészen, hogyha rá akarnak taposni egy ügyre, és tényleg meg akarják oldani, és kapacitást tesznek mellé, akkor az ügyek nagyon gyorsan felderíthetőek.
2: Mennyire lehet eltüntetni itt a bizonyítékokat ebben az ügyben, vagy a Nemzeti Bankos kérdésben, vagy olyan ügyekben, amik nagyon szem előtt vannak, de mégis úgy látjuk, hogy nem haladnak?
3: Hát ez egy nagyon szenzitív szakmai kérdés. Tehát ebben nekem megnyilatkozni azt gondolom, hogy nem lenne illendő, mint ügyvéd. Nyilván, hogy hogy akár lehetséges is, de hogy ennek mi a módja, arról nem mondanék inkább sem.
2: Akkor kérdezem ugyanezt másképp. Okay. Hogy az, hogy kormányváltás volt, az biztosítja azt a fajta biztonságot, hogy ami a Magyar Nemzeti Bankban vagy a kormány közelében rendelkezésre állt dokumentum, fájl, bármi adathordozó, az megmarad?
3: Én azt gondolom, hogy igen, biztosíthatja, de azért azt is látnunk kell, hogy itt nekünk nem az az érdekünk alapvetően, hogy bosszút álljunk, mint ügyvédek, vagy mint ügyészek, vagy jogászok, bosszút álljunk a múlt bűneiért. Nekünk az érdekünk, hogy mindenki pártatlanul és függetlenül legyen megméretve.
2: Na jó, de ahhoz kellenek a valódi dokumentumok.
3: Ehhez kellenek a valódi dokumentumok, és valóban ezeknek a bizonyítékoknak rendelkezésre kell állni. Nekem nincs ebbe belelátásom, tehát erről nem fogok tudni nyilatkozni.
2: Mennyire volt gyakorlat az elmúlt időszakban, mert azért már mostanában volt egy pár ügy, hogy elviszik a balhét a nagyok elől a kisebb halak?
3: Ez egy nagyon rendszeres dolog. Tehát én azt gondolom, hogy mind a tapasztalatunk az ügyvédirodával kapcsolatban, mind egyéb kollégáktól hallott sztorik, ilyen vonatkozásban azok ezt alátámasztják, hogy nagyon sok esetben történik az, hogy vagy történt meg az, hogy az ügyészség azokat a személyeket, akik egyébként indokolt lett volna, hogy meggyanúsítsák, vagy az ügyben szereplők legyenek, azok kimaradtak belőle, és mondjuk a második vonal vitte el a balhét.
2: A második vonal ezért szokott kapni valamit hálából?
3: Nem gondolnám. Én nem gondolnám.
2: Így jártak?
3: Így jártak. Vigyék el a felelősséget.
2: Ügyvédkör. Az egy egyesület, ugye?
3: Így van.
2: Azért hozták létre, hogy legyen egy demokratikus képviselete az ügyvédségnek?
3: Hát az, hogy demokratikus, azt nyilván, hogy ez egy demokratikus szervezet.
2: Hát azért kérdezem, inkább mert ennek a kamarával hogy... voltak vitái.
3: Igen. Én azt gondolom, hogy azért hoztuk létre az ügyvédkört, aminek két iránya volt. Az egyik egy ügyvéd szakmai belső tevékenység, a másik pedig a közvélemény felé egyfajta tájékoztatás, edukáció, magyarázat arra vonatkozóan, hogy mi történik a jogterületén, a közéletben. Mind a két szerepét próbáljuk egyensúlyban tartani. Nyilván a szervezet demokratikus, tehát a tagjaink választanak, illetve a döntéseket közösen hozzuk.
2: Rendszeresen véleményezik a jogszabálymódosításokat, a törvényjavaslatokat. Én most a köztársasági elnök személyére is tettek egy javaslatot. Jól sült ez el?
3: Ez nem sült el jól. Erre nem számítottam, megmondom őszintén. Tehát a miniszterelnöknek volt egy felhívása arra vonatkozóan, hogy civil szervezetek is tegyenek javaslatot a miniszterelnök személyére. Érdemi kritériumok a személlyel kapcsolatban nem hangzottak el, tehát ehhez nem tudtunk igazodni. Viszont azt gondoltuk, és egyébként nekem most is ez a határozott meggyőződésem, hogy jelen helyzetben, amikor felborult egy jogi status quo, akkor ebben az esetben kifejezetten egy szakképzett és felkészült jogászra van szükségünk erre az átmeneti időszakra. Ez volt a mi elképzelésünk is. Egybevágott az enyémmel, és ezért javasoltuk Bárándi Pétert, aki nem csak az életével, szakmai munkásságával, hanem elkötelezettségével is bizonyította azt, hogy alkalmas lenne erre a helyzetre. És teljesen váratlanul ért minket, ugye itt pár óra alatt pörgött le minden. Tehát előjött a csoport Polgár Judit nevével, és utána gyakorlatilag egy órára rá az ügyvédkör is kiadta a közleményét, ami kijött a sajtóba Bárándi Péterrel, és ez olyan volt, mintha falba ütköztünk volna. Meglepett minket, és nem is reagáltunk rá, pedig azt gondolom, hogy lehet, hogy indokolt lett volna.
2: Ha még reagálhatnak?
3: Nem fogunk most már. Tehát azt gondolom, hogy ebbe a kasztingba ilyen módon nem szállunk bele.
2: Bárándi Péterre beszéltek, mielőtt jelölték? Vagy fel sem merült, hogy kellene, mert hát ez egy megtisztelő jelölés, tehát...
3: Nem, természetesen beszéltünk. Hogyne. Hát ez elképzelhetetlen, hogy úgy jelöltünk volna valakit, hogy nem egyeztetünk vele. Előtte is beszéltünk, utána is beszéltünk, tegnap is beszéltünk egyébként róla, tehát hogy folyamatosan beszélünk erről a témáról.
2: Azt mondta az előbb, hogy megbillent jogrend, így fogalmazott?
3: A status quo.
2: Status quo.
3: Jogi status quo.
2: Igen. Mennyiben billent ez meg?
3: Gyakorlatilag romokban van. Tehát, hogy itt nem... Én most abban gondolkozom, vagy inkább úgy próbálom felvázolni ezt a helyzetet, hogy státuszkók vannak a jogrendszerben, különböző stádiumokban, és most gyakorlatilag arról van szó, hogy a jelenlegi az teljes rombolásra, vagy teljes szétoperálásra, nem is tudom, hogy mondjam, teljes szétszedésre vár. Minden eleméhez hozzá kell nyúlni. Minden eleméhez
2: hozzá kell. És ami most eddig történt az elmúlt két hónapban, az ezt építi, vagy rombolja
3: hát
2: tovább?
3: Ugye egyelőre Egyelőre az látszik, hogy az alkotmány vagy az alaptörvény módosítások azok folyamatban vannak, a salátatörvények folynak, tehát ugyanaz a törvényalkotásnak a menetrendje az gyakorlatilag ugyanaz, mint volt korábban. Bizonyos szegmensekben a kormányzatnak sikerült belenyúlnia, de átfogó koncepciót azzal kapcsolatban, hogy mind az ágazati szabályokkal, mind az alaptörvényel kapcsolatban mit szeretne a kormányzat, még nem láttunk.
2: Az, hogy a vagyonvisszaszerzésnek, ilyen módon a korrupció üldözésének lesz egy önálló hatósága, amelyik nyomozati jogot, ügyészségi jogköröket kap, a vádat képviseleti, az ítéletig végig, miközben ő fogalmazza meg az első felvetést is, hogy nyomozók induljanak el. Ez eléggé szokatlan. Láttunk a román jogban például arra példát, hogy volt egy korrupció ellenes ügyészség, rengeteg vitával, de értek el eredményeket. Ez mennyire lehet eredményes?
3: A vagyonvisszaszerzési hivatal, most nevezzük korrupciós ügyészségnek, és azért egyszerűsítem le ennyire, mert sokkal kézenfoghatóbb, mint a vagyon, mert a célja nem feltétlenül csak a vagyonvisszaszerzés, hanem ezeknek a bűncselekményeknek a feltárása. Tehát jelen pillanatban van egy ügyészségünk, mellé felhúzunk egy korrupciós ügyészséget, bejön a képbe az európai ügyészség, és mellette vannak ugye a magánvádlók, tehát ez a négy vádképes szerv lesz egymás mellett.
2: Bocsánat, csak egy mondat erejéig vissza a főügyészre. Volt egy olyan gondolkodás, mert beszéltünk arról, hogy vajon az első pillanatban megfogalmazott azonnal mondjon leből, hogyan pult ez fel később, hogy hát a komoly ügyek úgysem nála lesznek, az ember elleni erőszak, meg a betöréses lopás, az maradhat nyugodtan a főügyésznél, mással úgysem fog találkozni.
3: Ugye bennem most merült fel a kérdés, hogyha az ügyészség egyébként betöltené a normális funkcióját, akkor kell-e korrupcióellenes ügyészség? Mert gyakorlatilag azokban az országokban láttuk a paralel ügyészségnek a felhúzását, vagy létrehozását, ahol nem tudtak hozzányúlni politikailag az ügyészséghez, és az mondjuk még az előző rendszerhez köthető, nem tudom, tevékenységet folytatott, tehát így tudnám röviden leképezni. Jelen pillanatban arról van szó, hogy úgy tűnik, hogy az ügyészséget a kormányzat, vagy a jelenlegi politikai erő nem is át tudja venni, hanem tud jelölni az élére valakit, aki helyre tudja ennek a működését állítani. Akkor kérdés az, hogy miért kell korrupciós ügyészség. Ami egyébként hatásköri összeütközéseket fog okozni, ami egyébként embereket, személyeket, szakembereket fog elszipkázni más szervektől, tehát az egésznek a mechanizmusát vagy működését egy kicsit felborítja. De azt gondolom, hogy ezt a kormányzat részéről végig kell gondolni, hogy egyáltalán erre ilyen módon szükség van-e.
2: Hát ez eldőlt.
3: Jó, de ezen még lehet korrigálni.
2: Nem az a magyarázata, hogy egyrészt legyenek olyan ügyészek, akik gyakorlatilag érintetlenek az elmúlt 16 év mindenfajta elhallgatása alól, másrészt pedig sokkal gyorsabban tud ez az ügyészség működni, mint a hagyományos a rendszerben lévő?
3: Először is nincsenek ilyen ügyészek. Tehát az ügyészi pálya is utánpótlás hiányban szenved, és létszámhiányokkal küzd. Tehát nincsen elegendő ügyész Magyarországon, aki ezt az ügytömeget egyáltalán le tudná kezelni. Hogyha erre rápakolom még egy nagyobb számot, amit a korrupciós ügyészség fog végezni, az egyszerűen számomra így külső segítség nélkül kivitelezhetetlennek tűnik.
2: Külső segítség mi lehet? Azért ez egy szakma.
3: Vannak ötleteim ezzel kapcsolatban, amit hangoztatni szoktam. Tehát például egy ügynek a feltárása mondjuk egy elkövetési térképpel kezdődik, és ezt egy külső szolgáltatóval meg lehetne csináltatni. Egyébként erre már lépések vannak is, tehát azt látom, hogy erre hajlandó is a jelenlegi államigazgatási rendszer, vagy például a vád képviseletet el tudnák látni ügyvédek. Mint például az Egyesült Államokban, tehát ügyvédeket.
2: Igen, de hát ez a magyar jogrendben egészen szokatlan.
3: De akkor bele kell nyúlni, mert hogyha nincsen elég ügyészünk arra, hogy ellássa a vádképviseletet majd a bíróságok előtt, vagy akár nyomozati cselekményekbe, akkor miért ne lehetne az ügyvédeknek egy csoportját, nyilván, hogy ebből képezni kell valamilyen, vagy szakmai alapjának kell lenni, de miért ne lehetnének ügyvédek megbízás alapján, az ügyészség megbízás
2: az
3: alapján?
2: Egy másik szakma ügyésznek lenni a... Ugye ugyanazt a jogot alkalmazza a védő, meg az ügyész is, csak máshol ül.
3: Így van. Ne felejtsük el, hogy az ügyvédek a magánvádas eljárásokban ügyészek.
2: Tehát amikor... megfogalmazza a vádat valóban.
3: Így van, persze. Megfogalmazza a vádat, képviseli a vádat, ugyanúgy kihallgatja a tanukat, csak a másik oldalra. Miért ne tudná ellátni? Felkészült szakemberek az ügyvédek, hogyha nincs elég ügyész, akkor lehet, hogy ez egy járható út. Hogy
2: ügyvéd van elég?
3: Ügyvédből van elég.
2: Egyel találkoztak most ezek is. Horváth Lórend, köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen.
2: Ügyvéd úr, jöjjön máskor is. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Most tartunk egy picike kis szünetet, augusztus 20-a után várom önöket új adásokkal. Addig töltsék kellemesen a nyarat, vagy nézzék a korábbiakat meg. Köszönjük szépen. Viszontlátásra. 20-a után várom önöket új adásokkal. Addig töltsék kellemesen a

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
1: Sok szeretettel köszöntöm ismét a kedves hallgatóságot és nézőket az Adj esélyt című állatvédelmi műsorunkban itt a Spirit FM-en. Hétről hétre nagyon érdekes témákkal érkezem, de azt hiszem a legaktuálisabb az a nyári meleg. Egymás után érkeznek a hőkupolák, és sajnos ez nem csak minket, hanem a kis kedvenceinket is ugyanúgy megterhelnek. Na de a következő percekben izgalmas és érdekes és hasznos tippeket legfőképpen adunk majd a hallgatóságnak és a kedves gazdiknak, hogy hogyan érdemes egy nyári rutint úgy kialakítani, hogy semmi, se pedig kis kedvencünk ne szóruljon ki a különböző programokból, és hogy ugyanúgy részesei lehessünk a családi nyaralásoknak, akár a hétköznapi teendőkben is. És hát vendégem ebben a beszélgetős témában Szabó Viktória, gazdikócs, és újabban már kinológus is. Egyrészt gratulálok, másrészt köszöntelek nálunk a műsorban.
2: Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Köszönöm. Na de mesélj egy kicsit, hogy mi ez a gazdi jogsi? Gazdiként is lehet jogsira szert tenni?
2: Hát a gazdi jogsi az tulajdonképpen a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítványnak a megújított programja, egy ingyenes program. Ez már korábban létezett.

0: Tehát évekkel ezelőtt már a Nébih keze alá tartozott ez a gazdioksi. Ez egyébként egy iszonyatosan szuper kezdeményezés. Ugyanis egy ingyenes tananyagot bocsát közre a gazdioksi.hu oldalon, ahol bárki, tehát kutyátlan is, tehát aki még most áll gazdivá válás előtt, illetve már akinek van kutyusa, egy, kettő vagy több, vagy akár volt neki régen, kitöltheti egy regisztráció fejében ezt a hatalmas mennyiségű tananyagot. Úgy értem a kitöltést, hogy tulajdonképpen elolvasod, elsajátítod az ottani tananyagot, ami egészségügyi táplálkozással kapcsolatos anyagot tartalmaz, nevelés, tanítás, oktatás, tehát nagyon-nagyon sok hasznos információ van ott
1: egy egy kresztvizsgán tulajdonképpen.
0: Igen, és a végén van egy nagyon jó teszt, ahol te a tudásodat gyakorlatilag visszanézheted, hogy mi az, amit sikerült ebből az anyagból elsajátítani. Ott kapsz egy pontszámot a tudásodnak megfelelően, és egy oklevelet, egy tanúsítványt. Természetesen ez nem egy hivatalos jogosítvány, tehát attól még bárki tarthat kutyát, hogy ezt nem végzi el, viszont ez egy azért szuper kezdeményezés, mert bárki, aki úgy érzi, hogy egy picit keveset tud a kutyákról, vagy a kutyatartásról, nagyon-nagyon sok információt kap. Plusz még vannak itt nagyon szuper gyakorlati videók is, többek között velem és de nagyszerű szuper kollégáimmal, úgyhogy várom mindenkit a gazdioksi.hu-ra, regisztráljon mindenki, és töltse ki, tényleg nagyon jó az anyag.
1: Újdonsult gazdik, mindenképpen tartsátok szem előtt is észben. Na de térjünk is át erre az elképesztő melegre, ami nem csak minket és hát a kutyusainkat is megviseli. Érzem magamon is, a kutyámon is, hogy nagyon nehéz otthonról kimozdulni. Na de mégis beszélgessünk azért részletekbe menően. A nyári melegre alapvetően a kutyák hogyan reagálnak? Egy általános jó testsúlyban, karban lévő kutyus hogyan kezeli a meleget? Általánosságban kijelenthető az, hogy a kutyák jól kezelik a meleget?
0: Én azt gondolom, hogy hasonlóan bírják a meleget, mint mi. Tehát gyakorlatilag azért minden egyedre, minden kutyára hatással van, ugyanúgy, ahogy nálunk, tehát ránk is, emberekre is hatással van ez a hatalmas hőmérsékletváltozás, ugye pozitív irányba, főleg most a rengeteg hőkupola után túlélve mondom ezt. Az természetes, hogy nálunk embereknél is egy picit változik a viselkedés, tehát észrevesszük magunkon azt is, hogy fáradékonyabbak vagyunk, ugyanúgy a kutya is, hogy kicsit többet alszunk, a kutya is ugyanúgy. Egy picit a táplálék mennyiség, amit magunkhoz veszünk, az kicsit csökken, ugyanúgy a kutyáknál is, tehát ők sem kívánják olyan szinten a táplálékot, persze ez szintén egyetfüggő, tehát tudnék ellenpéldát is hozni. Viszont a folyadék mennyiség fogyasztása pedig növekszik, tehát a kutya is sokkal több vizet fogyaszt ilyenkor, ugye ugyanúgy a mi szervezetünknek is nagyon fontos, hogy hidratáljunk.
1: Viszont nagyon nagy különbség, hogyha már a víz magunkhoz vételéhez beszélgetünk, hogy mi általában a javát kiizzadjuk, tehát mi így hűtjük magunkat, viszont a kutyáknál ez teljesen máshogyan van, ha jól tudom.
0: Bizony, nagyon jól tudod. A verejték mirigyei nincsenek a kutyának.
1: Egyáltalán.
0: Tehát nincs. Hát így teremtette a jóisten, vagy bárki. Jó, hát nyilván ez most egy picit ilyen túlzó volt, de tulajdonképpen a kutyák hőt leadni, ugye a talpaikon található talpárnákon keresztül tudnak. Ezért is látjuk azt, hogy a kutya nagyon előszeretettel áll bele mondjuk folyóvízbe, tóba, vagy egy pici medencébe, és csak ácsorog benne, azzal ő már hűti magát. Tehát nem kell azt gondolnunk, hogy az egész kutyát agyon vissza kell vizezni ahhoz, hogy le tudjuk hűteni. Ez nekünk embereknek fontos szükséglet lenne ugye ilyen melegben. Illetve azért nyilván lihegéssel is ad le valamennyi hőt, de ez természetesen nem egyenértékű azzal, hogy nekünk azért több felületünk van erre, vagy jobban adjuk le a hőt, mint a kutyusok.
1: Az előbb említetted, hogy a mancsukon keresztül adják és veszik effektíve a hőt. Tehát amikor mondjuk a nagy melegben sétálunk a forró betonon náluk, akkor ez a funkció ez teljes mértékig kilő, tehát nincsen meg, ugye?
0: Én igazából úgy fogalmaznék, hogy arra nagyon kellene odafigyelni, hogy amikor mondjuk hőségriadó van, vagy kánikula van, vagy a halljuk minden fronton, minden média felületen azt meg látjuk is, hogy nagyon nagy meleg érkezik, tehát ilyen 35 fölötti hőmérséklet, akkor a kritikus órában mi sem mozduljunk ki emberek, és természetesen a kutyát se, ha nem muszáj, mert nincs egészségügyi problémája, akkor 11 és 3 óra között nagyságrendileg ne vigyük ki. Ha mégis muszáj kivinni, akkor próbáljuk meg árnyékos helyre, vagy olyan helyre, ahol mondjuk füves vagy természetes föld borítja a felületet, és ne pedig betonos, aszfaltos útszakaszra, mert nagyon-nagyon forró ilyenkor a beton, nagyon gyorsan felmelegszik a beton. Ezt úgy tudjuk egyébként tesztelni, hogyha fogjuk a kis tenyerünket, letesszük az aszfaltra, és megnézzük, hogy mi meddig bírnánk mondjuk kézen állva sétálni, vagy meddig tudjuk rajta tartani a kezünket, de lehet ugyanúgy papucsban is. Kilépünk belőle, megnézzük a talpunkkal, ha mi nem bírjuk, akkor a kutya sem fogja bírni. Tehát nagyon kellene erre figyelni, látok én is sokszor toporgó kutyákat járdaszegénél vagy zebránál, ott a kutya azért toporog és azért kapkodja fel a lábát, mert nagyon forró neki az aszfalt. Tessék felelős állattartóként észrevenni ezeket a jeleket.
1: A kis cipő mennyire megoldás egyébként ebben a szituációban?
0: Megoldás lehet, de én azt gondolom, hogy 11 és 3 óra között olyan embertelen meleg van, hogy a kutya testhője nagyon hamar reagál erre a melegre, ugyanúgy, ahogy a mi, nyilván finoman fogalmazva, hogy az agyvizünk is felfor, a kutyának sem jó ez a hatalmas meleg. Tehát a szervezetének nem egészséges. Kifejezetten nem egészséges mondjuk egy kölyökkorciklusú egyednek, vagy egy időskorú egyednek, mert ott a hőszabályozás már nem működik megfelelően. Illetve felhívnám azokat a gazdikat, tehát felhívnám a figyelmét azoknak a gazdiknak, akiknek nyomottorú vagy más néven, szaknéven brachicefalikus fajtájuk van, mopszok, francia buldogok, stb. Meg sorolhatnám, ők kifejezetten veszélyeztetettek, hiszen ők teljesen máshogy veszik a levegőt, és ilyen melegben sokkal-sokkal kritikusabb lehet, vagy az állapotuk, tehát gyorsabban hőgutát kapnak esetleg.
1: Milyen jelekből tudhatjuk azt, hogy mondjuk a kutyusunk hőgutát kapott, és nagy a baj?
0: Ha ismerjük a saját kutyánkat, akkor pontosan tudjuk, hogy nagyjából, ha egy picit melegebb van, akkor milyen intenzitással liheg. Hogyha azt vesszük észre, hogy nagyon extrémen liheg, tehát alig kap levegőt, tehát tényleg iszonyatos módon kapkodja a levegőt, és elkezd itt a száj zugnál habosodni a nyál is, az már egy előjele lehet, az már egy fontos jelző tünete lehet, egy fontos tünete lehet annak, hogy itt valami probléma van. Ezzel még egyébként együtt járhat mondjuk hányás, hasmenés, remegés, koordinációs probléma, tehát nem nagyon tud megállni úgy szépen egyensúlyban a négy lábán a kutya. Szédeleg, gyengének mutatja magát, illetve görcsök, tehát ilyen izomgörcsöket látunk, vagy esetleg eszméletvesztés az már ugye a legnagyobb problémát jelzi, tehát akkor már nagyon súlyos állapotú a hőguta. Mindenféleképpen azonnal állatorvos, tehát hogyha arra gyanakodunk, hogy hőgutát kapott a kutyus, akkor azonnal állatorvos.
1: Lepróbáljuk meg mi otthon kezelni a dolgot.
0: Hát otthon semmiképpen. Hűteni lehet, amíg el nem jutunk az állatorvoshoz. Ez nem azt jelenti, hogy telibe nyomassuk rá a klímát az autóban, vagy hogy bugyoláljuk jeges törölközőbe. A jeges vizes hűtést amúgy sem ajánlom, mert azzal csak kárt okozunk.
1: Még jobban megterhelhetjük.
0: Így van. Tehát inkább a tappancsokat próbáljuk hűteni, vagy ilyen kellemesebb, hideg, nedvesebb törölközőbe, ha egy picit megpróbáljuk bebugyolálni, de sokat tényleg nem tudunk nyerni, azonnal állatorvos, tehát a legközelebbi állatorvoshoz irány.
1: Beszélgettünk ugye, hogy a nyomott orrú kutyák, kisebb-nagyobb testű kutyusok, idős, fiatal. Mi a helyzet a bundával nyáron? Tudom azt, hogy vannak olyan kutyusok, amiket nem szabad nyírni a szőrszerkezetük miatt. Neked, ha jól láttam, akkor huskyd van, ugye?
0: Igen, én két mentett husky boldog tulajdonosa vagyok, illetve most csatlakozott a Falkához egy kölyök ausztrál juhászkutya. Mindkét fajtáról tudni kell, hogy dupla bundás kutyák, ami azt jelenti, hogy van egy fedőszőr réteg, illetve van egy nagyon-nagyon puha, egy nagyon tömör ajszőrzet. Ez az ajszőrzet, ez egy szigetelő funkciót lát el, tehát nyáron nem engedi be a nagy meleget, tehát a meleg sugarakat. Olyannyira nem, hogy az én kutyám, a fekete-fehér Orion nevű huskym, ő általában imád napozni, tehát ő annyira nincs tisztában azzal, hogy ő egyébként
1: az enyém is, és nem tudom berángatni a napsütésről. megfullad, igen, annyira melege van, de mégis kinfekszik a napon.
0: Igen, nekünk gazdiknak kell ugye ilyenkor észnél lenni, tehát én is számolom a perceket, hogy mennyit engedek kicsit a kiskutyámnak D-vitamin gyűjteni, de aztán azonnal irány be a hűvös lakás, mert tényleg, tehát hogy előfordulhat az, én azt gondolom, hogy simán hőgutát kap attól, hogy ő ott élvezi a napsütést, és de az is lehet mondjuk, hogy nem, csak én azért paramami vagyok, tehát én jobban szeretem őt beterelgetni ilyenkor, de visszatérve a kérdésedre, nagyon fontos lenne, hogy a dupla bundás fajtákat, tehát ezeket a szánhúzókat, ősi típusú fajtákat, és még jó pár dupla bundás fajtát ne nyírjuk semmilyen körülmények között. Tehát van egy ilyen téves gondolat nagyon sok gazdi fejében, hogy én azzal segítek, akár egy rövidszőrű fajtánál, vagy akár egy nagyobb bundával rendelkező fajtán, hogy lenyíratom a szőrét a kozmetikussal. Tessék azt megérteni mindenkinek, hogy a szőr az egy védelmi vonal.
1: Funkciót
0: tehát, ha én megszabadítom a kutyát a szőrétől, a szőrzetétől, akkor természetesen nem rendelkezik ezzel a védő vonallal, vagy ezzel a védelmi funkcióval, ettől fosztom meg őt, és a napsugarai a bőrébe hatolva is, akár még egyéb rákos vagy daganatos megbetegedést is előidézhetnek. Arról nem is beszélve, hogy ugye akár bőrpírt vagy bármit okozhatok azzal, hogyha nagyon rövidre nyíratom a bundáját, mert nagyon sok gazdánál látom, hogy a rövidszőrű fajtákat még rövidebbre nyírják. Tehát nagy hiba, ezzel nem segítünk a kutyának, sőt, inkább ártunk vele.
1: Ha már a hűtésnél tartunk, a klímaberendezések, valamint az autóban, amikor utaztatjuk a kutyákat, a klíma, valamint a különböző hűtőmatracokat hogyan érdemes használni úgy, hogy ne ártsunk vele?
0: Hát a klímát most már nagyon szuperül be lehet úgy állítani, hogy ne fújja telibe a kutyát. Tehát még ha a kutya oda is fekszik a közelébe, én odébb szoktam terelgetni őt. Nem tesz jót neki, hogyha egyenesen nem tesz jót neki, hogyha egyenesen közvetlenül éri ez a hideg levegő, amire ugye mi beszoktuk állítani. Az sem jó a kutyáknak, hogyha túl nagy a kinti hőmérséklethez képest a differencia, ugyanúgy megterheli az emberi szervezetet, a kutyájét is. Tehát amikor így kimegyünk és megcsap minket ez a forró levegő a 20-21 fokos lakás után, az nekik sem egészséges, és nyilván őket egy picit jobban kell védeni, hiszen mi vagyunk a felelős állattartók, tehát nekünk kell róluk gondoskodni. Ami még nagyon fontos ehhez a témához, hogy látom azt is, hogy az autóba kidugja a kutya a fejét. Ne hagyjuk, hogy kidugja. Ugyanúgy húzatot kaphat, mintha a klíma alá befeküdne a kiskutya. Tehát ezt nem tartom jó ötletnek, mert egy szemgyulladás, egy fülgyulladás nagyon könnyen kialakul, és nyilván akkor járhatunk állatorvoshoz. Ami a hűtőmatracokat, hűtőmellényeket illeti, természetesen nem mindegy, hogy milyen fajtánál, milyen egyednél alkalmazzuk. Egy óriási szőrben lévő skótjuhász kutyánál, vagy border collie-nál nem biztos, hogy célt érünk vele el, mert nem tudunk annyiban segíteni a testhőjén, amennyiben mondjuk szeretnénk. Természetesen vannak olyan egyedek, akiknél kiválóan alkalmazható, de én például vettem hűtőmatracot és hűtőmellényt, tehát a hűtőmellénytől gyakorlatilag lefagytak a kutyák, mondták, hogy ez ne öltöztessé minket, nem vagyunk mi bohócok. A hűtőmatracra meg egyszer nem feküdtek rá, sőt, egy kicsit szét is rágták. Tehát, hogy így azt gondolták, hogy ez egy egészen más funkciót betöltő valami, amit ők így kaptak. Szóval nekem nincs vele dupla bundás gazdiként tapasztalatom, jó tapasztalatom, de ennek ellenére természetesen sok gazdi van, aki dicséri, szereti, és tényleg a kutyájának is nagyon sokat tud segíteni.
1: Mi a helyzet a hűsítő falatokkal? Kutyafagyi, fagyasztott dinnye, nagyon sokféle opciót látok. Én bevallom, néha szoktam még kivételezni a kutyusommal is, néha egy-egy gombócmalina fagyi le is csúszik neki, korára való tekintettel, mert már nyugdíjas. Na de mégis mi a protokoll, hogyan érdemes eljárni, mit adjunk a kutyusnak ebben a nagy melegben?
0: Igen, most attól függ, mi beszél belőlem, a szakértő vagy a gazdi. Tehát gazdiként azt mondom, hogy rendben, azért ritkán belefér egy-egy cukros gombóc vanília fagyi, tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy soha az életben nem kínáltam fagyit embereknek való fagyit a kutyáimnak, de nyilván szakértőként mindenkinek azt tudnám tanácsolni, hogy készítsünk otthon házi fagyit. Vagy ha olyan helyen vagyunk, akár kutyabarát kávézóban, étteremben, ahol van kutyafagyi, mert például mi is több ilyen éttermet, kávézót is ismerünk, ott bátran lehet abból a kutyafagyiból vételezni. Otthon viszont pofon egyszerű. Most már bárhol lehet kapni ilyen szilikonos formákat, cuki, tappancs, bármilyen kis formában. Csak feltöltjük mondjuk egy joghurttal összeturmixolt idénygyümölccsel be a fagyasztóba, és néhány óra múlva tökéletes hűsítő finomságot tudunk a kutyának prezentálni, de én egyébként szoktam olyannal is kínálni őket, hogy fogok répát, vagy valamilyen gyümölcsöt, bedobom csak úgy a fagyasztóba, néhány óra múlva kiveszem, és odaadom nekik, elnyalogatják, aztán miután egy picit megolvadt, el is tudják rágcsálni, egészséges, nassolni való, vagy esetleg mogyoróvajat is lehet, vannak ilyen nyalószőnyegek, amikre rá lehet kenni ezeket a dolgokat, be a fagyasztóba ugyanúgy elővesszük, és nagyon-nagyon boldogan elnyalogatja, amíg mi dolgozunk, vagy éppen intézzük az
1: ügyes
0: fagyasztókat.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy egy kicsit ez így le is foglalja őket, de mi a helyzet az olyan kutyusokkal, mint például a tieid is? Tehát a házki azért az nagy mozgásigénnyel rendelkező, egy rendkívül aktív és rendkívül agyas fajta, ha lehet így fogalmazni. Egyébként a hallgatóságnak elfelejtettem a bemutatkozó közben megemlíteni, hogy Orion egyébként itt van mellettünk, csak annyira jól nevet, hogy teljesen csöndben van, egy hangot nem hallat. Na de hogyan tudjuk lefoglalni mondjuk egy kicsit az aktívabb kutyusokat, vagy a kölyköket egy kicsit lefárasztani?
0: Mindenki azt gondolja, hogy én folyamatosan jövök, megyek a kutyákkal, fárasztom őket, abból áll az életem, hogy túrázok, sportolok velük, ami egyrészt igaz is, mert kutyaoktatóként megvan az a lehetőségem, hogy mindenhova eljönnek velem csoportos órákat tartani, rengeteget tudunk velük sportolni, tudok velük sportolni, nagyon sokat tudok tréningezni velük, viszont Orion, ahogy utaltál is rá, hogy egy hangja nincs, és itt elfekszik az asztal alatt, ő egy alacsonyabb energiaszintű egyed, tehát nekem mázlim volt vele az örökbefogadáskor, ami persze nem látszott akkor rajta, hogy ő egy ilyen nyugodtabb kutya. A másik egy picit pörgősebb, de hál' Istennek a korral már ő is így kicsit beérett, tehát ő most már elmúlt 3, Orion 8 éves, tehát már ő is nyugodott egy kicsit, de ő az a folyamatosan jön, megy, intézkedik, felugrik, keresgél, tehát hogy a pillanatra nem ült volna le még néhány évvel ezelőtt, de most már egy picit ő is nyugodott, meg szerzett rutint ebből a média szereplésből, és most már ő is ellenne itt. Szóval gyakorlatilag nekem azért ahhoz képest, hogy tudom, hogy nagyon sok kutya van, vagy nagyon sok gazdi kevésbé szerencsés egy magas energiaszintű egyeddel, de nekem nem kell őket azért olyan szinten, olyan mennyiségben fárasztani, viszont azért én is odafigyelek arra, hogy mondjuk mentálisan fitten tartsam őket, főleg egy idősebb kutyánál, tehát mi a mai napig tanulunk újabb és újabb dolgokat, trükköket, feladatokat, hogy mentálisan is elfárasztam őket, illetve sportolunk is, tehát mindegyik kutyám aktív, a picire is ez vár, tehát egy ilyen aktív élet, úgyhogy én mindenkinek csak azt tudnám javasolni, hogy ilyen melegben, amikor nem lehet kiszabadulni, és nem lehet lefárasztani egyéb módokon a kutyát, mondjuk sporttal, vagy óriási túrákkal, vagy sétákkal, vagy akár labdázással, mert senkinek nem javaslom, hogy a kánikula idején labdázzon a kutyával. Tudom, hogy a kutya meg van őrülve azért, hogy labdázzanak, de itt a gazdinak kell okosnak lenni, felelős állattartónak. Tehát nagyon könnyen megvan a baj, nagyon könnyen kaphat hőgutát a kutya. Az is, aki csak kint van ezen a nagyon kritikus magas hőmérsékleten, illetve pláne az, aki ugye még mozog is hozzá, tehát hogy ő is nagyon könnyen hőgutát kap. Ilyenkor maradnak a beltéri aktivitások, tanítsunk új dolgokat a kutyának, vagy éppen a régieket gyakoroljuk, nehezítsük, pontosítsuk a meglévő repertoárt, vagy van rengeteg logikai játék, amit be lehet szerezni pillanatok alatt, akár az internet segítségével megrendelni. Lehet készíteni otthon is házilag akár mindenféle logikai játékot, vagy akár én nagyon-nagyon szeretem a szimatszőnyeget, azt is mondjuk vettem is annó, meg készítettem is már a kutyáknak, tehát hogy nagyon-nagyon könnyű ezeket most már otthon elkészíteni, ha valaki nem akar rendelni, vagy nem teheti meg anyagilag. Akár mondjuk fogunk egy törölközőt, vagy egy fürdőszobai kát kilépőt, azt feltekerjük, beleszórunk jutalomfalatot, picit elcsomozzuk, és akkor a kutyát ráengedjük, hogy keresd, azaz, szuper, na gyerünk, keresd. Na és a kutya elkezdi keresgélni, elkezdi kibogozni ezt a kis textildarabot, és már boldogan. Így van, elfoglalja magát, és boldogan összeszedi a jutalomfalatokat. Tehát igazából csak a fantázia szab határt annak, hogy hogyan tudjuk lekötni a kutyát, és még fárasztani is. Egy ilyen játék után egy-két órát nagyon jól alszanak az én kutyáim.
1: Mondjuk a gazdikócsnak a működésével, valamint veled, Orionnal és a másik kutyussal, hol tud a nagy közönség kapcsolatot létesíteni, hol találkozhatnak veletek?
0: Szeptember 12-e, ez egy szombati nap 10 órától 16 óráig a Rex állatotthon területén, tehát a 4. kerületben. Ott lesz Orionnak egy örökbefogadási, egy ilyen újjászületés napi bulia. Ez most már negyedszer kerül megrendezésre, ez az úgynevezett Orion 7 jótékonysági kutyaparti. Ennek van egy esemény oldal a Facebookon, tehát ha valaki így megnézi. Ott folyamatosan kommunikáljuk a kiállítókat, mert nagyon sok lesz nagyon sok kutyás kiállító, lesznek tombola nyeremények, 35 cég már mögénk állt és ajánlott fel tombola nyereményeket, nagyon sok családi gyermekprogram lesz, nagyon sok szakmai előadás, szakmai program kutyásoknak is, leendő kutyásoknak is, illetve gyerekes családoknak is ajánlom szeretettel, és mindenkit ezúton meghívok, minden kedves rádióhallgatót. Tényleg nagy buli lesz jótékonysági sütivásár. Anyus tavaly is sütött vagy 120 palacsintát, idén dupláját tervezi, remélem hallja és érzi a súlyát a feladatnak. Tehát, hogy mindent annak érdekében igyekszem beforgatni ebbe a rendezvénybe, hogy mindenki jól érezze magát, illetve azért jótékonysági, mert Orion egy lelkes rajongója tavaly létrehozta az Orion felelős állattartásért oktatási alapítványt. Ennek az alapítványnak az egyik célja az, hogy olyan területekre, olyan intézményekbe, oktatási intézményekbe eljusson, ahol nem tudják megfinanszírozni, mert nincs rá anyagi keret azt, hogy felelős állattartásról, állatvédelemről tartsanak előadást, bemutatókat. Erre mi vállalkoztunk, és Orionnal, illetve a Pandora kutyusommal, és majd a harmadik is becsatlakozik Varó. Velük ellátogatunk ezekbe az intézményekbe, akik megkeresnek minket, előadást tartunk, akár kutyakommunikációról, bármiről, amire igény van, mert nagyon szeretnénk, ha felnőne egy olyan felelős állattartó nemzedék, vagy hát bocsánat, egy
1: újabb generáció.
0: Igen, egy újabb generáció, ezt akartam mondani, csak más szó jutott eszembe. Szóval egy olyan felelős állattartó generáció, akinek már nem kell azt elmagyarázni, hogy nem etetjük konyhai maradékkal a kutyát.
1: Hát kedves hallgatóság, azt hiszem a hasznos tippek mellett még egy programajánlóval is gazdagodhattunk. Szabó Viktória volt a vendége, és hát Orion névre hallgató kutyusa is itt volt velem. Köszönöm, hogy eljöttetek hozzá.
0: Köszönjük szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban rendezvény előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, illetve a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon. Mától a 16-os autóbusz nem közlekedik, a terelt útvonalon közlekedő 216-os autóbusz pedig sűrűbben jár, mely a dísztér és a Battyányi tér között közlekedik. A 16A és a 116-os autóbusz a Szentháromság tér és a dísztér között jár, a 178-as autóbusz pedig a Naphegy tér és a Battyányi tér között közlekedik. Tart a gázvezeték javítása a Budakeszi úton a városhatár közelében, a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávban váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett haladhat. Az érintett BKK autóbuszok az Országos Korányi Intézet megállóban nem állnak meg Budakeszi felé. N2-es nosztalgia villamosan lehet ma utazni 20 óra 35-ig a Boráros tér és a Jászai Mari tér közötti szakaszon. Hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispecs és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
3: Kedves hallgatók, biztosra veszem, hogy sokszor hallották már azt, hogy nem szabad lefekvés előtt telefonozni, valamint mesterséges fénnyel körbevenni magunkat. Mindjárt utána is járunk, hogy pontosan miért, hiszen eléggé sok negatív hatással lehet a szervezetünkre, és ugyanez igaz az állatokra is, sokan nem is gondolnák. A fényszennyezés negatív, valamint pozitív hatásairól fogok beszélgetni. Professzor dr. Gál János, az MTV a doktorával, az Állatorvostudományi Egyetem exotikus állat, vad, hal és méhegészségügyi tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárával. Köszönöm, hogy ismételten elfáradott hozzánk.
4: Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatóságot.
3: Pontosan mit is takar a fényszennyezés negatív kontextusban?
4: Először is a fény hatásáról röviden essen szó. A fény együtt van velünk, amióta a földi lét megszületett, kialakult. Tulajdonképpen a nappalok és az éjszakák egy periódust, egy ciklust adnak az élő szervezeteknek, és ez pedig a napból érkező fénysugarak segítségével valósul meg. Az élőlények, és itt most elsősorban a magas, abrendű gerinces élőlényekre gondolok, de nyilván a rovarok és egyéb más szervezetek is, a fényt valamilyen formában érzékelik. Mi emberek és emlősök, madarak, hüllők a szemünkön keresztül jutunk fényingerekhez, és a retinából érkező fényingerek a központi idegrendszer belső áválasztású mirigy rendszereihez jutnak el, és ott végül is több bonyolult áttételen keresztül a tomószmirigyben egy melatonin nevű hormon szekrécióját serkenti a fény intenzitás csökkenés, tehát ha elkövetkezik a naplemente, akkor ennek a melatonin hormonnak a szekréciója elválasztása megindul, ez pedig köznapi nyelven egy alvási hormonnak is nevezzük, és ez készíti fel a szervezetünket a pihenteti alvásra, regenerációra. Nyilván a fénynek nem csak a cirkadián ritmusnak, tehát a nappali éjszakai aktivitásnak a befolyásolásában van jelentős szerepe, hanem például a szaporodásra, a reprodukcióra is lényeges hatása van. Vannak olyan élőlények, és az élőlények nagy része ilyen, akik a nappalok hosszabbodása, a megvilágított órák növekedése hatására kezdenek el szaporodni, és hát ide tartozik a legtöbb madárfajunk például. Ha gondolunk arra, hogy tart otthon valaki tyúkot, és hát azt érzékeli, hogy ahogy közeledik az ősz, rövidülnek a nappalok, a tyúkok szép lassan abba hagyják a tojásrakást. Ez is a fény hát kevésbé áldásos hatása, és ezt egy picit megváltoztathatjuk, becsaphatjuk a tyúkokat, ha elkezdünk mesterségesen világítani, akkor ők rövidesen újra aktivizálódnak, és újra tojást termelnek, illetve minden nap tojnak egy tojást.
3: Viszont ennek vannak negatív hatásai is. Melyek a legfőbbek?
4: Igen, sajnos, hát ugye az evolúció során úgy alakultak ki az élőlények, a szervezetek, illetve mi emberek is úgy fejlődtünk ki, hogy elkövetkezik a naplemente, akkor nyugóra kell térnünk, és ez az említett melatonin hormon az, amely ezt befolyásolja. És ha mi mesterséges megvilágítást alkalmazunk, és erre nagyon sok példa van a mostani városi, nagyvárosi környezetben, mindenféle közvilágítás, reklámfények, de hát nyilván használunk olyan elektronikus eszközöket is, mobiltelefon, laptop, számítógép, ami a televízió, ami hát ezt befolyásolja, negatívan befolyásolja sajnos. Bizonyos fény, hullámhosszú fény csökkenti a melatonin hormon szekréció mértékét, vagy akár föl is függeszti azt. Ezzel az alvásra való fölkészülés, a nyugóra való térés elalvás tulajdonképpen szenved, hiátust, illetve nem tudunk nyugodtan pihentető módon aludni. De nem kell ehhez mobiltelefont használni elalvás előtt, elég, hogyha nem megfelelő a hálószoba elsötétítése, a beszűrődő fény is egy ilyen hatással van a szervezetünkre, és ez mindenképpen negatív. Annál is inkább, mert a melatonin az egy nagyon összetett hatású hormon, hormonszerű anyag. Ugye említettük az alvásban való betöltött szerepét, de antioxidáns, tumorellenes hatással is bír, tehát ennek a hormonnak a szintjének a csökkenése, fölborulása egzotikus állatokban minden bizonnyal okozhat problémákat, és összefügghet egyes egzotikus állatokban előforduló daganatos betegségek gyakoriságával.
3: A fénytípusok és a fényszennyezések típusainak között, tehát van-e különbség mondjuk a meleg és a hideg fények között? Megkülönböztetjük őket egyáltalán, ha már a fényszennyezésről beszélünk?
4: Hát ez már fizikai kérdés, és fizika és matematika nem a legerősebb talaj a lábam alatt, de az biztos, hogy a fény az attól függően, hogy milyen hullámhosszú más-más hatással van akár a növényekre, akár az állati szervezetre. A fénynek a polarizáltsága is érdekes kérdés. A tavak felszínén egy érdekes fényhatás alakul ki, ami egyfajta orientációt, illetve segítséget ad a vízirovaroknak a vízfelületnek a felfedezésére, megtalálására. És hát mi emberek sok mindent létrehoztunk áldásos tevékenységünk során. Vannak olyan mesterségesen létrehozott anyagok vagy eszközeink, amelyek ezt a természetes tófelszíni fénypolarizációt nagyon-nagyon leutánozzák. Ilyen a fekete fólia, az aszfaltutak tulajdonképpen ilyenek. Gépjárműveink közül a sötétebb fényezésű gépjárművek szintén hasonló fényhatást kejtenek ki, és ezek tulajdonképpen mint egy polarizációs ökológiai csapdák ezeket a vízben élő rovarokat megzavarják, és hát nem a megfelelő élőhelyre kerülnek. Gondoljunk csak a Duna folyóban élő kérészfajunkra, aki a rövid nászrepülése alatt nagyon nagy számban, nagyon nagy arányban a Dunán át ívelő hidak kivilágításához, megvilágításához repül föl, és hát természetes módon ők ott pázanak, és a petarakás pedig az aszfaltozott felszínen történik. Tehát ez egy nagy probléma, ez egy ökológiai probléma ennek a rendszernek a működésében. Tehát van egyfajta ilyen hatás is. A fény, mint maga egyébként azért is érdekes, mert az utcai lámpák, de akár csak egy kis LED lámpa az udvarunkban megzavarja az éjszakai rovaroknak a tájékozódását, és hát nagyon sok mindenféle éjszakai pillangó, éjszakai lepkefaj, poloskák, egyéb kétszárnyú rovarok oda nagy számban gyülekeznek, és ezek tulajdonképpen elvonódnak a környező ökológiai élőhelyektől, mint egy táplálékhiányt előidézve, és hát ez mindenképpen negatív hatású a adott rendszerre.
3: A városi állatok mennyire tudnak adaptálódni ehhez a negatívumhoz, a fényszennyezéshez?
4: Hát érdekes, mondjuk ha denevéreket nézzük, vannak olyan denevérfajok, a törpedenevérek, akik egész jól kihasználják a városi fényszennyezést, hisz ezek a városi fényszennyező pontok nagyobb táplálékbőséget jelentenek
3: számára.
4: Igen, és egy bőséges táplálékbázis számukra. Viszont a patkosorú denevérek rokonsága, a fénykerülő nem nagyon szereti az ilyen típusú élőhelyeket, és mivel a fény a városokhoz, a megvilágított részekhez vonza a rovarokat, ezért a fénykerülő patkósorú denevérek számára esetlegesen kisebb lesz a táplálékbázis. Tehát ez egy ilyen érdekes hatás. De hát például az énekes madarakat nézzük a városi környezetben. Ha emlékeznek a hallgatók, a műsor elején elhangzott rövid élettani boncolgatáson, amikor kifejtettük azt, hogy a fény intenzitása, a megvilágított órák száma befolyásolja a szaporodást, nevezetesen ahogy hosszabbodnak a nappalok, úgy válnak ivarilag aktívvá madarak. Most egy városi környezetben élő madárpopulációban is előfordulhat az, hogy ugye a napi egyenlőségen átestünk, és elkezdenek rövidülni a nappalok, de az éjszakai mesterséges fény ezt kioltja bennük, és tulajdonképpen nyár végén ősszel is fészkelhetnek, ami azért probléma, mert az őszi időszakban már esetleg kevesebb a táplálékbázis a fióka neveléshez. Tehát nehéz ezeket számszerűsíteni, ilyen leheletnyi finomságokkal, ilyen apró dolgokra gondolva bizony nem mindig előnyös a mesterséges fény, illetve az ilyen intenzitású megvilágítás alkalmazása a városokban.
3: Rendkívül gyorsan kell alkalmazkodni a különböző fajoknak, mi sem bizonyítja jobban, mint egy tanulmány, amelyet 2023-ban Washington Állami Egyetemen hoztak létre, vagy kutattak. Városlakó madarak körében méghozzá kardinális pintyés karolínai ökörszemnek a városi egyedeit vetették össze a szabadon élő, vadon a várostól távol lévő egyedekkel, és azt tapasztalták, hogy a városban élő egyedek mintegy 5%-kal kisebb a szemük, tehát hogy muszáj adaptálódniuk ehhez. Mi a helyzet a vizekben élő állatokkal? Ott is jelen van ez a fajta adaptálódás?
4: Igen, a földi élet tulajdonképpen egy evolúció. Minden nap, minden hét, minden hónap, minden év, minden évszázad valamilyen kihívást hoz az élő szervezetek számára. Ha visszatekintünk az élet kialakulására jó hosszú időn keresztül, azért erre volt idő lehetőség. A mi emberek, mint egy antropogén hatás, tulajdonképpen ezt hát fölgyorsítottuk, rettenetesen fölgyorsítottuk, olyan hatásokat, olyan kihívásokat állítunk az állatvilág, növényvilág elé, amit néha nehezen tudnak ezek a fajok megugrani, és hát ebből adódik az, hogy fölgyorsult a fajoknak a kihalása a világon. Nyilván azok a fajok, akik nagyobb alkalmazkodó képességgel rendelkeznek, esetlegesen elindulnak egy szelekciós úton, mint ez az említett tanulmányban is elhangzott, de ez mindenképpen nehézség az adott élővilág, adott állatvilág, adott élőszervezet vagy adott populáció számára, és ez nyilvánvalóan, ahogy halad a technológiai fejlődés, egyre több újabb és újabb olyan hatás éri ezeket a szervezeteket, amikkel meg kell próbálni megbirkózni. Ez is az evolúció része nyilván. Nem tudjuk megmondani, hogy mi lesz a hatás. Vannak, akik azt gondolják, hogy egy jelentős fajbéli elszegényedés fog kialakulni, de nyilván megvan a lehetősége új fajok, vagy akár új változatok megjelenésének is, amit mi emberi hatásra alakítottunk ki.
3: A hétköznapokban hogyan tudjuk mi visszaszorítani a fényszennyezést, akár a kertünkben, akár az otthonunk környékén? Mit tehetünk, hogy megóvjuk az állatokat?
4: Hát mindenképpen arra kell gondolni, hogy szükségtelen fényforrás megvilágítás használatot kerülni kell. Azokat a fényforrásokat, amelyek nem szükségesek a mindennapi életünkhöz, épületek olyan típusú kivilágítása, ami tulajdonképpen nincsen semmiféle funkciója a mindennapi tevékenységünkben. Ezt mindenképpen javasolt mellőzni, annál is inkább, mert ezzel tudjuk csökkenteni az energiafelhasználásunkat, ezzel, ha csökken az energiafelhasználásunk, nyilván tettünk egy lépést az irányába, hogy a környezetet megkíméljük, ne terheljük a környezetet környezetszennyező anyagokkal. Nyilván az energia egy érdekes és nehéz kérdés bizonyos időszakokban, de a felesleges megvilágítást azt kerülni kell. De gondoljunk például a háziállatainkra is, van a papagájoknak, a papagájokat nagyon sokan tartanak otthon. A papagájoknak van egy korképe, amit tolltépési szindrómának hívunk.
3: Tehát saját magának.
4: Saját magának, így van, a melltájék, nyaktájék tollazatát letép. Ez nagyon összetett korkép, nagyon sokféle kiváltó oka van, és a nagyon sokféle ok közül az egyik például a villózó kékfény, illetve intenzív fény szennyezés terhelés ezeknél a madaraknál. Tehát ha erre a korképre gondolunk, vagy akár mi magunkat is szeretnénk megóvni a negatív hatásoktól, akkor a lakáson belül is célszerűen, okszerűen kell szükséges használni a megvilágítást, illetve a fényt. Visszatérve a papagáj kérdésére, a papagáj tartó helye az semmiképpen ne legyen szembe televízióval, vagy laptop, vagy számítógép monitorral, mert ez a fény, ez egy természetellenes fény ennek a madárnak, vagy ezeknek a madaraknak, és ez stimulálja az ő ideg rendszerüket, negatív hatással van rá. Mi emberek nyilvánvalóan sok helyen olvashatjuk azt, hogy lefekvés előtt megfelelő alváshigiénia tekintetében sötétített szobában aludjunk, mellőzzük a mobiltelefon, televízió, laptop, számítógép használatát elalvás előtt, tekintettel ennek a melatonin hormonnak a termelődésének a befolyásolhatóságára, illetve hát ez egy rendkívül érzékeny rendszer ám egyébként. Azt gondoljuk, hogy hát nem számít ez, de bizony számít sajnos, és hosszú távon, hosszú időn keresztül ilyen negatív hatások érik a szervezetet, akkor bizony az alvás minőség megváltozik, akkor bizony ezek olyan élettani folyamatokat is megváltoztatnak, amik hosszú távon problémákhoz vezethetnek.
3: Mi a helyzet, ha már a háziállatoknál tartunk, mi a helyzet a terráriumban élő állatokkal? Ott általában mesterséges megvilágítást használunk. Náluk egyébként egy rutint be lehet vezetni, hogy ne károsodjanak az állatok, vagy mit lehet tenni?
4: Be is kell. Igen, ők is egyfajta cirkadián ritmus szerint élnek. Őnekik is szükséges a megvilágítás, illetve a éjszakai sötétség, de a fénynek vannak olyan hullámhosszú összetevői, amelyek rendkívül fontosak a D-vitamin szintézisben, ami a bőrben történik, UV-fény hatására. A hüllőknek, terráriumban tartott hüllőinknek erre nagy szüksége van, tehát mindenképpen biztosítani kell UV-fényforrást is, illetve hát a nappalok és az éjszakákat utánzó, lehetőleg természetes spektrumú fényforrás. Szerencsére ez már a kereskedelembe beszerezhető mindenféle szárazföldi teknősnek alkalmas, nappali gekkónak alkalmas, kamélonnak alkalmas fényforrások, de arra mindenképpen figyelni kell, hogy ezeket szabályozni kell, akár mi magunk kapcsoljuk fel, vagy oltjuk le a világítást, de legjobb, ha időkapcsolókat használunk, és akkor tutira, percre pontosan megvalósul a fény megvilágított időszak, illetve a sötét időszak számukra.
3: Még egy dolog felmerült bennem, hogyha már a terráriumoknál tartunk, hogy például ezeket a rutinokat, amiről beszéltünk is, hogy mikor nyomjuk le a villanyt, mikor kapcsoljuk föl az állatainknak, hogyan alakítsuk ki ezt a rutint? Próbáljuk meg inkább leutánozni a természetet, tehát hogy rövidülő, hosszuló napok, vagy hogyan érdemes egy teljesen steril általánosat hozzunk létre?
4: Így van. Ha jól szeretnénk élni az életünket, vagy jól szeretnénk tenni a dolgainkat, a lehetőségekhez képest mindig vissza a természethez elvet kell követni. Tehát ha valamilyen állatot tartunk otthon, akkor lehetőség szerint kövessük a természetes élőhelyének a ciklusát, akár a megvilágítás, akár a hőmérséklet tekintetében, vagy akár a páratartalom szabályzás tekintetében is. Tehát semmiképpen ne mi próbáljuk kitalálni, hogy hogyan jó ennek az élőlénynek, mert az általában vékony jégre vezet, nem jutunk sikerre, de ez minden tekintetben egy egzotikus állattartása tekintetében is, ne emberi mértékkel, emberi hozzáállással, mondhatni egy nagyon csúnya szó ez, de antropomorf szemlélettel próbáljuk ezt kialakítani, akár az állatvédelemre is gondolhatunk itt, hanem mindig vizsgáljuk meg azt, hogy az az adott állat, az az adott élőlény milyen körülmények között él a természetben, milyen olyan veszélyeztető tényezők vannak, amit fogságban egy tartástechnológiai technikával, kialakítással ki tudunk küszöbölni, és akkor nem követünk el nagy hibát, és hát ez vonatkozik nyilván a megvilágításra és a fényintenzitásra is.
3: Hogyha már alaposan kitárgyaltuk a szárazföldi élőlényeket, mi a helyzet mondjuk a vizes ártereken vagy vizes élőlényekkel, halakkal, cápákkal, egyéb állatokkal?
4: A vízi környezet egy speciális környezet, tulajdonképpen a vízben élő szervezeteknek is szüksége van fényre. Ugye a vízmélységtől függ az, hogy milyen mélységben képesek a sugarak lejutni, de alapvetően, ha általánosságban gondolkodunk egy víztestről, a víztestben a növényi élet szintén a megvilágítástól, a fénytől függ. És hát a növényi élethez tartozó, vagy a növényi szervezetekhez tartoznak az algák is, amelyek képesek bizonyos körülmények között túlszaporodni, főleg ha nitrogénben, foszforban gazdag az adott víztest, és intenzív a megvilágítás. És itt nem is a természetes vizekre gondoljunk, hanem egy akváriumra, egy szobai akváriumra, ahol esetleg éjjel-nappal megy a megvilágítás a akvárium fölött. Ez egyrészt probléma, mert a szervezeteknek, a halaknak, növényeknek nem tud kialakulni ez a cirkadián ritmusa. Másrészt pedig, hogyha nem megfelelő a szűrés, esetleg kicsit több hal él az akváriumban, akkor alga virágzás indul meg. Ez azt jelenti, hogy az algák túlszaporodnak, és ez nem is probléma abban az időszakban, amikor az algák oxigént termelnek, de van egy olyan periódus, amikor oxigént használnak föl, és ilyenkor oxigénhiányos állapot alakul ki az akváriumban. Tehát itt is nagyon fontos odafigyelni, ha otthon valaki akváriumot rendezett be, az akváriumnak a megfelelő megvilágítására. De visszatérve mondjuk a tengerekre, a tengeri környezetben igazolódott az, hogy tengeri teknősöknél például problémát okoz a tengerparti, óceánparti városoknál a mesterséges megvilágítás. A kikelő kis teknősöknek a tájékozódását ez megzavarhatja, és a víztest, az óceánpart vagy a sós víz helyett ők inkább a város irányába veszik az útjukat, és itt ragadozók, közúti közlekedés mindenféle áldozatává válnak ők. Tehát itt is nagyon fontos a fényszennyezésnek a kérdése, illetve a mesterséges megvilágításnak a kérdése. De ha már itt a növényi kérdésnél vagyunk, a városi környezetben a túlzott fényintenzitás befolyásolhatja a különféle lágyszárú, fásszárú vegetációt is. A fák esetlegesen megváltozó módon fogják levetni, ledobni a leveleiket, és ez egy picit eltolódik, nem tudnak megfelelően fölkészülni a téli nyugalmi időszakra, és ez egyfajta stressztényezőként lép be az ő fejlődésükben. Tehát nagyon összetett a kérdés, és nagyon sokféle, vagy záró gondolatként, ha már a múltkor beszéltünk a pollinációról, a rovar beporzás kérdéséről, a mesterséges fény sajnos nagyon sok éjszakai beporzó rovart von el a növényvilágtól, azáltal, hogy a fény közelébe gyűlnek ezek a rovarok, és ott repkednek gyakorlatilag a kimerültségi állapotig, és ezek a növénybeporzó rovarok hiányoznak az adott ökoszisztémában, tehát még itt is tetten érhető a mesterséges fény, illetve a megvilágítás hatása.
3: Dr. professzor Gál János volt a vendégem, köszönöm, hogy segítettek kis tájékozódásnak adni ebben a rendkívül érdekes és összetett témában. Köszönjük.
4: Köszönöm szépen a meghívást, és minden jót kívánok.

0: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
1: Adásunk végéhez közeledve érkezem most a Fogadj örökbe rovatunkkal, melyben most a Veszprémi Állatvédelmi Kompetencia Központ két gazdira váró lakóját mutatom be önöknek. Először is ismerjék meg Tangót, ezt a csodálatos 2024. január 1-én született keverék kankutyust, aki izgatottan várja az igazit. Tangó egy igazi kajla, szeretni való mamlasz, aki pillanatok alatt belopja magát bárki szívébe. Imádja az embereket, a gyerekekkel kifejezetten kedves és apó. Szeretni való mamlasz, aki pillanatok alatt belopja magát bárki szívébe.

0: mellett a simogatás és az, hogy emberek között lehessen. Nem véletlenül ő a családos önkéntesek kedvenc sétapartnere. Imád nagyokat sétálni, labdázni és bóckodni, de mivel nem minden kutya szimpatikus neki, ha valaki második kutyának szeretné őt választani, bizony randik hada vár majd rájuk. Mindkét kutyus ivartalanítva van, és minden kötelező állatorvosi ellátást, oltást, csippet megkaptak. Jelenleg Veszprémben lehet velük közelebbről is megismerkedni, érdeklődni pedig a plusz 36 30 174 01 15-ös telefonszámon tudnak. Ha úgy érzik, valamelyikőjük az önök álomkutyája, küldjenek egy bemutatkozó levelet az info@veszprémiállatmenhely.hu e-mail címére. Búcsúzik önöktől az agyesőjét, én Tóth Peti Lili voltam. Hallgassanak minket legközelebb is, hétfőként 2-től délután. Viszont hallásra, szép napot!
1: Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan bízhatunk meg egy olyan világban, ahol a valóságunkat már bitkódok és képernyők rajzolják újjá? Vajon természetes óvatosság, vagy visszafordíthatatlan paranoia az, ha már a saját szemünknek sem hiszünk a digitális térben? A Magenta Podcast legújabb adásában a kiberbiztonság, a digitális ökoszisztémák és az emberi psziché metszéspontján vizsgáljuk meg korunk egyik legégetőbb kérdését, a digitális bizalom válságát és jövőjét. Vendégünk Kotrocó Dóra, Cyber Security szakértő, akivel arról beszélgetünk, miért dőlünk be olyan könnyen a kibertér csapdáinak, hogyan formálják át az adatkezelési botrányok a platformokba vetett hitünket, és milyen gyakorlati lépésekkel védhetjük meg magunkat egy egyre átláthatatlanabb online világban. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Veszik vagy isszák, ez a műsor címe, ez a borműsor, a Spirit FM-en. Tisztelettel köszöntöm Önöket, Róna Jegon vagyok. Etyek és környéke lesz a mi célpontunk, Budapest az egészen közel, tulajdonképpen ez a Budával összefüggő etyeki borvidék, és hát ott is Pécseliné Ági lesz a vendéglátónk, aki a Pécseli Pince tulajdonosa, legalábbis az egyik fele a tulajdonosoknak, a másik fele, jól sejtem, a párja. Jó napot kívánok!
3: Igen. Jó napot kívánok! Igen, így van. Férjem Pécseli József, mind a ketten szőlészborász végzettségűek vagyunk, és együtt termeljük a szőlőt, és készítünk borokat.
2: Úgy is találkoztak, hogy együtt tanultak adott esetben? Vagy maga nem. A szakma hozta össze Önöket?
3: Minket a szakma hozott össze, igen, igen.
2: És igen. Ebből lett a közös borászat? Tehát próbálom átlátni a folyamatot, hogy lesz az, hogy valaki egy ponton túl nem alkalmazott valahol, hanem azt mondja, hogy hát ezt mi is meg tudjuk saját magunk csinálni.
3: Hát ezért ez egy hosszú folyamat, mert mi még a 80-as évek elején kerültünk Etyekre, és akkor még a Hungaroring borgazdaságában, annak a szőlőgazdaságában dolgoztunk, mind a ketten, és mi a pincészetet megnyitottuk, és úgy döntöttünk, hogy bort készítünk, és azt eladjuk, az 2012 volt.
2: Nagy levegőt kellett ez venni, hogy azt
3: igen,
2: mondják, hogy a
3: igen,
2: saját lábukra
3: nagy,
2: állnak?
3: Nagy levegőt kellett venni, mert maga a szőlőtermesztés és a borkészítés az nagyon közel áll hozzánk, viszont lát

0: kiadók az értékesítési nehézségeket. Tehát ez tartott vissza minket korábban attól, hogy önállóan bort készítsünk.
1: Hát az ma már egy másik szakma lett. Tehát gyakorlatilag olyan, mint az ember kitanulna egy újabb szakmát.
0: Igen, ez így van. De hát akkor jött az életünkben egy ilyen változás, és akkor úgy döntöttünk, hogy 2010-től, hogy belevágunk ebben, és 2012-től, 12-es évjáratban készítettük el az első borunkat.
1: És az egész jól sikerült, mert hogy egészen gyorsan aranyérmet nyertek a Chardonnay borversenyen.
0: Igen, ez azt hiszem a borvidéki és a hegyeki hegykőség és a borvidéki borverseny volt, de utána mi egy irányt váltottunk, mert úgy gondoltuk, hogy sok mindent tanultunk a borkészítésről, megtanultuk az ipari nagyüzemi bor előállítást, és úgy gondoltuk, hogy ennél azért a természtájban, egyekben, az itt termelt fajtákban azért ennél több van, mint amit egy reduktív eljárással el lehet készíteni, vagy egy reduktív borkészítési technológiával, és mi akkor gondoltunk egy nagyot, és spontán erjesztéssel kezdtünk, vagy spontán erjesztéssel készítettük a borainkat, elhagytuk ezeket a borászati segédanyagokat, faillesztőket, enzimeket és minden egyebet, hanem rábíztuk ezt a természetre.
1: És a természet jól viselkedett? Nem okozott csalódást?
0: Nem, a természet az mindig csodálatos, mert minden évjáratban egy egészen különleges bort tudtunk készíteni. Minden évjárat más volt, függetlenül attól, hogy ez egy Chardonnay, vagy egy Zenit, vagy egy Pinot Noir. Tehát ezzel a spontán erjesztéssel és az ökológiai műveléssel tudtuk megmutatni a termőhelyet és az évjáratot.
1: Ez egy kézműves borászat, családi még most is, tehát azt lehet mondani, hogy ami az önök kezén átmegy, az a pécseli bor?
0: Igen, 2,5 hektárról most már csak 1,1 hektár szőlőt művelünk, tehát végig kellett gondoljuk, hogy csak a saját magunk által művelt szőlőből készítünk bort, és minden munkát a szüretek, tehát a szedésen kívül, szőlőszedésén kívül ketten végzünk a férjemmel. Tehát ez annyira.
1: Ez egy kemény munka. És hát újra és újra neki kell rugaszkodni, és el kell kezdeni előről.
0: Hát igen, ez a szőlőtermesztés az nincs, mert hogy vége a szőlőben, tehát a szőlőtermesztésnek, vagy a szőlőművelésnek vége van, a szürettel az befejeződik, akkor kezdődnek igazán a pincei munkák, és annak télen sincs vége.
1: Van abban izgalom még, hogy ez az egyeki terroár a következő évre mit ad, hogy milyen bor születik ebből? Vagy azért ez ennyi idő után már beáll annyira, hogy az ember tudja, hogy mire számít?
0: Nem lehet tudni. Minden év más, és most különösen. Tehát ez a nagyon korai tavaszodás, a szárazabb, például az a 2026-os év, ez rendkívüli, ilyen még nem volt, hogy ennyire kevés a csapadék, és ilyen nagyon magas a hőmérséklet, és már azért közelednénk a szürethez egy korábbi érésű a Zenit fajtával, és egyszerűen nincs a bogyó nagyon kicsi, és nagyon kicsi lesz a léhozatal. Tehát ez egy rendkívüli év lesz ez a 26-os. Még nem tudjuk, hogy milyen lesz az ebből készült bor.
1: De azt már tudják, hogy másképp kell hozzáállni?
0: Hát minden évben másképp kell hozzáállni, és nagyon fontos a terméskorlátozás, az alacsony terhelés, nagyon fontos a zöld munka, mert hogy 2026-os évtől már megvan a biominősítése a ültetvénynek, tehát most már bioborokat készíthetünk, és ahogy mondtam, hogy 2013-tól mi spontán erjesztünk, és csak spontán erjesztéssel, a saját élesztővel végezzük az erjesztést. 2021-ben készítettük el az első natúrborunkat. Tehát ez egy folyamat nálunk, hogy távolodunk attól, amit tanultunk, és közelítünk a természetes natúrbor készítés felé.
1: Milyen érdekes ez, mert hogy ez valószínűleg, ahogy a szőlőnél, az embernél is egyfajta érési folyamat, hogy oké, tudom a szakmát, és akkor nézzük meg, hogy mit lehet abból kihozni úgy, hogy a természetre hagyjuk inkább magunkat. Érdekes ez.
0: Ez nagyon, számunkra nagyon pozitív volt, nagyon megerősítő, olyan izgalmas, tartalmas borokat készítettünk, hogy például egy sardoni évjárat kóstolót tartva, öt évjáratot összehasonlítva, mindegyik egy egészen különleges élményt adott. Tehát a mi megtapasztalásunk az megerősít bennünket abban, hogy a natúrbor készítés az az irány, ami felé nekünk továbbra is menni kell.
1: Ha az egyeki borúton elindul valaki, akkor merre találja önöket?
0: Hát, mi. Ugye? Igen. Nem könnyű minket megtalálni, mert mi az Öreghegy lábánál vagyunk, az Öreghegyi úton, tehát messze távol a fő, a Rókusfalvi
1: birtoktól vagyunk.
0: Igen, a Rókusfalvi birtoktól messze, tehát mi közel vagyunk a faluhoz, és hát egy kicsit eldugott helyen vagyunk, de akik szeretik, hogy megismerték a borainkat, és főleg a naturborainkat, ők megtalálnak minket. Megtalálnak minket így is, és sokan most már azért jönnek hozzánk, hogy naturbort kóstoljanak. Hát ebben nagy segítségünk van abban, hogy a Póta Richard segít nekünk az értékesítésben, és a Budapesten a gasztronómiában értékesítünk.
1: Hát de hát az a legjobb referencia, amikor már úgy keresik önöket, hogy a pécseli féle bort akarom megkóstolni, hát annál jobb nincs. Hát kemény év lesz ez akkor ezek szerint, többféle szüreti időponttal, fajtánként.
0: Igen.
1: Meg
0: igen.
1: Időponttal jó munkát kívánok és remek borokat önöknek.
0: Nagyon szépen.
1: Meg maguknak. A pécseli pincét kapcsoltuk ilyen módon, tulajdonképpen Pécseliné Ágival beszélgettünk. Jó munkát, köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
2: A műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Támogatott tartalmat hallottak.
3: A teste régi bérlakás a Móricon, a belekopott vízvezeték rendszerek,

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Maradunk egyeken, és még az is az előző beszélgetéshez lesz hasonlatos, hogy ismét egy családi borászatba köszönünk be, a Katra pincészetbe. Katra Imre a vonalban, szeretettel köszöntöm Önt. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Bor vagy pezsgő? Ez egyeken szerintem most egy izgalmas kérdés.
2: Bor is, meg pezsgő is. Mind a kettőt készítjük.
1: És miben hisz inkább, hogyha most itt 2026 tendenciáit nézzük?
2: Hát most éppen a hitetlenség kategóriájába kezdek átmenni itt az időjárásunk miatt, de hát én hiszek a borba, hiszek a pezsgőbe és mind a kettőnek a jövőjébe, és azzal kell megküzdenünk, ami éppen időjárás most adott.
1: Nincs víz a szőlőszemekben, igaz?
2: Nincs.
1: Mondjuk sehol nincs, de miért lenne ott is egyáltalán?
2: De innen 3 kilométerre volt 11 milliméter eső, minket elkerült. De hát most ez van, és hogyha az ember nagyon idegesíti magát, akkor se lesz több. Tehát majd azzal kell együtt élnünk, ami megvan, abból kell a lehető legjobbat kihozni.
1: Ilyenkor a borász fejében mi van? Mert hogy ugye eltervezte azt, hogy milyen lesz meg, milyen legyen meg, hogy hát ahogy tavaly is majd jön az eső és nő a szem, aztán meg itt vannak ezek a kis mazsolák. És hát nyilván egész másképp kell hozzáállni, és másféle bort kell készíteni, vagy más hogy kell azt a bort készíteni?
2: Hát igen, ilyenkor van a borásznak egy kicsit komolyabb feladata, és ilyenkor kell egy picit, talán azt mondhatom, egy picit jobban érteni a borkészítéshez, meg a szőlőhöz, de miután mi itt nem tudjuk öntözni a szőlőt, tehát nekünk, ami megterem, azzal kell gazdálkodni. Tehát olyan technológiát választunk, ami ebből a nem a legkedvezőbb évjáratból ki tudjuk hozni a legjobb minőséget.
1: Mik a leggyakoribbak? Chardonnay, olasz Riesling?
2: Hát nekem van Chardonnay, olasz Riesling, királyleányka, ami az egyik kedvenc fajtám, és az olasz Riesling is, de van Merlot, Pinot Noirunk, tehát elég igyekszünk elég sok lábon állni szőlő szempontjából.
1: Mostanában elég... Igen, hallgatom.
2: A pezsgőt az 90%-ban Chardonnay-ból készítjük, és teljesen francia típusú érleteljárással.
1: Na, az érlelés, igen. Ugye a komolyabb érlelésre szánt borok, mint hogyha egy kicsikét nehezebben mennének most a piacon, mint a könnyed gyümölcsös fehér borok. Muszáj menni a divattal?
2: Hát igen. Szóval mi nem magunknak készítünk bort, hanem a piacnak, és ilyenkor egy kicsit saját magunkkal is meg kell alkudni, és olyan borokat kell készíteni, amit a vevő szeret. Tehát készítünk könnyed gyümölcsös borokat, meg egy chardonnay batonás bort, amit hordóban érlelünk hosszabb ideig, de mind a két rétegre van. A vörös boraink azok van olyan, amelyik már 10 éves, van amelyik 6 éves, tehát ezekre, és a vörös borokat 99%-ban mindig hordóba készítjük.
1: Ez, hogy legyen egy családi borászatuk, ez az Ön ötlete és szerelme volt?
2: Hát igen, és ez most már egy 31-32 éve szerelem, úgyhogy meg hobbi, meg tanulás. Ezt azóta csinálom, és tényleg családi vállalkozás, mert a két lányom is benne dolgozik, a feleségem unokatestvére, és hát így oldjuk meg ezt igazán páran. 10 hektár szőlőn van egyébként, hogy mennyit kell, mennyin dolgozunk.
1: Azért az abban van munka. Ez a szerelem, ez sosem csalta meg? Sosem gondolta azt, hogy áthagyjuk inkább?
2: Nem. De voltak nehéz pillanataink, meg könnyebbek, meg jobb évjárat, meg nehezebb évjárat, Egy borásznak mi a dolga? Az a dolga, hogy a lehető legjobbat hozza ki abból az évjáratból, amiből a szőlőnek az ő képességeiből telik.
1: Viszont valami ez alatt a 31 néhány év alatt csak történt, mert hogy az egyhegy-budai borvidék egy sokkal magasabbra árazott, értékelt borvidék lett, mint korábban. Ebben nyilván rengeteg munka van, meg ahogy hallom, rengeteg összefogás a helyi borászoktól, de gondolom ebben sok bor is van, ami megállja a helyét a piacon. Tehát, hogy itt azért a minőség is megváltozott az elmúlt 3 évtizedben.
2: Hogyne. Hát ha most egy picit visszamegyek, és egy picit elkalandolok mondjuk az apósom irányába, aki valamilyen szőlőből csinált egy pár száz liter, nem bántani akarom, mert nagyon szerettem az apósomat, valamilyen majdnem ihatatlan bort, tehát ahhoz képest mi óriási lépésekkel mentünk előre. A 70-es évek közepén kialakult egy nagyon komoly szakembergárda, aki ezeket jól csinálta, és mi utána ugye elkezdtünk ezekre fölépülni, és a minőség. Hát ez egyszerűen muszáj megtartani. Nagyon fontos, hogy olyan bort tegyünk a vendég asztalára, hogy ne azt mondja, na ezért is kár volt pénzt kiadni.
1: Hát igen, ugye az az ihatatlan kategória, de hát nyilván az ember adja a nevét hozzá, és én ezért szeretem egyébként ezeket a családi borászatokat, mert ott a borász, a tulajdonos, az a nevét teszi föl a címkére, tehát ő abban benne van teljes egészében.
2: Ez tökéletesen így van egyébként, meg nem szabad pénztesetnek tekinteni. Tehát keresni kell vele pénzt, mert valamiből meg kell élni, valamiből a következő évet el kell látni, de ugyanakkor ezt szeretni kell, tehát ezzel otthon kell állandóan lenni, és ezt nem szabad félváról venni. Rendszeresen mi is versenyeztetjük a borainkat, nem azért versenyeztetjük, mert most akkor gyorsabban eladjuk, meg akkor valami nevet kap, most az idén meg kaptunk 3 aranyérmet.
1: De hát azért
2: versenyeztetjük, hogy lássuk, jó-e az irány, amerre megyünk. A szakma hogy értékeli a borainkat? Mert az nagyon fontos, hogy a szakma hogy értékeli, de az talán még fontosabb, hogy a vevő hogy értékeli.
1: Hát igen, és egyébként ezek az aranyérmek összefüggnek, mert hát milyenek vagyunk mi vevők, meglátjuk a címkén, hogy ott van rajta az aranyérem, és elhisszük, hogy hát ez egy jó bor. És hát valószínűleg az is.
2: Nem feltétlen látom. Nekünk nem, mi versenyeztetünk 3 bort, 2 bort, 4 bort, mikor milyen hangulatunk van ilyen versenyszempontjában, és mindig azt versenyeztetjük, ami a polcon fönn van. Tehát soha nem csinálunk külön kategóriájú borokat, hanem ha levesszük a polcról, elküldjük, és látni szeretnénk, hogy mi lesz a bíráló bizottságnak a véleménye, és mondjuk egy országos borversenyen valószínű, hogy olyan bírálók jelennek meg, akik értik is a bort.
1: Úgy legyen, és önöknek pedig annak ellenére, hogy az időjárás egyáltalán nem kegyes a borászokkal, jó évjáratot kívánok, és hát először is jó születet.
2: Köszönjük szépen, és igyekezni fogunk, hogy olyan bort hozzunk ki, ami nekem is, meg a kedves vevőknek és vendégeinknek tetszésére lett.
1: Katra Pincészet, Katra Imre, minden jót!
2: Köszönöm szépen, viszont hallásra!
0: Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Maradunk etyeken, és folytatjuk az utat Budapest szőlőskertjével, legalábbis ezt szeretik mondani, hallani magukról az etyeki borászok. Így van ezzel nyilván Kovásnyi Ott Melinda is, aki tulajdonos és az Optimus Winery egyik borásza. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Egy picit pontosítással élnék, én mindig azt szoktam mondani, hogy borász feleség vagyok. Én nem vagyok hivatalos borász, csak igazából a jó feleségek tudják, hogy mit jelent ez, hogy a férjüknek segítenek mindenben is, amiben csak tudnak. Tehát, hogy van egy szuper kis csapatunk, és mindenki, ha kell, szüretel, palackoz, vendéglát, vendégeket fogad, pakolásunk.
1: Na jó, de tudja, ez egy kicsikét olyan, mint a háztartás, hogy és közben az ember mindenes.
3: Hát, igen,
1: mert hogy minden a csak segít, de minden a nyakában van.
3: Igen, valahogy így kell ezt elképzelni, de nem baj. Hát mi egy pici családi vállalkozás vagyunk, Tehát igazából van a férjem, vagyok én is, van még egy főállású segítőnk Gitta, tehát hogy hárman vagyunk így teljes erőbedobással a borászatnál, és persze vannak még szuper segítőink, de hogy egy nagyon pici családi vállalkozás vagyunk, és hát ez jut, hogy mindenki csinál mindent is, de cserébe pedig annyira átlátjuk a folyamatot, meg annyira magunkénak érezzük az egész borászati életét, hogyha mondjuk kilátogat valaki hozzánk, és csoportokat fogadunk, akkor tényleg első kézből tudunk mesélni mindenről, ami a borászatnál történik, és egyeken történik.
1: Ez így egy hivatás, szakma vagy hobbi?
3: Hát hobbinak indult 2019-ben, vettünk egy kis présházat, volt a területen szőlő, és egyszer csak a férjem között, hogy na, akkor most bort fog készíteni, én meg csak legyintettem, hogy jó, persze, csinálja, majd megissza a család.
1: És már ha iható lesz, ugye? Mert itt ilyenkor ez a kockázat is ott van rögtön.
3: Hát igen, de a férjem nem kis piskótával játszott, tehát hogy ő rögtön a legelső bor, amit ő készített, én mindig YouTube-bornak csúfolom, mert akkor még nem volt hivatalos bor, ez igazából cikkeket olvasott, videókat nézett, Google keresett, hogy hogy kell ezt csinálni, ő rögtön tradicionális eljárásra készített pezsgőt. És meglepően jó lett, nagyon jó lett, és ez akkora lendületet adott neki, és olyan szenvedéllyel vetette bele magát ebbe az egész, hogy azóta is minden évben készítünk pezsgőt, nyilván készítünk csendes borokat, gyöngyös borokat is, tehát hogy mindenfélét, elég széles a szortimentünk, de hogy egy nagyon, nagyon jól sikerült indulásunk volt 2019-ben.
1: És azt tényleg úgy értsem, ahogy mondta az előbb viccesen, tehát hogy YouTube-ról nézte le, hogy kell ezt csinálni?
3: És igen, igen, meg cikkeket olvasott, nyilván szakmai tartalmakat is fogyasztott, tehát hogy nem csak YouTube videókat, de hogy nem volt akkor még hivatalos borász. A borásziskolát a Sósférit 2020-ban a nagy Covid lockdown alatt csinálta meg, de a szakmai gyakorlatát Nádas Szilárdnál töltötte, Nádas borműhelynél, és akkor mindig évről évre tanult valami újat, nagyon sok segítséget kaptunk a többiek törekeken.
1: Na ezt akartam kérdezni, mert mondja, hogy hát ugye vettek egy kis birtokot. 2019.
3: Igen.
1: Hogy fogadták önöket? Most mondott valamit az előbb, hogy sok segítséget kaptak, de hát a csodának kell még egy borászat, még egy borász, a konkurencia. Honnan jöttek? Hát gyötmentek, hát nem is borászok. Szóval lehetett volna ez a dolog, ez úgy is, hogy kinézik maguk közül.
3: Lehetett volna úgy is, de valahogy egyekre nem fejjellemző ezt, amit sokan nem akarják nekünk elhinni, tehát hogy ott az emberek még, a borászok tudják, hogy erősítjük egymást, és emeljük egymást egyre magasabbra, hogyha minél több minőségi szereplő van egyeken minőségi szolgáltató, éttermek, gasztronómia, tehát hogy még többre szükség lenne jó borászatok, igényes kínálattal. Tehát, hogy az egy dolog, hogy ugyanabban az iparágban dolgozunk, ugyanazokat a vendégeket szólítjuk meg, de még mindig sajnos sokszor van olyan, hogy mondjuk kijön hétköznap egy csapat egyekre, és hogyha nem foglal előre le borkóstoló lehetőséget, akkor kevés pincét talál nyitva. Tehát, hogy még mindig egyszerűen szükség van több szereplőre, több minőségi szereplőre, és ezt kiértik a borászatok, és ezért mi nem kaptunk soha semmilyen támadást. Tehát, hogy
1: ez milyen jó.
3: Igen, mi a mai napig nagyon jóban vagyunk. Jó is. Jó is. Ugye?
1: Mi volt eredetileg ezelőtt a munkája, a szakmája?
3: Hát én üzleti elemző voltam, tehát én tipikus irodista voltam, és nagyon-nagyon is szerettem ezt csinálni. Viszont amikor családot alapítottunk, és két gyerkőcünk lett, akkor utána már nem tudtam elképzelni, hogy visszamenjek, és bebumlizzak mindig Pestre dolgozni. Férjem pedig kereskedelmi vezető egy húsipari cégnél, tehát hogy teljesen mással foglalkoztunk ezelőtt.
1: És könnyű megtanulni azt az életet, ami a szőlő, a föld, a pince, a hordók illata, a borkészítés rituáléja. Szóval, hogy azért ennek nyilván van egy varázslata, meg van egy terhe is. A teherről nem szoktunk beszélni, amikor arról szólunk, hogy hát milyen sikeres egy borászat. Aha, csak abban rengeteg munka van.
3: Az az igazság, hogy a férjem is és én is, mindkettőnknek megvan ennek az egész borászatnak az az oldala, amit nagyon magunkénak érezzük, és nagyon szeretünk csinálni. Ő a borokat szereti készíteni, tehát hogy tényleg annyira kísérletező kedvű, annyi mindent szeret kipróbálni, őt ezt nagyon boldoggá teszi. Engem a vendéglátás része vonz, nagyon, amikor jönnek a vendégek, beszélgetünk, mesélünk róluk, beszippantjuk a visszajelzéseket, tehát nekem ez a része tetszik, és hát igen, ugye a szőlő. Hát azt gondolom, hogy a mai klíma körülmények között és adottságok között, aki mezőgazdasággal kezd el foglalkozni, ez egy picit őrült kell, hogy legyen. Mert ez nagyon sok benne a kockázat, és elég változó körülmények között kell egy jó minőséget produkálni. Mi ezt a részét, hát hogy így csúnyán mondjam, azért a nagy részét ezt így outsource-oltuk, tehát hogy nekünk segítenek a szőlőültetvényünket gondozni, nem is lennünk elegek, ugye hárma, hogy ezt is mi csináljuk így főállásban. Tehát, hogy így sikerült, ugye, ami közel áll hozzánk, azt szívesen csináljuk is teljes erőbedobással, ami kevésbé, abban pedig segítséget kérünk.
1: Viszont egy nagyon-nagyon fontos kérdést fel kell tennem. Ki dönti el, hogy milyen színű és hogy néz ki a címke?
3: Haha, férjem színtévesztő, úgyhogy én.
1: Ha nem lenne a férje színtévesztő, én akkor is biztos lettem volna abban, hogy hát ezt biztos nem adja ki a kezéből.
3: Nézte őket, csekkolta, hogy néznek ki?
1: Hát persze, itt van barna, van zöld, van lila, vagy igen, az lila.
3: Van minden, igen, remélem, hogy tetszenek.
1: Abszolút, de azért kérdeztem, mert hogy karakterük van, tehát valamilyenek, az fontos.
3: Igen, én is így érzem.
1: Na jó van, sok bort isznak azóta, hogy borászok? Vagy van pincéjük és boraik?
3: Az az igazság, hogy nem. Ezt is sokan nem ízik el nekünk. Mi nagyon ritkán, de akkor nagyon-nagyon sok szép bort iszunk. Nem a mindennapjaink része, hogy kóstolgatjuk a borokat, és hazavisszük annyit, ha maradt palackokat, és azt otthon elfogyasztjuk. Tehát igen, tudom, hogy sok borászatnál azért megvan ennek a veszélye, hogy az ember úgy rákap a saját kis termékére. Mi szeretjük őket, kedveljük őket, de hogy nem ez az elsődleges, hogy mi ezért borászkodunk, hogy bort így.
1: Hogy legyen mindig azért, borok. Hát igen.
3: Igen. Meg hát hozzátartozik, hogy mi Biatorbágyon élünk, és egyébként van a borászat, tehát hogy mindig vezetünk, és igen, lehet, hogy ami hátrány az előny is, hogy hát egyszerűen nem zéró tolerancia van.
1: Ott Melinda, Kovácsné Ott Melinda, egészen pontosan tulajdonos és borászfeleség az Optimus Winery-nél. Ezt is megtanultam, hogy borászfeleség, látja.
3: Van ilyen is, ez a nagyon fontos pozíció.
1: Ez egy szakma, azt hiszem, hogy önt hallgatom. Igen. Jó, hogy beszéltünk. Köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm szépen. Viszont hallásra.
1: Egyeken jártunk, kedves hallgatók, ebben a műsorban. Megyünk majd tovább más borvidékekre is, de ez a mai, ez ilyen lett. Remélem, hogy ha hallgattak minket, akkor önök is kellemesen érezték magukat. Hát egy üveg jó bor mellett lehet, hogy még jobb lesz. Egészségükre.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan bízhatunk meg egy olyan világban, ahol a valóságunkat már bitkódok és képernyők rajzolják újjá? Vajon természetes óvatosság, vagy visszafordíthatatlan paranoia az, ha már a saját szemünknek sem hiszünk a digitális térben? A Magenta Podcast legújabb adásában a kiberbiztonság, a digitális ökoszisztémák és az emberi psziché metszés pontján vizsgáljuk meg korunk egyik legégetőbb kérdését, a digitális bizalom válságát és jövőjét. Vendégünk Kotrocó Dóra, Cyber Security szakértő, akivel arról beszélgetünk, miért dőlünk be olyan könnyen a kibertér csapdáinak, hogyan formálják át az adatkezelési botrányok a platformokba vetett hitünket, és milyen gyakorlati lépésekkel védhetjük meg magunkat egy egyre átláthatatlanabb online világban. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a Budakeszi úton a városhatár közelében befejezték a gázvezeték javítását a Korányi Frigyes útnál. A forgalom irányonként ismét egy-egy sávban haladhat. Az érintett BKK autóbuszok a Budakeszi felé újra megállnak az országos Korányi Intézet megállóban. Rendezvény előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, illetve a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon. A 16-os autóbusz nem közlekedik, a 16-a és a 116-os autóbusz a Szentháromság tér és a Dísztér között jár, illetve a 178-as autóbusz a Naphegy tér és a Batthyány tér között közlekedik, a 216-os autóbusz pedig a Dísztér és a Batthyány tér között jár. Hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Hétvégén az Erzsébet királyné útján befelé a Róna utca és az Uzsoki utca között a forgalmat a parkolósávba terelik, mert elektromos közművet javítanak. A 3-as villamos helyett pótlóbusz jár a Mexikói út és a Bosnyák tér között, a 69-es villamos nem jár. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt valóban a Több-kevesebb, a Spirit FM gazdasági műsora, és azt hiszem, hogy már rögtön az első témánk olyan, amely sok mindenkit érdekel és érint, egészen pontosan a nyugdíjakról fogunk beszélgetni. A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint Magyarországon 2026. júniusában az öregségi nyugdíj havi átlagos összege kerekítve 263.400 forint volt. Ugye, kedves hallgatók, döbbenetes a szám. A vonal túloldalán Karácsony Mihályt, a nyugdíjas parlament elnökét üdvözlöm. Üdvözlöm!
3: Tisztelettel köszönöm a meghívást, és üdvözlöm én is a hallgatókat.
2: Hát, hogyha ezt az átlagos összeget nézzük, amit az imént felolvastam, akkor döbbenetes, bár...

0: a medián érték alapján sem feltétlenül ujonganak a mai fiatalok, hogy megelégednének egy ilyen nyugdíjösszeggel. Önöknek viszont abszolút nem újdonság, hogy ilyen, hogy is mondjam, érdekes és kevésbé pozitív számokat mutat a nyugdíj, de azt is tudjuk jól, hogy nagy a szórás. Mennyire nagy a szórás?
1: Hát ugye ön elmondta az átlag nyugdíjat, a 263
0: 1400, igen.
1: 438, ez az átlag nyugdíj, de ez magasabb, mint a medián nyugdíj. A medián nyugdíj azt jelenti, hogy a nyugdíjasokat sorba állítjuk a nyugdíjuk alapján, és a közepén lévőnek mennyi a nyugdíja, ez 231.995, tehát az azt jelenti, hogy ennyi, 1 millió embernek ez alatt van a nyugdíja, és 1 millió embernek e fölött van a nyugdíja. Igazából a mostanában kerülnek nyugdíjas korba azok a szerencsések, akiknek kirívóan magas keresetük volt, és ebből adódóan kirívóan magas nyugdíjak lesznek. Most csak a statisztika 700 ezer fölöttiekről beszél, 700 ezer fölött 23.351 ember van, és alul pedig a 40 ezer alattiakról beszél, ott azokból 19.900 van. Tehát így szóródik a 400 ezer és 700 ezer között, de KSH-t, ha jobban megkapargatjuk, akkor már 10 fölött van a milliós nyugdíjakkal rendelkezőknek a száma is.
0: Hát mondhatnám, hogy irigykedünk, de talán akkor ne is a tetejét nézzük a nyugdíjasoknak, hanem azt, hogy egyébként ebből az összegben hogyan élik túl a hónapokat azok a nyugdíjasok, akik csak 250 ezer, 300 ezer forint között keresnek, főleg akkor, amikor így elgondolkoztam, hogy például az én nagyszüleim esetében még zömmel jellemző volt, hogy saját tulajdonok, kis házikók, viskók rendelkezésükre álltak, de szerintem lassan felnőnek majd azok a generációk, és nyugdíjasokká válnak, akik viszont nem örököltek, és nincs saját tulajdonú ingatlanjuk, tehát sok minden problémával fognak küzdeni, akár egy albérletfizetéssel, a rezsivel, a gyógyszerek árával, és nyilván a hétköznapi költségekkel.
1: Igen, ezt nagyon jól látja, és nagyon szomorúan kell megtapasztalnunk, hogy alul az alacsony nyugdíjasok száma jelentős, és szinte a méltóságukat feladva nagyon szűkösen, nagyon keservesen tudnak megélni, és hát ez nem egyszerű kihívás számukra, hogy egészségesen táplálkozhatnának, vagy orvoshoz menve gyógyszereket váltanának ki, vagy a közüzemi számlákat kifizessék. Szóval nagyon-nagyon sanyarú sorsa van a nyugdíjasok a nagy részének, úgyhogy két olyan dolgot mindenképpen változtatni kellene, ami az egyik, hogy a megtermelt közös javunkból, ezt a GDP-ből, a megtermelt közös javunkból nagyobb arányba kellene a nyugdíjakra fordítani. Ez a legfontosabb. Mi ezzel utolsó előttiek vagyunk, mi a GDP-ből 6,95, mondjuk 7%-ot biztosítunk a nyugdíjakra, míg az Európai Unió 10,4, de a jobban és szerencsésebb országok 12-13%-ot költenek nyugdíjra. Természetesen, amikor azt mondom, hogy mondjuk Franciaországban 14, akkor francia GDP-t kell nézni, hogy annak mennyinek a 14%-a, vagy az osztrákoknak a 12,3, az osztrák GDP-nek ilyen arányú. Tehát itt ez hihetetlen lemaradás van. Ez az első, amit meg kellene lépni. A másik pedig az, hogy a év elején a nyugdíjakat a keresetekkel arányosan kellene növelni. Mai hír, éppen a Klubrádióban hallgattam reggel, hogy a szakszervezetek jövőre 14%-kal szeretnék növelni a minimálbért. Hurrá! Szurkolunk nekik, legyen! Na de a nyugdíjakat pedig csak 3-mal, hát ez óriási különbség, tehát a keresetekkel arányosan kellene növelni. Ez az utóbbi időben, hogy így lemaradtak a nyugdíjak a keresetektől, ez azt szokták mondani a kollégák, hogy ráültették a nyugdíjasokat a szegénységi csúszdára, és meredeken megyünk lefelé. Korábban mondjuk a 2010-es évek környékén a keresetek, átlagkeresetek és az átlagnyugdíjak az olyan 70% körül volt. Hát ezt még úgy elfogadták a nyugdíjasok. Ma már az átlagkereseteknek nem éri el az 50%-át az átlagnyugdíj. Ez azt jelenti, hogy évről évre lejjebb és lejjebb taszítják a nyugdíjasokat ezzel a szegénységi csúszdán. Ezen feltétlenül változtatni kell. És hát akkor nézzük, hogy mi várható. Ugye az elmúlt hónapban két nagyon lényeges jelentés jelent meg, és került napvilágra. Az egyik az Európai Unió tett egy országjelentést, és rá 2-3 hétre az OECD is tett egy országjelentést. Míg az Európai Uniót szívemből beszél, egy méltósággal elviselhető, az alacsony jövedelműeket, helyzetét javítató, az időskori szegénységet visszaszorító, stb. Stb. Tehát egy nagyon-nagyon jó javaslatokkal állt elő. Ezzel szemben az OECD az egy olyan sanyargató javaslatot tett le, zárójelben jegyzem meg, az előszóba megköszönik, hogy kik működtek közre, mind magyar pénzügyi ember. Mind vagy a PM-be, vagy a Nemzeti Bankba, vagy az államkincstárnál dolgozik, itt vannak a nevek, nem sorolom fel, ők írták ezt a szégyenletes anyagot, amit Magyarországon ugye ezek a fiskális, a pénzügyi lobby nem tud keresztülvinni, megírja az OECD nevébe, az OECD rárakja a pecsétjét, és elküldi, mint egy nemzetközi szervezet tapasztalata.
0: Ön ezt hogy látja, ez az előző kormány szakemberei
1: azok.
0: Vagy hát pedig a napjaink kormány tagjai is hasonlóan gondolkodhatnak majd a jövőben? Mit gondol ön?
1: Remélem, hogy a mostani kormány nem így gondolkodik. Ezek az emberek mind már régóta benn vannak, mondom, vagy a pénzügyminisztérium, vagy az államkincstár, vagy a Nemzeti Bankban, és köszörülik a körmét, hogy lehetne még a nyugdíjasokat megsanyargatni. És őnekik, hát én jó, elfogadom, ők egy fiskális szempont, őneki az a jó, hogy nem megy ki semmi pénz a kincstárból, és ők majd ott gazdálkodhatnak. És írnak egy nagyon-nagyon szégyenletes anyagot, elküldik az OECD-nek, az OECD pedig elküldi a kormánynak. Remélem a kormány ezzel nem fog élni, ez előttünk áll. Mi az Európai Unió anyagot támogatjuk, mert abba mindazok a problémák, amelyeket mi fölvetünk, az igazságosság, a méltányosság, a szegénység visszaszorítása, az mind benne van az EU anyagban. Ezzel szemben az OECD anyagban korlátozni kell a 13-at, korlátozni kell a 14-et, fel kell menni a nyugdíjkorhatárt, meg kell adóztatni a nyugdíjakat, ha tovább dolgoznak, akkor a mai kedvező helyzetet meg kell szigorítani, és ahogy van egy ilyen eufemisztikus mondat is benne, hogy a nagy lelkű juttatásokat vissza kell szorítani.
0: Ezzel ott mit értenek? Ezt pont szerettem volna kérdezni, hogy ez mit jelent?
1: Ez azt jelenti, hogy esetleg azt jelenti, nem tudom, hogy ingyen utazhatnak, hogy a gyógyszereknek az áfáját most leviszik, a vényköteles gyógyszereket, hogy bizonyos kedvezményekkel vagy kapnak, vagy netalántán a kerületek is adnak ilyen vásárlásutalványt, meg segítik az idősellátást, vagy a házi otthoni gondozáshoz segítséget nyújtanak. Ezt gondolják ők szerintem nagy lelkű juttatásnak. Hát nem akarok rosszat kívánni.
0: Hát akkor, hogyha nem akarok csúnyán fogalmazni, akkor az OECD által leírtak tulajdonképpen kötelet dobba a bajban lévőknek, de nem azért, hogy kihúzza őket.
1: Pontosan, ez azért dob kötelet, hogy az lehúzza őket, igen, mert úgy megvan szépen olmozva az a kötél. Szóval ez disznóság, hogy ezt lemerték írni, de én elővenném azokat a magyar szakértőket, akik ezt a fiskális dolgokba ennyire bele vannak szeretve.
0: Na, hát akkor lássuk meg, hogy akkor az új kormány miként gondolkodik erről, és nagyon remélem, hogy pozitívabb hírekről tudunk majd beszámolni. Viszont nagyon szépen köszönöm, hogy a jelenlegi helyzetet és a két kijelölt utat ismertette velünk Karácsony Mihály, a nyugdíjas parlament elnöke. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm az érdeklődést, és szurkoljunk az EU anyagnak.
0: Így köszönöm van, szépen. Viszont.

0: Hidd el, vágom tesó azt, ami túl benned. De létezik második esély, új kezdet. Az ár az élet, amit régen kifizettek. Egy hősi halál eredményez, happy end.
1: Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: És a mai utolsó témánkhoz értünk, és azt hiszem, hogy számomra a mai legkedvesebb téma abban a tekintetben, hogy én nagyon szeretem a hazai gyümölcsöt és zöldséget, és aggódva figyelem, hogy vajon majd mennyit és milyen áron tudjuk azokat megvásárolni. Úgyhogy hát most ezt fogjuk górcső alá venni, méghozzá Apáti Ferenccel, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnökével. Üdvözlöm!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm én is.
1: Én szerintem mielőtt az árakra térünk, annál sokkal fontosabb kérdés, hogy egyáltalán idén mi az, ami meg tudott teremni, és mi az, ami olyan mennyiséget is fog mutatni, hogy tényleg tudunk majd hazait vásárolni a polcon.
2: A felvezető nagyon jó volt, és én örülök neki, hogy ön szereti a gyümölcsöket, és bízok benne, hogy még nagyon sokan vannak így Magyarországon. De sajnos valóban arról kell beszélnünk, hogy egyáltalán mi az, ami meg tud teremni, vagy ebben az évben is meg tudott teremni, és nem az, hogy mennyi az ára. Nagyon kemény időjárási károkon vagyok túl, hogy ennél csúnyában ne fogalmazzak. Ugye már áprilisban, májusban nagyon jelentős terméskieséseket szenvedett el a hazai gyümölcságzat a tavaszi fagykárok okán. Bizonyos gyümölcsfajoknál valamivel kedvezőbb volt a helyzet, más fajoknál viszont rosszabb volt a helyzet, mint tavaly, pedig már tavaly is majdnem minden idők egyik leggyengébb termését értük el, és az aszá, illetve a hőség az tovább rontott a helyzeten.
1: Igen, úgyhogy talán én megtehetem azt, és akkor mondhatom azt, aminek lehet, hogy oly sokan nem fognak örülni, de azért gondoljuk azt végig, hogy mégis a hazai szektort, amennyire csak tudjuk, erősítsük, és ha olykor egy-egy esetében azt látjuk, hogy a külföldi alacsonyabb áron van, vegyük meg a hazait, mert nagyon kell, hogy erősítsük a szektort, mert ahogy említette, én nagyon emlékszem, hogy tavaly is arról adtunk hírt ebben a műsorban, hogy igencsak nehéz évet zárt ez a szektor, és hát kicsit sem lett könnyebb az idei. Az viszont már biztos, hogy elkezdtek abba gondolkodni a szektorban és az ágazatban dolgozók, hogy vajon milyen védelem az, ami egy kicsit tud enyhíteni a bajokon. Olvastam ilyen mindenféle árnyékolókról, hálókról, ezek nyilván plusz költségek. Lehet ezekben gondolkodni?
2: Alapvetően lehet, és az időjárási károk kivédésére egészen sok műszaki vagy technológiai lehetőségünk van, csak az alapvető gondot az jelenti, hogy gyakorlatilag most már minden időjárási kárnem ellen védeni kell egy gyümölcs ültetvényt, védeni kell a tavaszi fagyok ellen, erre sok technológia megoldás van, de egyetemleges igazság, hogy ami hatékony, az drága, ami olcsó, az viszont nem hatékony. Tehát a tavaszi fagyok ellen védekezni csak nagyon nagy tőke befektetésével lehet, és még akkor sem biztos, hogy sikerül, mert vannak olyan típusú fagyok, ami ellen semmilyen védekezési lehetőség nincs. Aztán, ha a tavaszi fagyveszélyes időszak elmúlt, vagy már tavasszal is ott a pusztító aszály, amiatt öntöznünk kell az ültetvényeket, és jelenleg a hazai gyümölcs ültetvényeknek mindössze harmada öntözött, majd jön a jégeső szezon, az gyakorlatilag májustól szeptemberig tart, ahhoz jégvédőháló rendszerek kellenek, ezeknek a hektáronkénti beruházási költsége gyakorlatilag több, mint amennyiben maga az ültetvény kerül. Vannak bizonyos gyümölcsfajok, amelyek érzékenyek a túl sok csapadékra is, hiszen a szamóca elrohad a sok esőben, vagy a cseresznye, mint sokan ismerik, kicsattog, kihasad, kireped. Ez ellen esővédő fóliatakarás kell, az meg még a jégvédő hálórendszereknél is sokkal, de sokkal nagyobb költség, és akkor ott vannak azok a hálótakarások, de maga a jéghálórendszer ezt a célt már szolgálja, ami a napsugárzás, a hihetetlen sugárzási stressz ellen tud védeni. És azt mind összerakjuk, az öntözést, a fagyvédelmet, az extrém sok eső elleni védelmet, a jégesők, fagykárok elleni védelmet, akkor oda jutunk, hogy a időjárási káresemények ellen védekezni kétszer vagy háromszor annyiba kerül, mint amennyi maga az ültetvény létrehozása.
1: Mindjárt ki is térünk arra, hogy vajon akkor milyen utakat lehet választani, de előtte akkor egy kicsit vegyük sorba, nem is részletesen, de például alma, barack, körte, szilva, szőlő, dinnye tekintetében mire számíthatunk?
2: A helyzet az, hogy a megy és a cseresznye szezonon már túl vagyunk, illetve még hamarabb ért véget a szamóca. Szezon cseresznyében tavaly 80-90%-os volt a terméskiesés mértéke, most csak körülbelül 50%, tehát egy fél termést realizáltunk. Megyben egy 60-70% volt a terméskiesés, idén tavaly olyan 50%. Szamócában egész jó termésünk volt, és relatíve alacsonyak voltak az árak, az olcsó importnak köszönhetően, és erre azt hiszem majd még ki kell térnünk, amiatt, amit ön is felvezetett az előző kérdésnél. A kajszi és őszi barack szezonja folyamatban van, a kajszinak már a végéhez közelítünk, mindkét gyümölcsfajnál egy közepes termés, van egy ilyen 50-60%-os termés, a tavalyi 10-20%-os terméssel ellentétben, tehát merőben jobb a helyzet még akkor is, ha nem jó. Az árak közepes szinten mozognak, nem csak azért, mert úgy, ahogy van hazai gyümölcs, hanem azért is, mert itt van a nyakunkon a rengeteg olcsó import gyümölcs, ami nyomja az árakat. És ami még előttünk van, az a szilva, az alma és a körte szezonja, szilvából nagyon gyenge termést várunk, de itt a olcsó szerb import, almából pedig minden idők leggyengébb termése lesz, azután, hogy tavaly is ugyanezt mondtuk, hogy almából minden idők leggyengébb termése van, de most negatív rekordot döntünk, körtét pedig már csak nyomokban lehet látni a hazai ültetvényekben. Tehát a szezon hátralévő részében relatíve kevés lesz a magyar gyümölcs, de ez nem jelenti azt, hogy drága lesz, mert egyre inkább úgy tűnik, hogy az olcsó import egyre inkább elfoglalja a boltok polcát, a magyar gyümölcs helyet, és ez egy borzasztóan negatív folyamat.
1: És akkor erre hagy is csatlakozzak rá, hogy nyilván, ahogy említettem, aki teheti, az vegye meg a hazait még akkor is, hogyha nem az a kedvező a pénztárcája számára, viszont azért, amikor arról beszélünk, hogy az olcsó import gyümölcs megjelenik ugye a nehezen megtermelt magyar mellett, akkor még inkább elgondolkozik a termelő, hogy vajon jövőre is válassza ezt a gyümölcsöt. Miben gondolkodnak a gyümölcstermelők, a termesztők, maradnak-e az eddig megszokott fajtáknál, vagy elkezdtek gondolkozni, hogy olyan fajtákra térjenek át, ami mondjuk nem a korábbi hőmérsékleten volt ideális, hanem mondjuk ezeket a magasabb aszályos hőmérsékleteket is bírják.
2: Azt tudom mondani, hogy az, aki már gyümölcs termelésre adta a fejét, és ebbe nagyon nagy tőkét fektetett, az csak előre tud menekülni. Gyümölcs termelésből kiszállni nem olyan könnyű, ezek ugye állandó kultúrák, ha elültetünk egy almaültetvényt bizonyos fajtákkal, akkor ott 10-15 évig almaültetvény marad, és nem olyan, mint egy éves kultúra, hogy jövő évben majd vetünk mást. Itt, amit elültettünk, sokáig az marad, nem tudunk könnyen kiszállni belőle. És hiába váltanánk másik gyümölcsfajra, szinte egyetlen egy olyan gyümölcsfaj sincs, amiben könnyű lehet a helyzet. Az előre menekülést azt jelenti, hogy felszereljük az ültetvényünket öntözéssel, jéghálótakarással, fagyvédelmi technológiákkal és a többi, és ha így tudunk sikeresen, hatékonyan termelni, akkor győztünk, hanem akkor ennyi időjárási káresemény után előbb-utóbb minden pénz el tud fogyni. És valóban az a helyzet, hogyha még egy-két ilyen év jön, mint az idei és a tavalyi, akkor egyszerűen nem látszik az, hogy lenne megoldás, mert minden anyagi lehetőség és minden pszichés akarat előbb-utóbb elfogy. Nem látszik a megoldás, hogy lehet ezeket az éveket átvészelni, de csak előre meneküléssel, mert ha feladjuk, akkor már most vége, ha nem adjuk fel, akkor van lehetőség vagy esély arra, hogy a jövőben is ezt fogjuk csinálni.
1: Én is erre buzdítom önöket, hogy ne adják föl, és egy nagyon rövid záró kérdés még gyorsan belefér, hogy egyébként a minisztérium támogatásától lehet-e egy kis áthidaló, segítséget kapni, hogy ezekben a nehéz években akkor, ahogy említette ön is, ne feladják, hanem tovább menjenek?
2: Azt gondolom, hogy az elmúlt kb. 5 évben nagyon sok beruházási támogatást kaptunk, 60-70, de bizonyos esetekben 80%-os támogatási intenzitással, tehát ezek arra, hogy fejleszünk, beruházunk, csodálatosak voltak, új korszerű ültetvényeket telepítsünk. A mostani intézkedések, amelyek az akut káresemények miatt vannak, a támogatások előrehozott kifizetése, előleg igénylés, a kárenyhítés alapból, stb. Ezek segítik a túlélést, de jó lenne, hanem a túlélésben, hanem a fejlődésben lehetne gondolkodni. Tehát én azt gondolom, hogy a kár enyhítésen kívül a fejlesztés, a fejlődés az, amire koncentrálnunk kell.
1: Apáti Ferenc, a Fruit Web Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Termőktanács elnökének köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünk állt, és kicsi körképet kaphattunk a gyümölcsök tekintetében.
2: Köszönöm szépen én is.
1: Ez volt tehát már a Több Kevesebb című műsorunk. Meszlényi Zsófia szerkesztő kollégának köszönöm szépen a mai napi munkáját is, és hát azt tudom mondani a hallgatóknak, hogy kedden ismét találkozunk, tartsanak velünk akkor is, viszont hallásra.
0: Best of adást hallottak. Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Következő témánk már nem az agrárszektorral fog foglalkozni, hanem az oly sokat hallott Duna vízszint kapcsán fogunk gazdasági elemzést végezni. Hát nem én, hanem a vendégemtől fogok kérni tanácsot, hogy egy kicsit tekintsük át, hogy a Duna apadása miként is hathat a gazdaságra. A vonal túloldalán köszönthetem Szigeti Ambrus Nikolettet, az Ökonomusz elemzőjét. Üdvözlöm!
3: Köszöntöm a hallgatókat.
1: Ugye az, hogy apad a Duna, és az, hogy aszály van, az az elmúlt heteket szerintem abszolút leuralta ez a hír. Elsősorban a paksi atomerőmű vonatkozásában, hiszen az energiaellátás tekintetében nagyon fontos kérdés. Viszont ne felejtsük el, hogy ezen túlmutatóan is fontos kérdés, hogy a Duna apadása miként hat például a teljes gazdaságra. Mennyire szenvedjük meg?
3: A Duna a magyar gazdaságnak az egyik legfontosabb természeti infrastruktúrája, egyrészt közlekedési útvonal, másrészt pedig ipari erőforrásként, ivóvízbázisként, turisztikai célpontként is kiemelt a jelentősége. Tehát emiatt a tartós vízállás csökkenés, illetve az alacsony szinten való stagnálás több gazdasági ágazatot is negatívan érint. A legkitettebb az alacsony vízállásnak, a legkitettebb ágazat az áruszállítás, illetve a logisztika. A Duna ugyanis a transzeurópai közlekedési hálózatnak a része, ami összeköti Magyarországot a német, az osztrák, a szlovák, a szerb és a román piacokkal, és ez főként az olyan áruk és termékek szállítása szempontjából nagyon jelentős a folyami logisztika, amelyek ömlesztve szállíthatóak. Tehát ide sorolható például a gabona, a műtrágya, a különféle ércek, a szén, az üzemanyagok, de akár az építőanyagok is. Tehát ezek a dunai kikötők nagyon fontos logisztikai központonként szolgálnak a belvízi és a nemzetközi áruszállításban is. A jelenlegi alacsony vízállás miatt várhatóan emelkedhet ezeknek a termékeknek az áruszállítási díja, hiszen a hajókat, úszályokat nem tudják olyan kapacitással rakodni, jellemzően 30-60% közötti terheltségek közlekedhetnek, és emiatt az ugyanannyi áru elszállításához több hajóra vagy több fordulóra van szükség.
1: Ez, ahogy említette, akkor nyilván az árakra is hatni fog, de egyébként akkor ebből az is következik, hogy esetleg lassabban érkeznek meg a szállítmányok. Ez azért például a romlandó termékeknél nem túl jó hír.
3: Igen, tehát természetesen ez is nem túl kedvező, hogy lassabban érkeznek meg a szállítmányok, de ami sokkal fontosabb, hogy ha hosszú ideig fennáll ez a helyzet, akkor a szállítási költségek növekednek, ezzel együtt a biztosítási díjak is emelkednek, és ez összességében rontja a magyar exportnak a versenyképességét, ami elsősorban a gabona és az acélipari termékek esetében nagyon jelentős. Ugye most már az aratást követő hetekben vagyunk, amikor ugye a búza, kukorica, napraforgónak a jelentős részét a Dunai kikötőkön keresztül szállítják külföldre, de ezek a hajók, hogyha nem tudnak teljes rakománykapacitással közlekedni, vagy egyáltalán a kikötőből kihajózni, akkor logisztikai költségeknek a növekedése és az export nyereségességének csökkenése mellett a magyar terményeknek a versenyképessége is romolhat. Tehát egy viszonylag komplex probléma előtt állunk, hogyha nem változik érdemben hosszú távon a vízállás, akkor felléphetnek ilyen jellegű akadályok is a gazdasági növekedésnél.
1: Az ipar szereplői mennyire épültek rá a Dunára? Ugye a Paksi atomerőművet már említettem, de egyébként mennyire jelent problémát például a különböző ipari szereplők számára, hogy a Duna víz az nem úgy áll, ahogy eddig szokott?
3: Számos nagyipari üzem települt a Duna mellé, mivel így biztosítani tudják a nagy mennyiségű ipari vízszükségletet, valamint könnyebb a nyersanyagoknak a szállítása és egyszerűbb az export is ugye vízi úton, ahogy már említettük. A jelenlegi helyzetben, tehát mindazok a társaságok, amelyek ezekre az előnyökre építettek, számos nehézséggel szembesülnek, a már említettekkel is, és azok az üzemek pedig, amelyek folyami úton kapják meg a nyersanyagot, vagy vízi úton exportálnak, magasabb logisztikai költséggel szembesülhetnek, valamint ugye a vízállás miatt elakadhatnak egyes termékek, tehát lassabban érkezhetnek meg hozzájuk, és ők is lassabban tudják a másik beszállítói láncok felé továbbítani azokat. Tehát összességében egy erőteljes lassulás várható az ipari szereplők közötti kommunikációban, áruszállításban is, amennyiben ez a helyzet a továbbiakban is ilyen lesz a Dunán.
1: Mindig nagyon büszke volt hazánk arra, hogy a Duna, meg hát a víz nagyhatalom országának tartottuk magunkat, és a turizmus tekintetében is számos alkalommal találkozhattunk a hirdetéssel, vagy egy-egy műsor keretében, hogy azért a turizmus is épített, nem is kicsit a Dunára. Ezzel kapcsolatosan mit lehet látni, ez mennyire befolyásolja a turizmus szereplőinek életét, hiszen azért gondolom ennél a vízszintnél nem minden úgy zajlik, mint korábban.
3: Igen, tehát már hetek óta látható az, hogy a Dunakanyarban nagyon sok akár szállodahajó, akár városnéző hajó veszteg el, vagy nem tud megfelelő helyen kikötni. Ezért a Dunának a felső szakaszainál próbálnak meg olyan helyet találni, ahol még van lehetőség a kikötésre, és aztán buszokkal szállítják a turistákat akár fővárosba, vagy a Dunának a délebbi részeire. Tehát így a dunakanyari turizmust, a vízisportokat, a városnéző hajókat, de akár a hagyományos vendéglátást, mint a hajón való vendéglátást is negatívan befolyásolja a Duna alacsony vízállása. A szállodahajók közül több nem is tud közlekedni, vagy várakozni kényszerül, ahogy említettem, és emiatt a folyami turizmus és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások bevételeiben is csökkenés várható majd.
1: És azt se felejtsük el, hogy a Paksi atomerőmű, hát jelenleg még olyan nem volt, hogy teljesen kiesett, de szinte nagyjából teljesen kiesett, az hatással van az ipari szereplők életére, és nyilván a lakosságira is, bár egyébként a lakosság maga még nem tudja, látja, érzékeli, hogy mindez az ő pénztárcáját miként fogja befolyásolni. Mit lehet előrejáróban mondani a GDP-re, mekkora hatást tud gyakorolni az, hogy az energetika területén is felbomlott az, hogy mennyi hazai előállítású áramot tudunk felhasználni, és mennyit az, ami pedig az import oldaláról érkezik.
3: Ugye ez a legfontosabb kérdés, hogy mikor lesz az a kritikus pont, ami egyáltalán eljön-e, hiszen ugye most azt látjuk az előrejelzésekből, hogy várhatóan emelkedni fog majd a vízszint az esőzéseknek köszönhetően. Ha eljön-e az a pont, amikor le kell állítani tulajdonképpen a Paksi erőművet, akkor az mennyi ideig fog tartani? Tehát hetekig, napokig mi lesz az az időszak, ami idején importból kell fedezni majd az áramszükségletünket? Tehát a GDP-re gyakorolt hatás elsősorban attól függ, hogy a kieső termelést később be lehet-e majd pótolni, illetve hogy a leállás rövid ideig tart-e, hiszen ebben az esetben akkor a vállalatok egy része túlórával vagy hétvégi műszakokkal le tudja a kimaradást pótolni. Így a negyedéves gazdasági teljesítményre csak korlátozottan jelentene bármiféle hatást is ez. Hogyha azonban ezek az energiakorlátok hetekig fennmaradnak, akkor a termelésnek egy része végleg elveszhet. Tehát ez már mérhetően visszafoghatja az ipari kibocsátást és ezen keresztül a GDP növekedést, de bízunk abban, hogy ez nem fog megtörténni, és megfelelő módon tudják majd kezelni ezt a helyzetet az ipari szereplők is.
1: És gondolom egyébként az árakat ez is befolyásolhatja abba a tekintetben, hogyha akár mekkora a teljesítmény kiesés, és azt importból kell úgymond, hogy is mondjam, elérhetővé tenni az ipari szereplők számára, azért ők egészen más árakat fognak fizetni.
3: Igen, abban az esetben, hogyha egy olyan helyzet állna elő, amikor nem csak Magyarországnak, hanem a környező országoknak is hirtelen nagyobb mennyiségű áramra lenne szüksége, akkor várhatóan az az összeg is nőne jelentősen, amiből ugye az importot fedezzük, tehát az import áramnak az ára az jelentősen növekedne abban az esetben, hogyha nem csak Magyarországnak, hanem mondjuk Szlovákiának és Ausztriának is egyszerre nagy mennyiségű import villamos energiára lenne szüksége, hiszen egyszerre többen keresnének a piacon szabad erőforrásokat. Jelen pillanatban még ilyen helyzet nem állt elő, úgyhogy azt láthatjuk, hogy ezek az árak még normál körülmények között nem magasak. A kockázat, ahogy említettem is, akkor jelentkezik, hogyha Magyarország egyszerre szorul nagy mennyiségű importra a környező országokban is magas lenne a kereslet, tehát így gyorsabban emelkedhetnek az árak, a rendelkezésre álló kapacitások szűkülhetnek, és ugye a hálózati korlátok is jelentősebbé válhatnak. Ezt drágább piaci beszerzéssel kell helyettesíteni, akkor az nyilván növelni fogja a rendszernek a költségeit, és ez valamilyen módon az iparba is, és akár a lakossági szintre is vissza tud csatornázódni.
1: Hát akkor bízunk benne, hogy a Duna a jövőben nem apadni fog, hanem duzzadni, aztán meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Szigeti Ambrus Nikolettának, az Ökonomusz elemzőjének köszönöm szépen, hogy a rendelkezésre

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Már is folytatjuk Több kevesebb című műsorunkat itt a Spirit FM-en, és hát a következő témán kapcsán mondhatnám azt is, hogy a Duna fölé repítem a hallgatókat, ezúttal nem helikopterben, hanem témaválasztás tekintetében, mert azzal fogunk foglalkozni, hogy rendkívüli intézkedések jönnek Pakson. Azt hiszem, hogy minden hírportálon találkozhatnak ezzel a hír iránt érdeklődők. A vonal túloldalán Lel Ősi Miklós vízépítőmérnököt üdvözölhetem. Üdvözlöm!
2: Kezét csokrom, üdvözlöm, tessék parancsolni.
1: Hát ugye fenékküszöb készül, fenékküszöböt építenek, és két bárkát is elsüllyesztenek, hogyha szükséges a paksi atomerőműnél, annak érdekében, hogy a rekord alacsony vízállás miatt ne kelljen leállítani az erőmű turbináit, blokkjait. De hát ugye tudjuk jól, hogy mindennek van egyik oldala és másik oldala. Ön szakemberként hogyan látja a jelenlegi helyzetben a rövidtávú megoldásként ez mennyire lesz megoldás?
2: Hát rövidtávú megoldásként a kőgát építése az nagyon fontos, tehát csak ezzel lehet megoldani. A bárkák elsüllyesztésére hagyd ne nyilatkozzak, mert nem tudom megítélni. Tehát Romániában is próbálkoztak vele, sajnos nem sikerült. Tehát nem tudom megítélni, hogy mennyi duzzasztás jelent, hogy tudja tartani vizet. Azt tudni kell, hogy egy ilyen gát, ha megépítünk, egy 800 köbméter per másodperc vízhoz annál, ami jelenleg van Paksnál, az a oldalirányú terhelő nyomás az egy olyan 45 tonnát jelent méterenként. Na most nem tudom, hogy van méretezve, mert ugye nem ismerem ezt a részét, de azért egy nagyon nagy nyomásnak van kitéve. Tehát, hogy ezt mennyire fogja bírni, hogy bírja, milyen súlyt terhelnek le, sülyeztenek el, nem tudom. A kőgát viszonylatában ugye ez hangsúlyozni kell, ez ideiglenes, mert ezt nem lehet véglegesen megépíteni, mert van hajózás, van különböző államközi egyezmények, de azzal el lehet érni azt, hogy legalább én számításom szerint egy méteres duzzasztást tudjunk biztosítani Paksnak. Az nagyon sokat jelentene.
1: A Duna tekintetében, amikor arról beszélünk, hogy idéglenes, rövidtávú beavatkozás, akkor miről beszélhetünk, mi az, amit még a mindenféle egyezmények el tudnak tűrni, viselni?
2: Én úgy gondolom, hogy ez a helyzet legalább szeptember végéig fent fog állni. Tehát én úgy szoktam, hogy megnézem minden áldott reggel, hogy a felső Duna felső vízgyűjtőjében, illetve a mellékfolyóban milyen vízállás van. Nézem az előrejelzés, tehát ugye ma reggel Paksnál 118 cm volt a vízállás, de 16-án már mínusz 130-at, 18-án mínusz 135-öt jeleznek előre. Na most valószínű, hogy jön egy kis hullám, de nem nincs eső. Tehát ha nincs csapadék, akkor nem is várhatunk javulást, és az további csökkenés jelent. És sem az Inn, sem a Duna vízgyűjtőjében nem jeleznek előre olyan csapadékot, ami kiterjedt csapadék, ami befolyásolná a Duna vízállását, hogy legalább természetesen legyen egy méteres áradás. Ilyen nincs egyelőre.
1: Hát bízunk benne, hogy aztán hamarosan érkezik, de ugye vannak olyan interjúk is, ahol elhangzik, hogy az sem kizárt, hogy októberben is hasonló nehéz helyzetben lesz a Duna abból a tekintetből, hogy...
2: Benne van.
1: Így van. Ilyenkor, amikor egy ilyen helyzet előáll, nyilván most egy rövid távú megoldást lehet találni, de elkezdik tervezni azt is, hogy hosszú távon mit lehet kezdeni. Ön hogyan látja, milyen alternatívák jöhetnek hosszú távú megoldásként számítani a magyarországi dunai szakasz tekintve?
2: Tehát én duzzasztó párti vagyok, én építettem duzzasztót Dunakilitinél, Nagymarosnál, én folytattam volna ezt az építkezést. Például egy érdekesség. 1960-1961-ben, illetve még van egy módosítás, 1965. Nagyon régen, gondolom, hogy még meg sem született.
1: Igen, jól sejti.
2: Csak azért. Tehát már akkor foglalkoztak, hogy megépítik a duzzasztót Nagymarosnál, megépítik a duzzasztót Adonynál, illetve megépítik a duzzasztót Fajsznál, tehát lent Mohás térségében. És erről már vannak hiteles dokumentációk, rajzok, mondom, 1960-61. Tehát én továbbra is azt mondom, ha ezt ugyanúgy be lenne lépcsőzve, tehát megépítenék a duzzasztók, Magyarországon ilyen probléma soha többet nem fordulna elő. És egy érdekesség, már 1965-ben már Paksot említik, amikor még ugye sehol sem volt.
1: Igen, akkor még az atomerőmű négy blokkjának egyike sem volt még tervben
2: nem,
1: is állt. 82-t
2: adták át.
1: 87-ben az utolsót.
2: 83-ban voltunk ott ugyanilyen hasonló védekezésen, 83. novemberében. Így akkor szivattyúkkal vonultunk fel.
1: Így van. Viszont ugye tudjuk jól, hogy annak idején is voltak azok a hangok, akik miatt aztán végül is a duzzasztógátakról az elmúlt évtizedekben nem sokat hallhattunk Magyarországon. Miközben az északi szomszédainknál azt látjuk, ugye voltak ezek a hangok is, hogy ott miért nincs akkora probléma, mint nálunk. Közben az osztrákoknál, németeknél meg azt látjuk, hogy ők éltek ezekkel a lehetőségekkel.
2: És tökéletesen működik.
1: Így van. Hogy lehet kivédeni ezeket a hangokat, vagy hogy lehet őket megnyugtatni? Én talán nem is azt szeretném, hogy letekerjék azok, akik máshogy gondolkodnak, hanem valahogy, hogy is mondjam, össze kéne hangolni a különböző gondolkodásokat. Ön szakemberként hogy látja, hogy melyek azok a pontok, amitől a leginkább tartanak, miközben nem feltétlenül jogosan?
2: Szóval, tehát azt tudni kell, és utána lehet járni. Nagyon jó példa a kiskörei vízlépcső. Azon is ugyanolyan hangok voltak, a pesszimizmus, hogy milyen kárt okoz, feltöltődik meg minden, és hogyha valaki utána néz, a Tiszató, Európa egyik legtisztább, legkulturáltabb, legtöbb élővilággal rendelkező mesterséges tava lett. Semmi nincs, működik. Ha most az nem lenne, a Tiszán, meg a Debrecen térsége, a keleti főcsatorna, a Nagykunságé, víz sem lenne benne. Működik. Tehát ez kialakult akkor egy szerintem politikai indítatásból egy ilyen duzzasztó ellenesség, majd most, ha nem lesz víz, ez megoldódik saját maga, majd a nép kéri, tehát az ellenzők fogják kérni, hogy építsünk duzzasztót, mert inni kellene. Ez a vége.
1: Hogyha nézzük a technikai mérnöki oldalról, mondjuk azt, hogy akkor túl vagyunk azon, hogy megvitassa ezt a társadalom, a politika, a döntéshozók, és arra jutnak, hogy jó, hát akkor tessék, most már itt az idő, hogy mi is elinduljunk ezen az úton, akkor hogy képzeljük el a tervezés, a megvalósítás, az engedélyezés, az hány évet vesz igénybe?
2: Hát ugye, mint mondtam már, az 1960-as években is foglalkoztak vele. Tehát van, a Nagymarosnak kész terve van. A többi is már abban a stádiumban van, ezt meg lehet csinálni. Tehát, hogyha ezt felgyorsítják, és fel kell gyorsítani, mert ez várható, ez a helyzet a következő években is. Itt nagyon nagy probléma lesz, kiszárad az ország. Tehát ezeket meg kell csinálni. Van egy hatástanulmány, van egy tervezés, ez párhuzamosan megy együtt, ezt fel kell gyorsítani. Most a társadalom felé lehet ugye kiállni azzal, hogy na látjátok gyerekek, ha nem csináljuk, ez van. Ellenzők mindig lesznek. Egy családban sem egy mindig simán minden, ott is meg kell vitatni. Ez ugyanúgy itt is a társadalomnál is elő kell terjeszteni, na de ez az emberek, a társadalom az ország javát szolgálja. Tudomásul kell venni. Tehát már eleve azért, mert fölöttünk is vannak duzzasztók, alattunk is vannak duzzasztók, mi maradtunk ki. És ez ugyanolyan, mint hogy megépítem a háznak az alapját, meg a tetőt, de a falra még várok.
1: Hát igen.
2: Úgy
1: nem lehet beköltözni, az biztos.
2: És próbálja meg valakinek kiadni.
1: Akkor, ha jól értem, viszonylag akár gyorsabban is meg tudnak valósulni, mert vannak akár kész tervek is.
2: Előkészületek mind megvannak, így van. A Nagymarosnak komplet terve van.
1: És maga az építés mennyi idő?
2: Hát,
1: az mennyire függ a vízállástól? Mert mindig azt mondják, hogy milyen jó lenne most elkezdeni építeni, mert most alacsony a vízállás. Ez tényleg igaz?
2: Így van. De például Nagymarosnál is ugye eltereltük a Dunát, és volt egy száraz munka, teljesen mindegy volt milyen víz, folyt az építkezés. Tehát ez meg lehet, ez technikai kérdés. De ezt minél hamarabb meg kell, olyan kapacitással, olyan kivitelezővel, aki már ilyet csinált.
1: De teljesen laikusként, csak hogy tényleg el tudjam képzelni, akkor az építkezés akár egy-két év alatt megvan?
2: Aki már ilyet csinált.
1: De teljesen laikusként, csak hogy tényleg

0: a célszerűt egy is elég lenne, vagy igenis kellhet akár 2-3 is?
1: Kell mind a három. Kelleni fog, akkor teljes a kép. Tehát akkor a hajózástól kezdve az áramtermelés minden, akkor teljes, hogyha ez végig be van építve. Ezt úgy hívják, hogy bögézés, tehát szakaszolás. Az egyik duzzasztónak a hatása elér a másik duzzasztó aljáig. És ez így van németeknél, így van az osztrákoknál. Ez így teljes. És azért van nekik egyforma víz végig. Azért tud hajózni. Ó, hát. Most ugye ott van a Rajna, kiszáradt. Okay. Nem csinálták, és óriási kár, meg ez nagyon nagy kiesés.
0: Hát akkor meglátjuk, hogy mikor lehet majd hallani híreket, hogy ezzel kapcsolatban mi lesz az elképzelés és a hosszú távú megoldás. Most csak a rövid távú megoldás az, amit már ismerünk. Így van. Aztán a továbbiakról pedig még biztos fogunk beszélni Miklóssal is. Ősi Miklós vízépítőmérnökkel beszélgettem. Köszönöm szépen!
1: Kezét csókolom, örülök, hogy beszéltél.
0: Én is.
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Best of adást hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a Budakeszi úton a városhatár közelében befejezték a gázvezeték javítását a Korányi Frigyes útnál. A forgalom irányonként ismét egy-egy sávban haladhat. Az érintett BKK autóbuszok a Budakeszi felé újra megállnak az országos Korányi Intézet megállóban. Rendezvény előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, illetve a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon. A 16-os autóbusz nem közlekedik, a 16-a és a 116-os autóbusz a Szentháromság tér és a Dísztér között jár, illetve a 178-as autóbusz a Naphegy tér és a Batthyány tér között közlekedik, a 216-os autóbusz pedig a Dísztér és a Batthyány tér között jár. Hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Hétvégén az Erzsébet királyné útján befelé a Róna utca és az Uzsoki utca között a forgalmat a parkolósávba terelik, mert elektromos közművet javítanak. A 3-as villamos helyett pótlóbusz jár a Mexikói út és a Bosnyák tér között, a 69-es villamos nem jár. Schilling Zsolt, BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk, ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
4: Szilviával folytatjuk, kezicsókolom.
5: Jó napot kívánok! Délelőtt betelefonált egy óra rezsicsökkentéssel kapcsolatban, hogy meg akarják szüntetni. Hát Magyar Péter mondta, hogy ő nem akarja, tehát nem tudom, elég érdekes. Akkor a Facebookon van egy olyan, hogy sokan nem örülnek, hogy megkapják az 50.000 forintos iskolakezdési támogatást, mert az most hirtelen 100-at kértek volna, vagy várták volna egyszerre, és hogy most állítólag a könyvekért fizetni kell, az iskola könyvekért, mert eddig az Orbán korszakban nem kellett, úgyhogy én ezt nem tudom, hogy tényleg így van ez. És sokan elégetetlen hangot adtak ez emiatt, úgyhogy hát...
4: Ezt nem tudom, hogy fizetni kell a könyvekért. Én ilyet nem hallottam, ez eléggé erős hír lenne ahhoz, hogy tele legyen vele a sajtó, és azért annyira figyelem a híreket, hogy ez így szembe jött volna velem. Tehát azt mondanám, hogy ilyen hír nem volt.
5: Igen, én is azt mondom, csak sokan fel, hogy meg csak 50.000-et adott, és akkor most eddig nem kellett fizetni a könyvekért, de most kell, nem tudom, onnan vették a...
4: Hát jó, fantomokkal lehet viaskodni. Az biztos, hogy eddig nem kaptak a Magyarországon belüli magyar gyerekek iskolakezdési támogatást, most kapnak 100.000-et, úgyhogy 50-et most.

0: 50-et pedig ősszel, november vagy októberben. Tehát ez mindenképp pont 100 000-rel több, mint az elmúlt 16 évben bármikor. Nyilván lehet elégedetlenkedni, de ez mégiscsak előrelépés, akárhogy osztok-szorzok.
1: Na én is ezt akartam kihozni az egészből, hogy eddig nem kaptak semmit, most kapnak 100 000-et, és akkor most kitalálnak ilyeneket, hogy most nem kapnak könyveket, meg nem tudom, szóval elég érdekesek a magyarok, meg elvárják egy 3 vagy 4 hónapja regnáló kormánytól, hogy mindent megváltoztasson. Van, aki az egészségügy miatt, mindegyik valami miatt, ami ugye az ő problémája, hát nem lehet elvárni, tehát van egy pénz, ami van, gondolom, a kormány részére, az be kell osztani, el kell osztani, és utána tudnak osztogatni, amikor már tudják, hogy mennyi van a pénztárokban, vagy hogy mondjam.
0: Persze,
1: tehát mennyi
0: abból,
1: van az államkasszában, abból tudnak. Tehát igen, a nyugdíjasok is, hogy még nem kapták meg a, mit tudom én, az 200 000 vagy 100 000 forintos kártyát, úgyhogy igen, fura, hogy most így hirtelen mindenki elégedetlenkedik, meg hogy a víz miatt. Hát az Orbán kormánynak volt 16+4 éve, hogy víztározókat építsen meg. Ugye ők nem akarták ezeket a kültéri, hogy hívják, amit forog. Tehát
0: szélerőmű, azt igen, blokkolták a szélerőmű. Egy ideig a naperőműveket is. Aztán igen, bekapcsoltak NER közeli figurák, akkor már támogatták persze. Igen.
1: Igen, akkor már jó volt, igen, igen. Tehát most nem kéne számon kérni a Tiszán a Orbán kormánynak a hibáit. Mert azért 3-4 hónap alatt nem lehet ezt behozni. És most közben jött sajnos ez a hatalmas nagy asztály, meg a leállítása a Paksnak, Paks erőműveknek. Tehát ez most ezen kéne gondolkozni, hogy most ezt megoldjuk, és akkor utána meg kellene hozni az országnak az ügyeit. De nagyon sokan ugye már lázonganak, hogy mi nem ezt csinálni. Ezt ígért, azt ígért, amazt ígért.
0: Igen, kétségtelen sok mindent ígért. El lehet olvasni, ott van egy 200-valány oldalas kormányprogram, de egyrészt, ha azt valaki elolvassa, akkor láthatja, hogy egyetlen ígéret mellé sincs hozzárendelve dátum. Tehát ott van, hogy mit fognak tenni a nyugdíjrendszerben, az oktatásban, az egészségügyben, a szociális területen, de nincsenek dátumok. Ezt szerintem jól tették, mert különben már lázadhatna a nép. Tehát nincsenek dátumok, ezért ezeket nem lehet számon kérni rajtuk. Ez az egyik. A másik, hogy azért számos kisebb-nagyobb dolgot már megtettek. Tehát itt van ez az iskolakezdés, gyógyszeráfa csökkentés, tűzifáfa csökkentés, vagy gyógyszeráfa eltörlés. Tehát, hogy vannak már konkrét lépések.
1: Hát vannak, csak és ugye mondjuk...
0: És még egy, bocsánat, hogy az viszont benne volt a programjukban, nem vagyok a Tisza pártnak az ügynöke, de az tényleg benne volt, ez volt a szlogán, hogy lépésről lépésre. Tehát, ha valaki csak egy dologra emlékszik, akkor szerintem ez lehet az, hogy elmondták ezerszer, hogy lépésről lépésre, tehát nem rögtön, nem azonnal, ez ugye lehetetlen is, hanem ahogy a lehetőségek ezt előállítják.
1: Hát azért, hogy valaki leállítan gondolkozik, akkor ezt fel tudja fogni,
0: hát
1: hogy ez tényleg csak lépésről lépésre lehet, amit 16 év alatt nem tettek meg, nekik 4 hónap alatt hogy tudnának megtenni? Hát szóval egyszerűen, úgyhogy na, csak ezt akartam mondani, úgyhogy köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, Szilviót hívott.
1: Viszont hallásra.
0: Kezicsókolom további szép napot. Szóval nem vagyok a Tisza ügynöke, de kétségtelen, hogy láthatták, hogy milyen állapotban van az ország. Nyilván azóta még sokkal több, és sajnos nem pozitív tényre derült fény, de már a kampányban lehetett sejteni, hogy milyen állapotban van az ország. Mondjuk, hogy már akkor a kampány kezdetén 3,5 év óta nem volt semmilyen gazdasági növekedés. Mondjuk lehetett tudni, hogy mekkora az államadósság, az államháztartás hiánya. Tehát ezekből kiindulva mondták azt, hogy lépésről lépésre tudnak majd itt visszacsinálni dolgokat, helyreállítani különböző ágazatokat, területeket. Úgyhogy ehhez képest viszont a számonkérés is akkor korrekt, ha azt nézzük meg, hogy történt-e bármi. Ha semmi nem történt, akkor a lépésről lépésre sem igaz. Ha történtek bizonyos lépések, akkor viszont nem lehet azt mondani, hogy nem történt semmi, és miért nincs minden megoldva. Úgyhogy én ezt javasolnám mindenkinek, hogy ezen a szűrőn keresztül hozzon döntést, vagy alkosson, vagy adjon osztályzatot az első 3 hónap után. Marikával kezdünk, kezi csókolom.
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm, szerkesztő úr. Hát én nekem lehet, hogy egy buta kérdésem van, de Bródi Jánosnak van Kossuth díja?
0: Van, igen. Nem a Fidesz van kormány alatt kapta, hanem még az előző érában, igen.
2: Mert akartam javasolni neki, akkor adjanak neki. Tudtam, hogy sok díja van, de mindegy. Oké, rendben van. Jó, köszönöm szépen. És ez, akkor ez a harmadik, hogy ez a Zuglói Irodaház tulajdonképpen kié? Ez kinek a nevén van? Mert ugye van egy épület mindenkinek, aki az enyém tiéd, mindenki...
0: Hát ezt a magyar kormány rendelte, de brutálisan túlárazottnak tartja egy ekkora irodaházat 300 milliárdért. Tehát nem akarja kifizetni, sőt, valahogy visszacsinálná a szerződést. Megpróbálom megkeresni a fotót, hogy képbe kerüljenek, akik nem ismerik esetleg magát az épületet, mert egyébként nagyon feltűnő, tehát abszolút nem illik a környék rajz, mármint arculatába.
2: Hát valószínűleg én Pesttől nagyon távol vagyok, mm-hmm. biztos úgy van, de mégis azért van egy épületem, akkor ezzel én mit kezdek, vagy mit csinálok? Vagy...
0: Az volt a terv, hogy oda költöztetnek kormányzati intézményeket, minisztériumokat. Mindjárt mutatok egyet.
2: Én ezt mind értem, meg minden, de akkor is ennek nem tudom. Ha nem fizet ki a kormánynak a pénzt, akárki,
0: akkor... Nem, fordítva, tehát az Orbán kormány rendelt egy ilyen irodaházat, amit hogy nem épp az akkori kormányfő Orbán Viktor veje, Tiborcz István, valamelyik érdekeltsége építhetett meg.
2: Igen.
0: Így, ez egy látványterv, hát ennyire nem lett szép a valóságban, remélem már önök is látják, igen. Ilyen parkról szó nincs, meg szökőkútról, azt most felejtsük el, de ilyen brutális nagy monstrumok nőttek ki a földből Zuglóban a Bosnyák téri piac tőszomszédságában. És az volt az Orbán kormány terve. Például eladták a BM palotát a Roosevelt téren, a belvárosban eladták, hogy például a BM majd ide költözik, a belügyminisztérium, meg számos más minisztérium. Úgyhogy erre mondja azt az új kormány, hogy ezt nem kéri, nem kell, mert óriási pazarlás, és erre mondja Karácsony Gergely, hogy azt megérti, hogy az új kormány pazarlónak tartja, azt is, hogy kihált rá belőle, de valaki kezdjen vele valamit.
2: Hát ez igen, a valami... Én is picit egyetértek, hogy azért most egy ekkora épület ne álljon már üresen. A kormány nem tudna valamit kezdeni, vagy nem akar?
0: Nem tudom, hogy hát ő nem akarja ezt kifizetni, visszacsinálni az egészet. Itt van egy másik kép, ez már egy kicsit prózaibb, itt már nincsenek szökőkutak, meg csodálatosan retusált képek. Ez már a rögvalóság, tehát erről van szó.
2: Hát jó, mindegy, ez jó. Nekem kevés, nekem, én nem értek hozzá, meg mindegy. Meg néztem az önök híradóját, a gyerekek, hogy... 35 perc meg...
0: 35 perc lenne alsó tagozaton az órák van. Hossza, igen.
2: Az első másodikba egyet értek, és akkor harmadik, negyedikben meg szakaszosan, tehát legyen olyan, hogy most mit tudom, 1-2 hónapig a harmadikban már legyen, hogy bírják a gyerekek, hogy nem. Nem tudom, ön mit szól ehhez?
0: El tudom képzelni, tehát ez egy munkaanyag, ez egy ajánlás, egyelőre nincs döntés erről, csak hogy ez a terv. Nyilván érdemes tesztelni, hogyha bevezetik, akkor beválik-e, nem válik be, érdemes-e nagyobb harmadik, negyedik osztályos gyerekeknek, mit tudom, 40 percben.
2: Már kicsit értelmesebb, már kicsit fegyelmezettesebbek, nem? Legalábbis.
0: Hát nyilván több, jobban terhelhető már egy 9 éves, vagy 10 éves gyerek, mint mondjuk egy 6 éves, igen, logikus.
2: Így van, úgyhogy.
0: Meg gondolom, majd kiokoskodják az illetékes szakemberek, lehet tesztelni.
2: Az önök híradóban, hogy a gyermek bántalmazást, az hogy mégis, hogy, mert legyünk őszinték, nagyon tudnak gonoszok lenni, még a pici gyerekek is, már bocsánat, hogy így mondom, őket hogy tudják kivédeni, hogy mert szemüleges, mert mit tudom én mások, hogy tudják kivédeni?
0: Hogy a gyerekek egymást ne bántsák az iskolában?
2: Így van.
0: Hát nincs erre központi megoldás, nyilván ott kezdődne a dolog, hogy a családokban a szülők elmondják a gyerekeknek, hogy nem bántjuk a másikat szavakkal sem, nem csúfoljuk, mert az neked is rosszul esne, Lacika, ha neked így mondanák, van. Hogy ilyen olyan amolyan vagy, tehát a családban kezdődne, ha nem volnának túlterheltek a pedagógusok, akkor ők is valamelyest azért bevonhatók lennének a gyerekek nevelésébe, és nem csak az oktatásába. Mondjuk innen indulna.
2: Hát én azt mondom, hogy 90% a szülők, meg azt mondom, hogy 90% a szülők, magyarázzák el utól, hogy már pedig nem bántod a Pistikét, mert szemüvegje van, vagy éppen dadog, vagy éppen nem.
0: Persze.
2: De? Úgyhogy azért a picit néha azt mondom, hogy a tanárok is tudom, hogy leterheltek meg minden, de én néha tapasztaltam, hogy ők se figyelnek oda annyira, amennyire kellene.
0: Hát igen, ha túlterheltek, akkor bizonyos dolgokra már nem marad idejük, energiájuk, vagy úgy vannak vele, hogy nehogy már ez is az én gondom legyen, hogy ilyen neveletlen kölkökkel rakták tele az osztályomat. Örülök, hogyha túl tudom őket kiabálni, le tudom adni a tananyagot, megírják a dolgozatot, stb. A nevelést azt bízzuk a szülőkre. Tehát lehet, hogy ilyen hozzáállás is tapasztalatú sok tanárnál, amit ekkora terhelés mellett meg is értek valahol.
2: Én is megértem meg minden, de azért nem igaz, hogy nem látja egy tanár, sajnos tapasztaltam, na mindegy, ez hosszú, hogy azért egy tanárnak kéne látni, hogy most van 20 vagy 25-30 gyereke, és abból egy gyerek húzódik, sír, hogy azt nem veszi észre egy, mit tudom, 8 óra alatt, vagy 6 óra alatt, vagy nem tudom, hány óra.
0: Hát nyilván észre kellene, hogy vegye, meg nyilván a szülő is észre kellene, hogy vegye, hogy a gyereke frusztráltan, szomorúan ér haza, akkor kifaggatná, hogy mi a baj, és ha mondjuk kiderül az, hogy őt bántalmazzák verbálisan az osztályban, akkor azonnal a tanárhoz fordul, mert ezt viszont azonnal be kell szüntetni.
2: Hát kellene, de kellene. Ugye vannak hát szülők is, hogy hát nem merek szólni a tanárnőnek, meg a, nem tudom, ez nehéz dolog, tudom, hogy nehéz dolog, de azért ezt közösen kéne a szülőkkel, meg a tanárokkal megbeszélni, én úgy gondolom.
0: Hogy igen, igen, én is így gondolom, abszolút.
2: Hogy ez közösen kéne egy, nem tudom, ilyen szülőértekezleten, ki miről üzés, hogy igenis, hogyha bántják a gyerekemet, állj oda mellé, ne legyen már, mit tudom, menjen pártitkár, már bocsánat, fia vagy lánya, na, érti?
0: Igen, igen.
2: Tehát erről szóljon az iskola, én úgy gondolom.
0: Nem? Vannak egyébként civil kezdeményezések is, például akik járják civil szervezetek, talán adományokból tartják fenn magukat, és járják az iskolákat, és van egy ilyen programjuk pont a bántalmazás ellen, és ahol van fogadókészség, ilyen iskolákban előadást tarthatnak, és elmondhatják a gyerekeknek, demonstrálhatják is, hogy miért rossz a bántalmazás, egymás csúfolása, kiközösítése, lejáratása, szóval sok irányból vannak nagyon jó kezdeményezések. Hát reméljük, hogy előbb-utóbb ezek beérnek, összeérnek, és tovább, még inkább vissza lehet szorítani ezeket a jelenségeket.
2: Hát nagyon remélem, és én nekem még mindig az, tehát most így utolsó szóra, hogy azért a gyerekekre nagyon figyeljünk oda, akár tanárok, akár szülők, mert igen, azért a netten mindenhol látunk, hogy mennyit bántanak gyereket, mennyit, úgyhogy van, hogy a szülő se tud ellene tenni, de van, hogy a tanár se. Azért figyeljünk oda a gyerekekre.
0: Kérem. Rendben, egyet értek önnel.
2: Köszönöm.
0: Köszönöm szép, hogy hívott. Köszönöm, kezicsokorom, további szép napot. Miklóssal folytatjuk, jó napot kívánok.
3: Jó napot kívánok, Kovács Miklós vagyok. Hát én a Tisza-szigetekkel kapcsolatban, a találkozóval kapcsolatban szeretnék szólni. Nyilván a saját véleményem, meg a magamból indulok ki, másból indulhat neki. De azt gondolom, hogy úgy értem, hogy akkor, amikor a Tisza-szigeteket megalakítottuk, meg beléptünk, meg nem tudom, akkor azért tettük, mert le akartuk váltani az Orbán kormányt mindenáron. Azt hiszem, hogy nagyon sokan még az ördögnek a pártjára is beálltunk volna segíteni, hogyha megígéri, hogy leváltja és elszámoltatja az Orbán kormányt és tagjait. És azt hiszem, legalábbis én ezzel ki lettem fizetve, hogy le lettek váltva, hogy reményeim szerint lesz egy sokkal demokratikusabb világ Magyarországon, hogy láthatóan ez is történik, hogy az emberek problémáival foglalkozik a kormány, és elég transzparensen teszi azt, amit tesz. Ha még azt is megkapjuk, és remélem, hogy meg fogjuk kapni, hogy tényleg elszámoltatják a bűnösöket, az előző kormánynak a felelőseit, és tetteikért megkapják amit, és főleg az, hogy amennyi közpénzt csak lehet visszalapátolnak a állam kincstárba, akkor azt hiszem, hogy ki lettünk fizetve. Tehát én nem értem, hogy miért kéne hálátlannak éreznünk a kormányt, hogy most elengedi a kezünket. Az volt a feladatunk, az volt a dolgunk, hogy váltsuk le ezt a kormányt, megtettük, örülünk neki, köszönjük szépen.
0: Rendben, hát ön egy úriember egyrészt, másrészt meg látszik, hogy erkölcsi alapon áll, de nem mindenki, nem feltétlenül minden Tisza-sziget tag ilyen. Szerintem nem ördögtől való azt mondom, hogy bizonyára vannak olyan Tisza-sziget tagok, akik pozícióra, befolyásra, jó állásra vágynak, és ez sem elítélendő abóvó, csak mondom, hogy vannak, akik többet szeretnének a befektetett munkájuk után kapni, visszakapni.
3: Hát értem, de hajrá, dolgozzunk, feleljünk meg neki azért, amit el akarunk érni. Én minden esetre úgy értem, hogy ha megkapjuk ezeket az ígéreteket, akkor volt értelme lépni, dolgozni, megcsinálni a dolgokat. Egyébként meg ahogy a magyar kormány ehhez hozzááll mindenhez, hogy mindenki bele, már bocsánat a szóért, de beleugathat minden tevékenységbe. Én azt gondolom, hogy kapott egy hatalmas nagy felhatalmazást. Azt gondolom, hogy nem látunk be mindenbe, tehát én tamáskodva kezdtem elnézni Magyar Péternek a tevékenységét, jött, ahonnan jött, stb. És nagyon sokszor bebizonyította, hogy neki volt igaza. Hogy én, amivel én kritizáltam őt, az bebizonyosodott, hogy igaza volt. Ilyen volt például a Dobrev Klárával, ahogy a DK-val, ahogy viselkedett, hogy én nem gondoltam volna, hogy a választások előtt beül a Dobrev Klára, meg beül a szélső jobboldali Torockai az egyenes beszédbe, és azt a 10 percet, vagy nem tudom én mennyi időt, amit ott az Egonnal elbeszélgettek, semmi másra nem használták föl, csak arra, hogy nem a Fideszt, hanem a Magyar Pétert, a Tiszát kritizálják. És azzal saját magukat buktatták le, hogy ők nem a kormányt akarják leváltani, sőt.
0: Hát azt akarták leváltani, de aztán látva a Tisza ugrásszerű növekedését, próbálták már a saját választóikat, a Tiszához elvándoroltakat visszacsábítani, de hát látjuk, hogy főleg a DK esetében ez nem jött össze.
3: Ott folytatva, hogy azt gondolom, hogyha a Tisza kormánynak visszatudja szerezni a nagy pénzeket, mert az a szép dolog, hogy néhány milliárdocskát visszatesz a pénztárcába, amit a szereplőknek kiosztott, de azért itt vannak olyan szereplői a Fidesz kormánynak, kezdve az Orbán családtól a Mészáros és Mészáros cégeitől, a Tibor cég, meg a többi, tehát azok az összegek, amiket azok elvittek, azok azt gondolom, hogy az államháztartást helyre billentgetnék, és nehogy már a népnek kelljen kifizetni azt a töménytelen pénzt, a Matolcsit kifejlejtettem, amit ezek nagy dorbézolások közepette szétszórtak. Tehát ha ezt vissza tudja szerezni, ennek egy részét legalább a Tisza kormány, és ezeket a felelősöket oda teszi, ahova valók, akkor azt gondolom, hogy nem lesz gond a következő választásokkal. Én így látom a dolgot, aztán lehet, hogy tévedek.
0: Ön nem türelmetlen, mert sokan a betelefonálók legalább 25-30%-a már bilincsben látná az előző kormány különböző tagjait, pont ebben hát, az összefüggésben, tehát közpénz.
3: Igen, nem fekete-fehér, persze, hogy türelmetlen vagyok, de hát nem így működik a dolog, attól, hogy én türelmetlen vagyok, attól még a jog, meg a rend, meg a stb. az működik, ahogy működik, és tudjuk, hogy ez sajnos nem egyik napról a másikra. Tehát a lincseléssel nem oldhatjuk meg sajnos ezt a problémát, pedig de jó lenne.
0: Inkább jobb, hogy nem. Jobb, hogy nem, mert az... az...
3: Igen, na. Szóval én is ezt akartam kihozni belőle, de persze, hogy türelmetlen vagyok, de hát sajnos nem így működnek a dolgok. De bízom benne, hogy a elkövetkezendőkben meg fognak történni ezek a dolgok, amikor eljön az ideje, nagyon reménykedek benne. A másik dolog meg a gyerekekhez szeretnék még szólni. Sikerült nekem végigcsinálni 2010 óta 3 gyerekkel, akkor kezdték az iskolákat, és végig tanultam belük ezt a 16 évet, és elképesztő dolgokat tanultunk, meg elképesztő tempót diktáltak fölösleges dolgokról. Az, hogy az alsósokon könnyít a oktatás, ez egy szép dolog, és a gyerekek miatt mondom, én úgy láttam a dolgot, hogy a középiskola, gimnáziumi tanár, stb. Olyan brutális terhelést nyomott a középiskolás gyerekekre is, tehát most a tartalomról ne beszéljünk, hogy miket, mert az nagyon sok esetben katasztrófa, vagy pedig túltolt, de egy olyan terhelést kaptak a gyerekek, ami teljesen fölösleges, ami szerintem az életkedvüket viszik el a dolgoktól. Én végig jól tanultak a gyermek, stb., de olyan terhelést kaptak, hogy nem igaz. És nem tudom, hogy miért nem lehet azoknak. Tehát 8 óra munka, 8 óra szórakozás felnőtteknek, akkor gyerekeknek miért nem. Tehát én nagyon-nagyon reményem, bár gyermekeim már túl vannak sajnos ezen a részen, úgyhogy ebből már nem részesülnek nagyon, de hogy a nagyobb gyerekekre is gondol majd az oktatás, mert az a túlterheltség teljesen fölösleges, értelmetlen, frusztráló. Tehát tényleg, tehát amikor hiába tanul órákat itthon a 8 óra munka tanítás után, és utána bekap egy olyan kérdést, amire éppen véletlenül nem tudja a választ, akkor olyan elkeseredés éri azt a szegény gyereket, amit meg lehet érteni. Tehát amikor én tanulok órákig, tudok majdnem minden. Tehát olyan mennyiségeket tanultak meg, hogy az elképesztő, és voltak ennek persze szép részei, mert az, hogy gimnáziumban angol tagozaton 4 év után a gyerek komoly regényeket olvas angolul, és úgy nézi a Netflixen a sorozatokat, hogy eredeti nyelven felírás nélkül érti, ez egy szép dolog, meg marha jó dolog. Igen. De kell ez a tempó feltétlen? Nem biztos.
0: Hát most próbálják majd árnyalni a dolgot ezzel a könnyítéssel, legalábbis alsó tagozaton.
3: Igen. Hát nagyon reménykedem, hogy ez így folytatódik, és köszönöm szépen, hogy elmondhattam a véleményemet.
0: Köszönöm szépen, hogy hívott.
3: További jó mulatást kívánok mindenkinek, viszonthallásra.
0: Köszönjük szépen önnek is, szép napot.
4: Best of adást hallottak.
5: Elmondtam már.
6: Nem
5: érdekel.
6: Dehogy nem.
5: Nem érdekel.
6: Nem, tényleg nem, Gyula. Aha.

0: izgalmas.
1: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a Budakeszi úton a városhatár közelében befejezték a gázvezeték javítását a Korányi Frigyes útnál. A forgalom irányonként ismét egy-egy sávban haladhat. Az érintett BKK autóbuszok a Budakeszi felé újra megállnak az országos Korányi Intézet megállóban. Rendezvény előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, illetve a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon. A 16-os autóbusz nem közlekedik, a 16-a és a 116-os autóbusz a Szentháromság tér és a Dísztér között jár, illetve a 178-as autóbusz a Naphegy tér és a Batthyány tér között közlekedik, a 216-os autóbusz pedig a Dísztér és a Batthyány tér között jár. Hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Hétvégén az Erzsébet királyné útján befelé a Róna utca és az Uzsoki utca között a forgalmat a parkolósába terelik, mert elektromos közművet javítanak. A 3-as villamos helyett pótlóbusz jár a Mexikói út és a Bosnyák tér között, a 69-es villamos nem jár. Siling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk, ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
3: Márta nénivel folytatjuk. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Márta néni vagyok.
3: Parancsol.
4: Hát szóval már nem éppen nagyon fiatal, 85 éves elmúltam, és aggaszt engem ez a vízhiány. Megmondom, igen. Miért. Azért, mert az élet nincs víz nélkül.
3: Ez igaz? Biztos. Így igaz.
4: És valahányszor lehúzom ezt a rohadt vécét, elnézést, hogy ilyen csúnyán beszélek, vérzik a szívem, hogy ivóvízzel kell lehúzni. Ez a rögeszmém, hogy ezen nem lehetne valakiknek, szakembereknek, vízügyes szakembereknek gondolkozni, hogy ne így legyen.
3: Nem tudom, hogy az mennyi pénzbe kerülne, hogy lenne egy alternatív vízhálózat.
4: Senki
3: a mintát.
4: Senki nem gondolkozik ezen, vagy csak én töprengek rajta.
3: Nem tudom, hogy a senkiben ki tartozik bele, biztos gondolkodnak ezen, csak hogy gyakorlatilag hogy néznek, hogy lenne egy ivóvízhálózat, és lenne egy nem ivóvízhálózat például a mosdók,
4: hát,
3: vagy a vécék öblítésére.
4: Ha nincsen még se ivóvíz, se csatorna, se semmi, uh-huh. Akkor ez volna a logikus, hogy ilyet kiépítenek. De egy már meglévő településen utólag ilyet, mondjuk én eredetileg arra gondoltam, hogy egy olyan megoldás, ami viszonylag olcsó, és családi házanként, vagy lakótömbönként, vagy valahogy megvalósítható lenne, mert az elfolyt víz, amit a csatornán kifolyatunk, és ugyanannyit fizetünk érte a csatorna díjért, mint az ivóvízért, annak a minimum 50%-a a WC-ről meg a mosógépről, meg mit mondjak, a fürdővízről talán megmenthető lenne úgy, hogy a WC-le húzására használjuk, nem?
3: Hát biztos nem vagyok ennek a témának a szakértője, lehet, hogy ezt ki lehet építeni. Egyébként a vízhiányt úgy is lehetne enyhíteni, hogy például építenének hatalmas víztározókat, és eltárolnák a vizet, amikor van, amikor árvizeket okoz, annyi csapadék esik, például akkor nem szétfolyna ez a víz.
4: Mi volt az, amikor a Magyar Péter járkált itt a Dunakanyarban is, és a az útjelzőtáblák nem látszottak ki.
3: Igen, igen, nemrég még az árvízzel kellett küzdeni, igen, számos ponton.
4: Igen, igen.
3: Hát ezért Lázár János mondta ezt, hogy ők nem építettek meg nagyon sok vízszározót, pedig lett volna rá 16 évük, és egy balatonnyi víz elfolyik, kifolyik az országból éves szinten. Úgyhogy van megoldást, ezt tudta az Orbán kormány, és nem tettek ellene túl sokat. De most itt az új lehetőség.
4: Én sem értek egyet nagyon sok mindennel, amit az Orbán kormány csinált, főleg az utóbbi időben, meg ez az akkumulátor nagy hatalom, ez az agyamnak ment, mert az akkumulátor nagy hatalom az azt jelenti, hogy ami akkumulátor elromlik, tönkre megy, használhatatlan, azt nekünk kell megedni valahogy.
3: Megsemmisíteni. Hát igen, ez egy jó kérdés, hogy gondolom erre is vannak tervek, hogy hol fogják majd ezt évek múltán megsemmisíteni.
4: Mert eddig senki nem foglalkozott ilyesmivel.
3: Ezt nem gondolom, hogy senki nem foglalkozott.
4: Környezetvédelmi minisztériumunk se volt. Hát remélem, hogy ez a Gajdos úr, aki most ugye környezetvédelmi miniszter lett, ha jól tudom.
3: Igen,
4: jól
3: igen.
4: Tudom?
3: Jól, az élő környezetért felelős miniszter.
4: Az
3: igen.
4: Élő környezetért, hogy azok foglalkoznak ilyesmivel.
3: Hát gondolom, ez egy alapkérdés, hogy mi lesz a szennyező anyagokkal, akkumulátorokkal, szennyvízzel, bármivel, ami rombolja a természetet, igen.
4: Unoka öcsém él kint Ausztráliában, és ők sem bővelkednek csapadékban, esővízben, és volt a házukban olyan megoldás, hogy egy 5 köbméteres tartályuk volt valahova, nyilván nagyobb kertjük volt elhelyezve, és oda ürítették ki, egy házi tartály, gyűjtőtartály, vagy szürkevíz. Ezt úgy csúfolják, ugye? Szürkevíznek. Szürkevizet, a kézmosóvizet, a fürdővizet, a zuhanyzóvizét, meg igen. Még mit mondtam?
3: Hát de vannak ilyen okos megoldások, igen, de például sokan az esővizet fogják fel, az ereszt.
4: Az meg egy jó szúnyogtelep, mert nem takarják le, és tele van szúnyoggal, mindegy.
3: Nem, ez működik, ezt személyesen tudom igazolni, hogy nem lett szúnyogtelep, viszont az összegyűlt esővízből simán lehetett öntözni
4: hát
3: egy jó nagy méretű kertet.
4: Pesthez közeli településen lakom, itt már legalább egy hónapja egy semmi jóformán, semmi eső nem esett.
3: Igen, hát ha nem esik, akkor nyilván nehéz összegyűjteni, de van olyan, hát hogy esik, az. És akkor jó sokat össze kell gyűjteni, és akkor hónapokig megoldható
4: például. És akkor imádkozzunk Add már Uram az eső című
3: igen,
4: dallal.
3: Így, Kovács Katival. Köszönöm szépen, hogy hívott, további szép
4: köszönöm
3: napot.
4: Köszönöm én is, de még az űrhajósok, hogy visznek magukkal annyi vizet, amennyi nekik kell, vagy...
3: Remélem, hogy nem szomjaznak.
4: Saját maguk által termelt vizet vissza tudják ivóvíz minőségűvé alakítani. Ez igaz?
3: Nem csodálkoznék, ha igaz lenne, de nem akarok esküdni rá, mert sajnos az űrhajózáshoz sem értek, mint oly sok mindenhez.
4: És ha van egy módszer,
3: de hogy nem haltak még szomjan, az biztos.
4: Hát és mosakodni is kellene néha, nem?
3: Persze. Minden.
4: Már de... ott az űrben is.
3: Abszolút, de ez meg is oldott.
4: Ha van megoldott. Már egy ilyen technológia, nem ivóvíz minőségűvé alakítani át a szennyvizet, hanem szürkevízé, egyedi kis otthoni, családi ilyen technológiai berendezést nem lehetne itt alkalmazni a Földön.
3: De bizonyára lehet, és bizonyára alkalmaznak is sok helyet.
4: De biztos cifi, vagy hogy kell, science fiction, amit mondok, csak...
3: Hát épp ön említette, hogy Ausztráliában ezt alkalmazzák.
4: Hát Ausztráliában nem azt alkalmazzák, hanem összegyűjtik a vizet egy tartályba, és amikor a vécé leöblítés, és a vécé leöblítés pedig erről a tartályról működik.
3: Értem. Hát akkor innen már csak egy lépés a szürke víz hasznosítása, de bizonyára van ilyen. Hát például az akkumulátorgyárak állítják, hogy ők szürke vizet hasznosítanak, tehát nem az ivóvízünket pazarolják. De ezt sem tudom igazolni, mert nem voltam ott még egyetlen akkumulátorgyár bejövő víz csövénél sem, hogy az most akkor szürke víz, vagy pedig ivóvíz.
4: A szomszédom ott dolgozik Gödön, a Samsungban.
3: Mit mond a szomszéd?
4: Hogy rengeteg vizet használnak el, és ivóvizet.
3: Értem. Hát akkor ez nem jó ír, akkor amikor azt állítják, hogy nem ivóvíz, akkor nem mondanak igazat. Vagy lehet, hogy van ilyen is, olyan is. Judittal folytatjuk, kezi csókolom.
0: Kedves András és a tévénézőket is.
3: Kedves Ferenccel beszélget, kedves Judit, de semmi gond. Hasonlítunk, mint Zelenszky és két tojás. Semmi gond.
0: Maga a kedvencem, nem tudom most miért mondtam az András.
3: Lehetne a harmadik nevem András, de nem az. Jó, semmi gond, parancs. Csak vicces kedvemben vagyok.
0: Annyi minden mondani valom van, úgy látszik, hogy az agyam az már is ott jár. Tegnap végignéztem az országgyűlés.
3: Igen.
0: Hát szomorú vagyok, Ferenc, szomorú vagyok.
3: Melyik része szomorítottál? Mert sok esemény volt.
0: Az egész úgy amblok, tehát a hangulat egyáltalán, én azt látom, hogy nagyon rossz felé megyünk, és vannak vízióim, csak nehogy igaz legyen. Tehát én, amit most látok, ez a rettenetes ellenségösködés, ez nagyon-nagyon rossz felé viszi a dolgokat, és én nagyon szeretném, hogyha kicsit nagyobb összhang lenne, de innen is, onnan is, amilyen az agyonisten, olyan a fogagyisten, tudja nekem, van erről egy külön véleményem, én most nem részletezem.
3: Igen.
0: Az a helyzet, hogy szomorú vagyok, és tudom, hogy a mai napon is mi fog következni. Ettől függetlenül nézem, természetesen tudom azt is, hogy mi fog következni. Természetesen nem fogják a fideszesek megválasztani ezt a köztársaság
3: hát
0: elnököt.
3: Ben sem lesznek, ők annyira illegitimnek tartják, hogy bojkottálják. Nyilván ez semmilyen fennakadást nem jelent. Csak mondom, hogy nem szavazzák, meg be sem fognak ülni a terembe.
0: Igen, tehát én nem tudom, hogy ez hova fog vezetni, Ferenc, de nem jókat érzek ezzel kapcsolatban, és majd meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Nem tudom, a megoldás nem tudom, de majd az idő talán meghozza. Én szeretném, hogy kicsit lecsillapodnának a stílusok, a kedélyök, és valamilyen konszolidáció lenne ebből. Na hát mindegy, ez az ő dolguk, ebbe én nem tudok sajnos semmiféle formába beavatkozni, viszont ami engem tegnap is írtam önöket, nagyon foglalkoztat, ezek a generátorok, ezek a jégágyúk, amikről nagyon sok szó volt a Facebookon is, és hát valami fantasztikus, hogy milyen sok van az országban. Aminek nagyon örültem, hogy tegnap hajnalban láttam nagyon sok képet, ahol már nagyon-nagyon megindult az eső, és nagyon várom azt is, hogy itt Szegedben is végre lögyön. Csak ami elszomorít, hogy én azt hittem, hogy ez csak vidéken van, sajnos a városokban is vannak privát jégágyúk, amik sajnos megakadályozzák az esőt. Hát kíváncsi leszek, hogy Szegedön mikor kapunk egy kis jó kis zuhit, mert nagyon szeretnék, nagyon száraz a levegő, és örülök neki, hogy ez a kormány most ebbe belefogott és elkezdte vizsgálni. Már ez is eredmény, én nagyon bízom benne, hogy ennek mögött az eredménye. Szerintem biztos vagyok benne, hogy köze van ehhez az osztályhoz. Az egy tragédia, amiben vagyunk, ez a homokhátság, szárazság, ez egyszerűen katasztrofális, és látom a Tiszát, ahogy apad. Én nekem a saját privát véleményem sajnos az, tudom, hogy lehet, hogy ezt nem is szabadna mondanom, de én sajnos látom az akkumulátorgyárakban is ezt a problémát, úgyhogy nagyon-nagyon sok vizet visznek, és ezzel még idáig nincs foglalkozva, de majd lősz, mert most már elkezdték ugye vizsgálni a gyárakat. Nagyon örülök neki, remélem majd eljutunk odáig, hogy akkor hogy is állunk ezzel a hatalmas vízabáló gyárakkal, hogy mi az oka annak, hogy itt tartunk. Tudom, hogy ez világméretű dolog, de akkor is azt mondom, hogy igenis közük van hozzá. A másik dolog...
3: Bocsát, közben itt megnyitottam ezt a keresőt, mindjárt láthatják a nézők is. Tehát mások meg vitatják, ez a Jäger rendszer, ami arra szolgál, és egy évben fél éven át működik tavasztól nyárig. Tavasztól nyárig működik, és az a célja, hogy a nagyméretű jégesőket kialakulását megakadályozza. Szóval, hogy mások azt állítják, hogy nem emiatt nem esik az eső, úgyhogy én ezt nem veszem készpénznek, hogy emiatt ne esne eső. Hát gondolom, nincs az az idióta, aki a jégeső elhárítása érdekében belemegy abba, hogy egyébként a földje az kiszáradjon. Szóval ez egy vitatott kérdés.
0: Nagyon is vitatott kérdés. Nem hiszem, hogy konszenzusra tudunk jutni ezzel kapcsolatban. Ezek teóriák, Ferenc. Én így gondolom, nyilván másképp gondolja. De már most szerintem, ha tényleg olyan sokat kikapcsoltak, én meg fogjuk látni az eredményt. Én bízom benne, hogy azért lesz valami pozitív eredménye. Ami viszont engem nagyon, de nagyon idegesít, ez a 400 milliárdos föloldott kínai hitel, ami kiderült, ugye titkosítva volt, hogy ezt jövő év áprilisába egy összegben vissza kell fizetni. Ez biztos, hogy így van, mert ezt több helyen is olvastam. Ki fogja ezt kifizetni, Ferenc?
3: Hát aki fölvette, hogyha a magyar állam vette föl, akkor a magyar állam fogja visszafizetni, magyarul az adófizetők pénzéből fogja visszafizetni az, aki erre kötelezett.
0: Igen. Hát szomorú dolog ez, és nagyon fölháborító. Na most itt még, ha én még mondhatnék valamit a saját gondolataimat, hogy erről a gondos óráról én privát véleményt szeretnék mondani. Lehet, hogy ezt nem is szabad elmondanom, de ez velünk történt, és ez történt dolog, természetesen mi is megrendeltük. A férjemnek folyamatosan 180 volt tőle a vérnyomása, az oxigén szintjét levitte a békafenek alá. Innentől kezdve ezt visszavittük, visszapróbáltuk, újra két hét, újra ugyanez. Az enyémet be se kapcsoltam, és hát természetesen kerestek a központról, hogy miért nincs bekapcsolva. Én elmondtam, hogy sajnos nagyon rossz a véleményem róla, és én ezt kidobom. És azt mondták, ne dobjam ki, hanem adjam fő postán. Úgy, ahogy van, nem kell hozzá semmi illeszték, egy kódot kell megadni, és már ennyi volt. Hát feladtam, de én köszönöm szépen, én nem kérek a gondos orrából. Egyébként többször beleszólt az Orbán Viktor, tehát nyilvánvalóan ez egy jó reklám volt a választáshoz, mint ahogy utóbb kiderült. Én nem vagyok a gondos orra pártján. Egyébként roppant érdekes, Ferenc. Egyetlen egy képviselőnek nem láttam a kezén a gondos órát. Én figyelem az embereket. Hát ha ez annyira jól önne, akkor biztos vagyok benne, hogy nekik...
3: Szerintem egyébként van jó oldala, tényleg egy gombnyomással segítséget lehet hívni, de hát a Fidesz esetében nem lehetünk meglepve, hogyha nyilván ki is használták, tehát a választásban nem csak segítséget lehetett hívni, hanem ezen keresztül is kampányoltak, agitálták az időseket. Ez már így alakult itt az elmúlt 16 évben.
0: Hát a barátnőm a gondos órán köröztül hívta a mentősöket, 2 óra hossz alatt értek ki, itt Szeged belvárosáról beszélők, és akkor mondta, hogy hát a gondos órán hívtam önöket, annyit mondtak a mentősök, hogy elegünk van a gondos órából. Értem. Mi is említse.
3: Rendben.
0: Na, szóval
3: rendben, köszönöm szépen, hogy hívott.
0: Elnézést még egyszer.
3: Ja, ugye? Semmi gond, hasonlítunk. Köszönöm szépen, kedi csokrom. További szép napot.
5: Jó napot kívánok. Én egy szociális intézményből telefonálok, már beszéltem önökkel, én 57 évig dolgoztam az oktatás területén, és én 3 napig csak ezt most csak bevezetem, meg rövid akarok lenni, voltam Kodály Zoltánnal. Az életpályán nagy csúcsa. Most akkor, hogy Kodály Zoltánon is voltam. Ami önöket, ez már a Lázár féle beszólás óta van, el szerettem volna mondani, amit mondott a cigányokkal kapcsolatban. Most, ami hívtam, nem is aludtam szinte egész éjjel, tegnap este összefoglalót hallottam a parlamentből, és a miniszterelnök úr toronyközséget említette, a holokauszt, ahol én tanítottam. És szeretném még azt is mondani, tetszik hallani engem?
3: Igen, igen, minden rendben.
5: És a toronyhoz, hogy még ezt kibővíteném, amit mondott a miniszterelnök úr, mert toronyhoz tartozik Ondót. Ondód az teljes cigány település, ott vannak, ott élnek, hát még élnek, mert tartom velük a kapcsolatot, meg keresnek is. Azok a holokauszból visszajött cigány leszármazottak, akikkel én kapcsolatban voltam, és tudom az élettörténetüket.
3: Értem.
5: Uh-huh. Összeszorult tegnap a szívem, hogy ahogy viselkedett a mi hazánk főnöke, mert ha ő köztük élt volna, elmondták, mindent tudok, elmondták, hogy mit csináltak velük, mert nem tudjám a közvéleményt, hogy ők egy kutatási részletvői voltak, és belehaltak.
3: Igen.
5: Nagy tereket kísérlek. És tessék elképzelni, hogy nagyon sokan hazajöttek Ondódra. Ondód és Torony együtt van, és én ott tanítottam, és én nekem ott volt cigánytáncsoportom, én zenekarom, óriási dolgokat értünk el összefogással, elvégezték az általános iskolát, kulturális rendezvényekhez jártak, segítettek mindenben engem. És én ezt az egy, ami mondatot befejezésül is be is fejezem, én eljöttem onnan, belekerültem ide a Sopronba egy szociális intézménybe, várjuk, én szívem szerint nagyon várom az új miniszterünket, hogy ide eljöjjön ebbe az otthonba, mert sok minden mondja, nagyban lenne, amit szeretném, hogy mikor én eljöttem Ondodból, Toronyból, vágottól hegyű tollal, tintába merva, mártva, a következő levelet írták nekem az ott élő cigányok. Ez el kell mondani. Drága tanítónéni, mióta elment, úgy ők, mint mikor a családból az apa vagy az anya elhalt. Ilyen gyönyörű, csodálatos szöveget írt, és ezt hozom magammal, és azt mondtam, hogy ezt fogják én nekem egyedül búcsúzóul felolvasni.
3: Hát nagyon megható, köszönöm szépen, nagyon megható történet, meg az is, hogy ennyire hálásak önnek.
5: És milyen ez a szöveg, hogy ezt ők asztalhoz körülülve közösen fogalmazták meg.
3: Igen.
5: És én ma is őrzöm a szívem, és a temetésemben azt mondtam, ezt az egyet fogják. Szóval már 87 éves vagyok, ezt még szeretném.
3: Gratulálok, hát éljen sokáig.
5: 57 évig dolgoztam az oktatás területén.
3: Igen, jó oktatással sok mindent el lehet érni, és a legnagyobb hátrányba levő embereket is fel lehet hozni.
5: A emlékezetemben szerencső, hogy meg tudom tartani, és nagyon-nagyon sok minden van még a koponyámban. De ezt a szöveget, hogy hallják, hogy milyen ember, és még a leszármazottak közül még ma is élnek, és hallani, ahogy mondtam, még a miniszterelnök úr se tudja úgy átélni, most nem akarok nagy képű lenni, ahogy én közvetlenül köztük.
3: Igen, hát egy más élethelyzet az önye, igen.
5: És ahogy elmondták, amit elmondták, ahogy történt. Nagyon köszönöm a kérdéseket, és minden jót.
3: Köszönjük kívánok szépen, Viktória, hogy hívott.
5: Olyan boldog vagyok, hogy sikerült, mert már annyiszor jelentkeztem.
3: Tényleg? Örülök neki, hogy már sikerült.
5: Én be is szoktam, persze, és nagyon, és ennyit. És a Lázár úrnak üzenem, szégyelheti magát, mert ilyen ocsmány szöveget kormányhoz közel álló embertől sose hallottam, mint a Lázár mondott, és nem szégyeli a gyerekei előtt.
3: Ezt nem tudom, de hogy a bukások az ez is hozzájárult, az valószínű. Köszönöm szépen, Viktória, hogy hívott.
5: Én nagyon köszönöm, és minden jót.
3: Minden jót. Kezi csókolom.
1: Best of adást hallottak.

Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan bízhatunk meg egy olyan világban, ahol a valóságunkat már bitkódok és képernyők rajzolják újjá? Vajon természetes óvatosság, vagy visszafordíthatatlan paranoia az, ha már a saját szemünknek sem hiszünk a digitális térben? A Magenta Podcast legújabb adásában a kiberbiztonság, a digitális ökoszisztémák és az emberi psziché metszéspontján vizsgáljuk meg korunk egyik legégetőbb kérdését, a digitális bizalom válságát és jövőjét. Vendégünk Kotrocó Dóra, Cyber Security szakértő, akivel arról beszélgetünk, miért dőlünk be olyan könnyen a kibertér csapdáinak. Kotrocó Dóra, Cyber Security szakértő, akivel arról beszélgetünk,

0: Oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a Budakeszi úton a városhatár közelében befejezték a gázvezeték javítását a Korányi Frigyes útnál. A forgalom irányonként ismét egy-egy sávban haladhat. Az érintett BKK autóbuszok a Budakeszi felé újra megállnak az országos Korányi Intézet megállóban. Rendezvény előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, illetve a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon. A 16-os autóbusz nem közlekedik, a 16-a és a 116-os autóbusz a Szent Háromság tér és a Dísztér között jár, illetve a 178-as autóbusz a Naphegy tér és a Batthyány tér között közlekedik, a 216-os autóbusz pedig a Dísztér és a Batthyány tér között jár. Hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Hétvégén az Erzsébet királyné útján befelé a Róna utca és az Uzsoki utca között a forgalmat a parkolósávba terelik, mert elektromos közművet javítanak. A 3-as villamos helyett pótlóbusz jár a Mexikói út és a Bosnyák tér között, a 69-es villamos nem jár. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Jánossal folytatjuk. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Előző zavarás. Csak azért hívnám, hogy az a volák már kíváncsi, hogy ezt a Hír TV-t jól kapcsolják neki.
2: Hát mondom, hogy akkor kapcsolják ki, hogyha nem tudják majd működtetni.
3: De ez még abban az elbukázott pénzbe tartsák föl, hát ez egyértelmű. Nem szoktam azt nézni, mert én mindig az ATV-t nézem, de valamikor ilyetlen átkapcsolok, az csak időzet, egyszerűen idegesítő, mert frankon mondom, azért már túlzás, hogy mikor, hát ez már egyszerűen ilyen frankon mondom, hogy már ezt nem ígérték, hogy kihúzzák őket, de úgy látszik, hogy...
2: Nem, azt nem ígérte senki, hogy kihúzzák őket.
3: Valamikor mondta a Péter, hogy lehet, hogy kihúzzák a dugot. De hát tényleg a saját, az elbukázott pénzbe tartsák szerint ezeket, és hát van belőle babu bőven még azért úgy eltéve, de már jó lenne, hogyha...
2: Hát, hogyha így van, én nem tudom, hogy így van, de hogyha így van, ahogy mondja, jó, akkor, hát... viszont van, lesz, van még ideje ennek a csatornának működni, hiszen elbukázott pénz az volt, nem kevés.
3: Hát volt, ezért kérem, mert nem is tudom, hogy tudnám elterelni őket, hogy adják vissza, amit 16 évvel elvettek, hiszen jól így védem, hogy visszahozná.
2: Hát mindenkit be lehet perelni bármiért, aztán vagy sikerül megnyerni a pert, vagy nem. Bizonyítani kell tudni az állítást. Szóval értem, hogy mire gondol. Ezzel együtt kell élni, hogy a véleményszabadság is velünk van. Ez inkább jó, mint hogy csak egyféle hangot lehessen hallani. Úgyhogy...
3: Hát jó, hát ez mindegy. Hát köszönöm szépen. És a Sándort üdvözlöm.
2: Rendben, melyiket?
3: Azért, mert a Réves Sándor, mert hát annak idején 35 éve voltam, mikor akkor elég bajabb bajta nem járt, utána valahogy más kimentek az útjaim, de hát azt mondom, hogy olyan volt akkor, hogyha most ő volna vele a parlamentbe, azért a születesekre ráintele és eldőlnének. Régen úgy volt, 100-an voltunk, és hogy beintett, akkor dőlt a sor. Hát akkor mi csak 100-an voltunk, már nem úgy, mint mostan. Csak én engem más felé vitt az út, elég baj mondjuk, de hát
2: világos.
3: Azért üdvözlöm, hogy az ilyen lehet, hát talán őt

0: visszafutnak vele.
1: Rendben, akkor köszönöm átadom. Szépen. Köszönöm szépen, hogy hívott.
0: Jó munkát, viszont
1: önök is további szép napot, minden jót kívánok. Van még időnk, úgyhogy telefonáljanak a kedves nézők. Most nagyon hamar lepörgött két beszélgetés, általában ennél jóval hosszabbak szoktak lenni, de pont azért, mert ez ilyen rövid volt mind a kettő, még van 10 percünk. A fórum, mai fórum folyam elején valaki betelefonált és említette, hogy a két fideszes új képviselő, aki tegnap tette esküt, azért makogott, és nem tudta elmondani azt a szövegrészt, még úgysem, hogy egy élő hang előre mondta, tehát az ülést vezető elnök, hogy talán így szólt, hogy az országgyűlési képviselői jogkörömet a magyar nemzet javára gyakorlom. Odáig jutottak, hogy a magyar nemzet a javára szót már nem tudták utána mondani, ezek az új képviselők, fideszes fiatal emberek, és ezt felhozta egy hölgy, és én azt mondtam, hogy igen, de utóbb azzal magyarázták ezt a kínos bakit, hogy a képviselői eskütételük alatt Magyar Péter a hátuk mögül zavaró megjegyzéseket tett folyamatosan. Nos, azóta megnéztem a videót, és Magyar Péter egy hang nem sok annyit nem mondott a képviselői eskütétel alatt, úgyhogy azt tudnám megállapítani, hogy a két nevezett képviselő tehát folyékonyan beszélni tegnap nem tudott, de folyékonyan hazudni utána tudtak, hiszen amit állítanak, az egyszerűen köszönő viszonyban nincs a valósággal. Nos, velük erősödött a Fidesz frakció. Zsuzsával folytatjuk, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, Zsuzsa vagyok, és szeretettel üdvözlök mindenkit. Ön felé csak annyit szeretnék, már közöm semmi, hogy nagyon sokat dolgozik, tehát azt vettem észre.
1: Hát igen.
2: Időben, hogy azért hogy csak ha megkérem úgy privátra,
1: ne dolgozzak.
2: Kicsit vigyázzam. Jó. Nem, Isten, csak hogy egy kicsit vigyázzam magára, jó?
1: Azért pihennek is. Csak. Jó, rendben, köszönöm szépen.
2: Na, egyik, amiről szeretnék, csak hirtelen még eszembe van ezekkel a gondos órákkal kapcsolatban, hogy nem tudom, hogy nem-e pont öntől hallottam tegnap, hogy nem tudom hányszoros túlárazással.
1: Nem, azt nem én mondtam. Nem, lehet, hogy ez is benne van.
2: Vagy a híradóban volt, vagy valaki, de pont csak úgy félfülel hallottam, hogy az is kiderült, hogy nem tudom hányszoros túlárazással.
1: Hát igen, ezen nem volnék meglepve.
2: De én se, csak egyébként inkább sokkal rövidebben tudnánk a dolgot, hogy azt kéne felsorolni, amit nem. Szóval nem
1: hogy
2: tudom,
1: amit nem árasztak túl, igen, igen.
2: Hogy amit nem árasztak túl, igen, akkor rövidebből lenne a lista. Az első bocsánatot kérek, az első témával kapcsolatban én annyit szeretnék mondani, de ez privát az én véleményem csak, hogy engem abszolút nem foglalkoztat a köztársasági elnök választás, mert az utóbbi jó pár évben, hogyha végignézzük, én nekem, aki köztársasági elnök volt, és aki tiszteltem, szerettem, és felnéztem, de lehet tisztelni, meg fújogni, meg minden, az Göncz Árpád volt. Én nekem ő vele így kezdődött, meg bezárólagosan volt a történet, és hogyha utána megnézzük, hogy a kettővel utána, akik következtek, tehát Schmidt Páltól egészen talán napjainkig, engem abszolút nem fogott meg sem a hozzáállásuk így a dolgokhoz, se az, hogy úgy kiálltak volna, vagy tehát olyan, ami valójában lehet, hogy velem az is a probléma, de velem csak én vagyok így, hogy alapjában véve mi egyszerű emberek, lehet, hogy nem is látjuk át azt, hogy tulajdonképpen egy köztársaság elnöknek mi a napi ténykedése, tehát mi a napi feladata. Jó, azt tudjuk, hogy mit tudom én ilyen aláír, ilyen olyan dolgok.
1: Protokolláris feladatai vannak. Főként, igen.
2: De úgy olyan hűde, hogy én még azt is talán megkérdőjelezném, hogy egyébként úgysem vagyunk köztársaság, mert ugye ezt is a Fidesz úgy csak törölte, hogy Magyarország lettünk, hogy engem mondom, abszolút nem foglalkoztat, hogy kit választanak köztársasági elnöknek, mert engem nem fog meg a történet, úgyhogy...
1: Hát nyilván ez a Fidesz érának a hozadéka, mert hogy az Orbán Viktor által jelölt emberek maximálisan kiszolgálták a jelölőt, hát, meg a jelölőpártot, de nem kell ennek feltétlenül így lennie. Nem árt, hogyha van a hatalomnak egy korlátja, vagy adott esetben korlát.
2: Igen, 100%-ban értem, amit mond, csak hogyha visszanézi a utóbbi 4-5-en, akik így voltak, hogy alapjában lehet azt mondani, hogy azért igen, csak bevásároltunk velük, és hogy nagyon, tehát ugye elvitték azt a, nem tudom, hogy amivel így néznénk egy köztársaság elnökre, hogy úgy teljesen úgy eljátszották ezt a történetet, úgyhogy mondom, engem abszolút egyáltalán nem is érdekel, megválasztják, nem választják, hogy is bele fognak kötni, miért innen jött, miért onnan jött, megint lesz téma a parlamentbe, úgyhogy én nem foglalkozom ezzel a kérdéssel. A másik meg, hogy Orbán Viktor Szerbiában nyaral, hát abban senki ne reménykedjen, hogy ő ott fog maradni, mert azért Szerbia az ő, nem az ő világa, tehát az, hogy most ő oda megy, és ott eszik-iszik, pálinkázik, meg egyebek, biztos, hogy nem marad ott, ebben senki ne reménykedjen, mert azért ez nem az ő életszínvonal azért Szerbia, tehát azért annál vannak, ha már akarna valahol maradni, de én nem hiszem, hogy fog maradni, mert pontosan úgy ugye napokban úgy nézegettem ezeket a parlamenti üléseket, és hogy alapjában véve nem az, hogy nem veszi, nem csak az, hogy nem veszi, egyszerűen a Fidesz-KDNP tudomásul azt, hogy hatalmas vereséget szenvedtek, hanem a Toroszkaival együtt, én egyébként azt nem értem, hogy a Toroszkai miért nem társul a Fidesz-KDNP mellé harmadiknak, mert annyira kötözködik, és annyira egykövet fúj így dolgokkal, hogy nyugodtan így hárman így tök jól ellenének, és akkor még plusz 6 fővel ugye több lenne ott a Fidesz meg az álszent KDNP, hogy alapjában véve ők egyet akarnak, itt nem az ország építését, meg nem az, hogy rendbe jöjjenek a dolgok, nem az, hogy rendbe jöjjön az oktatás, az egészségügy, a családi hely, tehát bármire, ha gondolok, mert minden ágazathoz hozzá kell igazándiból nyúlni, ők a Tisza kormányt és Magyar Pétert egyértelműen meg akarják buktatni, és én ezt onnan gondolom, ha nem, akkor legyen szíves, javítson ki, hogy amikor volt tusványos, mit mondott Orbán Viktor? 35. tusványos volt ugye most. Azt mondta, hogy ő bízik abba, sőt akarja, hogy a 36-on már mint kormányzó párt tudjanak ott megjelenni.
1: Hát kívánni bármit lehet. Volt ez a három kívánság műsor, a Tibi bácsi elintézte, de ennek a realitása most szerintem a nagyon-nagyon kevéshez konvergál.
2: Igen, ebben 100%-ig szintén tényleg igaza van, csak itt az a legnagyobb probléma, hogy nagyon nehéz ám így dolgozni. Tehát az, hogy bármit mondana, vagy bármi olyan, tényleg egy mondatot kiejtenek, nem jó, miért nem jó, föláll Rétvári, föláll a Bóka, föláll a, és hiába bizonyítják nekik, és mutatják, hogy igen, ennyit herdáltatok el, annyit, egyszerűen nem veszik tudomásul, és csak
1: összekedni tudnak. Ők nyilván így fognak politizálni.
2: Valami, de nagyon nehéz lesz ez.
1: Hát ez egy ilyen műfaj. Nehéz. Azért ne sajnáljuk a tisztásokat, erre szerződtek, nem, ezt akarták, majd valahogy megerősítik magukat. Tehát, hogy az ellenzék mindig ellentmond, majd mindig bírál, kritizál, kötözködik, joggal, jog nélkül, alaptalanul, alappal. Ez egy ilyen műfaj. Ami viszont a Jobbikot, a Mi Hazánkot illet, nyilvánvalóan sokkal közelebb áll a Fideszhez, meg a KDNP-hez, mint a Tiszához, de arra is figyelnie kell, hogy nem szabad a Fidesz-szel összefogni, hiszen azt már a kisgazdáktól, az MDF-en keresztül sok párt el tudja mondani, hogy milyen a egyébként Fidesz ölelő karjaiba bele simulni.
2: Bocsánat, hogy beleszóltam. Egyébként Toroszkai már nyugodtan foglalkoztatna abban az ügyel, amivel ugye Magyar Péter meg a kormány megbiztos igazándiból. Nem nagyon venném észre, hogy bármi történne. Egyébként a tegnapi nappal kapcsolatban pedig újszent nagyon szégyeljék magukat, amit csináltak. Tehát, hogy egyszerűen Toroszkairól mindig is tudtam, hogy egy nagyon egy ilyen narcisztikus jellegű típusú valaki, aki minden, mert majd ő megmutatja, de nyugodtan azt a feladatot elvégezheti, vagy kezdheti a munkát, amivel ugye meg lehet bízva, mert eddig nem nagyon vettem észre, hogy bármit csinál.
1: Ez a végrehajtási ügy, ugye? Végrehajtási visszaélés.
2: Igen, ebben lett megbízva, akkor tessék.
1: Hát pedig ebben van potenciál, hiszen Sarül György.
2: Van, bőven.
1: Erről nagyon sok minden tudható már, tehát annyira nem is kell kalámbói képességekkel, vagy megréfelődjölei képességekkel rendelkezni, mert ott van a tálcán, ott kínálja magát az ügy. Tehát vannak vádlottak, zajlik a per, úgyhogy...
2: Egyébként Magyar Péter mondta is neki, hogy nem nagyon vette észre, hogy bármit csinált volna, mondjuk ez alatt az idő alatt, hogy azon kívül, hogy bemegy föláll, és a parlamentbe kötözködik, meg bunkon viselkednek, mert ez aztán tényleg egy olyan szintű... Nem is tudom, hogy egyszerűen, hogy nincs bennük... Már mindegy, nem is foglalkozom, mert kár az időt ebben tölteni, de alapjában véve tényleg nagyon gusztustalanok voltak, azért ezt mindenki látta, úgyhogy...
1: Most arra gondol, hogy a roma holokauszt
2: igen,
1: szóló beszédek alatt nem álltak fel. Igen.
2: Ott is kivonultak, akkor a Toroszkai azt megmagyarázta, hogy rossz volt az időzítés, ők véletlenül azért mentek.
1: Most tegnap mi volt rossz?
2: Hogy miért maradtak ülve, nem tudom, hogy oda ragadt a fenekük a
1: hogy nem, elfáradtak.
2: Nem tudtak fölállni.
1: Nyilván,
2: ja, tehát igen,
1: az anyapártjuk, a Jobbik, utána a szélső jobb a Miéptől elkezdve sok mindennel próbálkozott, de a zsidózással nem tudtak már bejutni. Azzal jutottak be 2010-ben a Magyar Gárdával, meg a cigánybűnözéssel. Ennek a szellemi örököse a Mi Hazánk. Tehát nyilván egy ilyen párt ezzel a szavazóbázissal nem meri megtenni, hogy föláll. Inkább vállalja ezt a gyalázatot, hogy a cigány ellenes szavazótáborát egyben tartsa. Hát ez is egy út, ez az ő útjuk. Köszönöm szépen, Zsuzsa, hogy hívott.
2: Ja, ennyit szerettem.
1: Lejárt a műsoridőnk.
2: De inkább majd akkor máskor, és köszönöm szépen.
1: Rendben,
2: a beszélgetést.
1: Köszönöm. Györggyel kezdünk, jó napot kívánok.
3: Üdvözlöm, György vagyok.
1: Parancsoljon, üdvözlöm.
3: Végül beszéltünk, már párszor volt szerencsém beszélgetni önnel.
1: Parancsoljon.
3: Nagyon jók a témák, de ha megengedi, most én nem erről szeretnék beszélni. Kicsit messzebbről indulnék a történethez. Velem történt meg. Az idén májusban óvodai ballagáson voltam, az unokám ballagott 6 évesen, ugye iskolába mennek. A csoportból 14-en ballagtak, és egy 15, vagy pontosabban egy 6 perc, akkor Szabó Magda verset mondtak el, 14-en, minden diákra, minden gyerekre jutott 3-3 mondat. Nagyon szépen elmondták a gyerekek a mondatokat, egy kisfiú kivételével, aki éppen sorra következett, a mellette lévő kislánynak a kezébe volt egy léggömb, ami kipukkant, és ez szegény fiút zökkentette a történetből, de utána folytatta ugyanúgy. Na most mit akarok ezzel mondani? A héten láttam ugye az ifjú gyöngyszemeket, a fideszes gyöngyszemeknek a beavatását.
1: Igen.
3: Akik ugye előtte állt egy ember, aki a szájukba rágtak egy mondatot, és nem voltak képesek elmondani azt a mondatot, amit nekik el kellett volna mondani. És utána még a tinta meg se száradt az eskütételem, utána folyosón meg elkezdtek össze-vissza hazudozni. Ez egy felháborító, amit a Fidesz művel itt ebben az országban. Tehát egyszerűen nem is értem. Most ezek vagy nem végeztek el általános iskolát, vagy főiskolát, vagy nem, vagy fogyatékosok, nem tudom.
1: Egyébként nem fogyatékosok, két képviselőről van szó, csak hogy a többi kedves néző értse. Palóc André, illetve Hortai Olivér, ők képviselők lettek a Fidesz frakcióban, és az eskütételnek azt a mondatát rontották el, hogy a magyar nemzet javára gyakorlom, tehát a javára szónál akadtak meg. Hát ennek sokféle oka lett, de az tényleg furcsa, hogy utána egy videóban azzal magyarázták ezt a kínos kis bakit, hogy Magyar Péter megzavarta őket. Egyrészt azért, mert hazugság, mert a videókon látszik, hogy nem zavarta meg Magyar Péter, egy szót nem szólt. Másrészt nem kétségbejtő, de furcsa, hogy két parlamenti képviselőnek a gondolkodása eddig terjedt, hogy ők állítanak valamit, ami nagyjából egy perc alatt ellenőrizhető. Tehát, hogy hol van itt a stratégiai látás?
3: Ott nincs stratégiai látás.
1: Igen, hát erre utaltam finoman, tehát, hogy egy perc alatt buktatták le magukat. Hát ez van.
3: Szomorú. Elképesztően szomorú, hogy egyszerűen nem is értem, hogy a Fidesz mit akar.
1: Hát szerintem túlélni ezt az irgalmatlan nagy ütést, amit kaptak a választóktól áprilisban.
3: A másik meg 220. helyről indult a parlamentben, ugye úgy választották be.
1: Az egy másik, igen, új képviselő, most nem jut eszembe a neve, de igen, tehát hogy szó nem volt róla, hogy ő képviselő lesz, jó, de hát arról se volt szó, hogy Orbán Viktor nem lesz az, tehát ő megígérte, hogy akár nyernek, akár veszítenek, hát, ő ott marad a parlamentben. Hát hogyha a főnök szava nagyjából ennyit ér, azt mondja, hogy hát meggondoltam magam, most nem rám van ott szükség, ha ez a stabil ígérete az így egy fél mondattal felülírható, akkor ezek után, hogy egy 220. helyről bejut valaki, ez képest már bagatell.
3: Na minden, a lényeg az, hogy egy 6 éves gyerekekkel akartam szembeállítani ezt a két ifjútitán.
1: Igen, ott még érthető, hogy egy pukkanás megzavarja, de a parlamenti eskünél, hogy nem jut eszükbe ez, hogy a magyar nemzet javára nem gyakorlom.
3: Ott látták a szájukba, tehát még azt sem mondhatni, hogy már be is tanulhatták volna, mert volt rá idejük.
1: Hát nem kell betanulni, hogy valóban, hogy ön mondja, fél mondatonként előre mondja az esküszövegét az aznapi ülést vezető elnök. Tehát igen, ez tulajdonképpen az úttörővé avatásnál is így volt.
3: Szállalmas, ennyi egy szó, amit tudok rá mondani. Ennyit akartam mondani, Ferenc, és köszönöm, hogy meghallgatott.
1: Köszönöm szépen, György, hogy hívott. Minden további szép nap, viszont hallásra.
4: A délelőtti műsorba jelentkezett egy ember, aki azért némi képen tisztában van a hajózással, meg az elsüllyesztéssel kapcsolatosan, meg minden. Ez az ember ezt a véleményét elmondta ezelőtt 2 héttel.
1: Oké, de én ezt nem tudhattam, mert nem én voltam. Én most hallottam, nem. Ezt először így mondom.
4: Ez nem a maga hibája, hanem annak a hibája, akik van egy olyan mondás, hogy a cselekvés halála az okoskodás. És a magyar Péter szó szerint mondta azt, megkérdezték tőle ezt a dolgot, meg hogy a Sziget közben ott van az a rengeteg legyártott betonelem, amit ahhoz gyártottak, rengeteg van, nem 2, ilyen köbméteres betonelemek, vasbetonfülekkel odahorták, annak idején azért, hogy a Dunát ott fogják vele elrekeszteni. Az azóta ott van. 30 éve ott van, 30 év óta le lehetett volna hozni ide Paksra, egyenként talicskával letologathatták volna, és berakadták volna vízbe. A magyar Pétert megkérdezték, hogy vajon Isten miért nem csinálták ezt meg. Erre az volt a válasz, hogy úgysem fogják engedni. Tessék mondani, ki parancsol a magyar Péternek? Végveszély esetén, mert a paksi atomerőmű, ha elszáll, akkor az végveszély. Végveszély esetén ki parancsol ebbe az országba, melyik környezetvédő meri egyáltalán kinyitni a száját. Lekapcsolnám abban a napban, lekötném a villanyról, lekötném a vízről, és adnák egy szobabiciklit, lehet tekerni egész nyugodtan, vagy csinálj magadnak 3-ot, ha akarsz. Csak igen. A tehetetlenség igaza van annak, aki azt mondja, hogy el kellene kezdeni valamit csinálni, és nem csak reprezentálni. Mert ezt tényleg elbaltázták, de jó rendesen. Köszönöm szépen, ezt szerettem volna elmondani.
1: Köszönöm szépen, Sándor, hogy hívott.
5: Best of adást hallottak.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: műsor ajánló. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a Budakeszi úton a városhatár közelében befejezték a gázvezeték javítását a Korányi Frigyes útnál. A forgalom irányonként ismét egy-egy sávban haladhat. Az érintett BKK autóbuszok a Budakeszi felé újra megállnak az országos Korányi Intézet megállóban. Rendezvény előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, illetve a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon. A 16-os autóbusz nem közlekedik, a 16-a és a 116-os autóbusz a Szentháromság tér és a Dísztér között jár, illetve a 178-as autóbusz a Naphegy tér és a Batthyány tér között közlekedik, a 216-os autóbusz pedig a Dísztér és a Batthyány tér között jár. Hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Hétvégén az Erzsébet királyné útján befelé a Róna utca és az Uzsoki utca között a forgalmat a parkolósába terelik, mert elektromos közművet javítanak. A 3-as villamos helyett pótlóbusz jár a Mexikói út és a Bosnyák tér között, a 69-es villamos nem jár. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Endrével kezdünk. Jó napot kívánok!
3: Üdvözlök, kedves Ferenc! Én két észrevételt szeretnék elmondani. Az egyik az, hogy a feleségem másodfokú égési sérülést szenvedett. Én nem titkolom el, hogy melyik városból hívom. Kazincbarcika. Hát ez egy ilyen 30 ezer fős lakosú város, kisváros. A következő volt, felkerült a vigyeletre, itt egyetlen egy vigyelet van ebbe a kisvárosba, és nem rendes hivatásos orvos volt, hanem két mentős dolgozó. Most azt nem tudjuk, hogy ezek mind a kettőre szakképzett volt, vagy csak ilyen beteszállító valaki, nem is ez a lényeg, hanem kellett volna neki kapni egy tetanusz injekciót. És nincs tetanusz injekció ezen az egy ügyeleten. Szóltak neki, hogy le kell menni egy ügyeleti gyógyszertárba, ami körülbelül közel 2 kilométerre van, onnan, ahol van az ügyeletes rendelés. Holott ott a közelben egy ilyen 500 méteres körzeten belül van 2 gyógyszertár is. Na most oda le kellett menni taxival, meg kellett tenni 8000 forintért a tetanusz injekciót, azt visszavinni, majd úgy megkapta az injekciót. Ez az egyik, holott pedig fizeti a TB járulékot, ugye csak azt nem értem, hogy ezt miért kell fizetni, amikor egy ilyen tetanusz injekcióért el kell menni az embernek, meg kell nem kis összegért vásárolni, akkor elbírom képzelni, mi lehet egy faluhelyen, ahol nincs ilyesmi.
2: És egyébként miért kellett neki egy tetanuszt kapnia?
3: Hát a fertőzés miatt már fel volt hólyagosodva már a hasán a bőr.
4: Értem.
3: És azt mondták, hogy nehogy kipukkanjon.
4: Világos.
3: Ezért kell neked egy ilyen tetanusz injekció.
4: Igen.
3: Na, de most én azt nem értem, hogy egy ilyen alapvető injekció. Hát most lehet akárki olyan helyzetbe kerülhet, ugye, hogy föl kell menni sürgősen, kapni kell neki egyet. És mi van igen. akkor, hogyha történetesen nincs a szülőnél, vagy nincs annál a sérült embernél 8000 forint, nem tudja megoldani, hogy megvegye.
4: Igen, vagy miért nincs, a, miért mondom, nincs az ügyeleten egy ilyen injekció, hát nem egy drámai összeg. Nyilván egy embernek megvenni rossz, de hát kellene, hogy legyen ott a helyszínen. Már ez, ez meglepő.
3: Nem volt, nem volt.
4: Én igen, mondom. Értem.
3: Igen, igen.
4: Jó, némíts el a tévét, arra kérném, hogy ne zavarja azt, hogy a hangom az kétszer megy, és egymástól is csúszásban. Szóval, hogy elmentek akkor a taxival, megvették a tetanusz injekciót, megkapta a feleség. Tehát akkor ez már 12 000.
3: Már 12 000 forint.
4: Igen, igen.
3: És én, de végül is, nem is azt nem értem, hogy egy ilyen ügyeleti orvosi rendelőbe, itt nincs ott egy szakképzett orvos, az egyik, a másik. Hogy nem tartanak ilyet ott maguknál a rendelőbe ilyen gyógyszereket vagy készítményeket.
4: Igen.
3: Ez azért egy kicsit felháborító egy ilyen 30 000 fős városban. Mondom, hát más igen. is járat rosszabbul is, nagyja jó Isten, de akkor mi van ilyenkor, hogyha azt mondják, hogy hát sajnos nincs ez, nincs az, tessék elfáradni a legközelebb ügyeletet gyógyszertárba, és tessék megvenni. Holott mondom, fizetni a TB járulékot. Akkor mi kell fizetni a TB járulékot?
4: Jó kérdés. Egyébként ott nem kérdezték meg ettől a két egészségügyi dolgozótól, hogy miért a beteg fizet az injekcióért? Miért nem fér bele ez az alapellátásba, a TB finanszírozásba?
3: Hát, ezek szerint nem fér bele. Ezek szerint nem fér bele. Csak azért mondom, ez egy kicsit felháborítsa az embert, hogy fizetni a TB járulékot, és igen, akkor igen. még az ember még szolgáljon, vegye meg. Holott szerintem egy ilyen ügyeletes orvosi rendelőbe azért egy alapelfeleltségnek ilyeneket lenni kéne, hogy kellene ott tartani, nem?
4: De, szerintem is.
3: Na, hát és akkor ez az egyik, ami úgy kicsit idegesíti az embert, meg küzdőzgeti ki oda-amoda.
4: De amúgy hatott? Kell. Hatott az injekció legalább?
3: Tehát, hát így nem tudjuk, mert ez állítólag 5 évig jó.
4: Ez mikor hát volt, becsen?
3: Kiukasztották neki a hólyagot, kiengedték belül azt a folyadékot, a váladékot.
4: Értem. Tehát, meg hogy még tart a gyógyulás folyamata, ha jól értem.
3: Persze, ez egy kétnapos történet.
4: Világos. Jó. Hát akkor jobbulást a kedves feleségének.
3: Köszönjük szépen, ez az egyik. A másik. Szoktam nézni a parlamenti közvetítéseket. Az a tévén.
4: Igen.
3: Hát én ez a Torockai, meg a Mi Hazánk mozgalomban, megmondom úgy, ahogy van őszintén, én ezeket be se engedném. Én nem tudom, hogy kerültek ők be a parlamentbe, amikor ennyire nyíltan rasszista párt. Mert ezt ki lehet mondani, hogy simán rasszisták. Nekik nem jó a zsidóság, nekik nem jó a cigányság, hogy ott volt a szerencsétlen gyerekek a tamburás csoport, ugye?
4: Igen.
3: Ők fogták magot kivonultak.
4: Nagyon is tehetséges gyerekek, igen.
3: Mikor elkezdtek beszélni a cigányságnak a holokausz dolgairól,
4: elpusztításáról, igen, akkor ők nem álltak.
3: Ők meg őben maradtak.
4: Ma, annyi, hogy...
3: Más országban az ilyen pártot biztos, hogy kitiltanák a parlamentet.
4: Hát ez nem jogi kategória, hanem ez az ő politikai álláspontjuk. Ma egyébként már felálltak a cigány holokauszt kapcsán mondott megemlékezésen. Ma igen, felálltak. Láttam. Tegnap nem. Hát ők igen. ezen a vonalon jutottak be a Jobbik annak idején a cigánybűnözéssel, igen, meg a Magyar Gárdával masírozott be a parlamentbe 2010-ben, annak a pártnak az utódja, és annak is a radikálisabb szárnyának az utódjai ezek az emberek, úgyhogy ezen nem csodálkozom.
3: Torockainak meg főleg nem kéne ilyen nagyságúnak lenni, az ugye ők nagyon húzódtak annak idején a Fideszhez, meg szerintem még most is, ugye én nem tudom, miért kapulja ennyire a magyar tét, holott ők semmit nem csináltak azért az országért, meg azért ne felejtsük el, hogy ő neki volt egy ügy annak idején Budaházival, amiből ő elég szerencsésen kimászott.
4: Hát azt nem tudom, hogy közös, illetve ketten vezették annak idején mondjuk így a jobboldali radikális tömeget számos tüntetésem.
3: Csak ugye ő kapott egy felajánlást, vagy bemész a börtönbe, vagy elvállalod a polgármesterséget.
4: Ezt nem tudom, hogy hogy volt, az biztos, hogy Budaházy éveket ült, és elítélték terrorizmusért, nagyon helyesen, Torockaiból meg egy országos politikus vált. Hát, hogyha ezt az úgynevezett nemzeti radikális oldalon ezt így beveszik, elfogadják az ottani szavazók, támogatók, akkor ez van. Benne van egy-két kérdés, de hát.
3: Aha. Na mindegy, csak azért ugye volt egy ilyen része a dolognak jó pár évvel ezelőtt.
4: Igen.
3: Hát azt nem tudom, hogy sokan mennyire emlékeznek rá, mennyire nem.
4: Én emlékszem például a Fidesz nem indított Torockai ellen polgármester jelöltet. Azt hiszem úgy volt, hogy egy időközi választást nyert meg váratlanul Ásotthalmon, felújították a strandot, meg szimpatikussá váltak ott, de fogalmuk nem volt az embereknek, hogy mi ez a mi hazánk, meg a nemzeti radikalizmus.
3: Nem.
4: És aztán, amikor jött egy újabb választás, a normál, akkor a Fidesz nem indított ellene senkit. Hát, biztos véletlen egybeesés.
3: Igen. Na mindegy, én csak annyit szeretnék még mondani, hogy azért a Torockai, én nem mondom, hogy úr, mert nem, az én szememben nem úr. Egy alávaló ember, hogy így azért a főleg az a fiatal, ártatlan gyerekeknek a koncertjén fogják magukat, ugye azok szeretettel oda mentek zenélni. És akkor éreztessék velük azt, hogy ők a kisebbségi csoportból jöttek.
4: Miután ezen a vonalon futottak be, amikor a miép csak zsidózott, meg a miép jobbik próbált zsidózni, akkor ilyen 2%-ra jutottak, utána találták ki ezt a vonalat, ezzel berobbantak, hát nyilván hülyek akarnak, vagy próbálnak maradni a választóikhoz.
3: Hát az én szememben nem, mert én soha életemben se, akármeddig élek se fognak, és nem szavaznák rá.
4: Jó, nem önnek szólnak ezek a gesztusok, hanem a mi hazánk szavazóknak.
3: Csak szégyelhetné magát, meg ugye ezzel lehet, hogy külföldi csatornát is közvetítették az akkori adást, akkor leégetik a parlamentet is, hogy már ezek ilyen nyíltan kionulnak ott a szerencsétlen hát, gyerekeknek.
4: Saját magukat mutatják
3: hát,
4: be.
3: Hát igen, és akkor még ezután még van a bőr az arcán, nem mondom, hogy miért, hogy még ő, még Magyar Péter Pocskandián.
4: Azt
3: meg se túl olyan torok, akkor csendben marad, mert neki aztán abszolút nagyon kevés hihető szava van, ha van egyáltalán.
4: Nyilván megszólalhat, tehát ezért juttatták be, hogy felemelje a szavát, képviselje a saját választóit, az egy dolog, az rendben van. A rasszizmus nincs rendben. Na, köszönöm szépen, Endre, hogy hívott. Szépen. További szép napot, viszont hallásra. Jánossal folytatjuk, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Üdvözlöm! Tegnapi névnapra emlékeztetném magunkat is itt a beszélgetésbe, és az egész országot.
4: Igen.
5: Nagyon neves névnap volt. Tudja-e, hogy jó szeri a tegnapi névnap?
4: Zsuzsanna és Tiborc.
5: Nem, Lőrinc.
4: Lőrinc?
5: Igen. Szent Lőrinc, diakónus.
4: Biztos. Uh-huh. Jó.
5: Biztos.
4: Rendben.
5: Ez van a naptárban, meg a katolikus tévéből veszem a reggeli.
4: Akkor nincs apelláta. Ha ők mondják, akkor meg se szólalok. Jó, éljenek a lőrincek.
5: Ilyen, jó van, akkor úgy legyen. Az persze az fontos, az élet az nagyon fontos. Viszont arra akarom emlékeztetni a tegnap ünnepelt Magyarország legnagyobb zsíros bögréjét összehozó Mészáros Lőrinc urat, hogy Szent Lőrincnek ahhoz, hogy őt szentté avassák, nagyon szomorú volt a vértanúsága.
4: Nem, szerintem nem szeretne szent lenni Mészáros Lőrinc, szerintem már bőven így is elégedett mondom, lehet az életével.
5: Igen, de ha azon számolunk, hogy az életünknél a halál az csak a következő életünk kapuja, akkor nem úszhatja meg azt a következőséget, ha ez így van. Ha nem így van, akkor bármi legyen.
4: Lehet, hogy így van, hát ez nyilván hit kérdése. Az egy következő kérdés, hogy ő például bármilyen értelemben jogilag, hogy úgy mondja, megkérdezhető-e? Tehát ha másoknál is okosabb emberek...
5: A szentek közé sorolásba?
4: Tessék?
5: Hát biztos, a szentek közé sorolásba biztos.
4: Nem a szentek közé sorolásba, hanem a jogi eljárásban. Ha nála is vannak esetleg okosabb emberek, akik olyan jogszabályi környezetet teremtettek, hogy valahogy mindig ő meg az érdekeltségei nyertek uniós és magyar közbeszerzéseket,
5: igen,
4: és azon
5: igen,
4: nagyon kedvező árat fogadott el a megrendelő állam, hogy ebben ő felelőse bármennyire, mert lehet, hogy nem. Hát ő csak élt a lehetőséggel, nem ő szabta a feltételeket.
5: Igen, ő volt a főkönyvben.
4: Nem ő irányította azokat, akik nem nyerték, azon cégeket, akik kiszorultak ebből, hanem ő pont azokat, amelyiket nyertek.
5: Én ha mégis, ugye Donald Trump is a béke Nobel-díjra pályázott.
4: Megcsappantak az esélyek, úgy érzem.
5: Én is úgy látom, hogy a béke Nobel-díj az madarak tárgyán, vagy galambok tárgyán elrepültől le. Egyébként ő szerintem már teljesen nem normális, mert ennyi szomorúságot és bánatot még amerikai elnök nem okozott a világnak, mint ő. És mindig belekavar, és magát se tudja tudni. Hát de nagyon jó barátja volt neki egy egykori magyar miniszterelnök is. Viszont mi majd elkalandozok, hogy milyen jó kívánság mellététele van a Szent Lőrinc diakónusnak a vértanúsághoz. A kivégzéséről hallott pedig, hogy...
4: Nem. Hogy, sajnos nem követtem minden szent életét.
5: Én ezt az ajándékot tudom küldeni, ez nagyon embertelen és nem szép ajándék, de ha egy szent megérdemelte, akkor egy magát nem is tudom milyen gazdagok közé fősoroló ember, én szerintem is megérdemli, amikor majd megszabadul ettől a világtól.
4: Hát szerintem ne kívánjunk senkinek rosszat.
5: Ez nem rossz, hát ha valaki így lehet szent, akkor az mi a rossz benne? Hát,
4: hát az, hogy most arról akarna beszélni, hogy hogy végezték ki ezt a bizonyos szenté halatot
5: lőrincet. Igen, rossz élve
4: megsütötték. Aha, hát az emberi kegyetlenségnél nincs erősebb egyébként, igen, az állatvilágban sincs ez meg, mert ott nem szadizmusból végeznek így úgy egymással az állatok. Jó, hát mondom, ezt senkinek nem kívánom a magam részéről.
5: Az ország részére tanúságként szállom. Azok, akik vadul akarnak gazdagodni és erkölcstelenül, talán még a szentek sorára is juthatnak.
4: Nincsenek ilyen szankciók a magyar jogrendben. Köszönöm szépen, hogy hívott. Itt van Ferenc, vele folytatjuk. Jó napot kívánok! Halló, halló!
6: Igen, itt vagyok. Jó napot kívánok, üdvözlöm!
4: Parancsoljon!
6: Hát, néhány nappal ezelőtti hírről szeretnék szólni néhány szót, hogy a Vitézi Dávid miniszter úr külön vonattal, egy kétkocsis szerelvénnyel ment tárgyalni Szerbiába. És ugye még a hírhez hozzátartozott akkor, hogy ez nem kerül semmibe. Hát uram, én 30 éven keresztül vasúti motorokat szereltem, építettem.
4: Igen.
6: Én tudom, hogy a V63-as mozdony 5000 lóerős. A V43-as 3000 lóerős. A külvárosi motorvonatban szerelt HR780-as motorok 1000 lóerősek. Úgyhogy ez nagy gurítás, hogy ez nem került semmibe. Nem a húzat vitte le azt a vonatot, és ez nem luxizás.
4: Szóval... De ha így volt, akkor igen, mindjárt megnézem, hogy mit dob a gép, mert valamit félfőre hallottam erről.
6: Néhány nappal ezelőtt.
4: Tehát Szerbiába vonatkozott.
6: Igen, igen.
4: Jó, mindjárt megnézzük, hogy mit dob a gép.
6: Hogy ez nem került semmibe, nem volt költsége ennek az útnak.
4: Igen. Egy fél pillanat, már megvan egyébként a cikk. Vitézi Dávid, valóban ültem egy vonaton, ezért futott nosztalgia kocsi, amíg át sem adott belgrádi vonalom. Németh Balázs így írja a cikk, hogy ugrott neki a Budapest-Belgrád vonal magyar szakaszának tesztelésének, amit a miniszter is meglátogatott. Szabadkán tárgyalt szerb kollégájával Vitézi Dávid. Az elvaratlan kérdésekről, a Budapest-Belgrád vonal elvaratlan kérdéséről, ezután Kelebián felszállt arra az úgynevezett sötét járatra, tesztvonatra, amellyel a személyforgalomnak még mindig nem átadott magyar vonal szakaszának műszaki, szoftveres, stb. Feladatait végeztetik. És akkor itt mondja, vagy idézem Vitézi Dávidot, de előtte akkor tükrözöm ezt a gépet, hogy láthassák a kedves nézők is. Nem tudom, hogy mi lesz, tehát én nem védeni akarom Vitézi Dávidot, mert nem tudom, hogy mit nyilatkozott, de mindjárt kiderül a számomra is, meg az önök számára is. Úgyhogy egy fél perc türelmet kérnék, most csatlakozott ez a kiváló iPad a képernyőre. Na, akkor ezt mondja Vitézi, önök is láthatják. Német Balázs óriási leleplezésként jelentette be, hogy saját külön vonattal utaztam Kelebiából Budapestre, Kelebiáról Budapestre, és már Rákosival Kádárral állított párhuzamba. A történetből annyi igaz, valóban ültem egy vonaton. Az én esetemben ez talán nem breaking news, még ha Lázár János esetében az is lett volna. A tesztelésre beosztott mávos mozdonyhoz Rail Tours kocsikat csatoltak, mert a próbamenet miatt nem akartunk egyetlen utasforgalomban szükséges kocsit sem kivonni. Ezért volt ott a nosztalgia kocsi. Jó, hát ennyit tudtam hozzátenni. Nem, nyilván két ellentétes állítás van. Az egyik azt állítja, hogy luxusutazáson vett részt, a másik azt, hogy nem.
6: Nem, szóval a költségről van szó. Akkor, amikor itt energiaválságról beszél a miniszterelnök úr, hogy mit le kell fékezni, akkor ilyen hír jelenik meg, hogy ez nem kerül semmibe. Érti, uram? Nem kerül semmibe. Hát nézze, a vonat az iszonyú nagy mennyiségű villamos energiát használ, és akkor köpködnek arra, hogy a Pakson nem jól működnek a dolgok, meg egyebek, le kell állítani az atomerőművet. Ugyanakkor ilyen ostoba, mert ostoba ember nyilatkozza azt, hogy ez nem került semmibe.
4: Aztán, tehát ha jól értem, egy olyan vonatra csatlakozott rá még két kocsi pluszba, amely vonat ott kell, hogy járjon, mert hogy ez teszteli ezt a Budapest-Belgrád vonalat. Tehát az, hogy egy tesztelő vonatra rátesznek két kocsit, így első blikre nekem nem tűnik óriási plusz költségnek. Mondjuk ahhoz képest biztos elenyésző, hogy Paksból az Orbán kormány kivett 200 milliárd forint nyereséget 16 év alatt, ugyanakkor azt a 10 milliárdos szivattyú telepet nem építette meg, ami ha most meg lenne, akkor nem kellett volna leállítani Paksot. Tehát a kettőt azért nem mérném egybe, hogy most ön felhozta. De lehet, hogy önnek van igaz ebben, a két kocsit rácsatlakoztattak az egyébként menetrendszerű teszt vonatra. Ez is pazarló. Lehet, hogy így van. Tényleg nem tudok ebben állást foglalni.
6: Hát főleg akkor nem, amikor arról van szó, ugye, hogy energiaválság van meg egyéb, és ilyen hír, érti a hír önmagába, hogy ez nem kerül semmibe, ez hazugság az egész. Hát mondom, én 30 éven keresztül vasúti motorokat építettem.
4: Értem.
6: A gazvillamosság a művekbe, utána a gazanszaldónál.
4: És akkor ön szerint, ha ennyire szakértője a dolognak, megy tehát ez a bizonyos tesztelő vonat ezen a szakaszon, ez ugye nem plusz költség, ez nem a Vitézi miniszter miatt lett kifizetve, hanem mert magát a vágányt, ezt a vonalat tesztelni kell. Tehát ez nem a plusz költség kategória.
6: Tudom, hogy egy tesztszerelvény miből áll, az tele van a legkülönbözőbb műszerekkel, ami mindent vizsgál, még azt is, hogy milyen meleg a vasúti pálya.
4: Igen.
6: Érti?
4: Értem.
6: Ha hozzátesznek egy bicikliszállító vagont, már az is emeli a költséget.
4: Ezt szerettem volna kérdezni. Értem, ezt szerettem volna kérdezni, hogy mekkora költségnövekedés ez ön szerint, hogyha erre a teszt szerelvényre rácsatlakoztatnak két vasúti kocsit. Nagyságrendileg.
6: Ezt nem tudom, de megbecsülni sem, megmondom őszintén, mert én mozdonyokat építettem, mozdonymotorokat építettem. De maga a hír, azt mondják, hogy ez nem került semmibe, érti? De ne hazudjanak, akkor mondják végig azt hírt, amit most ön felolvasott, hogy ehhez csak pluszban hozzácsatoltak.
4: Világos.
6: Érti?
4: Értem. És a Vitézi mondta azt, hogy ez nem került semmibe?
6: Igen, mint a hírekbe, akkor visszanézik a híreket, amikor ez megjelent, ők mondták, hogy ez nem került semmibe.
4: Értem. Hát akkor ez így nyilván nem igaz, hiszen ha csak két kocsit is rátettek, az már valamennyibe kerül, pont annyiba, amennyivel nagyobb terhet kell húznia. Igen.
6: Nem tették volna hozzá, hogy nem került semmibe, én most külön se hívtam volna önöket, érti?
4: Értem, abszolút. Az a kérdés, hogy ezt tényleg a Vitézi miniszter mondta, vagy pedig valaki mondta, nem tudom. Annyira nem...
6: A mozgókép alatt bemondta, hogy ez nem került semmibe. Hogy ki jól mondta, nem tudom, de néhány nappal ezelőtt volt, amikor ment ebben a vonattal.
4: Igen, igen.
6: Értem. Méghozzá híradóban volt. Azt hiszem, híradóban jelent meg ez a bejátszás.
4: Igen.
6: Szóval hát... amikor a híreket ennyire el tudják ferdíteni,
4: Melyik tévében hallotta ezt?
6: Nem tudom, melyik tévében jelent meg. Hát
4: ja, jó.
6: Most
4: mert akkor tulajdonképpen az érzed, hogy ilyet nem találok. Végigfutattam itt a keresőt, tehát olyat találok, amit fel is olvastam, hogy megmagyarázta, hogy miért futott nosztalgia a kocsi ezen a tesztvonaton. De olyat nem találom, amiben ő azt állítaná, hogy ez nem került semmibe, sőt egyetlen cikk címében meg is tudjuk mutatni önöknek, hogy mit dob ki a Google kereső. Tehát fontos mávügyet intézhet el Vitézi. Vitézi megmagyarázta, miért futott, de miért, mert nosztalgia kocsi egy még át nem adott vonalon, Német Balázs és Vitézi egymásnak estek, megszólalt Vitézi, de olyat nem dob a gép, itt van ez a valóban ültem vonaton, amit az előbb idéztem, olyat nem dob ki a kereső, hogy Vitézi Dávid azt mondta, hogy ez nem került semmibe. Tehát lehet, hogy ilyet mondott valaki, és akkor lehet, ez egy hibás kommentár, de ha főleg, ha nem a mi tévénken, akkor gyakorlatilag egy teljesen ismeretlen terepen elhangzott, nem tudom, ki által mondott hülyeséget próbálok én itt magyarázni.
6: Én sem tudom, hogy ezt kimondta pontosan, de mondom, mozgókép volt róla, fotó volt, hogy ott áll a...
4: Jó, világos. Hát akkor hibázott az, aki ezt mondta azon a csatornán, ahol ezt mondta. Mert nyilvánvaló, ha két kocsival több egy szerelvény, hosszabb, akkor az kerül valamibe, ebben teljesen igaza van ennek.
6: Így van. Szóval,
4: rendben.
6: De már maga a hír felháborító, amikor valaki valótlan dolgokat mond, és ezt próbálja megetetni a nézővel.
4: Aki igen, hát...
6: tájékozódik akármilyen kérdéssel kapcsolatban.
4: Világos.
6: Ez felháborító.
4: Ebben igaza van. Hát ezen nagyon sokan felháborodtak az elmúlt 16 évben, nem tudom, emlékszik rá, hogy például... elviszik majd a fiataljainkat Ukrajnába, átműtik az óvodásokat, 1000 forint lesz egy liter benzin. Tehát ezek jöttek.
6: Nem vagyunk ezt tőle végül is, nézze.
4: Nem, 595 forint, igen, tulajdonképpen egy picivel több, mint a fele. Csak mert mondta, hogy önt idegesítik a hazugságok, gondoltam, hogy akkor felhozok néhányat az elmúlt hónapok slágereiből. De remélem, hogy ezek miatt már nem idegeskedik.
6: Mert... nem vagyok különösebben ideges, de amikor valaki...
4: engem sem ütöttek át, se nem vittek el.
6: Üzemanyagot mond be a vakvilágba, ez is egy baromság, mert az lehetetlenség, hogy 480 forintos üzemanyag árral menjek én tankolni.
4: Hát most igen, mivel hogy például a közel-keleti, az Irán elleni amerikai-izraeli háború felsrófolt az olajárat, most lehetetlen, de voltak idők, amikor lehetséges lett volna, de akkor meg olyan brutális adót tett rá a kormány az üzemanyagra, meg termékdíjat, vagy mit, hogy egekben volt.
6: Ha nézd, az a helyzet, hogy én annak idején,
4: jövedéki adót
6: vezettek, meg egyebek.
4: Igen.
6: És akkor bementem a benzinkúthoz, 5 forint alatt tankoltam biztos literenként.
4: Hát az még Kádár elvtárs alatt volt,
6: ugye,
4: igen.
6: Most ugye van a közlekedési miniszter, hát én rendszeresen járok autópályán, iszonyatos, hogy milyen minőségű a Magyarország az autópályák. A húsvét után jártam ki Erdélybe, gyönyörű, foltmentes autópályákon közlekedtem, a kis falvakban is gyönyörű volt. Itt most én Törökbányton lakom, és ha értelőn jövök, nem merek kihúzódni teljesen a törökbányti kihajtósávra,
4: igen.
6: Annyira rossz a pálya. Úgyhogy két kerék közé veszem a záróvonalat, ami kiterel engem, mert ki akar esni a kerekem az autóból. Annyira
4: igen.
6: Rossz minőség.
4: És azt tudja, hogy...
6: is képtelenek voltak, hogy ugyanarra a minőségű aszfaltozzák le a kihajtósávot, így az gyakorlatilag feltöredezik az egész. Úgyhogy borzasztó, iszonyú, hogy milyen ocsmány munkákat végeznek.
4: Igen,
6: láttam olyat a nyár elején, a tavasz végén talán, a Hegyalja úton voltak lukak, kátyuk, tudod, milyen autót, milyen járművet láttam? Volt egy aszfaltozó kocsi, elől a jobb első lámpa alatt kilógott egy cső, megállt a luk fölött, belefújta az aszfaltot, aztán tovább ment. Ennyi volt a kátyúzás. Ez az aszfalt, én nem tudom, ez magyar talán megy, de ez mindenre jó,
4: csak ezt nem tudom, hogy
6: a foltot tovább ment. Ennyi volt a kátyúzás. Ez az aszfalt, én nem tudom, ez magyar

0: Aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Corporation Z. Az új generáció műsora a Spirit FM-en. Corporation Z. Egy óra Trunktomival fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az Z-generációt érinti. Corporation Z. Trunktomival.
1: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a Corporation Z, a Spirit FM-en, én Trunk Tamás, WT vagyok a mikrofonnál. A Corporation Z témája az új generáció, Z és Alpha generáció. Egy iparág és egy szakma, ami az elmúlt évben nagy imidzsváltáson, perspektívaváltáson ment keresztül, az abszolút a divatipar. Hogyha visszagondolunk néhány évet, akkor látható az, hogy szabni, varni kezdjen egy fiatal, leginkább egy inkább lányokhoz társított sztereotípia volt társadalmilag, össztársadalmilag. Az elmúlt években ebben egy óriási változás volt. A streetwear világon keresztül fiatal srácoknak az álom életpályája lett nagyon nagy számban. A divattervezés, olyan ikonok, mint Virgil Abloh és más új generációs hősök teljesen demokratizálták, és egy férfi témává tették a divatipart. Na de mégis valójában hol helyezkedik ebben a divatipari szakképzés el? Mit jelent ebben a kétkezi munka? Egy valaki, aki egy ilyen területen akar elhelyezkedni, ez milyen tudás is kell, hogy szert tegyen, és mi is visz rá egy fiatalt egyáltalán egy ilyen pályára? Ehhez a mai vendégem, a Vokon Apparel márka alapítója, Tran Henry, aki egy vietnami magyar fiatal, aki pedig hát aktívan és teljesen autodidakta módon önmagát tanítva otthon a pincéjében var és szab és készít ruhákat, készít szabás mintákat. Úgyhogy köszöntelek itt a műsorban, Henry, szia!
2: Szervusz, köszönöm, hogy meghívtál ide.
1: Kérlek, kicsit mesélj arról, hogy neked honnan jött a kötődésed és az inspirációd arra, hogy a divatipar felé kezdj el ilyen fiatalon kacsingatni.
2: Hát ez onnan kezdődött, amikor ez az opium zenestílus kezdett így, hát így híresebb lenni, és nagyon tetszettek a ruhák, amikben ezek a srácok, tehát a Playboy Carti, Ken Carson, Destroy Lonely, ők ugye mindig Balenciágában voltak, vagy Rick Owensben, és amikor kicsit így mélyebben belekutakodtam ezekbe a márkákba, így igazából így egyszer csak kijött a fejemből, hogy én is tudnék ugyanilyet csinálni.
1: Itt hány éves voltál?
2: 17-16 kb.
1: Most mennyi idős vagy, ha szabad
2: kérdezni? Most vagy 20.
1: És akkor milyen volt a folyamat? Tehát az lehet, hogy oké, veszel egy varrógépet és elkezdesz ezzel foglalkozni, mert ugye azt tudom, hogy mert összegyűjtöttél magadnak akár ilyen Facebook csoportokból, meg mindenféle különböző helyekről ilyen ipari varrógépeket is.
2: Hát nekem van egy nagyon jó barátom, akit a gimnáziumban ismertem meg, úgy hívják, hogy Berci, ő a producer is, azt leszi, és ő mindenben, tehát bármilyen problémám volt, mindig segített, és pont volt náluk egy varrógép, teljesen ilyen háztartási, még nem is volt ilyen Zinger vagy Brother, hanem ez a Finesse volt, ami egy pont egy ilyen magyar koppintás volt, és kölcsön adta nekem. Először úgy volt, hogy nála próbáltam egy nadrágot bővíteni, de aztán mondta, hogy jó, akkor vidd hazad, most nálam nem tudsz mindig lenni. És akkor elvittem, hát azért el kellett párszor vinni szervizhez, próbáltam ilyen 10 rétegnyi farmert összevarni, nem nagyon sikerült a háztartásival, de aztán így idővel már voltak igényeim, hogy már nagyobb gépek kellenek, erősebbek, iparibb, és aztán igazából így kollektáltam össze a dolgokat.
1: A divatipari szakképzés önmagában egy olyan fiatalt, mint aki érdeklődik ez a téma iránt, az meg tud szólítani, vagy el tud érni? Vagy te neked nem fordult soha meg a fejedben, hogyha már ezzel akarsz foglalkozni, akkor mondjuk egy ilyen szakiskolába is menj el szakképzésre?
2: Hát igazából nagyon sokszor gondolkoztam ezzel. Most jelenleg ugye a BGR-re járok, gazdaságira.
1: Mit tanulsz?
2: Gazdaság és menedzsmentet. És azért néha azért, mikor tanultam, ilyen hajnali 3-kor belegondoltam, hogy és milyen jó lenne, ha mondjuk egy nadrágot kéne megtervezni holnapról, és nem egy ZH-ra kéne tanulnom. De igazából szerintem már egy olyan szinten tartok varrásba, hogy nekem az alapképzés az így nagyon kezdő lenne. Tehát én nem tudnám, hogy így beraknak a rétegek közé. Tehát egy kicsit haladóba, de nem lehet csak így hirtelen haladóba menni. Tehát mindent az nulláról kéne megint megtanulnom ott.
1: Értem. Te

0: honnan tanítottad magad? Tehát hogy nézett ki a folyamat? Oké, lett egy varrógéped, de onnantól hogyan tudtad magad fejleszteni?
1: Hát ezt őszintén elmondom neked, hogy első évben, mikor elkezdtem ezt az egészet, akkor még tehát mindent csak így próbáltam logikából, tehát a parasztésszel megcsinálni mindent, de aztán minél így speciálisabb dolgokat kezdtem el csinálni, akkor azért ott volt már a YouTube is, tehát mit tudom, hogy például egy nadrágnak a zipper fly-át kell megcsinálni, akkor azért úgy fejből nem tudod. De ez, tehát most már ugye lassan 3 évet csinálom, és így az utolsó évben már nem nagyon nyitottam meg a YouTube-ot, mert ugye már így ilyen kis újba kirázom.
0: Hova tudsz még fejlődni? Hol látod még a fejlődési területet?
1: Fejlődést? Hát szerintem az, hogy minél pontosabban varjak, tehát hogy ilyen milliméter pontosságra kéne még, tehát úgy mint egy robot igazából, de hát nem tudom, szerintem attól függetlenül még mindig benne van az, hogy ez egy ember varta, és nem egy gép alatt, egy automatizált gép alatt volt megkicsinálva egy nadrág.
0: A mesterséges intelligencia, az automatizáció az szerinted a te szakmádban, vagy a kívánt szakmádban, ugye amiről most beszélünk, ez szerinted mennyire fog teret elvenni, vagy te hogyan kezeled ezt a kérdést?
1: Hát szerintem az AI különben nekem nagyon sokat segített, például bármilyen méretezést tudok megkérdezni tőle, de szerintem ő nem fog összevarni egy nadrágot, vagy egy felsőt. Viszont már vannak olyan specializált gépek, amik csak egy dolgot tudnak csinálni, több millióba kerülnek, de tehát attól függetlenül kell egy ember, hogy oda rakja az anyagot, ahova kell. Uh-huh. Tehát attól függetlenül ott van a gép, és minden meg van automatizálva, attól függetlenül kell egy ember, aki kontrollálja az egészet.
0: Ja, mert sok fiatal van, aki manapság, mivel ugye TikTokon keresztül, közösségi médián keresztül az, hogy divat, öltözködés, nagyon menő és felkapott téma lett, sokaknak vált egy ilyen elomútjelve, hogy ruhamárket alapítanak, kétje az ember a közösségi médiát, csomó ilyen fiatallal lehet találkozni. Vannak, akik ezt komolyabban csinálják, vannak, akikkel az ember még picit akár mosolyog felnőtt szemmel, viszont itt elválik egy olyan ponton ez a kérdéskör, hogy vannak azok, akik ezt egyfajta művészeti megközelítéssel készítik, és egy nagyon nagy artisztikus vízióval, és vannak, akik aztán ezt egyfajta üzleti megközelítéssel, és egy egyszerűbb megközelítéssel, mondjuk klasszikus pólónyomtatással kezdik el csinálni. Te hogy látod ezt a kérdést? Ez nagyon sokszor feszültséget is szül, de mondjuk akár nálad is, te, aki mondjuk akár órákat dolgozol egy-egy ruhadarabon, és saját kezdőleg készíted, mennyire lehetsz kritikusan mondjuk olyan fiatalokat, vagy olyan merkeket, akik akár, és én a legnagyobb Kína fan vagyok különben technológia szempontból, mert én szerintem fantasztikus az, hogy innovációban milyen szintre jutottak, és mi mindenre képesek, és mennyivel előttünk járnak nagyon sok mindenben, viszont leegyszerűsítve, hogy más fiatal meg lehet, hogy elküld egy pólót, vagy elküld egy packet Kínába, legyártatja, és aztán nyilván a skálázhatóság miatt egy nagyobb darab számban akár elad belőle, mint mondjuk te, aki meg becsületesen beleteszed a munkát. Tehát, hogy ezt te hogy szemléled így ezt a másnak az ilyenfajta alkotását?
1: Hát ugye azért van mind a kettőnk között egy nagyon nagy távolság, tehát azok között, akik átozzék mindent maguktól csinálnak, és egy olyan ember, aki összerak egy techpacket és elküldi, például, ahogy mondtad, Kínába legyártatni. De én igazából mind a kettőt tudom tisztelni. Tehát én nyilván úgy, hogy mindent én csinálok, azért más, tehát hogy másfajta effort van abban, mint aki techpack, tehát egy techpackkel is lehet órákat ülni. Hát tehát azt soha nem mondhatom azt, hogy te nem rakod bele azt a munkát, amit én, mert lehet, hogy ők máshogy rakják be ezt a munkát.
0: Szép lehet, hogy becsülöd mindenki munkáját. Mit gondolsz, az miért van, hogyha egy-két évtizedet visszagondolunk, hogyha valaki egy divatiparon, belül egy divatipari szakmában akart elhelyezkedni, akkor megkereste az iskolát, ahol ezt kitanulhatja, végigjárhatja ezt a klasszikus ranglétrát, ehhez képest manapság fiatalok inkább, mint ahogy te is, saját maguk belevágnak lendülettel, saját hibáikból akár kitanulják ezt az utat, de tényleg ez a klasszikus szakmai képzés nem feltétlenül van meg az esetek nagy részében most már ez szerinted. Miért van, vagy ez minek köszönhető?
1: Az, hogy már nem...
0: Az, hogy neked se az volt a természetes, hogy hú, oké, akarok ruhákat készíteni, akkor elmegyek egy divatipari szakközépiskolába.
1: Hát, igazából akkora, tehát nem látom át annyira ezt, hogy miért is, miért nem. Én igazából én úgy voltam vele, hogy még a legelején, hogy ebből nem biztos, hogy lesz valami. Uh-huh. És én pont ezért voltam úgy, hogy jó, akkor elmegyek a BGR-re és ott tanulok. De aztán most ott jobban elkezdtem ismerni embereket, és több kapcsolataim lettek, és akkor láttam, hogy ebből lehet, hogy lesz valami. És ezért jobban ráfeküdtem most a technikáknak megtanulására, de szerintem az is nagyon tisztelhető, ha valaki elmegy rendesen egy iskolába, tehát egy divattervező iskolába, és ott tanulja meg az alapokat.
0: Uh-huh. Mennyire más megközelítés és tudás kell ahhoz, hogy valaki divat tervezni tudjon, és azt tanuljon, vagy valaki varni és szabni tudja, mert ugye megint itt kettő szakma elválik, tehát vannak divattervezők is, uh-huh. és vannak varrók, akik pedig ahhoz értenek, tehát uh-huh. hogy akik meg a mondjuk csak egy szabás, mint az egy pattern maker például, ugye itt nagyon sok különböző szakma van ezen a háttériparon belül. Te hol látod magad különben?
1: Hát ugye én mind a kettőt csinálom, uh-huh. tehát egyszerre mind a kettő vagyok, viszont szerintem tehát az biztos, hogy jó, hogy valaki jobban, tehát erősebb valamiben, mint a másik. Ezt arra gondolok, hogy ugye most nekem így megosztik a kettő, tehát ugye össze is kell varnom, meg is kell terveznem, de nyilván akik varnak, azoknak jobb a kézügyességük, és akik divattervezők, ugye azoknak pedig tehát így egy eléggé kreatív hát gondolkodásuk kell lennie ahhoz, hogy így, hát így úgy tudjanak tervezni.
0: Mennyi idő, mennyi munkaóra folyik bele egy ruhadarabban nálad?
1: Fú, ez egy nagyon jó kérdés, mert nagyon változik. Tehát, hogyha mondjuk egy olyan ruhát kell újra rekreálnom, ami már eleve megvan, tehát megvan a szabás minta is, akkor egy ilyen nadrág, jackie, bármi, 3 óra max. De hogyha egy nulláról kell kezdeni, csak gondolkodni. Tehát a késztermék az inkább ilyen 1 hét. Tehát úgy, hogy tökéletesre.
0: Értem. A skálázhatóság kérdéséhez, hogy ez, amikor az eseményemen, ugye te is ott leszel kiállítóként, uh-huh. Európa legnagyobb streetwear eseménye az itt Budapesten nőtt ki, ami nekem nagy büszkeség egy ország mellett a szempontból is, és tényleg nagyon, nagyon sok fantasztikus fiatal kiállító van, akár tényleg nagy lendülettel, akár valaki pólókat nyomtatva, vagy akár annyira részletekben dolgozva kézügyességileg, mint ahogy például te is teszed, ott vagytok és kiállítotok, és amikor első évben elhoztam Jeff Staple-t Amerikából, aki ennek a kultúrának egy ilyen meghatározó személyisége, és körbejártuk ott az eseményt, és kiállítókat. Volt például olyan ruhakészítő fiatal, 18-19 éves, aki szintén kézzel készített ruhákat, és ugye büszkén mesélt és kommunikálta azt, mondjuk egy ruhadarabban 30-40 óra munka is van adott esetben. És valahol aztán feltette a kérdést a Staple, hogy oké, ez jó, de hol van a skálázhatóság? Ha felhív holnap a Dover Street Market, aki a világ egyik legmeghatározóbb ruhaipari vagy divatipari kereskedője, kereskedő lánca, hogy szeretnék ebből 2000 darabot rendelni jövő hétre, uh-huh. azt lehet gyártani, le tudod gyártani? Mi a hosszú távú perspektíved vagy víziód ebben a kérdésben? Vagy te kifejezetten abban hiszel, hogy a márkának az izgalma, hogy egy ruhából pontosan úgy egy darab van, mert hogyha jól tudom, akkor úgy pontosan, tehát hogy mondjuk sorozatgyártást nem is csinálsz, mert kifejezetten csak így egy mintát tudsz megvan, és mindig egy picit valahol eltér a következő.
1: Hát hogyha, ugye nekem kettőfajta ruháim vannak, tehát van az egyik, amit ugye nulláról mindent, én veszem anyagot, én tervezek meg minden szabás, mint az egész, az egy más téma. De nekem van egy olyanom, hogy például csak nyomtatni kell pulcsira valamit. Tehát nekem, tehát kettőfajta van nálam. A pulcsis dolgot szerintem az 2 hét alatt simán meg lehet csinálni. Nyilván nem én fogom nyomtatni, hiszen én otthon nyomtatom az összes pulcsimat egy rendelésre, de hát szerintem, hogyha elküldöm valahova, meg legyártatni, akkor simán. Viszont a másik, amit ugye minden, tehát a szabás tervezéstől mindent, szerintem azt is meg lehet csinálni, nem mondom, egy 2 hét, de azért, tehát 2000 darabot szerintem meg lehet csinálni, de nem az én kezem által.
0: Uh-huh,
1: tehát én ugye egyedül dolgozok, mindent magamtól csinálok, és ez egy 2000 darab azért, ez necces.
0: Persze.
1: Már 200 darab is necces, tehát.
0: Teljesen értem, amit mondasz. A mai világban beszéltünk már a mesterséges intelligenciáról, tulajdonképpen minden elég könnyen másolhatóvá vált, és valahol el is úsznak a határok onnantól, hogy valami kikerül a digitális térbe, az haber van ennek egy jogi szabályozása, mégis sokak által nincs ez annyira szigorúan kezelve, hogy valójában mi, kinek a szellemi tulajdona, sokszor volt látható már az, hogy fiatal tervezők, akik büszkén posztoltak Instagramra világ bármely pontjáról, utána hirtelen a saját terveiket és saját alkotásaikat nagy multiruhamerkeknél vették, aztán egyszer csak észre, mert onnantól, hogy kint volt a közösségi médiában, ők úgy érezték, hogy ez eltemelhetik, átvehetik, de akár így iparágon belül, szakmán belül, különböző fiatalok között, akik terveznek és alkotnak, mennyire vannak áthallások, mennyire van az, hogy valaki másol valakit, ez mennyire téma egyáltalán?
1: Hát itt Magyarországon annyira nem láttam ezt, hogy mások, tehát mindenki próbál egyedi lenni, viszont egyedi lenni már ilyenkor nagyon nehéz. Tehát már mindent megcsináltak szerintem divat terén már, tehát hogy legalább hasonlót, tehát ez a legalább, hogy hasonlót fogsz csinálni, mint valaki más. De nem tudom, nekem is volt ugye ez a Three Eyes okon, tudom, amit adtam neked.
0: Aha, egy póló, igen.
1: Azt miután legyártattam rá egy hónapra, megláttam egy másik márkánál, aha, de ez egy amerikai márka, és kiderült, hogy ők már egy ilyen egy-két éve megcsinálták ugyanezt a, ugyanezt a mintát. Na ja, de hát és mit lehet csinálni?
0: Persze a mai világban, mert szinte mindent megcsináltak egyszer, és ebben az igazán nagy kihívás egyedinek lenni és újat kreálni. Elmegyünk most egy rövid szünetre, de néhány perc és visszatérünk. Kedves hallgatóink, nem menjenek sehova, ez a Corporation Z a Spirit FM-en.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Spirit FM 92.9 az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Corporation Z. Az új generáció műsora a Spirit FM-en. Corporation Z. Egy óra Trunk Tomival fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az Z-generációt érinti. Corporation Z. Trunk Tomival.
2: Köszöntöm újra a kedves hallgatóinkat, ez itt továbbra is a Corporation Z, a Spirit FM-en, én Trunk Tamás, WT vagyok a mikrofonnál, továbbra is, Trán Henry pedig a mai vendégem, a Vokon alapítója, egy fiatal, aki a szenvedélyét a divatiparban találta megmondhatni, szab, var, fiatalon, 20 évesen mindössze csinálja a saját ruháit, és egy izgalmas karakter, izgalmas sztorival. Mesélj egy kicsit arról, vagy amire én kíváncsi lennék, ha jól tudom, ugye az utolsó darabjai, ne vegyek is friss darabjainál, a kollekciót is, azokat a darabokat a vietnámi származásod és identitásod alapján is nevezted el, vagy vietnámi nevet is adtál a kollekciónak. Neked ez mit jelent különben az a te magyarságod, vietnámiságod, ez hogy jelenik meg a te életedben, vagy te alapvetően hogyan lehet eloszlani ezeket az identitásokat így abban, ahogy te beszélsz magadról, meg ahogy te alkotsz, meg amilyennek te látod magad?
3: Hát ugye úgy, hogy nem vagyok magyar, de itt születtem, közben vietnámi vagyok, aztán így mindenhol eloszlik ugye ez, hogy tehát, hogy nem vagyok magyar. Hát annyira nem mutatom a ruhadarabokon, de például ugye ezt a legutolsó kollekciót, ugye, amit egy divat bemutatóra szerettem volna megcsinálni, azt is vietnámul neveztem el.
2: Hogy nem, hogy mi volt a neve?
3: Chang Deng. Uh-huh. Chang Deng azt jelenti, hogy fehér és fekete, ugye, mert az egész kollekció csak fekete és fehér ruhákból lett összerakva, és hát ugye van ez a japán tervező, mindig elfelejtem a nevét.
2: Yoji Yamamoto?
3: Igen, ő is mondta egyszer, hogy csak fekete és fehérbe tervez. Azért, hogy az emberek, akik látják a kreációit, az ne arra fókuszáljanak, hogy ú, de vibráns ez a szín, meg hogy, tehát, hogy így nyugalomot keltsen a szemükbe. amikor meglátják a ruhadarabjait.
2: Ha jobban a szabás mintákra, alakokra, formákra koncentráljanak
3: igen,
2: akár.
3: Igen, igen, igen, igen.
2: Értem. Téged milyen tervezők inspirálnak?
3: Hát, Rick Owens például, uh-huh. Még a régebbi darabjait nagyon sokszor így nézek, fashion show-kat, a number nine is néz, a number nine az ugye az a nevű, Balenciaga is néha, bár a mostani darabjaik az nem annyira én. Mikor az elején kezdtem, akkor mindig ez a baggy stílust akartam megtartani, de így láttam, hogy az nem mutat formát, ezért most elkezdtem kicsit így a testhez ölelő. Tehát nem skinny, hanem úgy, hogy azért látszódjon, hogy az ember alatta hogy néz ki. Uh-huh. Mert szerintem a ruha az egy része a testednek, hogy amikor már így felveszed, akkor látszódjon is.
2: Értem. Szüleid vietnamiak, ők Vietnamban is születtek, és ők utaztak ki Magyarországra, vagy ez hogy néz ki nálatok?
3: Hát ugye nálam édesapám és édesanyám is vietnámiak, uh-huh. ők is onnan kezdték, édesanyám a északi részről, ugye a kommunista részről, apám pedig a déli részről, ugye a konzervatív részről, tehát ott az amerikanizált helyen már. Édesanyám Vietnámból egyben Magyarországra jött, és édesapám pedig még átutazott Amerikába, maradt ott 16 évet, és ugye ez alapján van nekem Amerika állampolgárságom, és utána jött Magyarországra, mert még a 2000-es években nagyon, hát nagyon jó volt még a gazdaság, és érdekes, mert pont amikor mind a kettőjük átjött Magyarra, pont akkor találkoztak, tehát hogy...
2: Tényleg, tehát Magyarországon találkoztak
3: igen,
2: végül?
3: Igen.
2: Ez egy izgalmas történet. Ők különben mennyire konzervatív beállítottságúak, vagy mennyire nyitottak most olyan értelemben, hogy nyilván egy felnőtt, vagy egy szülő azt akarná, mondjuk, hogy a gyerek az legyen matematikus, vagy orvos, vagy mondjuk matematikus, talán nem mondjuk jobban vizető orvos, vagy jogász, de mondjuk legyen jó matematikában, javítom most itt magam, vagy közgazdász. Amikor te ruhákkal kezdtél el foglalkozni, és kiformálódott az, hogy neked az így az egyik szenvedélyed, akkor ők ez a kérdés, hogy álltak ők, mennyire támogatóak, vagy mennyire féltenek tőle téged?
3: Hát ugye szüleim alapjáraton ők is ruhákkal foglalkoznak, ők nagy kereskedéssel foglalkoznak, nagyobb több számba árulnak ruhákat. Szerintem ezt is tudod, hogy az ázsiaknál mindig van ez, hogy vagy orvos legyél, vagy bizniszmen, vagy jogász, vagy ezek, de nálam szüleimnél szerintem már így az elején elmondtam nekik, hogy biztosan még nem leszek. És hát szerintem ők is megértették, mert soha nem zavartak vele, hogy ez meg az, hanem mondták azt, hogy ha te látsz benne a jövőt, akkor mi is fogunk látni benne a jövőt. És hát édesapám nagyon sokat segített, mivel neki kint Törökországban nagyon sok ismerőse van, ugye onnan hozzák, vagy Olaszországban hozzák ruhákat, és édesapám egy nagyon extrovert personal.
2: Extrovert
3: személy. Nagyon sokat beszélget emberekkel, és azért egy mélyebb szinten is el tud menni, hogy úgy is beszélget emberekkel, és például bevitt engem Törökországba, a nagyobb gyárakba, kicsit így jobban megnézni a dolgokat, és nagyon sokat köszönök neki. Édesanyám a mai napig mindig megkéri, hogy vágja kicsit a gatyájából, és én mindig szívesen mindig megcsinálom neki, tehát meg szokták nézni a munkáimat.
2: Ez nagyon aranyos, ez nagyon szép. Te miben látod a jövőt? Nem tudom, hogy a szüleid saját vállalkozást csinálnak-e a nagy kereskedés szempontjából, hogy azt átvenni, azt továbbvinni, és így bemaradni a divat szakmában, vagy pedig kifejezetten a sajátodat akarod felépíteni?
3: Ugye nekik attól függetlenül, hogy ők tehát a divatiparban vannak, ők nem saját maguktól terveznek ruhákat. Hmm. Tehát azért ott is van egy nagyon nagy különbség, hogy mi mit csinálunk. Tehát mindenképpen én szeretnék saját magamtól ugye, felépíteni egy céget.
2: Értem. Mik ebben a lépések, vagy van egy ilyen vision boardot, ahogy ezt így most merő mondani, vagy van elképzelésed, hogy hogyan akarsz lépni, és mi a nagy álmod ebben a témában, vagy jelenleg így a flow-val mész, és keresd a lehetőségeket?
3: Én csak a flow-val megyek. Nagyon spontán vagyok, de azért én is szeretnék Tehát nekem is vannak céljaim, de soha nem tűzöm, hogy jó, akkor most tanulra meg kell csinálnom, mert soha nem tudhatod. Nyilván magadra, ugye az egyetlen ember, akiből bízhatsz mindig, az ugye magad vagy.
2: Abszolút.
3: És ebben mindig is, tehát ezt mindig is elhiszem, és tudom is, hogy ez igaz, de én igazából úgy vagyok, hogyha van egy lehetőség, akkor az soha ne halaszd el. Tehát az mind, like, always take your chance, hogyha van. Tehát jó, azért én is szeretnék híres lenni, meg ugye pénzes, ugye ki nem akar, de csak így lassan, apránként. Lassan, értem. De biztosan.
2: Értem. Ami ugye különösen érdekes abban, amit te csinálsz, hogy valójában egy nagyon digitalizált világban, amiben ma élünk, tulajdonképpen egy kétkezi munkát végzel. Te milyennek látod ezt a mai fiataloknál? Mennyire veszett el ennek a kultúrája, vagy igenis látható az, hogy van ilyenre egy mai fiatalnak nyitottsága, hogy saját kezével készítsen valamit, és előállítson valamit?
3: Hát ugye vannak példákra, akik ugyanúgy csinálják, hogy ezt a kétkezi munkát, hát nem tudom, most már nagyon sokan úgy vannak vele, hogy jó, akkor én most nagyon gyorsan akarok pénzt csinálni, ezért kinyomtatok pár ruhát, pár mintát, találok Pinteresten például, és akkor csak azokat rányomtatom.
2: Sok fiatalt látsz most, aki így erre a pályára akar lépni? Tehát, hogyha akár a közvetlen közegedben, egyetemen, akár így a közösségi médiában, általánosságban ezt egy felkapott iránynak látod most?
3: Hát én TikTokon láttam még tavaly, akkor mindenki próbálkozott ezzel, hogy jó, akkor most nyomtassunk valami, gyorsan adjuk el, de ez inkább Amerikában láttam, hogy ez volt divat. De itt Magyarországon kevesen.
2: Különben van olyan szakmai tudás, amit szerinted nem tudsz elsajátítani közösségi médián vagy YouTube-on keresztül a te területeden? Tehát van olyan, amire azt mondod, hogy hú, bárcsak lenne egy mentorom, vagy egy egyetemi kurzus, vagy bármi hasonló, ahol te ezt meg tudod tanulni így a akár formatervezési szempontból?
3: Most arra gondolsz, hogy a varrás terén, hogy bármilyen
2: például kurzus? Például igen.
3: Hát most ugye a gazdasági egyetemen vagyok, tehát itt nagyon olyan rendben
2: persze,
3: nincs lehetőség.
2: Persze, ezért mondom, de hogy akár, tehát hogy van-e olyan, amit azt érzed, hogy mondjuk magadnak nem tudnál megtanítani, vagy abban, hogy kihívásba ütközöl?
3: Szerintem nincs ilyen. Szerintem a legnagyobb, tehát hogy a legjobb tanár az saját magad vagy, tehát a saját hibáidból tudsz tanulni a legjobban szerintem. Tehát egy nagyon sok próbálkozásból csak megszületik valami. És most ez lehet egy próbálkozás, és a következőre sikerül, 100 próbálkozás, és akkor a 101-re sikerül, de szerintem a saját tapasztalatból tanulni az a legjobb, és az marad meg a legjobban is.
2: Emlékszel, mi volt az első ruha, amit készítettél?
3: Tessék?
2: Emlékszel, mi volt az első ruhadarab, amit készítettél? Az első próbálkozás?
3: Az első próbálkozásra... Csak annyit emlékszek, hogy szerintem édesanyám kidobta, mert azt hitte, hogy ki van szakadva a gatya. Az egy kargó gatya volt, amit próbáltam kibővíteni.
2: Aha.
3: Ja, meg lett a gyümölcs annak kukába.
2: És hányadik próbálkozás volt ez, amikor már azt mondtad, hogy oké, ez hordható, ezt te is büszkén viselnéd?
3: Hú... Azért egy ilyen egy év után, tehát amikor így már értettem is a dolgokhoz. Mert az elején az csak úgy volt, hogy most akkor csak összevarom, és aztán úgy elég.
2: Te volt, aki ebben így ebben tudott tanácsod adni, vagy teljesen magadnak?
3: Édesapám mindig lement, mondta, hogy tehát ez egy év után mondta, hogy jó, ezt már egy vevő megvenni. De előtte csak úgy voltam, hogy pár embernek upcycle-öltem például, tudod, volt meg ez a nagyon nagy divat, amikor a gatyát így félbevágták, aztán odaraktak egy anyagot, hogy kibővítsék, de azért kellett egy kis idő, hogy úgy meglegyen, hogy most hogy. Mert hogy csak így fejből kivágni egy kis rész, rávarni, az nagyon, tehát nem néz ki jól. Tehát azért kell érteni hozzá.
2: Mennyire lehet, hogy ciklikusnak most a trendeket, vagy mennyire nehéz ilyen rövid távú hype időszakoknak megfelelni? Tehát, hogyha mondjuk te magad tervezel, vagy te magad készítesz ruhadarabokat, mondtad ezt a trendet például, ami volt, és akkor te is készítettél olyan darabokat. Viszont ez már nagyon gyorsan megy, tehát, hogy már még követsz ilyen trendeket és irányokat, tehát lehet, hogy most az egy adott formájú farmer vagy nadrág működik, és akkor te is csinálsz ilyet, vagy ez már annyira gyors, hogy kifejezetten csak a saját vizuális identitásodhoz akarsz passzolni?
3: Hát nálam ugye ez a vizuális hozzátartozás, ez ugye nagyon, ez egy fontos része a márkámnak is, de azért szoktak olyanok lenni, hogy csak úgy miért ne, és akkor csinálok egy darabot, és ugye nekem szerencsére, ugye, hogy én tervezem meg a ruhákat, én varrom össze, ezért nekem sokkal könnyebb dolgom van, mint hogyha valaki egyáltalán nem ért a varráshoz, és akkor berendeli. Mert az az idő, hogy csinálj egy tech packet, berendeli, vár vele, az, lehet, hogy abban az időben már ki is megy a divatból.
2: Egyetemi hallgatótársaid, szaktársaid, ők tudják, amit te csinálsz, vagy ők azt látják, hogy mivel foglalkozol még az egyetemen kívül, és hogy állnak hozzá? Támogatóak? Szeretik? Kíváncsiak?
3: Hát ugye nem nyomom az orruk alá, de azért látják, hogy és tudják is, hogy van ruhamárkám. Igazából támogatják abból a szempontból, hogy magamtól csinálok valamit, csak nekik ugye ott kicsit más a diva, tehát hogy más az öltözkedési stílusuk. És ezért mondják, hogy csinálják ilyen old money ruhákat, meg ilyen formálisokat, ami nem egy hülyeség különben, mert látom a vokonba is, hogy azért lehetséges, hogy ilyen kicsit visszafogottabb, ilyen kicsit, tehát ilyen gentleman type ruhákat csinálni, de hát majd, ha egyszer hallgatok rájuk, akkor majd talán.
2: És azon kívül ugye mondjuk az ilyen underground zenei színában, szubkultúrában ott vannak ugye pozitív visszajelzéseid, ezt hogy éled meg, sok fiatal rapperrel próbáld dolgozni, vagy ugye ez a fiataloknál nagyon intenzíven működő közeg?
3: Hát ugye azért, mert én is egy fiatal, nem most kezdtem, de azért, tehát én is mostanában kezdtem, el inkább ezt mondom. Szerintem ez a stílus, amit én csinálok ruhákba, az nagyon, nagyon kapcsolódik a mai fiatalsághoz, tehát ez az underground közeghez. Nagyon sok emberrel dolgoztam itt egyébként, és eddig nem kaptam rossz visszajelzést. Mindenki örült, mindig píztek, amit csináltam nekik, mindegyiket így próbáltam minél személyesebbre csinálni nekik, és tényleg nagyon örültek neki.
2: Ugye az undergroundnak az érdekesség, hogy a mai világban valahol már mainstream-é vált az underground, ugye szó szerint az underground azt jelenteni, hogy valami a föld alatt van, és kevés emberhez jut el manapság egy világban, amikor a digitalizáción keresztül minden információ, minden tudás szinte, vagy legalábbis azt az illúziót kelti, mintha mindenki szemre elérhető lenne. Az elérhetetlen dolgok, a rejtett dolgok, a bensőséges, benfentes tudás vált sokak szemre izgalmasra, és tulajdonképpen egyre többen, mert mainstream dolog lett undergroundnak lenni, vagy azokhoz a közegekhez, kultúrákhoz tartozni. Ez csak egy side gondolata az underground felvetéshez, vagy szóhoz kapcsolódva. Uh-huh. Én igazából még egy dologra lennék kíváncsi, méghozzá az, hogy neked mi az álmod? Tehát, hogyha most előre gondolsz 20 évet, 30 évet, van olyan álom a fejedben, amit meg szeretnél valósítani, amit el szeretnél érni?
3: Hát, ami inkább ilyen közelebbi álom, az, hogyha például sétálok kint az utcán, és mondják, hogy de hogy a Vokonnak a készítője. És ez nekem azt jön be olyan, tehát hogy nekem már volt ilyen, volt, hogy tehát tényleg a Vokon, de ez olyan volt, hogy tudták is, hogy ott leszek, de hogy csak így utcán sétálok, hogy valakit megláttam a saját píszemet, azért az egy olyan, tehát egy nagyon szívmelengető érzés, hogy ó, basztus, és tényleg valaki felvette a ruhát, másokat felvállalja, hogy ő Vokont hord, ez nekem mindent visz.
2: Hát kívánom, hogy minden álmod megvalósuljon, és izgalmas volt a történetet hallgatni. Tényleg sok sikert neked.
3: Köszönöm szépen.
2: Kedves hallgatóink, önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Ez volt a Corporation Z, a Spirit FM-en erre a hétre. Ne feledjék, hogy ezt az adást is visszahallgathatják a streaming platformokon, mint akár a Spotify. Jövő héten pedig visszatérek egy új műsorral, egy új epizóddal. Addig is a viszont hallásra.
0: Ez volt a Corporation Z. Trunk Tomival, a Spirit FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Háló, ki az?
1: Szia, én vagyok.
0: Hány óra van?
1: Délelőtt 11:30.
0: Hadd aludjak egy kicsit még.
2: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

0: műsor ajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan bízhatunk meg egy olyan világban, ahol a valóságunkat már bitkódok és képernyők rajzolják újjá? Vajon természetes óvatosság, vagy visszafordíthatatlan paranoia az, ha már a saját szemünknek sem hiszünk a digitális térben? A Magenta Podcast legújabb adásában a kiberbiztonság, a digitális ökoszisztémák és az emberi psziché metszéspontján vizsgáljuk meg korunk egyik legégetőbb kérdését, a digitális bizalom válságát és jövőjét. Vendégünk Kotrocó Dóra, Cyber Security szakértő, akivel arról beszélgetünk, miért dőlünk be olyan könnyen a kibertér csapdáinak, hogyan formálják át az adatkezelési botrányok a platformokba vetett hitünket, és milyen gyakorlati lépésekkel védhetjük meg magunkat egy egyre átláthatatlanabb online világban. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: híd, illetve a Pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon. A 16-os autóbusz nem közlekedik, a 16-a és a 116-os autóbusz a Szentháromság tér és a Dísztér között jár, illetve a 178-as autóbusz a Naphegy tér és a Batthyány tér között közlekedik, a 216-os autóbusz pedig a Dísztér és a Batthyány tér között jár. Hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Hétvégén az Erzsébet királyné útján befelé a Róna utca és az Uzsoki utca között a forgalmat a parkolósávba terelik, mert elektromos közművet javítanak. A 3-as villamos helyett pótlóbusz jár a Mexikói út és a Bosnyák tér között, a 69-es villamos nem jár. Siling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Médiapiac. Botrányok, sók, sztárok és médiacsaták. Mi ott vagyunk mindenhol, ahol történik valami. A televíziótól az online világig. Betekintés a média rejtett zugaiba. Exkluzív szemszögből. A mikrofonnál Boros Tamás.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a médiapiac nézőit. Vona Gábor a vendégem. Szia.
3: Hello.
2: Köszönlek. Második Reformkor párt elnöke, alapítója is. Eredetileg mi halálról beszéltünk volna, halál témáról, de hát az élet közben felhordott olyan vaskos, fajsúlyos témákat, amelyet igazából nem tudunk és nem is szabad talán kikerülni. Az egyik az például egy fél órával ezelőtti hír, és akkor rögtön reagáltatnálok erre. Nem biztos, hogy ez a helyes média működési mód, de én most beleestem ebbe a csapdába, mert jó kattintást szeretnék. Visszavonták az M1 Híradó új főszerkesztőjének és műsorvezetőjének megbízását. A társadalmi bizalom visszaállításával indokolják a lépést a 24.hu-ról, idézem most ezt a hírt. Nemrég bejelentett főszerkesztőnek és műsorvezetőnek, Hajdú Gábornak és Borsa Miklósnak a megbízását vonták vissza. Hétfőn még azt írták, hogy a megújuló közmédia küldetése többek között, hogy az M1 csatornát a közszolgálati hírszerkesztési elvek mentén visszakapják a nézők, és akkor megnevezték a két úriembert. Egy nappal később azonban érkezett egy újabb közlemény, amelyben így magyarázzák a két vezető megbízásának visszavonását. A megújuló közmédia hírszolgáltatásának a társadalom bizalmát kell visszaállítania. A közmédia arra törekszik, hogy az átmeneti időszak alatt is olyan médiát teremtsen, ami a társadalmi igényeknek is megfelel. Ugye Hajdú Gábor korábban a Hír TV-nél, Ekó TV-nél, illetve Mészáros Lőrinc cégcsoportjában is dolgozott, Borsa Miklós pedig korábban vezette az M1 híradóját, és 2022-ben adott egy interjút, amelyben elmondta, hogy hát herótja volt attól, hogy mennyit kell hazudni a kamerába, és örömmel szállt ki a képernyős munkából annó. És hát a kettő között, amit a kinevezés és ezen bejelentés között volt egy bizonyos Magyar Péter komment, így aztán az egész sztori az nagyon büdös.
3: Igen, ezt vártam, hogy a történetben benne lesz a komment, mert hogy szerintem ez az egész történetnek ez a komment adja a lényegét. Hát most hogy legyek nagyon centrista? Szerintem nem volt jó döntés az, hogy a MTV megújulása kapcsán ez a két név fölmerült. Uh-huh. Biztos vannak még olyan szakemberek, akiket semmilyen vád nem érett az előző rendszerrel való együttműködés kapcsán. Miközben nem ismerem a két urat, szakmailag sem vagyok hivatott, hogy megítéljem őket, de szerintem egy hiba volt. A másik hiba, ami ugyanolyan hiba, és talán bizonyos értelemben súlyosabb is, hogy a miniszterelnök kommentje kell ahhoz, hogy ezt a Magyar Televízió belássa. És a miniszterelnök ezek szerint lényegében kézi vezérléssel bemondásra tud beavatkozni a kommentben, tehát hogy még nem is egy hivatalos levélben, vagy egy magántelefonhívásban, hanem kommentben nyilvánosan helyre teszi, úgymond idézőjelbe a közszolgálati tévét. Tehát, hogy ez nem túlságosan, hogy mondjam, nem a demokratikus érzésünket erősíti az, ami ennek kapcsán zajlik, de itt hadd hívjam fel a figyelmet egyébként arra, hogy a személyzeti politika hogyan működhet a jelenlegi kormányban. Ugye talán nem, kevesen emlékeznek, vagy nem tudom, hányan emlékeznek még Rubovszky Rita nevére. Abszolút. Ott is, mintha valami hasonló történt volna, csak talán nem ekkora nagy csinadrattával. Aztán ott volt az országgyűlés hivatalának vezetője, aki szintén bejelentettek, és aztán visszavonásra

0: sikerült. Aztán itt volt Polgár Judit ügye, tehát hogy én azt látom, hogy egyelőre még nem tudja a bal kész, hogy mit csinál a jobb. Ez a hogy mondjam, a kellemesebb opció. A rosszabb opció pedig az jelenti, hogy Magyar Péter miniszterelnökként mindent kézben akar tartani, és mindent ő akar irányítani, és korrigálni, hogyha szükséges. Most még el lehet ezt az egészet ütni azzal, és valószínűleg a Tisza párt törzsbázissal is fogja azzal, hogy ez nem lett volna jó lépés, és közbe kellett avatkozni. Csak hogyha ez a szocializáció, tehát hogyha a születéskor, a kormány születésekor és gyermekkorában ezeket az inputokat kapja, hogy úgy működnek a dolgok, hogy kommentben a miniszterelnök megírja, akkor ezt fogja megszokni. Akkor utána ez lesz a norma, és én ettől tartok igazából.
1: Ha a Polgár Judit belengetésére azt mondtuk, és azt gondolom, hogy a Tisza párton belül is voltak olyan hangok, amelyek ezt elismerték, hogy ez egy nagyon súlyos kommunikációs baki volt, akkor erre itt mit mondjunk? Ugye ez a komment úgy hangzott, hogy nem hinném a már megjelent cikkre, hogy ezeket a szereplőket kinevezik. Mert ha itt balhé nélkül meg akarta volna úszni a Tisza kormány, akkor látja ezt a hírt Magyar Péter, és nem azt írja, hogy nem hinném, hanem nem ír semmit. És akkor a kettő között egyszer csak egy bejelentés, hogy őket fogják kinevezni, aztán mégsem őket nevezik ki, és az ember megvakarja a fejét, hogy mi is történhetett, de nincs belőle balhé. De így, hogy rátette a pecsétet, hogy nem hinném, ez felfogható egyfajta fenyegetésnek is, hogy nem hinném. Na majd most oda telefonálok és rendet teszek. És mindenkinek ez marad meg a fejében.
0: De ez nem kommunikációs baki, vagy nem csak kommunikációs baki.
1: Ez a ebben működés?
0: Igen, ezt akartam, tehát az előbb is mondtam, hogy itt az igazi súlyos probléma, az most nem csak az, hogy kommunikációsan ez egy lényegében rosszul kezelt konfliktus, hanem egy működési elv, egy antidemokratikus működési elv jelenik meg így a szőnyeg alól. És nem tudjuk, hogy ott mi van, és hogy mi a szándék, hogy itt gyors tűzoltás történik, és akkor a miniszterelnök úgy érezte, hogy ez a feladata. De még egyszer mondom, hogyha ez a norma, csak szeretném jelezni mindenkinek, hogy egy kormány működése az nem néha-néha gyors tűzoltásra van szükség, hanem egy kormányzás az kb. Abból áll, hogy napi szinten oltod a tüzet. Jó esetben építkezel is, de azért napi szinten vannak ilyen ügyek. Tehát akkor mindig így lesz elintézve? Mindig úgy lesz elintézve, hogy majd a miniszterelnök a kommentben eldönti, vagy a Redditen megírja, mert ugye a Redditről is lehet információkat megtudni, hogy például a közvetlen választást, elnökválasztást Magyar Péter támogatja, ezt a Redditről tudja a magyar közvélemény. Én nem tudom, ez például te vagy sajtóban, meg médiapiac műsorban vagyunk, hogy például a sajtó szerepéről is fölvet nagyon komoly kérdéseket, hogy egyetemi szükség van a sajtóra már így ebben a helyzetben akkor, nem? Tehát, hogy kommentekben, a social médián leboltolja ezt a kormány a társadalommal direkt módon, és a médium, a kettő közötti médium, amelyik szűri, értékeli, magyarázza, bemutatja az információkat, az úgy tűnik, mintha lényegében egy ilyen légüres térbe kerülne. Tudom, hogy most messze vittem itt az aktuális kérdéskörről, de...
1: Mert amikor Magyar Péterék ellátogattak Paksra és Százhalombattnára, akkor érdekes módon nem szólaltott meg Kapitány István, aki azért felel, hogy válaszokat adjon, vagy aki éppen döntéseket hozzon azon a területen, vagy éppen Gajdos László sem szólalt meg, hanem mindent Magyar Péter mond. Kapitány István néha kommentekben kommunikál a közvéleménnyel. Igen, ez azt gondolom én is, hogy más irányba visz el.
0: Még egyet hagyd fűzzek a pontot ide ehhez a témához, bocsás. Ami nekem nagyon feltűnő, például az Orbán Anitának az eltűnése a kormány működéséből lényegében. Nem tudok most itt a hirtelen, lehet, hogy én nem követtem jól a híreket, vagy nem követem direktbe az ő oldalait, de ő miniszterelnök helyettes és külügyminiszter. Tehát, hogy például, amikor fölmerült most itt a Duna kapcsán az, hogy a szlovákok, az osztrákok miket művelnek, ugye voltak ilyen konteók, akkor azt gondolom, hogy a külügyminiszternek mindenképpen meg kellett volna szólalni ez ügyben, hogy ezek tévedés, ez tévinformáció vagy zavarkeltés, és nem szólal meg. Tehát itt én azt gondolom, hogy a kormány működésével kapcsolatban még vannak nagyon súlyos hiányosságok, és ebben meg hagyd legyek megértő. Tehát ez a kormány, amely kétharmados többséget kapott a magyar társadalomtól, valójában nem kormányzásra kapta a kétharmadot, hanem arra, hogy váltsa le ezt a rendszert.
1: Hosszú tájon?
0: Igen, és ebben a két évben szerintem hogy nem lehet fölkészülni két év alatt egy kétharmados kormányzásra. Egy semmiből jött pártnak, egy null kilométeres politikusokból álló, nagyobb rész null kilométeres politikusokból álló pártnak, még ellenzékben sem volt. Tehát gondolj bele, hogy mennyire valahol nem normális az a fejlődési ív, hogy 2 év alatt 2/3 kapsz. Tehát még nincs meg az a szamálétra sem, hogy elindulsz, kialakítod a saját értékrendedet, programodat, bejutsz az országgyűlésbe, növekedsz, kudarcokat szenvedsz, hanem lényegében így pif egyből. És szerintem ez a fajta unortodox, ez egy ilyen régi kis kifejezés a magyar közéletben, ez a fajta unortodox szervezetfejlődés, vagy közösségfejlődés, ez előbb-utóbb benyújtja a számlát, és most még ezek ilyen kis apró számlák, de attól tartok, hogy súlyosabbak is lesznek, és ez valahol természetes.
1: Hasonló helyzetben lennél, mint Magyar Péter, és tudod, hogy mire kaptál felhatalmazást. Akkor az, hogy te fűtöd ezt a hidegpolgárháborút tovább, vagy pedig valódi konszolidációt kezdesz meg a társadalom két szélére rekedt törzsek között, az azért nem magától értetődő, hogy neked milyen irányba kell mozdulni. Ugyanakkor te is hiányolod azt, vagy legalábbis te is kritikaként szólalsz meg abban a témában, hogy most itt van egy válság, ezt nekünk együtt kellene kezelni, van a politika részéről egy elvárás is, hogy mindenki szálljon be, de mindkét oldalról érkeznek, meg influencerek részéről is érkeznek a különböző gesztusok a saját törzsnek, amely nyilván a másik törzs kritikájáról is szól. Hol lehet itt megtalálni az egyensúlyt, hogy azt a politikát véd, amire te felhatalmazást kaptál, ugyanakkor pedig hát itt a válság közepén valami nemzeti egységet kéne teremteni.
0: Hát, nyilván nagyon nehéz ebben az országban nemzeti egységet teremteni, de nem tudom, hogy van-e szándék rá. Tehát, hogy szavak szintjén elhangzik. Tegnap is ugye volt a rendkívüli sajtótájékoztató a köztársaság elnöki palotában. Ott a házelnök, aki ugye most ideiglenesen ellátja az államfői feladatokat, meg Magyar Péter miniszterelnök is azt mondta, hogy nagyszerű, konstruktív beszélgetés volt. Persze nem értettünk egyet ebben abban, de hogy nagyon konstruktív volt angulat. Aztán jött a többi párt frakcióvezetője, akik elmondták, hogy egyáltalán nem volt. Rétvári Bence arról beszélt, hogy egy órán keresztül savazta őket a miniszterelnök. Tehát, hogy nehéz ebben a felfokozott légkörben egységet teremteni, de például, hogy mondjuk akkor egy ötletet, mi lett volna, hogyha közösen tartják a sajtótájékoztatót? Tehát mi lett volna, hogyha Magyarországon ebben a helyzetben a parlamenti pártok frakcióvezetői azt mondják, hogy ez most egy olyan helyzet, hogy tudjuk, hogy most mindannyiunk hardcore-jának az nem fog tetszeni, hogy itt áll mellettem a másik. De most egy olyan helyzet van, hogy ezt be kell nyelni a saját szavazóbázisunknak is, hogy mi itt most közösen vagyunk, nem, itt most nem arról fogunk beszélni, hogy mennyire utálom őt, és mennyire nem értek vele egyet, hanem arról, hogy mit kell közösen tennünk. Tehát, hogy ezek a katartikus gesztusok, vagy pillanatok, amit meg tudnál jegyezni, és úgy magaddal vinnéd, vagy akár évek múlva is föl tudnád idézni, hogy emlékszel, amikor kiálltak ott mind a négyen, és azt mondták, az a társadalomra is talán valami jótékony hatással hatna, de itt azt láttuk, hogy mindenki csinálta, volt valami, történt ott bent, nem tudjuk, hogy mi, lehet, hogy konstruktív volt, lehet, hogy nem, kijött mindenki, és csinálta a maga sóját. Nyilván a miniszterelnök azt mutatta, hogy itt mindenki szuper, és mindenki jó, az ellenzéki pártok meg azt, hogy itt semmi se jó. Nem tudom, ez csak egy ötlet, de hogy én ezeket a gesztusokat, ezeket a out of the box, tehát hogy a normál politikai kerékvágásból vagy vágányból való kilépéseket hiányolom, amivel úgy meglepjük önmagunkat, meg a társadalmat, és így elgondolkodtatjuk, mert...
1: Ezért csodálkozom rajta, mert meghallgattam a videódat ezen sajtótájékoztatóról, és te egy nagy kerekasztal egyeztetésről beszélsz. Tehát egy ilyen akut katasztrófa helyzetben azt mondod, hogy operatív döntésekre van szükség, ez magától értetődő, de hogy egy civil szervezetek, szakmai szereplők konszenzusára is. Nem lenne ez is egy nagy színház, ha ez létrejönne? Mert valószínűleg létrejöhetne, meghallgatnak mindenkit, aztán utána pedig mi garantálja azt, hogy nem a pártpolitika fog, vagy nem éppen ezek a törzsi reflexek érvényesülni később a valós döntéseknél, vagy azok betartásánál, ha ott bármiben is megegyeznek.
0: Semmi nem garantálja, de hogy ez az iskolája a demokráciának, amit ki kéne járnunk. Tehát, hogy nem akarunk soha beiratkozni ebbe az iskolába, mert úgy érezzük, hogy nem bennünket oda úgyse vesznek föl. Tehát iratkozunk be, próbáljuk meg, és nézzük meg, hogyha összeültetjük a szakmai szervezeteket, a zöld szervezeteket, a civileket, a pártokat, akkor abból mi sül ki. Egyébként hozzáteszem, hogy amíg csak a pártok vannak az asztalnál, addig ez a színjáték, meg ez a filmszínház, ez tök jól elműködik. De amikor ott van a szakma, és akkor a szakma is nézi, hogy te most itt mit csinálsz, és mit mondasz azon a kerek, akkor az már talán szűrő hatással is bírhat. Tehát, hogy valamiféle fékező hatást tudnak kirajzolni, mert ott a pártoknak azért bizonyítania kellene a kompetenciájukat, vagy szakpolitikus küldenének oda. Én Azt mondom, hogy próbáljuk meg.
1: Kitatkozhatok egy picit veled?
0: Persze, sőt.
1: Mert ha beiratkozunk ebbe a színi tanodába, mintha...
0: Ne a színi tanodába, a demokrácia suliba is.
1: Értem.
0: A színi tanoda már nagyon megy.
1: Hívjuk demokrácia iskolának, ami valójában egyébként lehet, hogy egy színi tanoda.
0: De... Kitatkozom, nem az.
1: Oké. 16 éven keresztül hallottuk az egyik oldaltól, hogy igenis érvényesül a demokrácia, lássuk a független sajtót, amely non-stop kritizálja, keményen üti, vágja a kormány szereplőit, és akkor elmutathattak intézményekre, miközben az összélményünk mégis az volt, tehát hogy hiába működtek az intézmények, összélményünk az volt, hogy itt valami nem stimmel, te magad is beszéltél erről. És akkor kialakult egy ilyen vita, hogy akkor most itt diktatúra van, big data diktatúra van, ilyen diktatúra, olyan diktatúra, vagy demokrácia érvényesül, és ez máig hat. Nem ugyanezt az iskolát kezdenénk el járni, hogy beiratkozunk ebbe az iskolába, annak megvannak a különböző tantárgyai, amire mi beiratkozunk, megírjuk a leckét, de a folyamat végén nem történik más, mint mondjuk az előző rendszerben. Én akkor már, és akkor innentől jön a saját véleményem, azt tartom talán a társadalom számára szemnyitogatóbbnak, ha ilyen eseteket lát, ha tényleg itt mondjuk a demokrácia megcsúfolása történik, akkor történjen minél több ilyen eset, mint ami most történt az M1-nél, nem? Mert Magyar Péter itt, ha nem írja azt a kommentet, de csak egy háttértelefont küld, akkor úgy éreztük volna, hogy igen, hát valahogy élvényesül a demokrácia, lehet, hogy egy belső szakmai szervezet döntött úgy, hogy miközben.
0: Nem, azzal egyetértek, hogy jó, hogyha ez kiderül, és úgy tűnik, hogy Magyar Péter ilyen értelemben felindultságában, vagy a komment mezőben úgy tűnik, hogy ő egy más személyiségé válik. Ezzel indirekt módon jót tett, mert rávilágít, és tudunk róla beszélni, meg szerintem még sokan beszélnek róla arról, hogy valami nagyon nincs rendben a demokratikus működés kapcsán. A kérdés nem ez, hanem az, hogy utána mi lesz. Tehát utána lesz-e konzekvencia, lesz-e valamilyen levonása dolgoknak, mert én mindig azt hallom a Tisza hardcore ismerőseimtől, barátaimtól, hogy azért Orbánnal ellentétben Magyar Péter mindig tud korrigálni. És akkor mindig az adott esetben korrigál, de a mintázaton nem. Tehát, igen. Hogy én ezt szoktam ilyenkor mondani, hogy oké, de mikor látom azt, hogy mondjuk ő képes két mondatot elmondani úgy egy politikai ellenfeléről, hogy annak a harmadik mondata ne egy belerúgás legyen. Tehát, hogy ne kelljen neki mindenképpen oda tennie valami dehumanizáló, vagy sértő, vagy bántó mondatot. Kétharmados hatalma van. Tehát, hogy én az Orbánnál is mind ezt nem értettem soha, hogy miért nem lehet a kétharmaddal méltósággal élni. Miért kell a kétharmadhoz még kispályás bicskázónak lenni, mert Orbán is így viselkedett a parlamentben. Uh-huh. És most Magyar Péteren is ezt látom, és nem értem, hogy ez egy... És, illetve értem, sajnos, és akkor most megint egy másik topik, vagy hát nem másik, hanem hogy ide kapcsolódik, csak egy más dimenzió. Valószínűleg ez a társadalmi mintázat és ez a társadalmi elvárás. Tehát, hogyha ez nem működne, ha nem lenne jó és nem lenne népszerű, akkor nem, előbb-utóbb nem csinálná a politika. Uh-huh. Én mindig szoktam, fideszes ismerőseim és barátaim is vannak, és őket szoktam mindig azzal csesztetni, hogy Orbán Viktor, ti tudtátok volna megállítani. Hogyha a 16 év alatt a Fidesz szavazóbázisa reflektált volna, és azt mondtam, hogy ebből nem kérünk, akkor az Orbán Viktor valószínűleg korrigált volna. Most Magyar Pétert én nem tudom megállítani, te se, a sajtó se, senki nem tudja, kétharmada van. Egy valaki tudja megállítani, a Tisza szavazóbázisa. Nekik kellene ilyenkor jelezni, hogy ez nem oké. És vannak is, akik jelzik, de azért a tömeg, a többség ájultan követi bármilyen irányba jelen pillanatban a miniszterelnököt.
1: Igen, igazából ez a fő problémám, ez egy lehet, hogy beiratkozunk ebbe az iskolába, de a tanár azt látja, hogy a diákok többsége nem akar oda járni, akkor mi a döntés?
0: Hát ilyenkor kell szerintem kínálati politikát folytatni, mint amit most hagyd legyek nyilván részre hajló egy picit, de a másik reformkor párt, mi nem egy keresleti politikát folytatunk. A keresleti politika az, hogy megnézed, hogy mit akarnak hallani az emberek, általában vért, szexet meg örök életet, ugye ezt a kutyapárt ki is figurázta annak idején, hogy ingyen sör és örök élet, talán ez volt, igen. Vagy megpróbálsz valamilyen ajánlattal előállni, és ez a kínálati politika, emberek, van itt egy ilyen program, kell-e? Tetszik-e? Ez a nehezebb út, ez a hosszabb út, de a demokráciának az lenne szerintem a gyógyulása, vagy az lenne a demokrácia iskolája, hogyha lennének Magyarországon politikai kínálatok. Jelen pillanatban nincs. Tehát, hogyha megnézed, valójában a társadalmi kereslet kielégítésére való verseny a Magyarországon a politika, és nem, nem kínálati verseny, nem az, hogy programok, értékrendek, jövőképek ütköznek, és azok aktuális, nem tudom, leágazásai van, napi problémáikban megfogalmazott véleményei ütköznek, hanem az, hogy ki tudja jobban beergelni a többséget.
1: Oké, van a Gábor, mint író. Aztán folytassuk.
0: Igen.
1: Gondolkodtam az elmúlt percben, hogy hogyan lehetne átkötni ebből az Orbán, Fidesz, Tisza, Magyar Péter dilemmából, körforgásból, abszolút filmszínházból, és erőltetetten lehet, hogy tudnék is a halál témájára, mert ugye...
0: Nekem van ötletem.
1: Van, akkor mindjárt elmondod, okay. Mert ugye van egy olyan könyved, hogy Míg a halál el nem áraszt, amelynek újra nyomása most történt.
0: Nem tudom, merre kell mutatni a kamerának.
1: Hát szerintem mutasd mindenfelé.
0: Körbe mutatom, igen.
1: A közönség.
0: Igen, igen, ezt tartom a főművemnek, hozzáteszem így a reklám.
1: Gyanán. Akkor ezért lesz élményebb egy picit beleállnom majd. Na. Szóval akkor várom az átkötést.
0: A Covid idején, akkor a fölvezetés. Okay. Az, ami alapján én ezt a könyvet írtam, az egy amerikai szociálpszichológiai elmélet, terrormenedzsment elméletnek hívják, aminek lényegében egy mondatban az a lényege, hogy az embert az állatvilágtól az választja el, hogy mi tudunk arról, hogy halandóak vagyunk, és ez egy olyan mértékű, belső, főképpen a tudattalamba összegyűlő félelmet, szorongást ébreszt bennünk, hogy meghalunk, és az életünknek valami tétje van ezáltal, tehát nem csak úgy élünk, mint az állatok, hanem valami több kell. Az ember nem tud nem elég az, amik vagyunk, nekünk valamivé válni kell. Ez az emberi
1: igen,
0: sors.
1: Szúrhatok egy vélemény? Nem biztos, hogy mi nekünk csak illúziónk van arról, hogy mi halandóak vagyunk? Honnan tudjuk, hogy halandóak?
0: Ez az a rész, az a filozófiai része, ami ameddig én már nem megyek el.
1: Mert hogy közvetlen tapasztalatunk nincs erről.
0: Igen.
1: Jövőbe kivetített képeink, gondolataink vannak róla, amik ugye illúziók.
0: Okay, de ettől függetlenül, hogyha azt kell, ugye van az a mondás is, hogy az életben egy dolog biztos a halál. Meg olyankor mindig hozzá szokott még tenni valaki a humor kedvéért valami más, de hogy általában ez a stabil pont. Tehát azért van egy ilyen általános érzet az emberben, hogy meg fogunk halni. És hogy ez szerint az elmélet szerint... És mondom, az már egy olyan irány, én a könyvemben a vallások, meg a filozófia, meg az ilyen jellegű témafelvetés, mint amit most tettél, eddig én már nem merészkedtem el. Tehát azt gondoltam, hogy a hétköznapi és a tudományos percepció talaján akarok maradni. És mivel rendelkezünk ezzel a halálszorongással legbelül, valamit ezzel kezdenünk kell. Az embernek, hogy ezt fel tudjuk dolgozni, és az elmélet szerint a kultúra, ami körülvesz bennünket, ami segít bennünket, hogy ezt feldolgozzuk. A kultúra valójában egy szorongáscsillapító. És akkor hogy kapcsolódik ide? Amikor volt annak idején a Covid, akkor az elmélet szerinti kutatók megvizsgálták, hogy hogyan reagálunk erre, mert a Covid azért elég erősen birizgálta a halálszorongásunkat. És ugye általában kétféleképpen védekezünk, vagy úgynevezett proximális, most nem akarok idegen szavakat használni, tehát egy ilyen azonnali védekező mechanizmus, elhárítás, vagy pedig disztális, ami kicsit így indirekt módon védekezek, meg is magyarázom gyorsan. Uh-huh. Mi mondjuk az, ami proximális, vagy azonnali, jön a Covid, lezárás, oltás, rám nem hat, tehát hogy különféle, de ezek mind ilyen azonnali megoldások, hogy engem megvédjen ettől a rémülettől. A másik, és ez itt jön az igazából az izgalmas a számunkra, izgalmas rész, az úgynevezett disztális, vagy közvetett elhárító, vagy védekező mechanizmusok, azok meg úgy dolgoznak, hogy valami olyan jellegű önbecsülést keresel, ami elfeledteti veled a halálnak a folytogató szorongatását. Tehát például...
1: Ezt hívják személyiségnek, vagy egónak.
0: Akár, vagy társas kapcsolatokban. De azt hol találod meg?
1: Tevékenységekben, társas kapcsolatokban,
0: pontosan,
1: élményekben.
0: Pontosan, így van. Az elmélet szerint egyébként három ilyen nagy csoport van, vagy kulturális világképekben keresed, és ezek nem egymás kizáró, hanem egymás mellett és egymást erősítő dolgok, kulturális világképekben, társas kapcsolatokban, vagy önbecsülésben. És itt jön például a társas kapcsolatok és a kulturális világképek. Az ilyen szituációkban, amikor nő a halálszorongás a társadalomban, belemenekülünk a kulturális világképeinkbe. És megerősítjük azt, mert a kulturális világképeink adnak nekünk valami olyan megnyugvást, fontosságérzetet, identitást.
1: Azt hiszem a törzsekhez meg is érkeztünk.
0: Igen.
1: Ami... De lehet, hogy ugrottam kettőt.
0: Nem, de pontosan itt vagyunk a feladónál, úgyhogy tehát olyan identitást ad nekünk, ami, most hogy nagyon egyszerűen konyhanyelvre lefordítsam, azt tudjuk mondani a halálnak, hogy oké, tudom, hogy vagy, de nem, én se vagyok akárki. Lehet, hogy elviszel, de én itt vagyok magam után valamit. Uh-huh. Nem vagyok, nem tudsz engem nyomtalanul elvinni. Az identitás gyökere valójában valami olyasmi, hogy a halál szemébe tudsz valamit mondani, ami téged kiemel abból, hogy téged mint hús és vér megsemmisít. Azt tudod mondani, hogy én nem csak hús és vér vagyok. Én több vagyok ennél. Én ebbe a közösségbe tartozom. Én ennek a törzsnek vagyok a része, én ennek a nemzetnek vagyok a része, én ennek az értékrendnek vagyok a része, és a többi, és a többi. És a Covid-nál is, ha megfigyelted, zajlott egy ilyen társadalmi hisztéria. És szerintem most, kicsibe, akkor legyünk nagyon aktuálisak, ez az egész vízkatasztrófa is, akár vizsgálható lenne ebből a szempontból, hogy ahelyett, hogy praktikus megoldásokat keresnénk, sebzettségünkben, és szerintem a magyar társadalom kollektív önbecsülés hiányában belemenekülünk abba, ami van az politikai identitásainkban, mert azok úgy kéznél vannak. Uh-huh. És ezeket felerősíti. Ez most neked nem fogom tudni tudományos kísérletekkel bizonyítani, mert annyira friss még az élmény, hogy nem is lehetne róla, de például nagyon érdekes lenne megvizsgálni azt, hogy a mostani helyzet, a víz katasztrófa helyzete hogyan erősíti meg Magyarországon a törzsi identitásokat. Azt gyanítom, az az én hipotézisem, hogy erős és erősödő tendenciát mutat.
1: Hát bármilyen külső tényező van, amihez az adott identitásnak valamilyen viszonyulása van, én azt gondolom, hogy az azonnal begravitál oda és megerősít tőként hat. Picit máshonnan látom, csak ezt gyorsan kiegészítem azt, amit mondtál, hogy sokan csodálkoznak azon, hogy békeidőben sokkal inkább megerősödnek ezek a törzsek. És nem az történik, amit az ember gondolna, hogy ilyenkor fellazulnak ezek az identitások, és az együvé tartozás érzése az mondjuk, mint egy új narratíva felülírná ezeket az identitásokat, nem pont az ellenkezője történik, mert hogy békeidőben sokkal kevesebb a fogóckodó a külvilágban, amivel el tudjuk terelni a figyelmünket arról, hogy egyébként mi végre is vagyunk itt. Az összes tevékenységünk, vagy legalábbis tevékenységünk nagy része, az, ha visszakutatnánk, az a belső csendtől való rettegés, az evésünk, a kultúrafogyasztásunk. Egyébként a kultúragyártásban más a véleményem. Tehát a kultúragyártásnál történhet egy ilyen transzcendens érzés is.
0: Nagyon sok mindent fölvetsz, úgyhogy...
1: Tudom, már tükörül, az a baj, hogy van hátra körülbelül még egy ilyen 25 percünk, és nem fogunk tudni mindenről beszélni. Minden csak a gondolat menet végére jutok, és utána nekem megvannak egyébként az idézetek, amely mentén szeretnék haladni, úgyhogy szerintem este 8-ra végzünk is. Szóval... A kultúráról csak annyi, hogy a kultúra azért az mégiscsak a transzcendenssel, a belső Istennel való találkozás. Ott a szorongás kevéssé jelenik meg, tehát ott nem a szorongásnak egy melléktermékeként jelentkezik szerintem, amiben én már nem értek veled egyet, de akkor erről picit később. Szóval békeidőben kevesebb a fogóckodón, kevesebb a külvilágban szabadon megfogható ideológia, amivel mi ezt a belső csend szorongásunkat, a saját belső élet motivációnkat megtalálhatnánk, ezért a már meglévőkbe kapaszkodunk bele. De
0: hagy árnyaljam ezt, mert hogy vitatnám a békeidőt, tehát szerintem, hogyha valóbidi békeidő van, akkor egyébként annak kellene bekövetkezni, amit mondasz, hogy a törzsi feszültségeink azok oldódnak. Az, amit mi békeidőnek érzünk, az valójában abban az értelemben nem békeidő, hogy a kultúránk elporlat körülöttünk. Tehát, hogyha a béke és a kultúra, és ezek tudod, lehet, hogy így nehezen értelmezhető, mert ki mit gondol az adott kifejezésről, együtt áll,
1: de akkor ezt... De én nem porlad el a kultúránk, hanem sokkal több a kérdőjel, sokkal több a megfoghatatlanság a posztmodernből adódóan, hogy minden relatív.
0: De pontosan ez a probléma. Tehát, hogy az én olvasatomban mi a kultúra? A kultúra az, ami biztosítékot ad neked, hogy több vagy, mint hús és vér. Ez a kultúra funkciója, ez eredeti ősi és fő funkciója. Amennyiben ezt erre...
1: Kultúra nélkül is lehetne egy ráébredés, csak a kultúra segít rámutatni ezt.
0: Ezek nyilván definíciós vitáink vannak most. Az, ami ebben segít, az én olvasatomban kultúra. És az nem kultúra nélküli, hanem az én olvasatomban kultúra, és az, amit sokan kultúrának gondolnak, de nem segít ebben, tehát nem segít neked abba, hogy te az életedben identitást találj, az nem kultúra szerintem, még hogyha annak is mutatja magát, vagy annak is látszik. Tehát ez az én definícióm. Csak hogy tisztázzuk, hogy én mit értek alatta.
1: Ajajajaj, így nem fogunk
0: de nem haladni. Baj, de pedig fontos szerintem, hogy ugyanazt gondoljuk az adott szavakról, hogy meg tudjuk magyarázni.
1: Most csöndbe vagyok.
0: És szerintem az, amit te békének mondasz, az azért nem béke, mert lehet, hogy akár külsőleg, gazdaságilag éppen békeidő van egy adott társadalomban, most ugye sajnos a világban ez sincs, de belül az emberek nem élnek meg békét, mert a legősibb szorongásuk, amit te belső csendnek nevezel, azt én megint megfordítom, számomra az az a létszorongás, vagy halálszorongás, amiről beszélek. Ami az emberek többségének nem megnyugtató. Mert az ember szerintem azért egy ilyen fura állat, mert két ellentétes érzés munkál benne. Az egyik a halál bizonyossága, a másik pedig a halhatatlanságnak a bizonytalansága. És ez a kettő okozza azt a fajta létkrízist, vagy halálszorongást, amit a kultúrával tudunk enyhíteni, vagy oldani. Erről szól ez a könyv. Én ugye ebben a könyvben, 23 vagy 21 fejezetben lényegében területenként végigmegyek, és megnézem, hogy a halálszorongás, és ez a konfliktus, a halhatatlanság és a halálbizonyosság konfliktus az, hogyan hatja át az életünket magánéletben, a politikában, a tudományban, a művészetben, a vallásban, a szerelemben, a szexben, a háborúban, mindenben. És én azt, ugye nagy veszély az ilyen elméleteknek, hogyha az ember fölteszi ezt a szemüveget, utána már mindent azon alapján lát, és én ezt elismerem, hogy én ebben a állapotban vagyok. Tehát, hogy engem annyira motivált és inspirált ez az elmélet, hogy én hajlamos vagyok mindent ez alapján szemlélni, de én azt hiszem, hogy nagyon
1: nekem
0: sok...
1: Nekem ez volt a fő problémám, hogy te az elme szintjén magyarázol mindent, és a tudat szintjére pedig nem tekintesz le. Miközben tudsz kvázi a létezéséről, még ha ez ilyen hülyén is hangzik.
0: Igen, én ugye itt megint akkor, hogy ki mit ért tudaton, elmén...
1: Elmagyarázom nagyon szívesen, de szerintem nagyon egyszerű a történet. Tehát a tudatot hívhatjuk annak a szemlélődőnek, annak a szemtanúnak, aki legyen akkor az égbolt, amelyen megjelennek, mint felhő, az érzések, a gondolatok, a koncepciók, az érzelmek, minden, ami ehhez kapcsolódik. Ezáltal a szorongás is olyan, hogy az van vagy nincs. Mm. Tehát a halálszorongás, az, ha belénk épített lenne a halálszorongás, és megint ugrálok, majd egyszer odaérünk, akkor az emberiség történetében mindenütt, mindenhogy valamilyen formájában, de megfogható lenne.
0: És az is.
1: De nem az.
0: Mert szerintem meg az.
1: De várjál, de vannak olyan kultúrák, amelyben ez nem jelentkezik.
0: Minden kultúrában jelentkezik. Nem szerintem. Jó, nyilván most ez hitvita közöttünk. Persze. Egy picit.
1: De nem csak hitvita, de mindegy.
0: Szerintem pontosan az a kultúra, amire te célozhatsz, esetleg keleti kultúrákra gondolom.
1: Akár keleti kultúrák, akár érintett civilizáció.
0: Ők erősebb kultúrával, az én dimenziómban, nekik erősebb kulturális válaszuk van erre a eredendő szorongás, és most hogy legyek, akkor én nagyon ilyen, erős kifejezés, hogy használjak, szerintem nem eredendő bűn van, hanem eredendő szorongás. Tehát amikor ugye a bibliai történetben Ádám és Éva esznek abból az almából, beleharapnak a tudás fájáról esznek, akkor ők valójában, ez egy szimbolikus mese az én olvasatomban, az én szemüvegemen keresztül arról, hogy az ember az öntudata révén hogyan élte át azt, hogy innentől kezdve ráébredt arra az ember, hogy ő egy halandó lény, és kiüzettik a paradicsomból, nem az Isten üzte ki az embert a paradicsomból, nem ez a fajta fölismerés, hogy basszus, én egy halandó élőlény vagyok, mit kezdjek ezzel? Innentől kezdve nem tudok már csak úgy beleélni a létezésbe, hanem nekem valamire választ kell erre adnom.
1: És ez azonosulás hozta ezt el.
0: De igen, csak hogy ez nagyon fontos, még hogy én ebben a könyvben természettudományos alapokon akartam maradni, arra a kérdésre kerestem a választ, a jelenlegi tudományos tudásunk
1: is. De ezáltal nem lesz teljes.
0: Persze, és én nagyon tudok menni azzal, amit mondasz magánemberként, de ebben a könyvben az volt a célom, hogy lehet-e tudományos magyarázatot adni arra, hogy az ember miért más, mint az állat. Mert persze felegyenesedve járunk, meg tüzet használunk, meg stb., de én mindig, engem gyermekkorom óta frusztrált az a dolog, hogy miért van az, hogy tehát hogy magyarázod meg evolúciósan a művészetet? Hogy magyarázod meg evolúciósan a vallást? Nem tudod. Tehát, hogy egyszerűen én nézegettem az evolúciós pszichológia, meg etológia könyveket, meg tanultam is, elmismásolják, mert igazából nincs rá jó válasz, mert nincs evolúciós előzménye.
1: Mert nincs tapasztalatuk azoknak, akik erről beszélnek.
0: Az is lehet, de hogyha most maradjunk csak az evolúciós kereten belül. A csimpánznál vagy a gorillánál nagyon kevés jelet látsz arra, hogy művészet, meg vallásnak. Vannak ilyen nagyon-nagyon embrionális dolgok. Tehát egy csomó dolog embrionálisan a legközelebbi rokonainkban ott van, ami bennünk is. Uh-huh. De vannak olyan kulturális dolgok, ami meg egyáltalán nincs ott, és engem ez érdekelt, hogy mi a magyarázat arra, hogy mi olyan dolgokat is csinálunk, ami evolúciósan nem lenne igazolható. az, hogy te a falra bemész, a barlangfalra is festesz, az egy evolúciós zsákutca. Melyik nősténynek kell az a hím, amelyik ahelyett, hogy elmenne és hozna a gyereknek kaját, festeget ott benne a barlang sötétjébe. Meghibbant. Biztos, hogy nem találnál magadnak feleséget. Pedig ezek úgy tűnik, mivel itt igen, vagyunk és 21, beszélünk.
1: 21. századi célorientált, egzisztencialista nézőpontból vizsgálod ezt, hogy hogyan tud az ember sikeresebbé válni. Akár evolúciósan.
0: Miért ment be az ember festeni a barlangra?
1: De egészen odáig, amíg te az egyént a testével, a gondolataival, az érzéseivel tartod azonosnak, amelyek egyébként folyamatos változásban vannak, és nem azzal, amely kvázi születése óta változatlan, az a megfigyelő, aki mindezeknek tudatában van, egészen odáig csak ilyen válaszaid lesznek, és minden zsákutcának fogsz gondolni. Nem lehetséges az, hogy az egész kultúránk nem szól másról, mint arról a fajta vágyról, arról a fajta visszatérésről, hogy mi a tudatba szálljunk alá.
0: De most azért azon nehéz helyzetben, mert hogy olyan távlatokat nyitsz, ahol az én mondom, még egyszer nagyon tudnék vele menni, mint magánszemély.
1: Kezdjük el csak az idézetekkel,
0: ebben a könyvben nem akartam ezt a határt nyitni, mert akkor az már onnantól kezdve elveszíti a tudományos értékelhetőségét.
1: Csak nekem az volt a problémám, hogy egy csomó olyan válaszod van, vagy csomó olyan megállapításod van, ami pont amiatt fals, hogy egyébként nagyon egyszerű tapasztalati alapjon, szerintem cáfolható, de hadd kezdjek bele. Okay. Tehát azt írod, hogy a halálszorongás nem egy érzelem, mint a halálrettegés, nem is egy tudatos érzés, mint a halálfélelem, hanem az emberi létezés alapélménye, az emberi egzisztencia gyökere.
0: Itt ez volt az első emberi érzés szerintem.
1: Igen, de nem lehet-e az? Szerintem nem.
0: Szerintem meg igen. Hát Ádám és Ádám
1: a béke, meg a béke boldogság.
0: Eltakarják szemérmüket, akkor abban a pillanatban jöttek rá, hogy halandóak.
1: A biológiai reflexből fakadó halálfélelmet nem lehet, hogy tévesen összekevered-e a mentális halálszorongással, ami nem a létezés gyökere, hanem csak egy elme által legyártott ellenállás. Tehát minden szorongásunk alapja, hogy mi vagy a múltat, vagy a jövőt, de képek, gondolatok, adott esetben érzelmek formájában kivetítjük a jelenre. De a jelen pillanatban az, ami a szorongásunkat okozza, valójában egy illúzió. Mert a jelenben nem tud létezni.
0: De én ettől még nem mondanám illúziónak. Szerintem van egy alapvető, én halálrettegésnek mondanám azt, amikor nem tudom, bejönne most ide egy töltött fegyverrel valaki, és ránk fogná a fegyvert.
1: Ez egy biológiai reflex.
0: Üsvagyfuss, igen.
1: És átmegy rajta.
0: Igen, így van. Ennek a következő lépés a halálfélelem, amikor nincs, nem vagy ilyen szituációba, de mivel emberük vagyunk, föl tudjuk idézni, hogy fú, az milyen félelmetes lenne, hogyha ide valaki bejönne egy csőre töltött puskával. Ez a halálfélelem. A halálszorongás, a harmadik rész, amikor már nem lenyomom a tudattalanomba az ezzel kapcsolatos félelmeimet, hogy az élet az mennyire tele van csomó veszéllyel, életveszéllyel, és ezért a tudattalanomba munkál. És itt válik a kultúra fontossá, mert a kultúrának kell segíteni abba, hogy ezt ne töltse tele az én pincémet, a tudattalanomat, mert az mentálisan tönkretesz. És van egy negyedik, és lehet, hogy itt találkozunk mi majd valahol, ezt én létszorongásnak vagy egzisztenciális szorongásnak hívnám, ahol már nem a haláltól félsz, hanem a halál által keretbe foglalt, a születés és a halál által keretbe foglalt földi életed értelmétől, vagy az hogyan töltöd meg tartalommal. Ugye erről ír Jalom a műveiben az egzisztenciális szorongásokról, ahol a halálfélelem mellett ő még három másik ilyen szorongást megnevez, az egyedüllétől való félelmet, lehet ez akár nagyon közel állhat ahhoz, amit mondtál, ez a csend, vagy nem is tudom, hogy fogalmaztál. Lehet, ha másik, amit mond Jalom, az értelem nélküliség, hogy az egésznek semmi értelme. Ez is egy ősi és mindannyiunkat érintő félelem. És olyan érdekes, hogy a negyedik, amit mond, az a szabadság. Jalom a szabadságról beszél, hogy az ember valójában fél a szabadságról. Tehát mi beszélünk, hogy így szabadság, úgy szabadság, de igazából, mivel a szabadság felelősséggel jár, döntéssel jár, szeretünk menekülni előle.
1: Igen, amikor úgy fogalmazol, hogy az agy fejlődése során valahol és valamikor megjelenik az én tudat, akkor igazából mi már itt külön válunk. És akkor azt hiszem értjük egymást, hogy ilyen materialista nézőpontból, én pedig azt a hard problem témát. Most itt ki is vesészhetnénk, hogy kinek van igaza. Azt gondolom, hogy nincs értelme. Haladjunk.
0: Szerintem más a megközelítési alapunk. Tehát ebben a vitában nem hiszem, hogy a kinek van igaza legitim felvetés, hanem, mert hogy tudományos értelemben nekem, bocs. Tehát, hogy a létezés tekintetében
1: Közben meg nem. A tudomány nem tud választ adni a hard problem
0: tudom, ezért mondom, hogy én ezzel tisztában vagyok. Én nagyon tisztelem a tudományt, és nagyon tisztelem a tudományban azt, amikor képes belátni, hogy korlátozott lehetőségei vannak neki is.
1: Szerintem nagyon egyszerűen, tudom, hogy nem ilyen egyszerű ez a dolog, de nagyon egyszerűen levezethető, hogyha megkérdezem a velem szemben ülőt, vagy akárki más, hogy ki vagy te, akkor ő elkezdheti sorolni, hogy a testem, a munkám, a nevem, a de, és akkor én megkérdezem, hogy mi az, amiből ezek közül állandó. És akkor hát a gondolataink jönnek-mennek, érzéseink jönnek-mennek, a testünk folyamatosan változik. Mi az, ami marad? Hát, és akkor itt lehet eljutni, ha ezeket folyamatosan lehántjuk, a folyamat végén egy olyan pontra, hogy valaki ezeket érzékeli. Tehát, hogy az érzékelő, vagy a megfigyelő és a megfigyelt nem lehet ugyanaz.
0: Nyilván erre is vannak olyan tudományos válaszok, amelyek azt mondják, hogy ez az információ fel, tehát hogy maga az elme, vagy a szemlélő központ, az valójában az információ feldolgozásunkat az evolúció során segítő képesség, és ekképpen fejlődött ki az öntudat, az emberi öntudat, ami mondjuk nincs meg az állatokban. Tehát az állat rendelkezik valamiféle tudatossággal, de azzal a fajta stabil öntudattal, hogy én vagyok, és ez már kérdéssé
1: válik. Stabil öntudat az csak egy gondolati felhő. Az emlékek, érzéseknek, hangulatoknak.
0: Ez is igaz.
1: És a tanulás során, tehát a nevelés során kialakult ilyen kis ösvényeknek az összesség, mert bármelyikre rátekintünk, közelről megnézzük és megfigyeljük, akkor az hirtelen szerte foszlik.
0: Erre mondaná meg,
1: mert ezek jönnek-mennek, de mi valahogy maradunk? Tehát, hogy valami marad.
0: Ez erre mondaná valószínűleg egy elme szakértő, vagy elmekutató, aki ennek, én nem vagyok, tehát most csak inkább így az utcembere. Én szólalok meg, hogy hát azért ilyen bizonytalan, mert hogy valójában az egész dolog bizonytalan, hogy van-e egyáltalán tudatunk vagy elménk, és az nem csak valami éppen aktuális információ feldolgozásra összeálló felhő. És azért, valljuk meg őszintén, azt nem tudjuk biztosan, hogy a halál után, ha mondjuk a földi életünk véget ér, akkor az, amit mi stabilnak érzünk akár ebben az egész történetben, az egyébként megmarad-e?
1: Idéznék még tőled, és bocsánat, hogy közben túl sokáig néztem le a papíromra, de sok pontot kellett átugranom ahhoz, hogy valami újat is tudjunk mondani. Téged idézlek, Ádám és Éva a halálszorongás szabadította ránk, Jézus pedig ettől váltott meg bennünket. A halálszorongástól való megváltást ígérve nekünk. Miért a tudattalan volt az első messiás? Ez nagyon kemény állítás. Tehát nem ellentmondás szerinted a megváltást a tudattalan elfolytásával és a kultúrába való belefeledkezéssel azonosítani, miközben ez az elfolytott szorongás szüli mondjuk a legnagyobb, legsúlyosabb kollektív őrületet.
0: Húha, most itt megkevertél. Ugye én amit állítok, az, hogy az Ádám és Éva eredendő bűnnek tartott meséje, vagy története, vagy bibliai története, az valójában egy szimbolikus történet az ember öntudatra ébredéséről, és az ezzel járó csapásról. Mert hogy az öntudat egy evolúciós jackpot volt, de egyben egy létbüntetés is, mert a teremtett világ minden élőlénye, vagy nem élőlénye a helyén van, kivéve bennünket. Mi kiesünk a paradicsomból.
1: Tehát egyébként nekünk van személyiségünk, amit óvni, védeni akarunk, és szerintem egyébként a halálszorongás az nem a mi biológiai létezésünknek szól, hanem sokkal inkább már annak, hogy mi elveszíthetjük a nevünket, a megbecsültségünket, a rangunkat, és a többi. És többi, ezt azonosítjuk mi egy hamis halál félelem. Tehát amit mi a halál félelem során
0: mert nem a belénk épített
1: biológia alapján, tehát valamit érzünk, hogy nekünk érezni kéne, hogyha mi veszélyben vagyunk, amikor már nincs ott veszély, egyáltalán nincs ott veszély, akkor is a gondolatunk, az elménk ezt újra gyártja. Egyébként azért is, hogy fönntartsa ezt a konstrukciót, hogy mert az félti saját magát az ego, hogy így fogalmazok, és akkor most megint belekezdtem egy új témába, de hogy nyilván van valami biológiai alapja, mert mindenki élt át már félelmet, de az a helyzet, hogy nincs tapasztalatunk a halálról. Hiába láttuk, hiába vannak róla elméleteink, könyvek.
0: Hát de van tapasztalatunk, mert látjuk a mellettünk
1: de az nem
0: lévő...
1: Az nem a mi tapasztalatunk.
0: Hát de te elmédben tapasztalsz róla. Valamit arról, hogy valaki, akit te korábban megfogtál, akivel korábban akár együtt éltél, vagy fontos volt a számodra, ő elmegy. És az egy konkrét tapasztalat.
1: Ezt mondom, de ez nem közvetlen tapasztalat.
0: Persze, a saját halálodról nincs közvetlen tapasztalat. gyászolatod. Másik haláláról, akit az, és az embernek, ugye ez is egy fontos tudása, hogy képes a másikat is egy másik élőlényként azonosítani. Ugye van olyan, van a szolipszizmus, van a filozófiának olyan irányzat, amelyik azt mondja, hogy valójában minden, ami minden valójában egy, és minden illúzió azon a szemlélőn, amiről beszéltél, a belső szemlélőn kívül. Ez egy nagyon izgalmas elmélet, és sok mindent meg lehet magyarázni, hogyha az ember ezt elfogadja, de én mondom, még egyszer nem akartam ilyen szintekig.
1: De ez az egyetlen, aminek tapasztalati alapja van.
0: Tudom. Foglalkoztam én ezzel, hidd el, csak én azt hiszem, hogy a jelenlegi emberi problémáink megoldását szolipszizmusra építve nem fogjuk tudni megoldani.
1: Miért nem?
0: Szerintem az ember képtelen erre. Tehát, hogy lehet, hogy vannak olyan...
1: Ilyet? Jézus képtelen volt rá?
0: Nem, Jézus nem. Ezt mondom, pont ezt akartam, hogy lehet, hogy vannak olyan szentek és vallás alapítók, akik erre képesek.
1: De nem csak ők, de hétköznapi életben rengeteg
0: felébredett jár
1: körülöttünk.
0: Én ezzel kicsit óvatosabb lennék. Tehát, hogy én ezekben a nagy felébredésekben megmondom őszintén, most már átmegyünk abba a dimenzióba, amiből nem szerettem volna beszélni, de belevittél. Én ezekben a nagy felébredésekben nem hiszek. Tehát, hogy én szerintem vannak megvilágosodott pillanatok, és utána pedig az ember...
1: Nem hinni kell.
0: Oké, akkor vannak megvilágosodásról. De hogy utána a hétköznapok, az élet téged újra és újra visszaránt abba a rutinba.
1: De nem változik semmi. A hétköznapi élet szempontjából.
0: Jó, akkor...
1: Az azonosulás szűnik meg a gondolatokkal, érzésekkel. Úgy tudnám ezt elmagyarázni, hogy hallgatod a rádióadást, és megfeledkezel magadról, vagy egy szobában ülsz, és hallod, hogy háttérben duruzsol a rádióadás. Tudatában vagy saját magadnak is, meg a rádióadásnak is. És a rádióadás az a folyamatosan narráló gondolat örvény, ami mindenkinek a fejében ott megy. És ha van egy ilyen rövid gép, lényegében az a megvilágosodás, nem kell ezt túl misztifikálni. Ha ez megtörténik, akkor onnantól kezdve ez a fajta szorong, például a halálszorongás, ez meg
0: szerintem ez az, amit szerintem teljesen nem szűnik meg. Tehát, hogy abban az adott pillanatban, de nem akarok belemenni ebbe az utcába, mert nem vagyok ebbe annyira azért felkészült, de hogy szerintem a halálszorongás végigkíséri az életünket, utána meg, hogy mi lesz, azt meg nem tudjuk. De, és itt még az előző kérésedre rajt térjek vissza, mondtad, hogy férnek össze, hogy az ember tudattalan, meg halálszorongás. Szerintem az, hogy mi öntudatra ébredtünk az ember, az egy nagyon nehéz helyzetet teremtett, mert miközben egy csomó mindent meg tudtunk csinálni, és a civilizáció elképesztő fejlődését tudtuk produkálni, ekközben egy problémás állattá váltunk. De eljutottunk oda most, a 21. században, a történelmi kulturális kísérletezgetéseink után, itt a nyugati féltekén legalábbis belefáradtunk ezekbe már, a posztmodern már lényegében ennek a megjelenés, hogy most már nem akarunk újabb történetet, már nem akarunk újabb identitást, mi semmi sincs. Tehát most már kb. Itt vagyunk, és ennek a környezeti katasztrófákkal kiegészített verziója meg már az, amikor azt mondjuk, hogy igazából nem is kéne ember. Tehát ez egy téves termék, kéne pusztulnia. És van egy, akkor hagyd legyen most már teljes a reklám, ez a legújabb könyvem, a Mondj igent az emberre, ez meg abból indul ki, hogy valójában az, ami a mi problémánk, hogy öntudatra ébredtünk, és a létezés bennünk kiállt föl a történetben először, hogy vagyok. És ennek mi vagyunk úgymond a médiumai, mi belül. És ezt persze tévesen önmagunkkal azonosítjuk, Vona Gáborral, pedig ennél sokkal többről van szó, mert nem egókról van szó, hogyha szabad itt most picit a te térfeledre is át tévednem. De ettől függetlenül ez egy hatalmas létrang. És én azt érzem, hogy amit én humanizmusnak hívok, az, hogy ezt a létrendet, vagy ezt a létrangot meg kell védeni. Tehát, hogy ne öntsük ki már a gyereket a fürdővízzel, és az embert az ember hibáival, nehézségeivel, önpusztító jellemével ne azonosítsuk teljes mértékben. Tehát mi vagyunk a létezésnek a koronája, és igen, vállaljuk azt a szerepet, hogy a létezés koronája vagyunk, ez nem bitorló szerep, vagy nem, ez nem egy zsarnok szerep, arra használtuk nagyon sokszor, de ezt lehetne sokkal-sokkal szebben, én úgy fogalmazok a könyvemben, hogy gazdaként megélni. Tehát egy gazda is kihasít a természetből egy földet. Tehát nem hagyja úgy a természetet, ahogy van, hanem kihasít. De egy jó gazda megnemesíti azt. Szebbé teszi, még szebbé, ha lehet ilyet mondani, mint amilyen volt. Megműveli úgy, hogy közben nem károsítja a mellette lévő földet, folyót, patakot, hanem az egész egy organikus egységbe kerül. És szerintem ez a kép az, ami a 21. századi emberiség számára fontos, hogy mi vagyunk a lét gazdái. És nekünk ezzel a felelősséggel kell tudnunk jól gazdálkodni, jól élni.
1: Na még egy felelősség, még több
0: szorongás. És ez nagyon szorongató. Tehát a klímaszorongás, meg az egzisztenciális szorongás, meg a halálszorongás, azok szerintem így kéz a kézben bombáznak bennünket, de azért tudnak ennyire elemészteni, mert nincs kulturális válaszunk. Tehát jelen pillanatban ez a... Én azt vetem fel még az első könyvemben, hogy az a nehéz szituáció a 21. századi embernek, hogy a kultúra, ha nem megyünk el addig, ameddig te, hogy a teljes szembenézés a létezésünk ős okával kérdésével, hanem megmaradunk egy ilyen tömegesen is élhető szinten, akkor a kultúra az valójában mindig...
1: Én ilyeneket mondtam, bocsánat.
0: Tessé?
1: Én ilyeneket mondtam.
0: A kultúra az mindig valamiféle hazugság. Értsd jól, idézőjelben mondom, meg a kedves nézők is.
1: Az a baj, ez vagyunk Gábor hozzászokva. Tehát valóban a ma legyártott kultúrának a 99%-a szintjén újabb és újabb identitás buborékokat kínál, akkor, és nem pedig kivezető utat ebből az egész őrületből.
0: Igen, de én most úgy általában...
1: És a kivezető út az azt mondjuk az elmének a meghaladása. Tehát, hogy olyan problémáknak a felvetése, amire már logikus, racionális válaszunk nincs. De hogyha... nyílik valami. De
0: én azt mondom erre, Tomi, hogyha ez ilyen egyszerű lenne, akkor valószínűleg az emberi történelem során ezt már tömegesíteni tudtuk volna, és mindannyian irányt, hát csak meg kell szabadulnunk az elmétől, és utána minden
1: jó. De ezt tömegesítették. Tehát mondjuk Sixtusi kápolnát egy bizonyos úri ember megfestette, és akkor ezt tömeggyártásban.
0: De mert mit tudunk más csinálni? Ha van egy gondolat, meg van egy, amiről úgy érezzük, hogy helyes és igaz, azt megpróbáljuk a tömeggel is, vagy a körülöttünk lévőkkel elfogadtatni. Tehát Jézus tanítása is, Buddha tanítása is vallássá válik. Mert ezt nem tudod megúszni, ezt a lépést.
1: Amiket Jézus mondott, az, aki beavatott, az is érzi, hogy azok valide. Tehát az transzcendens, azok a példabeszédek. Ahogy már elkezdték lefordítani és elmagyarázni, na ott bukik meg az egész történet.
0: Igen, de nem tudsz mit csinálni. Tehát, hogy én lehet, hogy ez ilyen történelmi vagy történészi szemmel nézek, hogy...
1: A vallásra, meg azokra a papokra, hogy ti félrevezetek, mert hogy nem erről beszél, nem erről.
0: Igen, csak utána már bejön az ego, hogy akkor ki mondja ezt, és milyen alapon. Tehát na mindegy, ez egy külön beszélgetés
1: érdemelne. Hát ha egy templomban elhangzik, hogy ne imádjátok a bálványokat, létszik-e, és ez ellentmondás nem feszíti szét azokat a falakat, ahol ez elhangzik. Ezekre kéne szerintem rámutatnia valakinek.
0: Ebben nem, ez megint egy másik ablak, de ugye arra szeretnék csak reflektálni, hogy szerintem a 21. századi embernek az a probléma, hogy a kultúra az valójában mindig egy, hát akkor nem mondom hazugságnak, mert akkor ez kiüti a biztosítékot, azt mondom, hogy valamiféle önhipnotikusság szükséges hozzá.
1: Oké.
0: Okay. Miközben a 21. században az ember már tudja, hogy ez valójában önhipnózis. Tehát korábban azért volt egyszerűbb a kultúrába belefeledkezni, mert volt valamiféle olyan tekintélye a kultúrának, hogy te elfogadod, hogy ez a valóság. Tehát egy középkori keresztény, vagy egy, nem tudom, egy bármilyen kultúrában élő, virágzó kultúrában élő személy elfogadta, hogy ez valóban Istennek a akarata, amiben élek. Ma már ezt nem fogadjuk el. Ma már mindent megkérdőjelezünk. Szerintem egyébként ez helyes, tehát hogy én ezt nem ellene akarok ezzel menni, de ez nagyon nehézé teszi azt, mert mítoszokra volna szükségünk, de mesterségesen meg nem tudsz kitalálni mítoszt. Tehát nem tudjuk azt megcsinálni, Tomi, hogy mi találjunk
1: ki. Orbán Viktor teremtett egy mítoszt.
0: De úgy tette azt, de annak is volt egy olyan érzése, hogy mintha az föntről az égből jönne. És ezt nem mondták ki úgymond direktbe, de azért volt egy ilyen transzcendens, a homályba vésző hatása, a felkent Orbán Viktor is. Mert másképp nem tudsz mítoszt teremteni. És ugye ez a 21. századnak az őrült dilemmája, hogy hogyan teremtsek úgy mítoszt, hogy közben tudom, hogy alapvetően nincs ott az a valóság alapja fel, amire szükség volna. Vagy a másik, amit te mondasz, hogy akkor egy ilyen nagyon durva szembenézés a létezéssel, ami meg szerintem nem tetszett társadalmiasíthatatlan.
1: Hát kell valami átmenet, hogy kéne.
0: Igen, és erről beszélek.
1: De hogy valaki elolvassa a könyvedet. Hát köszönöm szépen.
0: Nem hiszem, hogy ez megoldja ezeket a problémákat, de valaki elolvassa, annak nyilván nagyon örülök.
1: Erre biztatok mindenkit. Köszi szépen, hogy eljöttél.
0: Köszönöm szépen.
1: Viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan bízhatunk meg egy olyan világban, ahol a valóságunkat már bitkódok és képernyők rajzolják újjá? Vajon természetes óvatosság, vagy visszafordíthatatlan paranoia az, ha már a saját szemünknek sem hiszünk a digitális térben? A Magenta Podcast legújabb adásában a kiberbiztonság, a digitális ökoszisztémák és az emberi psziché metszés pontján vizsgáljuk meg korunk egyik legégetőbb kérdését, a digitális bizalom válságát és jövőjét. Vendégünk Kotrocó Dóra, Cyber Security szakértő, akivel arról beszélgetünk, miért dőlünk be olyan könnyen a kibertér csapdáinak, hogyan formálják át az adatkezelési botrányok a platformokba vetett hitünket, és milyen gyakorlati lépésekkel védhetjük meg magunkat egy egyre átláthatatlanabb online világban. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
2: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
0: Reklámot hallottak! Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a Budakeszi úton a városhatár közelében befejezték a gázvezeték javítását a Korányi Frigyes útnál. A forgalom irányonként ismét egy-egy sávban haladhat. Az érintett BKK autóbuszok a Budakeszi felé újra megállnak az országos Korányi Intézet megállóban. Rendezvény előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, illetve a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon. A 16-os Margit híd és a Petőfi híd, illetve a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az

0: Pest központ felé. Hétvégén az Erzsébet királyné útján befelé a Róna utca és az Uzsoki utca között a forgalmat a parkolósávba terelik, mert elektromos közművet javítanak. A 3-as villamos helyett pótlóbusz jár a Mexikói út és a Bosnyák tér között, a 69-es villamos nem jár. Siling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a Start minden kedves nézőjét, az egész stáb a szerkesztőség nevében. Köszönöm szépen, hogy ma is velünk tartanak. Mondok néhány témát a mai reggel kínálatából. Beszélünk majd Paks kapcsán arról, hogy fenékküszöb épül a Dunán, és hogyha kell, akkor elsüllyesztenek két bárkát, hogy a vízhiányos időben is tudják garantálni a megfelelő vízszintet, és ezzel az atomreaktor hűtését. Aztán beszélünk arról, hogy ma dönthet az Alkotmánybíróság a Fidesz beadványáról. Extrém esetben még az is megtörténhet, hogy megsemmisítik azt a 17. alkotmánymódosítást, aminek révén Súlyog Tamás már nem államfő, csak hogy mint tudjuk, Bak Andrást már megválasztotta az országgyűlés. Nem tudom, hogy van-e olyan, hogy egy országnak két államfője van, vagy esetleg ez tilos, vagy nem tilos, mert senki nem gondolta arra, hogy ez beleírja bármilyen törvénybe. Szóval erről az egészen furcsa jogi helyzetről fogunk beszélgetni majd egy alkotmányjogásszal. De mindezek előtt most azzal kezdjük, hogy hétfőn és kedden is súlyos feszültség volt a parlamentben, amikor a képviselők a roma holokauszt kapcsán megemlékezést tartottak, és felszólította az egyik Tiszás képviselő a társait, hogy álljanak fel. Ezt természetesen mindenki megtette, mondom, hogy természetesen, hogy a Mi Hazánk képviselői elsőre nem. És ennek folytatásaként Magyar Péter bocsánatkérésre szólította fel a Mi Hazánkot, és közölte, hogy ameddig ez nem történik meg, addig nincs beszélnivaló a szélső jobboldali párt és a kormány oldal között. A témában itt van velünk Olá József, a Méltóságot a Romáknak mozgalom alapítója. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a nézőket!
2: Eljött. Hát banális kérdés, de mégis felteszem, hogy mit érzett az eset kapcsán, nem tudom, hogy látta esetleg, de utóbb nyilván értesült róla, mert hogy rendkívül megalázó, amit a szélső jobb tett hétfőn a parlamentben.
3: Jó reggelt kívánok! Ambivalens benyomásom volt, mert egyrészt kegyeletteljes és emelkedett hangulatot is éreztem, amikor Gyöngyös István a Tisza frakció nevében napirend előtt megemlékezett a holokauszt áldozatairól. Másrészt meg a Mi Hozzánk magatartása pedig nekem nem okozott csalódást, mert látjuk évek óta nem csak a sükösdi tamburás gyerekek hát performance alatti kivonulásáról beszélek, hanem a Mi Hazánk léte, amely óriási kártékony gyűlölet cunamit indít el az országban, és óriási problémákat okoz a közéletben.
2: Egyébként önök terveznek bármilyen reakciót, mint Méltóságot a Romáknak mozgalom?
3: A Méltóságot a Romáknak mozgalom természetesen Facebook posztban titokozott és a botrányról is posztolt. Elítéljük a Mi Hazánk gyűlölet politikáját, és azt gondoljuk, hogy a tiszteletlenség és a kegyeletsértés az felér egy holokauszt tagadással. És azt gondoljuk, hogy Magyarország gyűlésben a listáról mandátumot kapott képviselők magatartása méltatlanságban navigálta a Mi Hazánk frakcióinak a frakció tagjait. Nagyon sok jogi és egyéb dilemmával találkoztunk a Facebookon és a közösségi médiákon belül, amikor különböző szereplők megfogalmazták az elégedetlenségüket a frakció magatartásával. Látjuk, hogy másnap már felállt mindenki. Persze a Dúró Novák házaspár, akik közpénzből évtizedek óta elég jól eltartunk, és a gyűlöletpolitikájukat hát hobbiként folytathatják a Magyarország gyűlésben sajnos. Ők nem voltak ott, és ők továbbra sem tisztelik azt a történelmi traumát és azt az emlékezett politikát, amely ma már a Magyarország gyűlésben jelen van. És az első kérdésére visszatérve, nagyon boldog voltam, hogy Gyöngyös István roma származású országgyűlési képviselő mondhatta el

0: a mi történetünket, a saját történetünket. De ez nem csak a mi emlékezet politikánk része, és nem csak a mi történelmi traumánk, hanem az egész magyar társadalomé.
1: Ez nyilván valaminek a kicsúcsosodása jele, hogy egyrészt, hogy a mi hazánkban van a parlamentben, bár 2010 óta ugye mindig is volt a Jobbik révén mondjuk egy radikális jobb oldal, tehát ez csak megjeleníti, hogy van egy szélsőség az országban, és mindig volt 5-10%-nyi szélsőség, és ezek között nagyon sok a rasszista ember. Ön szerint lehet hatni arra az emberre, aki egyébként rasszista? Meg lehet győzni valahogy arról, hogy változtasson az álláspontján? De tömegbéletekben nyilván nem úgy, hogy egy-két ember van, aki meggyőzhető egy hosszabb beszélgetéssel, hanem hogy ez a jelenség arányaiban érdemben visszaszorítható-e?
0: Én az egész életemben azon dolgoztam, hogy tompítsam az előítéleteket, a stigmákat, és akár rasszista gondolkodású emberekkel beszélgessek. Nagyon sokan, akinek van bemenet, az ezeket az adatokat, ezeket az információkat fel tudja dolgozni, de aki zsigerből rasszista, azzal nem tudunk mit kezdeni. De hát ön nagyon-nagyon jól kezdte ezt a kérdését, hiszen attól a Jobbiktól, attól a Vona Gábor vezette Jobbiktól örökölte ezt a retorikáját a Mi Hazánk, aki 2000-ben közel 20%-on voltak, és a mindegy...
1: 2010-ben, igen.
0: 2010 előtt már olyan hatalmas politikai támogatást kapott a cigánygyűlölettel, a cigánybűnözés retorikájával a Jobbik, amelynek sajnos voltak fizikai következményei, mint ahogyan a romák ellen elkövetett terrorista alapú támadássorozat bírósági jegyzőkönyveiben olvasható, hogy a támadók, a végrehajtók, azok bizony felhasználták a Jobbik retorikáját. Ez is egy puskapor volt abban a lőporos hordóban, ami generálta ezt a támadássorozatot. És visszatérve az első nap történéseire és reakcióira, az a Vona Gábor mondta, hogy hát bunkóság volt a torockaiék részéről ez a megnyilvánulás, akinek semmiféle erkölcsi joga nincs. Persze lehet minősíteni a torockai, és kell is, azt gondolom, de Vona Gábornak egyelőre nagy nyilvánosság előtt bocsánatot kellene kérni. Bocsánat, csak befejezem, attól a politikai bűneitől, amit elkövetett a cigánybűnözés retorikájával a magyar társadalom.
1: Én úgy emlékszem, hogy ezt többszörösen megtette, és tulajdonképpen elhatárolódott a korábbi politikai nézeteitől, sőt létre is hozott egy ilyen alapítványt, a Roma-Magyar Együttélésért, vagy valami hasonlót. De tulajdonképpen nem ő most már a főszereplő, hanem ugyanakkor tagadhatatlan, hogy főleg vidéken és a legszegényebb régiókban igenis van egy tapintható feszültsége roma magyarok és nem roma magyarok között, és nyilván ez egy ilyen többszereplős történet, mindig a többségi társadalomé a legnagyobb felelősség, meg a mindenkori kormányzaté, de mivel ő most a kisebbség képviseletében van itt, azt kérdezném, hogy mekkora felelőssége és szerepe lehet a kisebbségnek, tehát a romáknak, ennek a meglévő feszültségnek az enyhítésében, és milyen lépésekre volna szükség?
0: Nézze, én azt gondolom, hogy mindenkinek felelőssége van. Akkor, amikor Magyar Péter a parlamenti expozéjában felszólítja a Mi Hazánkat a bocsánatkérésre, akkor én azt gondolom, hogy nagyon helyesen jár el, és az a fajta narratív, amelyet ők ebben a kérdésben kontextusban képviselnek, ez a politikai és erkölcsi minimum, így kell egy kormánynak hozzáállni. De azt gondolom, hogy ideje lenne az államnak is bocsánatot kérni a holokauszt áldozataiért. Ez nem történt meg. Iványi Gábor és civil szervezetek, mint például Horgas Péter, a civil bázis vezetője, bocsánatot kért. De ez gesztus értékű, az államnak is kellene. Elő kellene venni azokat a törvényeket, mint például a helyi önazonossági törvény, amelyek vissza kellene vonni. Káros és 200 évre visszataszítja az ország társadalmát a feudalizmusban. Minden hazai és nemzetközi jogszabállyal ellentétes. Elő kellene venni például a romák ellen elkövetett sorozatgyilkosság ügyét, ahol a végrehajtókat találta meg az igazságszolgáltatás, a felbújtókat, a mecénásokat, a federítőket, a társtetteseket pedig elmulasztotta az igazságszolgáltatás padjára ültetni. Két évvel ezelőtt budapesti roma fővárosi civilek kezdeményezték, hogy a február 23 legyen a közös emlékezet, a közös gyásznapja. Ehhez csatlakozott Józsefváros önkormányzata, Erzsébetváros önkormányzat és a fővárosi közgyűlés. Szeretnénk, ha a magyar parlament is csatlakozna ehhez, és ezeket a gesztusértékű politikákat meghoznák a döntéseket, és csatlakoznának ehhez a felhíváshoz.
1: Olá József, köszönöm szépen, hogy eljött és mindezt elmondta.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Visszautasítja a paksi intézkedéseket ért kritikákat a miniszterelnök. Magyar Péter szerint azok támadják most a kormányt, akik korábban éveken keresztül tétlenül szemlélték az ország kiszáradásának folyamatát. Erről is beszélgetünk Bakalv Zoltánnal és Fodor Gáborral. Megkezdődött egy kisebb mennyiségű kő elhelyezése a Dunán az épülő fenékgáthoz, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint normál esetben egy ilyen beruházás hónapokat venne igénybe, de a jelenlegi helyzetben gyorsított munkavégzésre van szükség. A kormányfő arról is beszélt, hogy péntek reggelre mindkét bárka megérkezik majd Paksra. Ha mindkettőt elsüllyesztik, az 40 centit emelhet a vízszinten. Vendégünk Szalma Botond. A hónap végéig kell teljesítenie Magyarországnak a helyreállítási terv valamennyi elszámolható mérföldkövét, a tét 10 milliárd euró. Az uniós pénzügyminiszterek tanácsa július 10-én hagyta jóvá az új magyar helyreállítási tervet, ez azonban önmagában nem jelent automatikus kifizetést. Minden vállalt mérföldkő teljesülését a bizottság külön értékeli. Víg Zoltánnal beszélgetünk. Pénteken szerződést bontanak vele, állítja a Nemzeti Színház főigazgatója, akit holnap délelőtt 11-re rendelt be az illetékes tárca vezetése. Vigyánszky Attila szerint felmentése már eldöntött tény, csak a körülményekről nem tájékoztatták még. A stúdióban Vigyánszky Attila.
2: Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, előtte azonban itt van már Bakalv Zoltán, a Della Podcast szerkesztő műsorvezetője, és Fodor Gábor, volt környezetvédelmi miniszter, most ezt a titulust használom, jó estét, szervusztok!
3: Jó estét!
2: Mert hogy Pakssal kezdjük, és akkor ha már itt van egy volt környezetvédelmi miniszter, hogy látjátok, hogyan kezeli a kormány ezt a vészhelyzetet?
3: Hát én azt gondolom, hogy kell tolerancia mindenképpen a kormány irányában, és alapvetően nem is látok olyan nagyobb drámát, tehát nyilván lehetne vacakolni vele, ugye láttam a sajtóban, hogy például a Magyar Péter helikopterezése az tegnap ugye uralta a sajtót, sőt, ahogy láttam bizonyos kutatásokat, ő rosszul is jött ki ebből, de azt gondolom, hogy ezek teljesen mellékes kérdések valójában. Tehát a lényegi kérdés mégiscsak az, hogy műszakilag mit lehet csinálni Pakssal. Az, hogy elkezdtek szerintem most egy beépíteni egy sarkantyút a mederbe, azt próbálkoznak ugye ezzel a bárka elsüllyesztéssel, szerintem ezek mind helyes és mind jó dolgok. Én örülök neki, hogy nem állították le egyébként, teljesen, hogy nem kellett leállítani az atomerőmű blokkját, mert ugye annak a beindítása az mindig, mármint hogyha teljesen leáll az atomerőmű, az mindig egy sokkal komplikáltabb dolog. Tehát összességében a nagy képet nézve én nem látok drámát, tehát szerintem rendben van ennek a kezelése, és azt gondolom, hogy az ellenzéknek is ilyenkor az lenne elsősorban a feladat, hogy persze kritizáljon, ez rendben van, de dominánsan azért meg kéne jelenni annak is, hogy hogyan tudunk segíteni. Megjegyzem, a kormánynak is nem az, kéne foglalkozni, hogy az ellenzék milyen gonosz, hanem az, hogy hogyan lehet valahogy bevonni őket a munkába.
2: Erre kitérünk még, te hogy látod?
4: Sajnos azért hátra még nem dőlhetünk. Minden jóslás arról szól, hogy augusztus vége, szeptember eleje közepe, az megint drámai szituációt fog majd teremteni, de nem ez lesz a legnagyobb kihívás Magyar Péter kormánya számára. Tehát ez egy fontos tünet, egy fontos jelzés, ami Paksnál történik, de az a helyzet, hogy a klímaváltozás sokkal gyorsabban jelent meg az életünkben, és nem 2035-40-es távlatomban kell már gondolkoznunk, hanem jövőre. Már azt ki kell találnunk, hogy jövőre hogyan fogjuk ezt túlélni. Nyilvánvalóan a 40 fok fölötti hőmérséklet az ennek a civilizációnak nem egy komfortos állapot. Tehát nem erre lettünk kitalálva. 30-35 fok környékéig bírja az emberi szervezet, 40-45, én múltkor kitettem a hőmérőmet a napra próbaképpen, ugye árnyékban mérik hivatalosan a hőmérsékletet, kitettem napra, a kertben 53 fok volt. Tehát ez abnormális, és ez azt jelenti, hogy az életünket az alapjaitól újra kell gondolnunk és szerveznünk, és nem csak otthon a háztartás szintjén, hanem a gazdaságban, a társadalomban, hogyan lehet a közmű infrastruktúrákat működtetni ilyen afrikai körülmények között, hogyan lehet otthon a háztartási gépeket működtetni ilyen körülmények között, a munkaszervezés hogyan történjen. Paks egy nagyon fontos láncszem ebben a történetben, de az lesz a kérdés, hogy lesz-e elég ivóvízünk, lesz-e elég öntözővízünk, hogy megtermeljük az élelmiszert magunknak és az állatok, tehát takarmány. Lesz-e állati hústermék a magyar piacon? Ezek olyan alapvető fontosságú kérdések, amit muszáj párhuzamosan Pakssal a kormánynak intenzíven tárgyalnia, és egy stratégiát, egy konszenzusos stratégiát erre ki kell dolgoznia, nagyon sürgősen.
2: Most ugye tűzoltás van. Aztán jöhet a hosszabb tap. Gábor azt írta Facebookon, hogy a mostani helyzet is rámutat arra, hogy Magyarország különösen kitett az energiaválság okozta nehézségeknek, hát nyilván ez összefügg a klímaváltozással. És a kormánynak azt mondod, a lehető legszélesebb parlamenti körben be kellene mutatni az elképzeléseit a válság kezelésére. Ez nagyjából egyébként teljesen össze.
3: Hát ez ugyanaz, mint amit az Zoltán mondott.
2: De ehhez az ellenzék támogatását is érdemes volna megszereznie. Lehet-e megszerezni a Tiszának bármiben a Fidesz támogatását? Most itt van ez a tegnapi,
4: bocs,
2: meg a mai eset.
4: Szólok, nem az ellenzékét, az össztársadalom támogatását kell ehhez megszerezni. Édes kevés lesz a politikai megállapodás, hogy nincsen mögötte 10 millió ember. Tárgójel vezet.
3: Igen, ez is igaz, amit az Zoltán mond, de azért én hadd tegyem hozzá, hogy ezt ugye a parlamentben úgy hívják, hogy leülnek az ellenzékkel tárgyalni, és tehát szerintem erre szükség lenne, már csak azért is, mert kellenének közös célok. Tehát egyszerűen a magyar politikai kultúra szempontjából borzasztó fontos lenne, hogy legyen néhány olyan ügy, amiben egyet tudunk érteni.
2: De ezt nem látod, vagy erre volt az összes pártot meghívta a frakcióvezető?
3: Valamelyik beszélgetésben, amikor együtt ültünk itt veled, én említettem azt, hogy ugye azért tudott az ország 2004-ig nagyon sikeresen, a 90-től rendszerváltástól kezdődően, és 2004 egy cezúra, mert a vetélytársainkhoz képest, a közép-európai országokhoz képest akkor kezdünk el leszakadni. Azért tudtunk sikeresek lenni, mert volt 5 nagy közös célunk, az, hogy legyen demokrácia, legyen piacgazdaság, nyerjük vissza a szuverenitásunkat, legyünk Európai Uniós tagok és NATO tagok. Azóta nincsenek közös céljaink. Ez például, amiről beszélünk, lehetne közös cél, lehetne más is, hozzátenném, mert nekem van még egy-két jó ötletem, hogy mi lehetne közös cél, de ez tényleg az lehetne, mert az Zoltánnal egyetértek abban, hogy ez sokkal gyorsabban jön, a klímaváltozás, mint ahogy sokan prognosztizálták. Borzasztóan fontos, hogy valamilyen módon tudjuk kezelni, mert ez az egész válság, az energiaválság és az különböző járulékos dolgok rámutatnak erre. Tehát szerintem én ezt csinálnám, tehát én megpróbálnék leülni a legszélesebb körbe a politikai erőkkel, közösen megpróbálni egy olyan tervet csinálni, ami azért is fontos, hogy legyen mögötte politikai konszenzus széles körű, mert ez nem egy kormányzati ciklus ügye, hanem számtalan kormányzati ciklusnak kellene egy irányba menni ebben az ügyben.
2: Tisza meghívta Fidesznek az összes frakcióvezetőt, bocsánat Zoli, tehát volt egy ilyen, és az én kérdésem az továbbra is, de mindjárt tiéd a szó, hogy ez a realitás? Mert hogyha csak az elmúlt napokat megnézzük, ugye a Fidesz azt mondja, hogy késlekednek, ezt korábban meg kellett volna tenni, Magyar Péter meg nyilván visszavág, hogy hát, hogy pont ti mondjátok, az elmúlt években végignéztétek Magyarország kiszáradását.
4: Hát nem, hogy végignézték, hanem a Fidesz fölvett egy klímaváltozást tagadó poszt. Tehát emlék, az elmúlt 5 évben több olyan nyilatkozat volt Orbán Viktornak is, másoknak is, amelyben kétségbe vonták azt, hogy vízhiányossá válhat az ország. Ugye Donald Trump ösztökélésére Orbán Viktor is átvette ezt a kommunikációt, hogy valójában túllihegik ezt a dolgot a klímakutatók. Tehát nem volt egy érvényes politikai iránymutatás e tekintetben, hanem mismásolások voltak, és eltologották a problémát, mindent elhalasztottak. Tehát ebből a pozícióból nehéz most hirtelen egy a klímaváltozást fölismerni, és a stratégiát támogató pozíciót fölvenni, legalábbis azzal a garnitúrával hiteltelen lenne ez a változás is. Tehát ez egy belső politikai változás is feltétel ez a Fidesz részéről. Ezzel együtt nincs már itt az ideje annak, hogy ilyen belső politikai vitákat lejátszanak ebben a kérdésben. Tehát itt az életünkről van szó, halló. Tehát itt baromi sürgősen kell egy parlamenti konszenzus, és utána egy... Ha valamire jó a nemzeti konzultáció, erre biztos, hogy jó lenne, hogy melyek legyenek azok az alapvető intézkedések, amit el tud fogadni a társadalom, mert itt arról beszélek igazából, hogy vissza kell venni az igényeinkből, és ezt hogyan lehet az emberekkel elfogadtatni.
3: Igen, de azért ott tegyem hozzá, amit az Oli mondott, hogy jogosan lehet tényleg kritizálni az előző kormány, bár mondom, én a konszenzus megteremtése érdekében, ha ez működne, és szerintem működni kéne, én mondjuk nem innen indítanék, de azért azt le kell tenni.
4: Ezért nem ülök ott, hál' Istennek.
3: Szóval le kell tenni az asztalra azt is, hogy az előző kormányzatnak például viszont etéren volt egy nagyon jelentős előreépés, ez pedig a napenergia felhasználás, tehát az, hogy mi világelsők lettünk, a napenergia felhasználásba az egy nagyszerű dolog, és az most borzasztó sokat segít, mert ugye amikor Paksról beszélünk, ugye az az áram, amit elfogyaszt az ország, az napközben a létező naperőműveink, azok megtermelik. Tehát ez egy nagyon nagy dolog, tehát ez nem így volt pár évvel ezelőtt. Úgyhogy ez egy komoly előrelépés.
4: De emlékszel arra, hogy Orbánt erről is külön meg kellett győzni? Évekig semmi nem
3: emlékszem,
4: történt.
3: De legalább...
4: Egyszer csak megtörtént az áttörés.
3: Ez így van, de legalább most
4: a szélerőműveknél nem történt ez, meg aztán tudták vele elfogadni.
3: Ez így van, de most
4: az alternatív energiát.
3: Abban most ne is menjünk be, de az egy, ott van egy mindenütt, ott van egy csavar, tehát az egy komplikáltabb dolog, egy kicsit a szélerőmű.
2: Na menjünk tovább, itt várunk az Alkotmánybíróság döntésére. Én nem tudom, hogy 7:30 mi dönt ma az Alkotmánybíróság?
3: Nem, ugye biztos, hogy dönt.
2: Nem hát, biztos, hogy dönt. Én hát, nem emlékszem, hogy este 8 után jött volna ki döntés, ugye kettő van, az egyik az uniós pénzeket érinti, ezt majd Víg Zoltánnal megbeszéljük, a másik pedig, illetve több is van, igen. Baka...
4: Legalább 4 ügy van.
2: Igen, Baka Andrást, szóval, hogy... Lehet, hogy nem lesz döntés?
3: Lehet, hogy nem lesz döntés, hát nincs ilyen kötelezettség, hogy ma dönteniük kell. Hát lehet, hogy ez áthúzódik holnapra ez a vita, az is lehet, hogy éjfélig fognak vitatkozni, tehát ez abszolút reális. Azért itt elég komoly és súlyos kérdésekről van szó, valószínűleg megosztott is a testület ebbe az ügybe, úgyhogy igazság szerint engem nem lep meg.
2: Ezt mutatja tulajdonképpen,
4: hogy még fél erre utal, van, hogy nincs döntés. Igen, nincs egységes vélemény. Azt hiszem 4 fontos pontját tárgyalják az alkotmány, a 17-es alkotmánymódosításnak, és valóban ez erre utalhat, hogy nem tud kialakulni egy konszenzus adott ügyben. Érdekes, nagyon érdekes, hogy hova fog ez.
2: Mind mehet a legnagyobb vita. Ugye az egyik Sólyok Tamás köztársasági elnök volt, köztársasági elnök megbízatását érinti. Itt vannak a kekvák, azon kívül a parlamenti képviselők választhatósága, ugye ennek a korlátozása, és a negyedik az alkotmánybírókra vonatkozó alaptörvénymódosítás.
4: És van még egy szempont, bocsánat, az, hogy az uniós pénzekhez hozzáférünk, vagy sem. Mert ezek a módosítások előfeltételei voltak a megállapodásnak az Európai Unióval. Ha ezeket most kilövi az Alkotmánybíróság, egy nagyon furcsa helyzet állhat elő, ami nem csak arról szól, hogy most akkor ki a köztársasági elnök, hanem arról, hogy ez hogyan hat arra a megállapodásra az unióval, ami alapján augusztus végével elvileg megnyílnak ezek a pénzcsatornák, vagy már meg is nyíltak
3: részben. De ugye a vitatott kérdéseknek egy jelentős részének nincs köze az uniós pénzekhez, mert az, hogy Súlyog Tamással mi van, nem, az, hogy 12 éves mandátummal mi van, annak szintén nincs köze hozzá. És ugye előbb én megdicsértem a kormányt ebbe a válságkezelés ügyben, mert azt gondolom, hogy nincs mit a szemére vetni. Ebben az ügyben viszont nem tudok ilyet mondani. Tehát itt szerintem nagyon leszerepelt a kormányzat az én szememben, mert ezek jogállam ellenes és alkotmány ellenes lépések voltak, tehát a Súlyogféle felmentés, ugyanazt csinálták, mint a Baka Andrással, pontosan. Tehát, hogy jogszerűen megválasztott embert hivatali idő lejárta előtt jogszerűtlen módon eltávolítottak. Tehát a Súlyog ügyben szerintem egyértelmű a helyzet, a 12 éves mandátumkorlátozásnak is szerintem semmiféle alkotmányos alapja nincs, azon túlmenően nem is észszerű. De azért az fontos mellé tenni, hogy nem érdemben dönt ezekről most az Alkotmánybíróság, mert az Alkotmánybíróságnak ugye a nagyszerű Fidesz alaptörvény, alkotmányból alaptörvényi átalakulás, ugye az Alkotmánybíróságnak a jogkörét csökkentette, és ugye kivette ezt a jogkört az Alkotmánybíróság kezéből, ezért a Fidesz a beadványával tulajdonképpen eljárás jogi kérdésben fordul az Alkotmánybírósághoz. Ott is van alkotmányos probléma, de tehát ez egy valójában alkotmányos probléma, eljárásjogi szempontból kell felülbírálni. Most.
4: Igen, de a formai döntés végül oda vezethet, hogy hatályon kívül kerülnek ezek a pontok. Persze. Az alkotmányból, persze. És az augusztus végi határidő pedig köti a magyar kormányt az uniós megállapodásban. Tehát így jön be, és a kekvákon keresztül viszont élesen érinti a...
3: Így van.
2: És hát közben van tehát egy szerződés. Megválasztott parlament által megválasztott államfő, Magyarország új államfője, Baka András.
3: Így van, pontosan. Ha bár Baka András szóba hoztad egyébként, én is ugye beszéltem itt róla, hogy hát hasonló módon távolították el Súlyog Tamást, mint annak idején Baka Andrást. Én egyébként Baka Andrást jól ismerem, mert együtt dolgoztunk az Emberi Jogi Bizottságban, amikor én annak elnöke voltam. Ő pedig titkárként, azt kvázi alelnökként tevékenykedett ott, úgyhogy én egy jó jogászt ismertem meg benne, tehát szerintem ez rendben van ilyen értelemben az ő jelölése. Az ő nagy problémája szerintem az, hogy végig fogja vinni ezt a keresztet a vállán, nevezetesen az, hogy jogellenesen távolították el Súlyog Tamást, és a jobb oldal nem fogja elfogadni őt.
4: Igen, a teher rajta van, de azt gondolom, hogy ha az integritását tényleg meg tudja mutatni, mint hogy a parlamenti beszéd egyébként ebben az irányba. Ez egy nagyon meggyőző parlamenti beszéd volt, egy antré, ahogy tetszik, hogy ez az integritását meg tudja őrizni, és valóban azt az elnöki képet tudja felmutatni, ami eszményileg mindannyiunk fejében él, kívülálló, de reagáló típus, és képes a kormány kritikájára, akkor szerintem valamennyire tudja felettetni ezt a handicapet.
3: Legyen így.
2: Ha már idő előtti eltávolítás, nem beszéltük meg ezt a témát, és mi se tudtunk róla, de Vigyánszki Attila a vendégünk lesz ma, és nekünk elárult, hogy holnap 11-re megy a minisztériumba, és az eltávolítása miatt, ugye 28-ig lenne ő a Nemzeti Színház igazgatója. Uh-huh. Ez is egy idő előtti eltávolítás lesz. Erről mit gondoltok? Ha nem akartok róla beszélni, az
4: egyetlen gondolat csak, és a Gábornak ez nagyon ismerős lesz, hogy amikor a 90-es rendszerváltás megtörtént, azóta hallom ezt, hogy az árkokat be kell temetni. És ezek az árkok egyre mélyebbek, ezek nem betemetődnek, hanem most már ilyen Mariana árok mélységűvé kezdenek válni. Most se látom a törekvést egyik fél részéről sem, hogy valamilyen módon nemzeti egységet próbáljunk alkotni, hanem mindenki marad a saját narratívájánál, és folyamatosan zajlik az ellenségképzés. A Fidesznek számos bűne volt abban a 16 évben. A magyar kormánynak nem kéne ezeket megismételnie.
3: Nem kéne, így van, teljesen egyetértek a Zolival ebben az ügyben. Tehát, hogy egy példát mondjak, Súlyog Tamásról már beszéltünk. Hát az, hogy Magyar Péter rögtön az alakuló ülésen, ugye egy ünnepélyes pillanatban nekiront Súlyog Tamásnak azzal, hogy gyávának és hazugnak nevezi, az a reménytelen dolog, hogy onnantól kezdve valami értelmes párbeszéd kialakuljon, például köztük. Én szerintem, de ez csak ugye megérzés, szerintem, hogyha ő azzal kezdi, hogy elnök úr, szeretném, hogyha leülnénk, négy szem közt beszélnénk, nekem más elképzelésem van, meg tudunk állapodni abban, hogy méltósággal valahogy visszavonuljon, mert azt gondolom, hogy én mást szeretnék csinálni, más elképzelésem van alkotmányosan is, és egyébként biztos vagyok benne, hogy mára van egy megállapodás. Tehát Vigyánszki esetében is valami hasonlót el tudnék képzelni. Nem tartanám egy jó megoldásnak, hogyha Vigyánszki Attila ebben a helyzetben, és ugye ő is egy nagyon támadott, és sokszor joggal támadott figurája volt a Nemzeti Színháznak. Szerintem nem lenne bős dolog neki 2028-ig.
2: Kulturális életnek.
3: Persze. Tehát nem lenne bős dolog neki 2028-ig ott maradni, de nyilván, hogy érdemes lenne vele megállapodni, valami visszavonulásra szerintem ezt kéne csinálni az ügyben, és akkor ilyen értelemben, amit a Zoli mond, valahogy lehetne tenni abban az irányba, hogy azért mégse ez az eszeveszett egymás gyűlölő honi közélet legyen, ami reménytelen egyébként, tehát ebbe értelmes dolgokat nem lehet szinte csinálni.
2: Lehet, hogy ez történik holnap, tényleg nem tudjuk, mert hogy holnap megy be, ő ezt elárulta, hogy ő ezért, ezt ő tudja, és ezt...
3: Hát akkor ez egy fantasztikus bejelentés, színhelye lesz itt a stúdió vele,
2: Györgyi. Igen, kíváncsian várjuk. Igen. Köszönöm, hogy jöttetek.
4: Köszönjük.
3: Mi is köszönjük.
0: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
5: A következő témánk a palack gyűjtésről dobbant el, nevezetesen, hogy amióta visszaváltható palackok vannak, nagyon sokan megpróbálnak ebből is bevételre szert tenni, amivel nincs semmi gond, leszámítva azt, hogy nyilván ez alapvetően egy eléggé kevéssé felemelő élethelyzet, hogy erre rákényszerülnek sokan. Viszont számos budapesti kerületet ellepték ezek a palack gyűjtögetők, sőt arról számolnak be ezek a kerületek, hogy drogosok, kezeletlen pszichiátriai betegek és mindenféle furcsa alakok keserítik meg ezen belvárosi budapesti kerületek lakóinak az életét, és hajléktalanok is megjelentek ezeken a közterületeken. Ezzel a problémával foglalkozunk most. Aknai Zoltán, a Menhely Alapítvány igazgatója van velünk. Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Önök kiadtak egy állásfoglalást, amelynek az a lényege, hogy valójában a hajléktalan problémát nem szabad rendészeti meg bűnügyi problémává minősíteni, mert teljesen mások a probléma gyökerei, és így a megoldásnak is másnak kell lenni, mint sem rendészetinek.
6: Igen, hát azt gondoljuk, hogy ez egy olyan probléma, amelyet komoly társadalmi összefogással lehet csak megoldani, ahol a különböző szakterületeknek nagyon komoly együttműködéssel kell dolgozniuk, és ebbe beleértem az egészségügyet, a szociális hálózatot, a rendészeti szereplőket, az önkormányzatokat, és hát magát az állami döntéshozatalt, illetve azokat a kereteket, jogszabályi kereteket, amelyek ezeket meg tudják alapozni.
5: Hogyha azt veszik, hogy mondjuk 3-4 kerület életében van jelen ez a probléma, akkor nagyjából ez egy 200 ezernyi lakost jelent. Ehhez képest nézem, hogy Budapesten 1000-1500 fő él klasszikus hajléktalan fedél nélküli. Ha azokat nézzük, akik nappali melegedőkben vagy éjszakai menhelyeken vannak, de nincs saját ingatlanjuk, akkor is 6-8 ezer. Tehát nem tűnik annyira veszélyesnek, hogy mondjuk 5000 ember jelenléte megkeseríteni 2-300 ezer ember életét, de mégis az utóbbi, a többség erről panaszkodik. Ezek a számok hogy vezetnek ide ehhez a jelenséghez?
6: Hát azt gondolom, hogy egyrészt ebben a számháborúban nagyon nem szoktunk belemenni, mert nem érdemes. Uh-huh. Ugye a hajléktalan emberek nagy része, akik szállókat vesznek igénybe, vagy hajléktalan szállókon laknak, őket egyáltalán nem biztos, hogy bárki az utcán felismerné, mert valószínűleg dolgoznak ezekről a szállókról, fizetnek azért, hogy azokon a szállásokon lehessenek, és ezért nem is okoznak ilyen problémát. Tehát az a pici réteg, akik a hajléktalanként azonosítunk általában az utcán, ők azok, akik ugye nem használják ki azokat az ellátó rendszer által nyújtott szolgáltatásokat, vagy nem mindegyiket, és ezért olyan állapotban vannak, ami eltűnő számunkra, és azt gondoljuk róluk, hogy hajléktalan. És itt még egy másik fontos dolog, hogy nem csak a hajléktalannak gyűjtögetnek palackot, mert nagyon sok szegény ember él a városban, illetve az országban, mert hogy ez nem egy olyan probléma, ami itt helyben lokálisan jelenik meg, hanem van, aki sokat utazik azért, hogy olyan városokba jusson el, ahol ezekből a palackgyűjtésekből egy kicsit több bevételre tud szert tenni. Tehát még ez is egy másik probléma, de ők nem hajléktalanok, valahol laknak, csak ugye ideiglenesen arra az időszakra, amikor tudják, hogy nagyobb bevételre számíthatnak ebből, akkor feljönnek a városba is, és megpróbálnák ebből kiegészíteni csekély jövedelmüket.
5: Akkor önszerint
6: hajléktalan problémaként kezeljük ezt az egész jelenséget.
5: Világos, de mivel hogy önök a Menhely Alapítvány, nyilván önök viszont a hajléktalanságra próbálnak koncentrálni, illetve ebben a témakörben ezt próbálnak tenni. Azt olvasom, hogy az utcai szociális munka és a krízis ellátás megerősítése volna az egyik lehetőség vagy lépés, ami segítene. Itt mi a hiány? Miben van a hiány? A pénzben, vagy a szakemberekben, vagy mindenben?
6: Nem, hát azt gondoljuk, hogy akik a látványos problémát okozzák, egyébként ez általában a nyugat-európai nagyvárosokban is így van, hogy azok a pszichiátriai betegek, akik ugye, vagy mentális, pszichés problémával küzdő beteg emberek, akik ugye az utcán töltik a mindennapjaikat, és ott hát tulajdonképpen minden tevékenységüket ott végzik. És nagyon nehéz velük kapcsolatot létesíteni, nagyon nehéz őket akármilyen szolgáltatásba integrálni. Főleg, hogyha mondjuk az aktív szerhasználókról beszélünk, az ő a velük való foglalkozáshoz mindenképpen olyan szakemberekre van szükségük, akik ismerik azokat a, azoknak a szereknek a hatásmechanizmusait, amikkel ők, amiket ők használnak. Most ez egyrészt nagyon nehéz feladat, mert hogy a szakemberek is nagyon nehezen tudják ezeket beazonosítani, hiszen ezek a szerek nagyon gyorsan változnak az összetételük, a hatásaik, és ezért nagyon nehéz kezelni őket. Most az, hogy ezekhez az emberekhez eljusson a segítség, ahhoz hiányoznak szakemberek, hiányoznak azok az utcai szociális munkások, akik ilyen addiktológiai fókusszal tudnák kezelni ezt a problémát. Másrészt hiányoznak azok a helyek, amelyek be tudnák őket fogadni. Ugye a hajléktalanellátó intézmények azok relatíve szigorú szabályrendszerrel működnek, ott az nem képes befogadni egy ilyen embert, vagy nem biztos, hogy az az ember tud alkalmazkodni azokhoz a körülményekhez, amelyeket ezek a szállók, vagy akár a nappali melegedők biztosítani tudnak számukra. Ilyen helyek nagyon kevesen vannak. Fővárosban szerintem egy-két közünkön meg tudjuk számolni, hogy hány ilyen helyre lehet bemenni, ahol szer, vagy szerhatása alatt ugye valaki ki tud józanodni, vagy ellátást tud, segítséget tud kapni, vagy kérni, és ezek nagyon fontos hiányterületek. Arról nem beszélve, hogy ugye nagyon kevesen dolgoznak ebben a szakmában, akik ezt a segítséget meg tudják adni, hiszen nagyon alulfinanszírozott tevékenységről beszélünk, úgyhogy ezek olyan komoly problémák, amikkel hát, hosszú távon lehet majd csak nagyobb eredményeket elérni. Most egyelőre ugye a tűzoltás fázisában vagyunk, mert ez a jelenség komolyan megjelent az emberek szemébe, és nagyon szembeötlő lett az utóbbi időben.
5: Tehát ha jól értem, akkor tulajdonképpen néhány száz aktív szerfogyasztó okozza igazából a problémát, akiket nehéz az utcán egyáltalán megszólítani, egyáltalán tudatosítani velük, hogy mi a probléma, és aztán utána meg nincsenek olyan helyek, ahol ezeket az embereket mondjuk be lehetne szállítani, hogy kijöjjenek a drog hatása alól.
6: Hát nem is muszáj szállítani, tehát ugye
5: az is, bemenjenek.
6: Igen. A szociális ellátásban az önkéntesség a elve érvényesül, tehát mindenki saját maga tud segítséget kérni, és önként veszi igénybe ezeket a szolgáltatásokat. A szociális ellátók, bár ki legyen is az, akár szenvedélybetegekkel, akár hajléktalan emberekkel, akár ugye ez a közös csoporttal foglalkozik, ők az önkéntesség elve alapján tudnak dolgozni. Tehát nem tudunk kényszeríteni senkit arra, hogy vegye igénybe ezt a szolgáltatást, vagy azonnal álljon le a szer használatáról, vagy ne igyon. Ezeket ugye mi nem ezzel a módszerrel élünk. A meggyőzéssel, a szociális munka különböző eszközeivel tudunk velük kapcsolatot létesíteni, és illetve tudunk egy idő után eljutni oda, hogy esetleg felhagyjanak ezzel a betegségükkel. Ez egy hosszabb folyamat, nem egyik napra a másikra megy, de az, hogy olyan helyre el tudjanak menni, ahol biztonságban lehetnek, és biztonságosan tudnak kihozanodni, illetve akár segítséget tudnak kérni, hogyha arra szükségük van, ezek a helyek egyelőre nagyon kevéssé hozzáférhető.
5: Fél percünk maradt, de nézzük a másik oldal szemszögéből az egész ügyet. Mit tudna mondani ön azoknak a kerületi lakosoknak, akik viszont mégis napi szinten szembesülnek a problémával, hogy akkor számukra mi itt a perspektíva, mikor szűnne meg, vagy enyhülne érezhetően ez a baj?
6: Nagyon jó kérdés. Ugye az ellátórendszer, akár hogyha a hajléktalan ellátásra gondolok, akár az addiktológiai segítségnyújtó áldozatra, de itt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy azért a szenvedélybetegek ellátása azért elég, így a közterületen az nem egy, tehát most egy nem működő műfaj, vagy hogy mondjam, tehát nagyon, nagyon kevés olyan szervezet van, aki ezt tudja csinálni. Ugye ennek a szabályozása szintén elég érdekes. Nehéz mit mondani, a türelmet azt nagyon fontos hangsúlyozni, és azt, hogy olyan ártalomcsökkentő szolgáltatásokat próbálunk bevezetni, amelyek azt segítik, hogy minél kevésbé legyen káros hatása akár a szer használók, akár a környezetben élő lakosok számára. ez mindenképpen fontos, hogy olyan áram csökkentő intézkedéseket viszonylag gyorsan vezessenek be, akár az önkormányzatok, akár az ottani segítő szervezetek, amelyek azokat az ártalmakat tudják csökkenteni, ami ezeknek a következtében kialakulhat.
5: Aknai Zoltán, a Menhely Alapítvány igazgatója. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt, viszontlátásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Megkezdődött egy kisebb mennyiségű kő elhelyezése a Dunán az épülő fenékgáthoz, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint normál esetben egy ilyen beruházás hónapokat venne igénybe, de a jelenlegi helyzetben gyorsított munkavégzésre van szükség. A kormányfő arról is beszélt, hogy péntek reggelre mindkét bárka megérkezik majd Paksra. Ha mindkettőt elsüllyesztik, az 40 centit emelhet a vízszinten. Vendégünk Szalma Botond.
2: Hajózási szakértő, a Mahart korábbi igazgatója, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Most milyen a vízállás Paksnál? Apad folyamatosan, a miniszterelnök azt mondta, mi várható?
3: Fantasztikus is apad. Hát a ma reggeli vízállás, amit nekem adnak, a következő három mondat van, nem akarom mindet felolvasni. Ausztriai szakaszán nem jeleztek esőket. Németország szakaszán nincs eső és száraz idő. Felső-Rajnán nem várható eső, további apadás. Ezek a mai jó hírek, hogy felolvassam a híradó helyett. És akkor egy pár szám. Felling ugye az a német rész, ott 330-nál van 2 méter, most 198, tehát 68 centivel lehet hajózni. Budapesten 190-200 cm helyett 105 cm, és Dunaföldvárnál 96 cm. Tehát ez a harmatos fűvel elegendő, a hajózás megállt.
2: De visszatérünk még, vissza Pakshoz egy picit. Ott van ez a két bárka, illetve az egyik, holnapra már mind a kettő ott van. Mikor lesz szükség a süllyesztésre?
3: Nagyon remélem, hogy nem süllyesztik el őket. Az egész ország arról beszél, hogy elsüllyesztenek két bárkát. Ezeket meg fogják tölteni vízzel, tehát beballasztolják, és lemeríti 2-2,5 méterre, nem fog elsüllyedni. Reményeim szerint, ha elsüllyesztjük, végünk van.
2: Így is lehet mondani, igen. De hát ugye most mindenki ezt mondja. De hát akkor mi történik a helyszínen, hogy képzeljük el ezt a nem elsüllyesztést?
3: Ennek a két bárkának, ez két TS típusú bárka, tehát ezt régen arra használták, hogy olajat és ércet is lehet vele vinni, és hadi állapotnál egy sínt lehet rátenni, vagy bármit, és áthalad rajta egy vonat is, vagy bármi. Ezt meg lehet tölteni vízzel, és akkor olyan 2-2,5 méter mélyen, ugye a merülése 28, a maximális merülése 252-60, azzal egy kvázi sarkantyút képeznek, de a vízszínén, vagy a vízszíne alatt. Ezt akkor fogják alkalmazni, amikor tovább úgy süllyed, hogy még nem érnek odáig ennek a fenéküszöbnek az építés, hogy valamit visszatúzzasszon. Na most ez egy hét alatt nem fognak odáig érni, akármit sem szegény Magyar Honvédség.
2: Tehát akkor biztos, hogy szükség lesz erre.
3: Ha itt megy tovább az apadás, akkor szükség lesz arra, hogy a két bárkát a víz alá merítsék, vagy a vízbe belemerítsék. Tehát balasztal megtöltsék, és utána megpróbálják ugye a hidegvíz csatornába terelni a vizet. Hát ez vagy sikerül, vagy nem, hát a mérnökök azt számítják, hogy 20 cm, szerintem amikor meglátjuk, hogy ha fel kell használni, és ott lesz, akkor majd a mérnök meglátja, hogy mit tervezett, és mi lett a végcélja. Azt kell mondjam, hogy ez is, meg a fenéküszöb is egy SOS művelet, amit most meg kell tenni, de az az igazság, hogy ez sebb tapaszt egy nyílt lábszártörésen. Tehát a baj nem ez. A baj az, hogy 35 éve nem nyúlunk a Dunához. És most mellett elkezdi mindenki, hogy ez a hülye hajós már megint a hajózási lobbit nyomja, nem. A hajózás itt melléktermék. Magyarországnak 30 év aranyat fog érni az ivóvíze. Nincs mezőgazdaságunk, ami van, az károkat szenved. Nincs talajvízünk, nincsenek az erdeinkbe vizek, nincsenek az árterénk rendesen feltöltve. A Mari néni kutyába elfogyott a víz, nem termelünk áramot, nincs logisztikánk, nincs hajózásunk, nincs három hidunk, és még tudnám folytatni tovább. És akkor azt is megjegyezném, hogy igen, tehát beavatkozás az fontos. Ez egy átmeneti beavatkozás, még a fenéküszöb is. Mert a fenéküszöbet 15-20 évre tervezik. Ez az alatt 4-5-ször lebontja a jég, vagy 2-3-ször elviszi az áradás, és utána újra kell az egészet tervezni. A végleges megoldás Paks szempontjából a fajszi végzépcső lesz.
2: Na majd erről még beszélünk, a végleges vagy a hosszabb távú megoldásokról, mert itt aztán tényleg megoszlanak a vélemények. A fenéküszöb még térjünk ide vissza a tűzoltáshoz. Hogy akár 3-4 hét is lehet, ugye egy hónap, ez elhangzott tegnap is, a miniszterelnök is ezt mondta. Ezután, hogyha például jön egy árvíz, akkor nem okozhat ez gondot?
3: Nem. Ez most visszadúzza, mert ekkora víz. Csak arra kell gondolni, hogy Paksnál az atomerőműnél 430 méter a Duna szélessége, de a középvíznél, most nincs középvíz, most alacsony víz van, ez 400 és 600 méter között van. Árvíznél 1,1 km Paksnál a Duna szélessége. Ez a fenéküszöb most arra lesz jó, hogy egy 10-20-30 centit visszadúzzaszom, de amikor normál vízállás van, akkor e fölött el kell tudni, hogy járjanak a hajók. Egy baja van, hogy pont a Paksi partba esik a hajózó útvonal, tehát ahol most a két bárkát letesszük, meg ahol a fenékoszlop teljesen végig kell, hogy érjen, az a hajózási útvonalban van, tehát ezt majd újra ki kell bójázni, és szerintem újra fel kell mérni a medret majd, hogy lehet-e hajózni, vagy nem lehet hajózni még közepes vízállásnál is.
2: A hordalék felhalmozódása okozhat-e gondot? Én olvastam most a WWF Magyarország szakértőjét, aki azt mondja, hogy ez nem lesz egy jó megoldás, mert ennek lehet hosszú távú hatása, akár a gemenci erdővízellátására.
3: Mindennek van hosszú távú hatása, de nagyon örülök a WWF szakértőjének, én a vízépítőmérnökökre hallgatnék inkább. Azt kell, hogy mondjam, hogy mindenhol van, ahol az ember beavatkozik a természetben, valami nem mellékhatás, és a vízügyesek arra vannak, hogy ezt kezeljék. Hogy ott lesz hordalék, és azt el kell venni, azt ki fogják onnan szedni, és leteszik oda, ahol nincs rá szükség. Tehát ez ugyanaz, hogy gondoljon az orvosságra, mert szerintem a nézőknek ez sokkal könnyebb megérteni, mint egy ilyen vízépítményt. Mi sok-sok orvosságnak sok-sok mellékhatása van, de odaadjuk az illetőnek, hogy meggyógyuljon tőle, de lehet, hogy lesz mellékhatása. Tehát azt kell néznem, hogy hogy gyógyítom a folyót, nem azt kell néznem, hogy lesz mellékhatása, mert lesz. Mert a giliszta se tud följönni a Ferényi repülőtérre, mert 90 centi beton van fölötte, de az ő kapja még ott jött ki a földből, most nem ott fog kijönni a földből.
2: A hosszabb távú megoldás, a Válaszolnán Borbás Barna írt egy nagyon átfogó cikket erről, és azt járja körül tulajdonképpen, hogy milyen megoldások lehetnek hosszabb távon, mert a Duna vízszintje azt írja, nem csak a gátakkal emelhető. A közbeszédet uralja most ez a vízlépcső vita, csak a lényeg sikkadtel ebben, hogy a Duna egyik legnagyobb problémáját, a medersüllyedés nem kis részben pont ezek a duzzasztók okozták. 80 centiméternyi vízszintet buktunk azon, ami nem nálunk történt, hanem Ausztriában. Mi a helyzet ezzel?
3: Másfél métert, és pontosan azért kell folytatni Magyarországon, mert 16 vízlépcső van a Dunán fölöttük. Egy Szlovákiában, többi Németországban és Ausztriában, és ha már elkezdték vízlépcsőzni ezelőtt 100 évvel, ez be kell fejezni, mert nincs görgetett hordalék, és a Duna exkaválja magát, és azért mérjük nálunk, mert ez igaz. De hogyha megállítjuk három helyen, Nagybaros, Adony és Fajsz, akkor nálunk is visszaduzzasztunk, és alattunk ugyan nem lesz görgetett hordalék, de majd a szerbek megoldják, mert ott egy kicsit már szélesebb a Duna meg mélyebb.
2: De ez Paks fölött van mind.
3: Nem, Fajsz az pont azért van, hogy Pakshoz visszaduzzasszon.
2: Tehát oda duzzaszt vissza, így mert van, ugye a vízlépcső a... után ront a hosszabb távon.
3: Nem ront, hanem nincs az, ami most sincs, hiszen már fölöttünk 16 van, de ezt ott kitalálták, és ha valaki elmegy Németországba és Ausztriába, gyönyörű a táj, gyönyörű a körezet, egy építkezés marha ronda. Hát ha emlékszik Bős Nagymarosnak az egyik legnagyobb átka az volt, hogy ott volt egy csúnya körtöltés, ugye Nagymarosnál, és mindenki rohangált rajta és rázta az öklét. Senkinek nem magyarázták el, hogy a kerítésen rohangálnak. És akkor végén az építkezés, ott egy híd lesz, meg egy mű, meg egy hallépcső, és azt elbontják. Tehát minden építkezés csúnya, utána már a színház, amit építünk a helyén, az már szép.
2: Azt mondta, térjünk vissza oda az elejére, hogy mi a helyzet most a hajózással. A kompok járnak-e mindenhol? Mi van azokkal a nagy szállodahajókkal, amik vesztegeltek? Ezek el tudtak indulni, vagy most megint semmi?
3: A szállodahajók nagyon rövid. Hát nekem van egy ismerősöm szállodahajón gépész. Amsterdamtól Rotterdamig jutottak el, pedig Bázel volt a cél, most gondoljon bele. Mentek 50 kilométert, 850 helyett. Átszállítják az utasokat, szerencsétlen amerikai ide repül, most idézőjelben mondom szerencsétlent, és mondjuk az M1-esen nézi a Budapest-Bécs távolságot, és nem a Dunakanyarban. Tehát ezt elbukták. A teherhajózás már elég régen áll, a Felső-Rajnán nekünk van két hajónk, most a Felső-Rajnán az egyik 200 tonnával megy 1600 helyett, a másik 400 az 1600 helyett. Ezek a nagy szállodahajók megállnak, mert 1.40, 1.30, 1.40 a merülésük, tehát nem tudnak közlekedni. A kisebb hajók közlekedhetnének, mert a kompok mondjuk Paks térségében most az a hajó, a Botond odafért, az egy tolóhajó, az egy nagyon sekély merülésre elbára tervezett tolóhajó, annak 1.20, 1.30, 1.40 a merülés attól függ, hogy mennyi készlet van benne. Tehát most azt kell, hogy mondjam, hogy a hajózás nagyjából ellehetetlenült a teljes Duna hosszában. Áll a Csernai erőmű, Konstanca megtelt, mert megtelt 2,6 millió tonna búza, és nem tudunk arrébb vinni se kukoricát, se búzát, se oda vinni az ukránt, ami kéne a Fekete-tenger miatt. Tehát a logisztikai lánc is sérült. Azért mondom, ezt fölülről kell nézni, ezt holisztikusan kell szemlélni.
2: Azt mondják, hogy a hitele állhat a Rajna egyik kulcsfontosságú szakaszán az áruszállítása.
3: A Kaubnál meg is fog állni. Hát Kaub, ma reggel az fölül is olvastam, Kaubnál most 101 cm-es merüléssel lehet menni. Egy átlagos hajó merülése a kisebbeknek 85 cm, az azt jelenti, hogy 70 tonna rakományra ható bele egy 1500 tonnás hajóba, azt jobb feladni DHL-lel. Ja. Azt nem szabad hajóval vinni.
2: Köszönöm, hogy itt volt, de jó pár hétig sajnos még fogunk beszélgetni ezekről.
3: Sajnos, igen, de erről kell beszélgetni.
2: Köszönöm, hogy itt.
3: Kezi csókolom, köszönöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan bízhatunk meg egy olyan világban, ahol a valóságunkat már bitkódok és képernyők rajzolják újjá? Vajon természetes óvatosság, vagy visszafordíthatatlan paranoia az, ha már a saját szemünknek sem hiszünk a digitális térben? A Magenta Podcast legújabb adásában a kiberbiztonság, a digitális ökoszisztémák és az emberi psziché metszés pontján vizsgáljuk meg korunk egyik legégetőbb kérdését, a digitális bizalom válságát és jövőjét. Vendégünk Kotrocó Dóra, cyber security szakértő, akivel arról beszélgetünk, miért dőlünk be olyan könnyen a kibertér csapdáinak, hogyan formálják át az adatkezelési botrányok a platformokba vetett hitünket, és milyen gyakorlati lépésekkel védhetjük meg magunkat egy

0: Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban rendezvény előkészületei miatt lezárták a Budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, illetve a Pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon, a Lánchidat pedig csak a gyalogosok használhatják. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek. A 16-os autóbusz nem közlekedik, a terelt útvonalon közlekedő 216-os autóbusz pedig sűrűben jár. A 178-as autóbusz a Naphegytér és a Batthyány tér között közlekedik, az említett 216-os autóbusz pedig a Dísztér és a Batthyány tér között jár. A 105-ös, a 210-es és a 210B autóbusz az Erzsébet hídon át terelve közlekedik. Hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Hétvégén az Erzsébet Királyné útján befelé a Róna utca és az Uzsoki utca között a forgalmat a parkolósába terelik, mert elektromos. Hétvégén az Erzsébet Királyné útján befelé a Róna utca és az Uzsoki utca

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt valóban a Spirit FM több-kevesebb című gazdasági műsora. Én Somodi Solymos Eszter vagyok, és hát elérkeztünk a hét közepére, ami azt hiszem, hogy mindenkit örömmel tölt el, mert ilyenkor már vághatjuk a centit, hogy aztán elérjük a hét végéhez, és hát bízunk benne, hogy igazi nyári programmal tudja majd mindenki eltölteni, viszont mi most nem a nyári programokról fogunk ajánlót készíteni, hanem az első témám rögtön az agrárszektor kérdéseivel fog foglalkozni, de nem is feltétlenül a hazai szempontok alapján, hanem egészen Kínáig repítem a hallgatókat. A vonal túloldalán vendégemet, Fórián Zoltánt, az Erste vezető agrárszakértőjét üdvözölhetem. Üdvözlöm!
3: Jó napot kívánok!
2: Ahogy ugye említettem, az agrárpiacokról fogunk beszélgetni, de most Kína fókusszal, hiszen azt mindig is tudtuk és hallottuk, hogy Kínában aztán az élelmezés az biztos egy hatalmas nagy kérdés és feladat, viszont azt is tudjuk jól, hogy nagyon nagy befolyással bírnak az agrárszektorra. Miért lehet ezt elmondani, hogy nagy a befolyásuk, milyen értelemben tudnak hatni akár a mi életünkre is?
3: A kínai gazdaság mérete, a kínai népesség mérete, és nyilván a fogyasztása is meghatározó a világpiacon, és ha csak konkrét példával illusztrálhatom, a világ összes gabonatermelésének a negyedét ők fogyasztják el, és a legtöbb mezőgazdasági termékből ők a legnagyobb importőrök. Tehát amikor Peking elkezd valami mezőgazdasági stratégiában gondolkodni, akkor arra a világ odafigyel, méghozzá napi szinten, hiszen óriási befolyása van a piacokra, és Kína pontosan ezt tette, hogy egy középtávú agrárstratégia dolgozott ki, 2035-ig van most lefektetett agrárstratégiája, amit minden évben ugye a központi kormányzat frissít, és minden évben lebontja éves szintekre, hogy mit szeretnének elérni, de ezek egyértelműen ugye a világpiacra hatással vannak, mint legnagyobb importőr, így ugye az árak meghatározásában Kínának nagyon nagy szerepe van, és ebben az említett agrárstratégiai tervben kifejezetten megfogalmazták, hogy agrár nagyhatalommá kívánnak válni, egyébként most is azok, de ennek a léptékét szeretnék megváltoztatni, méghozzá úgy, hogy csökkentik az importfüggést, növelik a külföldi agrárbefektetéseiket, és meg szeretnék élelmiszerellátási láncukat is erősíteni. Nyilván sokat tanultak ők is, mi is a Covid idején meggyengült ellátási láncokról. Pont erre az időszakra datálható, hogy az önellátás azért világszerte felértékelődött. Nos, ebben Kína most nagyon konkrét lépéseket tesz, hogy ezt a nagy világpiaci függését folyamatosan csökkentse, és már is látványos eredményeket ért el ebben.
2: Hát a kínaiak oldaláról nézzük, akkor nyilván a kínaiak nagyon örülnek, hogy ilyen irányba fejlődik az agrárszektoruk. Ugyanakkor ugye nagyon sok nemzetnél, mikor megfigyeljük, hogy milyen területen magasodik ki az agrárpiaci súlya, akkor nem feltétlenül minden, hogy is mondjam, termékre igaz. Tehát a kínaiak esetében mi tapasztalható, amikor az agrárpiacról beszélünk, hogy nagy hatalommá szeretnének válni, akkor akár csak a gabonapiacra gondolunk, vagy ennél sokkal összetettebb, és abszolút jelen vannak és erős szereplők a húspiacon, akár a gabonapiacon, akár a gyümölcs-zöldség szektorban is.
3: Nyilván egy ekkora országban ugye óriási a mezőgazdasági termelés, minden szektorban érintettek, és leginkább azt kell hangsúlyoznunk, hogy náluk néhány százalékos önellátás növekedés vagy import csökkenés növekedés is a világpiacot nagyon jelentős mértékben meg tudja mozdítani, és ráadásul ugye Kínának van egy sajátos gazdaságpolitikája is, aminek fontos része az, hogy például gabonafélékből sokkal nagyobb tételeket föl, mint amennyire közvetlenül szüksége van. Ezt úgy tessék elképzelni, hogy a világ kukoricakészleteinek mintegy 70, búzakészletének 50,

0: a rizskészleteknél is 60% a Kínában van, ami ugye nagyon erős pozíciót jelent, amikor a nemzetközi piaci árazásokra való befolyást tekintjük. Ugyanakkor Kína nagyon komoly önellátási szinten is van, tehát azért hozzá kell tenni, hogy két jó definiált termékcsoport van, ahol a függésük nagyon erős. Ez az egyik az a szója, amiből 80-85% az arány, amit évente a belföldi felhasználásban külföldről szereznek be, de ennek hozzá is teszem, hogy gyorsan, hogy ennek a kétharmadát már Brazíliából vásárolják, tehát a brazil-kínai tengely erősödése pont a szója kapcsán nagyon-nagyon jól érzékelhető. Emlékszünk ebben, hogy az amerikai kormányzat ebben ugye hogyan segítette a brazilokat idézőjelben, hiszen a vámokkal maguknak nehezítették meg a kínai szója exportot az amerikaiak. Na, azóta szárnyal a brazilok odaszállítás, oda irányuló exportja, már kétharmad a kínai importnak brazil szója. A másik olyan terület, ahol még viszonylag alacsony az önellátása a kínaiaknak, az a tej és tejtermék, de itt is arra kell gondolni, hogy 75%-os az önellátás, de egy ekkora országban azért 25%-os importarány az még komoly világpiaci függés jelent, és érdekes összefüggés ebben, hogy ez az önellátás változás, ez gyakorlatilag csökkenés jelentett az elmúlt években, hiszen a kínaiak elkezdtek egyre nagyobb arányban tejalapú termékeket fogyasztani, és ahogy nőtt a fogyasztás, azzal a termésük nem tudott lépést tartani, tehát visszaesett egy ilyen 60-63%-ra 2020 körül az önellátásuk, most visszamászott 75%-re, de újabb érdekessége ennek a tejszektori helyzetnek, hogy ők építik a világ legnagyobb tejtermelő terepeit, míg nálunk az átlagos telepméret olyan 3-400 tehénből áll, ott megépítettek egy 135 ezer állatot, tejelő állatot számláló tehenészeti telepet, és a 10 legnagyobb tehéntelepből a világon 5 Kínában található, tehát várhatóan az elkövetkező években ez az önellátás a 75%-os szintről nagyon gyorsan fog tudni emelkedni, aminek súlyos hatásai lesznek a világpiacra, már most is vannak, csak fokozatosan fog ez élesedni, hogy egyre kevesebb importra lesz szüksége, ez leginkább ugye két térséget fog érinteni, Ausztráliát és az Európai Uniót. Az Európai Unió ugye egy jelentős folyadéktej, tejpor és sótlanító csavópor, ami sajt szállításokkal van jelen, és gyakorlatilag ebben várhatóan jelentős csökkenés lesz a kínai exportunkban. Tehát erre föl kell készülni az Európai Uniónak, hogy ugyanúgy, ahogy a sertéshús piacról, úgy a tejtermékek piacáról is egy fokozatos kiszorulás lesz, és amit máshol el kell tudnia helyezni az Európai Uniónak. De amíg egy pár számmal fáradhatom a hallgatóságot, a gabonafélékből 90% körüli az önellátásuk, a céljuk az a 95% ebben a középtávú tervben. A húsfélékből igen magas, 95%-os az önellátás, de itt sertésből 97, csirke, kacsa húsból 100%-ról beszélünk. Itt nyilván az átlagot a marha hús rontja lefelé, és a zöldség gyümölcsben is nagyon magas az önellátásuk, több kategóriában is világelsők a termelésben a kínaiak. Úgyhogy ilyen nagy számokkal dobálózunk, de valójában, hogyha tovább növekszik ezeknek az önellátási szintnek a szintje, akkor komoly bajban lesz a világpiac exportőri oldala, hiszen új alternatív piacokat kell keresni, ez nem lesz könnyű.
1: Ugyanakkor, amikor a hazai mezőgazdasági ágazatban nézünk körbe, akkor mindenki azt mondja, hogy problémával küzdenek, méghozzá azért, mert ami eddig mondjuk itt megtermett, az most nem, meg klímaváltozás, és hogy nehézségekkel küzdenek. Kína esetében ilyenről akkor abszolút nem tudunk beszélni, mert ahogy itt felsorolta, tulajdonképpen minden is megterem, és tartható náluk.
0: Azért ott sincs kolbászból a kerítés, a klímaváltozás nyilván mindenkit érint, olyannyira, hogy például évente 1 millió hektár esik ki náluk az aszály és a környezetszennyezés miatt a termelésből. Ezért is van az, hogy ebben a stratégiában, amiről beszélgetünk, ők leginkább a hatékonyság növelésre helyezik a hangsúlyt, hiszen nem nagyon van módjuk arra, hogy a termőterületeket növeljék. Erre más taktikát alkalmaznak, nem tudom, mennyire ismert a land grabbing fogalma, egy több évtizedes fogalma, ami azt jelenti, hogy egyes országok más országok területén vásárolnak, illetve bérelnek hosszú távra termőföldet. Nos, ebben is a legnagyobb Kína, a mostani kalkulációk szerint 6,5 millió hektár olyan földet művel a határain kívül, amit vagy megvásárolt, vagy hosszú távú bérletben tart, és az ott előállított élelmiszert ugye jellemzően az anyaországban szállítja vissza, és ezzel is növeli az önellátását, de a stratégia mentén nem csak földeket vásárol, hanem kikötőket, vasutakat, logisztikai központokat, feldolgozóipart is, tehát amikor a céljukat kutatjuk, akkor nincs nehéz dolgunk, hiszen a termeléstől, a szállításon, tároláson keresztül a feldolgozásig egy teljes kontrollt szeretnének elérni az élelmiszerlánc felett, és láthatóan ez nem csak otthon Kínában, hanem a világ minél nagyobb területén szeretnék ezeket a befolyásokat növelni.
1: Mindig azt mondják, hogy ha valamit vizsgál az ember, akkor próbálja meg levonni a tanulságokat is, vagy valahogy interpretálja önmaga számára mindazt. Ez a kínai történet tulajdonképpen mit mutat nekünk, magyarok, mit tanulhatunk belőle, vagy akár kérdezhetném azt is, hogy akkor ezek szerint a legjobb lenne, hogyha mi is leginkább az önellátással foglalkoznánk, mert nagyon úgy tűnik, hogy célszerű lenne.
0: Nagyon pontosan fogalmazott, és nagyon örülök, hogy így felmerült ez a kérdés, hiszen pont azért érdemes Kínának a mezőgazdasági piaci stratégiáról beszélni, mert Magyarországon is olyan helyzetben vagyunk, hogy az összes termelési tényező megváltozása miatt annyi a kihívás, hogy muszáj újra gondolnunk a termelési szerkezetünket, módszereinket, gyakorlatilag kimerem mondani, hogy az a modell, amit eddig működtettünk a magyar mezőgazdaságban, az gyakorlatilag megbukott a klímaváltozás és a piaci változások függvényében. Nekünk is stratégiát kell alkotnunk, és ahogy Kínának, nekünk is minél nagyobb együttműködésre kell alapozni ezeket az új jövőképre vonatkozó elképzeléseinket, és igen, határozottan ki kell jelenteni, hogy újra kell gondolni az export orientáció mértékét, és középpontba helyezni véleményem szerint az önellátást, az élelmezés biztonságot is. Magyarországon persze kérészül az élelmiszer biztonsággal, tehát egy biztonságos egészséges élelmiszereket tudjunk gyártani. Erre egyébként egyre kevesebb ország képes a világon, tehát azt gondolom, hogy ebben nekünk nagyon nagy lehetőségeink lesznek a jövőben, hogy az önellátás mellett a magas táplálkozási értékű és magas egészséges életmódhoz hozzájáruló élelmiszerek arányát növeljük, és ebben akár nagyon komoly exportpozíciókat is tudunk majd érni, de mindenek előtt a belföldi piacot kell minél jobban megnyerni, visszanyerni, hiszen közel egyharmada a belföldi élelmiszerpiacnak ma import, és lássuk be, azért a fogyasztók tudatossága, elkötelezettsége a magyar élelmiszerek iránt is hagy maga után kívánnivalót. Nagyon sok a dolgunk abban, hogy meggyőzzük a hazai fogyasztónkat, hogy válasszon hazai terméket. Ebben is példát mutatnak előttünk az ilyen nagy országok, ahol már kifejezett agrárstratégia irányul erre is.
1: Hihetetlenül örülök, hogy ezekről a fontos dolgokról, tényekről és helyzetképről tudtunk ebben a műsorban is beszélgetni. Fórián Zoltán, az Erste vezető agrárszakértőjét hallották. Köszönöm szépen!
0: Nagyon szívesen!

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Utolsó témánk nem túl vidám, én azt gondolom, hiszen amikor azt olvassuk, hogy idén július 30-án már elérkezett a globális túlfogyasztás napja, az emberiség eddigre felhasználta a Föld egy év alatt megújuló erőforrásait, akkor azt hiszem, hogy elkeseredünk, és idén nyáron ez abszolút a mi bőrünkön is érzékelhető, hogy valami nagyon nincs rendben. Tehát a következő percekben ennek apropóján fogok beszélni Csontos Csabával, a WWF Magyarország éghalatvédelmi program vezetőjével. Üdvözlöm!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
1: Mennyire tragikus ez a július 30-a? Ugye minden évben hírt adunk arról, hogy mikor érkezik el ez a nap. Az elmúlt évek tendenciái mit mutat?
2: Igen, sajnos ez a helyzet ez nem javul az elmúlt évek alapján. Egyre-egyre korábbra esik ez a dátum. Nyilván ennek nagyon sok globális folyamat áll a hátterében. Alapvetően tényleg elkeseredhetnénk, meg hát el kell gondolkodnunk inkább, mint hogy rögtön elkeseredjünk ennek a hírnek a hallatán. És azt is hozzá kell tenni, hogy ez most azért is időszerű, mert közben ez az energiaválság pont egy időben kulminálódott. Ez a kettő itt Magyarországról nézve nagyon kézzelfoghatóvá teszi azt, hogy szűkösek az erőforrások, szűkösek a rendelkezésre álló vízkészletek, szűkös a rendelkezésre álló energia, és bizony nagyon nem mindegy, hogy milyen forrásból állítjuk elő a szükséges energia igényünket, illetve hogyan fogyasztjuk el, mennyire tudatosan, mennyire hatékonyan, és ez a tudatosság, takarékosság kellene, hogy körbelengi az életünk minden egyes pillanatát, minden mozdulatunk igazából számít, és hogyha ebbe belegondolunk, akkor bár elkeserítőek ezek az adatok, azért mégiscsak bizakodásra ad okot az, hogy nagyon sok mindenben tudnánk és tudunk, és igazából az elmúlt egy-másfél hét megmutatta, hogy milyen gyorsan tudunk alkalmazkodni és változni, és változtatni a szokásainkon úgy, hogy nem feltétlenül romlik ezzel az életminőségünk, sőt, hát ez a dátum alapvetően, hogyha a fosszilis energiahordozókat a felére csökkentenénk, akkor és megújuló energiaforrásokra állnánk át, akkor önmagában 3 hónappal kitolható lenne, ez ugye az egész világra értendő. Szóval látható, hogy nagyon sok lehetőségünk van, nagyon sok kiaknázatlan potenciál van abban, hogy hogyan használjuk fel az energiát, hogyan használjuk fel a vizet, hogyan állítjuk elő az élelmiszereket, hogyan tudjuk az élelmiszerpazarlás például megfékezni, vagy akár a ruházkodás terén, vagy a közlekedés terén. Igazából az életünk minden szegmensében tudnánk előrelépni, és én ezért mondom azt, hogy bár elkeseredhetünk először, inkább ebből motivációt kell meríteni, hogy tudunk másképp közösségben együtt gondolkodva, egymásért cselekedve egy új irányt mutatni, és hogy ezt igazából elég gyorsan meg tudjuk csinálni, hogyha nagy a szükség.
1: Azt gondolom, hogy Magyarországnak az ideje volt az igazi pofon, hogyha lehet azt mondani, mert ugye mindig azt mondják, hogy amíg az ember a saját bőrén nem érzi azt, hogy valami hihetetlenül megváltozik, úgy addig olyan távolinak tűnik a probléma. És az, hogy idén most már nem meri senki kimondani, hogy bíz nagy hatalom vagyunk, mert nem annyira látjuk és érezzük így. Vagy például el kellett gondolkozni, hogy mikor kapcsoljuk be a nagy teljesítményű háztartási cikkeinket, akkor szintén az van, hogy most már tényleg azt érezzük, hogy akkor át kell gondolni, és talán akkor nézhetjük onnan is ezt a kérdést, hogy a legjobb tulajdonképpen, amit tehetünk, hogyha spórolunk akár az energiával is, mert ugye említi a fosziliseket, a megújulókat, de ezek is mindig vitát váltanak ki, mert akkor, hogy a széllapáthoz milyen összetevők kellenek, és a többi, és a többi, és akkor erre szokták azt mondani, hogy valójában a spórolás a legjobb.
2: Így van, ez egyértelmű, hogy az el nem fogyasztott energia a legtisztább, a legolcsóbb, a legzöldebb energia. Ehhez ugye el kell jutni, egy tudatossági szintre kell érni, amúgy az is tudományos tény, hogyha valaki rendszeresen leolvassa a villanyóráját, akár havonta, hetente, függetlenül attól, hogy diktál, vagy általányos fizetést választ, akár 10-15-20%-kal is tudja mérsékelni a költségeit és az energiafogyasztást, mert hogy egy szembesül a valósággal. A bőrén érzi, ugyanaz a reakció indul be, hogy hú, ez most nagyon magas volt, miért volt ez olyan magas, elkezd utána járni, megnézni, milyen gépet kell esetleg kicserélni, vagy megnézi a használatban lévő gépeknek a használati utasítását, és akkor kiderül, hogy rossz helyre rakta a hűtőt, vagy más beállítást kell alkalmazni, a hőmérsékletet kell esetleg szabályozni. Szóval nagyon-nagyon sok apróságból amúgy kézzelfogható, szemmel látható végeredmény lehet, ez amúgy több tízezer forint is lehet havonta, szóval nagyon nagy összegekről van szó. És hát való igaz az, hogy az az energia, amit fel szeretnénk használni, azt a lehető legkisebbre kell csökkenteni, ami a adott vagy a kívánt életszínvonalhoz szükséges. Viszont az előállítása is nagyon fontos, és hát abban tényleg nagyon sok vita van manapság, nagyon sok tévútra vívő vita is van. Érdemes ezért a WWF Magyarország, a www.wwf.hu oldalra kattintani, és ott például a nappali széllel kapcsolatos kérdésekre rákeresni, mert nagyon sok tévhit terjed például a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban is. Itt azt fontos kiemelni, hogy minden energia előállítási technológiának van környezetterhelése, ez az atomenergián át, a fosszilisokon át egészen a megújulókig is igaz, és ami nagyon fontos, hogy ezeket, például a szélturbinákat, amiről mostanában nagyon sok szó van, és most jött ki 20 szervezet támogatásával egy javaslatcsomagunk, amit a minisztériumok részére elküldtünk, ami azt taglalja és arra mutat rá, hogy a szélturbinák elhelyezésénél nagyon számít, hogy hova helyezzük őket, hogy ökológiailag alacsony kockázatú területekre kerüljenek ezek a berendezések, és ehhez rendkívül széleskörű energiatervezésre, nagyon nagy szakmai bevonásra és egy szakmai párbeszédre van szükség, mert ha mindent lehet jól és rosszul is csinálni, és viszonylag kicsi a különbség, vagy láthatólag messziről nézve kicsi a különbség, mert szakmailag nyilván hatalmas a különbség, amikor valami meg van tervezve, és jó helyre telepítik. Ez a szélturbinák esetében egyértelmű, de minden megújuló energiatermelő egységnél vagy technológiánál fontos, és ami még fontosabb, hogy igen, rendszerben kell gondolkodnunk, az energiát meg kell termelni, most már egyre többet beszélünk a tárolásról, aminek szintén van nagyon komoly környezeti terhelés, amit minimalizálni szükséges, és amit gyakorlatilag nagyon helyesen az első körbe, vagy első között említettünk, az, hogy hogyan tudunk takarékoskodni, tudatosan, hatékonyan felhasználni. Ezek összeérnek, hogyan tudjuk a különböző szektorokat, akár a villamos energiát, a hőszektorral, vagy a közlekedéssel összekötni, és tényleg az a jó hírünk ebben a válságos időszakban, és valóban én azt gondolom, hogy ez tartósan velünk marad, a tudatunkban marad, hogy Magyarországnak nagyon sok területen volt lemaradása, és van a mai napig nagyon súlyos lemaradása, ami okozta részben ezt a válságot, mert azért a klímaváltozás és ezek a szélsőséges vízállások alapvetően nagyon nehezen kivéthetőek, de hogy ebből a válságból egy tudatos tervezéssel, egy közösségi összefogással bizonyosan előre lehet lépni, mert a WWF Magyarországon mi úgy gondoljuk, hogy együtt lehetséges, és ehhez mindenkire szükség van. Már rég elavult ez a szemlélet, hogy vannak a nagy erőművek, amik termelik az energiát, mi meg jól elfogyasztjuk. Itt egy sokkal diverzebb rendszert kell kiépíteni, decentralizált, helyben elérhető megtermelhető, az ország határainkon belül megtermelhető megújuló energiaforrásokra kell támaszkodnunk, amit megfelelő helyen kell kis ökológiai kockázattal elhelyezni, és amit megtermelünk, azt pedig nagyon tudatosan, nagyon hatékonyan kell felhasználni, és ebben segítenünk kell a szomszédainkat is, a saját családtagjainkat is, és igazából meglepően nagy eredményeket lehet elérni, szerintem már a következő években is ezen a téren.
1: És ugye beszéltünk arról, vagyis említette ön, hogy ugye mennyire fontos, hogy a megújulókat hol helyezik el, hogyan valósítják meg, de nézzük akkor mindezt lakossági oldalról, és azért tegyük azt is hozzá, hogy eddig lehet, hogy sokan nem érezték fontosnak, hogy amikor mondjuk egy háztartási cikket vásárolnak, akkor utána nézzenek még vásárláskor, hogy lehet, hogy kicsivel kell csak többet ráfizetni, viszont az később vissza tud jönni, hogy mire gondolok. Például arra, hogyha okos gépről van szó, ami beidőzíthető, energiatakarékos programjai vannak, akkor ez mind később egyébként akár a pluszköltséget vissza tudja hozni, arról nem beszélve, hogy akkor a hazai megújulók által megtermelt napközbeni áramból tudjuk mindezt felhasználni.
2: Ezzel maximálisan egyetértek. Minden vásárlásunk gyakorlatilag egy szavazás, hiszen döntést hozunk, hogy milyen technológiát emelünk le a polcról, mit viszünk haza, és azt hogy fogjuk használni, amelyikből a legtöbb fogy, abból fogják a legtöbbet gyártani. Szóval ez is nagyon fontos, és ilyen szempontból a tudatosságunk, akár az iskola rendszerre, ha gondolunk, még nagyon bőven fejleszthető, mert hogy ebben tényleg rengeteg lehetőség rejlik, és az energiacímkéknek a megvizsgálás, ugye ez kötelező a nagy fogyasztóknál, ott van ez a színes skála, hogy ABCD, GH kategóriába tartozik az adott villanyboiler, vagy hűtőszekrény, vagy tévé, ezeket mindig érdemes megnézni, és azt is érdemes megnézni, hogy hány kilovattórát fogyasztanak ezek az átlagos fogyasztást tekintve, nem csak a színkódokat, meg a betűjeleket érdemes ilyenkor figyelni, és valóban nagyon sok esetben érdemes a kis drágább eszközök mellett voksolni, ha ezt megengedhetjük magunknak, mert hogy az üzemeltetés, a fenntartás az jóval olcsóbb lehet, jóval fenntarthatóbb lehet. Viszont ugye ebben az volt a nehézség eddig, hogy a rezsicsökkentés az elmúlt 10 évben a lakosságot elkényelmesítette. Ez nem azt jelenti, hogy a rászoruló rétegeket ne kellene mondjuk energetikai értelemben támogatni, de az, hogy mindenkire egységes tarifarendszer vonatkozik, hogy nincs különbség a között, hogy sok energia van a hálózaton, vagy kevés, az hosszú távon nem tett jót, és most érezzük ezt a hosszú távú hatást, most csapódik gyakorlatilag rajtunk. Én azt gondolom, hogy a rugalmas árképzés felé fog a világ elmozdulni, és így Magyarország is, ugye az okos mérők megjelenése technológiailag már lehetővé teszi azt, hogy a fogyasztásunkat teljesen ki tudjuk vesézni, és például rájöjjünk arra, hogy milyen fogyasztót kell kicserélni, mire kell mondjuk spórolnunk egy villanyboilert, hogyha tönkre megy, nagyon sokan a hagyományos szebb kivitelű, de ugyanúgy fűtőszálas boilereket választják, mert azok jóval olcsóbbak, holott például egy hőszivattyús boiler, bár lehet, hogy kétszer vagy két és félszer többbe kerül, de igazából másfél, legfeljebb 3 év alatt behozhatja az árát, és hát ugye nem 2-3 évre veszünk villanyboilert jó esetben, hogyha megfelelően karbantartjuk, hanem akár egy évtizedre is. Szóval minden vásárlás előtt, minden energiahatékonysági fejlesztés előtt jó lenne, hogyha a vásárlók tudatosabbak lennének, és nagyon fontos, hogy el kell olvasnunk a használati utasítást, és megfelelő beállításokkal kell üzemeltetni akár a klímaberendezéseket, akár bármilyen más eszközünket is. Hát az autó fogyasztása is a nap végén attól függ, hogy kinek mennyire nehéz a cipője, mennyire nyomja a gázpedált, és hogy használja ki a fékezés visszanyerési lehetőségeket mondjuk egy hibrid autóban. Ezek gyakorlatilag észrevétlenül épülnek be az életünkbe. Annyit kell tennünk, hogy tudatosabbá tesszük magunkat. Nagyon sok hasznos információ elérhető nyilván a világhálón, persze figyelni kell, mert nagyon sokszor vannak téves információk is, de például az olyan szervezetek, mint a WWF Magyarország, vagy más hasonlóan megbízható nemzetközi vagy hazai civil szervezetek, szakmai szervezetek iránymutatására érdemes adni, és egymást tényleg ebben akár támogatni is, mert azért valljuk be, hogy a legtöbb információ mégiscsak a szomszédok között, meg a barátok között terjed, szóval érdemes ilyenkor a mások figyelmet is felhívni, hogy hol lehetőek fel például kézzelfogható, hasznos információk és megbízható információk.
1: És hát reméljük, hogy a döntéshozók pedig azt is tudják és érzékelik, hogy azért ez egy átmeneti időszak, amikor viszont majd kell a segítség a hátrányosabb helyzetűeknek, vagy az alacsonyabb keresetűeknek, hiszen itt az elmúlt percekben is, amiről beszéltünk, hogy az okos óráknak köszönhetően azért majd a lakosság idézőjelbe rá lesz kényszerítve, hogy nem mindegy, hogy mikor használja azt a bizonyos konnektort. Így viszont, hogyha a fejlettebb gépeket kell beszereznie azoknak, akik, hogy is mondjam, nem tehetik meg, ott egyébként szerintem nagyon jól fog jönni, hogyha erre egy ilyen támogató program is indul, annak érdekében, hogy tényleg ezek a nem túl energiahatékony gépek minél hamarabb lecserélésre kerüljenek. Csontos Csabának, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi program vezetőjének köszönöm szépen, hogy ezekről a fontos kérdésekről tudtunk itt is beszélni.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Ez volt tehát már a több-kevesebb. Szakál Erzsébet szerkesztő kollégám nevében is köszönöm szépen a figyelmet, és hát ez még csak a KEDD volt. Irány a szerda, akkor is várom a hallgatókat.
0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt valóban a több-kevesebb a Spirit FM gazdasági műsora, én pedig Somodi Solymos Eszter vagyok, és a mai napon is én fogom helyettesíteni Rónai Egon kollégámat. És hát az első hír az rögtön olyan, amivel foglalkozunk, ami szerintem sokunkat foglalkoztat, érint, vagy pedig minimum elgondolkodunk rajta. Ugye az Orbán kormány idején, 2024 végén a kormány, a munkáltatók és a szakszervezetek bérmegállapodást kötöttek, amelynek értelmében 2025-ben 26-ban 13, és 27-ben pedig 14%-kal emelkedne a minimálbér. De hát a megállapodás ahhoz is volt kötve, hogy a 2027-es mértéket majd a gazdasági feltételek teljesüléséhez kötik, tehát azért az nem fix és nem biztos. Na hát ennek apropóján fogok beszélgetni Rolek Ferenccel, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnökével. Üdvözlöm a vonal túloldalán!
3: Jó napot kívánok, és üdvözlöm én is a hallgatókat.
1: Hát ezek voltak a tervek, ezek voltak az egykori bérmegállapodások, most viszont a munkáltatók újra szeretnék mindezt tárgyalni, arra hivatkozva, hogy gyengébb a gazdasági növekedés, mint ahogy azt várták. Kinek lehet vajon igaza?
3: Hát itt elég könnyű eldönteni, hogy kinek van igaza, mert nem is arról van szó igazából, hogy mi szeretnénk újra tárgyalni, hanem maga a megállapodásban szerepelnek azok a tételek, hogy milyen feltételek mellett kell újra tárgyalni ezeket a számokat. Ott meg lettek határozva azok a paraméterek, nemzetgazdasági mutatók, amik, hogyha nem olyan mértékben alakulnak, mint ahogy feltételeztük a megállapodás megkötésekor, akkor újra kell tárgyalni, illetve akár automatikusan megváltoztatni a megállapodásban szereplő minimálbéremelésnek a mértékét. Ugye ezek a mutatók alapvetően ugye három volt. Az egyik az a GDP-nek az alakulása, a másik az az infláció mértéke, a tipikus béremelésnek a mértéke. És hát ugye még messze vagyunk az év végétől, tehát ugye nem lehet tudni, hogy végül is 2026-ban hogyan alakulnak végül is ezek a számok, de azért most már a első fél éves adatok fényében is látszik, hogy sem a GDP nem alakul úgy, hogy ahogy akkor ezt feltételezte a kormány az előrejelzésében. Az infláció hál' Istennek alacsonyabb, mint ahogy ezt akkor feltételeztük. Hát, hogy az átlagos béremelés mennyi lesz 2026-ban, az egy kérdés, de én azt gondolom, hogy az is alacsonyabb lesz, mint amit akkor feltételeztünk. Tehát ennek a fényében egyszerűen nem arról van szó, hogy újra szeretnénk-e tárgyalni, nem újra kell tárgyalni a megállapodás szerint.
1: Hogyha a jelenlegi helyzetet nézik a tárgyaló felek, és azt látják, hogy mi volt az előirányzott 2027-re, mit terveztek volna, ugye 14%-os emelkedést, most önök például mit látnának tárgyalási alapnak, honnan indulnának?
3: Hát mondom, azért nagyon nehéz, azt kellene látni a már sokkal pontosabban a 2026-os számokat végül is, de én azt gondolom, hogy mindenképpen egy-egy számjegyű emelésben kellene gondolkodni. Uh-huh. Hogy ez pontosan mennyi, azt most még nehéz megsatszolni, de hát ha megenged egy gondolatot, azért ez egy merész, de az igazságnak tartozunk ezzel. Azért a megállapodás aláírásakor is világos volt, hogy ez a 2027-re előirányzott 14%-os minimálbér emelés, ez hát nem tűnt már akkor sem megalapozottnak, meg reálisnak.
1: Igen, szerintem sokan készültek arra, hogy ez a 14 igen, százalék, ez nyilván nem fog bekövetkezni, de hát nyilván mindenki megvárta, még ez valamivel alátámasztható. Ugyanakkor igen. Azért tudjuk jól, hogy a munkavállalói oldalról pedig nyilván az ő érdekük meg az, hogy minél jobb minimálbérről lehessen beszélgetni, főleg annak tekintetében, hogy az Eurostat adatai szerint Magyarországon jelenleg az Európai Unió negyedik legalacsonyabb minimálbér béréről van szó. Mennyire lesznek vajon a munkavállalók, a szakszervezetek, partnerek az érdemi egyeztetésben? Van-e már tapasztalat, érzékelnek-e a részükről bármi nemű, hogy is mondjam, reakciót?
3: De a jelen pillanatban, a jelenlegi helyzetben még nem tárgyaltunk, mert ez még korai. Én azt tudom mondani, hogy azért minden évben eddig sikerült megállapodni a minimálbér emelés mértékéről, és azért a szakszervezeteknek is megvan a realitás érzéke. Hát nem mindig annyira, amennyire szerintünk kellene persze, de azért ők is ismerik a magyar helyzetet, és hát ne felejtsük el, hogy nem ilyen egyszerű a dolog, hogy ugye a munkavállalóknak, a szakszervezeteknek az az érdekük, hogy minél magasabb legyen a béremelés. A béreket a megtermelt javakból lehet kifizetni. Tehát ha elszakad a gazdasági növekedéstől, a gazdasági helyzettől, a bérek, az hosszú távon nem tartható, mert nincsen miből kifizetni a béreket, és akkor azt utána a munkahelyek bánják. Tehát a munkavállalók is abban érdekeltek, hogy egy kiegyensúlyozott és a gazdasági helyzetnek megfelelő bérnövekedés valósuljon meg. És én abban bízom, hogy ebbe az új helyzetbe ebben a szakszervezetek is ebben mértéktartóak lesznek, és belátják ezt, hogy az elmúlt években kicsit elszálltak a bérek, ahhoz képest, hogy egy gazdasági stagnálás volt, tehát nem volt megalapozott az elmúlt évek béremelése se. Másrészt most ugye a kormányváltás után, vagy hát a választások után vagyunk, azt lehet mondani, hogy utána a választások után könnyebb egy ilyen témáról tárgyalni, nem csak a szakszervezetekkel, hanem a kormánnyal is, mint mondjuk egy választásokra való felkészülés idején.
1: Önök hogy látják egyébként ezeknél a bérmegállapodást megelőző tárgyalásoknál? Melyik a jó irány? Hogy képzeljünk el egy ilyen tárgyalást? Az, mint például 2024-ben, hogy akár 3 évre előre helyeznek kilátásba tervezetet, vagy célszerű lenne mindig évről évre beszélni, és nem dobálózni mondjuk 2 évvel későbbre is már adatokkal, mert akkor lehet, hogy könnyebb elfogadni mindenkinek, hogyha az adott év szerint döntenek. Aztán lehet, hogy laikus szemmel nekem így tűnik, és közben meg van benne ráció, hogyha akár 3 évre készülnek tervezettel.
3: Nem, önnek teljesen igaza van, ez nem laikus, ez az igazi szakmai megközelítés. Tehát nyilván persze, elméletileg nagyon jó lenne, hogyha hosszú távra előre tudnánk tervezni akár 3 évre. De hát azért nézzünk körül a világba. A világpolitikai, világgazdasági helyzet jelen pillanatban nem a stabilitásról szól. Tehát nagyon gyorsan változhatnak a dolgok, nagyon nem lehet előrejelzéseket megalapozottan megfogalmazni. Tehát egy ilyen 3 éves előrejelzés igazából jelen pillanatban abszolút nem célszerű, és nem is lehet szakszerűen igazából megtenni. Nem véletlenül volt ez a korrekciós mechanizmus is beépítve mellé, tehát mi akkor is azt mondtuk, hogy alapvetően 1 évre jobb lenne megállapodni, de hát végül is a 3 félnek kellett dülőre jutni, és ebben úgymond alul maradtak a munkáltatók, akik csak 1 évre szerettek volna megállapodni. De azt gondolom, a mostani világgazdasági helyzet talán még bizonytalanabb, mint akkor, mert mondjuk a világgazdasági problémák, meg a szomszédunkban folyó háború mellé, most már azért ugye a Közel-Keleten olajválság, Irán, stb. Tehát annyi bizonytalansági tényező van, hogy jó, ha valaki meg tudja mondani, hogy mi lesz 2 hónap múlva, nem, hogy mi lesz 3 év múlva.
1: Igen, mert persze azt megérti az ember, hogy a gazdaságban sokszor halljuk azt, hogy a hosszú távú tervezés tudja Isten igazából elősegíteni egy vállalkozás, egy munkavállaló érdekét. Ugyanakkor valóban igaz, amit ön is említ, hogy azért itt akár nemzetközi téren, hogyha nézzük azokat az eseményeket, ami a gazdaságra hatással van, vagy csak most nézzünk akkor szűk kis hazánkba, hogy például az aszályos év, a Duna drámaian alacsony vízszintje, biztos, hogy szintén hatással lesz a GDP-re, a gazdaságra, és úgy globálisan is, meg mindenhogy. Szóval, hogy valóban akkor reménykedjünk, hogy hamarosan akkor évről évre a nehézségek közepet át lehet beszélni, hogy akkor mi az, ami reális. Mert ugye ilyenkor mindig van egy kis csalódás az emberben, amikor látja, hogy lehetett volna 14, de hát nem, és talán emiatt
3: igen,
1: is.
3: Igen, hát ez igen, pontosan, tehát ez ilyen illúziókat kell. Uh-huh. Igen. Ez a dolog. És hát ugye az a nagy különbség, hogy egy vállalat, mondjuk amikor készít egy hosszabb távú tervet, semmi nem akadályozza meg benne, hogy akár hónaponként felülvizsgálja és módosítsa azt. Viszont ha egy ilyen makroszintű háromoldalú megállapodás születik, a megállapodásra csak a 3 oldal együttesen módosíthatja. Tehát azt nem lehet olyan szabadon mozgatni, mint egy vállalati tervet mondjuk.
1: Abszolút. Na hát akkor meglátjuk, hogy a következő időszak mit hoz, és aztán majd a bérmegállapodást megelőző tárgyalási időszakban mire jutnak. Reméljük, hogy a lehető legjobb számokat fogják tudni közölni, ami reális is, és elfogadható is. Rolek Ferencnek, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnökének köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
3: Én is köszönöm szépen.
4: Nem könny az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst erea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, meg tanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könny az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod, így legyen. Szó sincs.
0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Ahogy azt a tegnapi Több-kevesebb című gazdasági műsorunk zárásaképpen mondtam, a hétből még egy munkanap az, ami rendelkezésünkre áll, és hát el is érkeztünk a pénteki adásunkhoz, amelyben sok-sok témával készültünk most is, és hát nézzük is, hogy az első témánk mi lesz. Az energetikai témák tömkelegével találkozhatunk a hírportálokon, és mindegyike szinte megemlíti vagy érinti a paksi atomerőmű helyzetét, az alacsony, történelmien alacsony Duna vízállása, de ne felejtsük el, hogy ez a téma felhívhatja figyelmünket arra, hogy nézzünk körbe, mi mit tehetünk, és az otthonaink tekintetében mire lehet figyelni. Ennek kapcsán fogjuk a következő perceket eltölteni vendégemmel, Baranyi Zoltánnal, villamosbiztonsági felülvizsgálóval, a Build Electro Kft. Cégvezetőjével. Üdvözlöm!
5: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hát akkor nézzünk otthon körbe. Mi az, amivel nekünk kéne foglalkozni azon túl, hogy nyilván energiahatékony háztartási cikkekkel érdemes élnünk, azt most már tapasztaljuk a saját bőrünkön is, viszont nézzük, hogy mi az, ami a falban húzódik, de fontos azzal is foglalkozni. Mit lehet tudni a villanyhálózatról? Ma Magyarországon a lakosság mennyire foglalkozik ezzel a kérdéssel?
5: Szakemberek azt tapasztaljuk, hogy általában a laikusok már nagyon természetesnek veszik azt, hogy ha felkapcsoljuk a kapcsolót, akkor ott automatikusan világítani fog a lámpa. De szakemberként ezt tudjuk, és minden ügyfelünknek is hangsúlyozzuk, hogy ez annyira nem természetes dolog, hiszen szakembereknek a percről percre való munkája és nagy szakembergárdáknak a folyamatos munkája az, ami biztosítja ezt a kényelmet számunkra, mint laikusok, hogy amikor tényleg a kapcsolóhoz jönünk, ott van áram. És ezt tanulhattuk meg most, vagy láthattuk meg, ennek a bizonysága a mostani helyzet, hogy ez nem mindig annyira magától értetődő, hiszen ez egy nagyon bonyolult rendszer, sok dolognak az összessége, és ez egy kényes egyensúly valójában.
1: És hát például én, ahol élek Pakson, egy lakótelepen, ott azt tapasztalom, hogy maguk az épületek, hát azok nagyon nem mostanában épültek, azok a 80-as években épültek, de ha a többi városba körbenézek, akkor ott is azt látom, hogy hihetetlenül sok ingatlan a 70-es, 80-as években épült. Gondolom én, hogy annak idején a tervezők azért nem arra tervezték a villamos hálózatot az elektromos eszközök tekintetében, amire napjainkban terheljük a falainkban található hálózatot, vezetékeket.
5: Igen, ezt nagyon jól látja. Én, mint villamos biztonsági felülvizsgáló, rendszeresen járom az ország ingatlanjait. Ez valójában a szakmám, hogy bizonyos időközönként, időszakonként ezeket az ingatlanokat felül kell vizsgálni, villamos hálózatát elsősorban, szakmai szemmel. Ez jogszabályi kötelezettség is, és nem csak a jogszabály tesz ezt kötelezővé, hanem műszaki dologokról beszélünk. Tehát ezek a bármilyen műszaki dolog, idő mivel amortizálódik, egyszerűen arra, amire készült egy idő után már nem megfelelő, már arra sem, amire készült. A villamos hálózat pedig már egy nagyon speciális dolog, hiszen nem is erre a feladatra készültek, amire ma használjuk, amire ön is utal, hogy itt azóta rengeteg villamos, nagyon nagy villamos fejlődésen ment keresztül ez a terület, olyan eszközöket használunk, amik nem léteztek akkor, amikor tervezték ezeket a hálózatokat. Ezek a társasházak, ezek a 70-es, 80-as években készült társasházak az egyik legkritikusabb pontjai ennek a kérdésnek.
1: Hát igen, és ugye ne felejtsük el, hogy akkoriban, ha mondjuk egy tévé bent volt az ingatlanban, akkor már wow-t mondott valaki, ugyanakkor napjainkban akár minden helyiségben ott van a modern tévékészülék, ahogy nyilván ugye a hűtők is már egészen mások, mint akkoriban, és hát a klímaberendezések. Szóval a terhelés ezeknek a hálózatoknak egészen más, de akkor nézzünk praktikus szempontokat. Leginkább akkor tud az ember ezen változtatni, amikor mondjuk egy ingatlant vásárol, akkor a legegyszerűbb a felújításokkal együtt kezelni ezeket a kérdéseket. Ön villamosbiztonsági felülvizsgálóként mit javasol azok számára, akik mondjuk egy ilyen panellakást, vagy pedig egy régi ingatlant házat vásárolnak meg, és a felújítás előtt állnak, honnan tudják, hogy mihez kell kezdeniük?
5: Most már sokkal jobb helyzetben vagyunk, mint 5 évvel ezelőtt, hiszen pár éve már kötelező eladás, ingatlan eladáskor és bérbeadáskor a villamos biztonsági felülvizsgálatokat elkészítetni. Nem kötelező melléklete valójában a adásvételi szerződésnek, mint mondjuk egy energetikai tanúsítvány, viszont a jogásznak tájékoztatási kötelezettsége van. Ez egy nagyon jó dolog a vevő szempontjából, hiszen pontos képet fogunk kapni arról, hogy milyen állapotú jelen pillanatban az az ingatlan villamos hálózat, amit szeretnénk venni.
1: És akkor utána meg neki lehet állni akár a vezetékcseréknek és társainak, hogyha az ember úgy ítéli meg, hogy
5: ezek... Így van, ez a dokumentum egy olyan részletes, olyan részletes dokumentum, ami exakt mérésekkel, reprodukálható mérésekkel pontosan tájékoztatja a vásárlót arról, hogy mit fog vásárolni, illetve iránymutatást is tartalmaz, hogy mik azok a hibák adott esetben, amit ki kell ahhoz javítani, hogy használható legyen egy-egy ilyen ingatlan, vagy biztonságos legyen igazából.
1: No, de mi van abban az esetben, amikor mondjuk valaki évek óta egy ilyen régebbi típusú ingatlanban él, honnan sejtheti azt, hogy ezzel foglalkoznia kell? Sokat lehet arról hallani, hogy ezt szokta csinálni, mindig leveri a biztosítékot. Ez fölött így lehet legyinteni, és az ember csak visszakapcsolja, vagy igenis ezt komolyan kell venni?
5: Van egy szomorú hírem, ha már bármilyen jelét tapasztaljuk annak, hogy nem úgy működik a rendszer, ahogy mi azt elvárnánk, amit ön említett például, hogy random, véletlenszerűen, vagy alkalomattán kis megszakítók, vagy biztosítékok leverődnek, vagy kiesnek, ez esetben már a probléma nagyon komoly, de ezeket hamarabb lehet detektálni, sajnos nem laikusként, hanem ugye felülvizsgálót kell hívni minden esetben, és hamarabb előzzük meg a hibát. Már akkor, amikor az autón elromlott a fék, akkor már késő tájékozódni, akkor már sok esetben véletlenül múlik, hogy most azt megússzuk azt a problémát, vagy nem ússzuk meg. Amire érdemes figyelni, hogyha már valahol égett, ilyen úgynevezett amperszagot érzünk, kicsit kormos illatot, vagy sistergést a falban, a konnektornál, a lámpáknál, a kapcsolóknál, ez intőjel. Ha gyakran leverődnek a kis megszakítók, akkor ez egy intőjel, akkor ez már azt jelenti, hogy nagyon túl van terhelve a hálózat, és ott mindenféleképpen egy szakember segítségére lesz szükségünk.
1: És hogyha valaki felméri ezt és érzi, hogy tennie kell, akkor hogy képzeljük el, mennyire időigényesek ezek a munkák, és mennyire költségesek napjainkban mondjuk egy átlag 60 négyzetméter vagy 55 négyzetméteres lakásnak a vezetékeinek az áthuzalozása?
5: Az áthúzalozás az egy gyakran használt kifejezés, de ilyen igazából szakemberként mondom, nagyon ritkán van, hogy csak át kell húzalozni valamit. Az áthúzalozás valójában azt jelenti, hogy kompletten újra kell gondolni az épület vagy az ingatlannak a villamos rendszerét. Az áthúzalozás azt is feltételezi, hogy ugyanott maradnak azok a konnektorok, amik akkor meglettek tervezve, azok a lámpák, amik akkor meglettek tervezve, de gondoljuk el, hogy mondjuk egy 50-60 négyzetméteres panellakás esetében, ami ugye a 70-es években terveződött, teljesen mások voltak az igények. Elég volt egy konnektor egy szobában, vagy egy helyiségben, meg elég volt középen egy lámpa. Manapság viszont ugye, ha leülök a fotelben, már hiányzik a telefontöltő, hogy hova dugjam be, akkor oda már szeretnék egy konnektort. Tehát nem elég csak abba gondolkodni, hogy áthúzom a régi rendszert, és akkor az korszerű lesz, hiszen az viszont kényelmetlen lesz a felhasználó számára, a technika jelenleg állása szerint nem fogja tudni kényelmesen használni, és mit fog tudni csinálni, kénytelen lesz hosszabbítóból megoldani az, hogy neki ott is legyen áram, ahol eddig nem volt, de most meg már kellene, hogy legyen. Tehát az áthúzalozás ezért nem működik. A világításnál ugyanaz a helyzet, bejöttek a különböző hangulatvilágítások, különböző szkenáriók, ezek ilyen, hogy fogalmazzak, ilyen különböző hangulat lehetőségek, és van, amikor takarítani akarok, akkor nagy fényre van szükség, amikor kicsit pihenni akarok, akkor kevesebb fényre van szükség. Tehát ez több lámpának, több világítási rendszernek a összehangolását igényli, nem elég az, hogy középen megcsinál a villanyszerelő egy kiállást, tehát már ez sem, ott sem igaz a világítás esetén, hogy áthúzzuk a régi rendszert.
1: Mindig azt szokták mondani, hogy az ember a saját tulajdonával jobban bánik, mint máséval, és vannak ugye azok a bizonyos területek, amelyek közös tulajdonúak egy társasház esetében. Ön villamos biztonsági felülvizsgálóként mit tapasztal, mennyire jellemző az, hogy a társasházak fordulnak a szakemberekhez, hogy azt is vizsgálják felül, és azt is korszerűsítsék, amennyiben indokolt?
5: Társasházak már közületnek számítanak, 40 per 2017 szerint, engem rendelet szerint jogi kötelezettségük 3 évente villamos biztonsági felülvizsgálót a közösségi terekre igénybe venni, plusz a villámvédelmet. Tehát azt minden 3 évben validáltatni kell egy villamos biztonsági felülvizsgálóval. Ennek ellenére ugye azt látjuk, hogy emberek a közös képviselők is, emberek azok a lakók is, akik a közgyűlésen részt vesznek, és mi emberek szeretjük először a látható dolgokra elkölteni a pénzünket, tehát nagyon gyakori az magánlakásoknál is és társasházak esetében is, hogyha össze is gyűlik egy kis pénz a közös költségekből, hogy felújítás jöjjön létre, akkor először a festés, a hőszigetelés, az ablakcsere, stb. Van elsődlegesen prioritásba helyezve, és sok esetben viszont nem foglalkoznak azzal, hogy mi van a falakban, viszont ezek nagyon kritikus, már nagyon, tényleg nagyon kritikus állapotban lévő hálózatok, és sok esetben előfordul az, hogy például egy ingatlan tulajdonos, egy lakás tulajdonosa szeretne több áramot, több ampert szeretne ugye igényelni, mert már ugye neki kevés, tehát a konyhája bővült, bejöttek a nagyfogyasztók, amiről ugye az előbb beszéltünk, és az áramszolgáltató azt mondja, hogy hoppá, már nem engedi bővíteni az ő ingatlanának a áramfelvételét, mert sajnos a közösségi térnek a fővezeték hálózata annyira elavult és olyan gyenge, hogy először ahhoz kell hozzányúlni. Tehát ilyen esetben megállt parancsol az áramszolgáltató, és amíg a közös képviselet a felszállóágat, a társasháznak a fővezetékét nem újítatja föl, addig senkinek nem enged fejleszteni.
1: Hát akkor van mire figyelni, és érdemes szakemberhez fordulni, és ne halagassuk, hiszen érezhetjük, hogy ez napjainkban egyre égetőbb probléma. Baranyi Zoltánnak, villamos biztonsági felülvizsgálónak, a Build Electro Kft. Cégvezetőjének pedig köszönöm szépen, hogy felhívta a figyelmet, hogy igenis foglalkozzunk ezzel, van miért a szakemberekhez fordulni. Köszönöm szépen!
5: Én is köszönöm!
0: Best of adást hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban rendezvény előkészületei miatt lezárták a Budai alsó rakpartot, a Margit híd és a Petőfi híd, illetve a Pesti alsó rakpartot, a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon, a Lánchidat pedig csak a gyalogosok használhatják. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek. A 16-os autóbusz nem közlekedik, a terelt útvonalon közlekedő 216-os autóbusz pedig sűrűben jár. A 178-as autóbusz a Naphegy tér és a Batthyány tér között közlekedik, az említett 216-os autóbusz pedig a Dísztér és a Batthyány tér között jár. Hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Hétvégén az Erzsébet királyné útján befelé a Róna utca és az Uzsoki utca között a forgalmat a parkolósába terelik, mert elektromos közművet javítanak. Hármas pótlóbusszal lehet utazni a Mexikói út és a Bosnyák tér között, a 69-es villamos nem közlekedik. N4-es nosztalgia autóbusz közlekedik az Zugligeti Libegő és az Erzsébet királyné útja aluljáró között, mely terelt útvonalon jár, az Erzsébet hídon át közlekedik, nem érinti a Clark Ádám tér és a Széchenyi István tér megállót. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben. Nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en.

0: Kolonai Egon vendége Vesztergombi Csaba, a Vesztergombi Pincészet borásza volt, és arról beszélgettek, hogy a dr. Kosárka József emlékdíj nyertese a Vesztergombi pince volt.
1: Ez itt a borműsor, tisztelettel köszöntöm Önöket ebben az esztendőben, és megemlékezünk mindig majd a díjazott borokról és borászatokról, mert megérdemlik, és hát jó tudnunk, hogy kik a legjobbak a piacon. Különböző szempontjai vannak egynek, ennek is most az egyikét fel fogjuk villantani a következőkben. A mai adás szerkesztője Somodi Solymos Eszter és Vesztergombi Csabával, a Vesztergombi Pincészet borászával, a Szekszárdi Hegyközség elnökével indítjuk az adást. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: És ha mondom a díjakat, akkor rögtön gratulálok is a dr. Kosárka József emlékdíjhoz, ami a neves borászati szakértő, szakíró emlékére alapított elismerés, ezt nyerték el.
2: Így van, ezt az év elején sikerült elnyernünk, nekünk is nagy meglepetés volt, hiszen én tudtam, hogy a magyar borszakírók körének van egy ilyen díja, de nem mutat semmi arra, hogy ezt mi meg fogjuk idén nyerni, és rögtön az év elején jelezték, hogy ezt idén mi kaptuk. Úgyhogy nagyon örültünk neki, és nagyon nagy megtiszteltetés.
1: Ez úgy van, hogy a Magyar Bor Nagydíj keretében adják át, és a szakírók szavazatait gyűjtik össze a legkiemelkedő magyar borokról, és amelyik pincészet a legtöbb jelölést kapta, ő kapja meg ezt a díjat. Úgyhogy ez minden módon dicsőség önnek, önöknek, a pincészetnek.
2: Hát egyértelműen, főleg azért, mert ez nem egy bornak szól, hanem annak a munkának, amit végzünk folyamatosan a pincében, nem csak a borásznak, hanem az egész csapatnak, aki a borral foglalkozik, és ugye nem csak egy bornak, hanem a boroknak. Tehát nekünk, hála Istennek, elmondható, hogy nem egy borunk nyeri a díjakat, hanem több borunk is, sok borunk is jól szerepel a világban, meg itthon.
1: Mennyire változott a szekszárdi borvidék és a szekszárdi borok? Mit tekintünk ma őshonosnak valójában, és kell-e azon módosítani, ami ennek a szekszárdi bor gondoljuk, vagy gondoltuk korábban?
2: Én nem tudom, hogy változott-e sok minden, szerintem nem. Őshonosnak két fajtát tudok én tekinteni, vörösben a kadarkát, fehérben az olasz rizlinget, nagyapáink is ezt itták, sőt, hogyha lehet egy kicsit csavarni ezen, akkor nekem nagyapám vörös fröccsöt fogyasztott kadarkából, a fehér bort, az olasz rizlinget pedig lepalackozta, és azt tartotta hosszú ideig a pincében. Úgyhogy ebből kiindulva őshonosként én továbbra is ezt a két fajtát tudom említeni. Maga a borvidék pedig hát Szekszárd marad, mindig a jó borok hazája.
1: Ebben hiszünk, ebben bízunk. Arra gondoltam egyébként, hogy minden borvidéken kísérleteznek új fajtákkal, és ugye a bordivat is változik, ennek megfelelően muszáj változtatniuk a borászoknak is sok esetben, és azért ez néha megborítja azt a rendet, ami évszázadokon keresztül kialakult.
2: Nyilván a korral haladni kell, nekem is vannak most olyan fajták, amikkel kísérletezünk, egyfajta játék, vagy kíváncsiság, hogy hogyan tudunk az új fajtákkal működni. Nekem ez például most a Malbec. Nem sok van, fél hektár, de úgy tűnik, hogy jól működik. A borvidéken is a kollégák kezdik felfedezni, talán legdinamikusabban telepített fajtának mondható jelenleg a borvidéken. Én azt gondolom, hogy van neki jövője, és nem kicsi jövője a borvidéken.
1: Milyen lesz belőle a bor? Mitől különleges?
2: Én azért gondolom azt, hogy jó szerepelhet a jövőben, hiszen van egy olyan ízvilága, illatvilága, ami a magyar fogyasztónak kedves lehet, egy kicsit ilyen meggyes, cseresznyés ízvilág, illatvilág, ami közel áll a magyar fogyasztóhoz, és mégis egy nagyon jó fogyasztóbó szekszárd, egy nagyon kedves, behézelgő, jó iható bort ad.
1: Egy ilyen díj, amihez gratuláltunk itt rögtön a legelején, nyilván ez kevésbé kerül az emberek elé, mint maga a termék, a bor, amiért az egész van, de közben meg a borászok között eddig is a Vesztergombi név márka volt és minőség, de nyilván egy ilyen díj az megint oda vonzza a figyelmet is a pincészetre.
2: Hát igen, minden díj ezzel jár, és ennek azért mi örülünk, nem vagyunk szomorúak attól, hogyha nyerünk egy díjat.
1: Hát ki az?
2: Igyekszünk ezzel a dologgal mindig élni, és nem visszaélni természetesen, és próbálunk ugyanabban a szellemiségben dolgozni, ahogy eddig is, jó borokat készíteni, és jó borokat

0: sokkal ellátni a fogyasztóinkat.
1: Legyen úgy, gratulálok még egyszer, örülök, hogy beszéltünk újra. Vesztergombi Csabát hallották, a Vesztergombi Pincészet borászát, tulajdonosát, a Szekszárdi Hegyközség elnökét. Köszönöm szépen, és gratulálok.
0: Köszönöm szépen, köszönöm, minden jót.
2: Maradunk 2026. január 15-én, és még mindig a Veszik vagy Isszák című műsorunkból idézünk. Ezen a napon Rónai Egon vendége Földi Bálint borász volt, és a magyar bor nagy díjról beszélgettek.
1: Előbb is egy díjazottat köszöntöttünk, most is ezt tesszük. A Magyar Bor Nagydíj 2025-ben fehérbor kategóriában Földi Bálinthoz jutott a kéknyelűjével. A 2024-es Badacsonyi kéknyelűvel sikerült elnyelni ezt a díjat, és itt van Földi Bálint a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat is.
1: Gratulálok a díjhoz, de főleg a kiváló borhoz.
3: Köszönöm szépen!
1: Nehezen születik egy ilyen bor?
3: Hát sok minden kell hozzá, főleg egy kéknyelű szőlő esetében. Jó évjárat, jó termőhely, gondos szőlészeti és borászati munka. És akkor még úgymond csak egy jó borunk van, és az még messze nem biztos, hogy díjat nyer. Főleg nem ilyen rangos díjat.
1: Ez igaz. És hát sokan próbálkoznak jó bort készíteni, és nem mindenkinek adatik ez meg.
3: Igen.
1: Arra rájött már, hogy annak mi a titka, hogyha valaki évről évre képes valami nagyon jó teljesítményt nyújtani? Nem olyan nagyon régi a pincészete, azért kérdezem ezt ilyen furcsán talán.
3: Igen, igen. Hát lassan 10 éves lesz a Földi Bálint, tehát a saját, mondjuk így márka, vagy saját nevem alatt elindított márkám. Talán ez a áldozatos és kitartó munka hozza meg a gyümölcsét ilyen tekintetben. Én legalábbis ebben hiszek, és hát más nem is nagyon tudok így hirtelen mondani, ami ide vezethet, illetve hát ami erre eljuthat az ember. Csak ezt tudja csinálni, hogy minden évben a saját maga által jó magasra tett lécet próbálja megugrani.
1: Egy ilyen vállalkozás hány embert foglalkoztat? Mert persze Földi Bálint Présháza, így Igen. szól ez, és a bor is a nevét viseli, de hát azért Igen. ez nem egy magányos műfaj.
3: Viszonylag magányos, tehát mondjuk 3 évvel ezelőtt még teljesen egyedül voltam.
1: Tényleg? Tehát szürettől kezdve minden teljesen egyedül?
3: Hát a szüret az egyedüli, ahol segítette a család leszedni a szőlőt. De a zöld munkákat, tehát a szőlővel való foglalkozást, meccést és az egyéb zöld munkákat, illetve a borászati feladatokat és a palackozást is egyedül végeztem. Most az elmúlt időszakban, hogy már elértem ezt a 5000 palack per év óriási számot, most egy-két segítségem van, tehát permetezésre igénybe tudok venni segítséget, illetve van egy traktoros kolléga, aki szintén elsősorban permetezésbe és fűnyírásba is segít az egyik területen.
1: Úgy kezdődött a felnőtt kora, hogy akkor még utánpótlás válogatott sportoló volt, párbajtőrvívó, ha jól tudom.
3: Így van, igen.
1: Ebből hogyan alakul át az ember borásszá? Mert egy nagyon más hangulat, egy nagyon más világ, egy sokkal zajosabb, pörgősebb, utazásokkal teli világ helyett választ egy présházat.
3: Igen. Érdekes módon valahogy a kettő az viszonylag független volt egymástól, tehát más gondolatok vittek engem erre a borászatra, és a párbaj történt talán teljesen függetlenül. Tehát mindenképpen olyan, tehát amikor abba kellett hagynom a párbajtörvívást, akkor hát gondolkodtam, hogy hát valami szakmát jó lenne megtanulni. Én akkor közgazdásznak tanultam, és végeztem is, de azt éreztem, hogy nem annyira áll közel hozzám az, hogy irodai munkát végezzek, akár egy bankba, akár könyvelőcégnél, bárhol, és jobban vonzott engem ez, hogy a két kezemmel valamit teremteni. Tehát igazából ez volt nekem a legfőbb motiváció ebben, de picit, hát nem is azt mondom, hogy kalandos úton, mert elég egyenesen vezetett az utam a szőlészborász irányba, az akkori barátnőm, aki most már a feleségem, családján keresztül ismerkedtem én meg a szőlőbor kultúrával és a szőlőműveléssel, borkészítéssel. Tehát igazából ők adták ezt a, mondjuk így az első löketet, és egy, hát a néha idősebb figura Mihályjal készült interjúba sikerült bele szaladnom egyszer a tévében, és olyan szépen beszélt erről a szakmáról, hogy ott valahogy az felkapcsolt a fejemben egy villanyt, hogy hát ha én ennyire szeretek itt élni a Balaton felvidéken, és itt is képzeltem el már akkor is az életemet, akkor adja magát, hogy ezt a szakmát válasszam. És mert ráadásul addigra már ugye dolgoztam én szőlővel, borral, és nagyon tetszett nekem. És akkor így nagyon hirtelen így összeállt az egész.
1: Hát akkor ez egy ilyen villámcsapásszerű dolog tulajdonképpen, még abszolút, ha nem is biztos, hogy egy nap alatt zajlott, de hirtelen megvilágosodás, hogy ez az út, az út.
3: Ez a megvilágosodás pont, ez egy villámcsapásszerűen, igen. Ez úgy hasított belém.
1: Nem is volt családi előzménye annak, hogy borász legyen?
3: Egy nagyon-nagyon-nagyon minimális. A nagypapámnak régen Budaörsön, amikor Budaörsön még csak telkek voltak, és gyümölcsösök, illetve zöldséget termeltek ott az emberek. Ott volt egy pár sor szőlője, és abból készített magának két üveg balonnyi bort. De ez akkor én még jóval kisebb voltam, és ez engem nem nagyon hozott akkor még lázba, 10 évesen. Tehát az előzmény az igazából az akkori barátnővéknek a családja volt.
1: Miért pont a Badacsony?
3: Családi. Igazából Szentgyörgyhegy, ha már. Tehát nekem a Szentgyörgyhegy a Badacsonyi borvidéken belül is a szívcsücsök.
1: Ha mondjuk az gyönyörű, de ez egész Badacsony gyönyörű, tehát ilyen alapon persze lehetne más is.
3: Igen, és könnyen is tudnék választani itt a hegyek közül igazából bármelyiket. Mint Tapolcán nőttem föl, és a ház, ahol cseperedtem, annak az ablakából a Szentgyörgyhegyre láttam rá direktbe. És ez egy nagyon érdekes kötődésem volt a hegyhez, még cserkészi is avattak engem a kápolna előtti kis téren 7 éves koromban. De sok minden kötött a Szentgyörgyhegyre, sokat jártunk kirándulni, és valahogy én ebbe a hegybe szerettem bele. És hát nyilván, hogyha tapolcaiként, ugye viszonylag közel is van, tehát 8 kilométer, az nem egy óriási távolság, tehát belátható időn belül oda is tudok érni a szőlőben, nem kell elutaznom a, nem tudom, Balaton túloldalára, és hát kiváló adottságokkal lehet itt szőlőt és bort termelni, úgyhogy minden együtt áll.
1: Az előző beszélgetésben is kérdeztem Vesztergombi Csabától, aki szintén díjnyertes volt, és ezért köszöntöttem őt is a műsorban, hogy mennyire érdemes a szekszárdi borvidéken kísérletezni új fajtákkal, vagy mennyire adja magát az, amiről híres a szekszárdi borvidék. A Badacsony kapcsán ez persze ugyanígy érvényes kérdés lehet, hogy szabad-e, kell-e, lehet-e kísérletezni, vagy hát a Badacsony az adja, hogy mit kell csinálni?
3: Hát szerintem kell, mert azért valamilyen szinten ugye itt a klímaváltozás a nyakunkon ül, és ennek muszáj valahogy alkalmazkodnunk hozzá, és ezt például új fajtákkal, vagy eddig még nem próbált fajtákkal tudjuk a legkönnyebben, mert ugye a termőterületünk az adott, azon sokat változtatni nem fogunk tudni, tehát a Badacsonyhegyet elforgatni nem tudjuk, a tengelye körül se arrébb vinni, nem tudom, éjszakabbra, hogy hűvösebb legyen. Úgyhogy marad a fajta választás. Én magam is gondolkodom egy-két új fajtának a kipróbálásán, itt például a budai zöld, ami nagy kedvenc, és ráadásul régi magyar szőlőfajta, ami duplán közel áll a szívemhez, ami valószínűleg itt a, mondjuk így, hogy a klímaváltozásnak egy nagy nyertese lehet, hát ez most így erős idézőjelbe téve.
1: Ha lesz annak egyáltalán nyertese, igen.
3: Igen.
1: De érthető, persze, jobban bírja a szárazságot, jobban tűri a meleget.
3: Így van. Szépen megőrzi a savait. Úgyhogy vannak lehetőségek, vannak új szőlőfajták, amit eddig nem próbáltunk, nyilván rengetegféle, és hát van olyan, amit már próbáltunk, és úgy tűnik, hogy beválhat.
1: A badacsonyi turisták felfedezték már, hogy érdemes önt látogatni? Van élet a Présházban?
3: Hát én egy picit ilyen rejtőzködő életet élek, ilyen tekintetben viszonylag nehezen találnak rám, de azért nem vagyok teljesen elérhetetlen, szóval aki nagyon, nagyon érdeklődik, tudom fogadni, de nekem nincs egy állandó nyitvatartásom, szóval így egy picit hektikus a dolog. De
1: ami érdekes, mert a legtöbb borászatot a Balaton környékén különösen nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy vendéglátást, akár szálláshelyeket építse, működtessen a borászata mellett, mondván, hogy ezek így tökéletesen harmóniában kiegészítik egymást.
3: Hát igen, hogyha nyernék a lottón, akkor én is építenék szálláshelyeket, és létrehoznék különböző borteraszokat, de hát jelenleg nem ez a helyzet. Úgyhogy hát próbálok azért addig nyújtózni, amíg a takaromért.
1: És jó borokat készíteni. Az a nyújtózásnak az egyik legbiztosabb védjegye lehet, vagy lehetősége igen. lehet, hogy jók a borok, viszik a borokat, lehet egyre többet. Hát ezt kívánom, és gratulálok a nagy díjhoz, köszönöm. Amit mondom még egyszer, a Földi Bálint kétnyelű 2024-es évjáratával nyert el a Magyar Bor ünnepén. Köszönöm szépen, gratulálok.
3: Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen.
4: Nem vagyok

Sasha. Sasha.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidézőt, egyet lapozunk a naptárban, és 2026. január 16-ára lépünk. Ezen a napon jelentette be a rendőrség, hogy a Balaton jege a déli parton már alkalmas a jégen tartózkodásra, mert a jég a tartós hidegben tovább hízott, és elérte a 15 cm-es vastagságot. És szintén 2026. január 16-án a Spirit FM Kultúra című műsorában Rónai Egon vendége Ludwig Orsolya, a Libri marketing és kommunikációs igazgatója volt, és arról beszélgettek, hogy a könyvek és az olvasás mennyire tartozhatnak az újévi fogadalmak közé.
2: Könyvekkel folytatjuk a kultúrát, méghozzá itt van a Libri marketing és kommunikációs igazgatója, Ludwig Orsolya. Szervusz, Orsi!
3: Szia!
2: Nem tudtam, hogy újévi fogadalom szakértő vagy, már pedig azt látom, hogy ezekkel fogunk foglalkozni. Neked van?
3: Nagyon kedves vagy, hogy egy ilyen szakértői titulussal bizalmat szavazol nekem. Nem állítom, hogy szakértője lennék, és képzeld el, hogy sokáig csináltam, és idén, bár ez is lehet, hogy ez is egy fogadalom, mert azt fogadtam meg, hogy nem fogadok meg most semmit, hanem egy kicsit békén hagyom magamat.
2: Ezt könnyű betartani, legalább.
3: Egyébként nem. Egyébként egyáltalán nem könnyű azt betartani, hogy ne pörgesse túl magát az ember. Mondjuk nyilván ez típusból is fakad, én hajlamos vagyok túl pörgetni saját magamat, és most idén szeretném ezt nem csinálni.
2: Jó, hát akkor most induljunk ki abból, hogy legyen az a fogadalmat, hogy hetente egyszer beszélgetsz velem, és arra készülsz egész héten. Na?
3: Ez mondjuk nagyon tetszik, és akkor már is van egy új fogadalmam. Köszönöm szépen.
2: Mert ez azért lenne jó, mert akkor addig csak olvasni kell.
3: És ez nem, ez tényleg tökéletes fogadalom, magamévá is tettem, ámen.
2: Jó, akkor én is jól jártam, meg te is. Mit ajánlasz nekünk fogadalmak ügyben?
3: Hát képzeld el, hogy arra jöttünk rá, amikor beszélgettünk a kollégáimmal erről az első beszélgetésről, hogy milyen könyveket is hozzunk, hogy ez az újévi fogadalom kategória, ez annyi mindent tud takarni. Nagyon sokféle fogadalmunk lehet, és igazából mindegyikhez kapcsolódik könyv. Tehát, hogy nagyon jó témát találtunk ki. Vannak erre statisztikák is, most amit így hirtelen találtunk, az egy nemzetközi kutatás, ami azt mutatta meg, hogy az elhatározások top 5-ös listáján mik vannak, és hát az első az erőnlét javítása, sport, ehhez is tudunk kapcsolódni. Ez 48%-ban rajta van az emberek listáján. Második helyezett lett a pénzügyek rendezése, javítása. Nyilván ez is egy nagyon fontos dolog, és tudatosságot igényel, és rengeteg tippet lehet találni könyvekben erre. Ez 38%-nak szerepel a listáján. A harmadik helyezett még a dobogón a mentális egészség javítása, erre aztán tényleg végtelen számú könyv áll rendelkezésre. Az emberek 36%-a tesz valamilyen fogadalmat a mentális egészségével kapcsolatban. Arról nem is beszélve, hogy maga az olvasás és a mentális egészségünket támogatja. A negyedik helyezett ezen a listán, hát fogyás.
2: Na.
3: Ez egyértelmű. Erre is találunk nagyon sok mindent, és a top 5-ös lista végén pedig a jobb étrend, tehát az egészségesebb étkezés szerepel, 32%-a az embereknek ezzel foglalkozik. Na hát mondanom se kell, hogy ilyen témában is bőven van mit keresni a könyvesboltokban.
2: Egy szemfüles kiadónak más dolga sem lenne, csak ilyen könyveket kiadni, csupa sikerkönyv lenne.
3: Hát igen, főleg így januárban.
2: De, hát szerintem ezek közül ismerve az étrend problémákat, az erőnlétbeli gondokat, a pénzügyeket, hát szóval egész évben.
3: Igen, és mondjuk az tény, hogy amikor még így közel vagyunk ehhez a fogadalomhoz, akkor jobban is emlékszünk rá, tehát akkor még kicsit így élénkebben velünk van, és hogyha akkor egy picit elmélyülünk a témában, akkor azért nagyobb esélyünk van rá, hogy ez egész évben végig kísérjen magunkat, vagy minket. Illetve hát egy nagyon fontos szabálya azért van ezeknek az újévi fogadalmaknak, mégpedig az, hogy lehetőleg reálisak legyenek. Tehát ha én most azt fogadnám meg, hogy nem tudom, márciusra Giselle Bündchen leszek, hát nem leszek. Tehát akkor lehet, hogy ezt nem kéne megfogadni.
2: Lenne ilyen vágyad?
3: Ezt most csak így viccből mondtam, és hogy saját magamat kritizáljam, és ne a hallgatóknak.
2: Jó, az úgy, ahogy van. Ezt szoktuk ilyenkor mondani, mi férfiak behúzott nyakkal, tudod?
3: De most, ha meg azt fogadnám meg, hogy én már márciusban mondjuk maratont futok, hát azt se tudom megcsinálni. Tehát,
2: hát a nulláról ahhoz kell fél év legalább, ez így van. És fél év nagyon elkötelezett, elszánt edzés.
3: Igen, én mondjuk futok, és mondjuk nem maratonokat, de tudom azt, hogy azzal együtt, hogy én mondjuk rendszeresen futok rövidebb távokat, ezzel együtt a maraton az egy teljesen más kategória. Nem reális azt magamtól elvárni, hogy én pár hónap múlva meg tudjam csinálni ezt a 42 kilométeres távot.
2: Nem, de akkor erre hadd tegyek hozzá valamit, mert erre egyébként vannak könyvek, valóban vannak könyvek a könyvesboltok polcain, hogy például eljutni a semmi futásból a 10 kilométeres távig, ami egy futóversenyen már óriási élmény, az bizony 2-3 hónap alatt biztonsággal teljesíthető, az ember ezt komolyan gondolja.
3: Meg ha tudja, hogy hogyan kell csinálni.
2: Hát erre van. Tehát a könyv, és jó esetben egy edző.
3: Így igaz. Tehát ez a tavaly volt nagy sikere ennek a Futni mentem című filmnek. Ez is pont arról szólt, hogy ott azért a hölgyek ugye közösen teljesítették a maratont fejenként 10 kilométerrel, tehát ugye 10 kilométerre azért tényleg el lehet jutni. Az nem egy olyan óriási dolog, de látod, például ez a reális terv. Tehát én ezt próbáltam jelezni, hogy ha én a 10 kilométert tűzöm ki magamnak, és van egy tervem, hogy ezt hogyan érem el, akkor ez egy reális dolog, és megvesz a sikerélményem is. Ha irreálisan én a maraton tűzöm ki, akkor pedig kudarc élményem lesz, és az, hát az senkinek nem jó.
2: Egyébként a futás tudománya és hasonló ilyen könyvek ott vannak a könyvespolcokon valóban. Például van egy a Legyél önmagad futóedzője, az egy kiváló könyv. Nem tudom, te ezt mennyire ismered, ha szabad nekem is könyvet ajánlanom, akkor én például azt ajánlom azoknak, akik úgy gondolják, hogy nekiállnának.
3: Ez most nagyon örülök, hogy ezt ajánlottad, mert én nem ismerem, és én viszont szeretnék fejlődni a futásomban, úgyhogy ezt meg is fogom nézni.
2: Nagyon jó. Viszont ajánljunk arra is módszert, hogy hogyan váljunk rendszeres olvasóvá, mert hogy nekem magamnak is vannak olyan problémáim, hogy belekapok könyvekbe, ott állnak megnyitva a könyvek, vagy bejelölve, hogy itt tartok mindenféle cetlikkel, és aztán megyek tovább az életben, és ott felejtődnek a könyvek. Ez a rendszertelenség oka.
3: Hát de ez nem az olvasás hiányáról szól, tehát téged nem féltelek, hogy olvasás problémád lenne, de tény az, hogy érdemes ezt is tervezni. Van nekünk most már harmadik éve egy olyan csodálatos saját fejlesztésű könyvünk, amit úgy becézünk, hogy könyvről könyvre olvasó napló. Ez egyben egy örök naptár is, tehát dátumok nélküli, de hónapokon átvezető örök naptár, és segít abban, hogy mondjuk az olvasási listáinkat, a olvasásra tervezett könyveket ott jegyezzük, utána feljegyzéseket készítsünk arról, hogy melyik tetszett, melyik kevésbé tetszett, kihívásokat tudunk magunknak állítani, ezek is azért legyenek reálisak, tehát aki mondjuk nem nagyon olvas, ő próbálja meg azt, hogy mondjuk nem tudom, évszakonként elolvas egy vagy két könyvet, egy kicsit haladóbbak mondjuk havonta elolvasnak egy könyvet, és akkor ezt megtervezik, hogy mi érdekli őket, mondjuk egy kis krimibe belekóstolni, vagy egy non-fictionbe, tehát egy tényirodalomba belekóstolni, vagy valami nagy sikerkönyvbe belenézni, mert hogyha sokan szeretik, akkor nem biztos oka van. Tehát, hogy egy kicsit így tudatosan megtervezni, És amit most itt említettél, hogy félbe marad-e a könyv, vagy sem, azzal én egy kicsit megengedő vagyok, megmondom őszintén. Fiatal koromban én azt hittem, hogyha kinyitunk egy könyvet, akkor azt muszáj végigolvasni, és hát emiatt aztán volt is olyan időszakom, amikor sokkal kevesebbet olvastam, mert ha valami így nagyon nem jött be, akkor, de hát nem lehetett lerakni, tehát nem lehetett másba vele kezdeni, akkor kínlódtam vele, és aztán ebben is a nagymamám segített, és mondta azt, hogy hát van olyan, hogy az embernek nem tetszik egy könyv, és akkor 50 oldalt esélyt adjak mindennek, ez volt az ő szabálya, én ezt azóta is tartom, és 50 oldal, ha éppen nem úgy sikerült, hát akkor megengedem, hogy letegyem.
2: Meg ez hangulatkérdés, én azt vettem észre magamon, persze, hogy valamikor rosszkor kap el egy könyv. Tehát tudom, hogy az jó, mert olvasom és látom, hogy jó, uh-huh, de valahogy mégsem szívod be egészen, és akkor valami mást keresek, és lehet, hogy egy másik pillanatomban kezdem el olvasni, akkor azt mondom, hogy de jó, hogy rátaláltam.
3: Így igaz, tehát én szerintem jó dolog ezzel a többféle könyvet olvasni. Nekem is azóta is több könyv van folyamatosan a kisasztalomon, mert mondjuk szeretem a kicsit nehezebb történeteket is, de hát az például egy fáradt nap végén teljesen kizárt, hogy én mondjuk a ilyen magas irodalmi mélységekbe, magasságokba el tudjak merülni, az nem ez a 20 perces kategória, olyankor nagyon jó egy jó krimi, vagy valamilyen könnyedebb. Úgyhogy én mindenképpen javaslom, hogy akár ezzel a könyvről könyvre olvasónaplóval, vagy bármi más formában, ugye vannak most már applikációk is, amik segítenek olvasást tervezni, hogyha valakinek ez a fogadalma, akkor jegyezze le, és itt is reális elvárásokat, vagy reális terveket tűzzön az ember maga elé, és akkor szerintem óriási élményben lesz része.
2: Meg nektek is szoktak lenni, bocsáss meg, ilyen mindenféle olyan könyvklub-szerű akcióitok, amik gyakorlatilag egy csoporttá alakítják az olvasóközösséget. És hát vannak ilyenek a Facebookon is, és érdemes azokba is bekapcsolódni. Egyrészt remek könyvekről értesülünk, másrészt remek tippeket adunk egymásnak, és egy idő után, amikor elkezdjük mi is megosztani, ez egyfajta kihívássá is válik.
3: Abszolút, és ez tényleg egy nagyon jó dolog, ezek a közösségi élmények, amik a könyvekhez kapcsolódnak. Ugye nekünk is van a 20 perc könyvklubunk, de szerintem tényleg számtalan ilyet lehet találni. Én még azt is javaslom, egyébként vannak a nagy hírességeknek a könyvklubjai, ugye a legismertebbek Reese Witherspoon, vagy Dua Lipa, vagy Oprah Winfrey, nekik is minden hónapban vannak könyvajánlói. Én onnan mondjuk ajánlásokat szoktam begyűjteni, és utána akár magunk is alapíthatunk kis könyvklubot, ezt akár egy-két ember is elkezdheti, ilyen kis barátnős körök, és állati jó dolog, hogy legalább akkor van egy apropó, hogy havonta egyszer miért üljünk össze.
2: És ott egyre többen lesznek, mert a barátnő hozza a másik barátnőjét, és ez így egy körré válik, akár össze is lehet jönni egy kávézóban beszélgetni egy jót.
3: Pontosan, ezek óriási élmények, és akkor van egy pici tematika, meg lehet egymásnak javasolni könyveket, meg lehet szavazni, hogy akkor mi legyen a következő havi. Tehát ilyet is rengeteget látunk, ilyen kisebb klubokat, akik akkor minden hónapban valaki más hozza a könyvet, és ezt akkor mindenki olvassa.
2: Na, csak lett ebből kihívás erre az évre.
3: Szerintem, én remélem inspiráljuk most a hallgatókat, és megalakul néhány ilyen könyvklub. Egyébként, hogyha esetleg tényleg, akkor arról írjanak már nekem. Nagyon örülnék
2: nekem
3: neki.
2: Nekem is. Viszont ajánlasz egy-két könyvet, ha már könyvekről beszéltünk, amivel el lehet indulni?
3: Mindenféleképpen. Én azért most az egyéb fogadalmakat is egy picit visszahoznám itt előtérbe, és megemlíteném Louise Hay-nek az Éld az életed című könyvét. Az önsegítő módszerek úttörője volt a hölgy. Ez a könyv 1984-ben jelent meg először. Sok millió példányban kelt el világszerte, most egy díszkiadásban érhető el a magyar piacon, és egy nagyon inspiráló, nagyon motiváló és egészen konkrét praktikus tanácsokat is adó kötetről van szó. A szerző nagyon súlyos beteg volt, rákbeteg, ebből úgy mondja ő, hogy kigyógyította magát, hát nyilván orvosi segítsége, de meggyógyult, félelmeket, szorongást old ebben a könyvben, beszél arról, hogy a problémáinknak nem maguk a problémák a hátterei, hanem amögött azért van egy ok, és akkor ha az ember azt tudja oldani, akkor maga a probléma is oldódik, sémákat vesz elő. Szóval egy nagyon, nagyon pozitív, egy nagyon realista, és közben pedig most egy tényleg egy gyönyörű kiadásban megjelent kötetről van szó, ez az Éld az életed. De ajánlom nagyon nagy szeretettel Mel Robbinsnak a Hagyd rájuk elméletét.
2: Ó, az most nagyon aktuális itt ebben a zajban, ami most van.
3: Hát igen, és a Hagyd rájuk az egy jó fordítás, de én azért, ha megengeded, megemlítem angolul is a címét, ugye ez a Let Them, tehát ez az Engedd meg nekik, és nyilván ez így nem hangzik olyan jól, a Hagyd rájuk az biztos, hogy egy jobb címadás volt, de értelmezés szempontjából fontos ezt az angol eredeti jelentést is elővenni, ez az Engedd meg nekik, vagy Engedd meg magadnak. És valójában én is egy picit ebben vagyok, ahogy említettem az elején, hogy mi a fogadalma, hogy én most megengedem magamnak azt, hogy nem akarok világ megváltani, hanem csak nagyon jól szeretnék lenni, jól szeretném végezni a munkámat, szeretném támogatni a kollégáimat, a gyerekeimet, a családomat, és közben elfogadom azt, hogy van egy rakás dolog, amire nincs hatásom, nem tudok mindent megoldani, és ettől, ha szorongásom lenne, hát ne legyen. Úgyhogy ebben ad segítséget Mel Robbins, hogy hogyan lehet egy picit elengedni azokat a feszültségeket, azokat a témákat, szorongást, amivel valójában nem tudunk mit csinálni. Mi van akkor, hogyha egy ismerősünk látjuk, hogy mondjuk egy destruktív fázisban van, ne adj Isten, valamilyen ilyen szenvedélye betegségben is szenved, de nem fogjuk tudni megmenteni, ott kell lenni mellette, tehát ez a Hagyd rájuk, ez nem azt jelenti, hogy ott kell őket hagyni a problémákkal, de nem fogjuk tudni helyettük megoldani, hát akkor engedjük meg neki, hogy megtalálja a maga útját, és érjen oda, ahol meg tud gyógyulni. Álljunk mellette, de engedjük meg neki, hogy a saját életét élje.
2: Egyúttal arra is figyelmeztetés, hogy nem kell minden vitában tiszta erővel részt venni, és nem engedni a végéig, mert hogy magunkat pontosan is pusztítjuk vele, meg a másiknak pontosan se teszünk jót.
3: Pontosan, úgyhogy ez ilyen szempontból, ha valaki így olvassa, és nem ezt a nagyon amerikaias önközpontuságot látja benne, szerintem ez egy rendkívül fontos téma jelen pillanatban, és ezt Mel Robbins nagyon jól érthetően, még akár szórakoztatóan is meséli, és mivel hogy ő maga érintett volt ebben a kérdésben, tehát a saját életével hoz példákat, ez abszolút releváns. Abszolút releváns. Egy utolsó még belefér?
2: Mondd,
3: nagyon
2: persze,
3: gyorsan.
2: Persze.
3: Mert azért ugye mondtuk, hogy az, hogy egészség, és hogy fogyás, és hogy enni fogunk, de...
2: Vagy nem fogunk de, enni.
3: De fogunk, csak zöldséget.
2: Szerintem
3: sokan ismerik dr. Schwab Richárdot, ugye gastroenterológus főorvos, és elképesztő hangos és lelkes abban a kérdésben, hogy hát hogyan tápláljuk magunkat, hiszen amit megeszünk, az abból építkezik a testünk, tehát hogy nagyon nem mindegy, hogy mit viszünk be. És Petri Nórával összeálltak, és megmutatják, hogy az az 500 g zöldség, pontosabban fél kiló zöldség, amit ugye Schwab Richárd mindig mond, hogy hát ennyit kellene naponta enni, Ezt hogyan lehet megenni. Tehát, hogy ez elsőre nagyon soknak hangzik, azért, hogyha meggondoljuk, hogy már mondjuk nyáron két paradicsom is van fél kiló, akkor szerintem annyira nem ijesztő a dolog, de hát nem lehet minden nap ezt a fél kilónyi paradicsomot enni, illetve azzal igazából még nem tettünk jót magunknak, ha csak egyféle zöldséget viszünk be. És pont ebben a könyvben, az 500 g zöldség minden nap változatosan, ebben megmutatják azt, hogy mit érdemes enni, hogyan tudjuk ezt elkészíteni, úgyhogy a vitamin és rost tartalma is megmaradjon, ugyanakkor ízletes legyen, változatos legyen. Szóval egy nagyon, megint csak nagyon praktikus, egyébként nagyon szép kivitelű könyv is, tehát klasszikus gasztronómiai albumok világát teljes mértékben hozza. Nem kell azt gondolni, hogy ha kicsit karcsúbban kell étkezni, akkor itt a vizuális érték is karcsúbb lesz, mert egyáltalán nem, az fel van hízlalva rendesen. Úgyhogy ezt mindenképpen ajánlom, hogyha valaki szeretne egészségesebben étkezni, még akkor is, hogyha nem minden tanácsot tart be, de az biztos, hogy ha több zöldséget eszünk, és azt mondjuk megtanuljuk, hogy hogyan lehet izgalmasan, változatosan elkészíteni, akkor még talán a családunk is hajlandó majd beszállni ebbe a buliba, és akkor együtt tehetünk egészségesebben.
2: Orsi fogadalma, hogy nem tesz fogadalmat, de mások fogadalmait szívesen támogatja. Köszönjük az ajánlást.
3: De most tettünk fogadalmat, hogy minden héten beszélünk. Tettünk fogadalmat.
2: Ez persze igaz, úgyhogy legyen így. És ennek a mainak is örültem. Ludwig Orsai, a Libri Marketing és Kommunikációs Igazgatója. Köszönöm szépen.
3: Én köszönöm.
1: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múltidézőt.

0: Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.
1: Na várjál! Honnan is kezdjem el, hogy megértsétek, hogy az ég az néha, néha meg csak úgy elvesz.

0: Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan bízhatunk meg egy olyan világban, ahol a valóságunkat már bitkódok és képernyők rajzolják újjá? Vajon természetes óvatosság, vagy visszafordíthatatlan paranoia az, ha már a saját szemünknek sem hiszünk a digitális térben? A Magenta Podcast legújabb adásában a kiberbiztonság, a digitális ökoszisztémát és az emberi psziché metszéspontján vizsgáljuk meg korunk egyik legégetőbb kérdését, a digitális bizalom válságát és jövőjét. Vendégünk Kotrocó Dóra, Cyber Security szakértő, akivel arról beszélgetünk, miért dőlünk be olyan könnyen a kibertér csapdáinak, hogyan formálják át az adatkezelési botrányok a platformokba vetett hitünket, és milyen gyakorlati lépésekkel védhetjük meg magunkat egy egyre átláthatatlanabb online világban. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Ez még mindig a Multidéző adása. 2026. január 26-ára lépünk a naptárban. Január 26-án a 24.hu arról számolt be, hogy a kormány a szokatlanul hideg januári időjárás miatt rezsistoppot tervezett. A cél az volt, hogy a megnövekedett fűtési költségek miatt a háztartásoknak ne kelljen többet fizetniük. És szintén 2026. január 26-án a Spirit FM Húzós című műsorában Rónai Egon vendég Járai Máté volt.
2: Járai Máté színművész. Pályája során a Veszprémi, Győri, Szegedi színházak tagja volt, jelenleg a Kecskeméti és az Erkel színházban látható. Néhány hete nagymamájáról szóló saját estjét mutatta be Mari Mama címmel. Emellett több mint 2 évig az RTL reggeli című műsorát vezette. A nézők több sorozatban is láthatták, mint az Egy nyári kaland, a Munkaügyek, a Mi kis falunk, a Marsra magyar. Rendszeresen szerepel televíziós realitikben. Felesége Járai Kira, szinkronrendező. Magánéletükről meglepő nyíltsággal osztottak meg bulvártitkokat.
3: Örülök, hogy itt vagy. Szia, Máté!
4: Én is nagyon, és pont ezt beszéltük, hogy milyen érdekes, hogy eddig elkerültük egymást, de ez nekem nagyon menő, hogy most itt vagyok nálad.
3: Én meg örülök neki, hogy itt vagy.
4: Én is, köszönöm.
3: Szóval egy csomó tabut kinyitottál, elmondtál, becsuktad?
4: Nem, szerintem... Figyelj, nézd... Én nekem volt egy kísérletem arra, hogy mit bírnak el az emberek. Volt benne egy tanító szándék is, vagy egy picit, nem is tudom, hogy mi a jó szó erre, hogy ne bántsak meg senkit, de hogy akartam egy kicsit érzékenyíteni, igen, talán ez a legjobb szó arra, hogy is élnek emberek, és hogy erről igenis azért érdemes beszélni, mert hiszem azt, hogy ezeknek nem kellene, hogy tabu témák legyenek, és most nem csak a házasságról beszélek, vagy az alkoholista szülőkről, tehát nagyon sok mindenkit érint, nagyon sok mindenféle élet. És utána én 40 éves korom fölött, vagy után lettem országosan ismert ember, ugye a kereskedelmi tévék által, nekem fontos volt, hogy azt az embert ismerjék meg, aki én vagyok. Nem akartam se szebb, se jobb, se... Tehát nem akartam másnak tűnni, mert aki ezzel együtt megszeret, az azt az embert kapja, aki én vagyok. És ha velem bárhol találkozik, akkor nem fog csalódni abban, hogy ja, tényleg, ez tényleg ilyen.
3: Pályatársaid nem mondták, hogy ez hülyeség?
4: És ha velem bárhol találkozik, akkor nem fog csalódni abban, hogy ja, tényleg, ez

0: Igen, sokan vádolnak azzal, hogy én a szennyes kiteregetéséből éltem egy időben, de én pedig azt hiszem, hogy most már ezek a dolgok lecsendesedtek annyira, hogy kapnak egy képet rólam az emberek, nyilván megosztó vagyok, ez nem kérdés, és, de én hiszem, hogy akkor is megosztó lennék, hogyha ezekről a dolgokról nem beszéltem volna.
1: Ebből meg lehetett élni? Tehát aki azzal vádol, hogy ez neked hozott is, az joggal vádol ezzel, ha ez vád egyáltalán, nem is feltétlenül az.
0: Igen, én azt hiszem, hogy akkoriban nagyon pörögtünk mi a médiában, amikor ezekről a dolgokról meséltem, tehát volt fórum arra, hogy én ezekről beszéljek, de én nem hiszem, hogy a következő interjúk, illetve a következő felkérések azért voltak, mert tudták, hogy én olyan furcsa vagyok, hanem azért volt, mert tudták, hogy média szempontjából jó egy olyan emberrel dolgozni, akit az is néz, aki utál, és az is néz, aki szeret. Mert így mindenki nézi ezt az embert. Vagy ezért, vagy azért. De nem kapcsol el senki, mert kellően irritáló ahhoz, hogy nézzem, viszont kellően szerethető bizonyos embereknek, akik viszont
1: szeretem, vagy utálom.
0: Igen, így van. Tehát nincs köztes, hogy én azt sem tudom. Olyan nem nagyon van.
1: De az én képedben is fura vagy?
0: Figyelj, én azt szoktam mondani, hogy nem biztos, hogy én a saját magam kedvenc színésze lennék, hogyha nem én lennék ebben a testben. Tehát, hogyha én nézném magam.
1: Mi bajod van akkor... magad?
0: Figyelj, egy csomó minden bajom van. Tehát nekem is bajom van bizonyos szempontból, még így 47 évesen is, mit tudom én, sokszor a feminitásommal, tehát ha visszanézek interjúkat, hogy miért az energiák, amik bennem mozognak és vannak, azok is néha olyan irritálóak, hogy mit hadar, mit kapkod, nem tudom. Szóval én is látom azokat a kritikákat, amikkel illetnek engem, de hát nekem együtt kell élnem ezzel, és nem szeretnék csak azért változtatni ezen, mert mondjuk másnak nem tetszik.
1: De hát ezek személyiségjegyek.
0: Igen. De most, hát jó, persze, amivel nem nagyon lehet mit csinálni, meg nyilván ezt a hangot csak így arc nélkül hallgatni, tehát nem véletlenül nem szoktam szinkronizálni például, mert amikor visszahallgatom, mindig az jut eszembe, hogy hát ez nem lehet egy emberre.
1: Te nem vállalod, vagy nem hívnak, mert olyan a hangot, hogy nem hívnak.
0: Képzeld, hogy nagyon hívtak volna egy időben, de nagyon, tehát hogy a legnagyobbak ráadásul, hát ugye a feleségem szinkronrendezőként dolgozott egy időben, és tényleg a legnagyobbakkal, Aprics Lacitól kezdve egy csomó mindenki mondta, hogy hát Máté, ne viccelj már, hát gyere és szinkronizálj, és kipróbálj. És én mindig lebeszéltem magam róluk, hogy köszönöm szépen, de nem.
1: Hát akkor ez a te gátad saját életedben, persze, nem más erőt eléd.
0: Igen. De amikor valaki például azt mondja rám, hogy ez egy kappahangú ilyen, én azt mondom, hogy ezzel nem tudok vitatkozni. Tehát van, ami tény, és én elfogadom. Szóval ezért is nehéz engem bántani, mert azért egy időben sokkal több mindennel bántottam magam, mint amivel engem az emberek hát, csak úgy megtaláltak.
1: Erről a Szokol Peti jut eszembe, igen, akit én imádok. Igen. De hát 60 évesen is ő a 11 igen, éves kisfiú hang. Tehát, hogy ő egy pályát épített arra, hogy ezt ő bármikor tudja.
0: Igen. És a feleségem is azt mondta, hogy ebből a hangból meg tudnál élni, mert hogy pályán van nagyon sok szép hangú színész, de nagyon kevés karakter hangú színész van, akiknek a karaktere olyan, hogy mit tudom én, rá lehet osztani egy tinédzserre is, meg egy nagymamára.
1: Mondta neki, hagyjál már.
0: Igen, és akkor mondta, igen, abszolút.
1: Hol vagy otthon, melyik színházban igazán most? Ugye van Játékszín, Kecskemét, ott van az Erkel Színház. Most hirtelen sok helyen vagy megint. Igen. Hol vagy igazán otthon?
0: Hú, ez most egy jó kérdés, mert most pont egy ilyen köztes állapot van, hogy inkább talán az a kérdés, hogy hol szeretnék otthon lenni, és nekem nem titkolt vágyam az, hogy egyre több budapesti munkám legyen. Tehát én azért lassan közelítve az 50-hez úgy érzem, hogy én közel 25 évet töltöttem autóban. És a Szegedi Nemzeti Színház színészeként 5 évig, 13 évig voltam a Győri Nemzeti Színházban, és 4 éve vagyok Kecskeméten, tehát én mindig vidéki nagyvárosokban voltam színész, ami egyfelől elképesztően jó volt, mert az mindig sokkal családiasabb, mint egy pesti
1: talán több a szereplehetőség is.
0: Több a szereplet, tehát nekem figyelj, olyan önéletrajzom van, hogy ezt egy pesti színész soha nem tudná felmutatni, az, hogy évi 5-6 premier van, szóval az őrület. De ugyanakkor meg elképesztő jó érzés, hogy most gyalog megyek le például a Játékszínbe otthonról. Szóval azért azt az időt, amit én visszakapok ezáltal az élettől, azért nekem nagyon hiányzik. Tehát ha összeadnám, hogy én hány évet ültem autóba, és direkt évet mondok, akkor elképesztő számjon ki. Hát szerintem én életemben legalább 4-5 évet autóban ültem.
1: Mert te minden nap ingáztál szinte?
0: Szinte minden nap, igen.
1: És azért az kemény. A legtöbben nagyon. Nem ezt csinálják.
0: Nem, a legtöbben leköltöznek. De mi a Kírával, a feleségemmel megbeszéltük, hogy legyen a bázis Budapest, hiszen ő Budapesten dolgozik, vidéken nem voltak szinkron stúdiók, ahol ő dolgozni tudott volna, és én leszek az, aki megyek a munka után. És ezt így tartottam fernek. Nyilván itt él Budapesten a családunk, az övé is, az enyém is, tehát hogy ez lesz a bázis, és akkor én ma jövök, megyek. Ez iszonyatosan sok magányos estét okoz egyébként a Kírának is, és nekem is. Tehát azért az, amikor ő azt mondja nekem, hogy figyelj, gyakorlatilag hetek óta nem láttalak, mert én teljesen el vagyok merülve egy adott szerepbe, ilyenkor az idegrendszerem is totál arra koncentrál, akkor én azért nem vagyok egy túl ideális férj. Szóval azért ezt meg kell mondani, hogy nem olyan nagyon könnyű az én élettársamnak lenni. És ezek mellett nem kérdés, hogy amilyen szabadságot csak tudok, adunk oda-vissza. Tehát ezért is működik ez, mert én számomra ő a legfontosabb ember a világon, viszont a legfontosabb ember

0: ennek a világon, muszáj, hogy szabadságot adjak, nem várhat engem egész életébe otthon karba tett kézzel. Persze lejön velem sokszor a bemutatóimra, meg a nem tudom micsoda, de ő is élnek is, telik az élete, és nyilván ez persze fájdalommal is jár sokszor, de az nem kérdés, hogy együtt akarunk megöregedni. Én arra törekszem, hogy egy olyan színház legyen az otthonom, ahol le tudok menni gyalog.
1: Ott a játékszín, akkor ez most ilyen.
0: Hát
1: az Erkel színházban is el lehet gyalogolni, ha nagyon akarsz.
0: Sőt, hát nem is kell nagyon akarni, oda is gyalog szoktam járni, és megmondom neked őszintén, hogyha vidéken játszom, akkor 4 körül el szoktam indulni, és most, hogy elég 6-kor indulni a színházba, hogy 17-re ott legyek, vagy 3-4-6-kor, 4-től 3-4-6-ig van bennem, tudod, egy ilyen őrületes mozgásiző, mert menni kell, úristen, menni kell, de nem kell menni, mert 15 percre van a színház, szóval ez most egy ilyen nagyon új élmény.
1: Színészként színpadon állni is más Pesten, mint vidéken? Más a pesti közönség, a pesti színház, mint a vidéki színház?
0: Jobban tartottam a pesti közönségtől, azért, mert a pesti közönség engem igazából csak a médiából ismert. Tehát nyilván van egy képük, az vagy jó, vagy rossz, de valamilyen elvárásuk, képük, hogy milyen lehet ez az ember színpadon. Viszont vidéken az emberek elképesztően szeretik a saját színészeiket, sokkal inkább a magukénak érzik. Itt azért nagyon nagy a merítés Budapesten, tehát rengeteg színház van, 50 színház, több száz színész. Azért vidéken egy színház van általában, és ott 30 színész van, akit nagyon lehet szeretni.
1: És estéről estéről őket látják.
0: Így persze, van. Persze. Tehát nem 30 színházba járnak esténként, hanem egyetlen egybe, és akkor örülnek neki, ha Járai Máté van, vagy örülnek neki, ha bármelyik másik kollégám, akit kedvelnek ő. Szóval nagyon más, de amikor a játékszínbe beálltam a Szente Vajk helyett két főszerepbe, akkor elképesztő élmény volt, hogy fölment a függöny, és mindkét darab úgy indul, hogy én ott állok a színpadon egyedül, és megtapsoltak. Tehát, hogy volt egyfajta igény arra, hogy mi ezt az embert látni akarjuk színpadon is, és ez meg nagyon jó. Tehát ez a médiának az egyik legjobb hozadéka, hogy kíváncsiak lettek rám, hogy ez az ember milyen színész, és ez nagyon jó.
1: Ez egy fura dolog, mert a színészeket hajdanában még tiltották is attól, hogy televízióban szerepeljenek. Ugye a reklám az tilos volt, mert komoly művész nem megy reklámba, műsort nem vezet színész, mert az nem a színész dolga. Ezt egyébként a műsorvezetők is szokták mondani, hogy nem a színész dolga, de közben meg teljesen hétköznapi lett, hogy azt a kicsit újságírói szemmel civil éneteket beviszitek, és eljátszátok valójában a műsorvezetőt.
0: Igen, ez teljesen így van, és én például, amikor műsort vezettem az RTL-en, akkor nekem mindig az volt bennem, hogy de álljunk meg egy pillanat, ez most nagyon jó, mert én minden nap itt ülök, a vendégek viszont folyamatosan cserélődnek, de hát hogy nem engem kérdeznek, hanem én kérdezek. Tehát nekem az lenne a dolgom, hogy válaszoljak.
1: Sokkal érdekesebb lettél volna sokszor, mint a vendég?
0: Hát szerintem, hát azt most nem tudom, vagy reméljük, vagy, de az biztos, hogy hoztam egy szint, és én nagyon vágytam erre meg minden, de valójában hát azért ebből a szempontból nagyon sokat változott a világ. Ezt te is tudod, régen a színészek voltak az újságok címlapján, most már nem feltétlenül ők vannak. Tehát nem a, hogy mondjam, nem a legismertebb közszereplő van már egy színész, hanem az, aki benne van a tévében, az, aki, érted? Szóval most már teljesen megváltoztak ezek a dolgok.
1: Sőt, hát egy csomószor a celeb, aki címlapon volt korábban, hirtelen kollégád lesz, mert a rendező hát, beleálmodja egy előadásba.
0: Abszolút. De ezzel nekem azért nincs nagy bajom, megmondom őszintén, mert színészek között, vagy komoly színészek között én celeb vagyok, celebek között meg színész vagyok. Szóval, de ez gyerekkorom óta igaz, hogy nagyon nehezen tudtam.
1: Mert miért nem vagy te komoly színészek között színész? Hát miért gondolod?
0: Hát azért, mert azért én a Survivor-től kezdve én végigcsináltam olyan műsorokat, amire nem lehet azt mondani, figyelj, azért ez nagyon sokat
1: változott. Jó, a Stoll Andrásnak megbocsátják neked, nem?
0: Igen, de azt ne felejtsd el, hogy a Stoll András volt az első ilyen, aki ezt végigcsinálta. Most már azért azóta sokat enyhült, tehát nem akarok igazságtalan lenni, sokat enyhült ez a dolog, de hát nekem voltak olyanok, akik azt mondták egyébként, például Pásztor Erzsi, azt mondta nekem, hogy én addig szerettelek téged igazán, amíg te színész voltál, nem pedig celeb. Tehát, hogy vannak olyanok a pályán, akik ezt nehezen bocsátják meg még mindig, és nyilván az Erzsike az a korosztály, akinek ez elképzelhetetlen volt, hogy ők a 40-es éveikben, ők nem tudom, mit csinálják, na de akkor nekik ott volt az a kirakat, amit szomszédoknak hívtak. Érted? Tehát a mai Survivor a régi persze, szomszédok, szóval most érted, az más, persze, most nem akarom összehasonlítani a minőségét, félre ne érts, csak valami, amit az emberek szeretnek nézni, valamit, amit, csak nekem az fájt mindig, képzeld el, hogy ezekben a műsorokban soha nem azt mutattam, amit tudok, hanem mindig az volt a feladat, amit nem tudok. Tehát nem tudok ügyesen sziklát mászni, nem tudok férget enni, nem tudok úgy műsort vezetni, ahogy egy igazi újságíró. Tehát csupa olyan dolog és lehetőségem volt, nem olyan műsorokban szerepeltem, ahol a színészi kvalitásaim kiderültek volna. És erre való persze a szappanoperák meg a sorozatok, de én abba egyszer majdnem belehaltam. Szóval azt, köszönöm szépen, azt nem.
1: Abba miért haltál bele?
0: Hát azért,
1: az
0: mert
1: mi volt?
0: Azért a 201. randit forgattam. Aha. Az egy közel 120 részes, 130 részes napi sorozat volt, ami úgy nézett ki, és ez nagyon jó produceri szándék volt, hogy olyan színészek dolgozzanak benne, akik színpadi színészek is. Tehát ne az, akit csak a tévéből ismerünk, hanem akik jó színészek, és tényleg nagyon jó szereplőgárda volt. Gáspár Katától kezdve rengetegen benne voltak. Pápai Erika Szerenyei Béla, szóval tényleg nagyon jó színészek voltak benne, akik minden áldott este játszottunk. Csak hogy én Győrben játszottam. És azért, hogy 12 órát le tudjunk forgatni, ami egy normális napi adag, ahogy 12 órát forgatni kell, mert nincs értelme kamera elé állni, 9-10 jelenetet fölvettünk, és hajnali 4-től volt a forgatás, azért, hogy a színészek este 7-re beérjenek a színházba. Tehát 4-re jártunk, délután 4-ig forgattunk, nekem nem volt sofőröm, én beültem az autóba, és lementem a Győri Nemzeti Színházba. Minden áldott nap. És hónapokig így volt. És a szervezetem a végén azt mondta, hogy na, ezt eszem nem lehet.
1: De hogy tudtál a színpadon létezni?
0: Hát képzeld el úgy, hogy leértem, mit tudom én, 3:45-6-ra leértem a színházba, és 3:45-6-tól 6:30-ig ráborulva az asztalra aludtam egyet, és akkor fölkeltem, smink, meg nem tudom, mikroportozás maga, ami egy előadás előtt kell, letoltam az előadást 3:45-10-ig, hazamentem, évfélkor lefeküdtem, és 4-kor csörgött az óra, sőt, 2:20-kor, mert 4-re kellett menni. Na, és erre azt mondta szervezetem, hogy ezt nem. Tehát én azt mondtam, hogy olyan ember forgasson napi sorozatot, aki vagy Budapesten színész, és csak odáig kell elmenni, vagy pedig nem játszik éppen akkor.
1: De hát még úgy is kemény egyébként.
0: Hát nagyon kemény.
1: Tehát az autóvezetéstől függetlenül is durva.
0: Igen, nagyon kemény. És miután nem film volt, ahol sofőrt adnak egy jó esetben egy színésznek, aki hozza viszi, és az autóba lehet egyet aludni, hanem ez miután egy sorozat volt, itt nem jár sofőr, tehát nekem le kellett vezetnem. Erről senki nem tehet, én bevállaltam, mert nagyon akartam, de ez a fajta gyártási mechanizmus nekem nem való.
1: Nagyon kiszolgáltatottak vagytok egy-egy ilyen produkcióban. Hát most ugye a Survival-t meg ezeket említetted. Igen, tehát most az, hogy férget kell lenni, az egy dolog, de úgy egyébként mennyire vagytok önmagatok?
0: Kőkemény. Hát kőkemény. Na de érted, tehát mi ezt a 107 oldalas szerződésbe vállaljuk is, tehát azt senki nem ígérte nekünk, hogy ez egy sétagalop lesz, csak azt nem tudod, hogy az emberi kísérlet, aminek a része vagy, ez valós. Tehát az a része valós, hogy te tényleg majdnem éhen halsz. Tehát tényleg úgy, figyelj ide, elmondok neked egy példát, nyilván nagyon komoly szabályok vannak arra, hogy a stábnak hogy kell viselkedni, akik kamerával körülöttünk vannak. Tehát nincs bratyhízás, nem lehet oda menni, hogy éhes vagyok, és adj egy kekszet.
1: Nincs egy csokid.
0: Nincs egy csokid, ez nem létezik, mert azonnal kirúgják az operatőt. Tehát az a lényeg, hogy ami történik, az tényleg valós. Az más kérdés, hogy vannak bizonyos szituációk, amikbe erősebben bele kell állni, amiket egy kicsit vágással, egy kicsit közelebb hoznak a nézőkhöz, hogy olyan szappanoperásabb legyen, de az, hogy mi ott tényleg nem ettünk, nem ittunk, tehát azok, akik megkérdezték tőlem, hogy hát gondolom esténként bementetek a szállodába lezuhanyozni, és ettetek egy jót. Mondom, szerinted ezek az emberek ennyire jó színészek, mert akkor a Meryl Streep és a Robert De Niro lenne a Survivorbe, ha ezt valaki így el tudná játszani. Hát figyelj, 8-10 kilókat fogytunk, beesett az arcunk, az amerikaiba voltak nők, akiknek elment a menstruációjuk, tehát iszonyatosan egészségileg is rá lehetett termelni. Én olyan voltam, mint egy vérszívó a Walking Deadből, ha jött egy illatos hajú szerkesztő csaj, akkor majd mentem közel, hogy érted, tudjam, hogy milyen az egy izé, hát figyelj, bármire képes lettem volna egy csokiért, bármire, de azt képzeld, de figyelj, bármire. Tehát az anyámat eladtam volna az araboknak egy csokiért, mert egyszerűen megéreztem azt, hogy milyen éhezni. És tudtam, hogy ennek vége lesz, mert csak ez egy izé, de egy pillanatra az ember ott marad egyedül az óceánparton.
1: Na de miért csinálja az ember? Színész vagy, szerepeid vannak, amikor egy ilyet elválasz, azt gondolod, hogy ez is egy szerep.
0: Egyrészt, másrészt meg nagyon-nagyon fontos dolog miatt vállaltam én azt akkor el. Elképesztő presztízsnek éreztem azt, hogy a világ egyik legismertebb műsora, ami Magyarországon is készül, és ugye ismert emberekkel forgatták azt az évadot, abban én bekerülök. Tehát nekem ez egy nagyon-nagyon nagy presztízs volt.
1: És ez bejött?
0: Figyelj,
1: egyrészt... Megélésedben meg volt ez, amikor ott voltál?
0: Figyelj, hogy, nagyon sokat
1: kaptam. Azért nem akárkikkel éhezek.
0: Igen, egyrészt, másrészt azzal is, hogy nem akárki, és ezt azért nagyon sokan fogják nézni. És csak te tudod ma Magyarországon kirakatba tenni magad, természetesen azok által, akik odaengednek téged. Tehát én hiába akarom nagyon, ha azt mondják, hogy nem. Ma már színpadi színészként semmi ismertséget nem hoz. Tehát azok, akik megnéznek ott aznap este, az legyen 70, ha egy stúdiószínpadról van szó, vagy 2000, mint az Erkel Színházban, a következő pillanatban, szóval nagyon nagy a merítés, nagyon sokan vagyunk, nagyon sok színház van, nagyon sok produkció van, rengeteg tévé, streaming, nem tudom én mi. Hát én fél rengetegen nézték ezeket a műsorokat. Én ma hiszem, hogy azok a színházi munkáim, amik vannak, azért is vannak, mert én egy eladható színész vagyok, de ehhez kellett az a
1: befektetés?
0: Abszolút. Hát arról nem beszélünk.
1: Ugye vannak művészek, akik ezt nem adják, akik azt mondják, hogy én színpadi művész vagyok, velem ezt nem csinálhatják meg, lehet, hogy nem élek jól, 300 000 forint a nettó fizetésem, de én estéről estére azzal a tartással megyek be a színházba, hogy...
0: És ez egy fantasztikus iskola, de ez nem az én utam.
1: Aha.
0: Tehát én abszolút elfogadom azt, aki így van vele, és azt mondja, hogy nem, ez ugyanaz, mint hogy valaki azt mondja, hogy mit tudom én, ennek meg ennek a könyvkiadónak nem adja a könyvét, mert nem érte egyet azokkal az ízléssel, ahogy ő, és inkább nem adja ki senki. Tehát lehet ezt is választani, vagy azt lehet mondani, hogy viszont így nem jut el az olvasókhoz az, amit te tudsz. Szóval érted? Tehát nekem is lehet az, és igen, lehet, hogy egy csomóan megutáltak, viszont egy csomóan megszerettek, és jegyet váltanak az előadásra.
1: Fordítva nem érted, meg ez a jé, hát milyen jó színész, nem is gondoltuk volna. Mert a Survivorből nem derült ki.
0: Abszolút de. Abszolút, de. És két, tehát szóval, hogy mondjam, szóval van, kétféle világ van. Tehát van, aki azt mondja, hogy nem, én tartom magam, és ez még csak nem is korfüggő feltétlenül színészeknél. Akik azt mondják, hogy ne haragudj, de én nem megyek el bohóckodni egy ilyen műsorban. Én meg imádom, ha megcsörren a telefonom, és hívnak ebbe. Egyszerűen szeretem ezt. Szeretem ezt, mert nekem egy nagyon komoly gyerekkori traumámat kell pótolnom azzal, hogy úgy érzem, hogy ha sokan ismernek, akkor sokan szeretnek is. Ez teljes kamu, de mégis van egy ilyen érzés.
1: Észre tudod, de amikor megéled, akkor pótol valamit, ami hiány.
0: Pontosan. Tehát én valami olyan komoly hiányt pótolok ezzel, hogy mindig azt gondolom, hogyha engem te meghívsz beszélgetni, hogyha én ott vagyok az újság címlapján, és velem készül egy interjú, akkor engem te szeretsz. Holott nem erről van szó, hanem kíváncsi vagy. De az nem ugyanaz. De a kíváncsiság, vagy az, hogy egyáltalán én...
1: De azáltal valaki... megszerethetlek.
0: Megszerethetsz, de ez nem feltétele.
1: Ez egy lehetőség.
0: Abszolút. Na de és én ezekkel a lehetőségekkel mindig élek is. És nagyon kevés műsorra mondtam nemet. Nem, szerintem nem is tudom, hogy várj most, hogy így gondolkodom, hogy mi az, amire azt mondtam. De volt egy-kettő, amire azt mondtam, hogy nem. Volt egy-kettő, amire azt mondtam, hogy nem. De
1: színháznak is mondtál nemet?
0: Színháznak is mondtam már nemet, igen.
1: Miért?
0: Színháznak is mondtam nemet, mert elképesztően lojális vagyok azokhoz, akikre számíthattam, és tudtam, hogy én azzal nekik nem teszek. Most mondok egy példát, engem egy másik magánszínház is felkért, hogy játsszak itt Budapesten, és én úgy éreztem...
1: A játékszínnel szemben.
0: És én úgy éreztem, hogy egy másik magánszínházban nem fer elmenni. Azért nem, mert hogyha a Bank Tamás, aki a játékszín igazgatója, bízott bennem annyira, hogy gyakorlatilag elsőként felhozott Budapestre főszerepbe, persze ez nyilván kellett a Szente Vajk is, akkor én minimum tartozom neki annyival, hogy én ezt máshol nem vállalom. Soha mások kárára nem vállaltam még munkát, soha. Mert úgy voltam vele, hogy én hálával tartozom. Ez egyébként nagyon sokszor hozott olyan helyzetbe, hogy azért ennél lehetnék egyelőnzőbb, mert az lehet, hogy a karrierem se itt tartana, hogy 47 évesen ugrálok annak, hogy én budapesti színész vagyok. De nekem minden későn jött az életembe.
1: Viszont olyan, mint egy kicsit a Szente Vajk embere lennél, hogyha ez így. Tehát Kecskemét, Erkel Színház, játékszín, ezek mind összefonódnak a Szente Vajk pályájával, amit neked ilyen nagyon fontos momentum. Mondjuk
0: igaz,
1: Győr nem, de,
0: igen,
1: de az összes
0: az nem,
1: igen.
0: De mi gyakorlatilag 20 éves korunk óta ismerjük egymást, és valahogy így nagyon jól esett, amikor először rendezőként dolgozott velem, ez a Hello Dolly volt, ahol én nem azt a szerepet kaptam a színház által, mint amit ő akart volna. Tehát, hogy gyakorlatilag vagy 8 szereppel följebb tett engem, és azt mondta, hogy dehogy is, hát nem vicc, a Máténak főszerepet kell bejátszani, mert neki ez a szerep való. És az egészen elképesztő volt az a fajta figyelés, vagy odafordulás, ahogy ő velem bánt, és azóta is minden, amit ígért, azt betartott. És egy biztos, ha ő rendez, akkor tudom, hogy sikerem lesz abban a darabban. Szóval ebből a szempontból...
1: Mert rád rendezi?
0: Hogy micsoda?
1: Rád rendezi?
0: Hát nem csak, hogy rám rendezi, hanem sokszor rám írja. Tehát most nyilván nem a Giga Broadway musicalekre gondolok, de mondjuk, hogyha ő ír egy darabot, életem egyik legkomolyabb és legmeghatározóbb szerepe, képzeld el, hogy a Luxemburg grófjában a Sir Basil, akit ugye Feleki Kamil zseniális színé alakítása volt ez, akit úgy képzelünk, hogy egy öreg, már nagyon így beszél öreg ember, és egyszer csak kiderült, hogy én fogom játszani Sir Basil. És akkor mondtam, hogy gyerekek, ne szórakozzatok, akkor voltam 42 éves. Hát mondom, ehhez nagyon fiatal vagyok. És képzeld, hogy úgy csináltam meg, hogy se akkor nem számított semmi, és valahányszor beléptem a színpadra, fia egy dübörgő orkánszerű taps, pedig még meg se szólaltam. Szóval azt nagyon tudja, hogy lehet valakit kiemelni. Nyilván azt is tudja, hogy lehet valakit elsüllyeszteni. De ez egy másik kérdés. Szóval bízom benne, hogy ez idáig nem fog elni.
1: Hogy mindig az emelő leszel, és nem a süllyesztő.
0: Igen.

ebben a fényképed. Szinte beszél hozzám, hallanám a hangod. De nem vagy itt már, ragaszkodom nagyon. Nekem mindent megér, de semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

állok a mikrofonnál. Mögöttem zenél a banda, összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

0: az összes dolog az életemben tartson örökké.
1: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Folytatjuk a multidézőt, és 2026. január 19-ére lépünk a naptárban. Január 19-én jelentették be, hogy az indonéziai Bali Zoo végleg megszünteti az elefántlovaglást. A döntést állatvédelmi szervezetek is üdvözölték. A változás része annak a nemzetközi törekvésnek, hogy a vadállatokat ne használják közvetlen turisztikai szolgáltatásra. És szintén 2026. január 19-én a Spirit FM Esély című műsor sorában. Nemes Anna vendége Gregor Bernadett Jászai Mari díjas színművésznő, érdemes művész, a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány, Művészek az Állatvédelemért programért felelős kuratóriumi tagja volt.
3: Köszöntöm Önöket, ez az Esélye, a Spirit FM állatvédelmi műsora. A szerkesztő Somodi Solymos Eszter, én pedig Nemes Anna vagyok. A vendégem Gregor Bernadett, Jászai Mari díjas színész, érdemes művész, a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány kuratóriumi tagja. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk.
4: Én köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
3: Sokszor, sok helyen meséltél már a gyerekkorodról, és arról, hogy remélem jól idézlek, hogy amit a szegedi panellakás elbírt, azt az állatot ti tartottátok. Hogyan emlékszel vissza? Csak az állattartás örömeit élvezted gyerekként, vagy azért fokozatosan tettek rád otthon terheket, és kellett foglalkoznod az állataitokkal?
4: Az az igazság, hogy nekem a szüleim is állatimádók voltak, és anyukám nagyon-nagyon jó fej volt, mert nem tette rám. Hiába én könyörögtem ki, hogy legyen ilyen állat, olyan állat. Azért én az, hogy mit jelent felelősen állatot tartani, én azt igazából már felnőttként a saját bőrömön tapasztaltam meg. Tehát az történt gyerekkoromban, hogy jó, legyen hörcsög, legyen tengeri malac, és akkor anyu volt az, aki a fa forgácsot cserélte végül is a kis állatok alatt, vagy ő vitte például hajnalban a kutyát sétálni, úgyhogy ezeket én később tanultam meg, de hát nyilván láttam azt, hogy ez mivel jár együtt, és ugye gyerekként még csak csillogó szemmel szeretné a szőrös állatot, és hú, bevinni az ágyba, és együtt aludni egy cicával, vagy egy kutyussal, de egyébként, hogy ez mivel jár, az abban nekem anyukám nagy segítségemre volt, hogy ő ezeket azért le... Tehát nekem a babázás része jutott az állatokkal.
3: Nagyon sok szakértő nem ért egyet azzal, hogyha úgy fogalmazunk, hogy vannak belépő szintű társálatok. Én azt gondolom, hogy azért egy hörcsöggel kezdeni természetesen van felelősség, de egy sokkal egyszerűbb állattartás, mint egy kutyával kezdeni. Nálatok otthon volt fokozatosság elve, vagy mindenféle állatotok volt egyszerre?
4: Hát macskánk mindig volt, mert a szüleim imádták a macskákat. Tehát az alap volt, hogy 2-3 macska mindig volt. A kutya ellen nagyon tiltakoztak egyébként, szerintem anyám mintha tudta volna, hogy ez a feladat majd rá fog várni, hogy az oroszlán részét magára vállalja, ami nehézség ezzel jár. De való igaz, amit mondasz, hogy ha az ember gondolkodik, kacérkodik a gondolat, hogy milyen állatot tartson, akkor talán egyszerűbb egy olyannal kezdeni, ami mondjuk nem igényel napi 4 sétáltatást, és valamivel egyszerűbb a tartása.
3: És hogyha visszagondolsz, akkor neked elég volt elültetni azzal a magot, hogy a személyes példamutatás az édesanyád részéről az megfelelő volt, és nem volt ebben feltétlenül pedagógia és nevelés és szigor, hogy igenis vidd le a kutyát? Elegendő volt ahhoz, hogy te felelős állattartóvá válj?
4: Nagyon szerencsés voltam, és az is beszélek erről nehezen, mert aztán viszont felnőtt koromban én ezt csőstül megkaptam. Tehát én viszont ugyanolyan vagyok, mint az anyukám, és az otthon levő állatokat például nem a gyerekeim szerették volna, hanem én szerettem volna a 2 kutyámat és a cicáimat, ezért aztán én nagyon hálás vagyok, hogyha esetleg alkalomattán valaki, mégis, hogyha nem tudom, elutazom néhány napra, akkor a fiam bevállalja például a kutyasétáltatást. De hogy én ezt úgy érzem, hogy én ezt most szívvel, lélekkel és teljes felelősség tudattal csinálom, és egyáltalán nem esik nehezemre egyébként, az az érdekes. Tehát olyan fura, hogy ott lakunk a Tabán mellett a Naphegyen, és akkor reggelente viszem a kutyákat sétálni, és én egyébként imádom látni városi emberként, ahogy változnak az évszakok, hogy most például éppen hó van. Nagyon sokan nem örülnek neki, meg tényleg néha nehézkes, meg bonyolult, de 1-2 hónap is elkezdenek rügyezni a bokrok, és hogy nekem ez az életem része, hogy én ezt látom, és én ezt a kutyáim által látom, hiszen ha nem volnának kutyáim, lehet, hogy nem mennék ki minden reggel a Tabánba sétálni. És közben ott van egy konditerem, ahol meg azt látom, hogy emberek ugyanabban az időszakban edzenek, és futógépeznek, és tehát, hogy szerintem nem érzem soha tehernek ezt, mert annyira, de annyira szeretem. Szeretem a velük való együttlétet, szeretek róluk gondoskodni, és úgy illesztettem be az életembe, hogy ez ne legyen kérdés, hogy nekik helyük van.
3: Na, éppen ez lett volna a következő kérdésem, hogy aztán ezt a mintát anyaként hogyan vitted tovább, de akkor egy az egyben ugyanazt csinálod, amit az édesanyád.
4: Tulajdonképpen
3: te sem
4: igen,
3: nem
4: erőszakoltam rá. De természetesen, hogyha úgy van, hogy a kisebbik fiam van otthon, mert 3-4 napra elszólít mondjuk egy munka, akkor ugyanúgy tisztán van tartva a macska alom, meg vannak etetve, a kutyák hosszú sétára ki vannak, tehát hogy nem ebbe se kellett, hogy könyörögni, hogy jaj, légy szíves akkor, hanem olyan magától értetődő, azt látom a gyerekeimnek.
3: Akkor igazából azt is kimondhatjuk, hogy viszik tovább a mintát, és ugyanúgy állatszerető.
4: Igen, igen.
3: Vé váltak ők.
4: Igen, annyit azt most megkaptam a kisebbik fiamtól, hogy anya, nekem macskám nem lesz. Tehát az ő néha attól egyébként érthető módon besokal, amikor hát aki cicás, azt tudja. Tehát cicának enni adunk, és 5 perc múlva, mint az éhenkórászok, akik soha kaját nem láttak, ugyanúgy ott vannak, és ledöntik az embert a lábáról. Ez valószínűleg inkább egy ilyen társasági szokás náluk, mint igazi éhség, és hát aztán van, amikor mondjuk ez egy fiatal, már kamaszkorból kilépett fiatal férfit, mondjuk ez zavar, tehát nem az van benne, hogy jaj, de cukik vagytok, hogy 5 perc után megint adhatok kaját, úgyhogy, de hát majd meglátjuk persze, hogy ő a felnőtt korában ezt hogyan fogja csinálni.
3: Még egy kicsit visszakanyarodnék a gyerekkorodhoz, ha már említetted a városi kutyatartást, hogyha visszaemlékszel, akkoriban teljesen más volt a városi állattartás, városi kutyatartás kultúrája, vagy akkor már elindult valami?
4: Én úgy emlékszem rá, hogy teljesen más volt. Tehát ha csak most azt látom például, hogy az első kerületben, ahol én lakom, és ahol nagyon-nagyon fontos az ottani önkormányzatnak egyébként a kutyatartás, és megpróbálnak mindenféle olyan dolgot tenni a kutyások érdekében, hogy nekünk könnyű legyen. Például, ha csak azt mondom, hogy 50 méterenként fel vannak szerelve ezek az ürülékes zacskók, és sosincs olyan, hogy ki van fogyva, és nincsen újra töltve. Tehát tisztán, segítenek abba, hogy tisztán tartsuk a környezetünket, és szerintem a kutyások pontosan tudják, hogy ezt nekünk muszáj megtennünk, pont azért, hogy ne legyen konfliktus a nem kutyásokkal, ugye, ami általában egyébként azért mégiscsak elő szokott fordulni. Én nem emlékszem arra, hogy gyerekkoromban például ez lett volna. Tehát ott vitték a kutyákat sétálni, és akkor a kutyak, akit simán szerintem ott hagyták a kutyatartók, nem is volt szerintem ez opció. De hát nagyon sok mindenben azt gondolom, hogy nagyon sokat fejlődött az állatvédelem. Általában eszembe szoktak jutni azok a sztorik, ami ugye Szeged környékén, és ott vannak kis falvak, és hát a falusi bácsi, amikor elmesélte, hogy hát született egy nem kívánatos alom, a kis macskába, és akkor a vödörvízbe végezték. Tehát, és akkor nem, ez nem, hogy nem büntetendő cselekmény nem volt, hanem azt mondták, hogy ez egy falusi szokás. Tehát, hogyha most...
3: Sajnos most sem példa nélküli, de akkoriban talán az ivartalanítás mint olyan nem is volt
4: nem,
3: téma.
4: Nem, az sem volt. De eleve az, hogy állatvédelem, vagy felelős állattartás, szerintem ezek a fogalmak sem voltak a fókuszban. De most ez több 10 évvel ezelőttről beszélünk.
3: És hogyha a személyes történetedet nézzük, ugye meg volt a gyerekkori indításod, utána volt olyan időszak, amikor nem volt társállatod? Vagy mindig volt?
4: Mindig volt. Talán egy néhány hónap volt, amikor nem volt, de macska az mindig volt, és például ugye a macskának is valamennyivel azért problémamentesebb a tartása, mint egy kutyának. Tehát egy macskát lakásban tartani, cserélni a macska almot, tisztán tartani, friss vizet adni, kaját adni, tehát ez egy egyszerűbb dolog, mint mondjuk egy kutyának az életritmusához igazodni, akit azért én 4-szer viszem le a kutyáimat egy nap. Tehát az más.
3: Kik voltak azok, akik a segítségedre voltak abban, hogy jó gazdává válj? Hiszen addig csinálta az édesanyád, aztán egyedüli gazda lettél, amikor saját társállatod lett. Az állatok tanítottak meg, hogy jó gazda legyél?
4: Én azt gondolom, hogy nagyon sokat lehet egyébként tőlük tanulni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy én például a kutyáimmal szimbiózisban élek. Tehát én a füle állásából tudom azt, hogyha valami nem stimmel, vagy bármi egészségügyi probléma van. Egyszerűen más lesz a szőre tapintása. Tehát mi nagyon egymásra vagyunk gyógyulva, és pont arra szoktam gondolni, hogy ha például én kertbe tartanám a kutyáimat, akkor lehet, hogy ezeket az apró jeleket észre sem venném. De hogy szerencsére mi így vagyunk, én tőlük is nagyon sokat tanultam, és miután nagyon-nagyon szeretem őket, és figyelem az ő igényeiket, ezért nyilván ahhoz elkezdtem igazodni. Másrészt pedig, ahol mi lakunk, ott van egy nagy kutyás közösség, és mi egymástól is szerintem nagyon sokat tanulunk egyébként. Meg hát most már nagyon-nagyon sok ilyen ismeretanyag elérhető az interneten. Tehát ha csak ezeket a fogalmakat beütöd, akkor rengeteg olyan dolgot ad ki. Nagyszerű kezdeményezés, amit én magam is megcsináltam, a gazdioksi, nem tudom, hallottál róla.
3: Bizony, beszéltünk is a műsorban.
4: Beszéltetek róla, amit hát nagyon-nagyon ajánlott szerintem minden olyan embernek megcsinálni, végignézni ezeket a kérdéseket, és tudni rájuk a válaszokat, aki mondjuk kutyát szeretne tartani. Ezek ilyen alapvető dolgok szerintem, amelyekről fontos tudni. Tehát egyre több az ismeretanyag, meg egyre több szó esik erről az egész dologról.
3: Végre valahára. Nagyon sok tréner, nagyon sok szakértő azt mondja, hogy ahol el lehet rontani a kutyatartást, az például a tudatos fajta választás elmulasztása. Ebben te tudatos voltál? Utána néztél, hogy milyen fajtájú kutyát választasz. Volt örökbefogadott kutyád is, beszélünk majd róla is.
4: Igen.
3: De most fajta tiszta.
4: Most fajta tiszta
3: vannak.
4: Kutyáim vannak, juhász kutyáim. Úgy választottam fajtát, hogy biztos voltam abban, hogy ezek a fajta kutyák, ezek az én életritmusomba beilleszthetők, az én, hogy is fogalmazzam, az én rezgés számomnak megfelelőek. Ez csak, hogy érzékeltessem a példát, például nagyon-nagyon gyönyörűnek tartom a vizslákat. Tehát nagyon szép kutya, de például azon a rezgés számon, ahogy egy vizsla pörög, az nekem például már sok lenne. És megmondom őszintén, hogy fiatal koromban én is futottam egyébként bele olyan hibába, hogy nagyon-nagyon-nagyon tetszett egy bizonyos kutyafajta, és sajnos nem lehetett beilleszteni egy városi környezetbe. Úgyhogy szerintem nagyon-nagyon fontos, igen, a fajta választás.
3: Egy örökbefogadott kutyánál viszont azért lutri, hogy milyen személyiséggel költözöl össze, amikor örökbe fogadod, ott mi volt a helyzet? Sokat jártál ki hozzá?
4: Nem képzeld el, és ez is olyan fura, hogy most utólag azt mondanám, nem, hogy nagyon-nagyon szerencsés voltam. Amikor Rozinak hívták egyébként, német juhász keverék kutyát, és én emlékszem, hogy én magam nem voltam túl jó lelki állapotban, mind szakmailag, mind magánéletileg egy ilyen hullámvölgy kellős közepén, és én nagyon-nagyon szerettem volna kutyát. És ha, még azt is tudom neked mondani, hogy úgy azért sok minden szólt ellene, hogy én most hogy fogom kisgyerek mellett, hogy viszem sétáltatni, ha vidékre kell menni, hova rakom, hogy de én ezt annyira szerettem volna, hogy én pontosan tudtam, hogy mindenféle nehézséget vállalni fogok. És elhoztam ezt a kutyust a menhelyről. Hát az életem egyik legjobb döntése volt. Szóval azt a fajta hálát és szeretetet, amit onnantól kezdve 9 éven át adott a családunknak, és visszatérve egyébként, hogy 2 évesen hoztam el, hogy például menet közben derültek ki, hogy őt valószínűleg egy bántalmazott kutya volt, hogy ezzel mi hogy fogunk tudni együtt élni, hogy rá kellett jöjjek például arra, hogy hát bizony, hogyha sok kutya van, akkor pórázra kell vegyem, mert nem tudni, mitől kattan a múltbeli emlékek miatt, és akkor esetleg agresszívan viselkedhet, tehát meg kellett tanuljuk egymást, de hogy ez is olyan szépen ment, és olyan jól, úgyhogy hát Rozi egy nagyon-nagyon jelentős kutya volt az életünkben, szerintem a gyerekeimnek és nekem is.
3: Azt kimondhatjuk, hogy mellette lettél jó gazda, jó kutya gazda?
4: Én szerintem igen, mellette nagyon sokat tanultam tőle, és formáltuk egymást, és bámulatos volt egyébként, ahogy ez a menhelyi kutya a mi családunkba beilleszkedett, és egyébként például, amikor vidéki fellépésekre mentem, akkor mindig jött velem, és ő megszokta azt, hogy mindig velem van. Ó, nagyon-nagyon jó 9 év volt vele.
3: Színházban, forgatásokon, fellépéseken soha nem okozott problémát? Mindig tudtad vinni, vagy azért kellett logisztikázni, hogy legyen felügyelete a kutyának?
4: Hogyha vidéki fellépés van, akkor a fiam besegített. Ez nekem ez így nagyon jó, hogy így van, de egyébként a családtagokat a kutyák nagyon szeretik, tehát hogyha úgy van, akkor adott esetben tud jönni bárki. Én a kutyáimat panzióban nem adom. Tehát ha csak belegondolok például abba az ő kis lelkükbe, hogy én őket most fognám, és akkor 9 és 6,5 évesen egy vadidegen helyre odaadom, ahol ott hagyom, én hiába tudom azt, hogy én panzió, én biztos vagyok benne, hogy a kutyáim összetörnének. Tehát nincsenek kisgyerekkoruk óta ehhez szoktatva, hogy panzióban megyek, tehát hogy nekünk az szokott lenni, hogy akkor hozzánk jön valaki, vagy oda költözik egy unokahú, és akkor így oldom meg. Egyébként volt rá példa, igen, hogy a színházba is bevittem őket, nagyon jól áll vannak az öltözőbe, imádják, hogy szeretgetik őket a kollégák.
3: Nyilván.
4: És főleg mostanában voltunk sokat színházban, hiszen az alapítvánnyal elindult a Művészek az Állatvédelemért program, több fővárosi és vidéki színházban is, és akkor ide én is vittem a kutyáimat, illetve átadtam a stafétabotot, és akkor minden olyan kollega, akinek van társállat, a kutyája, de volt, aki cicát hozott be, akkor a társállatnak a jelenlétében tartotta meg azt a kis állatvédelmi kis előadást.
3: Erről még szeretnék veled beszélni, de térjünk vissza picit Rozi ügyére. Bocsánat. Azt mondtad, hogy 9 csodálatos év volt mögöttetek Rozival. Miért döntöttél mégis úgy, hogy fajta tiszta kutyákat vásárolsz, és nem menhelyről hozol el? Nekem van egy elképzelésem, nem akartad Rozit keresni egy másik menhelyi kutyusban? Vagy teljesen más?
4: Rozi még megvolt, amikor lett egy skótjuhászunk. Uh-huh. Skótjuhász kutya az nekem, szerintem a korombelieknek, ugye Leszi hazatért című filmet néztük állandóan, és nekem nagyon-nagyon tetszett, és ahol én laktam Szegeden, ott a lakótelepen nagyon sokan tartottak skótjuhászt, illetve van egy nagyon kedves barátnőm, aki Svájcban él, és neki is mindig skótjuhászai voltak, és ez nekem egy bakancslistás vágyam volt, hogy nekem egyszer legyen egy skótjuhászom. És akkor Rozi mellé jött egy skótjuhász, és akkor ők ketten éltek, amikor Rozika ugye szegény 12 évesen elpusztult, és utána én gondolkoztam azon, hogy menhelyről fogadjak örökbe kutyát. De az az igazság, hogy Ámos fiam még pici volt, és azt hiszem jelen pillanatban akkor 5 cica volt még a lakásban. És a mi lakásunk olyan, hogy nem nagyon tudom elszaparálni az állatokat. Tehát most az, hogy szobába becsukjak egy állatot, és hogy az nekem nem opció. Úgyhogy én azért döntöttem igazából, okulva Rozi példájából is, hogy nagyon kellett figyelni, tehát nagyon oda kellett figyelni, hogy ő mondjuk a macskáimmal összeszokjon például. Tehát én egy olyan életvitel mellett, amit én éltem, hogy mennem kellett, hogy pici gyerekem volt, hogy jött a babysitter, és egy falka volt már eleve otthon, én úgy gondoltam, hogy egy biztonságosabb dolog az, hogyha én biztos helyről egy tenyésztőtől hozok el egy kutyát. Egyébként erről sok szó esik, és aztán pont láttam egy videót, ahol én meg is kaptam ezt, hogy hú, és fajta tiszta kutya. Szerintem erről is érdemes egyébként utána olvasni, hogy tenyésztőtől kutyát vásárolni, az tök rendben van. Tehát ott, aki kutyát tenyészt, rengeteg pénzt, időt, energiát fordít arra, hogy ott megfelelő egészségügyi állapotban levő kutyát adjon oda. És akkor ugye itt a másik fogalom, amiről egyre több szó esik, ez az úgynevezett szaporítás, tehát hogy érdemes utána olvasni, hogy mi a különbség a kettő között.
3: És nem is lehet elégszer elmondani, szerintem mondjuk el most is, hogy mi a különbség tenyésztő és szaporító között, mert óriási.
4: Egyrészt, ugye itt elsősorban az embereknek mindig ez a kérdés, itt árban van egy különbség, bár most egy legutóbbi podcast alkalmával egy állatvédő ismerősöm azt mondta, hogy most már a szaporítók is több százezer forintért árulnak kutyákat. Ugye itt az a lényeg, hogy amikor azt mondja valaki, hogy ha törzskönyvvel kéred, akkor drágább, az már gyanús lehet, mert egy törzskönyv kiváltása az szerintem nincs 10 000 forint, tehát hogy ez nem indok. Hogyha a kutyát a bevásárlóközpont parkolójában akarják neked odaadni egy kartondobozból, biztos, hogy szaporítóval van az embernek dolga. Tehát egy tenyészetbe oda lehet menni, egy tenyésztő végtelenül büszke a saját kutyáira, választhatsz a kutyák közül, megnézheted a felmenőit, tehát hogy egész más, de ennek még nagyon sok ilyen dologról tudnék beszélni. Tényleg érdemes utána nézni, hogyha valaki szeretne kutyát.
3: Felelős, jó állattartóvá válni az egy dolog. Egy nehéz, szép út. Na de az állatvédelembe becsatlakozni aktívan, az szerintem már egy szinttel feljebb van. Nálad ez az ív hogyan nézett ki? Miért döntöttél úgy, hogy ilyen szempontból is felelősséget vállalsz?
4: Én azt gondolom, hogy nekem a legfontosabb az a mérhetetlen szeretet, amit én az állatok iránt érzek, meg azt is, hogy azt gondolom róluk, tehát én is ránézek a két kutyámra, hogy olyan kiszolgáltatottak, hogy nekünk embereknek ezek az állatok ki vannak szolgáltatva. De akár csak nézed most a híreket, hogy itt leesett a hó, hogy mi történik a kutyákkal, hogyha nem vigyázunk rájuk, tehát hogy mi emberek vagyunk az ő szószólóik. És ugye én azt gondolom, hogy alapvetően az emberekben, és talán például az alapítványunknál is a színházas programnak a fő célközönsége a gyerekek. Én azt gondolom, hogy azok a gyerekek, akikhez eljutnak ezek a főbb információk, az állatvédelemmel és a felelős állattartással kapcsolatos főbb információk, ő belőlük már biztos, hogy nem lesz olyan felelőtlen ember, aki mondjuk hagyjon egy kutyát megfagyni, vagy akár, nem tudom, elszökni, vagy bármilyen rossz helyzetbe kerülni. Úgyhogy én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom. Hát az csak egy ilyen álomkép, hogy egyszer eljussunk odáig, hogy mondjuk menhelyek se legyenek, az már nem a én életemben fog megtörténni.
3: Idéznék is tőle, a cél az, hogy az állatvédelem evidencia legyen. Ugye ez annyira szépen hangzik, de szerinted az idővonalon mikor lesz ennek realitás, hogy ideig eljutunk?
4: Hát szerintem minél többet kell róla beszélni, és igenis érzékenyíteni kell az embereket, főleg a gyerekeket, mert ők lesznek a jövő állattartói.
3: Akkor nézzük meg azt, hogy ez hogyan történik nálatok egészen konkrétan a gyakorlatban, ezek az érzékenyítő foglalkozások. Fél óra, egy óra, mire elég ez egyáltalán?
4: Gyerekelőadások előtt szoktunk tartani egy kis interaktív előadást. Én írtam egy kis forgatókönyvszerűséget, amelyben leírtam, hogy az adott színművész bemegy, köszönti a gyerekeket, és tulajdonképpen elkezdődik egy olyan párbeszéd, aminek nyilván az adott színművész a vezetője. És ez igazából egy mondjuk 15 perc körüli kis előadás. Ha most a gyerekeket beültetsz megnézni egy gyerek előadást, ugye az már van, hogy az első felvonás végére fészkelődnek. De amikor rögtön az elején kap egy információt, és lekötöd a figyelmüket, és én nagyon ragaszkodtam ahhoz, hogy mindenféleképpen legyen ott élő állat. És ez be is vált egyébként, mert ahogy bármelyikünk bejön kutyával vagy macskával, a gyerekek, tehát még ilyen extázisba jönnek, és hát mindenki imádja, és meg akarja érinteni, és látni akarja, és nagyon aktívan jelentkeznek, és nagyon aktívan vesznek részt egyébként ebben a párbeszédben.
3: Kérdeznek?
4: Kérdeznek is, igen, és válaszolnak is bizonyos kérdésekre, és csak hogy konkrétumokat is mondjak, itt beszélünk a menhelyekről például, hogy tudják-e mi az az örökbefogadás, hogy annak mi a menete. Nagyobb gyerekeknél igenis szoktuk említeni a tenyésztés és a szaporítás közötti különbséget, mert ezek olyan alapvető dolgok, amit egy gyerek is megért. Tehát, hogy a bevásárlóközpont parkolójából nem veszünk kutyát. Tehát, hogy egy erdei iskola alkalmával, hogyha erdei állatokkal találkoznak, akkor mit kell csinálni? Vagy egy állatkerti protokoll, ugye arról is rengeteg híradás van, talán nemrégiben is volt valami baleset talán, hogy ezt nem veszik komolyan, de ha csak most csapongok egy picit, néhány évvel ezelőtt ugye volt a szurikátás eset talán Kecskeméten. Szóval, hogy ezeket érdemes ilyen pici korban. És én azt gondolom, hogy a színházba járás eleve egy élmény, és én azt gondolom, hogy mi azt nem minden héten jár az ember színházba, tehát az egy maradandó élmény, és ha az megmaradt, hogy hú, igen, ott volt egy bácsi vagy egy néni, és hozott egy szőrös cuki állatot, ja, és az azt mondta, hogy menjünk akkor ki kutyát sétáltatni egy menhelyre, mert hogy az is egy program, meg az is segítség egyébként a menhelyeknek.
3: Volt olyan kérdés, vagy olyan hozzászólás a gyerekektől, ami meglepett, amit elvittél magaddal, ami neked is adott ezeken az alkalmakon?
4: Én csak azt látom, hogy a gyerekekben ösztönösen megvan ez a szeretet, de képzeld, olyan visszajelzés volt, hogy ugye szó volt arról, hogy nem szabad a kutyát megkötve tartani. Nem akarok butaságot mondani, de azt hiszem talán 2016. január 1-je óta egyáltalán nem szabad ugye tartósan láncon tartani kutyát. És jött egy visszajelzés, hogy a gyerek hallotta a kis előadásban ezt, és hazament, és lekerült a kutya a láncról.
3: Tehát nem jött csak ilyen a gyerekre vissza. Halt.
4: Sőt, rengetegszer van olyan, hogy a gyerek edukálja a szülőt.
3: És talán ez is cél, nem? Ebben
4: hát
3: a programban.
4: Igen. Tehát kísérővel jönnek ide, vagy pedagógusokkal, vagy szülőkkel, de tehát konkrét visszajelzés érkezett erről, hogy erre is van példa.
3: És ahogy látom és olvasom rólad a híreket, egyre komolyabban veszed ezt a feladatot, egy képzést is elkezdtél.
4: Igen.
3: Jól tudom?
4: Igen. Miért? És nagyon remélem, hogy be is fogom fejezni idén.
3: Akkor még nem fejeztem be,
4: igen, halaszgattam fél éveket a színházi munkák miatt. A Miskolci Egyetem jogtudományi karán a jogi szakokleveles állatvédelmi szakember szakra iratkoztam be, amelyből egy fél évet, ez egy két fél éves képzés, az első fél évem az megvan. Egyszerűen azért, mert ez engem nagyon érdekel. És nagyon jó érzés egyébként ilyen idős fejjel olyan dolgot tanulni, amit érdekel, mert azért eszembe jutottak ilyenkor a gimnáziumi éveim is, hogy hát azért volt sok olyan tantárgy, amit muszáj volt, de nem szerettem, de ez nagyon-nagyon élvezetes egyébként felnőttként ott ülni és hallgatni ezeket az előadásokat. Engem nagyon érdekelnek a jogi dolgok az állatvédelemmel kapcsolatban, és hát rengeteg hasznos információt kapunk egyébként a képzés során. Úgyhogy tervezem, hogy most a második fél évre visszakapcsolódom, és azt is tudom, hogy a szakdolgozatomat pedig állatkertek és cirkuszok témakörből szeretném írni. Azt gondolom, hogy ennek elég sok köze van a művészethez, hiszen a cirkusz maga is egy művészeti ág, és azt is érzem, hogy ezt a két fogalmat. Szóval nagyon sok a kérdőjel szerintem állatvédelmi szempontból a két a cirkuszokkal és az állatkertekkel kapcsolatban.
3: A színházi program fut, jelenleg is fut. Vannak-e további tervek, új projektek, amiről
4: igen,
3: már lehet beszélni?
4: Készül egy kis film, aminek a témája az természetesen az állatvédelem, de igazából úgy, hogy bújtatva. Tehát egy szerelmi történetről van szó, csak röviden elmondom, nem akarok spoilerezni, hogy van egy 40 pluszos hölgy, akinek nincs társa, és van egy befogadott menhelyi kutyája, és ő is a kutyával egy olyan helyzetben találtak egymásra, ilyen egymásra utaltság van, és egy szimbiózis, egy szeretetteljes kapcsolat, és hát megérkezik egy férfi a hölgy életében, és minden gyönyörű, és minden csodálatos, és megtörténik a lánykérés, és a férfi annyit mond, hogy egyetlen egy feltétel van, hogy a kutya nem jöhet. Na és akkor innentől kezdve mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy végül is egy könnyes busz szerelmi történet, hogy ennek majd hogy lesz vége, mint lesz vége, de hogy itt a rövid film során is el lesznek bújtatva természetesen a felelős állattartás főbb gondolatai. Illetve amire még készülünk, tavasszal szeretnénk egy úgynevezett összművészeti állatvédelmi rendezvényt, ahol nem csak a színházművészetet és a filmet, hanem akár a cirkuszt, a képzőművészeteket is egy picit összekötjük.
3: Egyetlen kérdést engedj még meg. 2 kutya és 4 macska, ugye?
4: Igen,
3: néz ki így, a falkát.
4: Igen.
3: És azt mondtad, hogy ők teljesen békében
4: igen.
3: élnek egymással. Mi a titkod?
4: Hát azt hiszem, hogy a titkom az, hogy amikor új találkozás van, akkor nagyon-nagyon odafigyelek, és tartósan, hosszan odafigyelek. Nem hagyom őket felügyelet nélkül egyáltalán, és azt kell neked mondjam, hogy még soha nem volt egyetlen olyan alkalom se, amikor ne sikerült volna a kutyát cicával összeszoktatni. Szerintem ez türelem és odafigyelés kérdése. Elképzelhető, hogy van olyan, amikor ez nem megy, de szerencsére nálunk ez nagyon-nagyon jól alakult. A másik pedig az, hogy nekem az állatokkal való együttélés és az otthonomba van egy ilyen zen nyugalom. Hát ezt nem tudom.
3: Ami hat az állatokra.
4: Igen. Mert hogy az ott a mesevilág. Tehát amikor én hazamegyek és becsukom az ajtót, és mindent kívül hagyok, ami felidegesít, ami bosszant, ami kötelezettség, ami feladat, ami és hogy ott az nekünk valahogy egy ilyen meditációs központ kutyákkal, és szerintem ez az energia is. Tehát tök érdekes, hogyha hozzánk például jön valaki, olyan is, akit nem ismernek az állatok, mindenki nagyon barátságosan felugrik, ölbe, táskába jön, megy, dorombol, tehát nagyon cukik. Máshol van egy ismerősöm, ott például szétszélednek a macskák, és bemennek a szekrény alá, meg fújnak, meg nem tudom. Tehát nálunk valahogy van valami jó energia, és lehet, hogy ettől is működik az, hogy ők egymással is jól vannak.
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
4: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
2: Köszönöm a figyelmüket, a múltidézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Köszöntünk mindenkit a Sportpubban. Továbbra is köszönöm szépen, ha feliratkoztok a YouTube csatornámról, hogy a Sportpub Valdez néven találhatok, mert a TikTokon, Instán, Spotify-on ugyanezen a néven vagyok megtalálható. Hétvégén pedig Hungaroring lesz végre, úgyhogy Forma 1-es témánk lesz, a Grand Effect két állandó tagja. Szia Laci, szia Józsi, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat.
2: Szia Viktor.
3: Szia Viktor.
1: És hát fogunk azért több témát érinteni, Hungaroringet is többek között, de egyelőre, ugye amikor legutóbb itt voltatok, akkor még így tapogatóztunk, hogy milyen is lett ez az új korszak, és akkor dobtatok be ötleteket, hogy mit kéne változtatni. Ugye azóta már dobáltak be itt változtatásokat, hogy mi az, amit kellene, vagy mi az, amit változtattak. Összességében jelenleg itt július 21-et írunk. Ha most ránézünk erre a szabályváltoztatásra, bár egy ilyen spy hétvége után, ami azért megint azt mutatta meg, hogy itt azért még mindig vannak bajok, de összességében hogy nézünk most erre a korszakra?
2: Ugye úgy indultunk neki az egész szezonnak, hogy rengeteg különbség volt még a csapatok között, és akkor tudtuk már, hogy idővel egymáshoz fognak konvergálni, és egyre kevesebb ilyen probléma lesz. Ugye Ausztrália az pont az egyik legnehezebb pálya volt, tele volt olyan szakaszsal, ahol padlógázzal mentek, és között öltött vissza a villanymotor, és igazából azt láttuk, hogy csak lassul az autó, hiába van padlógázon a versenyautó, vagy a pilóta, és az eléggé hát versenyzési ellentétes érzéseket keltett. Azt a részét jobban megkorlátozták, most csökkentették a visszanyerhető energiát, növelték a maximális teljesítményt, amivel vissza lehet tölteni, stb. És így változtattak is a szabályokon 2027-re, de már mondom, már idén voltak szabályváltozások, és szerintem jobbá tették, kevésbé feltűnővé tették a szabályrendszernek a sajátosságait, és a legtöbb pályán szerintem már nagyon nehéz észrevenni azt, hogy valami természetellenes dolog van, lehet, hogy Laci nem ért egyet, de szerintem egy normál pályán szerintem egy átlag néző, aki nem nézi a telemetriát, és nincsen annyira ebben benne, az nem annyira durván veszi észre azt, hogy mondjuk négy egyenes végén van egy-két másodpercig padlógázas visszatöltés.
1: Ebben mondjuk az is benne van, majd felskültál Laci a véleményedet, hogy azért kicsit az F1-es közvetítések átmentek Észak-Koreába.
2: Ez is igaz.
1: És hogy nagyon brutál cenzúra van benne, hogy elfedjék ezt a problémát, hogy az valami döbbenet.
2: Ez is igaz, és ez mondjuk pont Spában nagyon durván kijött, hogy itt tényleg visszajött az a probléma, amit láttunk mondjuk évelején. Ez egy nagyon érzékeny pálya volt erre a hosszú egyenesek miatt. Nem láttunk elég információt az akkumulátor adatokról, és így tényleg visszajött az, hogy abszolút nem értettük, hogy mi miért történik, kinek miért van hirtelen egyenes közben lendületváltása, miközben ez ugye sok éven keresztül ez elképzelhetetlen volt, nem nagyon. Van hirtelen egyenes közben lendületváltása, miközben ez ugye

0: És az pedig az, hogy itt bőven másodperceken belül tudnak autózni a pilóták, akár körökön keresztül, és sokkal több lett így az előzés. És oké, hogy az előzések minőségében is van változás, de szerintem összességében futamok izgalmasabbak, mint korábban voltak.
1: Laci, egy néhányszor felnevettél közben, mi az, amivel nem értettél egyet?
2: Igazából az utolsó kijelentés volt az, amivel egyet tudok érteni, de amúgy szerintem nagyon-nagyon sok sebből vérzik, és egyre több hangadó van arra, hogy főleg most, ugye, ahogy bejöttünk az európai szezonba, a sportág legikonikusabb pályáira, és azt látod, hogy hát meg van pocsékolva az összes. Tehát az, hogy Silverstone-ban a Laffiltól kezdve a Stowig nem kell lényegében hozzáérni a fékhez a versenyzőknél, ez hallatlan. Ez maximum akkor lenne elfogadható, hogyha az autók azok 9G-vel kanyarodnának. De hát nem kanyarodnak 9G-vel, hanem csak egyszerűen F3-as hajtásrendszer van olyankor mögöttük, és persze padlógáz lesz a kopsz, padlógáz lesz a puhon, úgy padlógáz a 130R, hogy még egy Freddy Béni autót is berakhatsz mellé, úgyhogy szerintem nagyon, tehát annyira nehéz ezt jól lekommunikálni, hogy pontosan, ahogy mondta, tehát lassan Észak-Koreában megy a közvetítés, és nem csak a kiadott képen, hanem az online médiában is. És
0: nagyon amúgy, utána amúgy pont a szabályrendszer egyik legnehezebb pályáit említetted, hogy a Silverstone is, Spa is, Japán is valamennyire, és lehet, hogy érdemesen elgondolkozni azon, hogy tehát mondjuk Hungaroringen nem lesz ilyen probléma, az biztos. Hát
2: valószínűleg sokkal nem, jobb de ugye lesz. Visszamegyünk, tehát Kanada volt az idei szabályrendszer legjobb pályája, szerintem összességében is az lesz, most Monakóval ne foglalkozzunk, tehát ott azt nem lehet semmivel sem megmenteni, de Kanadában tényleg jó versenyzést láttunk. Hungaroringen valószínűleg jó versenyzést fogunk látni. Na de most az elmúlt két évtized Form 1-es pályaépítése, főleg Herman Tilkének a munkássága során, az úgy nézett ki, hogy van egy pálya, van benne egy nagyjából 1,2 kilométeres egyenes, van valahol benne elszorva egy 7-800 méteres belső egyenes, és közte pedig ugye összefüggő kanyar kombinációk, S-kanyarok, több érintési pontos kanyarok, és mivel ugye nem tudsz még körön belül se rendesen energiát tárolni, ezért az érdemi egyenes részeken meg mindig elfogy a töltöttséged, és attól kezdve ugye elkezdesz egy holteher cipelni, a versenyző meg várja, hogy féktel, na talán most nem, mert túl sokat lassultam, na akkor még egy 30 méter múlva, és akkor most fék. Tehát, hogy a versenyzés legjobb pályái lettek igazából teljesen kiszámíthatatlanak a versenyzők számára. Nagyon durva technikai korlátozások vannak, úgyhogy a versenyző ugye teljesen mást akar csinálni az autóval, de az autó nem akarja azt csinálni. Ugye ezt a belga nagydíjon is több alkalommal láttuk. Plusz belejön az, hogy oké, a rövidebb vagy most mondjam, kisebb zártabb pályákon jól működik, de hát ugye a Forma 1 az pont azért nyitott az elmúlt években a bőven 5 kilométer feletti aszfaltsíkok fele, hogy akkor legyenek rendes 1.30-as köridők, hosszú pályák, hosszú egyenesek. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy mi lesz itt Monzában, mi lesz itt Bakuban,
1: az érdekes
2: mi lesz itt Las Vegasban, mert oké, elhiszem, hogy Brazíliában például jól fog működni. Na de hát, ha Las Vegasban 270-nel fognak vánszorogni az egyenes végén, hát a kaszinóból zsetonokkal fogják megdobálni a nézők az autókat.
1: Mondja nyugodtan, Józsi.
0: Annyi, az biztos, hogy több pályaspecifikus szabály kéne energialeadás szempontjából, és nyilván mentek ebbe az irányba, de csak tapogatóztak, hogy a maximális visszanyerhető energiát csökkentik pályáról pályára, vagy növelik, de szerintem sokkal több pályaspecifikus szabály kéne, ami még az ilyen nehezebb pályákon, mint mondjuk Spa meg Monza is fogyaszthatóvá teszi a Forma 1-et, és nem csak az olyan pályákon fogja működni, ahogy Laci mondta, Hungaroring, Kanada, Brazília.
1: Hát igen, csak ezzel kettő probléma van egyrésztről, hogy amiket te is említettél, Laci, hogy nagyjából pont azokon a pályákon nem működik ez a szabályrendszer, amikor a legikonikusabbak, meg amit az átlag néző a legjobban szeret, és ez szerintem brutál nagy probléma. A másik, meg hogy nehogy már a pályákat igazítsuk a szabályrendszerhez,
0: az hanem, biztos, hogy
1: pont fordítva kellene.
0: Igen.
1: Tehát én nagyon értem, például ez a közvetítésbe való cenzúra, amit előbb is említettünk, ez már megint annyira amerikai vonal, hogy ez tényleg már lassan ott tartunk, hogy ez nem sport, hanem ez már megint egy ilyen filmélmény, amit kapunk, azt mutatjuk meg a nézőnek, amit akar. Ugye nagyon
2: amit akarunk? Igen, nem, amit a néző akar.
1: Igen, amit a szolgáltató akar, tehát úgy értettem, igen, az amerikaiak, és egyszerűen nem az a lényeg, hogy te jól érezd magad, hanem hogy kapj egy ilyen filmszerű valamit, egy Drive to Survive-ot, és akkor

0: ez lesz belőle.
1: És még azt se kapod meg, bocsi, mert a mezőinek a 60%-a az nem kerül képernyőre.
2: Igen.
0: Igen, erről egyébként sokat beszélted pont a vasárnapi kibeszélőbe, így a belga nagydi után, de folytathatjuk akkor ezzel is, mert...
1: És bocsi, akkor még az előzőhöz még annyit hozzáfűznék, hogy amúgy nagyon sokan akarnának kiutat ebbe a szabályrendszerből, de annyi pénzt elköltöttek rá, hogy nem mernek kiutat csinálni, és a hajtásláncbeli reformokat is hát széthúzták 3 évre, de eleve már egy sokkal kiheréltebb módon, és akkor még most jönnek, hogy akkor jövőre akár az aerót még inkább hozzáigazítjuk. Ez.
0: Igen, és akárki nyilatkozik, tehát bármelyik pilóta nem látszott, hogy bárki elégedett lenne. A nézők sem elégedettek. Nem tudom, erre próbáltam volna készülni, de erre nem, pont nem találtam a statisztikát. Nézettségbe ti utána nem jártatok, vagy van bármi pontos képetek a tavalyi évhez képest? Ma az elén tudom, hogy brutál magas volt, mondja mindenki kíváncsi volt az újra, de azóta már ez az új érzet elmúlt. Nektek van számotok, hogy a tavalyhoz képest van emelkedés, vagy visszaesés, vagy nagyjából stagnál?
2: Hát a többi tartalomgyártóval beszéltünk, most az F1 nézettségeit nem tudom, de a többi tartalomgyártó az egyébként azt mondta, hogy pláne az évelei nagy csúcshoz képest, hogy akkor hatalmas volt az érdeklődés, ahhoz képest mindenkinél csökkenés tapasztalható.
0: Hát akár melyik youtubert megnézitek, aki Forma 1-gel foglalkozik, igen, vagy ilyen műsor, mint az én is Forma 1 a téma, hát szerintem fele nagyjából a tavalyi évnek a nézettsége. Igen.
1: Mondjuk azt tegyük hozzá, hogy ugye egy olyan évben vagyunk, amikor az évnek a feléig bárki bármilyen politikai témai műsort csinált, annak 100 000 fölötti nézettsége volt, az elmúlt egy hónapban bárki foci témájú dolgot csinált, annak 10 000 fölötti nézettsége volt, és akkor emellett ugye a Form 1 az nagyon háttérbe szorult, de igen, tehát hogy a közvetítésen kívüli tartalmakért Magyarországon az emberek sokkal kevésbé érdeklődőek. Elvileg hivatalos Nielsen statisztikák alapján a hazai F1 nézettség az jelentősen nem csökkent, de az első 3 futam után, meg a nagyon nagy tavaszi szünet után ugye voltak olyan hírek, hogy például a spanyol, meg a nem is tudom, brazil közvetítés az ilyen 40%-os nézőszám visszaeséseket könyvelt el. Most az lehet helyspecifikus, de azokat nem tudom, hogy azok igazak-e, vagy azóta visszaálltak-e. Mert ugye ez olyan hír, hogy csak a negatív szenzációnak van hírértéke, de elvileg a nagy hazai közvetítés az olyan nagy kárt nem számított.
0: Csak beszéljünk arról, amit már előbb itt érintőlegesen említettünk, a középcsapatok és alsó csapatok teljes kivonásából. Ugye ti beszéltetek erről a hétvégi kibeszélőben, ott Józsi ugye igazoltan távol volt, hogy nyugodtan kezd most Józsi a véleményedet erről, mert hát tényleg olyan kevés igazi csatát látunk, de például pont a Racing Bullson belül, amit láttunk ugye a Lawsonék között, nem értem egyszerűen, hogy ilyet miért nem tesznek be egyből totálba, és miért nem ezt nyomatják. Tehát nyomatják folyamatosan azt, hogy hú, a második az elsőhöz képest már csak 2,2 másodperce van, de senkit nem érdekel. Ha meg végre látunk igazi csatát, és nem az, hogy kielőzzük egymást, nem az, hogy pont nekem több töltöttségem van, hogy simán elmegyek mellett, hanem az effektíve egy testest elleni csata volt, azt meg max a kicsi inversbe kiteszik oda a bal alsó sarokba. Neked erről mi a vélemény, Józsi? Szerinted miért teszik ki ennyire, vagy miért veszik ki ennyire a közvetítésből ezeket a csapatokat?
2: Hát az nehéz pontosan megtippelni, hogy miért, de nagyon sokszor láttuk azt, hogy nagyon vigyáznak vele, hogy nehogy elvegyék a képet a top csapatoktól, és főleg aki mondjuk egy első helyért folyó, vagy második helyért folyó harcról nehogy elvegyék a képet, és bármilyen csata van hátrébb, azt sokszor inkább csak kirakják kis inzertbe, vagy még oda sem. De az a baj, hogy tapasztaltuk már ezt még top csapatok között is, hogy ahol ténylegesen csata folyt, akár az utolsó körben, vagy utolsó körökben, ott se vették el a fő képernyőt, hanem csak kis inzertbe rakták be az egyéb csatákat. Úgyhogy tényleg botrányos, nagyon-nagyon sokszor volt már így a közvetítésben hiba. Itt a belga nagydíjon csak azért jött ki, mert alapból nem volt túl sok esemény a futamon, és ez viszonylag unalmas futam volt, pláne ugye eddig nagyon-nagyon sok izgalom volt a futamok során, de ott is, ahol tényleg volt folyamatosan csata, ott is sokszor láttuk azt, hogy hiába látjuk, hogy van össze-vissza, oda-vissza előzés, mi egy olyan csatát, idézőjelben csatát látunk a főképernyőn, ahol nem történik semmi, és másodperc környékén utaznak egymás mögött körökön keresztül. Úgyhogy ezen mindenképpen változtatniuk kell a Forma 1-nél, mert ez nagyon-nagyon sok ideje már vissza, nagyon sok futam óta visszatérő hiba, és hát annyit nem változott azért a versenyzésnek a képet, tavalyhoz képest, hogy ugyanaz a médiás gárda ne tudná levezényelni a futamot. Tehát ugyanúgy csak mutatni kell, ahol történik valami. Úgyhogy valami változás biztos, hogy be kellene iktatni.
0: Hát az egyik legkritikusabb abban a kibeszélőben talán pont le voltál egyébként, Laci.
1: Hát persze, tehát hogy most ugye istenítjük például Mika Häkkinennek a 2000-es előzését, és lényegében Colapinto bemutatott egy nagyon hasonlót ahhoz, kettő szélárnyékban ugye két pozíciót javítva, egy egyenesben kielőzte a csapattársát is, meg Luszont talán pont, és annyi, hogy Gaslynak az onboardjából az ekkora kis képlenet megnézzük. És sehol egy visszajátszás. És ahogy mondtam, tehát közösségi médiában is bekeményítettek, ha azt te kirakod, fél napon belül letiltanak. Tehát, hogy nem tudod te se megcsinálni azt, hogy akkor utólag kirakom, hogyha majd a hivatalos F1 média ugye azt megteszi, akkor ugye megláthatja a nagy érdemű. És addig ugye elkönyveled azt, hogy jé, a végén, hát micsoda sorrend alakult így ki. És én nagyon sok futam után éreztem azt, hogy a nagy csapatoknak a 8 versenyzője után, hogy milyen sorrend alakul ki a végén, az így a futamvégi statisztikából derül ki számomra. Mert amúgy tökéletesen semmit nem láttunk belőle, ahogyan az, hogy Nico Hülkenberg idén hogyan lett 3x4x11, vagy hogy igazából a Cadillac-ek és az Aston Martinok is amúgy volt olyan futam, amikor tök jó csatáztak, képernyőre se kerülnek.
2: Abban annyiban megvédeném őket, hogy idén szerencsére annyira sok történés van az élmezőnyben, hogy sokszor nem jut már így tényleg képernyőidő a pláne annyira lejjebb, mint az Aston Martin.
0: Hát azért hozzátenném, hogy volt az, hogy pontért ment ez a csata egyébként, tehát az Aston
2: Martin ez igaz, között. Ez igaz. De ebben egy minimálisan megvédeném, de ami már tényleg nehezen védhető, és a legdurább hiba, hogy idén nagyon-nagyon sokszor van olyan, mint az emlékezetes Monaco-i Stroll képernyőváltás, hogy ott is az egyetlen versenyen, a verseny egyetlen csatájáról elváltották a képet egy teljesen másik eseményre. És idén nagyon sokszor van ilyen, hogy van egy tök izgalmas csata, és a csata közepén váltanak valami teljesen máshova.
1: Általában egy nézői reakcióra, vagy valami
2: nézői reakcióra, igen, most Ausztriában is nemrég volt ilyen, hogy Verstappen csatázott, nem tudom, valamelyik Ferrarival, és akkor elváltanak egy néző feje mögé.
1: Egy baseball sapkára.
2: Igen. És pont a Croft is úgy kommentálta, az angol kommentátor, hogy tök jó, hogy ez a néző látja, de mi nem látjuk, ami történik, és tök jó lenne látni. Úgyhogy, és ilyen eseményben nagyon-nagyon sok volt ide.
0: Most hétvégén a virtuális safety car, és hogy nem azt mutatták meg, hogy miért van a VSC, hanem mutatták, hogy az élmezőny visszalassít, nem tudom, töredékére a tempónak is, de töltve lehet az időt. Tehát, hogy miért azt kell nézni, és fogalmat sem volt. Most izgulsz, hogy baleset volt, történt valami, és akkor talán a másodiknál ott egy 2 másodperce bevágták, hogy a háttérbe elfutott narancsárgába a pályamunkás.
2: De aztán még egy percig, hogy miért maradt, azt nem tudjuk, azóta se
1: jársol. Nekem az a gondoltam ebből, hogy ilyen misztikumot akarnak a Forna 1 belecsempészni, hogy egyszer csak hirtelen lett. Tehát tudod, ilyen nagy történetmesélés, hogy megy a Királyfi, és egyszer csak eléugrott egy kő mögül egy vén boszorkány, aki 3 próba elé állította őt. És akkor az egyik próba mondjuk az elszemcsésedő baleső volt, a másik egy rossz időben jövő virtuális safety car, a harmadik pedig egy nem kooperatív lekörözött versenyző. És akkor hú, hát most nagyon visszaesett az előnye. Vajon mi történt? Soha nem tudjuk meg.
0: Még majd mindjárt kezdünk bővenető csapatokról beszélni, de ugye úgy vezettem már fel, hogy Hungaroring hétvégé lesz, akkor egy picit kanyarodjunk oda-vissza. Ugye mire ez a videó kikerül, addigra már nektek kikerült a forgatásotok, amit pont ma vettetek fel a pályán. Így gyorsan pár mondatban milyen érzés volt? Ugye Forma 1-es szituációról az első forgatásotok volt, ha jól tudom, ott a Hungaroringről. Milyen érzés volt, mennyire volt kényelmes ez a kukás mellény rajta, Gyuri, és hogy kéne összefoglalni?
2: Nagyon kényelmes volt, egyébként nagyon jó élmény volt. Most voltunk ugye először a végleges, vagy nagyjából végleges felújított Hungaroringbe. Médiaszoba nagyon jól klimatizált. De ugye arra a stádiumra értünk oda, ahol még nem is minden csapat kamionja ért oda, és nagyon nagy sürgésforgás volt az egész pedagógban. Box utcában is, és pedók részben is éppen építik össze a motorhomokat. Néhány csapat már kész volt a motorhommal, azt hiszem a Red Bull az teljesen kész volt, Merci is teljesen kész volt, a McLaren, Audi, meg a kis csapatok közül nagyon sokan még a kamionból szedik ki a cuccokat.
1: Hát ment és ez délelőtt.
2: Igen.
1: Tehát mire ezt felvesszük, szerintem nagyon sok motorhomnak legalább már a váza áll.
2: Igen, tehát nagyon-nagyon a
1: mire kimegy addigra, meg az már média esemény is volt.
2: Igen, az elképesztő volt látni, hogy tényleg akkor a Rumliból egy teljesen rendezett, kész épület, vagy több, ugye 11 épület lesz ott megépítve, és ennek most nehéz volt elképzelni, hogy tényleg holnapra vagy holnap utára kész épületek fognak ott lenni, úgyhogy nagyon nagy élmény volt. A célegyenes is tele volt még kamionokkal, ott is ugye építik a Box utca részt, külön zajlik valamennyire, pedokot is építik a pedok, motorhome építőcsapat, és ugye Box utcai felszereléseket is szerelik be most egy külön csapat. Úgyhogy hát egészen különleges élmény volt így ebben a stádiumban látni a Forma 1-et. Hát ilyet még nem láttunk korábban, szóval sokan nem láttak még. Ugyanígy a nézők sem állt neki, úgyhogy ezt nem láthatja senki.
0: Említettétek, ugye megbeszéltétek, hogy maga a pályának a karaktere az nagyon jól illik itt az új szabályrendszerhez. Nagyon jó futamot fogunk ezáltal látni, mert érdekessége ennek a új szabályrendszernek, hogy a régi szabályrendszerben meg az egyik legunalmasabb futam közé tettük be azért a Hungaroringet. Nagyon szerettük nyilván, de az egyik legunalmasabb volt. Most azért ez be fog kerülni, nem is a legjobbak közé, de az első harmadba várhatóan itt az elvárásokhoz képest.
1: Szerintem a jobbak között lesz. Most az, hogy nagyon jó futam lesz-e, az ugye mindenkor az adott erő viszonyoknak a függvénye. De tehát az, hogy jó futam lesz, az szerintem abból következtetjük Józsival is, hogy a szabályrendszer valamennyire kompatibilis annyira a pályához, hogy sokkal természetesebb versenyzési gépet láthatunk, és utána az idei hajtásrendszernek, meg a hajtásszabályoknak köszönhetően ugye sokkal nagyobb esély lesz pozíciócserékre.
2: Hát meg az aeroszabályok
1: is. Illetve az aeroszabályok miatt ugye sokkal kevesebbet veszít a versenyző turbulenciában. És hogy ilyen szempontból lehet egy jó meccs, ugye az első 8 között valamilyen összetételben, illetve a maradék mondjuk 4 csapat a középmezőnyben, és akkor a végén majd meglátjuk, hogy hogyan alakul a Cadillac és az Aston Martin nagy meccse. De hogy simán lehet, hogy ugyanúgy járunk majd, mint Monakóban például. Ugye azt mondtuk, hogy hát a Ferrari a legjobb a lassú kanyarokban, Monakóban akkor Hamilton-Leclerc vagy Leclerc-Hamilton 1-2 lesz. Erre Antonelli úgy áporolta az egész mezőny seggét, hogy 2 újraindításból egyiknél se látták őt többször.
2: De korábban ugye az volt a baj a hungaroringi pályával, hogy csak a célegyenesben lehetett előzni, és arra is sokszor kevés volt a DRS, és most meg az a jó idén, hogy nem kell egyenesre hagyatkozni mindenképpen ahhoz, hogy előzzél, nagyon sok más előzési pont van.
1: Tehát, hogyha nagyon bátor vagy, akár az Alézi után is bedobhatod.
2: Igen. Úgyhogy itt tényleg legalább ugye 4 aktív aerozóna van, és minden 4-ben lehetne akár előzni.
0: Hát és hát most már látnánk végre akkor mosolyogós pilótákat a futam végén, mert nem tudom nektek az mennyire tűnt fel, de ott szinte akármikor nyilatkoznak, a győztes leszámítva, nagyon boldog embereket én sose látok, tehát én nagyon azt láttam, hogy itt az összes pilótának a töke ki van ezzel az új érával.
1: Hát figyelj, nagy eséllyel 21 versenyző nem fog mosolyogni a futam után, tehát sokaknál ugye még most is kínszenvedés. Nem tudom megmondani, hogy valaki mosolyogni fog-e. Most az, hogy valaki jól érzi magát az autóban, az sokkal inkább eredményfüggő, mint az autó vezetési élvezete. Tehát hogyha ha nagyon rossz az autó, akkor nem leszel csak azért szomorú, tehát hogyha nagyon rossz vezethetőségű az autó, akkor nem leszel azért szomorú, mert harmadik helyen végeztél mondjuk egy kis csapattal.
2: Meg hát az év elején is láttunk nagyon sok jó csatát, mondjuk Russell és a Ferrari között is ott, és ők is mondták, hogy tökre jelezték, ez ott az egy legélvezetesebb futamok, mondjuk Kínában voltak ilyen csaták, és tényleg elhiszem, hogy ezt ők teljesen élvezik. És tehát attól függetlenül, hogy néhányan szenvednek az energiamenedzsmenttel, ez nem minden pályára igaz, nem minden autóra igaz. Most is a Ferrarinál nem volt olyan nagy szenvedés az energiamenedzsmenttel. Nyilván nekik is kellett néhány helyen természetellenesen visszavenni, de nem voltak olyan kiszámíthatatlan problémáik, mint mondjuk a Red Bullnál vagy a Mercedesnél. Úgyhogy meg Russell is. Ő évelején szerette ezt a szabályrendszert, mert élvezte. Volt sikerélménye is, és tényleg jó csatái is voltak. Most meg ugye azzal szembesül, mint ahogy sok másik csapatnál, hogy nem is tudja, miért vannak problémái, nem tudja kiszámítani, mikor lesz energiája, mikor nincs energiája, itt is beszéltünk akár a Spy rajtról, Úgyhogy most nyilván változott neki is a véleménye, és nem olyan mosolygós az interjúkban. Inkább eredményektől is függ meg az, hogy kinek milyen problémái vannak. De ahogy megyünk, szerintem telik az idő, telnek a futamok, mind a szabályalkotók is alkalmazkodnak a kihívásokhoz, a csapatok is alkalmazkodnak a saját autóikkal, energiamenedzsmentjeikkel a szabályokhoz. Egyre kevesebb lesz a probléma, és egyre inkább hozzászoknak ehhez, és jobb lesz a verseny. De ez tényleg kellene még szabályrendszer terén is módosítások, nem elég az, hogy a csapatok alkalmazkodnak.
0: Hamarosan folytatjuk a beszélgetésünket Lacival és Józsival a Ground Effectből.
3: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Itt vagyunk továbbra is Deák László és Molnár József vendégeim. És Józsi, elérkezett a te pillanatod végre. Ránézhetsz a papírra, amit hoztál meg, amit számoltál. Ugye hozzáteszünk, hogy ez egy szubjektív lista Józsitól. Ugye kigyűjtötte itt, hogy a Russell Antonelli csata az hogy néz neki, hogyha nem lentek volna a technikai meghibásodások, de akkor átadom a szót, Józsi, mi az, amit kigyűjtöttél arra a papírra?
2: Hát, gondolom, rá akarsz térni a Mercedesre, pontosan. És akkor ott felmerül, hogy közülük fog valószínűleg eldőlni a világbajnoki cím, és ugye gondolom nagyon sok emberbe felmerült már a kérdés, hogy a sok Russell hiba, vagy Russellt érő balszerencse, meg Antonelli is érte a balszerencse, ez nagyjából kiegyenlítődött már, vagy nem, és hogyan a bajnokság, hogyha ezeket mind figyelmen kívül hagyjuk, és nyilván szubjektív, valamennyire néhány dolgon lehetne módosítani, ha valaki nagyon kekeckedni akarna.
1: Ami fontos még, hogy te azt mondtad, hogy ebben csak a technikai meghibásodások vannak benne, tehát a vezetés nem, technikai hibák ebben nincsenek benne.
2: A saját hibák nincsenek benne, minden olyan hiba benne van, vagy minden olyan hiba ki lett szűrve, amik a csapatnak a hibája, vagy bal szerencse, rosszkor jött safety car, technikai meghibásodás, stb. Úgyhogy ezek ki lettek belőle szűrve, és milyen lenne egy bajnokság, hogyha csak a versenyző tehetsége döntené el az eredményeket. És nálam az jött ki, hogy Russell vezetné a bajnokságot 221, kötőjel 216 pontra, tehát 5 ponttal vezetné a bajnokságot Antonelli előtt. És ebbe benne van, most nagyjából felsorolom, hogy Kínában ugye időmérőn megkotlotta a Mercedes Russell alatt, ott lenne egy helycsere, aztán Japánban rosszul jött ki, Russellnek egy safety car, Kanadában nyilván motorhiba érről esett ki, ott Antonelli meg is nyerte. Monakóban, hát ezt ne is részletezzük, hogy mi volt, ott is jogosulatlanul vettek tőle el pontokat. Spanyolországban is volt egy kicsike, És Spanyolországban pont Antman vesztett többet, de Russell is vesztett volna azzal, mert mivel nem tudták beállítani a szárnyát, vagy pont rosszul állították be.
3: De, ugye azért
2: de ott főleg Antonelli vesztett pontokat. Antonelli igen, és ezt is figyelmeztem, nyilván Antonelli is vesztett pontokat. Nagy-Britanniában szintén vesztett Antonelli rengeteg pontot, és Russellnek itt szerencséje volt. Ugye a végső safety car-ral, itt ugye pont Russellhez tőle vontam le pontokat, és Belgiumban is szintén Russell kiesett, anélkül lehet, hogy meg lett volna neki egy dobogó. Ezen is lehet akár vitatkozni, de nem sokat változtat, nyilván egy-két pont különbség lenne, és ez alapján tényleg az jön ki, hogy ha nem lennének ezek a szerencsétlen balesetek, akkor tökre egál lenne a világbajnokság. Most tök mindegy, hogy ki vezetne, Russell vezetne 5 ponttal, vagy Antonelli akár vezetne 5 ponttal, mindegy, lényeg az, hogy egymás mellett lennének. Úgyhogy kár, hogy a bal szerencse így közbeszólt a világbajnokságba.
1: Mennyire értesz egyet tanult kollégádnak a számításaival, Laci?
3: Hát a kínai időmérővel azért vitatkoznék, de tehát őszintén nem néztem át tüzetesen. Én annyit mondanék, hogy ha a balszerencse, illetve a csapathibás faktorokat kivennénk, akkor 15 ponton belül lennének kb. Annak ellenére, hogy sokkal több olyan verseny hétvége volt, amikor Antonelli nyújtotta egyértelműen jobb teljesítményt.
2: Relatív, ami nem volt annyival több, mint amennyi érződik, de igen, Antonelli az abszolút, ami meg kell dicsérni, mert pont arról beszéltünk még azt a mélyével én is, hogy vajon Antonellinek sikerül-e azt a lépést megtenni, mint ami Piastri, amit Piastrinál láttunk tavaly, és abszolút sikerült, tehát teljesen felnőtt Russellre. Annyit torzít nyilván a képen az, hogy mennyi balszerencséje volt Russellnek, de évelején ugye gyorsabb volt Russell, és azóta pedig szinte teljesen egál. Oda-vissza verik egymást.
3: De nem amikor... is azt mondanám, futamhelyszínre változott. Tehát, hogy Antonelli itt Kínában...
2: Úgy átlagban egál, igen, de amúgy futamhelyszínre vannak elég nagy különbségek.
3: Igen, tehát igen. Antonelli itt Kínában meg tudta volna fogni simán Russell, de mondjuk Miami-ban soha az életben. Igen. Akkor Suzuka az is inkább egy picit Antonelli felé dőlt, csak hát a nagyon gyenge rajttal azon a pályán simán egy Russell győzelemnek kellett volna születnie. Akkor Monakóban az ég adta világon senki nem állította volna meg Antonelli, de akkor is Russelltől mennyi pontot elvett a rossz mérés, és aztán a csapat hibája. Utána a brit nagy díjon ugye ott az iszonyat mennyiségű forgatókönyv, de Russelltől alapvetően egy harmadik hely esett el, ami, hogyha azt nézzük, akkor Antonelli kiesésével egy másik lett volna, tehát azt mondod, hogy akkor ő pontot nem bukott, Antonelli egy sima győzelmet bukott. Tehát itt én sokkal inkább arra térnék ki, hogy a két versenyző színpadon vagy képernyőn látható teljesítményeit a csapat és az erőforrás nagyon gyakori hibái, illetve a vak szerencse az jelentősen hátrát adja. Tehát megint teljesen más lenne az összkép, hogyha mondjuk a belga nagydíjon a virtuális safety car-nál Leclerc, ahogy megörökölte a vezetést, azt meg is tudta volna tartani. És akkor ott tartanák, hogy akkor Antonellitől a balszerencse megint elvette egy győzelmet. Tehát, hogy a Mercedesnek egyértelmű előnye van, de annyira megbízhatatlan, vagy nem annyira megbízhatatlan, inkább sebezhető, meg ugye annyi a lutri faktor az idei Forma 1-ben, hogy nagyon könnyen bejönnek közéjük, vagy akár eléjük is versenyzők, akiket aztán vagy le tudnak győzni, vagy nem.
1: Igen, és te is említetted, pont felírtam én is egyébként a jegyzeteim közé, Józsi, ezt az Antonelli-Piastri párhuzamot, mert szerintem eddig ez az év ez egyben a tavalyit hozza vissza így az élcsapatot nézve. Összességében Antonelli azért megmutatta, hogy ő tényleg végre behozta azokat a reményeket, amivel ő megérkezett ide, mert azért volt olyan közös műsorunk még, ha nem is az év elején, de a tavaly valamikor évközben, amikor féltettük őt egy picit, hogy nehogy túl nagy pofont kapjon Russelltől, most meg olyan szinten tud dominálni, és olyan dominanciát mutat tényleg csapaton belül, meg az egész mezőny felett, és olyan higgadt, olyan érett, hogy egyszerűen én nem is nagyon tudok olyan konzisztensen rosszat mondani Antonelli idei versenyzésére.
2: Ez ami abban közös Piastri, vagy előtte Piastriról is úgy beszéltünk, hogy fel kell érni a Norrishoz, és ő is felért. Lehet, hogy csak beszélnünk kell róluk, és akkor felébrednek. Amúgy igen, abszolút igaz, tehát semmi kritika nem érheti Antonellit, és még, vagy reméljük, hogy nem is fog odaérni, ahova Piastri év végére. ugye az a kérdés, hogy meg tudja ezt a rendületet tartani év végéig, és nem lesz az, mint Piastrinak ugye tavaly év végén, hogy visszaesik a teljesítménye. Eddig nem látszik ennek nyoma, teljesen higgadt és jól kezel minden szituációt. Annyi, hogy lehet, hogy ezt a képet is árnyalja az, hogy most kérdés az, hogy Russellnek az autója mennyiben lassabb, mint Antonellié. Láttunk erre információkat, vagy egyértelműen látszik a telemetrián, hogy rejtélyes módon, mint hogyha kevesebb energiával rendelkezne Russell bizonyos időmérős körökön, amit nem lehet annyira megérteni, tehát korábban fogy el az energiája. Úgyhogy még hogyha a bal szerencséket nem is nézzük, még akkor is ugye kérdés az, hogy mit kezdenek Russell autójával. Tényleg gyengébb az autója, tényleg rosszabb, és mennyire lehet így összehasonlítani a két pilótát. De még ettől függetlenül is, tehát tök mindegy, hogy mondjuk 4 tizeddel kap-e ki Russell, vagy csak 1 tizeddel, lényeg az, hogy Antonelli nem nincsen hátrébb, az biztos, hogy nincsen hátrébb, tehát csak azt látjuk, hogy valószínűleg, hogyha egyenlő feltételekkel mennének mind a ketten, akkor Russell közelebb lett volna mondjuk a legutóbbi időmérőn, nem azt, hogy megelőzte volna Antonellit. Úgyhogy ez mindenképpen őt dicséri, hogy abszolút felnőtt a feladathoz.
3: Szerintem a legjobb dicséret az, hogy úgy állunk neki minden hétvégének, hogy ezen a hétvégén le lehet ő győzni. Tehát, hogy már természetesnek vesszük a viszonylag kiegyensúlyozott, konzisztens és magas szintű teljesítményét, amit úgy sikerült felépíteni, hogy mind a média visszhang, mind a nézői elvárásokban, amúgy az a nagyon nagy esélyesség terhe, szerint én nem gondolom, hogy nyomja a vállát olyan szempontból, hogy tudod, arra beszél mindenki, hogy na akkor most is lehet tudod győzni Russellt, most is megnyered a futamot, nem arról, hogy 43 ponttal vezetted a bajnokságot. Ki fog tartani? Nagyon rettegsz a Ferrari-tól? Mondkor is kiestél, nem biztos, hogy ez olyan sokáig el fog tartani. Tehát, hogy nagyon jó a médiája is, nagyon jó a megítélése is, nagyon közönség kedvenc lett, újságíró kedvenc lett, és ez ugye egy nagyon kemény, pozitív visszacsatolás a saját, tényleg még ilyen kifejezetten bohókás, tini viselkedésével egybegyúrva. És tényleg az, hogy második szezonjában ebben a teljesen másfajta versenyzői képességeket előtérbe helyező szabályrendszerben úgy tud menni, mint hogyha egy sokszorosan tapasztalt világbajnok lenne.
1: Hát igen, szerintem az mindenféleképpen még azért pozitív a neve mellett, hogy kb. Másfél-két hónapig még nem is kaphat olyan kérdéseket, hogy hú, izgulsz majd, mennyire közel van, hogy tehát még ez a teher sincsen rajta, ugye, tehát itt az utolsó 5-6 futamnál lesz majd test közelben az, hogy na most már tényleg ott vagy, és akkor el lehet agyalni, mint ahogy Piastrinál is volt tavaly. Nyilván ezt nem lehet megmondani, tehát ilyenkor csak mindig véleményre vagyok kíváncsi, és nem egzak válasz, mert nem lehet megmondani, de Antonellit be tudjuk tenni azért Piastri fölé mentálisan, mert ha belegondolunk a tavalyiba, azért Piastrit is mindig dicsértük, hogy egy kicsit ilyen ő is egy jégkocka, hogy nem nagyon látsz érzelmeket, hogy azért ő is egy profi, és valószínűleg végig fogja vinni. Antonellit ilyen szempontból milyen karakternek gondoljuk?
2: Ahogy mondtad, ezt nem lehet megmondani.
1: Azért mondom, hogy véleményre vagyok
2: kiállítani. Hogy nem láttuk még Antonellit nagyon-nagyon más alá helyezve, és Piastrinál sem feltétlenül akkor jött ténylegesen a sorozatos hibáinak a korszaka a tavalyi év végén, amikor a legnagyobb volt a nyomás, hanem teljesen random valahogy bekerült olyan spirálba. Nem is tudja szerintem még ő se, hogy mi volt a pontos oka. Úgyhogy ezt nagyon nehéz megmondani. Én, hogyha jellemüket akarom nézni, én Antonellit talán egy úgymond gyengébb jellemnek, egy érzelmesebb jellemnek látom, mint Piastrit, de ez nem hiszem, hogy olyan sok köze lenne ennek a versenyzői tehetséghez, de tényleg személyes jellem tekintetében talán Piastrit egy hidegebb fejűnek gondolom, mint Antonellit, de még egyszer mondom, ez nem biztos, hogy negatív hatással lesz az ő teljesítményére.
1: Laci?
3: Én is hasonlóan gondolom, tehát főleg életkorból, bár nem, mint hogyha Piastri Matuzsálem lenne, de hogy jaj, kifejezetten ilyen tehát sokkal nyíltabb, sokkal közlékenyebb, sokkal inkább az érzelmei által vezérelt képet látunk Antonelliről, ami tényleg hát 19 éves augusztus valahanyadikán van a születésnapja, akkor lesz kemény 20 éves versenyző, és teljesen más, hogy viselkedik, mint Piastri. Egyrészt teljesen más a csapat kommunikáció körülötte, mint a tavalyi McLaren 2-ösnél, de hogy ez most erősebb vagy gyengébb mentális képességet jelent, vagy hát nem mentális képességet, mentális erősséget, így azt meg nem tudom mondani neked. Annyit látunk, hogy jelenleg ugye a hétvégéi teljesítményére nincsen kihatása. És Tavis Piastrinál szerintem inkább leszámítva a bakui futamot, nem is feltétlenül az a nagyon sok látványos hiba volt az, ami miatt elbukta a bajnokságot, hanem az, hogy úgy ment egy hétvégére, hogy az egész hétvégén 0,3-del elmaradt Norristól. És abba belefértek mások is. Antonellinél még nem látsz ilyet. Az első szabad edzést általában nem nyeri meg, de péntek délutántól kezdve meg, ott van, és akkor a Q3-ban meg hirtelen 1 másodpercet gyorsulunk.
1: Azt, hogy Russellnek tényleg telemetriában mindenből kimutatható, hogy tényleg problémája van, ezt nyilván erre sem lehet egzak választhatni, de ezt mennyire lehet kijavítani? Mennyire lehet ezt egyáltalán csapaton belül kezelni? Russellt mennyire kell ilyenkor ápolni, mint ember, meg mint versenyző? Tehát tényleg úgy kezdte meg ezt a szezont, hogy azért, ha kellett volna egy pilóta sorrendet állítani, azért nem tudtad őket egy A-1-B-nek kitenni, hanem azért egyértelműen Russell volt az első szám, és mégis vele történik meg ez. Ezt Toto Wolffnak és a Mercedesnek ez hogy kéne kezelni? Tehát mert ez egy borzasztóan kellemetlen szituáció szerintem.
2: Ezt nem úgy, ahogy most kezelik. Most Toto Wolff egyértelműen a felelősségnek a legalább a felét ugye a Russellre tolja, de inkább a nagyobb részét Russellre tolja. És amúgy elvég megvizsgálta a Mercedes az egész amúgyat mindenhol, és nem találják, hogy mi okozhatna bármilyen problémát.
3: Annyit pedig mondtak most, hogy a belga nagy díj kemény 900 méterre alatt láttak valamit a motoron.
2: Igen, ezt még belga nagy díj előtt mondták, hogy megvizsgáltak mindent, és nem találtak semmit, ugye, mert ugye Silverstone-ban is panaszkodott erre a jelenségre.
3: Hát és ott is, tehát a kopszból kifele jövet, 6-8 km per óra végsebesség deficitje volt Russellnek. És ugye itt is a Stavelóból kifele jött a 10 km per óra végsebesség, és a rajt után meg egyáltalán semmi elektromos rásikítése nem volt, úgyhogy szegény gyerek
2: padlószant. Nem is a rajt mutatja szerintem a legjobban, mert rajtnál lehet bármi
3: akkor a megzavarodás. Kifele, vagy a radiumból kifele.
2: Vagy a Blanchimonból, ahogy tovább mentek, és a időmérős körön. Blanchimonból onnan, még az utolsó egyenesre, még a sikán előtt, ott lenne még egyenes szakasz, és ott jelentősen, 10 km per órával lassabb volt, mint Antonelli, ami nagyon durva. Úgyhogy
3: és még egyszer, hogy nem emiatt nem lett pole pozícióban, de emiatt lett harmadik. Tehát, hogyha
2: negyedik.
3: Ja, hát jó, igen. Negyedik, igen. És aztán ugye harmadik. Tehát, hogyha végig mennek, akkor kikap
2: 1,2. 3-4 tized különbség, és nem 1 tized.
3: Igen.
1: Táblázatodban egyébként ezt a Spy hétvégét hány pontnak írtad be?
2: A Spy hétvége, ezt nem vettem figyelem egyébként ezt. Tehát mondom, ebben még azt sincs benne ebbe a számításban, hogy Russellnek rosszabb ugye az autója, ahogy látszik. Csak az van benne, hogy Russell ugye kiesett, és alapból pedig egy dobogó összejött volna neki egy harmadik hely, ami szerintem reális lehetett volna.
3: Igen. Hát ugye annyit láttunk, tehát még bocsi, hogy közel, telemet ilyen, hogy Russell a Camelben 3.16-ig gyorsult, és a két Ferrari meg 3.36-tal ment el mellette. És ez nem tudás különbség.
2: Igen.
1: Hát igen, és Russell is ezt emelte ki egyértelműen, és amit te is említettél, Józsi, Toto Wolffal kapcsolatban, nekem is picit ez a fura, hogy azért általában egy csapatfőnöknek kéne ezt mondania, és nem Russellnek úgymond magát megvédenie, de nekem is ez a narratíva látszódik, hogy Russell egyértelműen okolja a körülményeket, meg picit a csapatot is, Toto Wolff pedig azt mondja, ez a legjobb, most nyilván nem szószó, de azt mondja, ez a legjobb autó, láthatjuk Antonellit, milyen jól megy, akkor biztos nem velünk van a probléma.
3: Toto Wolff négyszeresen is érdekelt benne, egyrészt, mint ugye menedzser, egyrészt, mint csapattulajdonos, egyrészt, mint ugye a Mercedesnél is ott lévően, tehát nem mondhatja azt, hogy az én általam tulajdonolt csapat által gyártott motor a te autódban szak, mert hát az négyszeresen is rosszul jön neki rajta, de hogy igen, tehát ha költségsapka megengedi, Russell helyében egyértelműen verném az asztalt, hogy teljesen új autót kérek, bevállalom a box utcai rajtot is vele, és hogyha utána is el vagyok maradva, akkor csak magamra nézhetek. Tehát így is elismerte Silverstone után, hogy ha fene-fené teszik is, akkor se tudta volna megelőzni Antonellit, és Antonelli egyértelmű jobb munkát végez, mint ő, de az, hogy a kettejük közé még bejön valaki, azt nagyon nehezen tudja elfogadni, úgyhogy egyértelmű időveszteséga van önhibáján kívül. És ez a nehéz. Tehát, hogyha ha még tudod, ott van benned az a bosszúság, hogy az autód hibája miatt eleve nem tudod hozni azt a teljesítményt, amit elvárnak tőled, az utána a maradék elérhető teljesítmény célodat is rontja. Tehát lehet, hogy az utolsó két tizedet azt egy mondjuk tökéletes autóval már csak a magabiztosságban le tudná dolgozni leszel, aztán lehet, hogy kap egy teljesen új autót, és akkor a 5 tized helyett csak 3,5 tized lesz a hátránya.
1: De a műsoridőnk már nagyon a végéhez közeledik. Srácok, bármit még, amit így a Mercedes-szel kapcsolatban, vagy a bajnoki versennyel kapcsolatban szeretnétek elmondani?
3: Hát én annyit, hogy ha folyamatosan jönnek ezek a technikai hibák, meg kiesések, akkor a konstruktőrére még odafigyelhetünk.
1: Igaz, említetted a kibeszélőben is, hogy azért a Ferrari-t ilyen sok.
3: Hát most 70 pont a különbség, aztán meglátjuk, hogy hogyan alakul. Tehát a Mercedes-nél, a két gyári Mercedes-nél szerintem 2-2 hátrasorolással legalább tudunk számolni. A Ferrari-nál jobb esélyt adok arra, hogy 4 motorral kihúzzák a szezont.
1: Úgyhogy ennyi lett volna akkor a mai adásunk. Laci, Józsi, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat, a srácokat továbbra is a Ground Effect YouTube csatornáján és közösségi média is megtaláljátok több helyen. Srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma velem.
3: Köszönöm.
2: Mi is köszönjük a meghívást.
1: Sziasztok.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan bízhatunk meg egy olyan világban, ahol a valóságunkat már bitkódok és képernyők rajzolják újjá? Vajon természetes óvatosság, vagy visszafordíthatatlan paranoia az, ha már a saját szemünknek sem hiszünk a digitális térben? A Magenta Podcast legújabb adásában a kiberbiztonság, a digitális ökoszisztémát és az emberi psziché metszéspontját vizsgáljuk meg korunk egyik legégetőbb kérdését, a digitális bizalom válságát és jövőjét. Vendégünk Kotrocó Dóra, Cyber Security szakértő, akivel arról beszélgetünk, miért dőlünk be olyan könnyen a kibertér csapdáinak, hogyan formálják át az adatkezelési botrányok a platformokba vetett hitünket, és milyen gyakorlati lépésekkel védhetjük meg magunkat egy egyre átláthatatlanabb online világban. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm Önöket! Ez az ATV híradó. Stolluca vagyok. Felborult egy lengyel turistabusz az M3-ason. 12-en meghaltak, a sofőrt őrizetbe vették. Ütemezetten halad a munka Paksnál a Duna felduzzasztására. Szakértők szerint kritikus az energiaellátás szintje. És az alacsony jövedelműeket segítheti a kormány bérlakás programja. A részleteket év végére ígérik. 12 ember meghalt, több mint 40 pedig megsérült az M3-as autópályán Mezőkeresztes térségében, miután felborult egy lengyel turistabusz. Többen a jármű alá szorultak. A sérülteket a környékbéli kórházakba szállították. A buszon, ami Boszniából tartott Lengyelországba, a zarándokok utaztak. A sofőr feltehetően elaludt vezetés közben, ez okozhatta a tragédiát. A férfit őrizetbe vették.
2: Mezőkeresztesnél zárták le az autópályát a rendőrök, ahol a felhajtó mögött nem sokkal Vásárosnamény irányába tartó oldalon egy lengyel busz borult fel. A járművön turisták utaztak. Az eddigi adatok szerint a sofőr elaludhatott, így került a busz egy híján 60 emberrel az autópálya melletti árokba. 12 ember a helyszínen meghalt.
3: Több tucatnyian megsérültek. Egy óra körül kaptuk a jelzést egyébként telefonon keresztül a tevékenységirányítási központunkba futott be a hívás. Értesítettek bennünket a balesetről, természetesen azonnal a helyszínre érkeztünk a tűzoltó kollégákkal, a mentőszolgálatnak a munkatársaival. A helyszín is az jelenleg is folyik még, és illetve a adott útszakaszt le is zártuk természetesen. Mezőkeresztesnél tereljük el a forgalmat, és Emődnél lehet visszatérni az autópályára.
2: A környékről, de még Szolnok és Heves megyékből is érkeztek mentőcsoportok. A beszorult utasokat a tűzoltók segítségével szabadították ki. A tűzoltók 32 fővel segítették a mentési és a műszaki mentési feladatokat.
4: Elsőként a mezőkövesdi egységek érkeztek. Ők rögzítették a buszt, motoros láncfűrésszel megtisztították a jármű környezetét, áramtalanították a járművet, majd a ablakon, a szélvédőn és a menekülő nyílásokon keresztül kezdték meg a turisták mentését. A mentés és a jármű átvizsgálása után a tűzoltók segítettek a daruzási munkálatok előkészítésében.
2: A műszaki mentésben civil daruk is segítettek, ők emelték vissza az autópályára az autóbusz roncsait. Ekkor látszott az is, hogy a busz utasainak holmiai hatalmas területen szóródtak szét. A sérülteket az egri és a miskolci kórházakba szállították. A baleset körülményeit vizsgálják, a jármű sofőrjét őrizetbe vették.
1: A szabályok előírják, de nem garantálják, hogy a buszsofőrök tényleges és minőségi pihenéshez jussanak, mondta híradónknak Köves Szilárd vezetéstechnikai oktató a buszbalesettel kapcsolatban. Donald Tusk lengyel miniszterelnök bejelentette, külön gépet küld Magyarországra, rajta a külügyminisztérium és az egészségügyi szolgálatok képviselőivel. Magyar Péter miniszterelnök együttérzését fejezte ki Donald Tusk és a lengyel nép felé.
5: A katasztrófa védelem felvételein látható, ahogyan kiemelik a tragikus balesetet szenvedett buszt az árokból. A Reuters hírügynökségnek sikerült interjút készítenie az egyik túlélővel.
6: Épp telefonom.
5: A Reuters hírügynökségnek sikerült interjút készítenie az egyik

0: szerint most azt ellenőrzik, hogy megtörtént-e a sofőr pihenőideje.
1: Amit nem lehet ellenőrizni, hogy ebbe a pihenőidőbe ő valóban tudott-e pihenni, és ennek számtalan oka lehet, a meleg, a klíma, fönn volt, nem volt álmos, de a kártya pihent, az 99%, hogy az azt fogja mutatni, hogy pihenőidejét töltötte a gépkocsi vezető.
0: Köves Szilárd elmondta, az új buszokat most már felszerelik elalvásra figyelmeztető rendszerrel, de csak az újabbakat.
1: Hogy speciál ez a típus éppen fel van-e, ez évjárat függő, most már kötelezően elő van írva, hogy minden ilyen rendszerrel rendelkezni kell a járműveknek. Mikor az elalvás megtörténik, akkor először elkezd a sávon belül ide-oda kacsázni, hogy csúszik le jellemzően az egyik kéz, és erre ad riasztást hanggal, vagy ülésrezgéssel, és ez is egy megoldás, pupillát is figyel a jármű.
0: A szakember kiemelte, az a legnagyobb baj, hogy a mostani szabályok és ellenőrzési rendszerek csak előírják, de nem garantálják, hogy a sofőrök ténylegesen kipihenjék magukat.
2: A rendőrség fogja vizsgálni a balesetet.
0: A közlekedési szakjogász szerint ilyen baleseteknél annak az országnak a joga szerint járnak el, ahol az történt, tehát itt a magyar jog szerint.
2: Amennyiben a sofőr elaludt, abban az esetben úgy felel a baleset okozásáért, mintha bármilyen más módon okozta volna a balesetet. A bíróság, ha a bűnössége megállapításra kerül, akkor súlyosító körülményként fogja értékelni minden bizonnyal azt, azon kívül, hogy halálos tömegszerencsétlenség történt, azt, hogyha nem tartotta be a pihenőidőt. Amennyiben betartotta a pihenőidőt, akkor egyszerűen a baleset okozása miatti büntetőjogi felelősséggel tartozik, természetesen a megfelelő minősítés alapján, ez ilyen esetben a halálos tömegszerencsétlenség okozásának büntette.
0: Winkelmann András hozzátette, a bírósági gyakorlat ilyenkor a letöltendő börtönbüntetés. A szakértő kiemelte, az utasok és hozzátartozóik a biztosító felé már most benyújthatják kártérítési igényüket, azzal nem kell megvárni a büntető eljárást. A kórházak tájékoztatása szerint a Borsod-Abaúj Zemplén vármegyei központi kórházba 9 sérültet szállítottak, 2 beteget súlyos, életveszélyes állapotban, 1 sérült az idegsebészeti osztályra került, 6 sérültet pedig a traumatológiai osztályon ápolnak. A Debreceni Egyetem klinikai központjába 6 beteget szállítottak, 1 sérült még a mentőben életét vesztette. Az EGRI kórházba pedig 11 sérültet szállítottak, ebből 6 fősérülései súlyosak, de nem életveszélyesek. Magyar Péter a Facebookon fejezte ki részvétét a hozzátartozóknak és a lengyel népnek, valamint köszönetet mondott a mentésben résztvevőknek. Orbán Anita külügyminiszter is megszólalt a tragédiáról, azt írta, már az éjszaka folyamán tájékoztatták a lengyel külügyminisztériumot, és közölte, hogy Lengyelországból egy mentesítő busz indult a könnyű sérültekért. Orbán Anita hozzátette, 10 sérült állapota kritikus. A legutóbbi hasonlóan súlyos magyarországi buszbaleset 2021. augusztusában Szabadbattyán térségében történt. Abban a balesetben 8 ember vesztette életét. A legsúlyosabb magyar busztér tragédia 2017. január 20-án történt, amikor a budapesti Szinyei Mersepál gimnázium tanulóit szállító busz Veronánál a szalagkorlátnak, majd egy felüljáró híd pillérének ütközött, és néhány perc alatt teljesen kiégett. A veronai buszbalesetként ismerté vált tragédiában 18-an haltak meg.
3: Helikopterekkel szállítják a fenékküszöb megépítéséhez szükséges betonkockákat Paksra, a Duna felduzzasztására. Közben szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az energiaellátás továbbra is kritikus. 64%-os az importfüggőség az esti csúcsidőben. A következő napokra nem várnak jelentős esőzést, de eshet a Duna ausztriai és magyar vízgyűjtő területein is, ami kissé megemelheti a vízszintet.
4: Továbbra is halad a fenékküszöb megépítése Dunaszentbenedek és Paks között. A miniszterelnök vasárnap ebben a videóban mutatta be a terepszemléjén tapasztaltakat. Kapitány István szombaton járt a helyszínen, ezek a fotók akkor készültek. Bejegyzésében a gazdasági és energetikai miniszter azt írta, a következő napokban bemutatják a szakemberekkel és tárcájával eddig folytatott beszélgetéseket és egyeztetéseket. Elsőként a Honvédelmi Minisztérium és a Gazdasági és Energetikai Minisztérium együttműködését ismertette. A katonák már a bevetés előtt szárazföldi próbákat végeztek, tesztelték, hogy a betonkockákba épített emelési pontok megtartják-e a terhet, milyen sebességgel repülhet a helikopter anélkül, hogy a teher veszélyesen kilengene, és azt is, hogyan viselkedik az elem, ha 3 méteres magasságból leengedik. A helyszínen pedig azt is vizsgálják, hogyan lehet a leggyorsabban és legbiztonságosabban felvenni a tömböket, illetve

0: milyen magasságból és pontossággal lehet azokat a vízbe helyezni. Szalma Botond szerint biztató, hogy a kormány cselekszik, tekintve, hogy az elmúlt 35 évben nem történt olyan intézkedés, ami a Dunát érintette volna.
1: Most kipróbálják ezt a két bárkás balasztolásos szisztémát, hát ha valamit emel a csatornán, ugye ott a hidegvizes csatornán kell emelni, ezzel párhuzamosan elkezdték az építését két oldalról a fenékküszöbnek, azért ez 3-4 hét. És utána tudunk mondani, addig csak tervezünk.
0: Ahogy Szalma Botond fogalmazott, a döntéshozóknak jelenlegi feladatuk, hogy segítsék a magyar energiabiztonságot. Az atomenergetikai szakértő szerint a jelenlegi helyzet továbbra is kritikus.
2: Ma este 7-8 óra környékén is a villamosenergia import szükséglete hazánknak 3500 megawatt körül fog alakulni, miközben a rendszer terhelés értéke az nagyságrendileg 5500 megawatt lehet. Ez azt jelenti, hogy esti órákban a hazai villamosenergia fogyasztókat közel 64%-nyi villamosenergiával tudjuk csak ellátni biztonságosan, ez pedig már most is egyfajta nagyon súlyos ellátás biztonság és nemzetbiztonsági kockázat.
0: Ezen a felvételen az látszik, ahogy az egyik honvédségi helikopter egy betonkockát dob a mederbe. A fenéküszöb kialakításához 145 000 köbméter követ használnak fel. Ez a híradónak nyilatkozó nyugalmazott vízépítőmérnök szerint megfelelő mennyiség a meghatározott szakaszra és az ott jelenleg tapasztalható víznyomásra.
3: Van egy jelentős vízhozam, annak a mondjuk az oldalirányú nyomása közel 100 tonna is lehet, egy folyóméterre. Tehát ahogy a vízhozamtól, a vízsebességtől függ. Most jelenleg van 800 köbméter per szekundum a Duna vízhozama. A legfontosabb, hogy minél nagyobb kő legyen legalábbis az aljára, és úgy felépíteni a gátat, mert a kiskövet a Duna egyszerűen elviszi.
0: Előrejelzések szerint kedden esőzés várható a Duna ausztriai és magyarországi vízgyűjtő medencéjében, ami bár nem lesz kiadós, kissé emelheti a Duna vízszintjét.
4: Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság azokat a fideszes beadványokat, amelyek Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, valamint a parlamenti képviselők választhatóságának 12 évben való maximálásáról szólnak. Az ellenzéki képviselők a beadványban egyebek mellett arra hivatkoznak, hogy a 17. alaptörvény módosítás köztársasági elnököt eltávolító rendelkezése sérti az alaptörvényt, ezért annak megsemmisítését kérik. A kérdésről a testület eredetileg csütörtökön döntött volna, de elnapolták az ítélethozatalt. Közhang néven indít társadalmi egyeztetési platformot a kormány. Ezt Radnai Márk jelentette be közösségi oldalán. A működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos azt írta, hónapok óta dolgoznak azon, hogy Európában is újszerű módon becsatornázzák az emberek véleményét a politikába. Ennek eredményeként indul el néhány napon belül a Közhang elnevezésű weboldal. Radnai Márk szerint ezen a felületen az országos és a helyi ügyeket is megnyitják az emberek előtt. Vitézi Dávid szerint a kormány nem letagadni akarja a lakhatási válságot, hanem enyhíteni azt. A várhatóan 2027-ben induló Vekerle lakásépítési program célja, hogy hosszú távon fenntartható intézményi bérlakáspiac jöjjön létre. Szakértők szerint Magyarországon a lakosság 90%-a saját ingatlanban él. Az új bérlakásprogram azonban jelentős irányváltást hozhat az ingatlanpiacon. Úgy látják, a program azoknak jelenthet segítséget, akiknek a saját lakás megvásárlása hitellel is nehezen, vagy egyáltalán nem megoldható.
5: Amikor egy kormány csak a saját tulajdon támogatja, az valójában egy röghözkötési politika része.
6: Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni, miközben az albérletárak is komoly terhet jelentenek. A kormány szerint az elmúlt években jelentősen romlott a lakhatás megfizethetősége. Míg korábban egy átlagos magyar lakására mintegy 5,9 évnyi nettó átlagkeresetnek felelt meg. Ma már több, mint 7 évnyi kereset kell hozzá.
5: A TISZA programjának egy fontos célkitűzése volt az, hogy Magyarországon mozdítsuk elő az intézményi bérlakás szektornak a létrejöttét, és azt, hogy legyenek megfizethető bérlakások, amik elérhetőek azoknak a fiataloknak, pályakezdőknek, családalapítók számára, akik esetleg egy másik városban próbálnának szerencsét.
6: A programmal nem egyszerűen lakásokat építenének, hanem új közösségi közlekedéssel jól elérhető, szolgáltatásokkal és közösségi terekkel ellátott városrészeket alakítanának ki. Az ingatlan.com szakértője szerint a bérlakás program növelheti a kínálatot, ami az árak emelkedését is fékezheti.
7: Egy bérlakás program elindítása, vagy egy lakásépítési program beindítása, ahhoz mindenképpen hasznos lehet, hogy megfelelő kínálat legyen a piacon, mert hogyha van kínálat, és ez a kínálat, ez megfizethető, akkor ez versenyt indít el a kínálati oldalon is, aminek következtében az árak fékeződhetnek, az emelkedésük lassulhat, sőt adott esetben reál értelemben véve még akár csökkenhetnek is.
6: Az új Vekerle programra 550 millió euró, vagyis több mint 230 milliárd forint uniós forrás áll rendelkezésre, amelyet a Magyar Fejlesztési Bank közvetítésével lehet felhasználni. A beruházások költségének 20%-át támogatás fedezheti. A fennmaradó 80%-ot piaci forrásból kell előteremteniük a fejlesztőknek. A kormány szerint így akár 3 milliárd eurónyi, vagyis több, mint 1000 milliárd forint értékű fejlesztés valósulhat meg. Az ingatlan szakértő szerint a program valódi hatása attól függ, hogy a jövőben mekkora volumenben épülnek majd új bérlakások.
8: Ez a lakásprogram, amit ugye most meghirdett a kormány, azoknak szól, akik alapvetően nehezen tudják megoldani ma a lakhatásukat, kilátástalan számukra egy lakásnak a megvásárlása, akár még hitellel is. Számukra lehet megnyugtató, hogyha egy kiszámítható és olcsó lakásprogram jön létre a piacon. Itt ugye az a nagy kérdés, hogy mekkora volumenben tud létrejönni, mert pár ezer lakással nincs megoldva a lakhatási válság. A lakhatási válságot több tízezer vagy akár százezres mértékű bérlakással lehetne megoldani.
6: A Vekerle lakásépítési program új kollégiumi férőhelyek létrehozását is támogatná azokon a településeken, ahol jelentős a hiány. Emellett felfüggesztik és átvilágítják azokat a korábbi kormányhoz köthető vállalkozók által tervezett fejlesztéseket, amelyek az Otthonstart programban kiemelt beruházási státuszt kaptak.
9: A hitelek nagy részét az állam adta, a kereskedelmi banki hiteleik mögé is, és az állami hiteleik mögé is állami garanciát kaptak, kaptak egy kiemelő rendeletet, és semmilyen építési szabályt nem kell betartani.
6: A program részletes szabályait a kormány december 31-éig dolgozza ki, az önkormányzatokkal, ingatlanfejlesztőkkel, valamint az építőipar szereplőivel is egyeztetve.
4: Könyvpiacra, fémkombinátra, illetve áruházraktárra mértek légicsapásokat az oroszok már a virradóra Ukrajnában. 5 ember meghalt. Kijevi közlések szerint az orosz hadsereg egy hét alatt több mint 3000 drónnal, illetve légibombával és több tucat rakétával lőtte az ukrán városokat. Közben az ukrán hadsereg egy hatalmas raktárt bombázott le Moszkva közelében. Itt 7 ember halt meg.
10: Óriási tűz keletkezett a kijevi könyvpiacon az orosz rakéta támadás következtében. A csapásban 3 ukrán civil megsebesült, és felbecsülhetetlen mennyiségű könyv tönkrement. Ez az árus sírva mondja, hogy minden oda lett, pedig a boltok éppen szombaton kaptak új árut, köztük rengeteg tankönyvet. Ez a férfi pedig azt mondja, az oroszok átlagemberekre mérnek csapásokat, ami borzalmas. Észak-koreai ballisztikus rakétákkal csaptak le a megszállók a legnagyobb ukrán fémkombinátra Krivij Rihben, ahol 2 ukrán civil halt meg, több mint 10 megsebesültek. Odesszában pedig egy áruházlánc raktárát bombázták. Sűrű füst gomolyog a legnagyobb orosz internetes áruház a Wineberries hatalmas raktárának romjaiból az ukrán dróncsapást követően Moszkva közelében. Ez volt az egyik legnagyobb ukrán támadás a terület ellen, amelyben 1 ember halt meg. Az ukrán haditengerészet a megszállt Krimben pedig orosz rakétakilövőket vett támadás alá, ahonnan az oroszok Onyx és Cirkon cirkáló rakétákkal lőtték Ukrajnát, de az orosz hadsereg által használt vasúti hidat, illetve lőszerraktárakat is bombáztak más megszállt területeken. Az ukránok Rosztovban bombázták az egyik legnagyobb orosz vegyi kombinátot is, amely tüzérségi lövedékeket, lőport, robbanóanyagokat, detonátorokat és más fegyvereket gyárt. Korábban pedig az ukrán hadsereg saját gyártású Flamingo robotrepülőivel az orosz rakéta és űrközpontra csapott le Szamarában. Független elemzők szerint az ukrán hadseregnek sikerült előrenyomulni a Szlovjanszk és Pokrovszk alatt a Donbászban. Az orosz hadsereg becslések szerint júliusban csaknem 43 ezer katonát veszített, a nagyháború kezdete óta pedig összesen közel 1,5 millió megszálló esettel, vagy sebesült meg súlyosan.
4: Horvátországban 4 embert letartóztattak gyújtogatás gyanújával. Sajtóértesülések szerint a lakosság értesítette a zárai rendőrséget arról, hogy a 4 személy gyanúsan viselkedik. Dalmáciában hatalmas erdőtüzek pusztítanak, amelyek halálos áldozatot és sérülteket követeltek. Magyar turisták is veszélybe kerültek. Az eddigi legnagyobb erdőtűz tombol Belgiumban is, ahol egy természetvédelmi terület leégett. Spanyolország szerte is bozott tüzekkel küzdenek, a tűzoltók éjjel is dolgoztak. Legalább egy ember meghalt, lakóházak dőltek romba a Hawaii-szigetcsoporthoz tartozó Nagy-sziget közelében elhaladó hurrikán miatt. A Lala forgószél 120 km/órás széllökésekkel és heves esőzésekkel érte el a területet. A szigeten árvizek alakultak ki. A víz utakat és hidakat öntött el, 125 ezer háztartás áram nélkül maradt. Az előrejelzések szerint egyes helyeken akár 630 mm-nyi eső is leeshet. Hawaii-ra utoljára 155 éve csapott le hurrikán, de a mostani nagy valószínűséggel nem fog partot érni. A tervezetnél nagyobb veszteséggel zárt idén a Sziget Fesztivál. Gerendai Károly az MTI-nek azt mondta, a tavalyi 2,8 milliárdos veszteséget szerették volna idén 1,5 milliárdra redukálni 400 ezres látogatottság mellett. Ez azonban nem jött össze. Gerendai szerint ennek több oka is van. Egyrészt, hogy 4 hónap késéssel indult el a szervezés és a jegyértékesítés, másrészt az erős forint a külföldieknek megdrágította a fesztivált, a magyar vendégeket pedig a kánikula tartotta távol a helyszíntől. Több mint 100-an dolgoznak, sokszor estében nyúlóan azon, hogy elkészüljenek a kocsik a debreceni virágkarnevára. A virágok jó része száraz virág, a frissek, közöttük a Hollandiából érkező 129 ezer szál dáliát az utolsó pillanatokban illesztik majd a helyükre. Az augusztus 20-i programsorozat már kedden elkezdődik a városban, és egészen vasárnapig tart.
11: Egyre jobban formálódnak a virágkocsik alkotásai, a száraz virágokat tűzik most a helyükre, és így alakítják ki a kompozíciókat. Már nincs sok ideje a segítőknek, csütörtökön indul a felvonulás.
12: 12 virágkocsi és 26 társcsoport vonul majd végig, köztük 9 nemzetközi külföldről érkező társcsoporttal, és persze a debreceni nagy társcsoportokkal. Egyébként egy egész karneváli héttel készülünk, és azzal várjuk a Debrecenbe látogatókat. Kedden kezdődnek a programok, és egészen vasárnapig tartanak. Több mint 350 program közül lehet választani.
11: Pikó Sándor szobrászművész már a 39. virágkarneváljára készít installációt. Több kocsi készítésében is részt vett idén is.
13: Úgymond hármat, de a nyitókocsit azt igazából csak terveztem. A szobrászati munkát is én végeztem, de és Nagyváradnak csinálok, mégis a postának. Hát hármat. Összesen már túl vagyok a 160. kocsin.
11: Már több mint 100-an dolgoznak a kompozíciók kialakításában. A szobrok vázai már elkészültek, azokra rakosgatják, ragasztják, tűzik a színes virágokat.
14: Rajzfilm figuráktól kezdve vannak monumentális egy szereplős virágkocsik is. Ugye a Szent Koronát azt évről évre mindig mi szoktuk úgymond gatyába rázni, tehát feldíszíteni. Vannak tündérmesés dolgok, úgyhogy izgalmas lesz.
11: Ahogy az mindig lenni szokott, a száraz virágokkal kezdik a díszítést, a vágott virágokat az utolsó pillanatokban fogják a helyükre tenni, hogy azok a felvonulásig ne hervadjanak el.
4: Több ezer néző volt kíváncsi a Korgik idei megmérettetésére a litván fővárosban. A futóversenyre összesen 130 korgit neveztek be 8 országból. Nem volt egyszerű futásra bírni a négylábúakat. Egyesek már a startnál lefagytak, mások a pálya közepén megálltak, hogy játszanak egy kicsit a riválisokkal, de olyanok is akadtak, akik egész egyszerűen sarkon fordultak és visszafutottak a starthoz. A korgik sikeresebben álltak helyt a divat bemutatón és a leghangosabban ugató kutyák versenyében. A híradó után perceken belül folytatódik a fórum André Novák Andrással. Szervusz András, milyen témákat kínálsz ma estére a nézőknek?
15: Szervusz, Luca, köszöntöm a híradó nézőit. Hát az utolsó bejegyzéshez képest azért ennél sokkal szomorúbb az első témánk, amelyik ugye a mai tragikus buszbaleset, de nem tehetjük meg, hogy nem beszélünk róla, szóljanak hozzá ehhez. Ugye ma hajnalban egy nagyon-nagyon súlyos buszbaleset történt az M3-ason. Aztán beszélgethetünk arról, hogy mit gondolnak a NER-hez tartozó építőipari vállalkozások, cégek felajánlásairól. Több ezer tonna körről van szó, amit felajánlott. Többek között például a Szíj László vagy a Garancsi István érdekeltségébe tartozó cégcsoport. Illetve elmondhatják a véleményüket arról, hogy holnap az Alkotmánybíróság fogja tárgyalni a Fidesz és a KDNP beadványát, amelyben megtorpedózták ugye azt az alkotmánymódosítást, amelyik gyakorlatilag megszüntette Súlyog Tamás köztársasági, ex-köztársasági elnök, most már mondhatjuk, hivatalát, tehát akkor vesztette el a köztársasági elnöki pozícióját. Na, ezt szeretné a Fidesz megtorpedózni, ezt fogja holnap az Alkotmánybíróság tárgyalni. Mondják el a véleményeket, mit gondolnak ezekről. Ezekben várjuk majd 6 órától a nézők, hallgatók telefonjait.
4: Maradjanak tehát az ATV-n, friss hírekkel a fórum után várom önöket. Addig is köszönöm a figyelmet, további szép hétvégét, viszontlátásra!

0: Szeretnénk visszafordulni, de most már nem lehet. A társadalom Isten törvényével szembe megy. Nem védhetnek ember kézalkotta rendszerek. A technológia nem oltja meg a szellemet. Csapások jönnek és az egész világ megremeg, miközben a király az övéivel mennybe megy. A nap sötét lesz, földre hullanak a fellegek, az utolsó háborúban nem győzhetnek emberek.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

Felelős és fiatal, ja. Van úgy, hogy több vagy, mint a kirakat. Annak, ahogy élsz, gyökere, és nem csak szirma van. Van olyan, hogy sáros lettél, de az ing alatt a szíved mégis színarany.

Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan bízhatunk meg egy olyan világban, ahol a valóságunkat már bitkódok és képernyők rajzolják újjá? Vajon természetes óvatosság, vagy visszafordíthatatlan paranoia az, ha már a saját szemünknek sem hiszünk a digitális térben? A Magenta Podcast legújabb adásában a kiberbiztonság, a digitális ökoszisztémát és az emberi psziché metszéspontján vizsgáljuk meg korunk egyik legégetőbb kérdését, a digitális bizalom válságát és jövőjét. Vendégünk Kotrocó Dóra, Cyber Security szakértő, akivel arról beszélgetünk, miért dőlünk be olyan könnyen a kibertér csapdáinak, hogyan formálják át az adatkezelési botrányok a platformokba vetett hitünket, és milyen gyakorlati lépésekkel védhetjük meg magunkat egy

0: Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Üdvözöljük Önöket! Egy szenátusi meghallgatás reflektorfénybe helyezte a muszlim testvériséget és amerikai tevékenységeiket. Ephraim Graham következik. Ephraim?
2: Egy fő republikánus szenátor szerint a fenyegetés sokkal több, mint tengeren túli terrorizmus. Egy tanúvallomás alapján a csoport évtizedeket is képes befektetni az Egyesült Államok fölötti befolyás megszerzésére. Riportunk!
1: Jó napot! A meghallgatást ezen nem megnyitom.
2: A figyelmeztetés a Kapitóliumból jött. Ted Cruz szenátor azt mondja, a muszlim testvériség az Egyesült Államokban belső fenyegetést jelent.
1: A testvériség amerikai munkássága, idézem, magasztos dzsihád a nyugati civilizáció belső megsemmisítésére, és a nyomorult házuk elpusztítása a saját kezük és a hívők keze által.
2: Cruz egy szenátusi bírósági albizottsági meghallgatást vezetett szerdán, aminek címe szem elől rejtve fellépés a muszlim testvériség amerikai hálózata ellen.
1: A muszlim testvériség szülte a Hamaszt. Befolyásolta az Al-Qaida ideológiáját, és számos terrorista szervezetet hozott létre.
2: A csoport befolyása a terrorizmuson kívül is jelentős. Egy kutatás szerint a muszlim testvériség már évtizedek óta építi Amerikán belül a befolyását. Megállapítása szerint a csoport rendelkezik egy 100 éves tervvel az amerikai intézmények manipulálására, egy stratégiával a kormányba, iskolákba és polgárjogi csoportokba való beépülésre, hálózattal, ami a külföldi kormányokkal, köztük Katarral tart kapcsolatot, és szélsőséges csoportokkal, például az ISIS-szel és Al-Qaidával közös iszlamista ideológiai célokkal azonosul.
1: Esküszik, hogy a vallomás, amit ezen albizottság előtt...
2: A bizottság elé álló tanúk kiemelték a testvériség veszélyességét.
3: A hálózaton belüli egyéneknek nincs kitűzve határidő. Ha 100 évbe is telik, hogy a céljukat elérjék, végig kitartóan törekedni fognak.
2: A meghallgatás hátterében a Trump adminisztráció folyamatosan fokozza a muszlim testvériséghez és Hamaszhoz köthető személyek és szervezetek elleni fellépéseket. Januárban az adminisztráció a muszlim testvériség egyiptomi és libanoni ágazatát terrorszervezetnek jelölte meg. Múlt hónapban a pénzügyminisztérium szankciókat vetett ki a testvériség egy főtisztviselőjére és további 3 személyre.
4: A muszlim testvériség bemutatta magát, elmondták, hogy be akarnak szivárogni az amerikai egyetemekre, médiaorgánumokba és kutatóközpontokba, ezt tették. A gyerekeinek megtanítják, hogy 9-11 ami hibánk volt, a terrorizmust indokolt ellenállásként legitimizálják, és kihasználják a jogi folyamatainkat, hogy elhallgattassanak mindenkit.
2: Az amerikai tisztviselők azzal is vádolják a csoportot, hogy jótékony szervezeteken keresztül gyűjtenek adományokat a Hamas működtetésére.
1: Hassan al-Banna alapította Egyiptomban 1928-ban. A muszlim testvériség már a kezdetektől fogva titkos szervezetként működött, ami nyilvános csoportokat hoz létre, befolyásos ügynököket nevel, vallási intézmények irányítására törekszik, politikai felforgatással foglalkozik, és feláldozható terrorista alszervezeteket alkot. Céljuk a kormányok megdöntése és kalifátusuk újjáépítése.
2: Cruz volt az egyetlen szenátor a teremben. A demokraták bojkotálták a meghallgatást, busztustalannak hívták, és a republikánusokat azzal vádolták, hogy igazságtalanul vádolják a muszlim amerikaiakat. George Thomas, CBN News.
1: Idén három évtizede, hogy az Operation Blessing Philippines segíti a válsághelyzetben lévő embereket. A világ különböző részein, valamint a Fülöp-sziget Philippines segíti a válsághelyzetben lévő embereket.

0: A legnehezebben elérhető területeket is elérve, hogy segítséget nyújtsanak.
1: Valóban áldás látni, hogyan használ bennünket Isten. Fogjuk a kezüket, támogatást adunk, segítséget nyújtunk. Az ő jelenléte eljön, és az ő jelenléte hozza el az igazi megkönnyebbülést, amelyet keresnek.
0: A sürgősségi segítségnyújtáson túl az Operation Blessing fenntartható megélhetési programokon keresztül segíti a családokat az újjáépítésben. A Mereói ostrom után a muszlim nők támogatásától kezdve a vulkánkitörés által érintett halászok számára biztosított csónakokig. A szervezet oktatási ösztöndíjak és életeket megváltoztató műtétek révén is segített, visszaadva a mosolyt a nyúlajakos gyermekeknek, a mozgásképességet a dongalábakkal élőknek, valamint a látást a szürkehályogos gyermekeknek. A Haiyan szupertájfun után a családok otthonokat kaptak a Community of Hope projekt keretében, valamint lehetőséget arra, hogy újjáépítsék a jövőjüket.
2: Segítő kezet is nyújtunk, nem csupán adományt. Ez azt jelenti, hogy nem csupán segélyt adunk, nem csupán egy napra elegendő élelmet adunk. Hosszú távú átalakulást szeretnénk elérni, és felkészítjük a családokat, hogy fenntarthatóvá váljanak.
0: Ez az elkötelezettség kiérdemelte a kormányzati szervek és a humanitárius partnerek bizalmát.
1: Az Operation Blessing mindig ott van, amikor hívják, vagy amikor az embereknek szükségük van rá. Ők kapták meg a Fülöp-szigetek fegyveres erői által adományozott legjobb NGO díjat.
0: Az Operation Blessing Philippines küldetését a határokon túlra is kiterjesztette, reagálva a jelentős katasztrófákra Törökországban, Indonéziában, Guamon, Tajvanon, Szajpanon, Afganisztánban, Irakban és Ukrajnában. A nemzetközi vezetők szerint a filippínó csapat a humanitárius segítségnyújtás mintájává vált.
3: Az Operation Blessing Philippines kulcs szerepet játszott abban, hogy fejlődjünk és megértsük, hogyan lehetünk hatékonyak Törökországban. Felállítottuk a tábort, a műveleti bázisunkat, és ott volt a klinikánk, de az emberek nem jöttek. Emlékszem, a filippínó csapat orvosai azt mondták, egyszerűen felkapjuk a hátizsákokat, és mi megyünk hozzájuk, ők nem jönnek hozzánk. Még aznap mintegy 180 beteget láttunk el.
0: Ugyanez az együttérzés Izraelt is elérte, segítséget nyújtva a kitelepített családoknak és a holokauszt túlélőinek.
2: Az Operation Blessing reményt ad. Reményt ad az embereknek az életük legszörnyűbb időszakában is. Méltóságot ad és együttérzést nyújt. Ez pedig egyedülálló a filippínoknál.
0: Ez a különleges este tisztelgés az Operation Blessing adományozói, partnerei és önkéntesei előtt, akiknek nagy lelkűsége és hite lehetővé tette a 30 évnyi szolgálatot. Együtt tekintenek előre, hogy tovább folytassák azt a küldetést, amely Krisztus központú segítséget, reményt és maradandó változást viszel azokhoz, akiknek erre a legnagyobb szükségük van.
4: Emlékszem, ahogy apám cellája mellett elsétálok. Feje lehajtva, imádkozott.
3: Michael Lombardónak nagyon nehéz volt édesapját rácsok mögött látni, legfőképp azért, mert az ő hibájából került oda.
4: Emlékszem, azt éreztem a szívemben, hogy szörnyeteg vagyok.
3: Négy fiatal közül a legfiatalabbként, Michael egy szerető keresztény családban nőtt fel. Élete kellemesen telt, míg nem érte a tinédzserkort.
4: Olyan baráti társaságba keveredtem, akik a partik, ottalvós, ivós bulik forgatagában töltötték napjaikat. Élveztem ezt az éles stílus, tagja voltam egy punk zenekarnak is, New Jersey közelében léptünk fel sokat. Mindegy volt, csak erről az istenes dologról ne halljak többet.
3: Michael gyakran napokra eltűnt. A szülei sokat aggódtak érte.
5: Nagyon nehéz volt. Sok könyv, sok álmatlan éjszaka. Nem tudtam, hol van, jól van-e. Csak Istenben bízhattam. Mindketten csak ezt tehettük.
6: Sokszor leültem és beszélni próbáltam vele, miközben tudtam, hogy be van lőve, de nem hallgatott rám.
5: Már nem volt a régi.
3: De továbbra is szerették és támogatták a fiúkat. A középiskola befejezése után az apa munkát biztosított neki az építkezési vállalkozásában. De minden figyelmeztetés ellenére Michael nem hagyott fel életvitelével.
4: Ahogy idősebb lettem, 17-18

0: 19 a partik egyre keményebbek lettek. Az életstílus is ehhez igazodott. A drogok már fizikálisan kikészítettek. Lassan kezdtem felismerni, ez nem is olyan király, mint ahogy hittem.
1: Szülei folyamatosan imádkoztak. Stefania 91-es zsoltárban talált vígaszt.
2: Csak zokogtam, de le kellett törölnöm a könnyeimet, és elkezdeni Isten igéjét megvallani, kimondani, birtokba venni az ígéreteket, és egyetérteni mindennel, amit Isten mond a fiunkról.
1: Egyik este Michael autóbalesetet okozott a szülei háza közelében. Letartóztatták drogok birtoklásáért. Az apa odament a helyszínre és segíteni próbált.
0: Őt is letartóztatták, mert megzavarta az igazságszolgáltatást. Emlékszem, ahogy elsétáltam a cellájára. Fogta a fejét, és csak imádkozott. Szörnyeteknek éreztem magam belül. Rám tört a szégyenérzet. Felébredt a lelkiismerete.
3: Igazából átadtuk őt Istennek. Uram, te kezeld most már, mi kifogytunk az erőből.
1: Mindkettőjüket elengedték aznap éjjel. Joe-nak nem kellett bírságot sem fizetnie. Michael viszont egy éves próbaidőt kapott, közösségi szolgálatot kellett teljesítenie. Csak pár évvel később, amikor ismét összetört egy autót, esett le neki, hogy Isten, aki elől menekül, szeretné megragadni a figyelmét.
0: Mindkét balesetnél öv nélkül vezettem. Az autó összetört. Egyszerűen tudtam a fejemmel, a szívemmel, hogy Isten ott volt. Az, hogy alig sérültem meg, hogy nem haltam meg, Isten keze volt benne.
1: Michael tudta, hogy ideje változtatni, de ez nem volt olyan egyszerű.
0: Öngyilkos gondolataim voltak, depresszióba este. Mindent megpróbáltam, ami rajtam múlt, hogy kirázzam magam ebből. Többféle drogot, újabb kapcsolatokat, vagy belevetettem magam a zenébe. De minden alkalommal, amikor megkaptam, amit akartam, mindig üresnek, összetörtnek és boldogtalannak éreztem magam. Végül felismertem, hogy nem tudom ebből kirángatni magamat. Vagy meghalok, vagy segítségül hívom Jézust. És meglátom, hogy tényleg az-e, akinek mondják őt.
1: 20 évesen elhatározta, nem fut tovább Isten elől.
0: Bementem a szobámba, kinyitottam azt a Bibliát, amit a nővéremtől kaptam. A szavak, mintha kiugrottak volna az oldalakról. Tudtam, hogy Isten teszi ezt. A szívem elkezdett Jézusért kiáltani. Ha tényleg az vagy, akinek mondanak, szükségem van rád. Abban a pillanatban megváltozott a szoba egész légköre. Szeretet ömlött a szívembe, szinte kézzel tapíthatóan. A félelem, a depresszió, a kilátástalanság egyszerűen elpárolgott. Azt gondoltam, ez sokkal jobb, mint a drogok. Emlékszem, hogy hallottam Isten hangját életemben először egészen tisztán. Azt mondta, fiam, terveim vannak az életeddel.
1: Michael alig várta, hogy elmondja a szüleinek, hogy átadta az életét Krisztusnak.
2: Elmesélte nekem, hogy milyen csodálatos megtapasztalásban volt része. Csak folytak a könnyei, annyira boldog voltam. Gyönyörűség, csodálatos. Isten minden imánkra válaszolt.
3: A bensőm szinte ugrándozott bennem. Tudtam, hogy Isten használni szeretné őt.
1: Michael azt állítja, Isten erőt adott neki, hogy élete minden területét helyre tegye. 2012-ben készhez kapta a Krisztus a Nemzetekért Intézet diplomáját, és misszionáriusként kezdett dolgozni. Ott találkozott feleségével, Szelinával. A mai napig mindketten aktívan szolgálnak, és szép családot nevelnek.
0: Régen azt hittem, hogy Isten szabályok és rituálék követéséről szól, de ma már tudom, hogy valójában egy élettől duzzadó, szeretetteljes kapcsolatot jelent az atyával és Jézussal, a fiával.
2: Soha ne adjuk fel a küzdelmet a szeretteinkért. Isten minden könnyet lát, figyel bennünket, és meghallgatja az imáinkat.
3: Istennel minden lehetséges.
0: Nem számít, milyen mély, milyen sötét helyről jövünk, mit tettünk az életünkkel. Ő ott van. Tárt karokkal vár.
4: Ezelőtt egy férfi azt mondta Angela Halilinek, hogy egyszer emberek millióihoz fog beszélni Jézusról. Ezek a szavak bizony valóra váltak. Ma egy Spotify-on első helyzet podcast társműsor vezetője. De amikor Angela akkoriban ezt hallotta, csak ennyit gondolt. Szerintem összekevertél valakivel. Ashley kijelült lebeszélgetni.
5: Okay, Ange, nagyon köszönöm.
6: Hello.
5: Annyira izgatott vagyok, hogy mélyebben belemehetünk a történetedbe, és mindabba, amit Isten tett benned és rajtad keresztül. Hű, annyi csodálatos dolgot vitt véghez Isten a Girls Gone Bible által, de szeretnék visszamenni egészen az elejére, a történeted kezdetére.
6: Igen, nem mondhatnám, hogy hittel teli családban nőttem fel. Bevándorló családból származom, első generációs albánok vagyunk, itt, Amerikában. Bárki, aki egyik országból a másikba kényszerül költözni, rengeteg traumát gyűlt magában. Úgy érkezel egy országba, hogy semmit sincs, és napi 24 órában, a hét minden napján dolgozol, csak hogy enni tudj adni három kisgyermeknek. A szüleim csodálatosak, harcosok, rendkívül kitartók, de túlélő üzemmódban éltek. Mi gyerekek is így éltünk. És egy ilyen közegben nem igazán jut figyelem a lélek ápolására. Sok fájdalom és félelem volt a szívemben, az elhagyatottság érzése. És semmilyen mód nem volt arra, hogy ezt feldolgozzam. Nagyon fiatalon megtanultam menekülni a fájdalmam elől. Ahogy idősebb lettem, a szorongás végig kísért, és meghatározta az életemet. Borzalmas pánikrohamaim voltak, súlyos szorongásom. OCD-t diagnosztizáltak nálam. Mindentől féltem. Nem tudtam autót vezetni, nem mertem felmenni egy negyedik emeleti erkélyre. A mentális állapotom nagyon gyorsan, nagyon rossz irányba romlott. Egyetlen dologhoz nyúltam, az alkohol. 23 évesen teljesen alkoholfüggő voltam. 30 percet sem bírtam ki ital nélkül, különben elvonási tüneteim lettek. Szégyeltem magam, gyűlöltem magam. A tükörben néztem, és azt kérdeztem, ki vagy te? Senki nem jut ki abból, amiben én éltem. Ennyi sötétség, ennyi fájdalom, ennyi függőség. És az Úr, ahogy sokszor teszi, egy emberen keresztül jött el hozzám. Egy Szokratész nevű férfit küldött az életembe, egy szentlélekkel teli 70 éves görög embert. Összejöveteleket tartott, ahol egyszerűen megjelent Isten jelenléte. Nem csinált semmi látványosat. Jézus egyszerűen ott volt. Elmentem egy ilyen alkalomra, és ő rám nézett, anélkül, hogy bármit tudott volna rólam, a fájdalomról, és azt mondta, te, fiatal lány, egyszer emberek millióihoz fogsz beszélni Jézusról, színpadokon fogsz állni, könyveket fogsz írni, és emberek millióit fogod Jézushoz vezetni. Én pedig azt mondtam, szerintem nem. Azt hiszem, összekevert valakivel. Gyorsan elmondtam neki, hogy szenvedek, a gondolataim gyötörnek, alkoholfüggő vagyok, nagyon rossz állapotban vagyok, és azt hiszem, meg fogok halni. Ő pedig minden nap felhívott, imádkozott értem a telefonon. Tanított Jézusról, felolvasta nekem a Bibliát, és tanított arról a hatalomról, ami Jézuson keresztül az enyém. Körülbelül 6 hónapon át imádkoztunk együtt telefonon, és hiszem, hogy ez a 6 hónap vezetett el 2019 hálaadásához. Egy teljesen természetfeletti szabadulás pillanata volt. Az Úr egyetlen pillanatban találkozott velem. Megmentett önmagamtól. Megmentett a bűnömtől. És csodálatos módon megszabadított az alkoholfüggőségtől. Hamarosan 6 éve józan vagyok.
2: Ez hihetetlen.
6: És egyszer sem kívántam.
2: Csodálatos.
6: Ez csoda. Nem erőből, nem hatalomból, hanem az élő Isten szelleme által. Ez az a Jézus, akit hirdetünk. Elképesztő. Annó a szorongás úgy csapott le rám, mint egy teherautó. Teljesen leuralt és megemésztett. Elzsibbasztotta az agyam. De ez eltűnt. Az alkoholtól megszabadultam, de a gyógyulás Isten jelenlétéből jött, az igén keresztül. A Biblia megmentette az életemet, meggyógyította az elmém, megújította a gondolkodásmódomat, szó szerint újrahuzalozta az agyamat. És innentől egy teljes utazás kezdődött az Úrral, ahol minden megváltozott bennem, és nagyon türelmes volt.
2: Ez annyira gyönyörű, itt sírok. Mit szeretnél, mit tegyenek a szívükbe a nézők a bizonságtételedből?
6: Azt, hogy megértsék Jézus áldozatát. Hogy megértsék az evangéliumot. Nem lehet hitünk, ha nem értjük az egyszerű evangéliumot. Ki Jézus, miért tette, amit tett, és mit jelent ez az életünkre nézve. Meghalt a kereszten, vért ontott, hogy bocsánatot, szabadságot és gyógyulást kapjunk. Minden, ami az életemben történt, csak az ő áldozata által történhetett meg. És azt szeretném, hogy megértsék, ő nem csak egy plusz az életünkben. Ez egy kapcsolat. Számomra ez a legfontosabb, tudni, hogy Jézus személy. A Szentlélek személy, aki beszél, aki vágyik arra, hogy egész nap kommunikáljon velünk. Ő akar lenni az isteni forrásunk, az egyetlen forrásunk bölcsességre és vezetésre.
2: Ez a szívemig hatolt. Encs, köszönöm, hogy ilyen nyílt voltál, hogy sebezhetően és őszintén megosztottad mindezt. Amit teszel, életeket változtat meg Jézusért.
6: Köszönöm. Bírlak.
2: Én is.
7: Rengeteg remény van abban, amit Angela megosztott. Az életben könnyen elveszhetünk a depresszióban, a fájdalomban, mindabban, ami ezzel jön. Még végül már azt sem tudjuk, kik vagyunk. Ahogy Angelával is történt, sokszor valami máshoz fordulunk. Nem Isten szabadításához, hogy enyhítsük a fájdalmunkat. Az élet tele van fájdalommal. Lehet ez egy kapcsolat elvesztése, anyagi veszteség, az otthonunk elhagyása, az autónk elvesztése, vagy egy szeretett ember halála. És ilyenkor azt kérdezzük, miért? Miért kellett ennek megtörténnie? És valami máshoz fordulunk vígaszért, hogy csillapítsuk a szorongást. Ez nem egy ritka történet. Sokan tesszük ezt. Aztán eljutunk az igéhez, ahol Jézus ezt mondja. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. De mit jelent ez? Jézus azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Amikor Angela arról beszélt, hogy ez nem pusztán hitrendszer, hanem valódi kapcsolat, az engem is mélyen megérintett. Lehet valaki nagyon vallásos, mégsem ismeri Istent. Én is így voltam. Tudtam felekezetekről. Tudtam, hogy az emberek hisznek Istenben. Tudtam, hogy ki Jézus, de nem ismertem őt. Nem tudtam, hogy meg lehet igazán ismerni. De meg lehet. Talán még soha senki nem mondta el, hogyan. Isten azt mondja, közeledjetek hozzám, és én is közeledek hozzátok. Hajlandó ma erre? A fájdalmában, a veszteségében, akár a haragjában is. Isten elbírja. Ő megérti önt. Jöhet bátran kérdésekkel, összetörten, kuszán, és mondhatja, Jézus, akarlak téged. Meg akarlak ismerni. Jöjj be az életembe. Meg akarom osztani veled mindazt, ami bennem van. A hibákat, a rossz döntéseket, a kudarcokat. Neked adom mindenemet. És többet akarok belőled az életemben. Azt akarom, hogy a Szent Lelked bennem éljen. Bocsánatot akarok kérni a bűneimre. Tudni akarom, mit jelent veled járni, veled élni, általad szeretetnek lenni. Szeretnék a mennybe jutni, ahol veled lehetek. Imádkozzon őszinte szívvel Istenhez. Jézus elérhető mindannyiunk számára, akik segítségül hívjuk az ő nevét. Tegye meg most! Ha van valami az életében, amiből szabadulása van szüksége, vagy bármilyen kérdése van Istenről, írjon nekünk bátran! Most pedig a 107. Zsoltár szavaival búcsúzunk. Kihozta őket a sötétségből és a halál árnyékából, és összetörte bilincseiket. Isten áldja meg önöket, holnap találkozunk!

0: I pray.
1: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tudjuk, hogy Jeruzsálem egy rendkívül gazdag történelemmel bíró város, és ezeknek a történeteknek egy része szinte hihetetlennek tűnik. Csak úgy, mint az, amikor egy hölgy elveszett műfogsora vezetett tűzszünethez. Döbbenet.
3: Ha valaha jártak Jeruzsálemben, akkor tudhatják, hogy kaotikus tud lenni. Ennek a városnak őrült története van. 1948 és 1967 között izraeli fennhatóság alatt volt Nyugat-Jeruzsálem, míg Jordán fennhatóság alatt volt Kelet-Jeruzsálem.
4: A térképen látható egy jelölés, ami elválasztotta Kelet-Jeruzsálemet Nyugat-Jeruzsálemtől, de igazából ezt a választóvonalat sehol sem jelölték. Ha éppen egy kis utcában sétáltunk volna, észrevétlenül léptünk volna át a határon. Időbe telt az 50-es évek környékére, mire tényleges falat vagy kerítést húztak fel.
3: Ez őrület.
4: Ez őrület.
3: De ugyanakkor veszélyes.
4: Sétált az utcán, és egyszer csak ott volt egy betonfal, és rajta egy héber felirat, amelyen az állt, hogy vigyázzat, mesterlövészek a közelben.
3: Ezek miatt a zsidók nem látogathatták a templomhegyet, és az életüket kockáztatták azért, hogy eljussanak a Sionhegyre.
4: Tehát itt sétálva az utcán teljesen védtelenek voltunk. A jordán hadsereg katonái ott állomásoztak a falakon, és többször lövöldözések és harcok is voltak.
3: Ezeknek a határoknak a létrehozása önmagában is érdekes történet. Kézzel egy zöld zsírkrétával rajzolták meg a határvonalat, ezért hívták zöld vonalnak.
4: Egy zsírkréta jó erős jelölés, és sokszor nem lehetett tudni, hogy kihez mi tartozik, és hogy hol van az eleje és a vége.
3: És az élet így folyt a megosztott Jeruzsálemben, közel 20 éven keresztül.
4: Az egész választóvonal mentén katonai állások voltak, izraeliek és jordániaiak.
3: Yuri Goldflam kisgyerekként ezen a részen játszott, körülbelül másfél kilométer az óvárostól egy lőszerdomnak nevezett helyen.
2: Ez egy nagyon kritikus, híres helyszíne a 67-es hatnapos háborúnak, amely lehetővé tette az izraeli ejtőernyősök számára, hogy megnyissák a Jeruzsálembe vezető utat, és végül elfoglalják az óvárost és a templomhegyet.
3: És milyen játékokat játszott itt Yuri a barátaival kisgyerekként? Szerezd meg a zászlót természetesen.
2: Mindkét csapatnak megvolt a saját zászlója. Át kellett futni az árkokon, el kellett foglalni a másik területét. Így lehetett nyerni a játékban.
3: A határvonalak között húzódott ez a terület a senki földje. Akkoriban tele volt szeméttel, szöges dróttal és barikádokkal, és a védőfalon jordániai lövészek tartózkodtak.
2: Ha ezek az emberek itt sétáltak volna 1948-ban, akkor nem vagyok biztos benne, hogy a jordániaiak életben hagyták volna őket.
4: Fura esetek voltak, a gyerekek fociztak és elrúgták a labdát, ami begurult a senki földjére, ezért fel kellett venni a kapcsolatot az ENSZ-szel, hogy visszakaphassák.
3: Eközben 1954-ben történt egy érdekes eset a Saint Louis francia kórház egyik paciensével.
2: Egy nap az egyik felső ablakból egy hölgy nézte a kilátást a városra. Nagyon boldog volt, de nem tudom, hogy mi történhetett. A műfok sora leesett a földre. Tényleg ez történt?
3: Lement, hogy megkeresse a műfok sorát a senki földjén az élete kockáztatásával. A kórházi apácáknak segítség kellett.
2: Az apácáknak valakit hívniuk kellett a katolikus részről. A katolikus központ felhívta az ENSZ-t. Az ENSZ-nek valakit fel kellett hívni a Jordániában. Tehát az izraeli, jordániai és ENSZ képviselőknek együtt kellett jelen lenniük pár apácával. Ez nonsens.
3: A tűzszünetet jelző fehér zászlóval, a képek bizonyítják az esetet, keresték és megtalálták a hölgy műfogsorát. Ezek után az izraeli-jordániai törékeny határvédelme helyreállt. Így egy elveszett műfogsor miatt egy rövid időre fegyverszünet lépett életbe Izrael és Jordánia között.
2: Ez őrület, de ki mondta, hogy Izrael nem egy őrült hely? Nézzünk szembe vele, de mi nagyon szeretjük.
3: Paul Petit, CBN News, Jeruzsálem.
0: A férjem munkahelyéről hívtak. Azt mondták, a férjét elütötték, válságos állapotban van, és a lehető leghamarabb ide kell jönnie.
2: 2023. május 10-én Kevin Smith éppen befejezett volna egy autószállítást a louisianai Baton Rouge-ban, amikor egy nagy sebességgel haladó jármű elütötte. Négy szolgálaton kívüli tűzoltó éppen a közelben tartózkodott.
3: Oda mentünk, és Kevin ott feküdt a földön, láthatóan súlyos állapotban. Nem gondoltam, hogy túl fogja élni. Szörnyen nézett ki. Tudtam, hogy válságos az állapota, és ha nem szállítjuk gyorsan kórházba, akkor meghal.
2: Hamarosan további mentőegységek érkeztek, és mindent megtettek, hogy életben tartsák Kevint. Mellkasi csövet vezettek be, hogy újra felfújják összeesett tüdejét. Majd a legközelebbi traumatológiai központba szállították. Közben felesége már úton volt otthonukból.
0: 11 órába telt, mire eljutottam hozzá. Közben folyamatosan hívtak és azt mondták, hogy műtéteket végeznek rajta, én pedig érjek oda, amilyen gyorsan csak tudok. Amikor végre megérkeztem a kórházba és megláttam őt, nagyon megijedtem. Azonnal rátettem a kezem és imádkozni kezdtem.
2: Mire megérkezett a kórházba, az orvosoknak sikerült stabilizálniuk Kevin állapotát. Maguk is alig hitték el, hogy még életben van.
0: Az orvosok csak csoda embernek nevezték. Már aznap este, amikor megérkeztem, azt mondták, tudom, hogy most sokkos állapotban van, de a férje egy valóságos csoda. Nincs fejsérülése, és nem szenvedett belső sérüléseket sem.
2: Bár Kevin állapota stabil volt, a lábai továbbra is veszélyben voltak. Mindkettő súlyosan megsérült, és alig keringett bennük a vér.
3: A lábsérülések súlyosságát látva 100%-ig biztos voltam benne, hogy el fogja veszíteni a lábait. Nem fog tudni járni.
0: Észrevettem, hogy folyamatosan ellenőrzik a lábfejét, ezért megkérdeztem, mi történik most. Azt mondták, mindkét lábfejében csak egy-egy helyen tapintható a pulzus. Ha reggelig nem változik, amputálnunk kell a lábait. Erre egyből azt mondtam, nem, ez nem fog megtörténni. Azt kérdeztem Istentől, Uram, annyira elfáradtam, már azt se tudom, mit imádkozzak.
2: Egész éjjel imádkozott, hálát adott Istennek, és dicsérte őt, hogy megmentette.
0: Reggel 7:30 ellenőrizték a lábát, azt mondták, két pulzus tapintható mindkét lábfejében, így nem kell amputálni.
2: Kevin megpróbáltatásai korán sem értek véget. Az 57 nap alatt, amit a kórházban töltött, 25 műtéten esett át. Az ismerősök imái, valamint anyagi támogatása segítette a házaspárt.
4: Voltak jó napjaink és voltak rossz napjaink. Két naponta újabb műtét, és egyszer csak már a 20-nál, a 23-nál tartottunk. Vissza kellett térnem ahhoz, hogy bízzak Istenben, és higgyek Istenben újra és újra.
0: Több mint 4 hónapig gyakorlatilag a kórházban éltünk. Én pedig teljesen Istenre és az ígére összpontosítottam, mert tudtam, hogy a férjemnek szüksége van a közbenjárásomra. Robin az egyik, aki első között segített, azt mondta, eljöttem, hogy együtt imádkozzak vele.
3: Amikor először láthattam őt úgy, hogy egészséges, és láttam, milyen jól van, még mindig attól féltem, hogy nem fog tudni újra járni. Leülhettem mellé, és imádkozhattam vele. Azt mondhattam neki, figyelj, Isten a kezében tart.
2: A baleset után csaknem 3 hónappal a Smith házas pár hazatért Tennessee-be. Kevin családja és barátai továbbra is imádkoztak a gyógyulásáért. Ő pedig elszántan végigcsinálta a gyógytornát, mert újra járni akart.
0: Amikor megláttam járni, nagyon boldog voltam. Azt hiszem, az orvosokat és mindenki mást is ez nagyon meglepett. Egyszerűen nem hitték el. Azt mondták, sokkal jobban van, mint azt valaha el is tudtuk képzelni.
4: Sokszor imádkoztunk, különösen gyógyulásért. Néha a gyógyulás azonnal megtörténik, ez is csoda. De amikor nem így történik, hanem folyamat és időbe telik, akkor az a tanulság, hogy továbbra is bízzunk Istenben, és maradjunk meg az igében.
3: Isten csodát tett vele. Megmutatta, hogy nem az számít, amit látunk, hanem az, hogy Isten tervében mi van.
2: Kevin ma élő bizonyság Isten gyógyító erejéről. Ő és Tuesday, a felesége, hálásak minden együtt töltött pillanatért, és azért, hogy Isten ma is tesz csodákat.
0: Nagyon hálás vagyok, hogy Isten adott még egy esélyt, és meggyógyította őt.
4: Már az is csoda, ha valaki túléli, hogy autóval elütik. Hálás vagyok, hogy ezt az orvosok hangosan is kimondták, ráadásul pozitív értelemben. Nagyon sokat segített ez nekem. Végül megfogant bennem a felismerés, Istenem, én egy csoda ember vagyok, én magam vagyok a csoda. Hinni kell Istenben minden időben, mert Istennel minden lehetséges. Ő képes rá.
5: Rita Green 2-szer is lélegeztetőgépre került, miközben rendkívül agresszív leukémiával küzdött. Ennél rosszabb már nem is lehetett volna a helyzete ennek a fiatal anyának.
6: Szörnyű volt, egyszerűen el sem tudtam képzelni, nem lesz itt a gyerekei mellett. Nehéz volt.
7: Diane Pinkins férje Ron 3 napja vitte be egyetlen lányukat, Ritát, az Indianapolis-i St. Vincent kórház sürgősségi osztályára. A 27 éves, 4 gyerekes egyedülálló anyát agresszív leukémiával diagnosztizálták. Most az intenzív osztályon küzdött az életért.
6: Szívszorító volt, az imádkozás volt az egyetlen dolog, ami összetartott minket.
7: A kemoterápia során Rita egyre csak rosszabbul lett. 10 nap múlva már lélegeztetőgépen volt. Közben 2-szer is riasztott a gép. Véralvadási problémája volt, ami külső és belső vérzést is okozott.
6: Annyira ijesztő volt, a szeméből, az orrából, a füléből mindenhonnan vérzett, és nem tudták elállítani a vérzést. A dolgok nem úgy alakultak, ahogyan szerettük volna. Lesújtó volt.
7: De még rosszabb hírek jöttek. Rita onkológusa elmondta Diane-nek, hogy lányának plazmainfúzióra van szüksége, hogy vérlemezkéket kapjon, amik segítik a véralvadást. Különben elvérzik. Időbe telne megfelelő vért találni. Diane és Ron nem volt kompatibilis.
6: Az orvos azt mondta, már nem tehet semmit. Teljesen elvesztettem az önuralmam, összeomlottam, térdre estem és imádkoztam, hogy Isten bocsássa meg nekem, amiért azt hittem, hogy bármit is irányíthatok. Majd azt kértem, hogy képes legyek méltósággal elfogadni az ő akaratát, hogy kapjak egy jelet arra, mi Isten akarata. Elveszítjük-e őt, vagy sikerül túlélnie.
7: De nem voltak egyedül. Diane már az elején szétkürtölte, hogy imára van szükség, és a hír tovább terjedt.
6: Korábban az imádság csak ennyi volt, imádkozzatok értünk, tudjátok, szükségünk van az imára. De aztán megváltozott, és azt mondtam, szükségem van arra, hogy mindenki teljes isteni gyógyulásért imádkozzon. Az imák nem csak helyi és országos szinten, hanem nemzetközi szinten is mentek.
7: Az emberek nem csak imádkoztak. Eljöttek plazmát adni is, amikor a helyi rádió véradást szervezett Rita számára.
6: Elképesztő volt, azok az emberek, akik részt vettek benne, vagyis a belvárosi vérközpont szerint még sosem jöttek el ennyien plazmát adományozni.
7: A véradás végén megtalálták az egyező vért a ritának nélkülözhetetlen vérlemezkékkel. A vérzés elállt, és egy hét után levették a lélegeztetőgépről. Egyre javult, és a végén hazaengedték, mondván, hogy a rák visszavonult. Egyelőre.
6: Imádkoztam hozzá, Isten majd megment engem. Soha nem is kértem gyógyulást, és emlékszem egy pillanatra, amikor Isten azt mondta, visszaadom neked a véredet. És hiszem, hogy Isten volt az a névtelen donor. Nagyon hálás voltam.
7: Ritát tucatnyi gyógyszerrel küldték haza, hogy helyrejöjjön és elpusztuljanak a rákos sejtek. Egy héttel a hazatérése után Isten szólt hozzá.
6: Pont akkor, amikor elkezdtem szedni, ő azt mondta, ez legyen az utolsó alkalom, hogy beveszed a gyógyszert. Nincs több gyógyszer, meggyógyultál. Így abba hagytam. Abban a pillanatban nagyon-nagyon határozott voltam abban, hogy nem szedem tovább, mert hallottam a hangját.
7: Rita és családja számára ez hitbenjárás volt, mert egy év múlva, 2007. novemberében a rák visszatért és terjedt. Rita újra kórházba került kezelésre.
6: Nem értettem, miért jött vissza, de biztosan tudtam, hogy Isten azt mondta, meggyógyultam. Soha nem kérdőjeleztem meg Istent, csak végigmentem a folyamaton és bíztam benne. A hitem soha nem ingott meg. Ezúttal a kapcsolatom Istennel egészen más volt, és emlékszem, hogy a kezemet magamra tettem és imádkoztam. Hittem abban, amit Isten tett értem. Ez nem volt jó hír, de nem adtuk fel. Volt egy üzenetünk Istentől. Azt gondoltuk, hát, hogy ez csak próbatétel. Ez biztosan egy próba, de az esélyek teljesen ellenünk szóltak.
7: Ritát sugarazták, kemózták, kísérleti gyógyszereket kapott, de úgy tűnt, semmi nem segít.
6: Emlékszem, az orvosok azt mondták nekem, hogy már semmit sem tehetnek, és éppen abban a pillanatban éreztem a legnagyobb megkönnyebbülést, mert tudtam, hogy most már nem az ő kezükben van a dolog.
7: Aztán 4 hónap ima és kezelés után újra úgy ítélték, hogy visszaszorult a rák. 2008. március 25-én kiengedték a kórházból, és a következő vasárnap ünnep volt a gyülekezetben.
6: Az volt a legcsodálatosabb nap, annak ellenére, hogy a szívünk mélyén tudtuk, hogy ez meg fog történni.
7: Rita már 16 éve mentes a ráktól. Újra házasodott, született még egy fia, és aktívabb, mint valaha. 3 állása van, és önkénteskedik a kevésbé szerencsések érdekében.
6: Korábban a hitem olyan volt, mint egy mustármag, de ennél több nem volt. Most viszont a hitem olyan, mint a hegycsúcs. Hiszem, hogy Isten mindenre képes.
8: Ő meghallja a tömegek hangját, és meghallja az egyén hangját is. Ha alázatosak lennénk, és alávetnénk magunkat, akkor mindenki megtapasztalhatna csodálatos dolgokat. Csak azt szeretném, ha az emberek tudnák, hogy az ő szeretete és hatalma, minden hatósága valódi, nagyon-nagyon valódi, és csodálatos ezt megtapasztalni.
6: Isten veled van, soha nem vagy egyedül.
9: Nagyon tetszett a megvallás, amit Rita anyukája mondott. Isten meghallja a tömegek kiáltását, de hallja az ember hangját is. Én nem tudom, hogy Isten ezt hogy csinálja, de ő persze felfoghatatlan a mi számunkra, annyival magasabb rendűbb nálunk. Isten gondolatai teljesen mások, mint a mieink. Ő ismer bennünket, már akkor ismert, amikor anyánk méhében formálódtunk. Sőt, azt is tudja, mi fog történni velünk, amíg hazafelé tartunk. Az igazi otthonunk felé, mert most csak átutazók vagyunk, és erre az időszakra is van terve Istennek, mindenki számára. A Biblia azt mondja, Isten elnevezte a csillagokat. Gondoljunk bele, a legtöbbet mi nem is látjuk, de még a világot sem értjük teljesen. teljesen, ahol élünk. Ő azonban ismeri, mert ő hűséges. Ő mindent tud. Sokan vannak önök között, akik néznek minket, és lehet, hogy már régóta nem imádkoztak. Az is lehet, hogy kitartóan imádkoznak valamiért. De remélem, hogy bátorítást kaptak. Rita története által, mert Isten tényleg ismer minket. Ő a nevünkön szólít, hallja a hangunkat, hallja a kiáltásunkat. Most jöjjön egy nézői visszajelzés, Rosemary írta, ő egy aggasztó orvosi szakvéleményt kapott. Az endoszkópia után Barrett nyelőcső diagnózist mondtak, ami a gégerák előszobája. A mintavétel is ezt igazolta, majd újabb endoszkópiát kértek. Ekkor a Rosemary felhívta a CBN imaszolgálatát. A vonal túloldalán lévő kolléga kimondta Isten igéjét, és hittel imádkoztak. Rosemaryt elöntötte a békesség. Az elkövetkező endoszkópián már semmilyen elváltozást nem találtak.
2: Amen. Imádkozzunk együtt. Nekünk is öröm önökkel imádkozni. Mennyei atyánk, Terry és én azokért imádkozunk, akik most néznek minket. A Zsoltárosra gondolunk, aki a 40. Zsoltárban azt mondja, az Úr kivont engem a pusztulás gödréből. Tudom, Urunk, hogy sokan vannak gödörben, és erre utal a Zsoltáros is, hogy te kivonod őket a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és a sziklára állítod a lábaikat. Urunk, azok számára, akik most a pusztulás, a depresszió, az elcsüggedés, a sötétség állapotában vannak, atyánk, kérünk, hogy adj nekik világosságot. Hadd hívják a közbenjárót, a Szent Szellemet, mert Jézus megígérte őt nekünk. Nem vagyunk egyedül. És vannak olyanok, akiket erre emlékeztetni kell. Terry utalt erre is. Az Úr nem hagy el, és azt akarja, hogy ez ma nyilvánvalóvá váljon. Az Úr nem hagy el. Ő nem bujkál előlünk. Urunk, mi ma harcba szállunk, szellemi harcba azokért, akik most a tévé előtt ülnek. Megtörjük az ellenség erőit Jézus nevében.
9: Urunk, mi most megkötözzük a negatív kijelentéseket. A kimondott szavakat, amiket orvosok mondtak, esetleg családtagok vagy barátok, ezek nem lesznek döntő jelentőségűek senki számára, aki ma velünk imádkozik. Istenünk, a Te igéd lesz az ígéret, amelyre támaszkodhatnak. Jézus a fény a sötétségben. A sötétség nem fog rajta. Bele kell kapaszkodni a fényességbe, és nem szabad elfogadni, amit kimondtak korábban. Hinni kell, hogy Isten igéje az igaz az életünkre. Van valaki, aki egy fura dologgal küszködik, nem tudja rendesen kinyújtani a nyakát. Ez befolyásolja a beszédét és a nyelést is. Isten ezt most meggyógyítja. Lépésről lépésre változik majd, a folyamat most elkezdődött a Jézus nevében.
2: Egy édesanyja is néz minket, akinek az Úr most békességet akar adni. Tudja, kiről van szó, magára fog ismerni. Nagyon aggódik, retteg, mert a kislánya szeptemberben iskolába megy, és nagyon aggódik miatta, annyira szereti. Az Úr most békességet akar adni, olyat, ami ésszel nem felfogható. Ahogy a János 14:27 is mondja, a békét ajándékként adja az Úr. Isten a tenyerén hordozza ezt a kislányt, nyugodt lehet miatta. Isten megőrzi.
9: Úgy érzem, sokan vannak, akik a félelem szellemével harcolnak manapság. El kell ezt utasítani, megkötözni, visszautasítani a Jézus nevében. Nemet mondani rá, és utána kijelenteni Isten igéjét az életünkre. Isten nem a félelem szellemét adta nekünk, hanem a szeretetet, az erő és a józanság szellemét. Csak hangosan ki kell mondani és átvenni a Jézus nevében.
2: Ámen. Köszönjük, Urunk, hogy ma is velünk voltál, és köszönjük a csodáidat Jézus nevében. Ha imára van szükségük, kérem, értesítsenek minket. Búcsúzóul egy ige a Zsoltárokból. Üdvöm és dicsőségem Istentől várom. Öntsétek ki előtte szíveteket. Köszönjük, hogy velünk voltak.

0: Together we are dangerous. Together with our differences. Together we are bolder, braver.
1: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Fejfájás, szédülés, hányinger. Mike, ahogyan az orvos mondta, agyrázkódás utáni szindrómában szenvedett. Olyan súlyossá vált, hogy attól tartott, hogy halasztania kell az egyetemen. De hogyan is gyógyult meg? Nézzék csak!
3: A 19 éves Mike Pimpo aktív közgazdaságtan hallgató a Regent Egyetemen. 2021. június 19-én Mike éppen a nyári munkáját végezte egy újrahasznosító telepen Chicagóban, a szülővárosában. Miközben egy raklapdoboz leemelésében segített.
4: Amikor a raklapot leemeltem, az egyik doboz éppen a tarkomra esett, ahogy csúsztattam. Olyan 7-10 kilós doboz volt. Nem ájultam el, de nagyon szép. Szédültem, és nem nagyon tudtam egyensúlyozni. A szédülés mellett a fejem is fájt.
3: Mike hazament, kivette a másnapot, majd visszament dolgozni. A fejfájások folytatódtak. 2 héttel később rájött, hogy állapota rosszabb lett, nemhogy javult volna.
4: Nagyon nehéz volt. Sokkal erősebb fejfájások jöttek, és sokkal több hányinger.
3: Július 19-én, egy hónappal a baleset után, Mike elment az orvosához.
4: Elmondták, hogy tulajdonképpen megszokott, hogy a tünetek később súlyosbodnak. Úgy hívják, hogy agyrázkódás utáni szindróma. Azt mondta, hogy olyan 6 hónapba kerül a felépülés, javasolta, hogy használjak jeget, pihenjek, szedjek Advilt. Fizikoterápiát is javasolt.
3: Munkáltatója táppénzre küldte, és a fizikoterápiát is fizette neki. De a fejfájások folytatódtak, memóriazavarral és dekoncentráltsággal. Ráment az egész nyara.
4: Nem csak szédüléssel és fejfájással volt gondom, amik nem múltak el. Nem voltam önmagam. Nem tudtam sportolni, nem tudtam azt csinálni, amit szerettem. Mint amikor az ember nagyon kimerült, vagy ki van száradva, így éreztem magam állandóan.
3: Ahogy az őszi szemeszter közeledett, Mike egyre jobban aggódott.
4: Nem csak az anyagiak miatt aggódtam, hanem amiatt is, hogy tudok majd az órákon részt venni, a matematika, a közgazdaságtan előadásokon. Alig tudtam pár számot összeadni, de közben az egyetemen algebra órán kellett volna részt vennem. A hőség egy másik probléma volt. Virginiában, augusztusban nagy a forróság, ezért nem tudtam volna bejárni az órákra.
3: Mike hitte, hogy Isten arra hívta el, hogy a Regent Egyetemen diplomázzon, ezért Isten segítségét kérte.
4: Az egyik dolog, amit Isten eszembe jutatott, az a Kettő Királyok könyve volt. Miután elolvastam Naamán és Elizeus történetét, felbátorított, hogy ne adjam fel. A hit cselekedetei Isten iránti engedelmességből fakadnak. Engedelmes akartam lenni Istennek, nem csak a tetteimben, hanem a hitemben is. Hinni azt, hogy Isten meg tud gyógyítani. Hinni, hogy a sérülésem ellenére dicsérni fogom őt.
3: Mike megtartotta a hitét, és eldöntötte, hogy ősszel visszamegy a Regentre. 2021. augusztusában éppen a szülei vitték vissza az egyetemre, amikor Mike nagyapja telefonált.
4: Azt mondta, hogy Michael, nagyszerű hírünk van. Pat Robertson imádkozott érted. Én erre tényleg. Elindította a felvételt, és láttam, és hallottam, amit Pat Robertson mondott.
3: Valaki pedig beverte a fejét. Nagyon megütötte valami, ahogy rázkódást szenvedett. Az orvosok szerint nem lehet mit tenni. Már egy ideje szenvedett től. Istenünk, most kérlek, érintsd meg a fejét. Jézus nevében, Michael a neve. Érintsd meg.
4: Azonnal éreztem Isten jelenlétét, és átvettem. Megkérdeztem a szüleimet, hogy vezethetek-e, kipróbálhatom-e? És azonnal éreztem Isten jelenlétét, és átvettem. Meg

0: Gyógyulása óta nem volt rosszul.
1: Hiszem, hogy Isten szólt Pat Robertsonon keresztül az imája alatt. Isten hűséges, és megjutalmazza azokat, akik őt szorgalmasan keresik. Megjutalmazza a hitünket. Nincsenek korlátai annak, amit Isten meg tud tenni.
0: Csikorog a gumi, felbőg a motor. Egy fekete SUV szágult keresztül a parkolón, és elgázol egy fiatal nőt. Eddie Wilson szemtanúja volt ennek a brutális bűntének. És ami még rosszabb, az áldozat a kollégája és barátja volt.
2: Hívtam a 911-et, és arra számítottam, hogy egy holttestet látok majd a parkolóban. A teste összetört, megsérült és különös pózban hevert. Úgy éreztem, hogy akivel ilyesmi megtörténik, az soha többé nem áll fel és sosem fog járni. Életem legmegrázóbb látványa volt.
3: 2011. szeptember 13-án Eddie Wilson éppen visszasétált munkahelyére az ebédszünetből. Ahogy az épülethez közeledett, felfigyelt valamire.
2: Kerékcsikorgást hallottam jobbról. Oda néztem, és egy nagy fekete terepjáró kerekei csikorogtak, ahogy elhagyta a parkolót.
3: Kollégája Whitney Weiser percekkel korábban szakított erőszakos barátjával. Ahogy kiszállt és elsétált a kocsitól, a férfi gázt adott és gyorsítva hajtott felé.
2: A következő, amiről tudok, hogy az autó teljesen átgázolt rajta. Hallottam a hangját és láttam is őt a kocsi alatt, ahogy átmentek rajta a kerekek. Amit akkor láttam, nem is tudtam teljesen felfogni, mert ilyesmit senkinek sem szabadna látni.
3: Eddie hívta a 911-et, és odafutott Whitney összezúzott testéhez.
2: Látszott rajta, hogy kegyetlen fájdalmai vannak. Képtelen voltam bármi másra, csak megfogtam a kezét, és imádkoztam vele ott, ahol volt.
3: Whitney nehezen lélegzett, de kapaszkodott az életbe. Számos sérülése volt, közöttük egy törött gerinc és repett bordák. Orvosa dr. R.J. Harris volt.
4: Elindultam, hogy megnézzem. Ránéztem a korlapra, és meglepődtem, hogy még életben van azok után, ami történt. Nagyon rossz bőrben volt.
3: Közben Diana Wall, Whitney gyülekezetének pásztora megérkezett a kórházba, hogy imádkozzon érte.
5: Lenéztem a hordágyra, a szép kis teremtésre, aki ott feküdt összetörve, megtépázva, véresen. Olyan közel hajoltam, ahogy csak tudtam, és azt mondtam, Whitney, Istennek terve van az életeddel. Ő nem hagyott el. Veled van. Át fog segíteni ezen. Tarts ki!
3: Whitney a bodybuilding versenyzés feltörekvő csillaga volt, de a gerincműtét után nem volt biztos, hogy versenyezhet-e még, vagy képes lesz egyáltalán járni.
6: Enni sem akartam. Járni meg sem próbáltam. Annyira fájt mindenem. Nem értettem, mi történik velem, mert a testépítő sportban azt tanulja meg az ember, hogy szinte legyőzhetetlen.
3: Elkezdte a fizikoterápiát ugyanazzal az elszántsággal, mint ami sikeressé tette a testépítésben. A következő hetekben először napi pár lépést tett meg, majd napi több órányit sétált. Mint mondja, életét és jövőjét Isten kezébe tette le.
6: 100%-ig hittem és bíztam benne. Nem értettem, hogy miért történt, és miért kellett így legyen. De bíztam benne, hogy minden rendben lesz. Sőt, néhány héten belül képes voltam megbocsátani a volt barátomnak, hogy ezt tette, és ez biztosan nem tőlem volt, hanem Istentől. Ez Isten ereje, mert megbocsátani annak, aki megpróbálja elvenni az ember életét, mindenét, szerintem emberileg nem lehetséges ilyen gyorsan. Ez teljesen Istentől volt, 100%-osan.
3: A sérülések ellenére Whitney keményen edzett, és csodálatos módon még erősebb lett, mint korábban. Még a versenysport legmagasabb szintjére is eljutott.
6: Nem csak, hogy visszakerültem a versenybe, sőt a legnagyobb versenybe a világon, de mindezt azok után, ami történt. Ez maga a csoda. Ez Isten. Ő fogja a legösszetörtebb ember.

0: és kezd velük valamit. Valami csodálatosat. Ezért úgy érzem, ez volt a célja ezzel.
1: Megbocsátott a szívében. Ez egy csoda, de tényleg. Az, hogy egészséges életet élhet. Úgy élhet, hogy célja és értelme van az életének a hite és az Úrhoz való ragaszkodása miatt. Ez elképesztő dolog.
2: Megtalálta Isten tervét az életére nézve. Saját bodybuilding műsora van, melyben arra bátorítja a hölgyeket, hogy győzzék le az akadályokat, ahogyan ő is tette, Isten erejével.
0: Amikor elmondom az embereknek, hogy mi történt velem, az áttöri a falakat és megnyílnak. Úgy érzik, hogy ha ő ilyeneken ment keresztül, akkor nekem is sikerülhet. Ez nagy erőt ad. Isten annyival erősebbé tett engem, hogy a legrangosabb versenyekre juthattam ki, és mindezek után ott lehettem a világ legjobb sportolói között. Ez nem csak én vagyok. Ez Isten ereje.
3: Katie Duncan végelgyengülésben szenvedett. Annyira lerobbant, hogy már járni se tudott. A lábán is alig tudott megállni, és a helyzet csak romlott napról napra. De hogy gyógyult meg Katie hirtelen egyetlen pillanat alatt? Nézzük!
4: Minden erőm elfogyott, amivel addig tettem a dolgomat. Kicsit elfáradtam, de igazából fogalmam se volt, miért van ez. Aztán azt vettem észre, hogy egyre jobban köhögök.
5: A 700-as klub támogatója, Katie Duncan, egyedüli támasza volt édesanyjának, aki 5 évig betegeskedett, mielőtt elhunyt. Csak ekkor vette észre Katie, hogy az ő egészségével is baj van.
4: Július 14-e körül történt, hogy lefeküdtem kicsit pihenni, és amikor felkeltem, végig kapaszkodnom kellett a falba, hogy el ne essek.
5: Férje Daniel is észrevette, hogy felesége nem olyan energikus, mint előtte.
1: Csak azt láttam, hogy nem olyan energikus, mint azelőtt, és rettenetesen gyenge. De biztos voltam benne, hogy Isten meg fogja gyógyítani Katie-t. Lenyúl hozzá!
5: Katie bejelentkezett a házi orvosához, de a felírt gyógyszerek nem használtak. Sőt, az állapota még súlyosabbá vált.
4: Azt mondtam az úrnak, hogy ott akarok lenni az édesanyám temetésén, ami 23-án lesz. Imádkoztam, Uram, Te vagy az erősségem. Hiszem, hogy bennem van a Te legyőzhetetlen erőd.
5: Most Katie lett ágyhoz kötött beteg, és állandó felügyeletet igényelt. Daniel mindent megtett, hogy segítsen feleségének a túlélésben. A lánya Katie is folyamatosan támogatta őt.
6: Mindig figyeltem rá, hogy bevegye a szükséges vitaminokat. Levest vittem neki, de szívszorító volt látni, hogy az ágyból se tudott kikelni segítség nélkül.
5: Katie a körülmények ellenére rendületlenül hitte, hogy Isten meggyógyítja. Aztán július 19-én, amikor Katie egyedül volt otthon, azt mondja, hallott egy hangot.
4: Egy jól hallható hang szólt hozzám. Kelj fel és kapcsold be a 700-as klubot.
5: Éppen a műsorvezetők imádkoztak.
4: És akkor az egyik műsorvezető, Wendy, így szólt.
7: Valaki krónikus fáradtsággal küszködik, még az ágyból sem tud kikelni.
4: Azt mondta, hogy ön eddig aktív életet élt, most pedig azon töpreng, miért van ez? És Wendy ezt mondta.
7: Azon töpreng most magában, mi lehet a baj, de az Úr most megérinti önt, ez egy szellemi támadás, megkötözzük ezt a szellemet a Jézus nevében, és parancsoljuk, hogy hagyja el önt. Ön most meggyógyul a Jézus nevében.
4: Azonnal felugrottam a heverőről, és felkiáltottam. Ez nekem szól, Uram, meggyógyítottál, meggyógyultam. Én ezt elfogadom.
5: Amikor Katie meghallotta, hogy anyukája teljesen meggyógyult, elkezdtek csomagolni, hogy Katie bőröngye be legyen pakolva és elutazhasson anyukája temetésére.
6: Ez volt a biztos jel arra, hogy meggyógyult, mert látszott, hogy újra visszatért a régi, aktív, energikus természete. Annyira hálás vagyok az Úrnak, hogy meglátogatott minket a legnagyobb szükség idején.
5: Ahogy Daniel hazajött a munkából,
1: azonnal észrevettem, hogy Katie arckifejezése egészen más lett. Újra tele volt energiával, Istennek hála.
5: 3 nap múlva Katie és Daniel repülőre ültek, hogy Katie anyukája temetésén ott lehessenek.
4: Amikor már a repülőn ültem, annyira hálás voltam, hogy megadhatom az anyámnak ezt a végtisztességet.
5: Ma már Keti újra tele van energiával, és újra élvezi az unokái társaságát. Mindenkit arra bátorít, hogy soha nem szabad feladni, hanem bízni kell, mert Isten megígérte, hogy meggyógyít.
4: Annyira jól vagyok, hogy időnként még erősebbnek is érzem magam, mint azelőtt. Isten figyel arra, hogy az ő ígéretei beteljesedjenek. Isten nem hagy el a bajban.
3: Blake először fejfájásra panaszkodott. Pár pillanattal később viszont már a fejét fogva azt kiabálta, hogy mindjárt meghal. Elpattant egy ér a fejében, elárasztva vérrel a fiú agyát. Hogy mi történt ezután? Nézzék meg!
1: Annyira fájt neki, hogy nem engedte, hogy hozzáérjek.
8: Sírni kezdett. Nagyon zaklatott volt. Egyszerűen nem nyugodott le.
3: Mark és Caroline Cooley, 8 éves fia Blake, alig pár perce kezdett játszani a szomszéd medencéjénél, amikor bénító fejfájás fogta el.
1: Amikor hányni kezdett, közöltem, irány a sürgősségi. Azonnal indulunk.
3: Mire a legközelebbi kórházba értek vele az észak-karolinai Washingtonban, már eszméletlen volt.
8: Azonnal Istenhez fordultam. Kérlek, Uram, ne engedd, hogy ez legyen a gyermekünk eltöltött utolsó napunk. Nem lehet itt vége.
3: A CT kiterjedt agyvérzést mutatott ki. Helikopterrel a Greenville-i gyermekkórházba szállították sürgősségi műtétre.
8: Azonnal posztoltuk a közösségi médiában, hogy kérjük, imádkozzanak Blake-ért.
1: Istenem, ez nagyon komoly, de bármi történjék is, én hozzád fordulok. A szabadítomhoz.
3: Dr. Richard Dajai, idegsebész, elmagyarázza, hogy a legnagyobb veszélyt a növekvő agyi nyomás jelentette.
9: Blake nagyon beteg volt. Komoly veszélye volt annak, hogy halálos agyvérzést szenved. Mélyen az agyában történt, a vér feltöltötte az agykamrákat. Muszáj volt az azonnali beavatkozás. Ezt az elsődleges sérülést kellett azonnal helyreállítani.
3: Dr. Dajai csapata kivezető csöveken keresztül lecsapolta az agyban felgyülemlett vért, és enyhített a nyomáson. A beavatkozás után Mark és Caroline bemehettek mesterséges kómába helyezett fiúkhoz.
1: Előbb még egy ragyogó kisrác áll előtted, a következő percben meg ott fekszik az intenzív osztályon, rákötve a rengeteg be- és kivezető csőre. De még így is örültem, hogy élve látom.
3: Másnap dr. Dajai rátalált a vérzés forrására. Egy születési rendellenesség, az AVM okozott sztrókot. Bár a vérzést megállították, az agyi nyomás még mindig veszélyesen nagy volt. Hetekbe telt volna a vér lecsapolása.
9: A lehetőségek széles skálája fordulhat elő ilyen betegségeknél. Nem éli túl, de akár fel is épülhet. Sajnos az idegrendszeri sérülések esetén sok szürke terület van. Széles spektruma van annak, hogy milyen állapotba kerül a beteg, mennyire bénul le, milyen lesz a kognitív állapota.
8: Rendben. Akkor ma ezért a bizonyos területért fogunk imádkozni, és hívjuk segítségül az Urat. Imádjuk őt, és ma ezért a területért imádkozunk.
1: Tisztában voltunk azzal, hogy elveszíthetjük a fiunkat. De valahogy fogtuk ezt a gondolatot, és eltettük az agyunk hátsó polcára, és nem vettük elő. Csak imádkoztunk, és hittük, hogy Isten jó és jót fog kihozni ebből a helyzetből.
3: Ekkor már a világ minden táján imádkoztak Blake-ért, még az orvosi csapat tagjai közül is.
10: Csodáért imádkoztunk, mert ez a család annyi mindenen ment keresztül. Csoda kellett.
5: Blake nagyon sötét napokat élt át, ezért buzgón imádkoztam érte munkába menet.
3: A 16. napon Blake állapota stabilizálódott annyira, hogy MRI-t végezhettek rajta, ami agykárosodás jeleit mutatta, miszerint soha nem fog újra járni, beszélni vagy látni.
1: Mintha behúztak volna egyet. Megrogytunk a hírtől.
8: Nagyon dühös és szomorú lettem. Aggódtam, hogy annyit imádkoztunk. Annyit és annyit, mint hiába. Nem jött rá válasz.
3: Viszont még ekkor is egész éjjel folytatták az imát csodáért.
11: hogy jobban legyen, mint az Emery szerint lehet, és hogy felemelje akárcsak a hüvelykujját. Bár végig tudtam, hogy a vizsgálat alapján nem lesz rá képes.
10: Bementem egy raktárszobába, és csak ültem, és imádkoztam, míg nem úgy éreztem, hogy most már átvészeljük az éjszakát.
8: Továbbra is ragaszkodtam a hithez, amíg el nem fogy minden reménysugár. Nem adhatjuk fel.
1: Egészen a végsőkig fogunk harcolni.
3: Másnap dr. Dajai felébresztette Blake-et a kómából, annyira, hogy meg tudja vizsgálni.
1: Azt mondta, hé, Blake, fel tudod mutatni a hüvelykujjad? Ő pedig így csinált. És majd elállt a lélegzetem, el sem hiszem, hogy megtörtént.
11: Örömömben felkiáltottam, hiszen senki sem tudta, hogy ezért imádkoztam. Dicsőség Istennek!
8: Annyi remény volt abban az aprócska mozdulatban.
3: A következő néhány nap során Blake állapota tovább javult. Az orvosok el tudták távolítani a csöveket. 48 napos kórházi tartózkodása fennmaradó részét rehabilitációval töltötte, ahol megtanult újra járni és beszélni, illetve a motorikus készségek helyreállításán dolgoztak. Bámulatos fejlődést mutatott.
11: Számos probléma felmerülhetett volna. A tény, hogy mindent úgy tud csinálni, ahogy csinál, az elképesztő. Kétségtelenül egy csoda.
3: Ma már semmi sem tartja vissza Blake-et. A családja hálás a szakszerű orvosi ellátásért, a közeli és távoli emberek imájáért és Isten szeretetéért.
8: Megtanultam, mekkora ereje van az imának, amikor elmondom Istennek a kérésemet. De azt is ki kell mondani, hogy legyen meg a te akaratod.
1: Az ima egy életforma. Köszönteni Jézust, a Szent Szellemet és Istent az életünkben minden pillanatban.

0: műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Üdvözöljük Önöket a mai 700-as klubban. Kereső és mentőcsapatok kutatnak a törmelékek között, miután hatalmas földrengés sújtotta Nyugat-Kolumbiát. Legalább 132 ember meghalt, és több százat keresnek. Tudósításunk.
2: Ez a felvétel a Perejai repülőtéren készült Kolumbiában, ahol José Halejo és egy másik utas menedéket keresett, miközben 7,4-es erősségű földrengés sújtotta az utas terminált.
3: Már a földrengés kezdetekor is nagyon erős volt. Úgy tűnt, mintha sohasem maradna abba. Hála Istennek jól vagyunk, de rendkívül hosszú volt.
2: Manizelás városában a lakosok és a turisták egymásba kapaszkodtak, ahogy a föld hirtelen rázkodni kezdett alattuk. Egy közelben levő katedrális megsérült, majd összeomlott a földrengés következtében, ami több mint 30 várost és települést érintett az ország nyugati részén. Az epicentrum San José del Palmarban volt, ami megközelítőleg 400 kilométerre van a fővárostól, Bogotától. A hatóságok figyelmeztették a lakosokat, hogy készüljenek fel a lehetséges utórengésekre Pereirában, Caliban, Kubóban, Mancélásban és Armeniánban.
1: Elsődleges feladatunk, hogy kimentsük a kőtörmelék alatt rekedt embereket.
2: A kereső és mentő csapatok több városban és településen egész éjszaka dolgoztak, hogy túlélőket találjanak az összeomlott épületek kőtörmeléke alatt. Volt, ahol láncot alkotva katonák, mentők és családok adtak kézről kézre nagy betondarabokat.
4: Épp most húztak ki egy életben maradt kislányt, és ma reggel kimentettek valakit a sarki épületből is.
2: Hozzávetőleg 1600 sérült vagy összeomlott épületről számoltak be. Legalább 132 halálos áldozat van, és több száz embert még keresnek. A szeizmológusok szerint ezen a környéken kivételesen ritka az ilyen erősségű földrengés.
1: Általában az ottani földrengések olyan kicsik, hogy alig lehet őket érezni, de a mai nagyon szokatlan volt. A 7,4-es erősségű már jelentős.
2: Kolumbia nemrég megválasztott elnöke rendkívüli állapotot hirdetett, míg a mentőcsapatok folytatják a túlélők keresését. A tisztviselők attól tartanak, hogy nőni fog az áldozatok száma, mert feltehetően még sokan rekedtek az összeomlott épületek alatt.
1: Köszönjük, George! Hölgyeim és uraim, ez Kolumbia legerősebb földrengése volt az elmúlt 100 évben. Az összeomlott épületek között volt egy kórház gyermek és újszülött részlege is. Elképesztő felvételeken láttuk a folyamatban lévő mentési munkálatokat, és azt is, hogy a mentők a saját életüket kockáztatják, miközben igyekeznek, hogy ne okozzanak további sérülést, vagy ne okozzák a lentrekedtek halálát. És beszélhetünk a túlélőket ért traumáról is.
3: A szorongás és a kimerültség korát éljük, csőstül ömlenek ránk a rossz hírek. Hogyan találhatjuk meg a békét egy ilyen helyzetben? Max Lucado szerint a megoldás egy rendíthetetlen bátorság.
1: Max Lucado keresztény bestseller szerző. Több mint 100 könyvet írt, és annyit eladott, hogy egymásra téve felérnének a holdig. Írásainak legfőbb üzenete: Isten szeret, engedd neki. egy történetmondó tehetségével prédikál. Sokan Amerika pásztoraként ismerik, és több mint 4 millió követőjével a közösségi média egyik legbefolyásosabb vezéralakja. Legutóbbi könyvében a rendíthetetlen bátorságban arra tanít, hogyan győzzük le a szorongást, és járjunk magabiztosan hitben.
3: Kedves barátunk, Max Lucado ma itt van velünk, üdvözöljük újra a műsorban. Még egy sikerkönyv?
2: Nagyon köszönöm. Ó, nem tudom, remélem.
3: Biztosan az lesz, Illés történetével kezdődik, aki hatalmas túlerővel nézett szembe. Aki már olvasta, tudja, milyen jelentős esemény volt ez, de hogyan vonatkozhat jelenlegi helyzetünkre.
2: Remélem, a nézők olvasták már ezt a történetet, de ha nem, remélem, elolvassák. Először is köszönöm a meghívást, nagyszerű újra itt lenni. Illés történetében az a megrázó, hogy valóban óriási túlerővel nézett szembe. A Krisztus előtt 9. században 850 hamis proféta hajtott térdet a Baál és Astarot nevű hamis isteneknek. A király és a királynő pedig nem is lehetett volna aljasabb. Nem véletlen, hogy nem neveztük el Akhábnak vagy Jézabelnek a gyermekeinket. Ők támogatták ezt a 850 hamis profétát. Szóval mondhatjuk, hogy Illés története 850 az egyellenállással indult. Minden tekintetben kisebbségben volt. Mégis hitet és bátorságot tudott meríteni. Nyilván a küzdelem is része a történetének, de az Isten általa szerzett óriási győzelme ma is emlékeztető azok számára, akik úgy érzik, hogy túlerővel állnak szemben az élet kihívásaival és harcaiban.
3: Kimerítő az olyan szellemi harc, mint amin Illés is átment. Ő is túl volt terhelve, és a küzdelem után annyira elcsüggett, hogy kérte Istent, vegye el az életét. Mivel ez egy nagy győzelem után történt, ebből is látszik, hogy néha mennyire kimerülünk érzelmileg és szellemileg. Ön szerint mit tehetünk ilyenkor?
2: Ráadásul ez az egyik legnagyobb bibliai csodát követte, amikor a mennyből tűz szállt le a Kármelhegyre, és Illés megsemmisítette a Bált és Astarót imádó vallásokat. Mondhatni, csúcsformában volt, ő volt a legértékesebb proféta. És mégis, amikor megtudta, hogy Jézabel el akarja fogni, ahelyett, hogy bátorsággal válaszolt volna, megfutamodott. Napokig menekült, amíg végül összerogyott egy fa mellett, és azt mondta, Uram, vegyél magadhoz, kész vagyok meghalni, már nem tudok többet tenni. Rettenetesen kimerült, ahogy mi is sokan voltunk már ilyen helyzetben. Tudta, hogy minden harmadik amerikai bizonyos mértékig depresszióval küzd. Minden harmadik. Kiózanító statisztika. Szóval nagyon is aktuális ez a történet arról, hogyan szolgált Isten Illés felé. Elküldött egy angyalt, hogy vigyen neki ételt, és pihenést írt elő Illésnek. Ő ezután folytatni tudta az útját, és elbújt egy barlangban. De nincs egyedül. Ezek olyan gyakorlati dolgok, amelyeket mi is megtehetünk. Talán ideje pihenni egyet. Lehet, hogy ki kell jönni az elszigeteltség barlangjából. Talán csendben kell lennünk, és hallgatni Isten halk és szelíd hangját. De az is lehet, hogy egy közösségre van szükségünk, amely segít tudatosítani, hogy mi sem vagyunk egyedül.
3: De ez néha olyan nehéz. Persze minden, amit mond, Isten szellemétől átjárt ige, de a világunk egy merő káosz. Néha én is, amikor hazaérek a munkából, bekapcsolom a híreket, hogy lássam, mi történt aznap. De bevallom, nem tudom sokáig nézni. Olyan, mintha lebombázna az a rengeteg káosz, vélemény és vita. Hogyan lehet megtalálni a csendet mindezek közepette?
2: Az agyunk nem arra lett megalkotva, hogy feldolgozza ezt a rengeteg ránk ömlő negativitást. Meg kell húznunk egy határt, hogy mit engedünk be az elménkbe. Illésnek többször is vissza kellett vonulnia a csendbe. Az egyik legjelentősebb elvonulása azután történt, hogy az első jelenetben, a Királyok első könyvében szembeszállt Akhábbal és Jézabellel. A konfrontáció után Isten nem prédikáló körútra küldte őt, hanem egy vízmosáshoz, egy elhagyatott kopárvidékre. Itt gondoskodott róla, hollók vittek neki ételt. Ez egy különös helyzet volt, de úgy tűnik, hogy körülbelül egy évet töltött itt el. Csak arra tudok gondolni, hogy Isten ilyen módon edzette Illést. Ebben az elszigeteltségben készítette őt fel, mert szüksége volt rá, hogy tudjon figyelni Istenre. Talán most is hallgat minket valaki, aki úgy érzi, az egész élete kaotikus, hajszolt. Lehet, hogy ideje megemlékezni a Zsoltárok könyvének intéséről, csendesedjetek el és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. A lányom éppen nemrég mondta, hogy sokszor napokra kikapcsolja a közösségi médiát, mert nem akar foglalkozni vele. Mondtam is neki, hogy van mit tanulnom tőle. Néha muszáj lecsendesítenünk a környezetünket.
3: Nagyon sok ember küzd anyagi nehézségekkel. Ön azt mondja, ha ez Isten akarata, akkor Isten gondoskodik a számlák kifizetéséről. Beszélne erről? Hogyan megy ez?
2: Egész életemben ezt hallottam. Nagyon szeretem ezt a mondást, de ez Illés történetében is megmutatkozik. Miután egy ideig a pusztában volt, Isten elküldte egy városba, amiről a legtöbben talán nem is hallottunk, Szareptába. Azonban Illés hallott róla, mert ez volt Jézabel szülővárosa. Azé a királynői, aki el akarta őt pusztítani. Isten azt mondta Illésnek, hogy lesz ott egy özvegyasszony, aki gondoskodni fog róla. Egy özvegyasszony? Hogyan tudna ő gondoskodni rólam? Illés mégis megtette a hosszú utat a sivatagon keresztül, és amikor találkozott az asszonnyal, azt mondta, már a fiamat és magamat sem tudom ellátni. Illés azonban elmondta neki, hogy Isten gondoskodni fog róla, csak menjen és készítsen ételt, mert a korsója soha nem fog kiürülni, mindig lesz elegendő tartalékja. Így is történt. Az asszony hitből cselekedett, odaadta Illésnek, amilyen volt, és az olajos korsó nem ürült ki soha. Ők hárman nem éheztek. Ha ez Isten akarata, akkor ő állja a költségeket. Isten hű az ő szavához.
3: Korábban említettük a depressziót és a szorongást. Ön szerint Isten dicsőítése az egyik legjobb dolog, amit ilyenkor tehetünk. Ez a félelemre adott egyik legjobb reakció. Mi ennek a lényege?
2: Őszintén hiszek a dicséret erejében. Szerintem azért nem beszélünk erről eleget, mert az ördög gyűlöli, amikor hallja, hogy Isten dicsőítik. Az ördög nem minden tudó, nem tud olvasni a gondolatainkban. De amikor felállunk és megvalljuk szent, szent, szent, teljes szívünkben éneklünk és dicsérjük Istent, akkor az ördögnek nincs mit tennie, nincs válasza. A sátán maga is azt akarta, hogy imádják. Isten helyére akart kerülni, de Isten letaszította őt. Azóta is, ami imádatunkra vágyik. Volt idő az életemben, amikor ezt tettem, de azok a napok már régen elmúltak. Hiszek a hallható szóbeli kifejező dicséretben, abban, amit hangosan kimondunk. A gonosz erők, a fejedelemségek és hatalmasságok pedig hátat fordítanak és távoznak.
3: Ez megdorgálja az ellenséget, a menny pedig velünk együtt imádja Istent. Max mindig nagyszerű és bátorító üzenetet hoz nekünk. Szeretném elmondani a nézőinknek, hogy Max Lucado legújabb könyve, az Unbreakable Courage, rendíthetetlen bátorság, országszerte kapható. Mindannyiunknak szükségünk van erre. Köszönöm, hogy itt volt, mindig öröm vendégül látni.
2: Köszönöm, Terry, számomra öröm.
1: Rövid híreim következnek. Az orvosi közösség bírálja a Fehérházat, amiért megváltoztatta a gyermekek oltási rendjét. Az elnök tegnapi rendeletében 18-ról 11-re csökkentette az ajánlott oltások számát. A kanyaró, mumps és rubeola elleni MMR oltást 3 külön oltásra bontja a jelenlegi kombinált oltás helyett, amelyet az elmúlt 55 évben alkalmaztak. Az elnök szerint mindhárom oltóanyag egyetlen oltásban történő beadása veszélyes lehet. Orvosszakértők vitatják ezt az állítást. Az elnök szerint minden állam maga dönti el, mely oltásokat tesz kötelezővé. A demokrata párton belüli megosztottság ma a Wisconsini előválasztásokon és a kormányzó választáson is megmutatkozott. Minnesotában a demokratikus szocialista Francesca Hung megpróbálja megszerezni a demokrata párt jelölését. A hagyományos irány képviselő Angie Craig a progresszív helyettes kormányzóval, Peggy Flanagannel mérkőzik meg azért, hogy esélyt kapjon a szenátusi indulásra. Dél-Karolinában pedig a republikánusok rendkívüli választáson döntenek arról, ki indulhat a néhai Lindsey Graham szenátusi helyéért. Legfrissebb híreinket megtalálják a weboldalunkon. Én mára búcsúzom. Folytatjuk adásunkat, maradjanak velünk!
3: Lizzie Morgan még csak 5 éves volt, amikor a sarokban kuporgó kisebbik testvérének énekelte, hogy voltak viharos és szeles időszakok, de kijöttem belőlük. A dicséret volt az a tevékenység, amiben igazán jól érezte magát.

0: Lizzy,
1: nagyon örülök a mai beszélgetésünknek.
2: Köszönöm, hogy itt lehetek, nagyon izgatott vagyok.
1: Kezdjük a legelején. Milyen volt a gyermekkorod? Gyülekezetben nőttél fel, igaz?
2: Igen, abszolút. A szüleim és a nagyszüleim is pásztorok voltak, így amióta az eszemet tudom, ide jártam.
1: Itt ebben a gyülekezetben.
2: Igen. Ez az a színpad, ahol igazán megtanultam énekelni és dicséretet vezetni. Valami mindig nagyon vonzott a gyülekezet felé. Nagyon erős volt a nagyszüleimmel való kapcsolatom. Figyeltem, ahogy pásztorolják a gyülekezetet, és mindig a közelükben szerettem volna lenni. Egészen kiskoromtól kezdve ebben az atmoszférában lubickoltam.
1: És mikor kezdtél el rátalálni a saját hangodra?
2: Amikor elkezdtek nagyobb horderejű dolgok történni velem. Körülbelül 13 éves lehettem. Ekkor értettem meg, hogy a dicséret egy eszköz is lehet, aminek a segítségével keresztül tudunk menni dolgokon, és be tudunk kerülni Isten jelenlétébe, hogy segít eligazodni az élet dolgaiban és a küzdelmeinkben.
1: Történt valami ebben az időszakban, ami ezt kiváltotta?
2: Igen, amikor 13 éves voltam, a szüleim bejelentették, hogy válnak. Őszintén szóval nem tulajdonítottam ennek nagy jelentőséget. Úgy voltam vele, hogy oké, megkérem az Urat, hogy állítsa helyre a szüleim házasságát, és ennyi, megteszi. Szóval itt tartottam 13 évesen. A szüleim végül elváltak. Ez volt az első momentum az életemben, amikor igazán elkezdtem megkérdőjelezni a hitemet. Őszintén szólva úgy éreztem, hogy Isten cserben hagyott. De egyben ez volt az az időszak is, amikor én magam kellett, hogy lépéseket tegyek felé. Ez lehetővé tette, hogy nagyon őszintén tudjak hozzászólni. Nem okozott nehézséget, hogy a bennem lévő csalódásról beszéljek, arról, hogy úgy érzem, cserben hagyott. De ő hűséges volt és válaszolt a kérdéseimre. Nagyon kedves és valóságos módon.
1: Nagyon nyitott és őszinte voltál azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amikkel meg kellett harcolnod, például az Urral való kapcsolat elmélyítése. Az édesapád vívódása a függőséggel, ezek milyen hatással voltak a gyerekkorodra? És te dicséretvezető vagy, és meg kell érteni, hogy neked is vannak küzdelmeid. Talán meg is kérdezted Istent, hogy Uram, mit csinálsz?
2: Az édesapámnak és nekem most már jó a kapcsolatunk, és Isten valóban sokat tett, hogy helyreálljon. Ez a bizonyságom nagy része. Gyerekként láttam az apámat a színpadon, akit imádtak az emberek, és ünnepelték, de aztán otthon teljesen más volt. Ezért már kicsi koromtól úgy voltam vele, hogy ez nekem nem kell. Ha a dicséretvezetés és a nagy pillanatok a színpadon azzal járnak, hogy a családom issza meg a levét, és rájuk rakódik egy súly, akkor Istenem, kérlek, ne ezt kelljen csinálnom. De egyben csodáltam is az apámat, mert harcolt. Nem adta fel. Folyamatosan harcolt, és folyamatosan megvívta a csatáit. Aztán rengeteg időt fordított arra, hogy őszinte apa-lánya beszélgetéseink legyenek. És ezek nagyban segítettek, hogy begyógyuljanak a sebek. És azt is felismertem, hogy nem kell tökéletesnek lennem, ha ezt az utat választom.
1: Mit mondanál azoknak az embereknek, akik esetleg néznek is minket, és úgy érzik, megsérültek a gyülekezetben, és akár szintén pásztorok gyerekei, és azt mondják, hogy az anyám, vagy apám, vagy valaki a családból teljesen más volt otthon, mint a pulpitusnál?
2: Ha van olyan hely, ahol a sérült emberek megnyugodhatnak, az az Istenháza, a gyülekezet. Nem az emberekben kell hinnünk, és ne a gyülekezetbe vessük a hitünket, se a pásztorokba. És ezért olyan fontos, hogy saját kapcsolatunk legyen az Úrral, mert például, ha én csak az apámban hittem volna, akkor már régen otthagytam volna az Urat. Saját kapcsolatunk legyen az Úrral.
1: Mindig nyíltan beszéltél olyan küzdelmeidről is, mint az önkép, a magányosság, a kínzó gondolatok és hasonlók. Hogy tudtál ezeken felülkerekedni?
2: Először is arra jöttem rá, hogy amiben talentumot adott Isten, az ellenség ott fog támadni. És azt gondolom, amikor megnevezzük, nyíltan beszélünk róla, azzal visszautasítjuk, hogy egymagunk bajlódjunk vele. És azt tapasztaltam, hogy minél többet beszélek róla embereknek. Kiderül, hogy hasonlókkal küszködnek mások is, és azzal szűnik a magányosság, az elkülönülés érzése, ahogy felismerem, hogy mások is hasonlókkal küzdenek. Nem minden dolog gyógyul be azonnal. Vannak dolgok, amikért harcolni kell. És én szeretem a jó harcot, de tényleg, megtanultam megszeretni a harcot, mert tudom, ki harcol velem. És minden alkalommal, amikor legyőzök valamit, egyre több hatalmát látom meg az Úrnak.
1: Arról is beszéltél, hogy a dicséret számodra a biztonságos hely. Mesélnél erről?
2: Igen, ez így van. Ez egészen visszanyúlik a kislány koromba. Abban az időben apu erősen küzdött a függőségével, és ez nagyon kihatott a szüleim házasságára. Egyszer apa hazajött egy hosszabb távolléte után, és anyuval nagyon kiabáltak. Én megragadtam az öcsémet, és a sarokban öleltem, és énekeltem, hogy átmentem viharokon, de túléltem. Átmentem betegségen, fájdalmakon, de túléltem. Emberek besározták a nevemet, de túléltem. Istennek hála, hogy túléltem. És akkor még nem éltük túl, de azt hiszem, ez a hatalma a dicséretnek. Elnézést. Szóval ez a hatalma a dicséretnek, hogy az egy biztonságos hely, de egy olyan hely is, ahol profétálunk a jövőről. Visszatekintve arra az időre, nem tudtam, mit énekelek. Még csak 5 éves voltam, fogalmam sem volt, mit éneklek, de most 28 évesen látom, hogy az 5 éves én profétált a 28 éves énnek, hogy az öcsém is én túléljük, és ezért mondom, hogy a dicséret egy biztonságos hely. Talán még nem vagyunk ott, de ott leszünk. És ez nem csak nekem és az öcsémnek volt profécia, hanem a szüleimnek is, és ezért is hiszem, hogy a dicséret nem csak egy biztonságos hely, hanem erős fegyver is. És szeretném, ha az emberek tudnák, hogy ez működik. Talán nem úgy, ahogy elképzeljük, de működik. Ténylegesen látom, hogy én ezt magamra és a családomra énekeltem. És Isten már akkor megengedte, hogy dicsérjem, és megmutatta a dicséret hatalmát. Hogy ez egy fegyver. Valóban egy fegyver. Egy biztonságos hely, de egy fegyver is. És bárki használhatja, nem kell tudni énekelni, csak el kell kezdeni szólni, és a dolgok megváltoznak. Talán évekig nem látszik belőle semmi, de végül meglátjuk. Ezért mondom, hogy biztonságos hely, mert az én környezetem akkor és ott nem volt biztonságos. De volt egy hely, ahová mehettem, és volt egy dicséret, amit énekelhettem, ami bevezetett az Úr jelenlétébe. És az biztonság volt nekem akkor.
0: Sajnos lejárt a műsoridőnk. Ma a következő bibliai idézettel búcsúzunk. A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hívésben, hogy bővölködjetek a reménységben. A viszontlátással!

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan bízhatunk meg egy olyan világban, ahol a valóságunkat már bitkódok és képernyők rajzolják újjá? Vajon természetes óvatosság, vagy visszafordíthatatlan paranoia az, ha már a saját szemünknek sem hiszünk a digitális térben? A Magenta Podcast legújabb adásában a kiberbiztonság, a digitális ökoszisztémát és az emberi psziché metszéspontján vizsgáljuk meg korunk egyik legégetőbb kérdését, a digitális bizalom válságát és jövőjét. Vendégünk Kotrocó Dóra, Cyber Security szakértő, akivel arról beszélgetünk, miért dőlünk be olyan könnyen a kibertér csapdáinak, hogyan formálják át az adatkezelési botrányok a platformokba vetett hitünket, és milyen gyakorlati lépésekkel védhetjük meg magunkat egy egyre átláthatatlanabb online világban. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ez már a Start Plus egészségügyi perceink következnek.
2: A rovat támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat.
1: Szegő Péter orvosigazgató az Ormos Intézettől a vendégünk. Jó reggelt kívánok, szervusz, köszönöm szépen. Logikus, hogy ebben a kánikulai időszakban arról beszéljünk, hogy hogyan védhetjük ki a kiszáradást. Szervezetünk 60% a víz, de nyilván többről van szó, mint hogy most elmondott, hogy igyunk sok folyadékot, ennél azért összetettebb a kérdés, és több időnk is van ennek kifejtésére.
3: Erre lehet azt mondani, hogy végső soron mindannyian növények vagyunk. Hogyha locsoljuk magunkat, akkor nem száradunk ki, hogyha nem locsoljuk magunkat, akkor meg előbb-utóbb kiszáradunk. Tehát, hogyha az egészet össze akarom foglalni, akkor nagyjából ezzel így be is lehet fejezni a történetet. Igazából tényleg arról van szó, hogy van egy vízforgalmunk, és hát a vízforgalmunk ez a nyári hónapokban, különösen akkor, amikor odakint nagyon meleg van, akkor elég erőteljes kihívásokkal küzd. Ugye, ilyenkor nagyon könnyen tud egyébként folyamatosan negatív lenni a folyadék egyenlegünk, ami arról szól, hogy folyamatosan többet adunk ki, mint amennyit viszünk be. És hát ezt egy ideig kompenzálja a szervezetünk, egy ideig meg tud ezzel birkózni, de aztán utána, hát mondjuk, hogy elfogy a cérna, és akkor lesznek különféle panaszok, amiknek a súlyossága az enyhe fáradtságtól, fejfájástól, derékfájástól, az eszméletlen állapotba, kórházba szállításig terjedhet valahol. Tehát ez egy viszonylag széles skála. Na most ez a véglet, amikor az ember beviszik a kórházba, azért mert ki van száradva, az alapvetően azért kitüntetett állapotokat és kitüntetett embercsoportokat veszélyeztet leginkább tapasztalatok szerint. De elsősorban a nagyon fiatal csecsemő kisgyerekek tartoznak egyik oldalról, mert ők azért igazándiból, különösen amíg még nagyon a mozgásuk sincsen rendben, addig alapvetően azért a szüleikre kell, hogy hagyatkozzanak a folyadékháztartásokat illetően, és hát egy ideig tudják jelezni azt, hogy valami nem stimmel, de aztán utána egyre inkább elnyetté válnak, és csak págyadtak lesznek, és onnantól kezdve úgy csodálkozunk, hogy mi a probléma, és ők nagyon gyorsan bele tudnak jutni ebbe az állapotba. A másik véglet az meg nyilván azok az idős emberek, akik mondjuk tehetetlenül fekszenek az ágyban, vagy egyéb ok miatt nem éreznek szomjúságot, vagy tehetetlenül fekszenek az ágyban, és szintén kiszolgáltatottak valaki másnak, hogy oda nekik inni, vagy nem ad, és hát ők szintén nagyon gyorsan viszonylag súlyos állapotba tudnak kerülni. Most az emberek jó része a kettő között helyezkedik el. itt igazándiból őnáluk nagyon másra nem lehet fogni ezt az egészet, hogyha ilyen probléma kialakul, mint hogy nem foglalkoztak ezzel az egész, és nem vették komolyan azt, hogy a folyadékbevitelre arra különösen figyelni kell akkor, amikor odakint hőségriasztás van.
1: De akkor a megelőzésben az orvostudománynak nagyon nagy mozgástere nincs, nem hiszem?
3: Ez mindenki, nem állhatunk mindenki mellett, és nem szólhatunk el, hogy jó napot kívánok, ivott-e már eleget, és legyen szíves inni. Itt igazándiból az illetőnek ezzel folyamatosan gondolkodnia kell, folyamatosan foglalkoznia kell akkor, amikor ez van odakint.
1: És azon túl, hogy mi például most erről beszélünk, hogyan lehet tudatosítani azokban, akiknél ez nem evidencia, hogy mindig inni kell, de 40 fokban meg aztán végig nagyon sokat kell folyadékot fogyasztani. Hogy lehet ezt tudatosítani azon túl, hogy most itt ezt tesszük, de ha nem tesszük?
3: Hát ugye alapvetően az embereknek figyelniük kell a saját állapotukra. Tehát hogyha azt veszik észre, hogy indokolatlanul fáradtak, indokolatlanul álmosak, indokolatlanul szájszárasságuk van, indokolatlanul izompanaszaik vannak, izomgörcseik vannak például, vagy egyre inkább ájúdoznak, stb., akkor azért oda kéne figyelni arra, hogy lehet, hogy az van a háttérben, nem itt a meleget. Van a szervezetnek különféle olyan jelzésrendszere, amit hogyha tudunk, ismerünk, akkor azért könnyebbé teszi ennek a megítélését. Tehát ezt tudni kell, hogyha ha negatív a folyadék egyenlegünk tartósan, magyarul tényleg több megy ki, mint amennyibe megy, akkor a szervezetünk tekintve, hogy hát nem vagyunk mi békák, hogy folyamatosan meg halak, hogy vízben éljünk, tehát nem vagyunk abban a luxusban, hogy folyamatosan folyadékban éljünk, valahogy megpróbáljuk ezt az egészet rendezni, és ez azt jelenti, hogy megpróbálunk spórolni előbb-utóbb a kiadásra. De most ez mit von maga után? Az illetőnek száraz lesz a szája, száraz lesz a nyelve. Esetleg székrekedése is tud lenni, aminek a hátterében az van, hogy a bélnev termelést is ilyenkor visszafogjuk. Illetve hát amit érdemes nagyon figyelni, az a vizelet. Mert a leginkább a szervezetünk hormonálisan a folyadék háztartásunkhoz a vizeletet tudja nagyjából adaptálni, és ez azt jelenti, hogy kevesebb is lesz a mennyisége, szinte nagyon-nagyon kevés, tehát hogyha valaki egyszer megy el egy nap a WC-re, és ott mondjuk kicsihol magából egy 3 decit, akkor biztos, hogy a bevitele valami probléma volt, illetve a minősége is változik. Tehát ilyenkor a szaga, a színe sokkal kifejezettebb lesz ahhoz képest, mint amikor valaki mondjuk megivott 5 liter vizet, és azután megy el a WC-re. Tehát ezt érdemes figyelni. Azt szoktuk mondani, hogy egyébként ugye reggel mindenki elmegy WC-re alvás után általában, ez törvényszerű, és aztán utána, hogyha a nap folyamán, a délelőtt folyamán mondjuk nem kell elmenni WC-re, hanem mondjuk a következő az este 6-kor jön, hát akkor lehet, hogy azt a napot elrontottuk.
1: Egyébként mondjuk egy ilyen plusz 30 fölötti hőmérsékletisában az átlagos folyadékfogyasztáshoz képest mennyivel kellene többet innunk?
3: Hát sokkal.
1: Tehát deciben, literben
3: számítható? Literben számítható a többlet. Tehát itt alapvetően az van, hogy a mondjuk, ha magamból indulok ki, akkor nekem a szükséges folyadékfogyasztásom egy nap kb. 4-4,5 liter. Na most, hogyha... De ez csak a testfelületes tömeg és az egyéb szükséges folyadékfogyasztásom egy nap kb. 4-4,5 liter. Na most, hogy

0: vagy ne vagy Isten, és ezt nagyon kevesen tudják, a lázas állapot instant kiszáradáshoz tud vezetni, hogyha ilyen időjárás van, illetve hát az nem nagy varázslat azt mondani, hogyha valaki hányos hasmenős, amúgy egyébként nyáron előszeretettel előforduló betegségbe szenved, akkor az megint csak a folyadékháztartását, a folyadékenyésre tönkre tudja vágni. Tehát ilyenkor az alaphoz képest annak a két-két és félszeresét simán meg lehet inni, és nem lesz belőle semmi probléma. Akkor lesz probléma, hogyha ezt rossz minőségű ásványvízzel pótoljuk, mert ott az ionháztartásunkat is szintén tudjuk befolyásolni, hogy abból lehet baj.
1: Szegő Péter doktor, köszönöm szépen, hogy eljött, és mindezt elmondtad.
2: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Még mindig a vízzel kapcsolatban beszélgetünk, de egy teljesen más téma, tömeges halpusztulás zajlik, és itt van a témában az Aranypont ZRT vezérigazgatója Lévai Ferenc. Jó reggelt kívánok!
2: Szerintem, jó reggelt!
1: Köszönöm neki. Szépen, hogy itt van. 185 tonna hal pusztult el, 200 millió forint a veszteség. Ez a rétmajori és rétszilvási halastavaknál zajló jelenlegi folyamat. Jó napot kívánok! Hát ez elég drámai, tehát azért 185 tonna hal, hogyha azt mondom, hogy akkor 185 ezer kiló, akkor itt akkor több tízezer hal pusztult el, ha ezek nagy halak. A kicsik akkor 100 000-es nagyságrendben pusztultak-e halak?
2: Vegyesen, tehát mind a két szám igaz. A nagyobbak volt a 10 000-es, a kisebbek volt a 100 000-es, több 100 000-es. És csatlakoznák az előttem szólóhoz, a halak is úgy tudják, hogy a kiszáradás ellen inni kéne. Egy kicsit ők jobban, mert ugye ők a vízben élő állatok, és itt most nem csak a halakról van szó, és leszögezném, hogy nem arról van szó, hogy mekkora kárt ért bennünket elsősorban, hanem inkább az, hogy ez egy olyan ökoszisztéma rendszer, ami Magyarország egyik legvédettebb területe. Ramsári egyezmény, a vonulóvízi madarak vándorútja a világon, nemzetközi egyezmények védik, Natura 2000-es terület, Dunai-Poly Nemzeti Park védett, helyi védettség. Tehát minket mindenki annyira véd már, hogy az már nagyon védettek vagyunk, főleg a józan paraszti ész ellen vagyunk védettek, mert az ellen nem annyira, meg a vízhiány ellen is vagyunk. Nem új a jelenség. Tudtuk a tavasszal, hogy mi fog következni, vízhiány van a térségben. Mi készültünk arra, hogy 100%-osan nem fogjuk tudni a tórendszert feltölteni. Van egy úgynevezett ökológiai vízigény, ez a teljes terület 50%-a. Egy méter tízes vizek vannak, alapvetően idős tórendszer, ahol ugye nagyon meg kell fontolni minden lépést, hogy
1: ezt látjuk most, ez a jelenség hát van az önök tavalyiban.
2: Igen. Na most drámai. Eljöttük, mindenkinek elmondtuk, és azt kértük, hogy a törvény szellemébe rangsorolják a vizeket. A rendelkezés álló vizet úgy kellene elosztani, első a humán, az ember, katasztrófavédelem, a második rögtön az állatitatás, a halastórendszer, a természetvédelem, és harmadszorra az egyéb gazdaság, például öntözés.
1: Jó, de hadd kérdezzem meg, hogy mi az, hogy a rendelkezésre álló vizet megfelelő sorrendben kell beosztani? Hol van ez a rendelkezésre álló víz?
2: Van. De a legszebb ez benne. Most, amikor kitört a katasztrófa, ez a dosszié, ez arról szól, negyed kilós már, hogy 2-3 hetente megírtuk, hogy kérjük szépen több vizet bocsátani a rendelkezésünkre a meglévő készletből, mert eső nincs, máshol se volt. Ennek két eleme van. A ide vezető Nádor csatornán lévő vízkészlet, ha én nem tartom fönt 20 km-re fölöttem, hanem lefele engedem, akkor ez a víz bőven elég lett volna, de volt egyébként egy tározó is, van is természetesen, és kértük, hogy még mielőtt ideérne a hőkupola, 3 héttel ezelőtt, és minden írásban van, kértük azt, hogy adják le azt a vizet, mert augusztusban még meg kell oldanunk az életbe magadásunkat, már nem gazdálkodásról beszélünk, a tórendszer jó részében már nem arról van szó, hogy mennyi halat termelünk, hogy magad életbe. 30-40 cm-es vizek vannak, a kb. 60-70%-ig feltöltődött, 80-ig egyes tavak tórendszerbe, nem lehet más csinálni, mint nézni azt, hogy napi másfél-két cm-es párolgás így apasztalja a tavadat.
1: Szóval akkor volna víz tározókban, meg egyéb helyeken, ki dönt arról, hogy ez a meglévő vízkészlet hogyan oszlik el, vagy ki utasította vissza az önök kérését? Így
2: hát ez a helyi vízügy, akivel az a legjobb problémánk, hogy 30 éves, nagyon-nagyon pozitív kapcsolatunk van velük, és minden dokumentáltunk, elmentünk a helyszínre, megmutattuk, hogy amikor másfél méterre magasabban van a felvíz, mint az alattunk lévő víz, hát le lehetne engedni a készletet, akkor ne az öntödésnél tartsák már fönn, mert lehet, hogy 10 mázsával kevesebb kukorica fog terjedni, de ahol mind megdöglik. Kukoricából lehet egy kicsivel kevesebb, és annak megvannak az osztálykár elhárításai. Egy halastórendszerben se a természetvédelem értékei nincsenek megmentve, se az érték, ami gazdaságot jelent. És hadd mondjak valamit, ebben nagyon fontosnak tartom. Ez az agyon védett terület, ahol mindenki védi a madarat, mindent, ezt az ökoszisztémát, olyan, mint a vízben lévő élet, közösségek, a biodiverzitás, csak a halastavakban, sehol máshol. Nincs a Dunában, nincs a Tiszában, olyan haltömeget tartunk ott fent, hogy mindenki, aki a vízhez kötött életű állat, madár, vidra, emlős, aki csak kagyló, csiga, az mind nálunk van, hiszen úgy alakult ki ez a rendszer. Ez a rendszer pusztult el. És ez a rendszert úgy nézzük elpusztulni, hogy az életben nem volt még olyan, hogy a tavak 20%-a szárazon, nagy berepedezett tavakat látunk, és ugye ezt látjuk, hogy egy hajnalban minden feladja magát, mert a 30 fok fölé melegedett vízhőfoknál nincs elég oxigén a vízbe. Képtelenség túlélni. Nem úgy van, hogy egy kicsit segítünk neki. Éjjel-nappal mentek a levegőztetők, a szivattyúk. Nem csak a zsebünkről volt szó, akkor is, hogy megtartsuk az életet a következő időszakra. Nem tudtuk, nincsenek 50 hektáros szavakban, nem lehet mit csinálni.
1: Nagyon szomorú ezt látni. Azt mondja, hogy a vízügyel 30 éve jó a kapcsolatunk. Igen. Elmondták, hogy mi a baj. Van víz, vagy lett volna víz. Mi volt a reakció, hogy mégsem önöknek adnak, vagy önöknek nem adnak?
2: Úgynevezett menetrendezést csináltak, ami azt jelentette, hogy a fölöttünk lévő öntöző kivétel 30%-kal kevesebb vizet kapott, mi pedig lent 20%-kal kevesebbet. Csak tehát, hogy mindenkit arányosan csökkentsenek. Ez egészen addig, amíg nincs katasztrófa helyzet,
1: ez se
2: az igazi megoldás, de logikus. De tudja, amikor 100 liter vízből én még 70 liter felhasználhatok, mert a 30%-ra csökkentett az annyi, az alattam lévőnek meg 10 liter víz jut. Igaz, hogy ennek a 80%-át használhatja föl, de csak 8 liter. Tehát eleve nem jutott le a víz hozzánk, hogy egyáltalán hozzájussunk a vízhez. Minket nem kell korlátozni, a geológia, a hidrogeológia korlátozott. Nem ért oda a víz, mert nem engedték le.
1: Ez egy végzetes katasztrófa? Tehát itt elment a hajó, hogy úgy mondjam, vagy ez még valaha helyreállítható?
2: Zajlik. Valaha helyreállítható, minden helyreállítható, és a természet, hála Istennek, pörög és megy tovább. De az, hogy száraz tófenekek vannak egy olyan tógazdaságban, ami 110 éve ott van, és egy rosszul meghatározott rendszer, amit rosszul osztottak be öntözésre, veszélyezteti a létét az egésznek. Hát 800 hektáról beszélünk, a Dunától legnagyobb összefüggő halastava, és a legnagyobb, legvédettebb természeti értéket fenntartó területe. És én azt hiányolom nagyon, hogy de senkinek nem szó szemet.
1: Hát
2: hogy
1: most akkor ezzel talán segítettünk, ezen legalábbis, hogy eljusson a társadalomhoz. Egy fél percünk van, önök jogi lépéseket terveznek azok után, amit elmondott, akár a vízgazdálkodás
2: szervei. Mi a kormányhivatalnál kezdeményeztünk 2 héttel ezelőtt, amikor már látszott, hogy nagyon nagy a baj. Egy bejárást, és azt kértük, hogy a kormányhivatal vizsgálja felül az egész intézkedés, a rendelés és a következő időszak a dolgait. Nincs még benne válasz.
1: Lévai Ferenc vezérigazgatónak köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm.

0: Műsorajánló. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este fél nyolckor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este fél nyolckor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Még küszöb építése a Duna vízszintjének emelésére. A jobb parton már készítik a terepet a 110 000 tonna kőbeépítéséhez. Zéró toleranciát ígér Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a korrupció gyanús ügyekben. Közben nyomozók jártak az országos mentőszolgálatnál a korábbi mentőautó beszerzések miatt. Radnai Márk szerint a nertelenítés nem jelenthet politikai bosszút, mindenkire ugyanazok a szabályoknak kell vonatkozniuk. Júniusban 3,9%-kal évelei szintjére esett vissza az építőipari termelés az előző hónaphoz képest. Hosszú idő után először kevesebb a szerződés is. Vendégeink Gáspár András, az M4 és a Privát Bankár lapigazgatója. Murányi András, az Index felelős szerkesztője. Vető Balázs, a Forrás Társadalom Kutatóintézet alapítója.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Paprika Kinga.
2: Jó estét kívánok, amint említettem, én vagyok itt az egyetlen nem bibliai név, de abból mindjárt kettő, tegyük is túl magunkat ezen. Gyorsan reagáljunk arra, amit Vidnyánszky Attila elmondott itt, például Szőlősi Györgyi kérdésére azt mondta, hogy ő igazából szeretné tételesen tudni, hogyha felmentik őt a Nemzeti Színház éléről, akkor ezt miért teszik? Kérem a vendégeimet, tegyék meg tétjeiket egyesével, ki mire tippel, miért mentik fel Vidnyánszky Attilát? Vagy alternatív módon, ti miért mentenétek fel Vidnyánszky Attilát? Esetleg mi alól?
3: Hát, hogy mi lesz benne abban a papírban, amit majd letesznek elé holnap az asztalra, azt nem tudom. De a legegyszerűbb válasz talán az, hogy azért, mert Nagy Ervin azt mondta már a kampányban, hogy Vidnyánszky Attilának mennie kell. Nem hiszem, hogy ezek után olyan nagyon sok választási lehetősége lenne, mint hogy egyébként a kormánynak, mint hogy egyébként ezt a kvázi választási ígéretet adott esetben végre is hajtja.
2: Azt de abban igaza van Vidnyánszkynak, hogy ez azért szakmai indoklásnak, eljárás lenne kevés.
3: Persze, azért mondom, a papíron nem ez lesz. Szinte biztos vagyok benne, hogy mert Nagy Ervin ezt mondta. Azt gondolom, hogy azért a szakmában az SZFE átvételekor tanúsított magatartás az nagyon mély nyomokot hagyott. Biztos vagyok benne, hogy ezt sokan nem bocsátották meg neki. Szerintem nem segítenek az ő szakmai megítélésén azok a megjegyzések sem, amit akár csak most itt az interjúban is mondott pályatársaira adott esetben, hogy majd abból a pénzből, amit ő ezért végkielégítésként kap, majd akkor ő nekik fog egy kicsit csorogtatni, hogy ne sírjanak.
2: Lássuk
3: szóval azért
2: meg.
3: Azt gondolom, hogy itt lesznek olyanok, akik sokan, akik egyetértenek ezzel a lépéssel.
2: Balázs, mire tippelsz? Miért mentik fel Vidnyánszky Attila?
4: Gyakorlatilag a NER színházi világban való uralkodásának ő a vezér alakja volt, és ezekben az években meghatározta azt, hogy a hatalom hogyan viszonyul a színházi világhoz, és ez nem tért el nagyon attól, amit a Kádár rendszerben Acél Györgytől megismertünk, a tilt-tűr támogat rendszert, és ez önmagában
2: akkor
4: már...
2: volt időnként több mozgástér szerintem, mint a NER-ben, nem?
4: Vidnyánszky Attila másik ilyen jelensége a NER-ben az az, hogy mindenhol ott volt. Ott volt a Nemzeti Színházban, ott volt az SZF-én, ott volt a kaposvári színészképzésen, ott volt az NKA döntéseknél. Ő mindenhol jelen volt, és mindenhol érvényesítette azt a politikai akaratot, ami az ő táborához kapcsolódott.
2: Hát ilyen váratlan irodalmi fordulattal az ember, aki ott is volt, mindenütt is ott volt. Egyébként a kaposvári színészképzésen annak idején még a NER-es szerepvállalása előtt ő azért egy komoly színházi műhelyt hozott össze, tehát volt neki, van neki szakmai teljesítménye, ami nem ilyen mély politikai színezetet nyert, de mondjuk Elsimon Lászlóhoz, Demeter Szilárdhoz hasonlóan elég keményen belesimult az előző rendszerbe. András, mit gondolsz, mi lesz a bűn lajstrom tetején?
5: Az ember tragédiája következik, ha-ha-ha. Miután egyértelműen politikai kéne, szögezzük le, kiváló rendezőről beszélünk egyébként. Tehát azt a szakmai kvalitást halmazt, amelyik megvan neki, azt ne vegyük el tőle. De ez egy pozitívum, amit lehet vele kapcsolatban mondani, tekintettel arra, hogy egy politikai kinevezett, aki gyakorlatilag nem hogy leuralt, hanem letarolta a szakmát. Tehát mindenben érvényesítette az akaratát, SZF-től kezdve meg annyi mindent a független színházakkal kapcsolatos kinyilatkoztatásait és a kiszorításait, ugye az NKA-ban is ott volt, SZF-e, Nemzeti Színház, nem tudom milyen társaságnak az elnöke, és még a nem tudom micsodának a kicsodája. Tehát gyakorlatilag ő volt a NER-nek a kulturális furkosbotja, gyakorlatilag az volt, amit ő akart, az történt, amit ő akart, és ez azzal párosult, hogy minden, ami kvázi nemzeti, meg fideszes, meg NER, az van, minden más, ami ezen a világon túlesik, az nincs, és ezeket az embereket maximálisan el kell nyomni, sőt, akár azt is mondhatom, hogy el is kell tiporni. Nekem különösen visszatetsző volt az, hogy nem vállalta a felelősséget, illetve átmenetileg vállalta a felelősséget a Nemzeti Színházban bekövetkezett balesetért, amikor ugye Giotto, Horváth Lajos Otto ugye maradandó sérülést szenvedett, Szász Júlia pedig szintén nagyon kemény gyógyulási folyamaton ment keresztül egy iszonyatosan borzalmas sérülésből. Ő volt a rendezője annak a darabnak, illetve ő a főigazgatója a színháznak. Ilyenkor azt kell mondani, hogy lemondok a túróba, és nem kell elfogadni azokat a fideszes véleménye vezérektől parancsóra, rogáni módra kihirdetett álláspontot, amely szerint Vidnyánszky Attila, te vagy a legjobb, maradjál. Emlékszünk, hogy mekkora reklám és médiakampányt vittek a fideszes influencerek és politikusok. Szóval nekem az különösen visszatetsző volt, hogy ott nem vállalta a felelősséget, és különösen visszatetsző egyébként, hogy őt nem is hallgatta ki a rendőrségében az ügyben, de hogyha csak azt mondom, hogy SZF-e, amit az SZF-e kapcsán művelt, kapásból, hogy mondjam, elég indokat látnék arra, hogy egy kicsit most ne ő legyen a meghatározó alakja a kultúrpolitikának.
2: Na hát nagyon szép összefoglaló volt. Nézzük is meg, hogy mi volt a nap kérdése, hogy ne csak a vendégeink nyilváníthassanak véleményt, hanem a nézőink is. Azt kérdeztük, hogy ön szerint a kormány folytassa-e az elődje által elindított Paks 2-es beruházást, és amint láthatják, 30% válaszolt igennel, és 70% nemmel, majd még ránézünk, hogy konkrétan mit is írtak a kommentelőink, ebből bemutatunk később egy kis válogatást, de most akkor térjünk rá a Paks témájára, illetve a mai kormányzati tájékoztatón elhangzottakra, mert hogy itten fenék küszöbök készülnek, ami ilyen meleg időben mindig kívánatos téma.
6: Ki azt mondja, hogy a jelenlegi helyzet az hónapok óta előrelátható volt, tudható volt, az lódít, vagy inkább hazudik. Ráadásul pont azok mondják ezt, akik 16 évig nem tettek semmit.
7: Az azonnali beavatkozásra most azért volt szükség, hogy az ismételten csökkenő dunai vízszín miatt ne kelljen leállítani a paksi atomerőművet. Jelenleg 2 turbina termel üzembiztosan, de a kormány mindenképpen szeretné elkerülni, hogy Romániához hasonlóan teljesen leálljon az erőmű. A miniszterelnök hangsúlyozta, a korábbi kormány lehúzta a szükséges beruházásokat, és nem készítette fel az országot egy hasonló krízis helyzetre.
8: Mindezt a beavatkozást annak érdekében tesszük, hogy a biztonságos működése fenntartható legyen. Ebben az erőmű maximálisan partnerünk minden szinten.
7: A munkálatok során elsőként az egyik bárka rögzítése történt meg. A Duna jobb oldalán előkészítették a terepet a kövek beborításához. A baloldali partszakaszon pedig a honvédség a depók kialakításán dolgozik. Ehhez összesen 110 ezer tonna kő kerül beépítésre.
6: Ha tartották volna a szerződést, akkor 2024-ben már működnie kellett volna Paks 2-nek. Én utoljára ma jártam ott, és óriási ilyen depókat láttam, meg 2 nagy betongödröt, amire 1000 milliárd forintot költöttek eddig a magyar emberek. Ha beletennénk ilyen apróba, lehet, hogy tele is lenne ez a 2 gödör.
2: Tegnap este Szőlősi Györgyi vendége volt Steyer József klímavédelmi szakértő, aki nagyon sok technológiai megoldásról beszélt, többek között ennek a fenékküszöbnek a kiépítéséről, illetve a medervédelemről, de arról is, hogy hogyan lehet például a Pipálo Indián nevű magyar technológiával feltörni a hőkupolákat. Szóval van itt innováció, van itt egy csomó technikai megoldás. Ki lehet-e építeni magunkat egy ilyen komplex klímaválságból, amiben ugye a paksi atomerőmű biztonsága igazából egy pici faktor.
3: Szerintem is ez a kulcs egyébként, hogy ez most valóban egy érdekes megoldás lesz. Történik valami, hogy ezt a helyzetet, ami az elmúlt hetekben kialakult, megpróbálják rövid távon orvosolni. Még olyan is van benne, hogy elsüllyesztenek hajókat, hogy egy kis pár centivel magasabb legyen a víz. Hát gondolhatunk rá, hogy ez valószínűleg nem egy klímaváltozás megállító megoldásnak hangzik így önmagában sem. Megoldás ez így nem jelent. A kérdés sokkal összetettebb. Arra a kérdéseikét, hogy ez nem láthatta senki hónapokra előre, hogy ez így lesz, azért szerintem ez inkább egy politikai jellegű megnyilvánulás. Én most megjósolom, hogy jövő nyáron ugyanaz lesz. Tehát, hogy
2: jó, a precíz vízállás tényleg nem lehetett látni, de valóban sok-sok éve most már problémás Paksnak a fűtése, ebbe teljesen igazad van.
3: Igen, viszont ezzel együtt azért nagyon sok politikai üzenet hangzott el, a politikai irányú megközelítése ennek a kérdésnek, de azért összességében a kolléganőm, aki tudósított erről a tájékoztatóról, azt mondta, hogy olyan volt, mintha egy műegyetemes előadás lenne, bent annyi szakmai része is volt ennek a dolognak, ami azért szerintem összességében biztató. Pontosan erre gondoltam, hogy nem ehhez vagyunk szokva, és abban is bízhatunk szerintem, hogy akkor ez az aktuális helyzetnek a értékelésén és megoldásán valami sokkal inkább túlmutató gondolkodásra is utal, az, hogy ilyen szakmai megközelítésben van. Magyarán sokkal inkább azon kezdünk el gondolkodni, hogy ez a helyzet nem erülhessen fel később, mert ha nem is vagyunk vízügyi szakemberek, azt biztosan mondhatjuk, hogy akármelyik megoldás is lesz, hogy most fenékküszöb vagy mederkotlás, hogy uszály vagy bárka, akárhogy is hívjuk, egy dolog biztos a fizika tanulmányaink alapján is, hogy egy cseppel se lesz több víz a Dunába ezektől. A vízszint az így vagy úgy trükközve helyenként emelkedik, máshol még biztos csökken, több víz ettől nem lesz a Dunában. Nyilván az egésznek a hátterében nem ilyen dolgok állnak, hanem akkor maga a klímaváltozás, tehát erre egy összetettebb választ kell majd adni, azt hiszem.
2: Balázs, az valóban példátlan, hogy Romániában is le kellett állítani egy atomerőművet, és nagyon hasonló sors vár számos, egyébként folyóvízzel hűtött, működtetett, Szerbiában például ugye olajfinomítóra. Azt nem lehetett szerintem pontosan látni, hogy egészen precízen milyen alacsony lesz a vízállás, de azt az én első interjúim újságíró szakmában, energiapolitikában már akkor 20 évvel ezelőtt azt mondták, vagy 15-6-7 évvel ezelőtt, hogy erre számítunk, hogy folyamatosan csökken a vízhozam, szárad az egész tájegység, sőt tulajdonképpen egész Európa, tűnnek el a gleccserek, nem a jeges macik miatt voltak fontosak a gleccserek. Most akkor van-e annak közvetlen aktuál politikai tétje, hogy centire lehetett-e látni, vagy tudunk-e hosszú távú történelmi felelősségről beszélni?
4: Ebben a dologban egy olyan momentum mindenképp van, ami az előző kormányzat felelősségét felveti, hiszen a nem ennyire alacsony, de alacsony vízállás volt már. Egyébként a Duna Paks előtt lévő szakaszán ugye egy erőművet és a Százhalombattai finomítót egyébként felkészítettek arra, hogy ilyen vízállásnál is működjön a hűtésük. És ugye ez az, amiről már az egész energiaválság elején beszélt a kormányzat, hogy egy nagyságrendileg 10 milliárdos beruházást Pakson a kormány leállított és nem tett meg, hogy ilyen helyzeteket rögtön tudjanak kezelni.
2: Ezek az ominózus hűtőtornyok.
4: Nem, ez csak az, hogy az alacsonyabb vízállásból is ki tudjanak nyerni vizet. A hűtőtornyokat is a szakma javasolta Paksnak. Illés Zoltán fúrta meg ezt a projektet annak idején, féltve a környék borászatainak napfényességét. A helyzet viszont ennél szerintem ebben a helyzetben politikailag egy nagyon fontos dolgot mutatott, hogy akkor a kormány elkezdi felnőttként kezelni a magyar társadalmat, tényszerű tájékoztatást ad, elmondja, hogy mi a helyzet, ennek mi a következménye, mi fog történni, és ha ezt meg akarjuk előzni, ahhoz mit kell tenni, akkor a magyar társadalom reagál erre. A Fidesz kormányzat idején ugye ilyenkor operatív törzseket hoztak létre, háborút hirdettek a adott esetben a hőség és az alacsony vízállás ellen.
5: Brüsszelt ne hagyd ki.
4: Azt mindenképpen tehát, meg kellett, mert hát Brüsszel
2: nyilván... Hát ott sokat esik, nyilván ők vitték el a vizet, igen. De most legalább kap elég napfényt az összes szőlő Magyarországon, egyebet se kap, mint napsütés, nem arra, úgyhogy szabadba vágtam, de itt hagyj idézzem ide akkor a kommentelőink véleményét, mert ahogy mondtam, erről szólt a nap kérdése is, kérem mutassuk is meg, hogy áll a szavazás. Ön szerint a kormány folytassa-e az elődje által elindított Paks 2-es beruházást, volt a kérdés, hát nem sokat változott az elmúlt 3,5 percben az állás, szóval 30% úgy véli, hogy folytatni kéne, ugye ez egy polarizáló kérdés, de az aránylag magas szám, az a 30%, 70%-nak problémája van ezzel a beruházással, és akkor nézzük is, hogy mivel indokolják. Karcsi azt mondja, hogy feltétlenül folytatni kell, az atomenergia a legolcsóbb. Ferenc azt írja, hogy jó magyar szokás szerint valamit elkezdeni, aztán nem befejezni, és ennek egyében ő sem fejezi be a mondatot egyébben csak 3 ponttal. Nem kis fizetési kötelezettséggel jár a beruházás semmi bevétele, teszi hozzá Ferenc. Andrea pedig azt írja, hogy ő nem szeretné, én a megújuló energiára szavazok, ezt írja. Bende Gúz azt írja, hogy ne, szabaduljunk meg az oroszoktól végre. Zoltán pedig azt írja, hogy ne folytassa, keresni kell az országban több kis atomerőműnek helyet, és szétosztani a környezeti terhelést, a betáplálási pontokat. Hát az elmúlt 10 évben Bill Gates valóban turnézik mikroatomerőművek koncepciójával, még erre példát nem látunk, mert ugye Orbán Viktor és Donald Trump tavaly tárgyaltak ilyen teljesen elméleti lehetőségekről. András, mit gondolsz, hogyan fog ez az energiahelyzet megoldódni? Építünk még 3 nagy böszme erőművet, vagy lesz valami más módszertan?
5: Húha, hát nem szeretnék a 10 millió klímaszakértő, meg energia krízis szakértő egyike lenni.
2: Foci kommentátorból képeztek
5: abból simán, igen. Pláne a mai kormányinfo után, ahol 2 órán keresztül röpködtek a uszály, meg hogy süllyeztem el, meg kő, meg fenékhátság, meg nem tudom, hogy micsoda, tehát egy tökéletes képet.
2: Exkaváció.
5: Igen, azt így a számból vetted ki a szót, köszönöm szépen. Tehát nem szeretnék szakértőként, vagy ilyen special expertként föltűnni ebben a műsorban, de az biztos, hogy az elmúlt 16 évnek nagyon súlyos mulasztása az, hogy itt tartunk, nem feltétlenül pont ott, ahol tartunk, mert nyilván ez az extrém időjárás is okozza meg annyi minden, de hogy az elmúlt 16 évben, ugye, hogyha azt néztük, csak azt nézzük, hogy voltak fontos iparágak, és voltak kevésbé fontos. fontos iparágak. Tőkésítsük fel a futballt, meg a stadionokat, ne legyen egészségügyi minisztérium, ne legyen oktatási minisztérium, ne legyen környezetvédelmi minisztérium, hopp, csak hármat mondtam, ami mondjuk elég fontos lett volna. A miniszterelnök interpretációjában, az ex-miniszterelnök interpretációjában nagyjából annyi derült ki a zöld dolgokból, meg egyebekből, hogy bejön a víz az országba, meg kimegy a víz az országba, és akkor több marad itt. És mi a probléma, amikor itt nagyon sok víz van? Kiderült, hogy a probléma ennél sokkal árnyaltabb, és kérdezted ugye a felvezetőben, hogy fel lehetett volna elkészíteni, hogy ne, kiváló szakemberek dolgoznak Magyarországon, ahogy azt egyébként a jelenlegi miniszterelnök meg is erősítette a kormányinfont, meg egyébként is, kiváló vízügyi, klímaügyi és egyéb szakértők dolgoznak Magyarországon.
2: Amit itt a vízügyi kutatót ugye felszámolták.
5: Igen, akiket tökéletesen szépen félretettek, hiszen ez a klíma dolog, meg ez az energiakrízis, ez csak ilyen alufólia, sisakos embereknek a képződménye.
3: Miközben
5: azért volt néhány zöld párt is Magyarországon, illetve hát van is még néhány zöld párt Magyarországon, és csak ha azt nézem, hogy mit tudom én, dr. Jávor Benedek, Karácsony Gergely, Szabó Tímea, Szél Bernadett, és még sorolhatnám, hányszor, milyen módon hívták föl ezekre a problémákra a figyelmet, hát abból is Dunát lehetne rekeszteni, mondhatnám tréfából, de egyszerűen nem hallották meg ezeket a szavakat. Fontosabb volt, hogy majd csinálunk még három stadion, jobb lesz a futball, és akkor minden oké lesz. Egyszerűen kihagyták politikailag azt a cselekvéssorozatot, amely indokolt lett volna akkor, amikor ránk rúgta a válság az ajtót. Nem most rúgta ránk 2026-ban, hanem ennek a jelét már jóval korábban lehetett érzékelni, hogy még egy példát mondjak. A 2019-es főpolgármesteri kampány, ugye Karácsony Gergely végezte Arlós István, gyakorlatilag arról is szólt, hogy Budapestet is, meg ugye egyébként Magyarországot meg kéne őrizni valahogy a gyermekeinknek, az unokáinknak, és ehhez bizonyos lépések lennének szükségesek. Nyilván nem ilyen komplex rendszerekről beszélek, mint amit a mai kormányinfon vezettek elő, de hát mégiscsak látható, érzékelhető, nem 2026-ban kellett volna észrevenni, hogy van ez a krízis. Úgyhogy a jelenlegi kormány az iszonyatosan kemény munka előtt áll, hiszen évek, súlyos évek mulasztásait kell majd pótolni, de ahogy látom itt a társadalmi edukációt, illetően is a kormány szóvivői, vagy a kormány tájékoztatót, illetve azokat a szakembereket, akik most be vannak vonva ebbe a rendszerbe, és hoppá, környezetvédelmi minisztérium is van, tehát lehet, hogy most már úgy valami kicsit komolyabb beveszik a dolgokat.
2: Változik
5: talán,
2: a dolgoknak állása.
5: Talán sikerül valahogy ezt a hátrányt lemenni, hogy legalább meccs nullon legyünk.
2: De azért, ha már szóba hoztad a zöld pártokat, az Európa szerte egy trend, hogy ahogy súlyosbodik a klímaválság, és egyre nehezebben tagadható ennek a ténye, úgy igazából a legtöbb országban, egyébként még a kiinduló pontokon, tehát mondjuk Németországban, Ausztriában is, folyamatosan gyengülnek a zöld pártok. Tehát ennek a fajta ökopolitikai gondolkodásnak az intézményes képviselete ezzel párhuzamosan tűnik el. Én ezt nem tudom megválaszolni, hogy ez mitől van. Balázs, tiéd ez a hálátlan feladat.
5: Mondd azt, hogy az élet paradoxona, és akkor meg vagy.
2: De gonosz vagy.
4: Inkább szól arról, hogy ahogy ezek a témák bekerülnek a mainstream politika világába, úgy a meglévő nem zöld pártok is egyre inkább elkezdik ezeket fölvenni a programjukba, és amikor ezt elkezdik komolyabban képviselni, akkor a választók inkább szavaznak egy olyan pártra, akinek van esélye a győzelemre, hiszen akkora, hogy meg tudja valósítani a programját, mint olyan kisebb pártokra, akik bár sokkal szakszerűbben adják ezt elő, azonban, hogy az elképzeléseik megvalósuljanak, annak sokkal kisebb a valószínűsége.
2: Tizen pár éve volt egy emblematikus szlogenje a nemzetközi Greenpeace-nek, amin az állt, hogy mi lesz, ha kiderül, hogy a hippieknek volt igaza. Hát a cifra világ lesz, mondtuk akkor, így is lehet. A szünet után folytatjuk, de már nem ezzel, hanem mentőautók beszerzésével, és az akörüli korrupcióval tartsanak velünk.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás.

0: kulturális műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Túlárazott mentőbeszerzések, házkutatás, lefoglalások. Nagy probléma van, úgy tűnik a mentőszolgálatnál. Nézzük is, mi történt.
2: E hét kedden itt a Markó utcai főigazgatóságon jelentek meg a nyomozók, akik a korábbi mentőautó beszerzések körülményeit vizsgálják.
3: Azt nem tudni, hogy a feljelentés, amelyet maga az országos mentőszolgálat tett meg, mely évek mentőautó beszerzéseire vonatkozik. Azt azonban tudni, hogy 2016 és 2025 között a mentőautók beszerzési ára több mint a háromszorosára nőtt.
2: Ez az ára a Népszava értesülései szerint a 2016-os nettó 20 millió forintról 2025-re 62 millió forint fölé emelkedett. A lap hoz példákat olyan ügyletekre, amikor nem volt verseny a piacon. 2016-ban a Profile nevű cég volt az egyetlen ajánlattevő, 2017-ben ez a cég a korábbi versenytársával, a BM Heros logisztikai ellátóközponttal közösen adta be pályázatát, ami így az egyetlen ajánlat volt. Ekkor egy jármű ára mintegy 5,7 millió forinttal haladta meg az egy évvel korábbit. A Nemzeti Nyomozóiroda közleménye szerint ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés miatt folytatnak nyomozást egy mentőjárművek beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárással összefüggésben. Azt írják, az ügyben augusztus 11-én házkutatásokat, lefoglalásokat, valamint szemlét tartottak. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Facebook bejegyzésében azt írta, az egészségügyben nincs helye korrupciónak, az állami vagyonnal való visszaélésnek, és minden olyan ügyet, melyben felmerül a korrupció, a visszaélés gyanúja, fel fognak tárni, függetlenül attól, ki követte el, vagy milyen pozícióban volt. A felelősöket meg fogják találni, és számon fogják kérni, tette hozzá.
1: Danó Anna a cikkében kiemeli, amit ugye a bejátszóval is hallhattunk, hogy 2016-ról 17-re egy éven belül hirtelen elfogytak az ajánlattevők a következő közbeszerzésre, és darabonként egy év alatt 5,7 millió forinttal lettek drágábbak a mentőautók. Miféle felszerelés kell ahhoz, hogy ennyire megdráguljon egy mentőautó, most azon kívül, hogy eltűnik a verseny?
4: Hát anélkül is, hogy nagy szakértői lennénk a mentőautó beszerzéseknek, azért hát ezek a számok azért eléggé beszédesek, és azért tegyük hozzá, hogy ezekről az ügyekről nem most hallunk először, ezzel a sajtó évekkel ezelőtt már foglalkozott, tehát bizonyos médiumoknak a címlapjára
1: tudott kerülni. Népszava éveken keresztül foglalkozott ezzel a témával, az OMS hadakozott is velük. Lehet, hogy ide kerültek a Szijjártó Péter féle lélegeztetőgépek?
4: Nem, azok sajnos megvannak, ugye egy raktárban forrosodnak, sokkal jobb lenne, hogy ezek bárhol bármire használatban lennének, nem tudom, legalább valami támasztékként, vagy könyvesport támasztékként, vagy akármi, de hát azok sajnos semmire nincsen használva, azon kívül, hogy egy mementó az eléget, fölöslegesen elégetett közpénznek. Nyilván mentőautókra szükség van, az egy vagy örömteli hír, hogy azt mondja a miniszter, hogy az egészségügyben nincsen helye semmiféle ilyen korrupciónak és hűtlen kezelésnek, hát nyilván ez nem csak az egészségügyre igaz. Talán azért mondhatjuk, hogy ott egy fokkal még jobban bántja az embert, hogyha ez van, hogy mert itt valószínűleg azért ez a betegellátást is veszélyezteti, nem csak arról van szó, hogy adott esetben hanyagul bántak a pénzzel és elégették fölöslegesen a közpénzt, vagy esetleg valaki más gazdagította, akit nem kellett volna ebből az adófizetők szándékaival szembe, hát ezt majd a nyomozás kideríti, hanem adott esetben itt még tényleg a mi betegek ellátásunknak a rovására is ment ez. Bár igaz, hogy ez elmondható az összes hűtlenkezelés, ami mostanában elő szokott kerülni, és állami pénzeket érint, mert hát a végén mégiscsak a nap végén kevesebb pénz jutott az egészségügyre.
1: Ez így van, de azért a kórházak, a szakrendelők mérhetetlen diszfunkciója, a zsírra szállt por, ugye emblematikus tételek, ezek szimbólumaivá váltak annak, hogy mennyire nem működik az ország. Ezek a közszolgáltatások, ezek azok, amiket a nagy társadalmi rendszerekként szoktunk emlegetni, oktatás, egészségügy, igazságügy és többi. Azért ez nagyon sokakat érintett közelről. Balázs, mennyire reális ezt felszámolni, mennyire tudjuk azt elhinni, hogy akkor most lefolytatják ezeket az eljárásokat, és akkor sose többet nem lesz ilyen. Sose többet nem lesz ilyen, ha egyszer itt rendet raknak a meglévő ügyek között?
5: A rossz hír az, hogy nincs olyan ország, ahol ne lenne korrupció, vagy ne lenne valamilyen visszaélés. A NER-ben az volt az egyedi, hogy a rendszer lényege volt a korrupció. És ezt ráadásul ugye ki is mondták, ugye... A klasszikus mondat így hangzott, hogy az, amit korrupciónak hívunk, az a NER lényege. És ezt az egyik fő ideológusuk mondta el egy interjúban, szóval az ő rendszerüknek ez
1: volt... Ez Géphodor Gábor volt, ha jól megszólal.
6: Lánci.
1: Ja, bocsánat, Lánci Erzsés.
5: Tehát, hogy ez a... Egyszerűen a rendszernek az volt az alapja, hogy minden egyes ponton a hatalom gazdasági hátországának a stabilitását és a gazdasági erőt azt biztosítani és növelni kell. Ráadásul ezen felül volt ennek egy másik eleme is, hogy aki ilyenben részt vett, az bűncselekményt követett el, amiről a hatalom pontosan tudott, hogy valaki bűncselekményt követett el, innentől az engedelmessége az kikényszeríthető volt, hiszen mindenkiről, aki ebben részt vett, a hatalomnak volt olyan.
1: Tehát azt gondolod, hogy ez kompromatként szolgált, ilyen tudatosan gyűjtötték a kompromatot dolgokról, amikbe a rendszer maga rángatta bele az elkövetőket?
5: Pontosan. A NER
1: rendkívül
5: hűségre, engedelmességre és félelemre épült. És nem csak a társadalom egészére nézve próbálta a félelmet fenntartani, hanem a rendszer összetartó eleme volt az, hogy félelem van benne. Azok, akik ezekben részt vettek, pontosan tudták, hogy ha nem engedelmeskednek a hatalom akaratának, akkor ezek a dolgok szembeállíthatók velük. És egyébként, amikor valaki ki akart szállni a rendszerből, vagy olyat tett, amit a rendszer meg akart büntetni, akkor hirtelen megjelent nála a rendőrség, a NAV, hirtelen kiderültek az összes létező ügyei, amiket egyébként előtte a hatalom jóváhagyásával követett el.
1: András, azért a mentőszolgálat mégiscsak egy szent tehene szokott lenni a magyar nyilvánosságnak, és jogosan. Ugye azért én azt hiszem, hogy a mentősök munkáját a hiba jelenségekkel együtt is elismerhetjük, hogy aki találkozik vele, akinek az életét mentik meg, azért mégiscsak hálával tekintünk rájuk, meg ez egyfajta ilyen csodatétel. Neki lehet-e állni a mentőszolgálatnak egy ilyen alapos, hogy mondjam, szőnyegkirántásos módszerrel lefoglalni az adatokat, az információt, az iratokat, a szervereket, meg lehet-e pucolni egy ilyen szervezetet, vagy lehet számítani népharagra, miért piszkálják a mentőket?
6: Szerintem csak így lehet. Hát, hogyha az elmúlt 16 évre visszatekintünk, akkor ugye ez az intézményes korrupció, meg az, hogy egy szűk kör privatizálta az országot, és gyakorlatilag még azt is meghatározta, hogy ki milyen mértékben oszt vissza, és mennyit, bármilyen iparágban. Szóval ez azért gajra tett nagyon sok mindent. Nem csak a mentőt kéne, meg nem csak az egészségügyet, nem csak a mentősöket, hanem hogyha már ide veszük az ilyen úgynevezett alapfunkciókat ellátó szervezeteket, tehát hogyha a tűzoltóság, vagy katasztrófavédelemnek hívják most, tehát a tűzoltók bérét rendbe rakni, a mentők bérét rendbe rakni, a rendőrök bérét rendbe rakni, és így tovább. Tehát akik ugye azért vannak, hogyha bármi probléma van velünk állampolgárokkal, ilyen-olyan segítséget nyújtsanak. Tehát ilyeténképpen szerintem ez alapvetés, hogy egyrészt ezt a korrupciós rendszert felszámolni, igen, menjenek be a vonatkozó nyomozók, foglalják le a vonatkozó szervereket, és így tovább, és így tovább. Nyilván az alapvető funkciók ellátását azért tartsák fönn, és igenis büntessék meg azokat az embereket, akik ellopták a magyar emberek pénzét, életeket veszélyeztettek, és miattuk halt meg egy csomó ember. Ugye erre meg annyi példa volt, egyébként csak zárójelbe jegyzem meg, hogy ilyen említette Danó Annát, aki a Népszavában írt ezt a cikket, 2016-ban már a Népszabadságban is írt mentőkről, meg egészségügyről, meg egyebekről, úgyhogy ha valakinek pontosak és jók az értesülései, akkor neki aztán abszolút, az egyik legjobb egészségügyi újságíróról beszélünk. Szóval egyszerűen nincs más, nem csak azért, mert a miniszterelnök meghirdette a tisztító tűz programot, hanem azért sem, mert a társadalom igen jelentős része április 12-én éppen azt mondta ki, hogy ebből a 16 évből, amikben elloptatok mindent, még a Lichthofból is elloptatok mindent, az Eres csatornát, hogy ebből nem kérünk többet, ezeket az embereket büntessék meg a túróba, és adjátok vissza az életünket, adjátok vissza a szolgáltatásainkat, és így tovább. Tehát ez máshogy nem megy.
1: A Lichthofban én leginkább csak pókhálót szoktam látni, de ízlése válogatja, sonkát oda nem akasztani ki, nem bízom a szomszédokban. De azért tegyük hozzá, hogy valóban ez a Népszava feltáró anyaga annak a Népszavának, akik a szociográfiát, ezt a fajt és nagyon sok feltáró műfajt igazából zászlóshajóként képviselik a magyar médiában, és egy hajszálon múlik a fennmaradásuk, most nagyon kétségbejtő a helyzetük, nagyon szurkolunk a kollégáknak. De hát azért legyünk őszinték, összeomlóban van ez a része a médiarendszernek, ugye nyomtatott lapok nagyon nagy bajban vannak. De nem csak itt kell beszélnünk NER-telenítésről, Radnai Márk is megnyilatkozott a témában, nézzük, mit mondott.
7: Nehéz téma, de a NER-telenítés nem lehet bosszú hadjárat. Annyit kell jelentsen, hogy Magyarországon ugyanazok a szabályok vonatkoznak mindenkire, írta Radnai Márk, a Tisza párt országgyűlési képviselője. Hozzátette, fontos leszögezni, hogy a NER-telenítés nem azt jelenti, hogy mostantól egy korábbi kormány közeli szereplőhöz kötődő vállalkozás nem nyerhet közbeszerzést. A szabályosan, tisztességes versenyben ők adják a megfelelő ajánlatot, politikai alapon nem lehet őket kizárni, jelezte Radnai. Megjegyezte, éppen az jelenti majd a különbséget az elmúlt 30 évhez képest, hogy nem új klientúrát építenek a régi helyére. Szerinte a gyanús ügyeket ki kell vizsgálni, a jogsértéseket bizonyítani kell, a jogtalanul megszerzett vagyont pedig törvényes úton vissza kell szerezni. Ehhez viszont idő, szakértelem, bizonyíték és jogállami eljárás kell.
1: Balázs, mi a megfelelő módja a NER-telenítésnek? Szerinted itt nagyon sokat hallunk arról, hogy nem a miniszterelnöknek egy személyben kell dönteni arról, hogy kit honnan rúgnak ki. Hát azért erről még beszélhetnénk. Meg hogy be kell tartani az eljárásrendet. Nem lehet Szijjártó Pétert csak úgy egy fedeles kosárban ellopni otthonról, csak azért, mert nem tetszik nekünk az, amit eddig csinált. Hogyan érdemes ehhez hozzáállni a szélesebb közönségnek?
5: Az biztos, hogy a kiinduló pont az a jogállami alap. A jogállamot megsértő módon helyreállítani a jogállamot és igazságot tenni nem lehet. Ez az alapkiindulás, és a dolog lényege leginkább tényleg abban rejlik, hogy intézményekre van szükség, és nem személyekre. Intézményesíteni kell azokat az eljárásokat, kereteket kell kijelölni, ahogy ezt a vagyonvisszaszerzést, igazságszolgáltatást megteszik. A másik, szerintem ami nagyon fontos, az a kockázatkezelés. A NER gazdasági hálózata olyan mélyen szőtte át a magyar gazdaságnak gyakorlatilag az egészét, hogy a legmélyebb szintekig nyúlnak le ezek a gyökerek, hogyha ezt valami fűnyíró elvvel próbálják megoldani, akkor a magyar gazdaságban működő cégek jelentős része az ellehetetlenül a működése.
1: Itt, amire Radnai Márk utalhat, vagy amit sokan kihallunk belőle, az többek között például az, hogy bizonyos közbeszerzéseken nem lehet majd más nyertest hirdetni, mint a meglévő NER közeli cégeket, vagy a Mészáros Birodalom cégeit, hiszen nincsen más, akinek annyi gazdasági kapacitása, alkalmazottja, pénze, paripája, fegyvere lenne, hogy megnyerhesse ezeket, mondjuk az állami közbeszerzéseket. András, lehetne itt egyébként egy ilyen erőszakos NER-telenítést végezni, vagy lehetne megkövetelni, hogy mondjuk egy cégnek a struktúrája alakuljon át, hogyha közbeszerzést akar nyerni?
4: Hát az erőszak az sosem járható út. Ami fontos, az a kulcs az valóban az, hogy az intézményeknek meg a szabályoknak kell úgy lennie, hogy meg kell határozni az, hogy minek kell megfelelnie egy cégnek ahhoz, hogy közbeszerzésen indulhasson el. Ami közbeszerzés lesz, addig lesznek közbeszerzési csalások is. Hogyha ezt az intézményen belül elsikálják, akkor a cégek, vagy úgy értem, hogy elsikálják, hogy megoldják, hogy ott nagyon nehéz legyen ezt megoldani, akkor a cégek majd az intézményrendszeren kívül egymás között megpróbálják okosba. Láttunk már, ne legyen e felől senkinek kétsége, próbálkozás mindig lesz, a cél az, hogy ezt minél inkább visszaszorítsák. De tényleg annyira mélyen benne van a szövetébe az egész magyar társadalomnak ez a probléma, amit a NER jelentett, van mint egy komoly betegség, hogy azért ezt nem lehet tényleg egyik pillanatról a másikra kikezelni. Ezzel együtt azért igenis, hát egyrészt láttunk már olyat, hogy lecserélnek céget, de szerintem nem ezt várják a választópolgárok. Közgépre talán még emlékszünk, a közbeszerzési nagy nyertes közgépre, ami jött egy nap, amit azóta G-nap néven ismerünk, és egyszer csak úgy tűnt el az a cég, mintha soha nem is lett volna. Olyan gyorsan és rövid idő alatt hirtelen megjelent egy másik cég, ami alkalmas volt a feladatra. Ez látszik, hogy kivitelezhető, de én szerintem senkinek sem ez a vágya. Viszont azért az is látszik, hogy ezek a közbeszerzések sokszor úgy működtek, hogy az érdemi munkát nem azok végezték azért el, akik lefölözték ennek a hasznát. Adott esetben akár túlárazottan, akár fölösleges projektekről beszélünk, ami lehet, hogy nem volt túlárazott, de 0 forintot kellett volna körülbelül rákölteni. Ebből a szempontból mindenki túlárazott. Tehát mindig voltak azok, akik az érdemi munkát el tudták végezni, akik rendelkeztek ezzel az infrastruktúrával, amihez szükséges meg szaktudással. Nyilván rájuk most is lehet majd támaszkodni, akkor is, hogyha az ő fővállalkozója adott esetben egy neres cég volt, vagy egy nagyon ismert neres oligarcha tulajdonában állt. De le vannak olyan láncszemek, akik egyszerűen nem megkerülhető. Nem volt egy olyan párhuzamos világ a gazdaságban, hogy voltak a neres cégek, akik képesek voltak mondjuk szerződésszerűen kivitelezni, nem tudom, 1000 kilométernyi vasútvonalat, meg voltak a nem neres cégek, akik szintén képesek erre, csak hát éppen mostanában nincsen munkájuk.
1: Mert ha mondjuk a legnagyobb gazdasági szereplők politikai alapon vannak kiválasztva, akkor nagyon nehéz velük felvenni a versenyt.
4: Sokat dolgoztak ezen, hogy ez így működjön, így van.
1: Megrendelést. Beszéljünk ennek a gyakorlati oldaláról, mert azért András, te mégiscsak egy speciális helyzetben ülsz itt. A Népszabadság főszerkesztője voltál azon a szép szombat hajnalon, amikor motoros futár kivitte a felfüggesztéseteket, és most az Index felelős szerkesztője vagy, amit pár évvel ezelőtt szintén bedarált a NER. Azt a feladatot kaptad, hogy nertelenítsd az újságot? Csinálj egy újságot, hanem újságként működő Indexből?
6: Hát, hogyha külön session van erre, akkor nagyon szívesen hosszan beszélek erről. Ami biztos, hogy
1: hát
6: azzal a
1: közepes terjedem.
6: Azzal vállaltam el a munkát, hogy újságot készítünk. Tehát ideológiamentesen és tárgyszerűen készítünk egy újságot, amelyik lehetőleg találkozik az olvasók igényeivel. Ez megjegyzem, ez áll is, tehát az Index az továbbra is piacvezető, és a két riválisra, a 24-el és a Telexel küzd az első helyért. Az utóbbi napokban például kiváló sikereket arattunk. Úgyhogy
1: hogyha az a kérdése, hogy a tetsző dolog, ha az Indexből megint egy olvasható újság lesz, de azt nem lehet úgy eljátszani, mint hogyha az Index az elmúlt néhány évben nem közölt volna nettó kormánypropagandát, egyébként valódi újságírásra vegyítve, tehát kiváló recept volt, majdnem volt nettó propaganda.
6: Hát erre,
1: de ettől még például ezt a hamisított TISZA programot, ezt az Index hozta le elsőként.
6: Én ezt több nyilatkozatban is elmondtam, hogy az, ami akkor volt, TISZA program, vagy akár a Városháza ügy, az megengedhetetlen, az nincs. Tehát az vörös posztó, az nem
1: és
6: lehet.
1: És akkor hogy néz ki a gyakorlatban egy ilyen állapotnak a fejtetejére fordítása, vagy fejtetejéről a talpára áll?
6: Szerintem ezt a választás utáni időszak a helyére tette, és az idő ezt meg fogja oldani, ezt a kérdést. Tehát, hogyha fél év múlva visszanézünk erre a kérdésre, akkor azt fogjuk látni, hogy az Indexnél újság készül, ugyanúgy, ahogy régebben újság készült. Egyébként megjegyzem, azért az Index előéletében is voltak nagyon furcsa periódusok, amikor nem tudom, Spéder Zoltán vagy Simicska Lajos volt, erről nem nagyon beszélnek egyébként, de hogy ő volt a tulajdonosi háttérben.
1: Akkor beszéltünk róla, nem volt nyilvános az információ, megtudott.
6: Mostanában hajlamosak vagyunk azért megfeledkezni arról, hogy voltak kollégák, akik olyan tulajdonosi szerkezetben működtek, ha már mondjuk én is megkapom a tulajdonosi szerkezetre vonatkozó nagyobb burkolt jelzést, akik a nevezett két úrral, neres urakkal készítették az újságot, pontosabban azok felügyelete vagy óvó tekintete alatt. Én nem nagyon cukroznám a mézet, én azt mondanám, amit az előbb mondtam, hogy ideológiamentesen és tárgyszerűen kell jó újságot csinálni. Erre kaptam mandátumot július 4-e óta, és így készül az Index. Nem hiszem, hogy a legjobb lakmuszpapír nyilván az, hogyha az emberek nézik az újságot, és azt mondják, hogy na ez most egy nem tudom én, NER átarkét, nincs is már NER egyébként, mert ugye ezt is megkapjuk.
1: Jó, akkor máshogy kérdezem. A közmédiában számosokból, de úgy döntöttek, hogy felfüggesztik a hírszolgáltatást, és kiraktak tulajdonképpen egy beismerő üzenetet, egy ilyen tisztázó bűnbánó üzenetet, én védkem, most azon dolgozunk, hogy ez ne legyen így tovább. Szerinted szükség van ilyen cezúrákra, amikor változtatunk mondjuk egy korábban tisztességtelen működő cégnél, akár egy gazdasági szereplőnél, vagy folytatni kell a munkát, aztán majd elválik a koszabálytól.
6: Hát ugye egy újságnál, hogyha valótlant állít, akkor általában be kell mutatni azt a dokumentumot, amely valamilyen módon igazolja, hogy valótlant állított. Ezt nevezzük helyreigazításnak. Az úgynevezett TISZA jelentés, amiről beszéltél, ennek kapcsán megjelent a címlapon hosszan a helyreigazítás. Nyilván ugye változás is történt az Indexben, új főszerkesztője is van, meg új felelős szerkesztője is van az Indexnek, ami nyilván abba az irányba mutat, hogy ha voltak is vadhajtások, és most nem az újságot szeretném reklámozni, mert ugye említetted, hogy milyen kiváló dolgozatok készültek egyébként az Indexben, szóval hogyha voltak vadhajtások is a NER működése alatt, azok a jövőben nem lesznek. Úgyhogy ilyeténképpen mindenki olvassa az Indexet, és döntse el maga, hogy ennek az ideológiamentes tárgyszerű működésnek megfeleltethető alapműködése vagy sem.
1: Na jó, hát egy szűkülő és nagyon kínlódó médiapiacon én nagyon örülni fogok, hogyha az Index egy független, komolyan vehető lapként folytatja tovább, különösen, hogy azért a független sajtóra a kormányváltás után nem esett rá Salamon király összes pénze, még ha a politikai nyomás csökkent is, de akire még nem esett rá Salamon király összes pénze, az a magyar építőipar. nézzük is, hogy mi történt. Egy kis türelmet kérek, bocsánat. Szóval idéznem kell a portfolio.hu cikkéből méghozzá 3,9%-kal volt kisebb az építőipari termelés volumene, mint az előző hónapban, ez a KSH jelentése szerint van így. Tavaly júniusban azért emlékeztetnek arra, hogy idén, illetve 22 óta egy ilyen nagy ingadozásokkal, de tulajdonképpen folyamatos csökkenő tendenciát mutat az építőipar bevétele, de azt is írják, hogy tavaly júniusban kiugróan nagy értékben kötött szerződéseket az építőipar, így az, a viszonyítási alapunk irreálisan magas. Mit gondolunk, tényleg az történik-e, amiről a Fidesz és a Fidesz közeli vállalkozók beszéltek, hogyha vége a Fidesznek, akkor összedől a magyar építőipar, vagy pedig valamiféle igazodásról van szó. Vagy majd a paksi fenék küszöb megmenti a magyar építőipart.
4: Az építőipar elég nehéz időszakokon van túl, tehát azt most nehezen lehetne azt mondani, hogy amíg az előző kormány volt, addig szárnyalt az építőipar, és aztán most, hogy távozott és új kormány van, akkor most megindult a mélyrepülés. Nyilván itt az otthonstart program, illetve az annak a kereslet élénkítő hatása lehet az, ami miatt izgalmasabbak ezek az építőipari adatok, mert mi akkor találkozunk leginkább ezekkel a számokkal, amikor házépítésekre gondolunk, de hát azért van egy másik része is ennek az építőipari szegmensnek, mégpedig a különböző nem házak, hanem mindenféle egyéb építések, mondjuk adott esetben vasútépítések, kútépítések, amiket Magyarországon az elmúlt években azért Európai Uniós forrásokból volt szokás finanszírozni, és hát azért ezek eléggé el voltak apadva, hogy
1: hát
4: finoman fogalmazzunk.
1: Hát itt 22 óta látszik egy csökkenő tendencia,
4: pontosan,
1: azok erényes esett ezzel.
4: És az építőiparban ezért izgalmas kérdés ez most, hogy egyrészt várunk arra, hogy az uniós pénzek bejönnek, másrészt pedig az, hogy azok az építőipari beruházások, amit esetleg az ingatlan piacon látott tavaly évvégi élénkülés, mindenki elkezdett volna lakásokat vagy házakat építeni, az vajon mikor fog meglátszani, mert hát akkor még csak a megbízást adják ki, és elkezdődik a tervezés. De szerintem az érdekesebben nem is ez, hanem a bizalom kérdése, mert az építőiparban is lecsapódik, de azért mindenhol az a legnagyobb kérdés, hogy beruházni, hosszú távú projekteket elkezdeni magyar vállalkozásoknak, mikor kellemesebb az előző kormány alatt, vagy a mostani kormány alatt. Azért, ha megnézzük, olyan kiszámíthatatlan világ volt, amit nem nagyon árasztak be soha, de szerintem a legnagyobb kockázata volt annak. Nem? Az uniós pénzek hiánya is fájt, a korrupció is fájt, egy csomó minden fájt, de a legeslegjobban
1: hát,
4: én azt hiszem, hogy a gazdaságban...
1: Az otthonstart is fájt, mert felpumpálta az árakat, de pontosan. Nem produkált hát, több
4: mert otthon. Igen, ott a szakmai szempontokot se számítottak, csak a politikaiak, és pont ez, hogy mindenhol csak a politikai szempontok számítottak, másrészt pedig egy iszonyatos kiszámíthatatlanság, pont azért, mert a tűzoltás volt mindig az első, az, hogy holnapra kell, vagy leginkább tegnapra kell pénzt szereznünk, és ez minden szektorra rányomta a bélyegét, hogy az építőiparra is. Ezt értelemszerűen nem heverthette ki az elmúlt, nem tudom, 3 hónapban, amióta új kormány van.
1: Na, de ki
4: érdekes
1: fog
4: módon.
1: Több millió ledet beépíteni műemlék épületekbe. Hát, most, hogy vége van a Fidesz kormányzásnak és ezeknek a látványberuházásoknak, ez talán a kisebbik probléma. Balázs, valójában, amikor építőiparról beszélünk, mert ugye a portfólió is azt írja, hogy itt azért egy-két éves horizonton fog meglátszani, hogy mi az érdemi változás. Nyilván hőség is van, csökken a termelékenység, de itt azért arról is szó van, hogy a foglalkoztatottság veszélyben van. Az építőipar Magyarországon, különösen az alacsonyabban képzett munkavállalók közül nagyon sokakat foglalkoztat, egyébként nehéz körülmények között sokszor megbízhatatlanul, de hát egy csomó ember ebből él. Mi lesz ezekkel az emberekkel? Szerinted van-e rövid meg középtávú megoldás mindazokra, akik most munkanélkül maradnak?
5: Mindenképpen találni kell erre megoldást, mert az építőipar összeomlása az magával tudja rántani a gazdaságot, mert akkor, ha nem épülnek lakások, akkor egyébként egy lakhatási válságban, úszó országban az társadalmi katasztrófát tud előidézni. Egyébként, ami az építőipar egyik legnagyobb problémája, hogy ugye hosszú évek óta a vállalkozások beruházási rátája csökkent folyamatosan negyedévről negyedévre. Ez azt jelenti, hogy a meglévő gyárak nem építettek új gyáregységeket, nem alakultak új gyárak, most azokon a gigaberuházásokon kívül, amik az akkumulátorgyárak, de azok is olyan konstrukcióba épültek, amik valójában a magyar építőiparra olyan sok kapacitást azért nem kötöttek le. Szóval egyszerűen az, hogy...
1: Illetve óriás támogatások mellett, szóval ott meg lehet gondolni, hogy mennyi volt ennek a haszna, meg az ára.
5: De legalább, hogyha magyarok építették volna őket, akkor a támogatásokból valami visszakerült volna az államba. De hogy a legnagyobb probléma, hogy ha a vállalkozások tényleg nem bíznak abba, hogy itt fejlődés lesz, akkor nem épülnek gyárak, akkor nincs építőipar. Ezt kell valójában helyreállítani, hogy a társadalomba elinduljon az, hogy van jövő, és van miért beruházni, van miért elindítani. A vállalkozó szellem Magyarországon, ha visszanézünk 150 évre, a legrosszabb politikai berendezkedések idején is. Az osztrák-magyar monarchia az egy rendes feudalizmus volt, mikha annak a felvilágosult formája.
1: Középkorászok vitatkoznának ezzel, mert most még a feudalizmus tényét is vitatják, de most sajnos a szabadba kell vágjak, mert nagyon kevés időnk maradt, és még meg akarom kérdezni Andrást, aki szóba hozta a zöld politikát. Ugye nagyon sok, hosszú ideje erről beszéltek a környezetvédők, és ezzel kampányol most az Európai Unió is, hogy igazából zöld technológiákba kellene fektetni, és ez hozhat egy gazdasági fellendülést. Létezik, hogy az összes építőmunkás csak át kell képezni napkollektorok, illetve napelemek és szélkerekek installálására, és akkor meg lesz mentve a magyar ipar és foglalkoztatottság?
6: Hát nyilván ez egy sokkal komplexebb feladat, de azért látunk best practice-eket, tehát ilyen jó példákat.
1: Bevált módszereket,
6: igen, egész pontosan. Arra vonatkozom, hogy hogyan lehet ezeket az ipari dolgokat megvalósítani, vagy hogyan lehet ezeket az átalakulási folyamatokat megfelelően menedzselni. Ugye erre források is vannak, képzések is vannak, különféle olyan elsajátítható technológiák, amelyeknek a képzését, oktatását bárhol meg lehet valósítani. Nem hiszem, hogy most így hirtelen egy csapásra ez a probléma meg tud oldódni, és azt mondjuk, hogy nem tudom, fél éven belül már mindenki át van képezve, és minden jó lesz. Mert hát ugye mindig, amikor változás van, akkor ugye általában azt tudtuk mondani, hogy akkor gyorsan, és akkor gyorsan csináljunk mást, mint amit eddig csináltunk. Nem biztos, mert azért vannak hasznosítható.
1: Átképezünk 20 ezer embert PET palackból virágcserepet készíteni.
6: Vagy pedig betanítunk, vagy pedig hogyha a munkanélküliséget nézem, vagy azt, hogy éppen... Szóval, hogy az átképzés az azért meglehetősen sokat tud, illetve a betanítás meglehetősen sokat tud ezen a helyzeten segíteni. Úgyhogy én azt mondom, hogy igen, ennek itt abszolút mértékben helye van ennek a dolognak, de ne várjunk, ahogy ugye még Radnai Márkkal kezdted az elején, aki ugye a vagyon visszaszerzésről meg egyebekről fogalmazott meg dolgokat, csak hogy bezárjam ezt a dolgot. Szóval, hogy mindennek a múzsája az idő. Tehát itt végig kell várni azt a folyamatot, amíg itt fel tud épülni valami, egy-két hónap alatt nem lesz semmi.
1: Én most akkor gyors talpaló módon, gyorsított eljárásban átképzem magam hamarosan egy alvó emberré. Nagyon szépen köszönjük a figyelmüket, és nagyon köszönöm Gáspár és Murányi Andrásoknak és Lető Balázsnak, hogy részt vettek a ma esti beszélgetésen velem. Holnap este is találkozhatnak az Aktuálban. Kiváló éjszakát kívánok, viszontlátásra!

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

0: Ezt még!
1: Műsorajánló Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este fél nyolckor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este fél nyolckor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: A mai Start Plus rendező elve a víz, beszéltünk már a vízfogyasztásról, most az előbbiekben egy halastórendszer pusztulásáról. A következő témánk is a vízhez kapcsolódik. A Dunán is van egy szennyezés, mégpedig az óbudai gázgyár területéről szivárog nagyon gyanús és furcsa vegyi anyagnak tűnő valami a Dunába, ami önmagában is kellemetlen, de ráadásul most van a Sziget Fesztivál, és hát eléggé közel esik egymáshoz a két terület. Simon Gergely vegyi anyag szakértő, a Greenpeace munkatársa vendégünk. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen.
3: Jó reggelt.
2: Hogy elfogadtam meghívást. Mi szivárog a Dunába?
3: Hát a gázgyári évtizedes működésnek a összes ott maradt mocska, bekülönböző ilyen rákkeltő, kátrányszerű szénhidrogének, naftalinok vannak, de különböző toxikus fémeket, arzént is mértek bőven benne. Mi magunk a Greenpeace-szel is többször, illetve különböző ilyen, hát ilyen xilolokat, denzolokat, ezeknek egy jó része rákkeltő, mindenféle tényleg cianidokat, elképesztő változatos káros anyagokat.
2: Riasztóan hangzó nevek ezek. De ekkora a baj is, vagy pedig a mérték miatt nem akkora dráma?
3: Hát ez egy folyamatos szivárgás, ami akkor nagyon-nagyon látványos, amikor ennyire lent van a Duna. Volt 2023-ban és 2018-ban is többször volt ilyen extrém lent a Duna, most még jobban, ilyenkor elképesztő bűzös a terület. Nagyon szabad szemmel látszik, ami különben is történik, hogy szennyeződik a Duna. A mérések alapján közvetlenül a part mellett egészen durva szennyevések vannak, a megadott határidegeknek néha több ezerszeresébe is vannak, csorognak a méregek a Dunába. Hát nyilván a Duna nagy, és föloldódik, és a sodrás közepén viszi le, tehát hogyha egy kicsit lejjebb mérünk, akkor már nem mérünk ilyen extrém értékeket, nem mérünk határérték feletti számokat. A Szigetiroda mutattam nekem a saját méréseiket, az ő oldalukon már bőven a határértékek alatt van bármilyen szennyezés, tehát nem tud a sodrás túlpartjára átmenni ilyen hamar a szennyezést, de ettől függetlenül egy elképesztő állapot. 1995-ben lett az akkor még gázművek kötelezve arra, hogy tisztítsa meg ezt a területet, és hát láthatóan eltelt több mint 30 év, és abszurd módon a magyar hatóságok nem tudtak érvényt szerezni a korábbi döntésüknek, hogy meg kell tisztítani ezt a területet egy állami tulajdonú cégen. Tehát ez egy, szerintem egy elképesztő állapot, hogy most jelenleg a felelős MVM se tisztítja meg már évek óta, és mindig újabb és újabb projekteket találnak ki, ahelyett, hogy megindítanák ezt a kötelező kármentesítést.
2: Azt olvasom, hogy a vízügyi hatóság igen kárelhárítást rendelt el, és ezt maga az MVM elismerte meg, hogy az is evidencia, hogy ő a felelős ezért.
3: Hát nyilvánvaló, hiszen ők a kötelezettek. Ami most történt, hogy az egészen extrém alacsony víz szint miatt egy úgymond havária terv lépett életbe, ami miatt most a területet ilyen dróttal, ilyen drótkerítéssel elkerítették, valami ilyen kis tömlőkkel próbálják fölfogni a szennyezést. Elvileg ott valami szivattyúzás is fog történni, amikor én ott tegnap voltam, ennek nem láttam éppen akkor nyomát. Valamivel próbálják leborítani, hogy ne legyen olyan bűzös, meg próbálják egy kicsit elterelni az embereket. Nyilván inkább ez egy kozmetikai, hogy mondjam, tevékenység. A alapvető megoldás nyilván az lenne, hogyha kiszivattyúznák a szennyevet vizet, eltávolítanák a szennyevet talajt. Azt gondolom, hogy alapvetően ezt tudná megoldani. Korábban erre voltak kötelezve, volt erről egy döntés, és azóta mindenféle újabb tervek születtek, hogy mindenféle kreatív módszerekkel hogy lehetne egy kicsit mégis olcsóbban megúszni, vagy fixálni valahogy. Ezeket nagyon kíváncsian várom, ezeket a terveket, mert a tapasztalat az, hogy ha nem elviszik a szennyevést, akkor egy idő után mégiscsak baj lesz vele.
2: Tulajdonképpen itt a lakossági gázt állítják elő ebben a gyárban, amit felhasználnak a gázfogyasztók?
3: Sok évvel ezelőtt, amikor még szénből állították elő, akkor volt. Tehát ez egy évtizedekkel ezelőttől ránk maradt szennyevés, maga a gázgyár területe, ott ugye ott vannak nagyon kiemelt szép épületek is. Ez egy olyan tevékenység, ami már sok évtizede ezelőtt lezárult, de a szennyevés ott maradt.
2: Értem, már nem termelődik ez a szennyezőanyag, de felhalmozódott itt évtizedek során.
3: Persze, itt most már a terület egy részén már a Grafizov part működik, annak az alatt részben meg is tisztították a szennyezést. Volt, sajnos híres volt, hogy ezt a gázmosztát ide-oda hordták. Korábban például, hogy az ürömi gázmosztába elhíresült esetben ilyen ürömi barlangokba hordták belőle, onnan is el kellett távolítani.
2: Ez mekkora ez a gázmasszának a tömege megbecsülhető?
3: Maga az, hogy mekkora a tömege a gázmasszának, azra biztos valahogy ki lehet számítani, amit tudunk, hogy kb. 200 ezer tonnányi talaj van ott jelentősen elszennyeződve. Tehát, hogyha mondjuk egy teljesen rendbe akarjuk tenni ezt a területet úgy, hogy ez egy építési terület legyen, egy 100%-ig mindenre alkalmas terület, akkor akár ilyen mennyiségű szennyevést kéne eltávolítani, hogyha más lesz a cél, tehát hogy mondjuk csak egy parkért akarjuk felhasználni, akkor lehet, hogy valamit körbe lehet betonozni és nem megtisztítani. Erről szól most a vita. Én nagyon remélem, én azt látom, hogy egy sok per is folyik, ugye maga a részbe a főváros a tulajdonos, részbe a Grafisov Park, felelős az MVM, tehát egy kicsit ilyen jogi, hogy mondjam, herce-hurca van az egész terület között. De már nagyon sokszor ott tartottunk, hogy elrendelték, hogy meg kell tisztítani, volt több határidő. Az előző kormány alatt hirtelen jött ilyen államtitkári rendeletekkel, megszüntették ezt a kötelezettséget, ami szerintem teljesen nonsens volt. Most újra van egy kötelezés, úgyhogy elvileg akár egy éven belül elkezdődhetne ott egy kármentesítés. Nagyon reméljük, hogy tényleg el fog valami indulni, és nem pedig az lesz, amit láttunk az elmúlt 30-valahány évben, hogy mindig valami új dolgot kitalálnak, hogy miért nem tisztítják meg ezt a területet.
2: Simon Gergely, köszönöm szépen, hogy eljött és ezt elmondta. Kedves nézők, ezzel vége is a mai Start és Start Plus adásának. Az egész szerkesztőség nevében köszönjük a megtisztelő figyelmet. Holnap reggel is jelentkezünk, legyen szép napjuk, a viszontlátásra!